0: Madridtól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
1: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még három nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7-et is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik ez nem volt probléma.
0: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
1: Így van.
0: Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
1: És ő ezt elbírja, elbírja.
0: Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
1: És hogyan látja a jövőjét? Ugye voltak híres magyar játékosok Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljuthat ő is arra a szintre?
0: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korukig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
1: Én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez egy izgalmas nap, és én nagyon örültem, hogy láttam, hogy ilyen könnyedén, egyrészt ugye a tekbólba beleszerelmesedve vettétek ezt az edzést. Ilyen szokott lenni egy tétmérkőzés utáni másnap, vagy azért ma extra jó volt a hangulat?
3: Extra jó hangulatnak azért nem mondanám, de tegnapi X az nem volt a legjobb, nyerhetünk is volna, de ettől függetlenül azt gondolom a hangulattal. Nem volt probléma, úgyhogy igen, hasonló szokott lenni egyébként.
2: Nagyon pozitív a légkör ennél a csapatnál, amit én most ebben a rövid pár órában így, vagy pár percben megtapasztalhattam. Itt van egy ilyen, nyilván bajnokvárási előérzet, ezt jól érzem?
3: Igen, szerintem abszolút, tényleg a csapatnál nagyon jó a légkör, mind a stáb, mind az edzői stáb, úgyhogy... Tényleg szerintem nem lehet panasz semmire, sőt, akár mondhatnám, hogy a görög emberek, akár amerre jár az ember, abszolút mindenhol ezzel a légkörrel találkozik, úgyhogy abszolút pozitívak itt az emberek minden szempontból.
2: Na, ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert ugye ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sok minden történt veletek az elmúlt években, költözködések, új város, új otthon, és a többi, de azért ez egy kultúraváltás. Tehát itt most nem arról volt szó, hogy kisfaluból, nagyvárosból, ugye még nagyobba, hanem ez egy teljesen más kultúra. Milyenek a görög emberek, és milyen a labdarúgáshoz, vagy egy külföldi megérkezőhöz való viszonyuk? Mit tapasztaltál?
3: Igen, tényleg, hát eddig ugye csak Magyarországon belül költöztünk többször is, de ez most tényleg egy kicsit nagyobb váltás volt mindenkünk. Kutyának is talán egy kicsit nagyobb váltás volt. De egyelőre azt gondolom, hogy január óta vagyunk itt, ugye nagyon pozitív minden egyébként, úgyhogy nagyon szeretünk itt lenni egyelőre. Reméljük, hogy ez meg is fog maradni. Tényleg az emberek is nagyon pozitívak, mind a futballhoz való viszonyuk, imádják a focit, tényleg szinte minden meccsünkön teltház van, úgyhogy tényleg nagyon szeretjük egyelőre.
2: Úgy imádják, mint ahogy Magyarországon tapasztaltad, vagy mint nyilvánvalóan az ember a Ferencváros játékos, akkor azért töményen kapja ugye ezt a foci szeretetet. Tehát körülbelül ugyanaz, vagy egy picit más a viszonyuk szerinted a labdarúgáshoz?
3: Hát picit más azért nyilván még több szurkoló is van talán esetleg egy kicsivel, és a fanatizmusuk is kicsit talán
2: intenzívebb,
3: néha-néha
2: még
3: túlzó
2: is. Emlegettek, amikor itt az ALK múzeumban sétálgattunk, hogy ez olyan itt, mint egy vallás.
3: Igen, tényleg nagyon-nagyon fanatikusak, mondhatnám, hiszen a most hétvégi meccsünk előtt is, egy nappal ugye a meccs előtti edzésre is 10 000-en látogattak ki a stadionba, edzettünk. Tehát 10 000 ember előtt edzettünk, igen.
2: Elképesztő.
3: Tehát elképesztő tényleg, hogy mennyire fanatikusok.
2: Ez még tud téged bizsergetni valamelyes? Mert hát nyilvánvalóan imádod a játékot, de hát ez egy új életérzés egy picit, nem egy edzésen ennyi szurkolóval találkozni.
3: Hát igen, abszolút azért ez teljesen más, és sokkal-sokkal motiváltabb az ember.
2: De most egy picit beszéljünk egy nehezebb kérdésről, Laura, mert engem azért az is érdekel, hogy ez a mosolygós, könnyen beilleszkedő fiú, amikor ilyen nagy traumák érik. És azért volt, mióta mi beszélgettünk, volt egy pár nagy trauma válogatott, de beszéljünk még egy nehezebb kérdésről, mert megmondom őszintén, én a szívemhez kaptam, amikor azt a borzasztó EB-sérülést láttam. Szóval az egy olyan pillanat volt szerintem így minden szurkoló életében, hogy megremegtünk, hogy mi lesz, amikor ott a pályán maradtál. Te hogy éled meg ezt, amikor őt valami ilyen sérülés ér? És azért valljuk meg, ebből nem lehetett tudni, hogy fog kijönni. Ez a fejsérülés nagyon komoly volt.
4: Hát szerintem ezek a pillanatok engem általában jobban megviselnek, mint Barnit. Itt is a sérülés után, hát hagyjuk is, hogy nézett ki, tényleg nem volt szép látvány. És mégis az volt az első kérdés, hogy akkor ezt csinálják meg, aztán holnap mehet edzeni a fiúkkal, hogy megy vissza, és akkor közöltük vele, hogy nem, ez most nem az a szint, amikor visszamehetsz. Nagyon, nagyon könnyen éli meg egyébként ezeket, tényleg én vagyok az, akit általában jobban megvisel, de azt mondom, hogy szerintem elég könnyen kezeljük már, hát az évek alatt hozzászokik az ember valamilyen szinten, nyilván nem mindenhez lehet, az az eset tényleg kiemelkedően ijesztő volt egyébként, de idővel tényleg hozzászokik az ember.
2: Tudod, mi a döbbenetes, hogy én azért sportból jöve tudom, hogy egy sérülésnek nem csak fizikai lenyomata van, hanem az emberben előfordulhat, hogy marad olyan, hát nem tudom, félsz, vagy valami olyasmi, amit nem tud kezelni. És ugye nagyon sokan azt mondták, és aggódtunk amiatt, hogy te, akinek a feljátéka tényleg Európa hírű, hogy vajon pontosan emiatt a fejsérülés miatt nem lesz-e valami fajta félelem benned. És visszatértél? És azt kell mondom, intenzívebben mentél bele ezekből az egy-egyekben, mint bármikor.
3: Azt gondolom, hogy elég gyorsan el tudtam engedni, szerintem pár edzés után igazából
2: hát
3: már
2: igen,
3: el tudtam
2: itt
3: engedni.
2: Itt azért törött arccsontok, meg nem tudom, mik voltak, ugye?
3: Hát igen, de azért azt orvosilag rendbe rakták, tehát igazából majd, hogy nem olyan, mint korábban volt.
2: Hát egyébként semmi nem látszik, tényleg döbben.
3: Igen, hál' Istennek jól megcsinálták. Azért nem egy-két arccsontom törött el, de hát nem is tudom, 8 vagy 9 helyen törött el. De hát ugye nagyon jó szakember csinálta meg még ugye ott az EB-n Németországban, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés voltam. Lelkileg meg tényleg, hát nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de hát a Laura előtt szerintem többet tudna mesélni. Úgyhogy könnyen beszem ezeket a szituációkat, úgymond.
2: Egyszerűen túl lépsz rajta, magad mögött hagyod?
3: Igen, azt gondolom, hogy igen. Nyilván ennek vannak jó részei, hogy ilyen vagyok. Uh-huh. Például ilyen szempontból a futballpályán. Otthon ez annyira nem jövedelmező, de igazából megoldom
2: mindent.
3: Hagyjuk is,
2: hogy ez miért. Na jó, ez annyiban az a terület, ahol nem akarunk eltévedni semmi esetre se. De azért az fantasztikus, hogy végül is a játékodon ez semmilyen nyomot nem hagyott, miközben nyilván azért az EB szereplés hagyott. Meg amiről igazán tudok, és ezt Paunok Péterrel is beszéltük, emlékszem, egy telefonhívás volt az érmérkőzés másnapján, és azt mondta, hogy na, ha valami nagyon megütötte a Barnét, az most ez a VB selejtező. Az tényleg?
3: Hát igen.
2: Ráadásul egy bombagólod volt azon a találkozón.
3: Hát igen, sajnos sokra
2: volt.
3: Nem mentünk vele. Igen, hát az ilyenek kicsit jobban meg tudnak érinteni, mint akár ez a sérülés. Ez sokkal jobban fájt igazából tényleg.
2: Tehát a veresség jobban fáj, mint egy sérülés, ha jól értem.
3: Hát igen, a kudarc.
2: A kudarc.
3: Úgymond, igen. De hát ezt minden szempontból elmondhatom. Szerintem most nyilván ez a VB selejtezőre nem jutás, ez azért különösen fájdalmas volt, de egyébként is én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból, akár egy bajnoki mérkőzés után is, hogyha esetleg helyzetet hagyok ki, és amiatt nem nyer a csapat, akkor emiatt tudom rosszul érezni magam azért egy-két napig, és nem szívesen megyek edzésre sem.
2: Komolyan?
3: Igazából.
2: Hát igen, olyankor...
3: Hát ilyenkor van az emberben egy kis szégyenérzet, úgymond, legalábbis bennem. Én ezt azért nagyon nem szeretem, de nyilván az ember profi sportoló, úgyhogy ezt próbálja túltenni magát rajta. Kettőzött erővel megy a következő héten az edzésekre, alig várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson, gólt szerezzen, segítsen a csapatnak. Úgyhogy szerintem ez az, ami előre visz napról napra, hétről hétre.
2: A válogatott egyébként szerinted már úgy ezt a traumát kiheverte? Mert tudom, hogy azért ez akkor nagyon sokakat szíven ütött.
3: Hát biztos, hogy mindenkinek eszébe fog jutni szerintem még egy jó ideig, de alapvetően szerintem most már azért úgy túltette magát mindenki rajta, hogy nem minden nap ezen kattol, vagy nem ez jár a fejébe, hogy basszus, milyen lehetőséget szalasztottunk el, de azért nyilván hetente, havonta azért eszébe jut az embernek, nem egy kellemes érzés,
2: igen,
3: de...
2: Igen. Marco Rossi, hogy látod? Hiszen ugye végülis mondhatni a válogatott letette a voksát mellette, hogy folytassa Mister, és folytatja is.
3: Szóval... Igen, hát nagyon bízunk bennem. Szerintem ő ugyanazt érzi, amit a csapat, tényleg nagyon ért is a csapat nyelvén. Tehát nehéz lenne mit mondani, most ez egy olyan szituáció volt, szerintem egy utolsó perces ilyen ide-pattog, oda-pattog gólt kaptunk, ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt. Sokan belelátnak ebbe sok mindent, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de hát igazság szerint ez bármelyik mérkőzésen előfordulhat.
2: Ez a futball egyik sajátossága, hogy
3: igen.
2: Így is és úgy is elsőt.
3: Tehát azt gondolom, hogy ebben túl nagy dolgokat nem kell belelátni, sajnos ez most így alakult, szerencsétlen szituáció volt. Nyilván a legrosszabbkor, ez azért elég fájó, de ezen túl kell tenni magunkat.
2: Akkor mit szólnak a péterfai családtagok, rokonok? Itt vagytok egy teljesen más világban, azért kicsit messze kerültetek az otthontól, de én úgy érzem, hogy lélekben meg semmilyen módon nem szakadt el ez a köldökzsinór.
4: Szerencsére mindenki nagyon örül Barninak, és támogatják messziről is, akár most barátok fognak kiutazni, meg a család is. Nyilván folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nézik a meccset, ahol éppen tudják, mert azért a görög bajnokságot nem olyan egyszerű nézni otthonról. De tényleg mindenki nagyon támogatja Barnit az első perctől kezdve, úgyhogy jó a kapcsolat, jól megmaradt így a távolság ellenére is. Uh-huh.
2: Hát nagyon szép gyűrűt látok az ujjadon, és hát ugye tudom, hogy most már megy az, hogy vőlegény nyúl itt a kanapén, ugye? Van-e már valami a horizonton?
3: Hát minden van a horizonton, igazából.
2: Esküvő?
3: Hát esküvő, meglátjuk. Most is szerettük volna, hogy a májusban esetleg meg tudjuk tartani, de aztán időszűkében inkább eltoltuk egy kicsit.
2: Meglátjuk, de olyan ripsz-ropsz azért mégse kéne, igen, ugye? Igen, bár hozzáteszem, azért egy labdarúgó életében hallottunk már olyat, hogy szinte az esküvőről kellett rohanni az edzésre. Tehát igen. Nem könnyű beleilleszteni a versenynaptárba.
3: Hát igen, ez
2: egy
3: biztos.
2: Fontos magánéleti pillanatot.
3: Igen.
2: De akkor ezek szerint ez közel van?
4: Volt róla szó, aztán végül úgy alakult, hogy nem jött össze, de igazából annyira nem prioritás nálunk ez most.
3: Hát igen, most már több mint 5 éve együtt vagyunk, uh-huh. Igazából. Látszik majd, hogy nem osz, nem szoroz. Uh-huh. De
2: abszolút látszik a harmónia rajta.
3: De ettől függetlenül nyilván szeretnénk majd tartani egyet, úgyhogy meglátjuk, mikor lesz rá megfelelő ide.
2: Ugye most, amikor beszélgettünk, még 3 mérkőzés van hátra a boldogságék. Persze nyilvánvalóan azért ezt sportértelemben
3: reméljük.
2: Mondom. Persze sok a feladat, és nyilván nagyon nyomás, bár ha valaki, akkor te vagy az az ember, aki azt mondtad nekem legutóbb a beszélgetésünk, hogy milyen nyomás, milyen stressz. Ezt tartod még?
3: Hát igen, ezt abszolút tartom egyébként. Hát hál' Istennek szerintem ezért is sikerült úgymond idáig eljutnom, mert egyáltalán nem stresszelem túl az ilyen helyzeteket. Tényleg azért gyírmótról szerintem, nem is tudom, most 4 év alatt jutottunk el idáig talán.
2: Ez rakétasebesség, amit most itt befutottál, valóban.
3: És szerintem azért elégedetlen, vagy elengedhetetlen, hogy az embernek ilyen mentalitást képviseljen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen segít nekem a mindennapokban.
2: Jó, hát ugye most itt számba vettünk egy pár fontos dolgot, gólkirályi címet, magyar bajnoki trófát, kupát, egyebeket. Ugye 29 nyaráig szól a szerződésed, ami egyébként, ugye te szoktad emlegetni a korodat, én nem. Ez nagy dolog, hogy azért egy ilyen hosszú szerződést kötöttek veled itt. Akkor hol látod magadat? Hol látod őt a következő években? Itt, a témban, ha maradsz.
3: Hú, nagyon jó kérdés.
4: Tényleg nagyon jól érezzük magunkat egyébként itt, úgyhogy örülnénk neki. Barni azért könnyen meg tudja unni a dolgokat. Festet is például. Nem azt mondom egy percig sem, hogy megunta, de azért tényleg vágyott már a változásra. És
3: hát igen, szerintem hát most az a terv legalábbis egyelőre, hogy kitöltjük ezt a 3 évet, hiszen tényleg, hát ha ugyanígy fogjuk érezni magunkat, uh-huh. mint eddig.
2: Tehát szerződésed feltételeivel elégedett vagy. Tehát, hogyha ez a légkör marad, most ami most úgy tűnik, hogy nagyon produktív, nagyon előremutató, akkor...
3: Igen, egyelőre akkor tényleg nagyon jól érezzük magunkat.
2: Megfagyoszthatjuk ezt az érzetet? Maradjon minden így?
3: Hát igen, szerintem az úgy teljesen tökéletes lenne.
2: De azért egy pár trófát még gyűjtsünk már be.
3: Hát nyilván az is jó lenne. Meg hát szeretnénk nyilván kapcsolatban is előrébb lépni.
2: Uh-huh. Jó, tehát akkor...
3: Esküvő, gyerek, stb. Nyilván.
2: Szóval bővülne akkor a család is.
3: Hát reméljük, igen.
2: Jól hangzik, idővel. Jól hangzik ez. Hát annál is inkább jól hangzik, mert amikor tegnap az ALK Múzeumban sétálgattunk, akkor megmutatták, hogy hol lenne a helye az aranykönyvben a nevednek, a bajnoki címek és az egyéb trófeák után. Úgyhogy szerintem... Van még egy pár fejezet előtted, legalábbis itt az Athén színeiben mindenképpen.
3: Igen, reméljük, hogy azért tudok hozzátenni még a csapat történelméhez. Azért 3 év sok idő, akármi is lehet, minél több gólt akarok szerezni, több trófát nyerni, úgyhogy próbálom tenni a legjobbamat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
2: Hát igen, ugye Détári Dömét, nyilván nem ennél a klubnál, de Görögországban, és hát persze, ugye Eszterházi Mártont emlegették, úgyhogy jó lenne túlszárnyalni az ő népszerűségüket? Jó úton haladsz.
3: Hát azt szerintem azért nem lehet az ő népszerűségeket túlszárnyalni, de tényleg jó lenne azért egy úgymond kis emléket hagyni.
2: Jó úton halad szerintem ehhez. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek az emlékek, ezek bennetek is maradjanak meg markánsan, és én azt hiszem, hogy akkor nagy valószínűséggel a görög szurkolókban is, meg persze a magyarokban is ugyanilyen mélységében megmaradnak majd. Hajrá!
3: Reméljük, így legyen.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt fél órában az ALK Athén színeiben bajnoki címet szerző Varga Barnabással, menyasszonyával, Skrapics Laurával, valamint Varga edzőjével, Márko Nikolicssal hallhattak exkluzív interjút Athénból, itt a Profilban. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
5: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
6: Köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Mai vendégeink Elbert Gábor, korábbi sportért felelős szakállamtitkár, és Simon Zoltán, az NB1.hu főszerkesztője.
7: Szia, szép estét!
8: Szia, minden jót!
6: Az egyik legfontosabb hír, ami az elmúlt napokban lett biztos, hogy a Ferencváros vezetőedzője Robi Kín távozik a fővárosiaktól, akik idén nem tudták megvédeni a bajnoki címüket, és csak másodikak lettek a bajnokságban. Mit szóltok ehhez? Úgyhogy azért erről már elég sokat pletykáltak, akár a szezon végén, akár pedig az utána lévő napokban is, de azért az, hogy ez hivatalossá vált, az nyilván egy teljesen másik szintre emeli ezt a dolgot.
7: Hát ha nekem kell kezdeni, attól függ, honnan nézzük. Tehát, hogyha ez egy olyan történet, hogy a Fradinál sikereket elérő nemzetközi szinten jegyzett edzőt kivásárolja a szerződéséből, ugye a hírek szerint a Slovan Bratislava, ami azért szerintem egy fájó pont lehet ebben a történetben, akkor szerintem ez lehet egy abszolút pozitív hír. Ha azt nézzük, hogy egy meg nem nyert bajnokság után a Fradinál most sok helyütt olvasható bizonytalanság okozza azt, hogy az edző föláll, mert mintha ilyen utalásokat tett volna, hogy volt egy megbeszélése a Ferencvárosi Tornaklub elnökével, és azután az ott elhangzottak alapján úgy döntött, hogy azt a fajta koncepciót nem vállalja, akkor pedig ez adhat okot aggodalomra. Meg fogjuk látni szerintem nagyon gyorsan, mert ugye a sportban nincs idő arra, hogy hosszú napok vagy hetek teljenek el anélkül, hogy döntések szülessenek, tehát ki fog derülni, hogy mi a valósok, és arra is, nyilván ilyenkor a szurkolók arra kíváncsiak leginkább, hogy ki lesz az utód. Itt ugye Borbély Balázs neve fölmerült, az egy nagyon érdekes dolog, talán a múlt héten beszéltünk is erről itt az adásban. Én akkor azt mondtam, hogy én kicsi esélyt látok erre, kíváncsian várom, hogy igazam lesz vagy sem.
8: Ugye a hivatalos közleményben az szerepel, ami a Ferencváros honlapján van, hogy Robi Kín úgy döntött, elhagyja a klubot. A Ferencvárosnak szokása lett sajnos az elmúlt időszakban, hogy még véletlenül sem kommunikál úgy, hogy teljes képet adjon a szurkoló tábornak, ugyanis ha úgy döntött, az azt is jelenteti, hogy akkor közös megegyezéssel bontanak szerződést, az úgy döntött jelentheti azt is, hogy ő maga kérte a szerződése felbontását, és akkor nem kell őt kifizetni. És ha így van, akkor a stábtagjait sem, és ahogy figyelem én is a híreket, mert állandó jelleggel eljutnak hozzám, ennek az összegnek, vagy ezeknek az összegeknek is lehet majd jelentőségük a folytatásban. Robi kint láttam hétfőn, volt egy megbeszélésem, az operától nem vesz-e, leszaladt két csésze kávéért, majd ment vissza a szállására, teljesen vidám volt, jókedvű volt, és ott azt mondta az eladóknak, hogy jövőre megpróbálnak bajnokok lenni a Fradival. Ő nem tudta, hogy ott vagyok. Ugye a megfigyelt ember akkor a legőszintébb, amikor nem tudják, hogy megfigyelik, úgyhogy ez a múlt hét fejleménye, hogy Robi Kín nem maradt a Ferencváros vezetőedzője. Én kíváncsi lennék rá, hogy milyen új információk birtokába döntött úgy, hogy akkor nem lesz ő a Ferencváros vezetőedzője. Megmondom, nekem az nem tetszett, hogy egy idő után ő lett a magyar szabály ellen név felszólalások vezéralakja. Egy edző idejött, elvállalta, pontosan tudta, hogy milyen feladat lesz, tehát ez a bajnokság előtt azért már ismert volt, akkor lehet azt mondani, hogy maradok vagy nem. Ugyanez, amikor Marco Rossi panaszkodott egy éven keresztül George Hemingwayre, hogy nem hajlandó a fizetési sapkából engedni. Hemingway azt mondta neki, hogy elvállaltad a feladatot, tehát maradsz, vagy eldöntött, hogy elmész. Ők bajnokok lettek. Úgyhogy kíváncsi lennék erre, a vezetőedzőnek nem az a dolga, hogy a szövetséggel vitát folytasson, arra megvan a sportigazgató, az ügyvezető, elnök, triumvirátos, utóbbi ugye előszeretettel élt ezzel a lehetőséggel. Én viszont a HVG-n olvastam egy érdekes összeállítást, mely szerint a Ferencváros nem a magyar szabállyal foglalkozik, hanem játszatja az általa jobbnak gondolt játékosokat és bajnok, akkor sokkal jobban járt volna anyagilag, mint az ezüstéremmel és a magyar kupa győzelemmel, de még Varga Barnabás és Tóth Alex eladását is ide vehetjük. Viszont nagyon remélem, hogy minden rendben lesz a Fradinál, mert a jó Ferencvárosra ugyanúgy szükség van, mint egy jó Kispestre, egy jó Vasasra, egy jó Újpestre, és a jó vidéki fellegvárakra nagy tömegbázissal.
6: Robi Kint 2025. január 6-án nevezték ki, ugye Pascal Janssen távozása után. Mit gondoltok ennek a 14 hónapnak, amit ő a fővárosiak élén töltött? Mi az öröksége? Zoli, te azért már mondtál olyanokat, amiben teljesen igazad van, hogy kritikákat fogalmazott meg a magyar szabállyal szemben, talán hangosabban, mint az összes többi vezetőedző, de hogy összességében ő mi az, amit hozzátett a Ferencvároshoz ez alatt, a kicsit több, mint egy év alatt.
8: Én megmondom a frangot, az nem zavar, hogyha valaki elmondja a véleményét, mert én is elmondom a véleményemet, tehát ez teljesen rendben van, és nem is kell egyetértenünk semmiben, mert akkor unalmas lenne a világ. Több edző beszélt erről a szabályról, ugye. Én viszont azt mondom, hogy az NB1-es bizottsággal, amiben mindegyik klub képviseli magát, több mint egy éven keresztül zajlott az egyeztetés. Az NB1-es bizottságban a klubok képviselői vannak benne, vagy vezérigazgató, ügyvezető, vagy sportigazgató. Én el nem tudom képzelni, hogy közülük senki nem mondta el a szakmai stáb tagjainak, hogy milyen tervek vannak.
7: Mert ja, nem volt mondta, olyan klub, ahol az edző telefonálgatott a kispadon, mert nem ismert a szabály.
8: Volt, igen, meg a nagyobb baj, hogy a technikai vezető vagy igazgató sem tudta, ugye azt meg nem az edzőnek kell tudni. Tehát az nem baj, hogyha edzők elmondják a véleményeiket, de ez nekem annyira ilyen robotszerűnek tűnt, hogy ő ezt mindig mondta. Nekem az volt az érzésem, mint ezt kötelességből mondaná.
6: Meg a vereségeknél jött elő legtöbbször.
7: Hát persze.
8: Hát igen, két típusú edző van. Az egyik azt mondja, hogy győztünk, betartották a játékosaim a taktikai utasításokat, amiket kértem tőlük. Ha vereség van, meg azt mondja, hogy nem tartották be, és van a korrekt, aki ezt mind a kettőt mellőzi.
7: Szóval, amit kérdeztél, hogy mi az öröksége, én azt gondolom, hogy az óriási dolog, amit a Fradi nemzetközi porondon csinál.
8: Bezony.
7: Tehát, hogy az, és ráadásul úgy, hogy sokszor nem szerencsével épp hogy, hanem az jól nézett ki. És komoly csapatok ellen tudott jól játszani a Fradi, és egészen sokáig jutott. Tehát ugye most, amikor a Braga ellen kiesett, akkor is úgy ment ki a Fradi küldöttség, hogy joggal hihetett abban, hogy ott továbbjutás lesz. Az meg aztán tényleg óriási lett volna. Az, hogy a Pakstól kétszer kikaptak a kupadöntővel egymás után, az nekem, aki a Paksnak szorítok, az nem fájt annyira. Én tovább is egyébként azt gondolom, hogy az ő neve a nemzetközi labdarúgásban az valóban egy magas polcos név. Tehát, hogy ez biztosan a magyar labdarúgó bajnokságnak a hírét vitte, az egészen biztos, hogy sok helyütt figyeltek azért, mert hogy ő ült a kispadon, és ugye van egy olyan játékos, aki játszott a Lipcsében, aztán Liverpoolban is vissza a keveset játszik, de itt ott maradni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ezek biztosan növelték a magyar focinak az ázsióját. Az nagyon nehezen fér bele a Fradinál, hogy ne nyerje bajnokságot, amikor egyébként mindened adott hozzá. Itt szerintem az örökségben, vagy szerintem a szurkolókban ez, amiben az Olinak egyébként teljesen igaza van, és ezt többször bíráltuk mi is, vagy nem tetszésünket fejeztük ki, hogy a magyar szabálya kapcsolatban megszólalt, ez nem lesz az örökség része. Szerintem az örökség része az eredmény, meg az élmény, amit az emberek átértek ezzel kapcsolatban, ami benne van az is, hogy ez talán a második kupadöntőn, amikor a Paks megverte a Fradit, akkor már ő volt az edző, úgyhogy a Paksik is szeretik ezt az élményt, de összességében azt gondolom, hogy az, hogy ő itt volt a magyar labdarúgásban, ez biztosan előre vitte.
8: Szerintem meg az öröksége része lesz ez a magyar szabályozás, tehát én azon csodálkozom, hogy ebből még, vagy legalábbis én nem láttam ilyen mém sorozatokat, hogy így mondja folyamatos, hogy magyar szabály. Tehát így...
7: Hát most megy az olyan médiában valószínűleg azért.
8: Egyszer-kétszer el lehet mondani, de a klub beadta a nevezését, tehát azok után vonta vissza, miután kiderültek, hogy milyen feltételek vannak. Most itt ülünk egy rádió stúdióban, ketten vagyunk vendégek, ha egy cég lenne, eldönthetnénk, hogy bejövünk-e ketten, és utána innentől kezdve én szerintem nem szólhatunk azért, hogy egy cég van, mert itt voltunk mindketten. Jelzem, két cég van.
6: Sőt, még annál több is, hát, igen. Egész pontosan még kettő, de ez kiszámolja. Ha már Ferencváros, akkor nem csak, hogy edző nincs ebben a pillanatban, de úgy tűnik, hogy az átigazolások terén is egyre nagyobb a mozgolódás sajtóhírek szerint, amit elsőként talán az mnsport.hu írt, meg aztán utána az összes egyéb magyar sajtóorgánum, többek között az mb1.hu is, hogy Abu Fani úgy tűnik, hogy a Crvena Zvezda játékosa lesz. Mit gondoltok az ő esetleges távozásáról, és itt kicsit átkötnék arra is, hogy elképzelhető-e az, hogy azért ez egy mozgalmasabb nyár lesz a Ferencváros környékén, mint amilyenek az előző években voltak?
7: Hát igazából nagyjából annyira lehetünk biztosak abban, hogy mi zajlik majd a Ferencvárosnál nyáron, mint tavaly az Alegerszegnél, ahol szintén úgy voltunk, hogy fogalmunk nem volt, hogy mi lesz, azt láttuk, hogy dél-amerikai tulajdonosi kör, azzal volt már jó élménye a magyar labdarúgásnak, meg kevésbé jó. Önmagában az, hogy Abu Fani elmegy, szerintem az nem egy egetrengető történet. Az nehéz, hogy a Fradi keretében jelenleg talán ő a legpiacképesebb játékos, és a szörön az Veszdába tud elmenni. Tehát, hogy nem lesz könnyű a játékosokat, különösen nem sok pénzért értékesíteni, ez szerintem ez lehet probléma. Mindig az egy filozófiai kérdés egyébként, amikor egy csapat kijut a nemzetközi kupába, és a sok csapatnál a csúcsot jelenti, jelesül most mondjuk egy Győrnél vagy egy Debrecennél, hogy akkor a játékosok talán értékesebbek egy pillanatig, mint egy évvel korábban, és nem tudjuk, hogy az értékük az tovább nő vagy sem. Tehát, hogy a Szima Gábor mindig azt csinált, hogy kijutott a Debrecen nemzetközi kupába, és akit lehetett eladott. Ez is egyfajta irány egyébként. Én azt gondolom, hogy a Fradit megpróbálják majd együtt tartani, nem lesz könnyű, mert nagyon magas fizetések vannak a hírek szerint, és a játékosok ezt most nehezen fogják tudni kitermelni, ugye, mert Európa Ligából indulnak. Mond.
6: A tárgyaló pozíciót szerinted csökkenti az, hogy most nem egy Bajnokok Ligája klubról beszélünk, hanem Európa Liga klubról?
8: 30%.
7: Nagyon. Ez ugyanúgy, ahogy mondjuk a Videotonnak sokkal nehezebb tulajdonos találni azáltal, hogy az MB2-ből egy jut föl és egy osztályozott játszik. Ott én nem biztos, hogy igaz, de olyan ismereteim vannak, hogy az egyik pályázó az rögtön mondta is, hogy akkor a felét tudja ajánlani, mert hogy a feljutásra az esély az jelentősen csökkent. Szóval az mindig sokban befolyásolja akár a játékosok árát, akár a tárgyalási pozíciót, hogy az adott csapatot éppen milyen polcra tudod helyezni. Azt gondolom, hogy most a Győrnek van a legkönnyebb dolga a játékosokat értékesíteni, akkor én nem bízom benne, hogy inkább venni fognak és nem eladni, vagy csak olyanokat engednek el, akikre nem számítanak igazán.
8: És ugye eddig az volt az irányvonal, hogy inkább Szerbiából jöttek a Ferencvárosba a minőségi futballisták. A Buffani meg azért az, mert ahogy a Gábor mondta, a legpiacképesebb játékos a Fradinak jelenleg. Azon a poszton vagy a pályának azon a területén van ugye a legnagyobb kínálat általában minden csapatnál. Tehát Kanyikovszki például szerintem majdnem olyan hasznos

0: Tehát ott sem a politikai kommunikáció kellene, hogy a napi lájkért népszerűbbek maradjunk. Engem csak pünköst hétvégén kb. 47 vidi szurkoló kérdezett meg arról, hogy mi lesz a kedvenc klubjuknak a sorsa. Én azt mondtam nekik, hogy csak azt higgyétek el, amit már hivatalosan bejelentettek, meg aláírnak, mert nem akartam ilyen számtani, egyenlegbe belemenni, de tehát a három, majd öt, aztán nincs egy se, az számomra nem túl biztató. Két cégtől hívtak föl, akik a sajtóba kiderültek, és mind a ketten megesküdtek rá, hogy ők még csak nem is keresték a fehérváriakat, hanem az önkormányzattól keresték meg őket, mert röhögve mondta az egyik marketingesünk, hogy ment az ő marketingesük, hogy akkor így igaz, amit az a bizonyos illető állít, hogy tárgyaltam a videóton jövőjéről, de nem többes számot használ. Tehát a szavaknak még mindig hatalmas jelentőségük van, mert azt jelentik, amit jelentenek, nem amit gondolunk róluk.
1: Még egy gondolatom talán lehet arról, hogy a Fradi játékos keret meg az érték, ott lehet szerencséjük, hogyha a Joseph valamit alakít a VB-n. Mert az, hogy a magyar bajnokságból végül vélhetően három játékos ott lesz a labdarúgó világbajnokság 48x26 játékosa között, azért az jó, és mondom, a Josephnek az értékét az növelheti, ha mondjuk a Haiti színeiben ő gólt rúg, vagy olyan teljesítménnyel rúgkol elő, az segíthet egyébként a Fradinak, mert szerintem góllövőt találniuk kell, mert Varga Barna pótlása nem lett megoldva, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak. Úgyhogy most nagyon érdekes nyár elé néz a Fradi, ugye sokféle dolgot lehetett olvasni a médiában, azért nem idézem, mert hogy, ahogy az Oli az előbb nagyon jól körbeírta, semmi garancia nincs arra, hogy amit mondanék, az úgy van, hiszen csak olvastuk itt-ott.
2: A Videóton szurkolókat se hagyjuk kétségek között, úgy néz ki, hogy a mostani pályázat az június 15-én ér majd véget, addig várják az ajánlatokat, és utána születik majd döntés, hogyha lesz érvényes ajánlat, de ugye ezt a korábbi pályázatok már mutatták, hogy nem biztosan, hogy így fog történni. A Ferencvárosnál pedig talán itt üthet vissza az edzőkérdés, mert azért nyilván a vezetőedzőnek fontos szerepe van a keret kialakításában, és ezért is lenne talán sürgető probléma, hát többféle modell van.
1: Igen,
2: azt, hogy ki fogja vezetni.
1: Ebben is lehet igazad, tehát hogy van olyan modell, ahol a vezetőedzőnek jelentős beleszólása van, például én azt gondolom, hogy a Nyíregyháza NB1-ben való maradásában jelentős szerepet játszhatott az, hogy a téli átigazolásnál már erősen beleszólhatott Boldog Tamás, hogy kiket igazol. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen híre lesz annak, hogy Kína elmegy, hogy az hogy terjed el a nemzetközi futballvilágban, mert ha azt tényleg mondom, ha kivásárolják a szerződéséből, az akár jó sztori is lehet, ha az van, hogy süllyedni látszott a hajó, és ezért ő lelép, akkor nehéz lesz idehozni játékosokat. Tehát ebből a szempontból az Olinak teljesen igaza van, hogy a kommunikáció az egy nagyon fontos eleme ennek a sztorinak.
0: Hát szerintem ez nem szakmai alapú történet, én ebben egészen biztos vagyok, meg ilyen infók is jutottak el hozzám. Én azt kívánom, hogy mindegyik magyar csapat ugye sikeres legyen, a szurkolói boldogok legyenek, de most egy más típusú időszak következik. Na most a Robikén maga kért, hogy távozzon, akkor őt nem fogják kivásárolni, mert ugye ez be lett jelentve, hogy távozik. De azért mondom, ez olyan homályos nyilatkozat, amit a politikából szoktunk meg, gondolkozzanak rajta így, meg úgy az emberek. Én jobban örülnék, ha megmondanánk a Frankot, mert akkor meg elkezdünk találgatni, akkor meg mi leszünk a Fradi ellenesek, meg nem tudom még micsodák. Úgyhogy ezért kell őszintén beszélni. A legjobbakat kívánom a Ferencvárosnak. Viszont kíváncsi vagyok, hogy meg lesz az az új fogalom, hogy akkor felső polcos magyar edző. Mert olyan még nem volt. És Robi Kín szerintem azok közé, a vezető edző közé tartozott, tehát nálam Szerhi Rebrova a legfelső polc, aki Magyarországon dolgozott a vezető edzők közül, szerintem ő jobb edző, mint Marco Rossi, ezt én bárhol, bármikor vállalom, viszont Robi Kín már majdnem az a szint volt, sőt az európai porondon, mert olyan jó ismerete volt az ellenfelekről, olyan szinten teljesített, mint Marco Rossi. A futballkultúránk, a futballkultúránknak, valamint a futballunk minőségének és a bajnokságunknak az összetett megítélésének sem tesz szerintem annyira jót, hogy Robi Kín távozik.
2: A felső polcos magyar edző kategóriájára az egyik pályázó Borbély Balázs, aki bajnoki címig vezette az Eto FC Győrt, és mint ahogy azt ti is említettétek, szóba került az ő neve is, mint a Ferencváros egyik lehetséges jövőbeli edzője.
1: És ki a másik? Hallottál más nevet is?
2: Még nem, de... Uh-huh.
0: De Borbély Balázs nem azt nyilatkozta, hogy ő marad?
1: Nem, azt nyilatkozta, itt beszéltünk

0: kolléganőddel ugye a műsor előtt kint, azt nyilatkozta, hogy neki 2027. június 30-ig élő szerződése van Győrrel. Ebben nagyon korrekt módon ez egy tény.
1: Na, így kell nyilatkozni.
0: Igen, és nincs benne az, hogy ezért én nem megyek el, az sem volt benne, hogy ezért sokat kell fizesetek, hanem ez egy tényt rögzített, ez teljesen korrekt nyilatkozat, és észszerűnek
1: igen,
0: is tartom.
1: Igen, ebben van egy tény.
2: De Robi Kinek is volt élő szerződése, tehát ez látjuk, hogy ezért
1: nem azért nem mindegy, hogy megyel, tehát ha ők kért, hogy bontsák fel, akkor nem kell kifizetni.
0: Ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, amit mondasz, hogy most átülsz Borbély Balázs székébe. Tehát olyat csináltál, amit annál a klubnál, ugye Hidegkuti Nándor, Verebes József, Pintér Attila eddig. Remélem nem hagytam ki senkit, és ő a negyedik. És elég rég volt utoljára, talán 2013-ban, igen, amikor én Pécset dolgoztam, akkor nyert Pintér Attila Győrrel, és elindulhatsz a Bajnokok Ligájában. Amire éppen a csapatkapitányok, az Anton nyilatkozta valahol, hogy ő, ez egy álma volt, de sose gondolta, hogy egyszer megvalósul. És feltételezem, hogy Borbély Balázsnak is az az álma. Ugyanakkor Magyarországon a Ferencváros kispadján ülni, az is sokaknak álom kategória. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy éppen ez az álom, ez ezen a nyáron kell-e, hogy megvalósuljon, hogy most milyen kemény vagy milyen puha az a kispad, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit bír el az a kispad most. Tehát ez egy nagyon nehéz dilemma lehet neki. Az a szerencséje megvan, hogy azért még jó néhány éve van a labdarúgásban edzőként, és talán nem az a helyzet van, hogyha most azt mondja a Fradinak, hogy most nem, akkor soha többet nem hívják. De biztos vagyok benne, hogy ez legalább akkora fejtörést okoz most neki, mint sem az, hogy mondjuk a Kisvárda elleni utolsó meccset hogy nyerjék meg, hogy bajnokok legyenek. Szóval ez egy nagyon nehéz és nagyon érdekes kihívás.
1: És szerintem a Ferencvárossal kapcsolatban megjelenő híreket most ebben a nyári időszakban sokkal jobban óvatosan kell kezelni, mint eddig bármikor. Két csoport áll egymással szembe, ezt mondjuk már kinyíltan, tehát ne beszéljünk már mellé, mert az annak az időnek vége van. És szerintem itt sárdobálástól kezdve sajnos minden lesz, már van is egyébként. Úgyhogy remélem, hogy megnyugtató megoldás lesz. Én megmondom a frankót, engem csak és kizárólag a klub érdekel minden egyes esetben. Tehát nem azt kell nézni, hogy hívják mondjuk az elnököt, a vezetőedzőt, hanem azt, hogy ő hogyan teljesít ezen a ponton. Tehát ez Magyarországon ilyen kiemelt dolog, hogy személyekhez kötünk klubokat, meg döntéseket, miközben, tehát én nem vagyok fradista, de első mindig a klub. Az, hogy az elnökét hogy hívják, ezt a világos sehol nem tudják, hogy melyik klubnak hogy hívják az elnökét. Ha most nekem megmondod, hogy a Európa Liga győztes Aston Villának ki az elnöke, akkor gratulálok. Nálunk mindegyik klubról az a legfontosabb információ, hogy ki az elnöke. Nem érdekel, az érdekel, hogy hogy dolgozik.
0: Amit Zoli mondott, az a kapcsolatban eszembe jut egy fontos dolog, hogy amikor Magyarországon edzőt keresnek valahol, akkor mindig nevekkel dobálóznak. És valóban az volna a fontos, igen, hogy most a Fradi csak egy példa, tehát nem a Fradiról beszélünk, hanem a jelenségről, hogy azt fölmérni, hogy milyen állapotban van a klub, mi van az öltözőben, mik a célok, és ehhez fölrajzolni azt az embert, akit elkezdünk keresni. Ugye volt erre példa, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség kapitányának egyetlen ismérvét határozta meg az MLS, hogy külföldi lesz. Mert ugye Lucsánszki Tomi barátom azt szokta mondani, hogy ennyi erővel mondhatnák azt is, hogy szőke lesz, vagy szemüveges. Mert hogy önmagában az, hogy aki külföldről jön, az nem meghatározó, és akkor utána Pintér Attila lett a szövetség kapitány. Tehát, hogy és szegénynek ott akkor vége volt. Mert hogy az egyetlen ismérnek, amit kitűztek, nem felt meg. Tehát én azt gondolom, hogy azt, amikor a Fradihoz most edzőt keresnek, akkor meg kell maguknak azt határozzák, és ezzel szerintem nem mondok újat egyébként a Fradi vezetőnek, egészen biztos vagyok benne, hogy a jelen állapotában a klub, a csapat, az öltöző, a közönséggel való viszony, a célok, a rendelkezésre álló források alapján milyen karakterű edzőt keresünk, és utána kell nevekkel foglalkozni. Én ebben nagyon hiszek vezetőként, hogy mindig ez a legfontosabb, hogy tudjam, hogy kit keresek, és akkor utána ahhoz csatoljunk neveket. Mert az nagyon fura, és megint mondok Fradit, és nem a Fradi, tehát most csak a Fradiról beszélünk, tehát mint jelenség, hogy amikor a Gábor volt az edzője a női kézilabda csapatnak hosszú-hosszú éveken keresztül, és utána hoztak helyette skandináv pedagógust, és az öltöző nem változott, és nem értették, hogy miért nem működik. Tehát, hogyha kialakítasz egy öltözőt egy valamilyen edzőnek a a képére, vagy az ő kérésére, vagy a keze nyomát látod az öltözőn, akkor nagyon más típusú edzőt hozni, az jár bizony kockázattal. Hogyha hoz egy nagyon más típusú edzőt, akkor neki kell adni lehetőséget arra, hogy az öltözőt a saját képére formálja. Erre azt szoktuk mondani, hogy ez 3 átigazolási időszak, bár Dárdai Pali azt mondta, hogy ennél több fog kelleni Újpesten, hogy az legyen, amit ők akarnak.
1: Igen, a kvalitás az nagyon fontos, tehát a jellemrajz, és ebben is le vagyunk maradva, mert amikor mi erről kezdtünk el beszélni a Gáborral, hogy mi így döntenénk, én azért tudom, ezt 27 éve mindig így döntöttem az NB1.hu-nál, hogy ki dolgozzon ott, vagy ki ne. Útszélén senkit nem hagytam, mert aki távozott, annak mindig segítettem munkát találni. És amikor erről beszéltünk, emlékszem, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt volt a bajnokság előtt, nem abban a műsorban, amiben Gábor elkezdte mondani, hogy a Ferencváros legnagyobb kihívója az Eto lesz, és egyedül a Fradi lesz a kihívója, hanem előtte 1-2 héttel, és akkor én utána kaptam telefonokat, hogy lehet ilyen hülyeségeket mondani. Erre nekem mindig eszembe jut, hogy amikor 99-ben körbe mentem a kluboknál, meg az MLS-nél, hogy mindegyik klubnak, meg a szövetségnek is csinálnánk honlapot, azt a választ kaptam, hogy az internet úgysem lesz népszerű Magyarországon.
2: Az internet népszerű lett, és...
1: És a rádiózás is még mindig
0: és az. És a győrnek kihívója. Így van.
2: Sőt, egész konkrétan most bajnok, és bajnokok ligája résztvevő csapat, ez pedig nyilván az ázsióját is felviheti, ahogyan azt már ti is beszéltétek korábban. Már bejelentették az első érkezőt a győrieknél, Umatum Ádámot, aki a Puskás Akadémiától érkezett, Dejan Boldar viszont távozott, azóta kiderült, hogy a Budapest Honvédnál lesz majd a következő idényben, és a arról is beszélnek, hogy a következő napokban újabb játékosok sorsa dőlhet majd el, például Sőn Szabolcsi, akinek végleg megszerezhetik a játékjogát, de akár Megyeri Balázs esetében is érvényesíthetik a plusz egy éves opciót. Mit gondoltak, mik azok a pozíciók a Győr esetében, ahol erősíteni kell ahhoz, hogy a bajnokok ligájában egy olyan csapat legyen, ami mondjuk már egy-két szinten magasabb csapatokkal is fel tudja venni.
1: Polccal, egy-két polccal.
2: Így van.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy erős csapat a Győr. Itt amire figyelni kell, hogy a két fronton helytállni, ahhoz tényleg az kell, hogy minden poszton legyen két közel azonos képességű játékos. Egyébként ez a Győr viszonylag jól megoldott, tehát volt egy nagyon stabil kezdőcsapat, amikor onnan egy-két ember kiesett, ők azt meg tudták oldani, tehát nem láttál igazi minőségi különbséget a csapatjátékban. Összességében én abban bízom, és a jelek azt mutatják, hogy a Győrt nem szétszalasztják, tehát nem eladják a játékosokat, mert most jó áruk van, hanem igazolni fognak. A Bembuálinak az ára egyébként szintén növekedhet úgy, hogy a Josefé, hogyha ő benne lesz az Algéria keretben, de a FIFA-nak a honlapját rendszeresen nézem a Gonfo címet, és még az Algéria keretet nem tudtam felfedezni. Szóval én azt gondolom, hogy a fő dolog az, hogy minden posztra legyen két meghatározó játékosuk, az nem baj, hogyha tudnak a kezdő csapatból olyat igazolni, akit oda egyből beletilleszteni, és erősítés jelent, de ez nem könnyű a Győrnél, mert egy nagyon kompakt csapatot raktak össze.
1: És azért sem könnyű, mert ugye a selejtezőben indul el az Eto, és ugye nyilván az a cél, hogy főtáblára kerüljön, remélhetőleg a Bajnokok Ligája lesz ez a főtábla, ha nem, akkor az Európa Liga és a Ferencváros Társaságában ugye ez lenne a legjobb. Ez a játékos keret kialakítását illetően is érdekes, mert ugye általában azt szokták mondani, hogy a selejtező részét a sztorinak, amíg nincs a főtábla, már szerintem az igazi Bajnokok Ligája meg Európa Liga kiesési szakasszal kezdődik, szóval addig jobban megszokott csapattal elindulni, amelyik elérte ezt a célt talán egy-két azonnali frissítéssel, viszont közben úgy is kell tárgyalni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyha BL főtáblára vagy alapszakaszba kerülsz, vagy Európa Ligába, mert ott azért több olyan mérkőzés lesz, amikor nem az Eto lesz a domináns abból a szempontból, hogy többet van nála a labda, a magas letámadással kísérleteznek, végig tudják pörgetni az akcióikat, úgyhogy én biztos, hogy néznék olyan játékosokat, akik sokat tudnak ütközni, sokat tudnak futni, és sokat tudnak labdát szerezni, így a hatos és a középső védelem között, de ugye ezt a támadásra szokták mondani, hogy kipörgő nyolcasok, én olyan belső középpályásokat szeretnék, akik a szélen vezetett támadásokhoz ki tudnának segíteni, mert az Eto ellen lesz majd ilyen, mert vagy nagyon kell majd támadni az eredményért, vagy nagyon kell őriznie, és ebben az esetben a szélek pláne felértékelődnek.
0: Zoli újságíróként megtehet, hogy konkrétumokat mond, én sportvezetőként mindig próbálom magam távol tartani attól, hogy az edző munkájába beleszóljak.
1: Egyébként sportigazgatóiba szóltam bele.
0: Ja, ne, jó, most
1: még egy polc.
0: De te megteheted.
1: Nem mindig örülnek neki.
0: Amit még akartam volt mondani nagyon gyorsan, hogy igazoltak egy egyébként nem ismert belső védőt a Felcsútról, de hogy ezt Csertős megtette annak idején Lenzsér Bencével a Győri Ifiből, és nagyon bevált, tehát hogy ne csodálkozzon senki, lehet, hogy ők tudják, hogy mit igazoltak és hogyan.
2: Ez majd a jövő zené, hogy a magyar csapatok kit és hogyan igazolnak, a következő hetekben biztosan számtalan cikk és bejelentés lesz ezekkel kapcsolatban. Mi viszont folytatjuk a Foci órát Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal, nemzetközi labdarúgással, hiszen elég sok bajnokság véget ért az elmúlt napokban, köztük a Premier League is. A Liverpool lejátszotta az utolsó mérkőzését 1-1-es döntetlent a Brentford ellen. Szoboszlai Dominiket a szurkolók megválasztották az év legjobb labdarúgójának, illetve Mohamed Salah elbúcsúzott az Anfield-i csapattól. Mit szóltok ahhoz, ahogy a Liverpool zárta a szezont, azért itt az utolsó négy mérkőzés az kicsit talán olyan volt, mint az egész idény felejthető.
0: Ezt többször elmondtam, hogy nekem, én 1900-es ilyenre nem emlékezhet, 1978 óta talán a Bruges ellen nyert back döntőt a Liverpool 1-0, még fekete-fehér tévén néztem a nagymamáméknál a cserépkályhának dőlve, és nyilván annyi idősen az ember a győzteshez csatlakozik, és azóta én Liverpool szurkoló vagyok. Ez a szezon, ez nagyon nem. Voltam most Belgrádban előadni az egyetemen a mentális felkészítés a sportban témában, és én azt gondolom, hogy ebben lett nagyon gyenge a Liverpool. És ezt már többször elmondtam itt, és elnézést kérek azoktól a hallgatóktól, akik rendszeresen hallgatnak, és több egyszer hallják ezt tőlem. Szóval, hogy elengedtek intelligens embereket az öltözőből. A Darwin Núñezt, Alexander Arnoldot, meg a Diazt, mindhárman. Alexander sokat volt sérült, hogy a maguk helyén mindhárman nagyot alakítanak az új klubjukban, és jött helyette Ekitiké, jött helyette, sose tudom a nevét a másik csatárnak, aki mindig sérült, amikor tét van, annyira nem... jön be a dolog, és hozták Virtzet, akit sztárként hoztak, tehát föntről rakták be ebbe a csapatba, és Liverpoolban azt nagyon nehezen viselik az emberek, amikor nem velük együtt nő föl valaki, hanem sztárként érkezik, talán példa se volt erre, és azt gondolom, hogy ezt nem gondolta át kellőképpen a vezetőedző, mert hogy a Jürgen Klopp erre építette mindig a csapatot, mindig azt a példát szoktam elmondani, hogy a Firminót, amikor már sokan kikövetelték az öltözőből, akkor ő elmondta, hogy addig, amíg nem talál egy hasonló intelligenciával bíró támadót, addig nem engedélye, mert szükség van rá az öltözőben. És akkor leigazolták Darwin Núñezt, aki kétségtelen nem tudott úgy futballozni, mint Firmino, de elképesztő intelligens volt. És ezt azzal is lehet sajnos bizonyítani, hogy míg Jürgen Kloppnál mindig a 90. perc után vagy rendszeresen tudtak mérkőzést nyerni, ebben a szezonban 6 vagy 7 olyan összecsapás volt, amit a 90. perc után buktak el. Tehát ott szerintem morálisan nagy baj van az öltözőben, ott ilyen tekintetben kell majd rendet rakni, és ez nagyon nehéz lesz, különösen úgy, hogy az volt érzékelt, hogy a Salah és az edző között sem felhőtlen a kapcsolat, és ebben nem lehet nem Salah mellé állni, hiszen Salahot a Rómából igazolták, aki egy viszonylag jó támadó volt, de hogy világsztárrá nőtte ki magát Liverpoolban, tehát az emberek rajonganak érte. Ez körülbelül olyan, mint amikor Böde Daniba szállt bele egy edzőpakson, az nem tud jól elsülni. Szóval ez egy nagyon összetett és szerintem nagyon nem jól kinéző szezonja volt a Liverpoolnak, és ráadásul még az is fájó, hogy az Everton is elég jól szerepelt.
1: Az mindig fáj a Liverpool szurkolóinak. Ugye másfél évvel ezelőtt januárban itt beszéltünk arról, hogy a Liverpool megnyerheti az angol bajnokságot, vagy a bajnokok ligáját, de a kettőt együtt nem, mert ez kevés a minőségi kiemelkedő játékosa. A mostani bajnokság előtt meg már Gábor figyelmeztette a Liverpool szurkolóit, ezáltal akkor önmagát is, hogy baj lehet, mert a intelligencia egy picit kisebb szinten marad, ugye az egymás közötti kommunikáció kiemelten fontos. Én végignéztem Slot meccs utáni sajtótájékoztatóját, ugye nagyon sokszor hivatkozott a sérültekre, ami bizonyítja azt, hogy kevesen voltak, viszont nem biztos, hogy akkor olyan drágán kellett volna és ennyi játékost igazolni, tehát jobban szét lehetett volna
0: tagolni. És bocsánat, az Iszák volt a néha, még sose jut eszembe.
1: A keretet, úgyhogy voltak gondjai, de ez a játékos kiválasztás része is volt. A Liverpool Liverpool viszont még abból szerencsés, hogy ugye a Bajnokok Ligájába tud indulni, mert például azért Chelsea-t megnézik, ott még nagyobb baj van, és ezért jó az angol labdarúgás, ezért jó az angol bajnokság, mert mindig más csapat a bajnok, vagy más csapatok a legjobbak.
2: Mohamed Salah 9 év után távozik a Liverpooltól, beszéljünk róla egy kicsit külön is, mert azért meg annyi trófát gyűjtött, 2 Premier League győzelem, 1 FA Kupa trófa, 2 Liga Kupa győzelem, Bajnokok Ligája siker is volt az alatt, az idő alatt, amit ő a Liverpoolnál töltött. Mi az örökség, amit hagy, és mennyiben változtatja meg az öltöző dinamikáját az, hogy ő már nem lesz ott a következő idény rajtjánál?
0: Az, hogy változik, az nem kérdés. Itt az a kérdés, hogy kit vagy kiket hoznak a helyére. Hogy például azok a fiatalok, akik ebben a szezonban megmutatták azt a saját utánpótlásból, hogy akár helyük lehet ebben a csapatban, azok kapnak elég teret. Ki megy még el? Azok a játékosok, akik meghatározó játékosai a Liverpoolnak, de már élnék a gyanúperre, hogy túl vannak pályafutásuk csúcsán, mondjuk Van Dijk. Hogy ott hátul mit tudnak kezdeni, tehát hogy tudnak-e hozni olyan védőt, aki egyből bevethető, vagy ott elkezd és fölépül. Andy Robertson a másik, akit elbúcsúztattak, aki megint csak megkockáztatnám, hogy egy erősen közepes balhátvéd volt, amikor elkezdett a Liverpoolban játszani, és aztán Alexander-Arnolddal sorra döntötték a csúcsokat, például az asszisztokban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott nagyon komoly átalakítást kell csinálni Liverpoolban, hogy a következő szezonban legyen esély arra, hogy bármilyen trófeát nyerjenek. Nagyon nehéz lesz, mert nem néz ki jól morálisan a pályán ez a csapat, nem néz ki egységesnek, miközben a Liverpoolnak mindig az volt az ereje. Még a 70-es évek vége, 80-as évek elején, amikor a Beckett nyertek sorra, akkor is, hogy helyben kinövő sztárok vannak, és egyébként nagyon erős csapategység. Salah nagyon jól megtestesíti egyébként azt a karaktert, ami a Liverpoolnak az igazi énjét mutatja meg. Tehát, hogy oda igazolsz valakit, aki jó focista, és aztán Liverpoolban pedig világsztárrá, istenné, nem tudom, mivé növi ki magát. Én azt gondolom, hogy Salah az pont ez volt, és ő bármit csinálhatott, a közönség mindig megvédte. És azért, aki látta ezt az utolsó mérkőzést, megkapta a lehetőséget arra, hogy lecseréljék és megünnepelje a közönség, de azért az nehéz volt neki is írás nélkül elselni, amikor föláll a Liverpool stadion és az ő nevét skandálják. Azt gondolom, hogy egyébként Jürgen Klopp kapta ebből a legtöbbet, amikor ő ott hagyta a klubot. De hogy ez óriási dolog volt, talán az egész szezonban a legszebb pillanat. Egyszer volt már ilyen, amikor összeakaszkodott Arne Slotter, és akkor nem játszott egy meccsen, kihagyta a keretből, majd a következőn ott volt, és ott a közönség állást foglalt. Tehát, hogy ő hiányozni fog. Egy olyan karakter a Liverpool futballklubjának az elmúlt hosszú-hosszú éveinek, aki meghatározta ezt a csapatot, és nem tudom, hogy mennyi idő lesz az, amíg nélkül ez a csapat működni tud, és hogy ő egyébként az öltözőben, azt innen nem tudjuk, hogy milyen szerepet töltött be, de hogy volt neki hatása, az egészen biztos.
2: Zsota tragédiája mennyiben befolyásolhatta a Liverpool szezonját, mert 8-9 hónappal ezelőtt arról is sokat beszéltünk, hogy azért a szezon rajtja előtt nem sokkal egy ilyen szintű tragédia, az akár az egész évet bárnyékolhatja. Ez történt, vagy ennél mélyebb és másabb problémák voltak?
0: Én jövök továbbra is.
1: Szerintem az egy nagyon borzalmas baleset volt, ugye mindenkit megrázott, és emlékezhetünk rá, hogy a Puskás Aréna közönsége is milyen korrekt és megható megemlékezést csinált. Mindenkit meg kellett, hogy rázzon, és ugye azért neki az öltözőbe is kiemelt szerepe volt, és ugye ez a Gábor szakterülete, és ő nagyon sokszor mondta ugye a Liverpool-al kapcsolatban, meg más csapatokkal kapcsolatban is az emberi kapcsolatokat egymás között, hogy viszonyulnak egymáshoz a játékosok, és lehetem igazolni hasonló kvalitású embert, mint például edzőkeresésnél is, de a jelenség maga az mindig nagyon fontos. És most ezt tényleg nem tudom, tehát hiányt hagyott maga mögött az öltözőbe. Tehát egy barátot veszítettek el, és nem úgy, hogy átigazolt egy másik csapatba, és rá lehet csetelni, vagy bármi egyéb, hanem az, hogy ő már nem lesz többé. És azért az ő pótlása szakmailag nem sikerült szerintem.
0: Hozzájárulhatott szerintem az ő elvesztése ahhoz, hogy ez a Liverpool öltöző, ugye ezt a csapatra szoktuk mondani, hogy az öltöző ez ilyen szörnyű állapotúnak tűnik a tévéképernyőn keresztül, vagy a stadionban nézve, de ha a Liverpoolban a főokként ezt jelölik meg, akkor szerintem becsapják magukat. Tehát, hogy itt mindig, amikor valami elindul rossz felé, akkor annak sokféle oka van, és ezeket az okokat sajnos a sportban egyszerre kell tudni kezelni. Az biztos, vagy abban én biztos vagyok, és természetesen lehet velem vitatkozni, hogy az intelligencia szintet az öltözőben azt jelentősen meg kell emelni. Mert hogy ennek a Liverpoolnak az elmúlt 8 év volt a Klopp, ugye? Vagy 9? Tehát abban az időszakban biztosan az egyik legfőbb ereje az volt, hogy erős intelligencia fölényt tudtak a pályán kialakítani. És ez most eltűnt, és ez baj.
2: Ha kicsit a magyarok szezonját vizsgáljuk, akkor ott milyen a mérleg? Kerkez is azért az utolsó néhány mérkőzésen kapott lehetőséget, talán visszaverekedte magát a kezdőcsapatba, a Szoboszlai Dominik pedig egyértelműen a szurkolók kedvencévé vált, és őt szavazták meg a legjobb játékosnak, talán nem véletlen. Mit gondoltok a két magyar játékos szezonjáról?
1: Szoboszlai Dominik szerintem nagyon jó teljesítmény nyújtott, mind fizikálisan, mind mentálisan a legjobbak közé tartozott a Liverpoolban. Én nem láttam annyi meccsét a Liverpoolnak, mint Gábor. Nekem a magyar válogatottban felvállalt szerepe is fontos, bár egyszer-kétszer lehetne ugye visszafogottabban, még nagyobb alázattal futballozni. Ami viszont a legfontosabb volt, hogy Kerkez Milos az 1-1 elleni védekezésekben hatalmasat fejlődött. Ugye őt úgy ismertük meg, hogy a széléről robog föl, mint ahogy azt a magyar válogatottban is igyekszik, meg próbálták játszani. Viszont a Liverpoolnál azért ott más kávéház volt, más felfogásban kellett futballozni. Ez nagyon jó hatással volt rá, és ennek majd a válogatottban szerintem még nagyobb hasznát vehetjük majd, hogy a Milos 1-1-ben is kőkemény lesz.
2: És a Premier League-ben volt még egy magyar játékos, aki elkezdte a szárnyait bontogatni, Tóth Alexről beszélünk, aki tagja annak a Bournemouth-nak, amely hatodik helyen végzett a bajnokságban, és ezzel az Európa Liga főtáblájára kvalifikált. Beszéljünk egy picit róla is, hogy az ő fejlődését mennyire látjátok így az első néhány hónap alapján, és az, hogy jövőre a Bournemouth-nak kettős terhelése lesz, nemzetközi és hazai, a hazai az meg Angliában ugye elég sok mérkőzést jelent, ez segítheti-e az ő nagyobb játék lehetőségét, főleg, hogy azért ott is új edző lesz majd hamarosan.
0: Kezdem a végével, tehát az egy nagyon nehéz dolog, amikor az ember azért megy egy klubhoz, mert az edző nagyon akarja. Nézzük meg mondjuk Nikicser Tamásnak a sorsát, hogy elment Spanyolországba, az edző nagyon akarta, 5 meccsen kikaptak, az edzőt elzavarták, az új edző a kispadra ültette, és azóta keresi önmagát, meg keresi a kapcsolatot a szövetségkapitányhoz, hogy visszakerüljön a válogatottba. Én azt gondolom, hogy Tóth Alexnél is ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nagyon kívánom neki, mert egy rendkívül jó karakterű, intelligensnek tűnő, tehát egy szerethető figura, hogy tudjon játszani. Ugye most játszott a legtöbbet, 57 percet a Bournemouthban az utolsó fordulóban. Én nem csodálkoznék ezzel együtt, hogyha őt kölcsön adnák a másodosztályban nyáron, mert hogy ebben a fél évben nem sikerült gyökeret verni a csapatban. Egyébként a Premier League-ben van egy program, ami ezzel foglalkozik, hogy azok a játékosok, akik először vannak a Premier League-ben, hogy az ő beszoktatásukat segítsék, mert hogy ez egy nagyon nehéz történet. De mondom, neki sokat kéne játszani, a válogatott béli teljesítmény is látszott az, hogy nincsenek játékpercek a lábában, és én azt gondolom, az inkább reális forgatókönyvnek, hogy őt kölcsön adják nyáron, mint sem, hogy kezdő ember lesz a Bournemouthban. Ha azt kérdezed, hogy mit szeretnék, akkor nyilván azt mondom, hogy azt, hogy ő stabil kezdő ember tudjon lenni ebben a csapatban, amelyik az Európa Ligában játszik. És az is érdekes, hogyha vissza gondolunk arra, hogy magyarok az angol élvonalban, hogy például Gera Zoli is, amikor kint volt az Európa Ligában, ő meghatározó játékosa volt a klubjában, sőt, ott sztárrá nőtte ki magát, de a Premier League-ben alig-alig játszott abban az évben, mert hogy az a játék meg kevésbé feküdt neki. Tehát akár magammal is tudnék vitatkozni, lehet, hogy az, hogy a Bournemouth kijutotta az európai porondra, az segíthet abban, hogy Tóth Alex ott maradjon és sokat játszon. Ha ez így lesz, akkor szerintem az Európa Ligában többet fog játszani, mint a Premier League-ben.
1: Én minden magyar játékos percének kiemelten örülök, és továbbra is csak és kizárólag a magyar válogatott szempontjából nézem ezeket a dolgokat. Az én két kedvenc európai külföldi csapatomban, az Atletico Madridban és az Interben, illetve a Boca Juniorsban sincsen, ugye, nem különösebben érdekel, én vereségnél mindig jobban szurkolok a csapatomnak, tehát ezekben a csapatokban nincsen magyar futballista, innentől kezdve az, hogy én a játékosoknak szurkolok, ami azt tudom, hogy kell a klubjaik jó teljesítménye is, és azért most elmondhatjuk, hogy ugye azért bővült a létszám is, de örülhetünk annak, hogyha esetleg már csak egy magyar csapat van egy sorozatban, vagy már nincsen sajnos magyar csapat, még mindig vannak olyan játékosok, akiknek tudunk szurkolni. Ez egy nagyon fontos része, én szerintem, a magyar labdarúgás megítélésének, mert azt ne felejtjük el, hogy nem csak Magyarország van egyedül, tehát az is fontos, hogy máshol mit és hogyan gondolnak rólunk, milyen példát mutatnak a légiósaink, Brazolt, Szoboszlai és Kerkez jól szerepelnek, ezzel többeknek utat nyitnak, vagy lehetőséget teremtenek.
2: A Liverpool idei szezonja a felejthető kategóriába tartozik, viszont a csapat szurkolói számára a 2005. május 25-e biztos, hogy felejthetetlen, hiszen ez volt az a nap, ahol Isztambulban 3 gólos hátrányból egyenlítve, majd 11-es párbajt követően legyőzték az AC Milánt, és megnyerték a Bajnokok Ligája döntőjét. Most Budapesten a BL döntőnek pedig Budapest lesz majd a rendezője, 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Hasonló izgalmakkal kiegyeznétek?
0: Hát én mindenkinek azt mondom, hogy aki azt nem látta azt a meccset, van egy nagyon jó néhány perces összefoglaló, ahol közben Liverpool himnusza megy a háttérben, és 0-3-ról indul, tehát a szünetről indul, és Liverpool szempontból, azért ezt nézze meg, az egy elképesztő élmény.
1: Picit elfogult.
0: Akkor is, ha valaki nem Liverpool szurkoló. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy Budapesten van a BL döntő, és az még jobb, hogy délután 6-kor kezdődik. Tehát ez egy újítása az UEFA-nak. Ez azt jelenti, hogy ez most családi program tud lenni. Most ahol én lakom, ez egy falu a városban itt Budapesten, ott mi is szervezünk közös meccsnézést, ahol pizza lesz a menü, és a két csapat ízlésvilága vagy származása szerint rakták össze a pizzát. Tehát én bíztatnék mindenkit, hogy ez legyen egy családi vagy közösségi esemény, hogy aki nem jut el a Puskás stadionba, és így szerintem vagyunk néhányan, hogy erre szervezzenek rá, mert ez egy nagyon nagy buli, nagyon jó lehet, a jó idős mellette szól, tehát ez minden tekintetben jó. Aztán, hogy a két csapat milyen meccset produkál, az már egy másik kérdés, mert nagyon ritkán van olyan BL döntő, mint a 2005-ös, általában ugye egy dolog számít az eredmény, és arra próbálnak fókuszálni csapatok, és ez teljesen érthető. Szerintem az Arsenal az egész végig stresszben volt, és nagyon nagy melót kellett belerakni, hogy a mindenféle várakozással szemben mégis bajnokok legyenek. A Paris Saint-Germainnek viszont nem ilyen éles a francia bajnokság, tehát én tavaly is azt láttam, hogy azt gondolom, hogy Luis Enrique úgy időzítette a formát, hogy a BL döntőben legyenek csúcson, és én azt gondolom, hogy ez most is így lesz.
1: Minden jó edző márciusra időzíti a csúcsformát, mert minden sorozat a kieséses szakasszal kezdődik, addig én felkészülési tornának tekintem, ugyanúgy, mint az NBA-ben az alapszakasz, tehát tök, hogy 7-szer legyőzi az egyik csapat a másikat, hogy utána egyből ellene kiessen majd a rájátszásban. Bajnokok Ligája döntője, nagyon remélem, hogy Nick Hornby, a zseniális focilázás és egyéb könyvek szerzője itt lesz majd Budapesten, jól érzi magát. Nekem abszolút a példaképen kívánom neki, hogy legyen nagyon boldog a lefújás után. Az, hogy melyik csapaté lesz a serleg, az engem egyáltalán nem érdekel, mert a Vasas nem jutott a BL döntőjébe.
0: Igen,
1: a 18 órás kezdés nekem is tetszik. Ugye a legfontosabb futballmeccsek mindig nagyon későn vannak, azt már nem biztos, hogy meg tudják nézni a gyerekek, de hogy ki nem tudnak menni rájuk, az egészen biztos, legalábbis én nem vinném este 9-kor BL meccsre már. Viszont a legnagyobb nap az délután lesz, együtt lehetnek szerte Európában a családok, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez egy jó mérkőzés lesz, viszont szerintem a műsorokból, amik kezdés előtt, meg szünetben, meg már mit tudom én, mik vannak, és majd lesznek a világbajnokságon, egy picit vissza kéne venni, mert bekövetkezik majd az a pillanat, hogy 2:45 percig nézzük mondjuk XY előadó művészt, és közben 15 percig tart egy foci meccs, de én abból már majd nem kérek.
2: Csak a gondolatkísérlet kedvéért előveszük a képzeletbeli jósgömbünket. Mit gondoltok, milyen lesz a szombati mérkőzés, és a következő foci órában kiről fogtok úgy beszélni, mint a 2026-os Bajnokok Ligája győztes?
1: Hát én biztos, hogy a Vasassal kezdem majd azt az adást is.
0: A River Péter folytatja.
1: Igen.
0: Az Atlético Madrid a zárja.
1: Boca Juniors, fel vagyok
0: háborodva.
1: Igen, hazafelé megbeszéljük. Szóval én tiszta szívből kívánom, hogy legyen 9-9, legyen göröktűz, legyen füstbomba, ne lássanak a marketingesek a VIP páholyból, legyen a labdarúgás örök hírneve ez a mérkőzés, de a legfontosabb az, hogy a magyar csapatok minél jobban tudjanak szerepelni, és a mi légiósainkról zengjenek majd ódákat az európai szalagcímek.
0: De kell mondani nevet?
2: Nem muszáj.
0: Én azt gondolom továbbra is, hogy a PSG fogja ezt megnyerni. Szerintem egy fáradt, boldog és fáradt Arzenállal találja magát szembe egy nagyon kiélezett Paris Saint-Germain.
1: Nem Bayern München voltam valamikor? Nem mondtam Bayern München?
0: Bayern München, de őnek is a Fosztony szurkolni. Az Acél Zoli jön hozzá egy szakkommentáltan.
1: Nem Bayern München mondtam.
0: De azt mondtuk egyébként mindketten, amikor talán 8 között jártak, hogy a Bayern München tűnik a legjobbnak.
1: Csak hogy a döntőpárosítása jó.
0: De most így, hogy Arsenal PSG, ebből én azt gondolom, és nyilván nem szoktam jósolni, de valamiért ebben viszonylag biztos vagyok, és ettől még lehet, hogy nem így lesz, hogy a PSG fogja ezt megnyerni, hogy aztán ki lesz a Mendes a bal hátvédjük. Valamiért én ott, tehát az egy elképesztő egy figura. Én azt gondolom, ha kell mondani egy nevet is, akkor én meg őt mondom.
1: Na, én pedig azt akartam mondani, hogy az álom döntő lett volna jó.
0: Igen,
1: lett volna.
0: A vágyálom nekem az volt, hogy egy Barca Real legyen Budapesten, mert azért azna.
1: Hát azért Atletico Madrid szurkolóként akkor elmentem volna Montenegróba.
0: Lassan indulsz Villarreal, sárga tenger alatt járózottál volna ott, vagy?
1: Nagyon fontos a spanyol harmadik, negyedik hely, igen. De egyébként sokkal jobb nem harmadiknak lenni, mert az már unalmas, tehát.
0: Ja, értem. Így most már mindent értek a hétvégéről.
2: Sok embernek emlékezetes lett volna egy Barcelona Real Madrid Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Könnyen elképzelhető, hogy a Paris Saint-Germain Arzenál finálé is hasonlóan emlékezetes lesz majd, a franciák másodszor nyerhetik meg a legrangosabb nemzetközi kupasorozatot, az Arzenál pedig története során először szombaton 18 órától kiderül, hogy melyik csapatnak sikerül ez. A héten még nagyon sokat fogunk ezzel a mérkőzéssel foglalkozni. Ebert Gábornak és Simon Zoltánnak köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések! Szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit szigeten a Holdudvarban található. Május 1-től ráadásul Margit sziget Sportsziget című kiállítás is látogatható a helyszínen. Mit jelent maga a Sportmúzeum, és miket láthatnak az ide látogatók? Arról beszélgetünk a következő 28 percben. Tartsanak velünk, én Berra Emese vagyok.

0: Salama Judita a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött el annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magán a kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogosultsága, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállításnak a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt mi igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a múzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport, vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a Párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonal ennek a a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillére épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
0: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány? Merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakkoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend, csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
2: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
0: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
2: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit-szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor tudni fogom. Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
0: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emléke, ami itt fellelhető?
2: A legkorábbi tárgyak a Margit hídhoz kapcsolódó tárgyaink, ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba. Partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
0: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
2: Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
0: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
2: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
0: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
4: A muzeológus munkája alapvetően, míg ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk a az apróbb részletekre is figyel. A múzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több múzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
0: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
4: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak, még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszóközönség, ez a Margit uszodának az úszóközönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között. Ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte ágazó, mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
0: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézéssel, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
4: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga a Margit-sziget, de ugye mind meghiklette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sport tematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sport tematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintve megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik ami ugye a falnál fogad minket a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a Sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátok, ahol az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így az első körben itt a falon, a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázó táblázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajzai, de ha már haza kell beszélnem, ugye az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem hogy ugye ez az épületkomplexum megvalósítható, annak a mecénását is mutatja.
0: Csak egy mondat visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként az a plakát?
4: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus állít mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, míg a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük, tehát hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásokba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is, a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozás is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni. És mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de azt mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána akár, ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegadás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól előtletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, hogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozgult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sport élet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Eszterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt. Ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt a Margit szigeten, a Holdudvarban. Tartsanak velünk legközelebb is, Berő Emesét hallották.

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: mégis meg.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kevin Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylábás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Solaire. Fantastic. Please come and join me down here. Thank you, sir. It was a wonderful performance.
1: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Balázs Krisztián, ifjúsági olimpiai arany, ezüst és bronzérmes, korosztályos Európa-bajnoki arany, ezüst és bronzérmes, korosztályos világbajnoki bronzérmes, és hát számításaim szerint olyan tízszeres magyar bajnok tornász. Biztos kihagytam valamit, nem Krisztián?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is köszönöm Tibi a meghívást. Ezek nagyjából a mindegyik eredményem lényeges és nagyon közel áll hozzám, de ezek talán a legmeghatározóbbak a pályafutásomat illetően.
2: Kezdjük azzal, hogy hogy kerül egy úszó a tornacsarnokba? Mert ha jól emlékszem, akkor az első igazán komolyan vett sportágad az úszás volt.
3: Igen, ez elég egyszerűen történt. Mint említetted, úszással kezdtem, és ráadásul hál' Istennek jól is ment. Szép sikereket tudtam ott is elérni, viszont a Fradi sporttelepén az úszoda és a tornaterem elég közel van egymáshoz, és úszóedzések után mindig a szüleimmel átmentünk, és én nagyon szerettem volna nézni a tornát. De akkor még úgy voltunk vele, hogy megy az úszás, igazából nagyon szerettem is, de azért úgy mégis tetszett a torna, ugye ott a szivacsgödör, trambulin, szaltók, stb. És ez így abba is maradt, és általános iskolába egy tornaedző eljött egy toborzást tartani, még a Vajda Péter iskolába, és ott alkalmasnak találtak a férfi torna sportágára, és meghívtak egy edzésre, hogy menjek el, és próbáljam ki magam. Azt tudni kell, hogy én itt már 7-8 éves lehettem, és azért a tornát azt elég korán kell kezdeni. Nekünk most volt 4 éves tanítványunk, tehát azért egy pici lemaradással indultam, de hál' Istennek nagyon gyorsan sikerült ezt behozni, és fel tudtam zárkozni a többiekhez. És igazából így jött a torna. Egy ideig üztem.

0: mind a kettőt párhuzamosan, tehát tornáztam is, meg úsztam is, aztán a szüleim válaszút elé állítottak, és mondták, hogy hát ez így nem mehet tovább, hogy a két sportág, ráadásul elég komolyan, ugye még ott van a tanulás is, és akkor egyet válasszak, amit elengedek, és hát akkor én ugye mondtam, hogy a tanulást ezt elengedném, de azért hál' Istennek ezt nem engedték, most már így felnőtt fejjel, azt mondom, hogy így még nyilván ez egy vicc volt, és akkor így maradt a torna.
1: 2009-et írunk nagyjából ezekben az időszakokban. Egy picivel később nekem akkor volt egy olyan lehetőségem, hogy televízió műsort készítettem egy csatornán, és sokat jártam a Fradi tornacsarnokába, akkor jártam a KSI-be, a tornacsarnokba, és ott hívta fel a figyelmemet Nagy Zoltán és Puskás Péter, őket idézem, van itt egy fiú, aki akkora, mint egy vizsla ülve, de olimpiai bajnok lesz. És rád mutattak. És utána megnéztem egy-két gyakorlatodat, és azt tűnt fel, hogy például az ugrásnál, amikor elléptél annyit, mint egy gyufásdoboz, nem hosszában, keresztben.
0: Igen.
1: És el voltál keseredve, hogy milyen borzasztó gyakorlat, és úgy álltál a dobogó tetején, megnyerve azt a szert, mint aki kitöltötte az ötös lottót, ki is húzták a számokat, de nem dobta be a szelvényt. Ennyire maximalista vagy?
0: Igen, ez a maximalizmus, ez már elég korán elkezdődött bennem. Megmondom őszintén, erre a pillanatra én nem emlékszem, de nagyon jó, hogy felidézted. Mindig is maximalista voltam az élet jelentős területein, és arra törekedtem, illetve mai napig arra törekszem, hogy amit csinálok, azt tényleg úgy csináljam. De ez a tornára nagyon igaz volt. És az eredményre visszakanyarodva, nagyon sokszor volt az bennem, hogy tényleg sikerült elérni egy jó eredményt, adott esetben felálltam a dobogó legfelső fokára, de egy olyan gyakorlattal, amivel azt éreztem, hogy ezzel nem hoztam ki magamból a maximumot. És akkor én elégedetlen voltam, hiába lettem első, viszont volt ez fordítva is, hogy azt éreztem, hogy tényleg a lehető legjobban versenyeztem, ennél többet már nem tudtam volna megtenni, és nem lettem mondjuk csak, vagy idézőjelben csak harmadik, mondjuk egy világkupán, viszont akkor elégedettség volt benne, mert tudtam, hogy én amit tudtam, azt megtettem, a munkát elvégeztem, beletettem a fáradalmakat, és ez most ennyire volt elég.
1: Akkoriban azt mondtad, hogy a példaképet Berki Krisztián, aki ugye lólengésben ért fel a csúcsra, neked pedig, hát nem akarlak megbántani, de szerintem a pályafutásod alatt a leggyengébb szered a ló volt.
0: Így van. Persze, hát ezzel én is tisztában vagyok, példaképen volt, hiszen tényleg az eredmény, amit elért, vagy eredmények, azokat szerintem nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri a Krisztiánt. Hál' Istennek én is egy nagyon jó személyes kapcsolatban lehetek vele, akár heti vagy napi szinten. Viszont nekem tényleg a lólengés volt a leggyengébb szerem. Nem volt kiemelkedően gyenge, viszont hogyha választani kellett, akkor az volt a leggyengébb. Ez adódik a alkatomból is talán, hiszen azért én egy alacsonyabb termet vagyok, kicsit szélesebb háttal, rövidebb kezekkel. Ha megnézzük például a Krisztiánt, maradjunk a példánál, ő egy magasabb, hosszabb kezű versenyző volt, úgyhogy nekem a lólengés volt az, ami kevésbé ment, de azért ott is sikerült haladni.
1: Igen, ezzel szemben a nyújtó volt talán a kedvenc szered, és Puskás Péter fedezett fel, ugye? Ő mondta azt, hogy annak ellenére, hogy van ez a pici ellentmondás, hogy a nyújtó nagyon megy, a ló kevésbé, hogy mégis egy hatszeres tornász vagy, egy igazi univerzális sportember. Hogy lehetett ezt, tudom, hogy heti 30 óra edzéssel, de hogy lehetett ezt úgy szinten tartani, hogy versenyről versenyre, világkupáról világkupára az ember mindig a maximumot nyújtsa, már pedig ezt tette.
0: Igen, annak ellenére, hogy a lólengés volt a leggyengébb szerem, azért, ahogy említetted, egy hatszeres tornász voltam. Tehát összetettbe is sikerült kiemelkedő eredményeket elérni, és pont ezért nem engedhettem meg magamnak azt, hogy teljesen elengedem azt a szert, hiszen a top élvonalban, az élmezőnyben, ott már tényleg minden tized számít, és minden tizedért vérverejtékkel meg kell küzdeni, és tisztában voltam, hogy a hiába nem megy, muszáj erőltetni, és tényleg nyomni kell, mert így tudok összetettbe fennmaradni. Aztán az, hogy szerenként sikerült még jó eredményeket elérni, akár nyújton, tényleg ugye az volt a kedvenc szerem egy idő után, mert nekem először a talaj volt nagyon sokáig, 2018-19-ig, az ifjúsági olimpiáig, és ott én törött bokával versenyeztem, meg értem el azokat az eredményeket, és ez azt eredményez, hogy utána sokáig nem tudtam úgy talajozni, ahogy talajozni, ugrani, lábamat használni, lábszerekre menni, ahogy az előtt, és ott egy picit, nem azt mondom, hogy visszafejlődtem, de is stagnáltam. És akkor ugye több időt fektettünk a korlátra, a nyújtóra, a gyenge pontokra, a lólengésre, és akkor ezek szépen felerősödtek.
1: Azt vettem észre a versenyeken, hogy a bírák, majd megerősítesz vagy cáfolsz, szimpatizálnak veled. Többször láttam azt, hogy egy-egy gyakorlatod után oda mentél egy bíróhoz, és beszélgetettek arról, hogy milyen volt a gyakorlat. Nem reklamáltál, hogy miért ennyi pontot adott, hanem kérted a tanácsát. Most, hogy már te is bíró vagy, hogyha jól tudom, akkor elvégezted
0: igen,
1: most már a nemzetközi bírói sulit. Te hogy viszonyulsz a versenyzőkhöz?
0: Igen, ez egy tudatos, hát mondhatni döntés volt, amióta eszemet tudom, hogy a bírókkal jó kapcsolatot kell ápolni, és most nem azért, hogy tényleg menjek, és úgymond túl jó viszonyban legyek velük, gondolod, hogy mire értek, hanem mivel tényleg ez egy szubjektív sportág, ezért nagyon sok az eldöntendő dolog, akár a javamra, akár csúnyán szóval ellenemre, és engem ez mindig is érdekelt egyrészt, hogy mi az, amit javíthatok a teljesítményemen, mik a gyenge pontok, mi az, ami jó, amit meg kell tartani, és én mindig is igyekeztem jó kapcsolatot ápolni a bírókkal, és ahogy említetted, ez sikerült is, hiszen tényleg pályafutásom közepétől, tehát ahonnan elkezdtem elérni a jelentős eredményeket, ott minden nemzet bírójával tényleg jó kapcsolatot ápoltam.
1: Nem csak a bírókkal volt jó kapcsolatot, hanem amennyire én észrevettem a többi sportolóval, akik akár ellenfélként, akár csapattársként voltak veled, akár az edzőkkel is. Lehet ezt eredeztetni onnan, hogy ti Erdélyből származtok, ugye a szüleid 2000-ben költöztek Magyarországra, és hogy egy picit másként neveltek ők téged, mint a budapesti gyerekeket. Lehet
0: ezt innen? Biztos vagyok benne, hiszen rengeteg olyan dolgot kaptam a szüleimtől, ami tényleg Erdélyhez, vagy ehhez a neveltetéshez, ehhez a habitushoz köthető, és végtelenül hálás vagyok, és leszek is nekik mindig. Mindenért, amit értem tettek, hiszen nélkülük nem lehetnék most az, aki, és nem tarthatnék ott. Viszont egy nyitottabb típus vagyok egyébként is, tehát én nagyon szeretek barátkozni, ismerkedni, tényleg beszélgetni, úgyhogy nagyon jó évek voltak ezek, amikor külföldi versenyzőkkel, edzőkkel is tényleg úgy tudtuk tartani a kapcsolatot, hogy tényleg mentünk hétről hétre világkupára, és szinte már ugye barátok lettünk.
1: Balázs Krisztiánnal beszélgetünk, ifjúsági olimpiai bajnok, tornász volt. Nehéz ezt kimondani, mert és engem nagyon megráz az a történet, ami veled megesett. 25. januárjában egy gyógyíthatatlan betegség nyomán az orvosok azt javasolták, hogy azonnal hagyd abba a tornát, mert hogy a privát életedre is befolyással lehet. Mi történt pontosan?
0: Ez egy úgynevezett mielopátia, azaz gerincvelő betegség. Van 3 törött csigolyám, és az nyomja a gerincvelőt, és ez elég nagy kockázatokkal jár. Jól mondtad, igen, a civil életre is, hiszen ez nem egy olyan dolog, hogy az embernek fáj a válla, és akkor összeszorítja a fogát, és megy tovább, hanem hogyha az a gerincvelő elszakad, akkor ez tényleg hosszú távon bélyeget nyom az életemre, hiszen ugye bénulás veszély. Nagyon nehéz volt.
1: 15 évig az ember életét a torna tölti ki, heti 30 órában a tornacsarnokban van, versenyről versenyre utazik. Egyedül föl lehet ezt dolgozni, vagy kérted szakember segítségét?
0: Nem lehet szerintem ezt egyedül. Szakemberrel dolgozom, hála a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hiszen ők támogattak pályafutásom alatt is, és mai napig. És ők adták a lehetőséget, hogy sportpszichológussal dolgozhatok együtt, illetve klubom, a Ferencvárosi Tornaklub és a Magyar Tornaszövetség is végtelen támogatásban részesít azóta is, hogy abba hagytam, de nagyon nehéz ezt feldolgozni, és most már eltelt lassan másfél év, de még mindig nem sikerült, teljesen úgy érzem.
1: Mennyit segített a hit? Mert tudjuk, hogy első áldozó voltál, bérmálkoztál, a hívők gyakran láthatnak a vasárnapi miséken a templomban közreműködni, segítkezni, hogy mennyiben tudtál építkezni ebből?
0: Szerintem nagyon, és próbálom ezt mai napig úgy, hogy azért én is keresem a mi érteket. Tudom, hogy nem mindig szükséges, de azért bennem is nagyon sokszor felmerült, hogy tényleg ennek miért most kellett megtörténnie, miért akkor, amikor tényleg a nehéz munka úgy volt, úgymond el volt végezve, tehát 15 évet beletettem a sportba, és most jött volna tényleg az, hogy jó eredményeket lehet elérni, de én hálás vagyok azért, hogy ez így kiderült, és ugye ennek lehetett volna sokkal rosszabb vége is. Én azt mondom, hogy a Jóisten ő tényleg mindig velem van, és nagyon segít engem, még akkor is, amikor sokszor nem érzem, vagy amikor egy picit magam alatt vagyok. Én azért kaptam mindenből sokat, tehát jóból is, rosszból is. Azért az eredményeket, ahogy így felsoroltad, tényleg szép hosszú lista, rengeteg érem, mindezek mellett rengeteg utazás, rengeteg élmény, tehát jóból is kijárt a sok, de azt nem gondoltam volna, hogy így fog véget érni a pályafutásom, és hogy ez így fog történni.
1: Szerencse a bal szerencsében, hogy amikor kiderült, akkor már részben folyamatban volt a szakmaszerzés, részben pedig még a későbbiekben is folytattad ezt. Mikor döntötted el, hogy edzőként, később pedig majd mestertanárként, vagy akár nemzetközi bíróként folytatod?
0: Érettségi után én egyből beiratkoztam a testnevelési egyetemre, és felvételt is nyertem edző szakra.
1: Ott is maximalista voltam magaddal szemben, mert ott azért megengedtél egy-egy négyest.
0: Hát ott nagyon örültem a négyeseknek, hogy maradjunk őszinték, de egyébként igen, ott is törekedtem, tehát csúszni nem csúsztam. Az fontos szempont volt nekem. Szóval beiratkoztam a testnevelési egyetemre, 3 év alatt meg is sikerült szereznem az első diplomát. Utána kimaradt egy év, mert nem indult az a képzés, amire szerettem volna menni, és utána jelentkeztem a mesterpedagógus képzésre, ami egy picit azért nehéz volt, mert ez egy egyéves levelező képzés, és azt tudni kell, hogy ez nappali tagozaton, ez 5,5 év. És az 5,5 évet azt beletették egy év levelezőbe, úgyhogy az egy nagyon mozgalmas évem, illetve évünk volt, akikkel együtt jártam, de hál' Istennek azt is sikerült csúsztatás nélkül megcsinálni. És akkor ezután jött a nemzetközi bíráskodás, ugye adta magát, egyrészt, másrészt pedig azért nem szeretek tétlen lenni, tehát azért szeretem mindig maximálisan élni a lehetőségeket, illetve kihasználni a lehetőségeket. Úgyhogy utána azt sikerült megszereznem, egyébként már voltam nemzetközi versenyen is, tehát hogy elindult ez a karrier vagy pályafutás, meg most megyek is a srácokkal a világkupára, és nagyon érdekes, hogy tényleg azokkal az emberekkel megyek, akikkel felnőttem, és 15 évig nap mint nap szenvedtünk meg, edzettünk a teremben, most ugyanúgy megyek velük versenyre, hogy eddig mentem, csak most nem a szerre megyek fel, hanem velem fognak szembeállni, és nekem jelentkeznek be.
1: Ha már említetted ezt a mesterpedagógus szakot, amit elvégeztél, ugye bekerültél a Ferencvárosba edzőként egészen kicsi gyerekekhez. Hogy működik a mesterpedagógus és az egészen kicsi gyerekek kapcsolata? Hogy találod meg velük a közös nyelvet? Úgyhogy van a zsebedben egy diploma arról, hogy meg kell találni velük a közös nyelvet.
0: Igen, nagyon jó, hogy van a zsebemben ez a diploma, de azért nem tudom így se felvenni a versenyt azokkal, akiknek esetleg nincs meg ez a diplomájuk, és mégis 20-30 éve a teremben dolgoznak edzőként, és több generációt végigvittek már. Nagyon nehéz, ez egy teljesen más habitust igényel, és tényleg azt hallom mindenhonnan, hogy ezzel a korosztályon a legnehezebb, és hogyha ezt megtanulom, akkor utána már csak könnyebb dolgom lesz. Próbálok pedagógiailag is jó szakember lenni. Szakmailag úgy érzem, hogy azért tudok hozzáadni a tornászokhoz egy-egy jó tanáccsal, mert azért tényleg az évek, a rutin, a rengeteg érzés gyakorlat, tehát hogy azért mindig van, amit még így kiadnék magamból, illetve szeretnék tovább menni ezen az úton, hiszen szeptembertől még egy mesterképzést kezdek a testnevelési egyetemen, sportmentál tréner, mentál coach nevezetű képzést, ami szintén ugye sporttal közeli, és mégiscsak a mentális részével foglalkozik.
1: A maximalizmusodat figyelembe véve őszintén jó edző vagy?
0: Hát én most nem mondhatom magamról, hogy jó edző vagyok, ezt más kell megkérdezni. Igyekszem jó edző lenni, nyilván nekem is vannak rosszabb, jobb napjaim, nekem is vannak hibáim. Nagyon sokszor van, hogy hazamegyek egy edzés után, és átgondolom, hogy ezt lehet, hogy máshogy kellett volna csinálni, de szerintem ez így normális, mert azért az önreflexió az elengedhetetlen ebben a szakmában is.
1: A vizualizáció, ami gyakorlatilag végigkísérte a pályafutásodat, hogy mindig kívülről láttad magad, és mindig nagyon kritikus voltál magaddal szemben, és ebben profivá váltál, az mennyit segít? Tehát amikor így este hazamész egy ilyen nagyon nehéz korosztállyal való együtt munka után, akkor mi az, amit mérlegre teszel?
0: Rengeteget segít a vizualizáció, és egyébként ez az egész pályafutásomat kísérte, hiszen én rendszeresen alkalmaztam ezt a technikát, és tényleg bátran mondhatom, hogy ez az egyik legjobb fejlesztő módszer, de így ezekben a napokban annyira nem használom, mert még annyira picik a fiúk meg a tornászok, hogy egyenlőre itt most még csak teljesen az alapok tanításával foglalkozunk, de amikor oda eljutunk, akkor mindenféleképpen fogom.
1: Milyenek ezek a mostani 4-5-6-7-8 éves gyerekek? Mire kell neked külön figyelned azon túl, hogy a testtartása jó legyen? Egyébként vagányak? Odafigyelnek? Szeretnek téged? Mobiltelefon van náluk? Vagy szóval
0: milyenek? Hál' Istennek azért szeretnek, és jó kapcsolatot ápolok velük. Talán nem lep meg, hogyha azt mondom, hogy tudok szigorú lenni, de úgy gondolom, hogy ennek megvan a helye és a miértje. Tehát azért általában jó hangulatban mennek az edzések, de pont ezért is, amit kérdeztél, hogy milyenek, azért mi teljesen mások voltunk, tehát látom a gyerekeket, amikor például tanítási gyakorlatra mentem a diploma megszerzésem alatt egy általános iskolába vagy egy gimnáziumba, azért nincs meg bennük az a fegyelem és az a tisztelet, ami az én véleményem szerint szükséges. Viszont ezek a tornász fiúk már ugye elég korán oda kerültek hozzánk, és tulajdonképpen mivel ebben nőnek fel, ezért bennük megvan ez a tisztelet, ez a fegyelem, ami szükséges. Azt mondanám, hogy az élsporthoz, de szerintem ez már a mindennapi, illetve a hétköznapi életben is sajnos kezd kikopni, és én ennek nagyon örülök, hogy a sport ezt egy picit vissza tudja adni, és tényleg mindenkit arra bátorítanék, hogy sportoltassa a gyermeket. Nyilván azt mondom tornászként, hogy a torna a legjobb, de tényleg bármilyen más sport, mert kitartást, önfegyelmet, tiszteletet, rengeteg mindenre megtanít.
1: Alázat, szorgalom van bennük?
0: Rengeteg.
1: Érdekes, hogy Nagy Zoltánnal tulajdonképpen az edződdel lehet, hogy több időt töltöttél, mint a családoddal.
0: Biztos vagyok benne.
1: Most pedig kollégák vagytok.
0: Igen, ez is egy... És most nem azért sóhajtok, mert nem szeretek vele dolgozni, hanem pont az ellenkezője, hogy ez is egy picit így most így beszélünk erről, és így hevesebben ver a szívem, mert tényleg előttem vannak azok az évek, amiket így mi eltöltöttünk az elejétől, főleg akkor, amikor én még fiatal voltam, és megmondom őszintén, nem volt meg rengetegszer a tisztelet, és azért kamaszkoromban biztos, hogy én saját magamnak lekevertem volna egy-két maflást, de hát ugye ez most már nem lehet, tehát hogy félreértés ne essék, szóval, hogy ő igazából felnevelt engem, talán ezzel nem túlzok, és tényleg többet voltam vele, mint a szüleimmel, és most kollégák vagyunk, ami nagyon jó, mert ugyanúgy találkozunk minden nap, ugyanúgy beszélünk, a termen kívül is csinálunk programokat, meg azért úgy tartjuk a kapcsolatot, tehát hogy azért messze menőlegesen ez egy több, meg egy jobb kapcsolat, mint egy általános kollega, de azért szerintem ezt ő is elég nehezen viselte.
1: Balázs Krisztiánnal beszélgetünk, korábbi tornász, jelenleg edző, illetve most már mesterpedagógus és nemzetközi bíró, és sokszor említed a szüleidet, és valahol azt olvastam, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig együtt is laktatok, ugye van egy testvéred, egy húgod is, és valahogy nekem úgy tűnt, hogy egy jó ideig megmarad majd ez az együttlakás, mert Hát egyrészt anyu nagyon jól főz.
0: Hát azért nagyon. Bár igyekszem most már én is.
1: De mégiscsak elköltöztél, és arra vagyok kíváncsi, hogy aki ilyen hosszan, ugye egészen más életrenddel, beosztással, éppen csak hazaesve, reggel már korán előve, egyszer csak elköltözik otthonról, akkor honnan tudja például, hogy kell bekapcsolni a mosógépet, hány fokra, mikró, hogy működik, hűtő, ha nyitva hagyom, leolvadt, szóval, hogy kezdted az
0: emelő életedet? Ezekre a ChatGPT mind tudja a választ. Úgyhogy az előfizetésem az elég aktív, viccet félretéve, igen, rengeteget mindent köszönhetek a szüleimnek, és ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, illetve a családomnak, közeli rokonaimnak. Igazából én ugye otthon, nemrég költöztem el, otthon laktam, de mégse voltam sokat otthon. Tehát, hogy azért vagy táborban voltam, vagy versenyen voltam, vagy reggel elmentem edzésre, este hazajöttem. Viszont ezekben az időszakokban is éreztem mindig a szülői támogatást, az, hogy vár mindig a meleg otthon, a szeretet, és tényleg édesanyám is pazarul főz. Minden nap kaptam meleg ételt, ebédet, stb. Mindig csomagolt, készített, de sose fogom elfelejteni, amikor először mutatta, hogy egy táborra hogy kell bepakolni. Tehát, hogy ezeket én mind végigvittem az életbe, és a maximalizmusomat szerintem azt bőven neki is, illetve a szüleimnek köszönhetem. Viszont igen, eljött az idő, hogy most már azért úgy nagyon szívesen önállósodtam. Tekintve arra is, ugye, hogy befejeződött az aktív pályafutásom. Ezt is egy olyan dolognak éreztem, ami miatt ennek meg kell így történnie, illetve azért most már én is 24 éves vagyok, és elfogadom, hogy a segítségre van szükségem, meg szeretem, hogyha támogatnak, de azért én a saját lábamon, hála drága jó Istennek, azért szeretek állni.
1: Ha már a szülők, vannak olyan sportolók, akik már kiskoruktól kezdve nem szeretik, hogyha a szülők ott vannak a versenyen. Te hogy voltál ezzel?
0: Engem abszolút nem zavart. Abszolút nem zavart. Nyilván ez azért is, mert a szüleim sose szóltak bele. Tehát ők eljöttek, szurkoltak, ha ügyes voltam, megöleltek, ha rontottam, megöleltek. Tehát, hogy mindig ott voltak támaszként. Hozzáteszem, rengeteg versenyemre eljöttek, tehát Buenos Aires-től elkezdve Dél-Amerika.
1: Komolyan jogi teher lehetett.
0: Igen, de azért ott voltak, támogattak. Igyekszem nekik ezt most már így visszaadni, amennyire tudom, meg így segíteni őket, amikor van rá lehetőségem, de tényleg végig kísértek, és engem sosem zavart.
1: Más aspektusból a szülők, most mint edző, milyen a viszonyod a tanítványaid szüleivel?
0: Hál' Istennek azért a csapatban azt kell mondom, hogy nagyon korrektek a szülők, mert tényleg könnyű velük dolgozni, együttműködni, és megvannak azok az alapértékek, amiket szem előtt tartva tudunk haladni azon az úton, ami szükséges az élsporthoz.
1: Beszéljünk egy picit még Erdélyről, mert mindig úgy vettem le a nyilatkozataidból, mintha egy kicsit neked az otthon az ott lenne. Tehát amikor átlépsz a határon, akkor minthogyha egy picit még a levegő is megváltozna körülötted.
0: Igen, ez így van. Nagyon szeretek Erdélybe járni, illetve hazajárni. Nekünk minden rokonunk ott van, vagy ott volt, illetve tényleg nagyon sok minden köt oda. Most már azt kell mondanom sajnos, hogy egy picit kevesebbet tudok menni, ugye munka miatt, meg tényleg azért mindig van valami, főleg, hogyha a szezon elindul, meg azért ez az élsport, ez egy olyan dolog, hogy sokan nem értik meg, én is talán csak azért tudom megérteni, mert benne voltam, hogy azért tényleg ott kell lenni minden nap. És nem lehet versenyző nélkül edző, illetve fordítva sem edző nélkül versenyző. Amikor ott van a versenyző, ott kell lenni az edzőnek is, és így azért egy picit kevesebb időm van utazni.
1: Egyszer azt is mondtad, hogy a hosszú távú terveidben az szerepel, hogy ott telepszel majd le, és egy erdélyi jánykával ott éled a utolsó éveidet, amiből még van legalább 70-80.
0: Úgy legyen.
1: De hogyan tovább? Ugye nem tudtál kiteljesedni sportolóként, amit lehet korosztályosan megnyertél. Edzőként van-e olyan ambíciót, hogy a tanítványaidat hozzásegítsd a minél nagyobb sikerekhez?
0: Mindenféleképpen, viszont azért mivel rövid ideje léptem ki az élsportból, ezért szeretnék nyitni mindenfelé. De elsősorban, sőt, csak a sporton belül maradni mindenféleképpen, és azért más területeken is fejleszteni magam, illetve kipróbálni, gondolok itt a mentál részére, illetve a mentális segítség adásra. De mindenféleképpen a torna közelében szeretnék maradni.
1: És hogyan nézed a tornaversenyeket a televízióban?
0: Hát nagyon nehezen, megmondom őszintén. Nagyon-nagyon-nagyon nehezen. Szerencsétlenségben, hogy azért olyan gyakran nem adják a televízióban, meg egyébként tévém az van, de adó az nincs. Bekötve, mert abszolút nem használom. Viszont a telefonom az teli van videókkal. Mindig látom, ahogy az egykori versenytársak fejlődnek, haladnak, edzenek, és azért ott azért sokszor szakad a szívem.
1: De azért a gyász folyamat vége felé jársz?
0: Én úgy gondolom, igen, bár pont ma beszéltem egyik volt edzőtársammal, és pont ma panaszoltam el neki, hogy semmi nem lesz most már olyan. És akkor ő biztatott egy picit, hogy de igen, lesz jobb, és hogy meg fogom találni ugyanúgy a helyemet, ugyanannyira, mint a tornában a szerek mellett.
1: Balázs Krisztián, köszönjük szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm!
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Bajnokok, legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Ollá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros bekgyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
3: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
1: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
3: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak örülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel. A gyerekkel volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig űztem ezt a művészetet.
1: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
3: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ezt szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
1: Pályaelhagyó.
3: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apukám, hogy de neki van, és hogyha hát hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert hogy ő a statisztikának az edzője.
1: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
3: De hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni. De hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
1: Mi volt a fenntartása?
3: Az iskola. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem hát, elég erős.
1: Nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
3: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás volt az egyetemen, kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
1: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
3: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt. De közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt. És az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már kicsit ideges lett. A második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
1: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
3: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és az nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságba egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa felvételt hirdet. Akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
1: Ugyanaz a föld alatti megálló?
3: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
1: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos, kisházi, Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
3: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. Hat asztal volt, a hatodik asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem a hatodik asztalon, és a jók pedig ugye az egyes asztal, kettes, hármas így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az egyes asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
1: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
3: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
1: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi
3: kapitány. Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és akkor válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
1: Ez kemény döntés.
3: Hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? Magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola? Viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni. És akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor, úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
1: Ulla Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező jelenleg edző, aki 74-ben a göppingeni serduló Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
3: Tehát, igen, abszolút.
1: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt
3: abszolút,
1: már.
3: Abszolút, abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna-e kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát. Hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Ollán Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye a Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény, biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
1: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
3: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
1: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
3: Hát ha párosról kérdezel, hát előjáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a német nemzetközi bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szedben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
1: Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csinál tovább, jó lesz ez.
3: Igen, hát azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom.
1: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson-Johansson páros
3: nem,
1: volt,
3: nem?
1: Az egy másik
3: nem, Johansson ez volt? Egy fiatalabb volt. Johansson. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye 5-5 kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
1: De egy formát mutattak legalább?
3: Egy formát mutattak, de hát olyan, hogy Applegreen, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
1: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a páros, volt még a csapatban. Hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
3: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, hogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam, mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na, hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na, Magyarország nyer, vagy nem.
1: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnok csapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
3: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyer Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
1: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztali tenisz?
3: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyer Klampár Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
1: Ulay Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább. Olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
3: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Volper Laci bácsi, ők, szóval hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, mint hogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom. Úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy ő mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
1: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
3: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint. Véleményem szerint rossz úton vagyunk, egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg. Például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
1: A te idődben?
3: 6 indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett. 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
1: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma? Vonzó. Nem lenne vonzó?
3: Hát nem. Uh-huh. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát, sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
1: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
3: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne,

0: veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim. De amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk. És azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Pósfai Gábor lett a Magyar Asztalteni Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportba.
1: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébbre sikeredett, de Olá Zsuzsa, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá,

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 3 perc a pontos idő, kezdődik a mai Sportreggel. Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Szilvia és Bene Ferenc. Szia Feri, neked is jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szia Szilvia.
1: Ahogy megszokhatták, Bigfalvi Tamás a szerkesztő, és Bredák József lesz ma a hangtechnikus. Képzeld el, Feri, hétvégén, vasárnap Balatonszemesen voltam, pünkösdi All-Star labdarúgó torna volt, ugye Vasas, Honvéd, Ferencváros, Újpest. Öregfiúk voltak, a házigazda Balatonszemes öregfiúk csapatával csaptak össze, 2x10 perc volt, egyrészt kerestelek, de másrészt eszembe jutott, hogy figyelj, annyi ilyen legendás sztár volt, és tök jó volt látni, hogy gyerekek, felnőttek, mentek oda autogramot kérni. Azt nem mondom, hogy mindenkit megismertek, mert azért például Fischer Pál már nem olyan hajszínnel rendelkezik, mint fénykorában, de nagyon jó hangulat volt.
2: Igen, hallottam az eseményről, hát egyrésztről nyilván örömmel kilátogattam volna hát szurkolóként, mert ugye hát azért én ilyen nagyságokig nem jutottam el labdarúgóként, tehát én nem vagyok egy legendás sztár, de azért nagyon nagy örömmel ott lettem volna. Egyébként hallottam az eseményről, meg nyomon követtem, meg nagyon sok volt csapattársam, ellenfelem, kollégám, volt játékosaim is voltak ott, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok jó barát, ismerős tette ott le a névjegy ezeken a mérkőzéseken. Jó ezeket hallani. Egyrésztről nagyon-nagyon sok olyan visszhang van a szurkolók részéről, hogy igenis van igény erre, tehát van igény az öregfiúk mérkőzésekre. Jó visszalátni azokat a többnyire 90-es, 2000-es évek volt játékosai, de a 80-as évekből is, ugye Fischer Pál személyében, vagy akár Bánki Dodi személyében pályára léptek sztárok. De az kétségtelen, hogy elsősorban ez egyfajta ilyen nosztalgikus élmény, nyilván futballélmény is van benne, meg én nagyon-nagyon azt érzem, hogy a szurkolókban van igény a kettős rangadókra. Tehát nagyon érdekes, igen, hogy igen. Egy ilyen öreg fiúk sztár csúcs találkozót is kicsit annak a fényében harangoztak be, hogy visszahozzuk a kettős rangadóknak az élményét, és én egy picit titkon reménykedem, hogy idén, vagyis a következő egyes bajnokságban ez újra visszajön. Talán, ha csak egyetlen egy körre már, az is egy nagy előrelépés, de én úgy gondolom, hogy akár azt a régi módi, akár négykörös dolgot is vissza lehetne hozni. Nyilván egy picit lehet elgondolkodni azon, hogy a klubok így elveszítik talán a hazai pályájukat, mert ha jól tudom, akkor talán a klubok ágának ellen leginkább. De szerintem most, a mostani futballhangulatban, a mostani gyönyörű, csodálatos Puskás arénában rengeteg nézőt vonzana.
1: Igen, és ugye a sorsolást is akkor úgy kellene kialakítani, tehát nyilván egy kis logisztikát igényelne. Én Zombori Zalánnal beszélgettem, aki erről az eseményről mondta azt, hogy amikor ugye megkapta a felkérést, azt hiszem Bánki Dodi volt itt az egésznek a főszervezője, és akkor ő szólt neki, hogy akkor Zalán a Vasas öregfiúk csapatot te fogd össze, hogy bárkinek szólt, mindenki örömmel jött, vagy majdnem mindenki. Tehát nem azt mondták, hogy ó, pünkös vasárnap van, jobb dolgom is, hanem nagy örömmel mindenki elfogadta, és nagyon sokan voltak tényleg a korábbi Vasasból is. De bármelyik csapatot mondhatom.
2: Igen, ez örömteli, de egyébként én is azt tapasztalom, hogy hát Újpesten óriási hagyománya van, tehát Óvaddi Laci barátomnak a szervezése által az Újpest öregfiúk azért rendszeresen járja az egész országot, tehát azért ennek egy nagyon-nagyon komoly és szervezett egyrészt hagyománya, másrészt létjogosultsága van. Ugyanakkor nekem is az a tapasztalatom, hogy nagyon hangulatúak ezek, és azért is motiváltak a játékosok, mert jó, akármennyire is azért jó újra viszont látni azokat a csapattársakat, vagy ellenfeleket, akikkel mondjuk 10-20 vagy akár 30 évvel ezelőtt játszottak.
1: Igen, de nehogy azt hitt, hogy ez ilyen kis tingli-tongli foci volt, tehát nagyon komolyan odaléptek. Volt egy szituáció, Kabát Péter piros lapot reklamált a játékvezetőnél.
2: Hát Kabátot mindig reklamálom,
1: igen. És lejöttek a pályáról, és már azt számolgatták, hogy akkor ki kivel mit ért el, és hogy akkor hányadikak lehetnek. Tehát tényleg nem ilyen kis, hogy szoktam mondani, ilyen piknik foci,
2: hát vagy sörmeccs.
1: Igen, nem sörmeccs volt. És Zombori Zalán azt mondta, hogy megdicsérte a balatonszemesi polgármestert, mert nagyon jó állapotú pálya. Tehát ez ilyen Na, nem hát, csak az öreg fiúk tornán, de kritikus, így van, de bárhol ez a legfontosabb, nem, hogy ne legyen sérülés, és akkor mindenki tényleg csak igen. A futballra tudjon koncentrálni.
2: Alapjelvénykor visszajönnek az a régi reflexek, tehát senki nem szeret veszíteni, azért mindenki megpróbálja a tudása az mértan a legjobbat nyújtani. Annyit azért tegyünk hozzá, nyilván nem szokott ezeken rúgdosódás lenni, nem szoktak ezeken kiállítások lenni, tehát azért valamelyest normális keretek között zajlik, és a közönségről szól, de azért azt el tudom képzelni, hogy senki nem akar veszíteni, és mindenki nyerni akar. Ugyanakkor bármilyen összecsapás is van a pályán, azt utána a különböző vendéglátóipari helyiségben.
1: Igen, ott az öltözők körül már nagy bratizás volt, úgyhogy tényleg jó hangulat volt, és hát 30 fok, úgyhogy nem tudom, hogy a nap végére ki milyen állapotban volt, én az elején voltam ott, de azért úgy belegondoltam, hogy mindenki négyet várjál, igen, mert öt csapat volt, mindenki négyet játszott, hogy azért nem tudom, remélem mindenki túlélte, sérülésmentesen, és lesz ilyen jövőre is, vagy legközelebb is.
2: Igen, hát bízunk benne, és a közönség részéről biztos, hogy van rá igény, és tényleg gratulálok mindenkinek, szervezőknek és a részvevőknek is.
1: Így van, Bánki Dodinak. Külön, hogyha ő vette kézbe ezt az egészet. Na, de hát, ahogy mondod, nem sörmeccsek lesznek például a világbajnokságon, és most már egyre több nemzet szövetségkapitány kihirdeti a keretet. Így tett Luis de la Fuente is, a spanyolok szövetségi kapitány, aki 26 fős keretet hirdetett, és sokak meglepetésére egyetlen Real Madrid játékos sem kapott helyet ebben. Téged ez hogy érint? Most túl azon, hogy nyilván tudjuk, nem csak spanyol játékosok alkotják a Real Madridot, de hogyha ilyen párhuzamot vonunk, ez körülbelül olyan, mint hogyha itthon a Ferencvárosból nem lenne VB kerettag? Vagy hogy? Miért lehetne ezt hasonlítani?
2: Vegyük ketté a dolgot. Egyrésztről azért a mai Ferencváros az inkább számottevő a magyar válogatott szempontjából is, tehát ebből a szempontból a konkrét párhuzam az talán nem állja meg a helyét, viszont hogyha a tradíciókat nézzük, és én úgy emlékszem, hogy még nem volt ilyen a labdarúgás történelmében, akkor tényleg felkaphatjuk rá fejünket. Viszont ha igazából reálisan nézzük, akkor valljuk meg őszintén, a Real Madridnak a meghatározó játékosai jelenleg nem spanyolok. Tehát én úgy gondolom, hogy a kapitánynak a szavát el kell fogadni, arról nem is beszélve, hogy egy rendkívül sikeres kapitányról beszélünk, és egy nagyon-nagyon jól működő spanyol válogatottról, és hát valljuk meg őszintén, a mai Real Madrid nem kifejezetten egy jól működő csapat, amiről beszélhetünk, és továbbra is hangsúlyozom, hogy az igazi nagy sztárjai azért külföldi játékosok, tehát nem arról beszélünk, hogy nem lesz Real Madrid labdarúgó a világbajnokságon, mert természetesen több is lesz, viszont igazán meghatározó spanyol világsztárjuk jelenleg nincsen, valljuk meg őszintén, vagy ha mondjuk Daniel Carvajalt nézzük, akkor ő azért már a pályafutása csúcsán is túl van, tehát ő most már visszavonulóban van, így van, 34 éves, de hát biztos vagyok benne, hogy többen is pályára fognak lépni a világbajnokságon, csak hát nem spanyolok.
1: De mondjuk egy ilyen hosszú tornán mindig azt mondják, hogy aki mentálisan majd a legerősebb lesz a végére, vagy mondjuk a regeneráció is a legjobban sikerül, az lehet a legsikeresebb. Egy ilyen Carvajal típusú játékos nem kellene oda, aki ilyen karizmatikus és szépen terelgeti mondjuk a fiatalokat is?
2: Hát én biztos vagyok benne, hogy az ilyen típusú játékos is meg lesz. Azért elsősorban itt, ahogy te is említetted, hogy egy rendkívül hosszú tornáról van szó, tehát biztos vagyok benne, hogy a kapitány természetesen a lehető legjobb keretet próbál összeállítani, de azért nagyon-nagyon fontos az is, hogy optimális korba legyenek, azért optimálisan terhelhető legyen a keret. Illetve hát egy fontos dolog van, hogy általában az ilyen hosszú tornákon nagyon-nagyon ritka, hogy valamelyik csapat az első naptól kezdve az utolsóig egészen döntőig csúcsformában futballozik. Tehát igenis létezik az, hogy gyakorlatilag mérkőzésről mérkőzésre, amelyik csapatok javuló tendenciát mutatnak, és szinte mérkőzésről mérkőzésre fejlődnek bele a világbajnokságba, általában azok szoktak a legvégén odaérni mondjuk a négy közé. Szóval nagyon-nagyon ritka, hogy egy kiemelkedő csapat van, nem is nagyon tudok, talán 70-es években, vagy a 90-es években német válogatott, 70-es években brazil válogatott, a 70-es mexikói győztes, talán azokról beszélhetünk, hogy így teljesen végigvert a mezőnyt, vagy talán a 94-es brazil válogatott, de én nem számítom.
1: De akkor ugye jóval kevesebb csapat volt, jóval rövidebb volt a torna, hát igen. Most azért...
2: Igen, tehát arra a lebonyolítási rendszerre, arra a hosszúságra és arra a csapat létszámra egyszerűen nincsen példa. Uh-huh. Tehát ez annyira egyedi lesz, ez a 48 csapatos világbajnokság 5 héten keresztül, egyen még a győztes is, vagy a döntős is, vagy a négy közé jutott négy csapat egyet több mérkőzést is fog játszani, mint a megszokott. Tehát egészen furcsa dolgokat is produkálhat ez a világbajnokság, senki nem tudja, hogy mi várható, és akkor még nem beszélünk arról, hogy három ország, három nemzet rendezi.
1: Brutál akik... meleg lesz.
2: Igen, de mondjuk itt inkább arra gondolok, hogy éghajlatokon és időzónákon keresztül fog zajlani világbajnokság. Tehát nem tudom, hogy van-e ilyen, de mondjuk amelyik csapat Kanadából átmegy Mexikóba, az annak azért éghajlatokon kell áteveznie, gyakorlatilag hosszú utazáson kell részt vennie, időzónákat kell átutaznia, szóval itt nagyon-nagyon sok olyan tényező is van valójában, és pontosan az éghajlat is az egyik nagyon-nagyon fontos tényező lesz, hogy azért olyankor azért június végén mondjuk Mexikóba pályára lépni azért az óriási kihívás a szervezet számára, és nagyon-nagyon ritkán szokták ezt hosszú távon egy világbajnokságon keresztül megfelelően megugrani mondjuk mérsékelt éghajlathoz szokott európai csapatok például.
1: Ugye, ha jól számolom, 8 Barcelona játékos van a keretben, és sokan találgatták, hogy Lamine Yamalt vajon elviszik-e a világbajnokságra. Nem lehet tudni, hogy a sérülése milyen állapotban van, és hogyan gyógyul. De mivel pontosan ezért, hogy hosszú a program, talán az első meccseken nem biztos, hogy játszani fog, de a későbbiekben lehet rá számítani, úgyhogy ő ott van a keretben.
2: Biztos voltam benne, hogy ott lesz. Itt kizárólag egy ilyen kaliberű játékosról van szó, akkor kizárólag azokat nem viszik el, akik biztosan a VB második szakaszában nem léphetnek pályára. Tehát amiatt nem fognak egy kvótát vagy egy helyet ellőni, de abban biztos vagyok, hogy az igazán nagy csapatok a csoportkört azt tényleg gyakorlatilag bemelegítésként tekintik. Tehát egész egyszerűen szinte nem lehet kiesni az első körben. Tehát a csoportkörben ugye a négy csapatból első kettő tovább jut, 8 legjobb harmadik a 12 csoportból, tehát tényleg 12 csapat fog gyakorlatilag csak kiesni, szóval illetve úgy, hogy pontosan 16 fog kiesni, tehát egész egyszerűen az gyakorlatilag az egész világbajnokság szakmai szempontból a 32 között fog kezdődni, amikor egyenes kieséses szakaszba érnek, és ott van igazán tétje a mérkőzések.
1: Hogyha te itt a Nemzeti Sportrádióban nem szakértenél, akkor te megnéznéd mind a 104 meccset, vagy te is úgy lennél vele, hogy hát jó, majd a csoportmeccsek menjenek le, és akkor majd a végén, vagy akkor majd bekapcsolódsz?
2: Hát én megmondom őszintén, én a kisfiam nagyon be van zsongva, 13 éves, és azt mondja, hogy apa, akkor mi most fordított világot fogunk élni, éjjel mérkős nézünk, nappal alszunk, és pontosan emlékszem, én ugyanilyen voltam ebben a korban, de azért ma már reálisan tekintve, én megmondom őszintén, érdeklődéssel követem meg, az biztos, hogy minimálisan összefoglaló szinten meg fogom nézni a mérkőseket, minden csoporttal képbe leszek, minden mérkőse természetesen, amiben a Nemzeti Sportrádió delegál, itt leszek, és teljes mértékben felkészülök, de úgy gondolom, hogy lehetetlenség minden mérkőzést élőben a 90 percet végignézni, mert az egyrészt nagyon embert próbáló, másrészt hangsúlyozom, számomra a világbajnokság a 32-es kiesős és szakaszban fog kezdődni.
1: Ha már akkor spanyolok, ugye ők az Zöldfoki szigetek ellen kezdenek június 15-én, júni 21 Spanyolország, Szaúd-Arábia és a csoport elsőségről vélhetően döntő Spanyol-Uruguay találkozott június 27-én Mexikóban rendezik, hajnali 2 órakor, úgyhogy akkor fel kell.
2: Nem probléma, megoldjuk.
1: És akkor Yamal szerinted, ha mondjuk az első két meccsen nem is, de Uruguay ellen már szerinted bevethető lesz, vagy bevetik?
2: Azonnal be fogják vetni onnantól, amikortól kezdve nem veszélyezteti a rásérülés önmagát. Tehát gyakorlatilag, ha Yamal kész és 100%-osan egészséges, akkor először természetesen nem kezdőként szépen föl fogják építeni, de minél hamarabb, mert az sem szerencsés, hogyha először a kieséses szakaszban lép pályára gyakorlatilag a világbajnokságon. Lehet, hogy a csoport szakaszt kihagyja, de én gyanítom, hogy ha jó lesz a lába, akkor már a csoportmérkőzéseken úgymond szoktatják a mérkőzésekhez, meg az éghajlathoz, meg az egész világbajnokság légköréhez. Azért ő se vett még részt felnőtt világbajnokságon. Tehát annak igenis egy nagyon-nagyon komoly atmoszférája van. Igenis még a legnagyobb sztároknak is hozzá kell szokni az a millióhoz. És biztos vagyok benne, hogy a kieséses szakaszban, hogyha előtte már epizód szerepeket ugyan de töltött a pályán, akkor ott már fontos szerep fog hárulni rá.
1: Biztos, hogy a VB addig még rengeteget beszélünk arról, hogy kik fogják jobban bírni azok a játékosok, akik erős bajnokságból jönnek, rengeteg mérkőzés számmal leterheltek, és tényleg ilyen túlzsúfolt program után jönnek a VB-re, vagy azok, akik esetleg gyengébb bajnokságban, nincs annyi mérkőzés szám a lábukban, és még arra is kíváncsi leszek, hogy a fiatalok vajon hogyan bírják majd ezt a sorozat terhelést, és az idősebbek. Szóval szerintem ez így, ahogy beszéljük, hogy hosszú lesz a torna, ez mind-mind-mind döntő jelentőségű lesz, nem?
2: Nagyon sok a kérdőjel, így van, mind-mind döntő jelentőségű lesz. Én azért úgy gondolom, hogy hosszú távon a legminőségibb keretek fognak érvényesülni, tehát egész egyszerűen nem tudom továbbra se elképzelni. Már talán a 8 közé se, de hogy a 4 közé olyan meglepetés csapat bekerüljön egy ilyen hosszú távú tornán, amelyik tényleg ilyen sötét lóként, talán Marokkó volt a legutóbbi világbajnokságon ilyen, nem nagyon tudok elképzelni. És nagyon sokan mondják, hogy spanyolok, portugálok, franciák, akár németek, ne írjuk le a dél-amerikai csapatokat, mert hangsúlyozom, hogy az amerikai kontinensen, és most Észak-Dél-Amerikát vegyük egybe, egyedül Németország volt eddig egyetlen egyszer képes megnyerni európaiként.
1: Lionel Messiért is aggódnak, főleg az argentin szó, de szerintem a világ bármelyik táján, ugye őt combsérülés miatt le kellett cserélni az Inter Miami legutóbbi meccsén. Azt mondták, legalábbis azt nyilatkozta az orvos, hogy ez csak ilyen megelőző vagy elővigyázatosság volt. Ki tudod azt jelenteni, hogy Lionel Messi ott lesz a VB-n? Vagy el tudod azt képzelni, hogy nélküle utazna el az argentin válogatott?
2: Azt nem tudom elképzelni, biztos vagyok benne, hogy ott lesz a világbajnokságon. Nyilván nem látunk bele, mert azért a sajtót, hogy milyen szinten tájékoztatják, az mindig a klubnak a belügye, viszont azt nagyon-nagyon sokféle izomsérülés van, tehát amikor ilyen nagyon drasztikus, azért annak látható jelei vannak a pályán, hogy biceg a játékos, hogy azonnal oda kap, így amikor érzi, nagyon-nagyon sok tényező lehet, és amikor egy minimális mikrosérülés van mondjuk az izom rostokban, akkor azért azt előidézheti egyfajta nagyobb terhelés, egy keményebb talajú pálya, esetleg egy fáradtság, szóval én úgy gondolom, hogy nem veszélyezteti Lionel Messinek a pályára lépését a világbajnokságon ez az apró sérülés. Azt már nem lehet tudni, azért még mindig van hát gyakorlatilag 2 hét a kezdésig, de abban biztos vagyok, hogy ott lesz a keretben, ha az első mérkőzésen nem is lesz kezdő, de azt is el tudom képzelni, hogy tényleg csak egy minimális elővigyázatosságból való lecserélés történt, és abban az esetben pedig abszolút nem veszélyezteti ez, akár az első mérkőzésen való pályára lépését. Viszont említetted, hogy megterhelő szezon, itt le van egy érdekes dolog, hogy mennyire tudtak kipihenni magukat a játékosok, főleg az élbajnokságok, a topbajnokságok azért nemrég fejeződtek be, itt azért mindig van egy pici pihenési szakasz, aztán utána újra fel kell pörögni, rá kell koncentrálni a mérkőzésekre, szóval itt lesznek azért érdekessége.
1: Ki lesz a legnagyobb sztárja a VB-nek szerinted? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, nem tudom, mondhatnék még ilyen nagy neveket idősebb korosztályból, vagy valaki fiatal, aki esetleg most robban be, hogyha még nem ismert játékos.
2: Én úgy gondolom, hogy a két hatalmas ikon, Ronaldo és Messi, úgy lesz világsztár, hogy 6. VB-jükre készülnek, tehát az elképesztő, tehát az minden eddigi rekordot felülmúl, és maguk a történelmi tény, hogy ott vannak a világbajnokságon. De mondjuk a világbajnokságnak gólkirálya, vagy adott esetben legjobb játékosa, biztos vagyok benne, hogy ilyen 24-30 éves kor közötti játékos lesz, aki pályafutása csúcsán van.
1: Van még pár percünk, egy kicsit beszéljünk még a Real Madridról olyan szempontból, hogy Florentino Perez elnök úr azt mondta, hogy ő hajlandó megméretni magát, és tisztújító közgyűlés, vagy nem tudom milyen típusú gyűlés lesz ott, vagy rendezvény, mennyire színház ez, és mennyire fogja ő valóban átadni, ha egyáltalán lesz kihívója, és lesz olyan induló, aki elvállalja ezt a posztot.
2: Igen, hát nagyon nehéz kérdés, mert én úgy tudom, minimum egy kihívó azért van, de sose lehet ezt tudni. Egyrészt nagyon-nagyon szigorúak a feltételek, tehát nem is tudom, rengeteg hosszú ideje Real Madrid pártolótagnak kell lenni, személyes vagyonnal kell garantálni bizonyos százalékot, ami azért nem egy mi kategóriánkbeli vagyonnal rendelkező lehet csak jelölt, tehát itt súlyos eurómilliók garanciájával lehet csak egyáltalán indulni a Real Madrid elnöki pozíciójáért, illetve nem tudom, hogy mennyire reális Florentino Pereznek a leváltása, illetve azt se lehet tudni, hogy mondjuk esetleg egy általa favorizált olyan vetétársa adattik meg, aki a saját vonalát viszi végig, és a háttérben ugyanúgy ott marad, vagy egy vele szöges ellentétes más irányvonal indul. Hát minden esetre, ha le akarják váltani, akkor egyrésztről most talán a Real Madrid trófea nélküli szezonja után talán a legmegfelelőbb alkalom, ugyanakkor a másik énem meg azt mondatja, hogy ha egészsége bírja, akkor azért egy nagyon jó szemű és keménykező elnökről van szó, aki azért a pályafutását azért inkább sikerek koronázták.
1: Jó, csak én mindig azt kérdezem, hogy például Xabi Alonso nem tudott azért talán kiteljesedni, mert amikor volt bármilyen konfliktus a játékosokkal, nem kapta meg az elnöktől azt a támogatást, ami esetleg az ő tekintélyét növelte volna, vagy meg tudta volna oldani ezeket a konfliktusokat. Tehát, hogy olyan szempontból fontos az elnök, és mondott, hogy igen, egy nagyon karizmatikus, erős kezű. Na de hogyha a játékos azt látja, hogy az elnök az vele van, és nem az edzővel, akkor az meg egy ilyen konfliktus forrás, nem?
2: Az nagyon nagy probléma, tökéletesen látod. Nyilván, hogyha Xabi Alonsónak a távozásában konkrétan ilyen szempontok szerepet játszottak, akkor szerintem az egy komoly vezetői hiba. Tehát amikor egy játékos konfliktusba kerül az edzőjével, és a tulajdonos elnök, sportigazgató vagy bárki a játékos oldalára áll, akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon komolyan gyengíti az edzőnek nem csak a tekintélyét, hanem a jövőbeli döntéseit, az öltözőbeli erejét, szóval ilyet nem szabad tenni, nem tudom, hogy konkrét eset történt-e, de az kétségtelen, hogy mondjuk amikor Vinicius Juniorral volt konfliktus a Xabi Alonsónak, akkor az egy nagyon-nagyon nehéz szituáció, hiszen azért Vinicius egyfajta sikereknek a zálogaként tekintették a játékost magára Viniciusra, ugyanakkor az egy nagyon-nagyon csúnyán szólva egyfajta ilyen aranytojástól jött tyúkja a Real Madridnak, hiszen azért szponzori bevételek, mezeladások szempontjából azért egy bevételt generáló tényező csúnyán szólva. Tehát ilyenkor a pénz az sokszor az edzői tekintély felett van, így nagyon-nagyon okosan kell ezeket a párhuzamokat megvívni, de az továbbra is azt mondom egyértelmű, hogyha az edző mellett kiáll egy elnök, akkor bármilyen konfliktus van a játékosokkal, akkor az edző mellé kell állni. Másképp bomlik a rendszer, és onnantól kezdve az edzőnek a napjai meg vannak számlálva.
1: De azt mondod, hogy te támogatnád azt, hogy Perez elnök maradjon? Tehát te azt mondod, hogy tulajdonképpen rendben van minden a Real Madridnál, majd csak jönnek a sikerek? Meg hát most ugye az is kérdés, hogy Arbeola marad-e, vagy új edző lesz, tehát ezek is még ilyen függőbeli dolgok.
2: Igen, én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Arbeola marad, hiszen úgy tudom, hogy Mourinho-val megegyeztek, tehát José Mourinho lesz a Real Madrid edzője, ebben biztos vagyok. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül elnöki problémák vannak, tehát ott egy egysetleges elnökváltással minden megoldódik, abban nem hiszek. Itt most elsősorban egy olyan edzőt kell megtalálni, egy olyan karizmatikus edzőt, aki tudja kezelni a sztárokat, erre kitűnően alkalmas lenne José Mourinho, viszont nem szabad még egyszer olyan hibát elkövetni, hiszen én úgy gondolom, Xabi Alonso is megoldotta volna, és az ő eltávolításával nem lett jobb a Real Madrid, sőt azt mondom, hogy egyre inkább a negatív ügyek kerültek napirendre, és egyre gyengébb lett a csapatnak a teljesítménye is, tehát ez egyértelműen egy rossz döntés volt.
1: Hát meglátjuk, hogy a világbajnokságra való tekintettel ott a Real Madridnál tudnak-e bármilyen problémákat elsimíteni, vagy megoldani, ugye lesz rá idő ilyen szempontból, bár ahogy mondtad, Real Madrid játékos lesz a világbajnokságon, csak nem a spanyol keretben, úgyhogy azért a Real Madrid szurkolók sem maradnak Real játékos nélkül a világbajnokságon. Mi pedig folytatjuk hamarosan a sportreggelt a zene után.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: zsugorbát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Férfi vízilabda.
1: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Esténként újra lezárják a pesti alsórakpartot. Folytatódik a napos, meleg idő. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamatfolyosó két szélét. Marga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat, egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. A MÁV közölte, hogy reggel minden érintett dunántúli vonalon megindult a menetrend szerinti közlekedés. Az oroszok folyamatos támadás sorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztat a telefonon amerikai kollégáját. Sergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Alig ért el előrelépést Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a rakétavédelmi rendszerek gyártásának bővítéséről, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint emiatt európai szövetségeseivel igyekeznek megoldást találni. A politikus hozzátette, folytatják a megbeszéléseket Washingtonnal, és új diplomáciai intézkedésekre is számít Donald Trump amerikai elnök részéről a háború rendezésével kapcsolatban. Belgiumban még napokig tarthat az oltás, miután hatalmas tűz ütött ki tegnap Tubize egyik ipari létesítményében. Egy 2000 négyzetméteres textilraktár gyulladt ki, mivel mérgező, aszbesztrészecskéket is tartalmazó füst került a levegőbe. A hatóságok arra kérték a közelben élőket, hogy maradjanak zárt térben. A település iskoláit bezárták. Esténként újra lezárják az autósok előtt a budapesti alsórakpartot, mától hétköznapokon este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
1: Közlekedés.
3: Az M0-áson az M1-es felől érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk eső nélkül. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a nem Nemzeti Sportkrónika.
0: Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az elit világbajnokságon. Az ötödik mérkőzés dönt a bajnoki címről a férfi kosárlabda NB1-ben, amelyben a bronzérem a Kaposvár élet. Három játékosunknak is véget ért egyesben a Roland Garros. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a hetedik utolsó előtti helyen végez csoportjában. Nemzeti együttesünk a ma 12 óra 20 perckor kezdődő Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. Csoportunk tegnapi másik meccsén az élvonaltól búcsúzó Nagy-Britannia 6-3-ra kikapott Németországtól. A másik nyolcasból Olaszország esett ki. A férfi kosárlabda NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falco ellen, amivel visszavette a pályaelőnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset

0: Ahogy eddig a munkában hiszünk, abban hiszünk, hogy a jó dolgokat, jó szokásokat végzünk, akkor azoknak meg lesz az eredménye. Ugyanazt tudom mondani most is, mint a múltkori meccs után, hogy 2-2 a párharcállása, nincsen vége, ugyanúgy semmi nem történt. Készülünk a következő mérkőzésre, ami egy nap kihagyás után fog következni, úgyhogy nagyon kemény lesz. Biztos vagyok benne, hogy a Falko is nagyon fel fogja szívni magát, mi is, ez fogja eldönteni, hogy ki lesz a bajnok.
1: Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros. A francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában Fucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott és 4 játszmában győzött. Bondár Anna nagy csatában 3 játszmában maradt alul az ukrán Jelina Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktoria Golubics-tól. Egyéniben így már csak Gálfi Dalma van versenyben, aki ma lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. A szervezet pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlést is tartanak. Bolla Bendegúz gólpasszal járult hozzá a Rapid Wien labdarúgó csapatának 3-0-ás győzelméhez a Ried ellen, ezzel a bécsiek indulhatnak a konferencia ligában. A magyar játékos végig pályán volt. Dejan Boldor a labdarúgó NB egy újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. A Paderborn hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a térsérülés miatt hiányzó Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén, így 2-1-es összesítéssel nyerve a párharcot, feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg már a 3. percben vezetést szerzett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepelhet az élvonalban. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Szabó Szilvia és Bene Ferenc. Harmadik éve a török Rizespor játékos a Mocsi Attila, hogy mit érez ennek kapcsán, arról Szabó Bencével beszélgetett.
2: Ez most már a harmadik év volt, amit lejátszottál a Rizespor együttesében a török első osztályban, és hogyha arra nézek rá, hogy milyen eredményeket értél el a csapattal az időszak alatt, ugye ebben a három évben volt 2 9. hely, most pedig egy 8. hely jött össze, viszont ahogy néztem, némileg kevesebb ponttal, amivel eddig sikerült a 9. helyezéseket megszerezni, de ezek csak a számok, milyen volt megélni ezt az évet a csapattal?
3: Hát igen, mindig ilyen középmezőny picit elején végeztünk. Azt gondolom, hogy a csapatban kvalitásilag van több, de ahhoz kell egy kis extra, hogy tényleg még egy kicsit följebb, akár európai pozícióra érjünk, és ezt az extrát egyik évben se tudtuk hozzátenni, a legközelebb az első évben voltunk, amikor álltunk se európai pozícióba. Azóta az elmúlt két évben nem, inkább alulról jöttünk és kapaszkodtunk fölfele. Hát az utolsó évben ugye edzőváltás is történt, úgyhogy talán ez volt így eredményességileg a leggyengébb szezon, ahogy a pontszám is mutatja, viszont ez a 8. helyre elegendő volt. Azt gondolom, ez a bajnokságnak érezettségét mutatta leginkább, és belül is azt éreztem, hogy tényleg bárkit megverhet. Talán a Gala kicsit kilógott fölfele, de azon kívül nem volt olyan csapat, ahol bárki biztosra tudott volna menni, és azt gondolom, ezt mutatja, azt a 40 pontot a 8. helyen maradtunk, viszont nagyon közel volt mind az eleje, mint a vége.
2: Hát igen, ez így pont ez fogalmazódott meg bennem is, hogy erre a szezonra eléggé erősnek tűnik most ez a liga. Személyesen, hogyha te oldaladról nézzük, akkor te mennyire voltál elégedett? Ugye voltak olyan időszakok a szezonban, amikor a kispadon voltál, ott talán volt sérülésed is, de amellett azért szereztél 2 gólt, ami gondolom azért némi örömre adhat számodra is sokat, még ha nem is az elsődleges feladatod.
3: Nyilván igen, ennek a 2 gólnak örülök. Hát a szezont azt úgy kezdtem, ahogy szoktam, első meccsenyből ugye kezdő voltam, és ott egy hajlító problémával küzdöttem, ott 3 meccs ki is maradt, utána végigjátszottam az előző edzőnél a szezont, majd történt egy edzőváltás, azt szoktam mondani, hogy egy stabil kezdőjátéknak, aki 3 évig van, ahogy annál vezetetően játszik, ez csak negatívan sülhet el. Nálam így is történt, ki is kerültem a csapatból, de azt gondolom, hogy bevetettem azt az extra munkát egyedül egyénileg, hogy ha eljön a lehetőség, akkor tudjak vele élni. Hát nagyon nehezen jött el, nem tudom az okát továbbra se, nem értem, hogy miért kellett válnom, de egy sárga lapos eltiltás miatt visszakerültem. Samson meccslegjövő lettem, gólt szereztem, és utána azt mondhatom, hogy ezzel az utolsó 8 meccsel talán megmentettem a szezonomat, hogy tényleg ne egy negatív szezonról beszéljünk, hanem azt tudom mondani, hogy igenis, hogy elértem egy jó meccszámot, ami egy jó szezon tudhatok magam mögött.
2: Hát igen, erről az edzőváltásról akartam mindenképpen beszélni, hogy gyakorlatilag amióta Törökországban vagy egy vezetőedzőt volt, ugye most az elmúlt fél évben lett egy másik, de akkor ennek az újnak akkor meg tudtad mutatni, és akkor érzed már némileg a bizalmat ezzel együtt?
3: Ezt nem merném még 100%-osan továbbra se kijelenteni. Azt gondolom, hogy olyan teljesítményt nyújtottam a végén, hogy nem volt lehetőség kivenni. De erre még egyelőre nem tudok pontos válaszolni, talán majd a felkészülés után.
2: Egyébként melyik volt ebben a szezonban a legemlékezetesebb találkozó, vagy a csapat számára, vagy te számodra? Nyilván volt olyan meccs, ahol győztes gólt szereztél, az gondolom, az mindig különleges lehet. Azon túl meg volt így eredmény szempontjában szerintem 2 jó meccsetek, ahogy néztem, a Fener meg a Besiktas ellen, és egy 2-2-es döntetlen tudtatok játszani.
3: Igen, azt hiszem szinte majdnem az összes említette, talán amit én mindenképp említenék, ahogy mondtam az előbb is, ez a Samsung meccs, ez azt gondolom, hogy kulcs volt tényleg az egész szezonnak úgymond a megmentésébe, akkor rúgtam ugye a gólt is, és hazai pár 4-re legyőztük a Samsungt, ami azt gondolom óriási eredmény volt, úgyhogy a csapat szinten is nagyon jól nézett ki, és ahogy említetted, a Fener meccs volt még az, amit mindenképp kiemelnék, hol ahol nagyon-nagyon jól játszottunk, idegenbe 2-2-t értünk el, és az mind nekem is, mind a csapatnak is tényleg még egyszer az egy extra teljesítmény volt.
2: Ha már úgy említetted, hogy a Galata egy kicsit kiemelkedett a bajnokságból, most ugye láttuk a Fenerbahce-t ugye magyar szemmel is, mert ugye a Ferencváros ellen játszott a csapat. Ők mennyire voltak? Mert ugye nagyon közel volt a Galatához a Feneri ugye vége felé, végül a Galata be tudta húzni a bajnokságot, de ott mekkora volt ebben az évben a különbség? Tehát azért már mint eredményekben az látszott, hogy azért viszonylag közel van a másik isztambuli csapat.
3: Hát azt gondolom, hogy főleg így belsőről szemmel tudom azt mondani, hogy egy Osimhen volt köztük a különbség, egy Osimhennél jobb volt a Gala, ami hiányzott talán azt gondolom a Fenernél az a befejező csatár, hisz azért ott azért ez egy elég erős középpálya Kantéval, Asensióval, mondjuk Enguzival, de én azt gondolom, hogy játszottam előnök is, hogy a vége az nem igazán ült nekik, és azt gondolom, hogy tényleg, ahogy említettem, az Osimhennél jobb volt a Gala.
2: Jön magába is ilyen nevekről beszélgetni, azért eléggé pozitív lehet gondolom számodra is, hogy ilyen játékosok ellen tudtál játszani itt a bajnokságban. Illetve adott esetben beszéljünk egy kicsit szerintem a válogatottról is, most egy ilyen témaváltást, ugye az egész idényedhez az is hozzátartozik, hogy ugye kaptál válogatottban lehetőséget, ugyan két eléggé rossz emlékű mérkőzésen tudtál pályára lépni, ugye két írmeccsen kaptál lehetőséget a szövetségi kapitánytól, és ugye ott voltak is némi kritika is fölvetődött veled kapcsolatban, amit én személy szerint, hogyha így megfogalmazhatom, akkor furcsáltam, ugye, hogy sokan elővettek akár téged, elővették a kapust, ugye Dibusz Dénest, meg más játékosokat is kritizáltak, te ezt hogyan tudtad magadban rendezni, mennyi időbe telt?
3: Hát azt gondolom, hogy a kiesés az fájóbb volt, mint hogy a kritikát magammal rendezzem. Hát igen, ez egy nehéz, fájó szituáció volt, fájó pont. Nyilván kielemzi az ember, megnézi, hogy mit tudott volna másképp csinálni, azt gondolom, majd egy perc a beállás után egy percet játszik az ember, ez egy írtó nehéz szituáció volt az én részemről. Azt gondolom, hogy abban a támadásban tényleg mi amennyi hibát vétettünk csapat egyénileg játékosokként, annyira voltak ők szerencsések, és az valamiért így kellett lennie. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg a kiesés az egy fájó pont volt mindennek a kritikáknak feldolgozása vagy megélése.
2: És egyébként a többi részét így a válogatottal kapcsolatban, hogy most volt kelethirdetés, végül így nem kerültél be, mennyire számítottál mondjuk most meghívóra, vagy most hogyan állsz ez a kérdéshez?
3: Szívesen megyek, nagyon boldog vagyok, mikor megyek, de tiszteletbe tartom a kapitány döntését, így döntött, úgyhogy igazából én ennyivel ezt lezárom, dolgozom tovább, aztán reméljük, hogy hamarosan visszakerülök.
2: És a jövőt hogyan látod itt a török csapatban? Mert ugye tettél itt egy fél mondatot arról, hogy majd a felkészülés során bizonyítasz majd az új edzőnek, akkor én azt néztem, hogy van még egy éved a szerződésedből, akkor úgy számolsz, hogy maradnál, és akkor bizonyítanál még, vagy próbálnátok adott esetben végre azt a szintet átlépni, hogy a felső házba úgy végezzetek, hogy adott esetben egy nemzetközi kupaindulás is összejöjjön.
3: Ez még azt gondolom, hogy korai, nagyon az átkozolás még el se kezdődött, úgyhogy erről még korai beszélni, nem zárkozom el se attól, hogy váltsak, se attól, hogy maradjak. Bízom benne, hogy meg fogom találni idén is a legjobb megoldás számomra. Hogy az maradás lesz, vagy távozás, azt jelen pillanatban nem tudom.
2: Hát akkor meglátjuk mindenképpen, és akkor egy utolsó gondolat így a legvégére. Mennyi pihenőt kaptál, hogyan néz most ki az előtted álló, nem tudom, egy hónap, két hónap, mikor kell majd elmenned Törökországba újra felkészülésre?
3: Hát igen, ez most egy úgymond szerencsés nyári szünet, hisz sose volt igazából hosszabb szünetem, hisz mindig vagy váltott voltam, vagy az 21-ben még előtte, szóval az elmúlt 5-6-7 évben azt hiszem nem nagyon volt másfél-két hétnél több szünetem. Most ez 5,5 hétre kicsúszott, úgyhogy most be tudom pótolni az elmúlt éveket. Úgyhogy a családdal fogom tölteni, és remélem sikeresen feltöltöm az új szezonra.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mocsi Attila Szabó Bencével beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

meccsek, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Don't tell the guards I left.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 3 perc van, újra itt vagyunk, Bene Ferenccel. Szia Feri, jó reggelt!
2: És Szabó Szilvivel, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt, jó reggelt! Beszéljünk egy kicsit az olasz futballról. Tudom, hogy nagy Juventus rajongó vagy, és nyilván szomorúan látod a tabellát. Véget ért ugye a Serie A, és sem a Juventus, sem az AC Milan nem indulhat a Bajnokok Ligájában. Nagyszerű, tradicionális klubokról van szó. Mekkora érvágás ez szerinted, és mennyire van csalódottság? Ugye a Milánnak még az utolsó pillanatokban is volt esélye, de az, hogy hazai pályán kikapott a Cagliaritól 2-1-re, az szerintem egy ilyen mélyütés volt mindenkinek, nem?
2: Igen, kétségtelenül, hát az nem olyan nagy baj, hogy a Milán nem indul a BL-ben számomra, de ahogy a Juventus, az hatalmas katasztrófa, tehát egész egyszerűen, hogyha Juventus szempontból vizsgáljuk ezt az egészet, akkor szörnyű. Tehát az elmúlt évek nemhogy a tudatos építkezésről, meg az igazolásokról szólnak, hanem a totális csődről. Juventus szinthez méltatlanul igazolt játékosok, olyan fiatalok, akik nem váltak be, olyan meghatározónak szánt labdarúgókat igazoltak, akikről soha nem is hallottunk szinte előtte, szóval egész egyszerűen...
1: Mi olyan meghatározó játékost igazoltak, akiről nem is hallottunk, hát tehát jó, most, azt most várták tőlük, hogy...
2: Túlzással, okay. most egy Openda, aki a Lipcsében mondjuk szerepelt, de hát nem, szóval az az igazság, hogy én, aki nagyon-nagyon pici gyerekként, de mondjuk még láttam Platinit, aztán utána pedig serdülő ifjoncként Roberto Baggiót vagy Del Piero-t, aztán Viallit, szóval ilyen játékosok után nagyon-nagyon nehéz, és akkor még Zidane-ról, Deschamps-ról, Conte-ról nem is beszélve, aztán a régiekről, meg pláne nem, szóval egész egyszerűen az szörnyű, ami most a Juventusnál folyik, és edzőket se találták el, most az Spallettivel valamelyest úgy hittük, hogy stabilizálódik a helyzet, de ennek ellenére teljes csőd lett a szezon vége, és az, hogy egy Como oda-vissza elveri a Juventust, az mindent elmond, és azért is kanyarodjunk egy picit a Comóra, anélkül, hogy azért a Milánt se hagynám ki, hogy azért az, hogy oda-vissza elverte a Como a Juventust, az is egy óriási nagy tett, és Fabregas edzősége alatt egy nagyon-nagyon kulturált és rendkívül jó futballozó Como jött össze, és az az érdekes, hogy sokáig úgy volt, hogy a Juventus az utolsó fordulóban vezetett Torinóban, hát ugye a Torino vendégeként ugye a Stadio Comunale-ban, tehát nem hazai pályán, de ugye a saját városukban, a Derby della Mole, ugye a helyi rangadó, és abban az esetben, hogyha Milán legalább egy döntetlent elért volna, akkor 371 pontos csapat van, és ezáltal úgy lehetett volna eldönteni a BL-be való indulást, hogy a hármas, három csapatnak a körmérkőzés aránya hogy alakul, és ebből is a Juventus jött volna ki legrosszabbul. Tehát, ha jól emlékszem, 2 vagy 3 pontot szerzett ezekből a mérkőzésekből, ami szintén megint nagyon-nagyon árulkodó. Ugyanakkor az olasz bajnokságra sokszor rá szokták sütni, hogy az utolsó fordulóban nem történnek meglepetések, és amikor azt láttuk, hogy Milán-Cagliari mérkőzés következik, azt láttuk, hogy Verona-Róma van, és Cremonese-Como, és mind a kétszer ugye a Róma is és a Como is megnyerte a találkozóját, tehát ezáltal oda tudott kerülni a bajnokok ligáját érő pozícióba, de hogy Milán-Cagliari alapjába véve a Milánnak hazai pályán azt a Cagliarit kellett volna elvernie, amelyik megúszta a kiesést.
1: 14. helyen zárt.
2: Igen, 14. helyen zárt, de amennyiben mondjuk vereséget szenved Milánóban, abban az esetben is mondjuk egy-két helye hátrébb sodródik, de semmi nem múlott számukra találkozón. És viszont a Milánnak létkérdés volt, hogy begyűjtse a hazai pályán a 3 pontot, és hát ilyenkor kívánni se lehet kellemesebb ellenfelet, mint egy olyan alsóbb kategóriai csapat, amelyik már nem fenyegetett a kieséstől, és ez a tényleg az országos egyes. Hát bebizonyította a Cagliari, hogy egy rendkívül sportszerű csapatról beszélünk, mert nagyon-nagyon jó futballozott a San Siroban, és nem, hogy ez a 2-1-es győzelem reális, hanem még több góllal nyerhettek volna. Hát ez hasonló katasztrófa a Milánnak, ahogyan jön a Juventusnak is az Európa Ligában való indulás, hiszen ezek a bajnokok ligája pénzek, ezek gyakorlatilag már be vannak kalkulálva a költségvetésben. Tehát a Juventusnál is, és gyanítom a Milánnál is egy olyan átigazolási időszakot szerettek volna, amelyben hát meghatározó és a jövő szempontjából profitábilis labdarúgókat tudnak igazolni. Ez most biztos vagyok benne, hogy teljes mértékben megdől. Nem csak azért, mert pénzük nem lesz csúcskategória játékost igazolni, hanem egy csúcskategória játékos a Bajnokok Ligában akar szerepelni, és egész egyszerűen bármilyen pénzt kínálnak, nem akar Európa Ligás csapatba igazolni.
1: Akkor a Kómóhoz.
2: Akkor a Kómóhoz kell igazolni, így van, így van.
1: És ugye azzal, hogy a Kómó legyőzte a Cremonézét, az is eldőlt, hogy a Cremonéze búcsúzik az élvonaltól, és Jamie Vardy, aki egy igazán ikonikus vagy legendás figura, sokak szemében nagy kedvenc, őt sem láthatjuk az élvonalban, ha csak nem megy ő is valamelyik szériás csapatba jövőre.
2: Igen, de alapjában azért az olasz bajnokságot a tradíciónak a légköre hatja át, tehát azért megmondom őszintén, most kiesik a Pisa, talán a Verona azért volt olasz bajnok, talán 86 körül, de a Pisa, Verona, Cremonese tényleg nagy csapatok, de azért nem fog senki komolyabb könnyeket hullatni, hogy jövőre nem látjuk őket a szériában. Én egy picit szurkoltam a Leccsének, talán Vince Pilu miatt, mert azért van magyar kötődésünk, Vince István személyében volt magyar játékos a Leccsének. Fiorentina bennmaradt, nekik szurkoltam azért még, szóval igazából olyan nagyon nagy emléket nem hagynak magukban.
1: Azért ez is látod, azt mondod, Fiorentina bent maradt. Tehát ez évekkel ezelőtt azért egy ilyen mondat nem nagyon hangzott el.
2: Igen, ez kétségtelenül így van. Nagyon-nagyon sokáig kieső helyen volt a Fiorentina, és a Parma is, tehát ezeket a klubokat, ezek azért közelebb állnak a szívemhez, és szerintem Olaszországban is azért nagyobb presztízsen bírnak, mint mondjuk a Pisa.
1: Ugye az Inter nyerte a bajnokságot, Napoli, Róma, Como a további sorrendők indulnak majd a Bajnokok Ligájában, és a Napoliban győzelemmel búcsúzott ugye a vezetőedző Antonio Conte, azt lehet tudni, hogy ő elhagyja a csapatot, egy nyora győzött a Napoli az Udinéze ellen. Contéról mit gondoltál, ő milyen típusú edző, milyen karakter?
2: Conte nagyon jó karakter, tehát már játékosként is ő benne volt a 90-es évek nagy Juventusába, tehát tényleg nagyon jó emlékeim vannak vele kapcsolatban, szurkolóként természetesen. Egy nagyon nagy munkabírású, tényleg csupaszív középpályás volt, aki azért sokan egy picit ugye eltörpült a technikai tudás az Zidánék mögött, de azért én láttam 16 méterről ollózós gólt szerezni, kapáslövéseket, és nagyon-nagyon pontos átadásai voltak, tehát egy jó játékos volt. Ugyanakkor edzőként pedig egy hatalmas karakter, tehát láttam ugye egy kézfogáson majdnem összeverekedni az ellenkező kispaddal,
1: és
2: láttam, igen, és láttam fölugrálni a kerítésre egy gól örömnél a szurkolók közé, és azért ez a fajta karakter átragad a csapatára is. Nem lepődnék meg, ha jól a szövetségkapitány lenne. Ugyanakkor Rómáról csak egy fél mondat.
1: Mond.
2: Az Róma egyáltalán nem tartozott a Bajnokok Ligája induló esélyesek közé a bajnokság során, viszont ez a véghajrá, ez azért megérdemel egy mondatot. Az utolsó 7 mérkőzésükből 6 győzelem, egy döntetlen. Elképesztő hajrát mutatott be az AS Róma, és azért, mert a Milán is és a Juventus is botladozott, megérdemlik a BL indulást.
1: És ha már Conte kapcsán említettük ezt a búcsúzást, akkor egy kicsit kössünk át az angol bajnokságra is, hiszen a Liverpool nem csak Szoboszlai, Dominik és Kerkez Milos miatt figyeltük, hanem nagyon sokan Mohamed Salah és Andy Robertson utolsó meccse miatt, és majd hamarosan meghallgathatjuk Gyenge Balázs beszámolóját is, tehát a mérkőzés előtt ez a felfokozott izgalom, ez ott volt, tehát a mezeken látszódott, tehát Mohamed Salah személyében egy olyan legenda távozik 9 év után, aki hát nagyon sok mindent hozzátett a klub elmúlt években nyújtott teljesítményéhez, sikereihez.
2: Igen, hát Salah is és Robertson is hatalmas ikonikus egyéniség a Liverpoolnak, és minden tiszteletet megérdemelnek, tehát abszolút mértékben egy-két csodálatos játékosról beszélünk, és ez mindent elmond, hogy gyakorlatilag a lecserélésük is biztos vagyokban egy tervezet volt, és percekig, igen, tehát 10 perc hosszabbítás volt a mérkés végén, mert percekig felállva ünnepelte őket a közönség. Egy picit
1: sorfalat álltak a játékosok.
2: Így van, tehát le a kalapa, viszont egy picit el is vitte talán a fókusz a játékosok fókuszát a mérkőzésről, hiszen Liverpool egy nagyon gyenge mérkőzésen csak egy-egyes döntetlen tért el.
1: Meghallgathatjuk ezt a beszélgetést Gyenge Balázzsal, aki a Spiller TV és a Nemzeti Sport kiküldött tudósítója, de a Nemzeti Sportrádióban is. Nagyon sokszor hallgatjuk Balázst, Erdei Márk beszélgetett vele.
3: Abszolút ünnepi volt a hangulat, már a felvezetésnél vagy a mérkőzés előtt érezni lehetett, hogy most függetlenül attól, hogy mennyire pocsék idényt futott a Liverpool, és milyen nehézségeken kellett átmenni a csapatnak. Alapvetően a klub történet egyik legfontosabb vagy legmeghatározóbb játékosát búcsúztatták, ugye Mohamed Salah, ahogy említetted. Erre még azért rátette egy lapáttal, hogy Andy Robertson is ugye közel egy évtizedig szolgálta a Merseyside vagy a Merseyparti csapatot, úgyhogy itt már a mérkőzés előtt gyakorlatilag az Anfield környékét kompletten elárasztották azok a relikviák, amiken ez a két játékos szerepelt. És azt mondom, hogy kétharmad, egyharmad arányban Mohamed Salah, illetve hát a mezeken is gyakorlatilag tökéletesen látszódott, hogy itt az egyiptomi búcsúztatására van felépítve ez a mérkőzés, mert ugyan volt matematikailag valamennyi sansz arra, hogy a Liverpool ne érjen oda a Bajnokok Ligáját jelentő ötödik helyre, de az olyan minimális volt, hogy alapvetően a szurkolók ezt szerintem, legalábbis ott a helyszínen azt érzékeltem, hogy nem is igazán veszik számításba, tehát olyan kataklizmának kellett volna bekövetkeznie, nem csak a Bournemouth győzelme kellett volna, hogy óriási legyen a Nottingham Forest ellen, hanem a Liverpoolnak is úgy kellett volna összezuhannia ezzel egy időben, ami gyakorlatilag még ennek a pocsék idénynek a fényében is, vagy tükrében is nonsensnek tűnt. Tehát azt mondom, hogy ünnepi volt a hangulat az Anfielden.
4: Picit beszéljünk nyilván a magyarjainkról is, hiszen mellettük azért nem lehet és nem is szabad elmenni. Ugye Szoboszlai végigjátszotta a meccset, ez hosszabbításokkal nagyjából 105 percet jelent, és pont emiatt van az, hogy Kerkez a 83. percben állt be, és majd 20 percet ő is a pályán volt ennek ellenére is. Ő éppen Andy Robertsont váltotta. Milyen volt a két magyar, hogy tetszettek? Azért azt mondjuk elő, Szoboszlai végre középen a helyén játszott.
3: Igen, igen, mostanában úgy visszapakolgatta a helyére Arne Slot, de ugye most megint az van, ugye gyakorlatilag ez a mérkőzés majd, hogy nem tét nélküli volt, hogyha azt nézzük, hogy az előbb milyen variációt vázoltam fel arra, hogy mi kellett volna ahhoz, hogy a Liverpool ne érjen révbe. Tehát alapvetően itt volt talán az idényben az egyetlen olyan alkalom, hogy nem kellett különösebben megfeszülni, vagy kitalálni Arne Slotnak mindenféle okosságot, hogy hogyan lehet befoltozni a lyukakat. Egyébként gyakorlatilag csak Szoboszlaival foltozta be ezeket a lyukakat az idén során, tehát azért játszott jobb beket, szűrőt, szélsőt, mi egymás. Viszont nagyon érződött a csapaton az, hogy egyrészt a sérülések miatt, meg úgy egyébként is rövid a kispadja ennek a Liverpoolnak, és két játékos van az idényben igazán, akik végig robotolták a komplett évadot, az egyik Virgil van Dijk, aki ugyan védő, de hát azért már bőven 30-on túl van, és a másik pedig Szoboszlai Dominik, aki meg ugye a csapat motorja volt végig, és érezni lehetett azért Dominikon is, hogy azért úgy hagyott lenyomatot rajta ez a nehéz év, tehát már nem tudott azzal a frissességgel menni, mint akár csak mondjuk egy vagy két hónappal ezelőtt. Ezzel együtt megint az látszott ezen a Liverpoolon, hogyha kivennénk belőle ezt a motort, ami Szoboszlai jelent, akkor mint valami kiugatott szuflé adott esetben egy összeesne. Tehát nem a tranzíciók egyszerűen nem volt olyan, hogy a védekezésből a támadásba olyan átmenet legyen, hogy a Dominikot kihagyják. Tehát ez szinte elképzelhetetlen. Tehát jó, természetesen vannak, de nagyon kevés. Tehát és akkor azért ez így behatárolja a csapatot, és hogyha egyetlen ember tudja mozgatni a rendszert, akkor akármennyire jó is, kiszámíthatóvá válik a csapat, és ezért is van egyébként, hogy a teoretikusan gyengébb ellenfelek fogást találtak a Liverpoolon. Megjegyzem, valahol ez a Brentford ellen is tetten érhető volt, de hangsúlyoznám még egyszer, itt azért nem kellett annyira megfeszülnie a Liverpoolnak. Egyébként meg az, hogy Kerkez Miros aztán bő 20 percet játszhatott úgy, hogy a 83. percben állt be, az meg annak volt egyébként a függvénye, hogy Salah-t, illetve Robertsont, amikor lecserélték, a világ leglassabb cseréjét láthattuk, mert konkrétan díszsorfalat álltak a csapattársak, megtapsolták a lemenőkét legendát, sőt, az ellenfél tehát a Brentford játékosai, meg a Brentford kispadja is megtapsolta őket, sőt, tovább megyek, a Brentford szurkoló is. Tehát azért az így jelzésértékű, hogy milyen kaliberű játékosoktól búcsúzott el az Anfield.
4: Arról még mindenképpen szeretnék beszélni, hogy Salah milyen kaliberű játékos is volt, és hogy mennyire is imádták őt, erre majd mindenképpen térjünk ki, viszont még előtte egy picit beszéljünk azért a Liverpoolnak a szezon nyárli összességében. Ugye 60 pontot gyűjtött a pool, ez az ötödik helyre volt elég olyan, azt már te is említetted. Tavaly Arne Slot első szezonjában 84 ponttal lettek bajnokok. Hát bárhogy számolom, ez 24 pontos differencia, ami 8 győzelmet jelent, hogyha csak a győzelmek és a pontok számára fordítjuk le. Mi az általános közvélekedés? Ugye a Bajnokok Ligája az összejött végül, de hát eléggé karcsúnak tűnik ez a teljesítmény, és hát mennyire inoghat vajon Arne Slot alatt az a bizonyos pad?
3: Hát ez most a Liverpooliakat foglalkoztató legfontosabb kérdés. A szurkolók mindenképpen abszolút megosztottak, de inkább hajlanak arra, hogy Slotot meneszteni kell. A sajtó munkatársai szintén megosztottak, de ott nagyobb arányban támogatják azt, hogy maradjon a holland szakember, és a keretet kell úgy megfelelően átalakítani, hogy ütőképessé váljon a csapat. Mind a kettőben vannak igazságok, ugyanakkor itt azért egy arany lehetőséget elszalasztotta a Liverpool, azt azért ki kell mondani azzal, hogy Xabi Alonsót nem tudták legalább addig maradásra bírni, már hogy ne írjon alá máshova, amíg nem születik döntés Arne Slot ügyében. Jó, azért egy Liverpool kaliberű klubnak vannak lehetőségei az edzőpiacon is, tehát most csak, ha hirtelen előrángatok egy nevet, és azt mondom, hogy Andoni Iraola kiváló választás lenne, akkor azért egyből érezzük, hogy nincs itt minden veszve, csak úgy ezt úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy itt a halogatásnak azért lehet ára. De most az, hogy a Liverpool éppen csak besúrant a BL-be, ráadásul úgy, hogy ugye ezt egy ilyen plusz koeficiens alapján kapta meg az angol klubfutball, azért tegyük hozzá, a Liverpool sokat tett hozzá, mert a BL-ben szemben a PL-el sokkal jobban vitézkedett a csapat, tehát az alapszakaszban ugye harmadik lett, aztán megint a későbbi döntős Paris Saint-Germain ellen esett ki, úgyhogy jó, az eredmény tekintve úgy tűnik, hogy nagy volt a differencia, de a meccseket látva azért itt sokkal kisebb volt a két csapat között a differencia, tehát a BL-ben azért derekasan helytállt a Liverpool, tehát az, hogy Anglia ötödik helyezettje megkaphatja ezt a helyet, voltak éppen a Liverpool érdeme is, tehát ebből a szempontból ez védhető, de ez nagyon kevés a szurkolóknak, és itt ezen a kevésen van itt a hangsúly, mert azért fanyalognak, mert azt mondják, hogy a Liverpool olyan nagyságú klub, hogy lendületből hoznia kell ezt, amit most hozott, de ez a minimális elvárás a csapattal szemben, és az, hogy nem tud harapósan, átütően, dominánsan futballozni az ellenfelekkel szemben, ráadásul a kisebb csapatok ellen sem, na ez kiveri a biztosítékot, és igazából ez inoktatja meg Arne Slot kispadját.
4: Hát igen, vannak még bizony azért kérdések, ezért teszem ki természetesen a szavaidból. Mohamed Salahról még egy pár mondatot beszéljünk, kérlek. Ugye azt kell róla tudni, hogy 33 éves egyiptomi játékos, akinek ez volt a 9. szezonja a Liverpool együttesében. Szokták azt mondani, hogy nem könnyű időben, vagy jó időben abba hagyni, vagy éppen elhagyni egy klubcsapatot. Hát Salahnak a tavalyi szezonja nagyon jól sikerült, ugye, hogyha a bajnokságot nézzük, ott 29 góllal zárt, adott mellette 18 gólpaszt is. Idén azért jóval karcsúbb volt a termés, 27 meccsen 7 gól, 7 gólpassz. Nyilván így utólag okos az ember, és utólag azt mondja, hogy milyen szép lett volna tavaly ott a csúcson abba hagyni, de akkor meg arról beszélnék most, hogy mi lett volna idén.
3: Igen. Tehát, és ezt mindenki belátja itt. Mert lehetne kárhoztatni mondjuk a klubvezetést, hogy miért marasztalnak egy olyan játékost, aki ennyire összeesik. Hát azért ezt így nem lehetett előre tudni. Ugyanakkor az megint csak egy másik kérdés, hogy viszont ez a szerződés hosszabbítás, amit felkínáltak neki, ez olyan mértékben terhelte meg a Liverpool bérkeretét, hogy itt a téli átigazolási időszakban, amikor már viszont egyértelművé vált, hogy Salah leereszt, sőt, ugye akkor már túl voltunk azon a dominózus Leeds-i mérkőzésen, ahol azzal vádolta meg a klubot, és indirekt módon, vagy direkt módon Arne Slotot, hogy a busz alá lökte, és egy oltári perpatvar és káosz alakult ki a klubon belül, de hogy akkor abban a januári átigazolási piacban éppen a Salah által, vagy a Salahnak kifizetett bértömeg miatt a Liverpool nem tudott a helyére olyan játékost szerződtetni, akivel ezt az idényt Salah szinten tudta volna hozni, egészen konkrétan Antoine Semenyóra gondolok, akit a City játszi könnyedséggel hozott el, vagy vitt el a Bournemouth-tól. Pedig egyértelmű, hogy a Liverpool Semenyóval láthatók itt, hogy a Cityben milyen jó tavaszi szezon futott, és úgy, hogy már Bournemouth-ban is ragyogott. Tehát az egy másik helyzet lett volna, és akkor itt elindul a polemizálás, hogy akkor itt ki a valódi kerékkötője ennek a helyzetnek, mert azért, amikor Salah kifakadt Slott ellen, és ugye most még egyszer az idén végén, hát azért én rengeteg olyan szurkolóval találkoztam, akik bizony azt mondták, hogy az egyiptomi nem jól cselekedett, mert hogyha vannak is kifogásai, sosem kifele az öltözőből kifele kell megnyilvánulni, főleg nem így, és nem értettek vele egyet, és mondták ezt olyan szurkolók, akik egyébként meg nyíltan vállalják, hogy a hócipőjük tele van Slott tutyimutyi játékával. Tehát itt azért ilyen radikális vélemények ütköztek meg egymással.
4: Hát, de hát azért igen, annyira felemássá tesz ez az utolsó év az egészet, ami előtte volt, hogy szerintem inkább ne ezzel a negatívval, hanem a pozitívummal fejezzük be. Azért mégiscsak egy kiváló játékosról van szó. A Liverpool ugye kétszeres angol bajnok, FA-t kupát nyert, angol liga kupát is kétszer megnyerte, ugye 19-ben a BL-t is elhódították, abból, vagyis hát annak a következményeként UEFA szuperkupa győztesek, valamint klubvilágbajnokok lettek, és háromszor pedig az év labdarúgójának is megválasztották Angliában, Liverpool mezben. Tehát azért ennek a fényében azért mégiscsak egy Liverpool legendáról beszélhetünk.
3: Sőt, tehát itt teljesen egyértelmű egyébként ez volt a helyzet, tehát amit mondtam itt már az elején, hogy úgy nézett ki az Anfield a mérkőzés előtt, mintha Mohamed Salah lenne maga a klub. Tehát lehetett kapni Liverpool sálat, meg Liverpool Brentford sálat, tudod, amikor ugye a két csapatnak a nevekből van írva a sárnak az egyik meg a másik oldalára, tehát természetesen ezek voltak, de úgy eltörpültek, meg úgy elvesztek a Salah relikviák között. Tehát ez egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy az Anfield, meg egyébként a szurkolók az idénynek a fényében sem mondtak le arról, hogy ikonként tiszteljék Salah. Tehát egyértelműen hősüknek tekintik, már csak azért is, amit itt felsoroltál, és akkor arról arról a rengeteg odaadó és tényleg mindent a csapatért feláldozó munkamorát is ki kell emelni, mert egyébként az egy legendás státusz beemelte Mohamed Salah, hogy rendszeresen az elsők között jelen meg minden egyes alkalommal az edzéseken, ami ugye nincs feltétlen az átlag, még az átlag szurkolónak sem feltétlen a szem előtt, nem hogy a Liverpoolt kevésbé követő futball szeretők szem előtt. Tehát itt van egy olyan morális plusz Salah oldalán, ami az elkötelezettséget illeti, ami már önmagában egy legendává emeli. Na most, hogyha erre egy ilyen eredménysor rájön, aminek persze a komplett csapat a megalkotója, de ő az egyik legfontosabb mozgatórú, akkor teljesen érthető. Na most csak, hogy így megvilágítsam, vagy rávilágítsak még arra, hogy miként fogadták Salahot, meg hogy miként kezelték Salahot a meccsen. A mérkőzést megelőzően a játékosokat pozíciók szerint szokta bemondani a hangos bemondó most. Annyiban tett kivételt, hogy utolsó előttinek Andrew Robertsont mondta be, utolsóként meg Mohamed Salahot. Gyakorlatilag felrobbant a stadion mind a két esetben. Gyakorlatilag nem is a Liverpoolnak szurkoltak a szurkolók, hanem majdhogy nem végig, vagy Robertsont, de még inkább, mint a relikviáknál, kétharmad, egyharmad arányban Salahot éltették. Majd amikor lecserélték Salahot, és ugye említettem, hogy a világ legrövid, vagy leghosszabb cseréje volt mind a kettő, hát mindenki, de tényleg a komplett stadion percekig énekelte a Salahnak szóló végtelenített dalokat. Tehát, és amikor leült a kispadra, akkor is folytatták. Majd a mérkőzés után, amikor lefújták, akkor úgy Salah is, meg Robertson is úgy magától megtapsolta a közönséget. Máskor, mondjuk úgy 5 perccel lefújás előtt már elkezdenek szivárogni a szurkolók hazafelé, nehogy dugóba kerüljenek. Most senki nem mozdult el a helyéről. De tényleg, senki. Majd miután megvolt ez a tiszteletkör, még mindig bemondta hangosan, hogy mindig nem menj, ne tessék elmenni, mert még lesz egy megemlékezés, és akkor meg fölállt vízsorfalba nem csak a Liverpool csapata, hanem a Liverpool komplett vezetősége, tehát vezérigazgatóstól, sportigazgatóstól, ott volt Kenny Dalglish, Ian Rush, tehát korábbi legendák, és megint megünnepeltették őket, már Robertsont és Salah-t, és ugyan lement ez a fiesta, mert ez egy, mert ugye ott azért van még egyéb média kötelességek, interjút kell adni mi egymás. Nem tudták befejezni, tehát nem lehetett letessékelni ezt a két játékos, de főleg Salah-t a gyepről. Ott nem mondom, hogy zokogott, de majdnem. Tehát ott törölgette a könnyeit, és nem bírt elszakadni az Anfield-től. De a szurkolók sem. Tehát ott volt nagyjából, hogyha most a Brentfordi szurkolókat leveszem, akkor is közel 60 ezer ember fél órával a mérkőzés vége után a lelátón, vagy a lelátókon.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Kiharcolta a döntő mérkőzést a Szolnoki Olaj, megindult a vasúti forgalom Kelenföldön, folytatódik a napos, meleg idő. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
6: A Szolnoki Olaj 81-75-re megnyerte a szombathelyi Falkó ellen a férfi kosárlabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzését. Így egyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A trófeáról a szerdai ötödik találkozó dönt majd. A bronzérmet a Kaposvár szerezte meg, amely 73-66-tal zárt az atomerőmű Paks ellen, így megszerezte harmadik sikerét. 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elitvilágbajnokság 5. fordulójában. Majoros Gergely csapata már vasárnap biztosította a bennmaradását, és a tegnapi eredménnyel az is eldőlt, hogy hazánk válogatottja a 7. helyen zárt csoportjában. A magyarok ma zárják a VB-t, a lettek elleni mérkőzés 12 óra 20 perckor kezdődik. Kucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Tegnap három magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Kucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, de végül kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára késztette Elina Svitolinát, de 3-6, 6-1, 7-6-ra az ukrán teniszezőnő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott svájci ellenfele ellen. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki ma lép pályára először. A Paderborn hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Wolfsburg együttesét a német labdarúgó bajnokság rájátszásában, így feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg ugyan már a harmadik percben vezetést szerzett, ám a 14. perctől emberhátrányban játszott, így az alacsonyabb osztályból érkező Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepelhet majd a Bundesligában.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozna a miniszterelnökként eltölthető időt. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására. mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat, egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Ismét 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra szeretnék teljesíteni. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket mától a plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Esténként újra lezárják az autósok előtt a pesti alsórakpartot, hétköznapokon este 6:30-tól, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
0: Közlekedés.
6: Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért időszakos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél a 85-ös és a 71-es kilométer között. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 39 perc a pontos idő, folytatjuk a Sport reggelt a stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia, a vonalban pedig állandó jégkorong szakértőnk Spiller István. Szia Pisti, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusztok!
1: Nos, 12 óra 20 perctől rendezik ma a magyar csapat utolsó VB mérkőzését, a lettek ellen lépje a jégre Majoros Gergely együttese. Egy olyan mérkőzés után, ugye tegnap az Egyesült Államok ellen 7-3-as vereséget szenvedett a magyar csapat, de mindenki nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott. Majoros Gergely azt mondta, hogy nagyon büszke a csapatra. Szóval az Egyesült Államok elleni vereség után mondhatjuk-e azt, hogy mégis bizakodó és motivált ez a magyar csapat?
2: Igen, úgy érzem, hogy el lehet mondani, mert azért csak, még ha nem is ilyen összeállításban, csak a címvédő volt, csak az olimpiai bajnok, bár az nyomokba tartalmazott sok a játékosokat. Ezzel együtt korábban ilyen kaliberű csapattal, most vett ki a jelzőket, hogy címvédő meg olimpiai bajnok, ilyen kaliberű csapatokkal, még az 5-5 elleni játékban se tudtuk nagyon fölvenni a versenyt, mert léptek kettőt vagy a saját harmadukba, és olyan sebességre gyorsultak fel, hogy nem tudtuk őket utolérni, vagy a támadó harmadba léptek hármat, és aztán lemaradtunk róluk. Összeszedtünk kiállításokat, meg ilyenek. Most viszont 5-5 elleni játékban 3 gólt kaptunk úgy, hogy ember hátrányban voltunk, és volt egy üres kapus gól, már ez is egy jó érzés, ha egy hoki meccsen lehozod a kapust, az azt jelenti, hogy lőttávolon belül vagy, egy vagy két gól, és ez megtörtént tegnap. Tehát igazából az, hogy ez a pörgős és pontkényszerben lévő amerikai válogatottat is lőttávon belül tartottunk, közte aztán 4 lett, de mondom, ez a utolsó percnek szólt, meg az üres kapusgólnak. Azért ebből látszik, hogy tudunk a játék bizonyos elemeiben fejlődni az előző évekhez képest.
3: Mennyire látod, hogy

0: kezd elfáradni a válogatottunk, vagy esetleg feldobja őket, hogy ugye most már másodszor sikerült bemaradnunk a legmagasabb ligában. Tehát ez egy óriási lelki plusz jelenthet a csapatnak, hiszen a mai Lettek elleni mérkőzés, különösen az USA-Ausztria mérkőzés kontextusában lényeges, hiszen nekünk valami bravúr folytán pontokat vagy pontot kell venni a Lettektől, hogy akár USA-nak vagy Ausztriának, mondjuk Ausztria elvert a Letteket, ha jól tudom, tehát Ausztria győzelem esetén biztos, hogy bejut, tovább jut a negyed döntőbe, viszont az amerikaiak csak abban az esetben, ha mi nem kapunk a Lettektől, és ők elverik Ausztriát.
1: Hát nézd, a lett válogatott azért jobb. Tehát egy kicsit ilyen átmennénk haditechnikába, akkor sokkal több fegyvere, lovassága, agresszivitása, gyalogsága van. Igazából a nagyobb csapatoknál mindig ez van, hogy elkezdenek ellenük játszani, és akkor először beküldik a gyalogságot. Megnézzük, jó, ez így megvan, nincs meg, akkor elővesz még valamit, és te előbb-utóbb valamiből kifogysz. És a Letteknél meg pont az a baj, hogy természetesen nem annyira ügyesek, mint a kanadaiak, de agresszivitásban, méretben elő tudnak venni olyan fegyverzetet, ami nekünk majd nem fog ízleni. Csak mondok három számot, 10-9-7. Ezek nem a lottószámok, ennyi gólt kaptuk utoljára tőlük a három tét meccsen. Tehát 10-9-7. Tudnak ők, vannak NHL-eseik is. A világon három ország van, ahol a hoki a legnépszerűbb sportág. Kanada, Finnország és Lettország. Bármilyen furcsa, azt tehát amikor beszínezik azt az országot, hogy valahol krikert, tudod, valahol labdarúgás, kosárlabda. Ezt a három országot színezik be, amikor a hoki a number one sport, abból Lettország az egyik, bármilyen furcsa, tehát nem a labdarúgás, nem mondjuk valamelyik labdajáték, hanem a hoki. A Lettek azért nagyon, de most is ott toporognak a nyolc között, tehát azért ez egy komoly brigád.
2: És a lett hokit ismered, Pisti? Tehát például az infrastruktúrájuk milyen? Tele vannak jégcsarnokkal? Vagy miért van ez, hogy ennyire népszerű?
1: A tulajdonképpen, ha kiveszed, most vegyünk egy Szovjetuniót, ti még tudjátok, hogy volt ilyen
2: igen,
1: ország.
2: Sajnos.
1: Tehát Oroszország, és utána Jugoszláviánál a hoki, a Szlovénia volt. Ott is vannak. Tegnap benne is maradtak, vígan elverték az olaszokat. És a Szovjetunióból kiveszed az oroszt, akik ráadásul most itt sincs, akkor Lettország volt a második legjobb ilyen szovjet utód állam. Amit beszámítjuk még, hogy Kazasztán meg Ukrajna is feljutott, nem tudjuk, mi lesz az orosz, fehér orosz csapattal, tehát azért 4-5 utódállam megint vígan itt lehetne a 16 között, és ezek közül a Letteknél volt az, hogy nagyon közel van a finn-svéd piac. Meg nyilván még korábban az orosz, de most onnan leváltak, még a KHL-es csapatuk is kiszállt az orosz bázisú bajnokságból a politikai meg háborús helyzet miatt. Ezzel együtt nagyon közel van. Ugyanezt lovagolták meg nem olyan régen a dánok a svéd hoki közösségével, egyszerűen oda szippantották a tudást, ők meg oda mentek tanulni, a svédek oda jöttek, a Letteknél ugyanez volt, hogy nagyon közel van Finnország, hát akkor tanuljunk tőlük, ha már ilyen hoki. És azért voltak még a szovjet érában is nagyon híres lett hokisok, és ezek ott hagyták a DNS-üket.
0: A magyar válogatott jövőjével kapcsolatban mik a meglátásait, hiszen ugye sokáig az volt, és ez most is bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag egy csapatot kell legyőznünk, és ezt már a VB előtt tudtuk, hogy a britek elleni mérkőzés lesz számunkra a mérkőzés. Viszont, ahogy említetted, Kazaksztán, Ukrajna csatlakozik, illetve hát nem tudjuk, mikor jönnek vissza a fehér oroszok vagy az oroszok. Tehát megmaradt továbbra is, hogy egy csapatot kell legyőznünk, vagy épp a nagy hoki nemzetek visszatérésével egyre nehezebb lesz, vagy kezdünk beleerősödni, és esetleg később már akár mondjuk egy németek ellen is lesz esélyünk.
1: Nem mondanám azt, hogy vagy, hanem inkább úgy mondanám, hogy fejlődünk is. Egyébként a régi rendszerben is ugyanúgy, amikor például az első VB-nkre emlékszel a 70 év utánira, ott ha például a szlovákot legyőztük volna 13 másodperc a vége előtt, lőtték a győztesből, ott is elég lett volna egy győzelem, hogy megmaradj. Nyilván körbeverések miatt lehet azért bukta. Az, hogy Igazából az egy kicsit fáj, hogy most egyre inkább megszólaltak a nagyoknak a híres képviselői. Volt szövetségi kapitányok, volt világsztárjátékosok, hogy ez így nem jó.
0: Jó, csak
1: úgy
0: bocsánat,
1: 16 csapatot fenntartani, az igen, csak rossz, hogy nem.
0: Majd folytasd, csak azért valami igazság van benne, amikor mondjuk a harmadik helyezett Ausztriát, amelyik most már negyedik ugyan, de Svájc is és Finnország is gyakorlatilag megszórja játszik könnyedséggel. Azért ez nem jellemző más sportágokra vb-n.
1: Nem, sajnos hokiban nagyon ki tud jönni, hogyha valaki rátapos a gázra. Megnéztem a 10 kapott gólok az utolsó, amióta mi fenn vagyunk, tehát a 2009 óta, hogy kapott egy csapat 10 gólt úgy, hogy mondjuk előkelő helyen végzett, és összesen egy ilyenem volt. Egy dánok kaptak egy 10-est úgy, hogy egy adott évben ben voltak a legjobb 4-be-6-ba. De általában el szokták pofozni egyszer-egyszer kiesőket, vagy a kieső hely között levőket, és pont erre mondták most, mondom, tehát nagyon rossz ezeket így olvasni a szaksajtóban, hogy minek ide Hungary, Nagy-Britannia, Olaszország, Szlovénia, nem tudom micsoda, mert minek 16 csapatos vb, hogyha nincs orosz, fehér orosz, valamit találjanak ki, vagy csökkentsék a létszámot, vagy vegyék vissza az orosz, fehér orosz garnitúrát. Ezzel együtt sűrűsödik a mezőny, és alul. Tehát a divízió 1/A csapatai, amelyik nem csak az, amelyik feljutott, például Franciaország vissza se jutott. Jövőre automatikusan visszaveszik, mert 28-ban a franciák rendezik a VB-t, tehát jövőre ezért is lett volna rossz, ha most kiessem, jövőre csak egy feljutó lett volna. Aha. De végig bögarászva azokat a csapatokat, és ezt megtettem a VB előtt, akikkel mi szembe kerültünk átcsoportba 2009 óta, azóta ez a brit válogatott a piszok leggyengébb azok közül, akiket elénk sodort a szél.
0: De mondjuk a másik csoportból több esélyünk lett volna, mondjuk Szlovénia, Dánia vagy Olaszországgal szemben?
1: Az olaszokkal szemben lett volna, de szerintem ez az olasz is jobb, mint ez a brit.
0: Aha.
1: És ott nézd meg, a dán válogatottnak már most 5 pontja van, és nem fog tovább menni. Miközben tavaly azért elég jól játszott. A svédek is most lehet, hogy be se jutnak a 8 közé. Aminek USA, te szerint USA nagyon örülsz. USA se biztos.
0: Igen, ha már rákérdeztél a finn múltamra, meg szurkolói szívemre.
1: Hát teljesen egy szörös vikingnek nézek.
0: Nagyon-nagyon szurkolok. Gránlund a kedvencem, de csak Szongott Domán után, mert Szongott Domán a magyar sztár számomra. És hogyha megkérdelezik a mieinknek a létjogosultságát az alcsoportban, akkor játsszák be Szongott Domán cseleit, akár USA vagy akár bármelyik csapat ellen. Tehát szerintem egy csoda a srác. De térjünk vissza Gránlundékra. Mit vársz a svájci mérkőzéstől? Hiszen számomra ijesztő, hogy a svájci válogatott mit művel eddig. Illetve azt szeretném tudod megkérdezni, hogy valójában van-e akkora tétje ennek a mérkőzésnek, mint mi szeretnénk benne látni? Hiszen ha megnézzük a másik csoportot, akkor igen, majdnem igen. Mindegy, hogy kivel játszanak, úgyis tovább fognak jutni a 4 közé, nem?
1: Azért egy meccses, de azért nem vennék mérget. Nekem az az egy fenntartásom van, hogy a svájci csapat 10, mert most meg akarja nyerni a VB-t. 5 VB ezüstje van eddig, a legutóbbi 2 VB-ről 2 ezüst. Most mindent összeraktak, hogy végre hazai égen játszhatnak. Az összes NHL-esük, aki él és mozog, és tényleg még a világsztár kategórián belül is nagyon jó helyet foglal el, tudnak ezek 10 ilyen meccset játszani. 7 csoportmeccs, negyed döntő, elődöntő, döntő. Ez az egy kérdésem. És ha megnézzük, azért az erőviszonyokat, nem a neveket, hanem hogy játszanak. De ma ez fokmérője lesz ennek a svájci válogatottnak, meg nyilván a finnek is, mert most egy kicsit azáltal, hogy olimpia is volt, és a nagyok, akik ott voltak az olimpián, nem, ez nekik sok. Mert az, hogy februárban olimpia volt, utána megpörgetni a saját bajnokságuk hajráját, meg még esetleg egy kis playoff-val színesítve, hát ha belegondolsz, a finn bajnoki döntő Kallo Vilmosról, ugye, ez még egy érdekes. Pénteken kezdődött a VB, ezek még szerdán döntőztek. Tehát, hogy semmi, majd és a döntős csapatokból beírsz 3-4 játékost, azokat bepislognak kettőt, tudod?
3: Igen.
1: És akkor már kezdjük a VB-t. Tudod, hát, még egy hamburger, amikor már C20.
0: Pont ezért mondom, hogy a labdarúgó VB-ken is általában kieséses szakasztól indul valójában a világbajnokság. Tehát az nem kérdés, hogy mindkét csapat tovább jutott, gyakorlatilag, ha megnézzük a másik csoport 3.-4. helyezettjét, nyilván éles meccs lesz, de azért nagy valószínűséggel meg tudják nyerni. Mennyire fontos egy ilyen utolsó csoport, mert szerintem már mindenki a kieséses szakaszra van beélesítve.
1: Üzenetküldés. Szerintem a túloldalon sokkal vegyesebb. Csehek is úgy állnak tovább jutó helyen, hogy azért már kikaptak Szlovéntől meg Norvégiától.
0: Igen.
1: Normális esetben ez nem kéne a legjobb négybe állniuk saját csoportjukon belül. Svédekről már volt szó. Most nálunk itt az USA. Úgyhogy címvédő, és azért valami elvársz egy címvédőt, hogy ne pottyanjon már ki a... Tehát lehet, hogy ugyanakkor száll gépre a magyar válogatott, nyilván budapesti destinációval, mint az ami... Elképzelhető, bőven ez is.
0: Bőven, igen.
2: Hogyha visszatérünk egy kicsit a magyar válogatottra, te látod-e azt a fejlődést, amit mondjuk meccsről meccsre szeretne akár Magyaros Gergely, akár a szakértők látni ettől a magyar válogatottól? Tehát te látsz-e előre lépést így lépésről lépésre?
1: Nagyon összetett a kérdés, mert vannak olyan játékelemek, amiben fejlődést látok, de mégis jön egy ellenfél, és üt nekünk egy 9-est vagy egy 7-est. Uh-huh. Régen, amikor nyomoztuk a korongot ilyen csapatok ellen, most is nyomozzuk, mert annyival följebb vannak, de nekünk közelíteni kell, nem most elkapni őket, lehetetlen. És akkor szépen ott beállunk területet védeni, de neki gondolom van még valami arzenáljuk, hogy ezt is megbontsák. Kiellemzik, kaptunk sajnos emberátlanokba gólokat korábban is. De most az amerikaiak olyan emberelőnyös gólokat ütöttek, nem is egyet, nem is kettőt, hármat, amikkel eddig nem. Tehát nekik mindig van valami új kártyalapjuk még, amivel tudnak ütni. Nekünk meg, és akkor ez is egy tanulás, hogy eddig csak, mit tudom én, csak a hátamat vakarták, és úgy lőttek gólt, most viszont már a lábam között is fognak. És akkor mindig van nekik valami új, és ebből meg kell tanulnod, mint a kis rókákkal, hogy ott a réten. És csak így szivatott meg a másik, de jön még egy okosabb rókuca, és akkor az meg még meg. És akkor, ha ezt nézed, amiben olyan kiállításokat szedünk össze, hogy fáj. Tehát a kapunktól 50 méterre, hátsó palánknál, tegnap is kettő ilyen volt. Persze, hogy beveri. És ez rajtad múlik, hogy most meglököd-e a kapu előtt álló ellenfeledet, mert a saját kapu előtt, és te rád borítod a kapusára. És te még nem vagy akkora király, hogy ezt így félre nézzenek a bírók, akkor pak, üljél ki, légy szíves, és tanulj meg viselkedni.
0: Ha már kiállításokat említetted, talán úgy emlékszem, a németek ellen volt Szongodomának egy olyan kiállítása, amikor konkrétan a jégen volt a botja, és magas bottal való játékért állították ki, úgy, hogy a német, egyik német védő a saját játékosát ütötte álba. Elképesztő bírói tévedés. Ilyenkor miért nincsen a jégkorongba bírói videó, ez a VAR rendszer, amikor minden, annyi játék megszakítás van, hogy őrület sokszor, pont ez már nem férne bele?
1: Ha ez az NHL-be lett volna, akkor ez nem kiállítás, ugyanitt ott meg lehet ezt nézetni.
0: A másik az, de az hogy... ilyen edzői challenge-ként, vagy amúgy is?
1: Igen. A VB-n ezt még nem vezették be. Abban a szempontból olyan gyors, mert annyi bot volt ott, 3-4 játékos állt, és nem annak a botja csapódott föl, akire azt hitték. A másik az, hogy én azért szeretem a fair play-t. Tehát ha az a német gyerek tudta, hogy ő a saját játékosát küldte orba, akkor szóljam ad a bírónak, hogy én voltam, és akkor visszahívják az első korongbedobást.
0: Egy német játékostól azt várod el, hogy szóljon, hogy nem ő volt?
1: Mindenkitől elvárom.
0: Nagyon optimista.
1: Elvárom.
0: Hát volt jó, már igen.
1: Volt ilyen, hogy egy fölcsapott. Én láttam Cseh bajnokin is ilyet. Hát azért Kamut Jenőnek meg kéne átadni néhány díjat.
0: Úgy legyen. Mind... Jó egészséget, Jenő bácsi.
1: És akkor, ha menétsebben van, akkor ez nem lett volna kiállítás. A túloldali sarokban van a bíró, mert abban a sarokban ennakkor őt is megennék, vagy eltalálnák. De onnan azért 4-5 botból kitalálni, hogy melyik csapódott föl. Hiába szól a dolog, ezt vagy visszajátszással tudod megállapítani, vagy pedig valaki elismeri, hogy a bírónak szól, hogy rosszul láttad abban a szögben.
2: Na most a lettek ellen ugye ma 12 óra 20 perctől játszunk, ez azt jelenti, hogy hát enyhén szólva nem, nincs 24 óra az Egyesült Államok elleni találkozó után, a lettek pedig tegnap nem játszottak. Szóval amellett, hogy ilyen tudáskülönbség van, ahogy az eddig ecsetelted, még ez a fizikai vagy ez a pihenésbeli különbség is akkor rájön, nem?
1: Ez egy nagyon érdekes ez a pihenés, mert azt hinnénk, hogyha pihensz, akkor majd egy kicsivel jobb lesz. Nekünk világéletünkben először volt két pihenő napunk, a brit és a svájci meccs között. A svájci meccs utáni napon pedig játszottunk, volt a német, svájci, és akkor most a pihenés az egy olyan dolog, hogy valamikor jobb egy kicsit még kipörgetni magad. Biztos fáradtabbak leszünk, de legalább nem kell reggel edzésre menni. Hogy most biztos, igen, hogy igen. Ma reggel senki nem megy égre.
0: Egyébként most, hogy mondod, ott voltunk a legtompábbak a német meccsen, a két pihenőnap után.
1: Ezt erre akartam célhozni, igen. Pedig ott két napunk volt. Most akkor pörög alá, vagy nem pörög? Hmm. Néha sokkal jobb. Nézd meg az NHL-s játszást. Két naponta a meccs, úgyhogy a páros páratlan meccsek között még utazol is. Semmi. Hát menni kell tovább, ez a munkád. És ráadásul a másik. A szezon utolsó meccse következik. Tehát innentől most már nem lesz se pünkös kupa, se június ősei kupa. Ma utolsó 12-20-kor jégre mész, lejössz 14-45-kor, becsomagolod a cuccot, utána hazaviszed, kiteregetted a napra, gyönyörű van, ennyi volt a szezon. Add ki magadból az összes, mint amikor Nigel Mansell megrázta a kocsiját a Hungaroringen, vagy az utolsó csepp is kijöjjön belőlük, vagy lehet, hogy rossz volt, már nem tudom, de hogy most volt néhány tankos hasonlat, mármint üzemanyagtank.
2: Adi.
1: Most ki kell csavarni mindent. De ha letteknek, akkor mutassuk meg, hogy tényleg nem omlunk össze. Utolsó meccs egyébként megnéztem, hogy a tavalyi VB 39 gólt kaptunk 7 meccsen, ez egy kicsit azért szívbedöfő. Uh-huh. Most 30-nál járunk, úgyhogy az utolsó 3 meccsen 6-9-7, ezek sokak. Tehát most ne. Uh-huh. És amit mondtam, a lettek lőttek nekünk 7-9 meg 10 gólt. Ezt próbáljuk 5 alatt tartani, akkor azt gondolom, hogy borzasztó jó szájízzel jöhetünk le az egész VB-ről, nem csak erről az egy meccsről. Ne legyen felesleges kiállítás, és azért nagyon fontos, hogyha elbúcsúzol a tanévtől, a szezontól, hogy milyen lelkiállapotba teszed úgy, hogy most jobb vagyok, mint tavaly ilyenkor, és tényleg megmutattam, vagy pedig úgy jössz le, hogy rommá vertek, és nagyon nem mindegy érzés, vagy hogy trucsmóul játszottál. Lehet, hogy nem vernek rommá, de hogy nem érzed magadon, hogy kiadtál magadból minket. Az a legrosszabb sportolérzés szerintem, amikor úgy vonulsz el egy szezon után, hogy na, még marad bennem.
2: Igen, nem adtad ki a maximumot.
1: Nem jó, még egy-két pontot még tudtam, nem. Még egy apróság, hogy 3 pontunk van, és nagyon reméltük, ez mindenhol el is hangzott a VB előtt, ha fellapozzátok a játékosoknak a lapjait, hogy miket mondtak a VB előtt, ott van egy kiadvány a Magyar Szövetség oldalán is megtalálható, titkos vágyad a VB-re. És aki erre válaszolt, az mind azt mondta, hogy nem egy győzelem, nem 3 pont, volt még valaki az, hogy esetleg közel járna a negyed döntőhöz, hogy abban akkor 4-be kéne jutnod a csoportban. Nem tudsz elmozdulni, tehát magyar válogatott biztos, hogy a 7. maradt. Tehát előre sem mehetünk, mert már több mint 3 ponttal vezetnek, és kifele sem mehet, mert a brit lefoglalta a kieső zónát. Tehát ebből az aspektusból vizsgálva, hogy hogy zárjuk ezt a mai meccset, hogy zárjuk a VB-t, ki mit mondott a titkos vágyakról, ahhoz viszont ma pontot kéne szereznünk. Hogy az a titkos vágyam most nem akarom süsülként énekelni, de legyen meg az az érzésed, hogy úgy jössz le, az egész szezont úgy zárod, hogy jobb vagyok magyar hokisként, magyar válogatottként, mint amikor egy éve lejöttem Herningbe a jégről, úgy globál.
2: Pisti, hát hogyha maradva a hasonlatoknál, a hadi hasonlatoknál így kell háborúba küldeni a csapatot, úgyhogy köszönjük szépen neked ezt a mozgósító beszédet, reméljük, hogy minél többen hallanak minket, és hát drukkolunk a magyar válogatottnak, amely tehát 12-20 perctől a Lettek ellen zárja az elit világbajnokságot. Spiller Istvánnak nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk, szép napot neked, Pisti.
0: Szia István.
1: Szervusz nektek is, szép napot, köszönöm.
2: Mi pedig hamarosan folytatjuk a Sport reggelt, nemzeti sportjegyzet, sportkrónika, és jövünk vissza.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
5: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
4: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
6: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
4: Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport reggel, a stúdióban Szabó Szilvia és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, bennem Malonyai Péter gondolataival.
7: Van ok a szerénységre, Malonyai Péter jegyzete. Mielőtt nekivágtam volna a pünköst hétfőn aktuális Falkó Szolnok kosárbajnoki döntőnek, megnéztem, hogyan tarolta le az előző meccsen a szombathelyi Alexa Novakovics a szolnoki Somogyi Ádámot. Mit mondjak, nem volt szép jelenet. Nem csupán Somogyi sérülése, többszörös orrcsönttörés miatt, hanem azért is, mert a jelenet helytállna egy bővérű akciófilmben. Mindez azért fontos, mert Somogyi kiesésével jó néhány pont, úgymond elveszett a Szolnok játékából, így hazai pályával fűszerezve jó esélye lett a bajnoki címet érő harmadik győzelemre a szombathelyi csapatnak. Ehhez képest az olaj uralta az első negyedet, a Falkó meglehetős nyugalommal tűrte, hogy akár 7 ponttal is menjen az ellen. Nem volt mit idegeskedniük, hiszen olyan volt a nívó, hogy akármi megtörténhetett, akármikor. Az elvárható és létező természetes feszültség bajnoki cím mellett nem ez volt az a meccs, ahol egy kisgyerek beleszeretett a kosárlabdába. Ami egyébként remek sportág, a 21. század sportja, mondta még a múlt században Zsolt úr, a legendás futballbíró, nem utolsósorban azért, mert egy perc alatt több történhet, mint futballban negyed óra alatt. 5 perc alatt is, hiszen a második negyed feléig csak a Falkó szerzett kosarat, ez a 15-0-ás száguldás fantasztikus volt. Erre rá lehetett csodálkozni, elment vele némi idő, ám csak annyi történt, hogy a szünetre már a Falkó állt jobban, igaz mindössze 6 ponttal, miközben a látvány maradt átlagos. Ha egy meccsen mindkét csapat sokat hibázik, csak időnként képes felmutatni egy-egy vezéregyéniséget, nem tudni mi lesz, a kívülállónak nincs más dolga, csak lesni, nézni a történéseket. Az nem tett rosszat a hangulatnak, hogy az utolsó felvonásban ott tartottak a felek, hogy előbb felváltva vezettek, de aztán a Szolnok elkapta a fonalat, a Falkó viszont csak erőlködött. Az olaj Somogyi nélkül is nyert, ez mindenképp dicséretes, de a lényeg, hogy jöhet az 5. meccs szerdán Szolnokon, ott is a bajnoki címvédő és a kihívó meccsel egymással. Illene, hogy a ranghoz, a téthez illő színvonalon tegyék, mert ok most leginkább a szerénységre van.
3: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az elit világbajnokságon. Az ötödik mérkőzés dönt a bajnoki címről a férfi kosárlabda NB1-ben, amelyben a bronzérem a Kaposvár élet. Három játékosunknak is véget ért egyesben a Roland Garros. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a hetedik utolsó előtti helyen végez csoportjában. Nemzeti együttesünk a ma 12 óra 20 perckor kezdődő Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. Csoportunk tegnapi másik meccsén az élvonaltól búcsúzó Nagy-Britannia 6-3-ra kikapott Németországtól, a másik 8-asból Olaszország esett ki. A mieink 3 góljából Erdély Csanád 2-t ütött az amerikaiaknak, a csatár így értékelt.
2: Maga az a tény, hogy a végén le tudtuk hozni a kapust, és önszorossá tudtuk tenni, az önmagáért beszél. 99%-ban teljesítettük azt, amit elvártunk magunktól szerintem. Még azt is hozzáteszem, hogy azért nekünk nagyon nagy mozgásterünk már nincsen a tabellán, és ennek tudatában kellett egy olyan teljesítményt lerakni, ami übereli a svájc elleni munkánkat. Szívben mindenképpen fölülírtuk, de eredményességben is. Voltak momentumaik, voltak olyan szituációk, amikor tudtuk forgatni a támadó harmadból, úgyhogy ezek mind pozitívumok. Ez a hoké. Valamikor bejönnek a dolgok, valamikor megáll, megcsücsül a gólvonalon kétszer a korong, én is így fogtam fel, hogy dolgozol tovább, és akkor egyszer a szerencse majd átfordul, és egyrészt a csapat szinten is szerencsések voltunk, ugye, mert eldőlt a sorsunk, másrészt én is személy szerint, de hozzá kell tegyem, hogy nagyon komoly sortársaim voltak. Megint van egy olyan szansunk, egy átcsoportos világbajnoki mérkőzés játszani, ahol megmutatjuk, hogy nekünk itt a helyünk, itt lesz a helyünk 3 év után is, és elsősorban magunknak bebizonyítani azt, hogy a olimpiai résztvevő csapatokat is kemény munkára tudjuk késztetni. Az, hogy annak milyen eredménye lesz, azt meglátjuk, de mi semmilyen kevesebbet nem várunk el magunktól, mint a meccsen.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A férfi kosárlabda NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falco ellen, amivel visszavette a pálya előnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposvár élet, miután a harmadik helyért játszott ötödik találkozón 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél, 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. A tavaly még második ligás, 2004-ben bajnok somogyiak 22 év után szereztek újra érmet, történetük során először bronzot. A szolnokiak csapatkapitánya Pallai Tamás 13 ponttal vette ki részét a szombathelyi győzelemből, Korsós Kristófnak nyilatkozott.
3: Te voltál a leghangosabb talán az előző meccs után azzal kapcsolatban, hogy nincs még vége, hiába esett ki Somogyi Ádám. Na de azért itt a második félidőben komoly változtatásra volt szükség. Mi vezetett sikerre szerinted végül?
4: Az, hogy elhitte a csapat, az, hogy a edzésen is, meg a rehabilitációs napon is mindent úgy csináltunk, ahogy eddig, a munkában hiszünk, abban hiszünk, hogy a jó dolgokat, jó szokásokat végzünk, akkor azoknak meg lesz az eredménye. Ugyanazt tudom mondani most is, mint a múltkori meccs után, hogy 2-2 a párharcolása, nincsen vége, ugyanúgy semmi nem történt. Készülünk a következő mérkőzése, ami egy nap kihagyás után fog következni, úgyhogy nagyon kemény lesz. Biztos vagyok benne, hogy a Falco is nagyon fel fogja szívni magát, mi is. Ez fogja eldönteni, hogy ki lesz a bajnok.
3: De érdekes szakaszai voltak a meccsnek, mert talán mintha egy picit ideges lett volna az elején a Szolnok, aztán a Falkónak volt egy 15-0-ás második negyed kezdése, a legvégén pedig Barnes valahogy felébredt, nem tudom a semmiből. Te hogy élted meg ezt a hullámvasutat?
4: Egy döntő az akkor jó, hogyha tele van ilyen hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel, hiszen ez azt mutatta, hogy mennyire kiélezett ez a találkozó, mennyire közel van ez a két csapat egymáshoz, és hogy mekkora volt az intenzitása. Akkora intenzitással játszottunk, amekkorához talán nem voltunk hozzászokva a szezon során ennyi fizikális kontakthoz, ennyi futáshoz, és ebből ugye a hibák következtek mindkét oldalon. Szerintem ilyen meccsre is lehet majd számítani a következőn is. Az a lényeg és az a kulcsfontosság, hogy ezeket a hullámokat hogyan tudjuk kezelni, és hogyan tudjuk megélni közben, mennyire tudunk pozitívak maradni, mennyire nem esünk egymásnak, hanem inkább összezárunk, és csapatként tudunk játszani ilyenkor is.
3: Mindkét csapat nyert már a másik csarnokában, de azzal, hogy most egy ilyen meccset megnyertetek Szombathelyen, valamennyire lélektani előnybe kerülhettek az utolsó előtt?
4: Mi próbálunk úgy gondolkozni, hogy az eszünkre hallgatunk, és nem a szívünkre. A szívünk az nyilván visz minket a pályán, de nem szeretünk olyanokba belegondolni, hogy most miért vagy hogyan lehet előnyünk, hanem akár itt játszunk, akár otthon, minden meccset szeretnénk mindig megnyerni. Nyilván ez van, hogy sikerül, van, hogy nem. Nem gondolom, hogy ez akkor előnyt fog jelenteni egy ötödik mérkőzésen. Ugyanakkor nagyon jó lesz a saját szurkolóink előtt játszani, de én nem érzem azt, hogy az ötödik mérkőzésen ez akkora brutális előnyt fog jelenteni. Én azt szeretném remélni, hogy ha nyerünk, akkor azért tudnánk nyerni, mert jobb csapat vagyunk, és nem azért, mert éppen a hazai pálya minket szolgált. És ugyanígy, ha kikapunk, akkor valószínűleg azért kapnánk ki, mert jobb csapat a Falkó.
1: A Szolnok férfi kosárlabda csapatának kapitánya Pallai Tamás után a Falkó legeredményesebb játékosa, a 15 pontig jutó Per Zoltán is összegezte a bajnoki döntő negyedik mérkőzését Korsós Kristófnak.
3: A Szolnok nyerte meg ezt a mérkőzést, és ezzel kiharcolta az ötödik találkozót, de azért így állt úgy a meccs, hogy akár bajnok is lehetett volna Falkó. Mire jutottatok? Mi ment ez most el?
5: Összességében nem érdemeltük meg, hogy győzzünk, mert rosszul játszottunk. Védekezésben, támadásban a Szolnok jobb volt, mint a kettőben. Sajnálom, ez van.
3: A negyedik negyedben talán mentálisan veszített el ezt a meccset a Falkó. Gondolok arra, hogy például a Szolnokban Bárc akkor talált magára az utolsó negyedben.
5: Jól játszott, fontos pillanatokban szerzett kosara, mi pedig támadásban nem találtuk meg a jó helyzeteket, nem tudtunk könnyű kosra dobni, úgyhogy nem is tudtuk elkapni a ritmust.
3: Nagyon sok tapasztalatod van már neked is, meg a csapatnak is döntőkben, akár döntő ötödik meccsben is. Hogyan fogtok így beleállni a szerdaiba, te személy szerint mire fogsz koncentrálni?
5: Elsősorban a regenerációra, plusz edzésünk, videózásunk, elemezzük a mostani meccset, és megpróbálunk jobban játszani a következő.
1: A bronzérem sorsa tehát már eldőlt az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban. A párharc ötödik találkozóján a Kaposvár az atomerőmű elleni hazai 73-66-os győzelmével megszerezte a harmadik helyet a bajnokságban. A tavaly még második ligás, 2004-ben bajnok Somogyiak, 22 év után szereztek tehát újra érmet, történetük során először bronzot. A kaposváriak mestere Zunics Branislav nem csak a meccsről, hanem az idényről is beszélt.
6: Hatalmas siker a mi csapatunk számára. A játék alapján, meg az egész szezon eredményekkel teljesen megérdemeltünk. Talán a második meccs magasan nem volt annyira kielezett, de mind a négy nagyon kielezett meccs volt. Ezen a meccsen a nüanszok döntetek, a kritikus pillanatokban, főleg a védekezésben jöttek a magyar játékosoktól. Nagyon nagy dolgok láttunk ott. A csapat új az első osztályban, de mind a két évben úgy dolgoztunk, hogy nem csak ezek a játékosok voltak fontosok, akik statisztiká szerint lehetett kiemelni. Nagyon-nagyon sok olyan játékosunk van, aki elfogadta azt, hogy nagy statisztika nélkül is tud részt venni jó eredményből, és innen azért nekik is gratulálok, és ez a csapat megérdemelte ezt a bronzérmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros. A francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában Fucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott és négyszetben győzött. Bondár Anna nagy csatában három játszmában maradt alul az ukrán Jelina Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktoria Golubics-tól. Egyéniben így már csak Gál Fidalma van versenyben, aki Mali pályára először. Elsőként hallgassák, miként értékelte teljesítményét Fucsovics Márton.
7: Elfogytam egy kicsit fizikálisan is, Berrettini elejétől kezdve nagyon jól szervált, sanszom nem volt, amikor ő szervált, ez azért eléggé rám tette a nyomást az én szervagémeimre. Aztán nekem jött egy gyengébb szervagém, ott megbrékelt, és fizikálisan is kezdtem elfogyni. Utális meleg volt, sajnos kevés meccset játszottam salakon, nem tudtam rendesen felkészülni, a vállam még mindig fáj, sajnos nem vagyok 100%-os. Itt voltam, megtettem mindent, ennyi volt benne. Nem agyalok ezen, hogy most nem sikerült salakon nyernem. Mindig is úgy éreztem, hogy a salak volt a legtávolabbi borítás, hogy mennyire fekszik nekem. 34 éves vagyok, a többi idősebb játékos se remekel annyira salakon. Fiatalok jönnek, erősebbek, mint mi. Örülök, hogy vége van a salak szezonnak.
1: Fucsovics Márton után most következzen Bondár Anna, aki így látta az ukrán Jelina Svitolina elleni meccsét.
8: Az egyik oldalon pozitív tényleg, hogy újra egy ilyen meccset tudtam játszani top 10-es játékos ellen. A másik oldalon nyilván egy picit csalódott vagyok, hiszen nagyobb céljaim voltak erre a Roland Garrosra. A sorsolás nem segített ezen. Kitettem mindent a pályára. Pici múlott, egy újabb döntőzet 6-7-es vereség, mint Madridban Andrével ellen. Hullámvasút volt kicsit ez a mérkőzés, voltak nekem is nagyon jó szériáim, voltak neki is nagyon jó szériái. A végén kicsit döntött a rutin neki. A 6-5-ös game ez mindenképpen az ő önbizalmának segített. Nagyon jól szervált a game-be is, és azt hiszem pontot sem tudtam nyerni. Talán ha az a game kicsit szorosabb tudott volna lenni, akkor nem olyan önbizalommal is lendülettel áll oda neki a match tiebreak-nek. Sajnálom, hogy nem tudtam közelebb maradni hozzá, hiszen akkor úgy gondolom, hogy lehetett volna szorosabb is ez a tiebreak.
1: Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. A szervezet pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlést is tartanak. Bola Bendegúz gólpasszal járult hozzá a Rapid Wien labdarúgó csapatának 3-0-ás győzelméhez a Reed ellen, ezzel a bécsiek indulhatnak a konferencia ligában. A magyar játékos végig a pályán volt. Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. A Paderborn hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a térsérülés miatt hiányzó Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén, így 2-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot és feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg már a 3. percben vezetést szerzett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott és története során 3. szerepelhet az élvonalban. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Paderborn feljutott a Bundesligába, zavartalan a hazai kerozinellátás, folytatódik a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
2: A szolnoki Olaj 81-75-re megnyerte a szombathelyi Falkó ellen a férfi kosárlabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzését. Így egyenlített az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A trófeáról a szerdai ötödik találkozó dönt majd. A bronzérmet a Kaposvár szerezte meg, amely 73-66-tal zárt az atomerőmű Paks ellen, így megszerezte harmadik sikerét. 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elit világbajnokság 5. fordulójában. Majoros Gergely csapata már vasárnap biztosította a bennmaradását, és a tegnapi eredménnyel az is eldőlt, hogy hazánk válogatottja a 7. helyen zárt csoportjában. A magyarok ma zárják a VB-t, a lettek elleni mérkőzés 12 óra 20 perckor kezdődik. Kucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Tegnap három magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson. A férfiaknál Kucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, de végül kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára késztette Elina Svitolinát, de 3-6, 6-1, 7-6-ra az ukrán teniszezőnő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott svájci ellenfele ellen. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki ma lép pályára először. A Paderborn hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Wolfsburg együttesét a német labdarúgó bajnokság rájátszásában. Így feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg ugyan már a harmadik percben vezetés szerzett, ám a 14. perctől emberhátrányban játszott. Így az alacsonyabb osztályból érkező Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepelhet majd a Bundesligában.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A miniszterelnök napi rendeleti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a közvagyon elvesztését vizsgálnák, valamint megneveznék a kegyelmi botrány felelőseit, és feltárnák a gyermekvédelem rendszer szintű válságát. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósfai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezetőtestületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése, közölte a MOL a sajtóban megjelent hírekre reagálva. Hangsúlyozták, a MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20%-a nincs megoldva. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban, mától egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány perccel csökken az érintett szakaszon. Holnap Szerencsés Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is építenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok előtt a pesti alsórakpartot. Hétköznapokon este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
1: Közlekedés.
2: Az M3-ason Budapest felé 60-nál egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 39 perc a pontos idő, ez itt továbbra is a Sport reggel, benne Ferenccel és Szabó Szilviával, és Feri, Forma 1-ről még nem beszéltünk ezen a reggelen, úgyhogy ennek is eljött az ideje, de nem, ketten fogjuk elemezni a hétvégi történéseket, hiszen itt van velünk a vonalban Újvári Máté, az M4 Sport szakkommentátora, szakírója, szakértője. Szia Máté, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Hát arról beszélgettetek itt Big Falvi Tomival az adás előtt, hogy ki mennyire tudja kialudni magát. Kipihented-e már a hétvége fáradalmait, ugye 22 órától rendezték a kanadai nagydíjat, úgyhogy elég későn végezhettetek a munkával.
2: Hát szokásos, sajnos igen, ez az időeltolódás nem feltétlenül kedvez azoknak, akiket ugye reggel a gyerekek ébresztenek, úgyhogy Dikivel ilyen szempontból hasonló cipőben járunk, hogy vannak olyan kicsik, akik fittyetálnak az időre, meg arra, hogy apa kialudta magát vagy sem, de hát ez így van rendjén, nyilván szívesen fel kell hozzájuk az ember. Visszatérve egyébként, az elmúlt években korábban rendezték a kanadai nagydíjat, most nem igazán értettük, hogy miért kellett magyar idő szerint este 10-re tenni. Be volt harangozva itt is sok minden, le fog esni az eső, nem esett le az eső, ettől függetlenül szerintem nem volt egy rossz hétvége, mindent összevetve volt bőven történés és sztori.
1: Így van.
3: Egyetlen egy dolgot hadd kérdezzek, mert tőlem szakmai kérdés ne várjál, tudod, mennyire értek a Forma 1-hez. Viszont egész családot behívtam, fejezzék be a leckeírást, fejezzék be a vacsorát, letették a szendvicset, kanalat, villát, 10 órakor indul a rajt. Megkérdezi a feleségem, hogy felvezetőkör volt-e már. Ó, már rég túl vagyunk, gyere, rád várunk, mindenki leült az induló rajt elé. Fölgyullannak a piros lámpák, és nem akartak elaludni. Hogy létezik ilyen, illetve tudod-e, hogy mi volt az oka, mert ha jól tudom, akkor 5 másodpercen belül el kell aludni az összes piros lámpának, és az jelenti a verseny rajtolását, a rajtot, de ez a piros lámpa nem akart elaludni, és ezek után ugye joggal újraindították a futamot, megpróbálták megjavítani ezt a műszaki hibát, és még egy felvezetőkör, na akkor már egyre morcosabb volt a család, de mondom, egy felvezetőkört kibírtok, erre még egy felvezetőkör, és onnantól kezdve mindenki ott hagyott, és egyedül maradtam a rajtnál. Hát miért gyengítitek ennyire az apai tekintélyemet? Ezt mesélj már nekem.
2: Hát ne haragudj, hogy ez így alakult, a Forma 1 vezetésének nevében is kérlek fogadni elnézésünket.
3: Elfogadom, köszönöm.
2: Annyi történt, alapvetően volt egy minimális technikai malőr, de egyébként az egyik versenyző, aki ugye lefulladt, Lindblad, ő jelzett már, még mielőtt kialudtak volna a lámpák, és ugye itt ennek biztonsági oka is vannak, tehát hogyha egy versenyző ennyire elkezd integetni, az nyilván nagyon ritkán történik meg.

0: és értelemszerűen csak azt jelentheti, hogy nem tud elindulni. Márpedig, ha ő ennyire tudja közvetlen rajtolat, hogy nem tud elindulni, aki a mezőny közepéből rajtolt volna egyébként, az értelemszerűen hatalmas baleseti veszély meg faktor lett volna. Igen. És ezért döntöttek úgy, hogy akkor nincs normális rajt, hanem akkor fogják, és akkor újra elviszik őket néhány felvezető körre. Egyébként olyan szempontból megértem a családot, hogy nyilván, ha ezt így beharangoztat, hogy mennyire jó lesz, és az elszólódott 5-6 perccel, akkor értem a reakciót, és egyébként a versenyzők versenyzőknek a felkészülését is iszonyatosan meg tudja ezt bolygatni, hiszen önmagában a rajtprocedúra elég bonyolult, ráadásul idén több csapat rontja el a rajtot, mint ahányan nyernek pozíciókat, úgyhogy nagyon ők se örültek ennek nyilvánvalóan.
1: Igen. Ráadásul azok a szerelők, akik majd 300 métert kellett hátra tolniuk a lerobbant versenyautót,
0: az
1: sem volt egyszerű.
0: Azok
1: melós
0: volt. Emberes. Képesség. Igen.
1: Így van, így van.
2: Máté, a tavalyi idény az Norris és Piastri csapaton belüli, illetve hát a pályán mutatott versengéséről szól. Hát minthogyha ugyanezt látnánk most idén a Mercedes-esektől, hiszen Antonelli és Russell csatájáról szól itt minden szinte. Azok után, hogy a sprint versenyen ugye összeakaszkodtak és Russell feltartotta Antonellit, lehetett-e arra számítani, vagy te mire számítottál, hogy most a rendes futamon visszaadja-e, folytatódik ez a kakaskodás, szóval így előre tekintve te számítottál-e erre a párharcra?
0: Abszolút, igazából ugye erre a hétvégére úgy érkeztünk meg, és hadd kezdem egy picit visszábról, hogy ez a kanadai pálya Russellnek az egyik kedvence, ugye tavaly is megnyerte a futamot, kifejezetten jól teljesített, és egészen a főfutamig minden létező fontos állomását megnyerte ennek a hétvégének. Ugye mivel hátrányból kezdte már meg ezt a hétvégét, egyértelmű volt, hogy muszáj neki kitenni a könyökét, és megmutatni azt házon belül, hogy igenis ő a rangidő, és ő az, akit ugye kikiáltottak a világbajnokság legfőbb esélyesének. Úgyhogy az, amit a sprint futamon láttunk, mind a két szempontból teljesen érthető volt. Tehát ha megvizsgáltuk utólag azt, hogy az adott pozícióban Russellnek mit kellett volna tennie, ezt kellett tennie, ahogy Antonellinek is. Ugye összeakadtak, kicsit összeértek, Toto Wolff többször is kellett a rádión, hogy közbeszóljon, és főleg Antonelli nyugtassa. A kettő között, tehát szombat és vasárnap között volt egy hosszabb elbeszélgetés. Toto Wolff tartotta értelemszerűen a Mercedes csapatfőnöke. Mindenki úgy ment neki a versenynek, hogy mindent tudnak, minden rendben, senkiben nem maradt tüske. Viszont lehetett érezni, hogy hát ennek lesz folytatása, hiszen ez lehetett az a hétvége, amely adott esetben ténylegesen hát beindítja azt a fajta láncreakciót, amit láttunk 2016-ban is a Forma 1-ben, amikor Nico Rosberg és Lewis Hamilton vívtak egymással egészen konkrétan véremenő csatát. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy lesz folytatása, és azt sajnálhatjuk egyébként, semleges szurkolóként, hogy végül egy technikai hiba okozta azt, hogy Russellnek ugye az autója megállt, konkrétan elsötétült minden, amit Totóval fogalmazott, az aksi lemerült, és emiatt nem élvezhettük tovább azt, amit ők körökön át folytattak egymással. Hozzáteszem, hogy ezen a vasárnapi futamon én azt éreztem mindkét pilótán, hogy ugyanúgy csatáznak, ugyanúgy kemények, de a szombatihoz képest egyen visszavettek, és tudták azt, hogyha viszont itt összeérnek, és adott esetben dupla kiesés lesz, hát akkor Toto Wolff leharapja a fejüket.
1: Abban az egyben segíts nekem, hogy mindkét versenyző azonos autóval indul elvileg. Tehát nem tudjuk, igen, akkor az hogy létezik, hogy Russellnek teljesen elszáll az elektronika a járműjében, közben Antonelli meg Viga megnyeri a futamot. Tehát ez nem okoz esetleg feszültséget a csapaton belül, vagy adott esetben a két versenyzőnél?
2: Hát
1: azért én megkérdezném azért a stábomtól, vagy a csapatomtól, hogy az hogy létezik, hogy nekem elszáll az elektronika, amikor nyerni szeretnék, ugyanazzal az autóval versenyző csapattársam meg Vigan ott vigyorog a dobogó
2: tetején. Itt hibázott valaki?
0: Nem, abszolút. Ez sima technikai probléma, tehát nem lehet ezért senkit okolni. Ugye. Ez bal szerencse, de most már nem az első, nem is a második. Pont erről beszélt Russell is, hogy igazából 5 hétvégéből mindössze a nyitó fordulóban, Ausztráliában tudta úgy lehozni a hétvégét, ahogy szerette volna, és nem hátráltatta őt semmi. Azóta folyamatosan történik vele valami. Antonellivel is volt, hogy történt, de az utóbbi hetekben inkább azt látjuk, hogy amíg Russell tényleg vagy nem tudja megelőzni a csapattársát, vagy ha a leggyorsabb, akkor is elszáll az akkumulátor, mint most, addig Antonelli esetében erről nehezen lehet beszélni. Ugye az élet hosszú távon észre játszik, ezt szokták mondani. Ez a Forma 1-ben is abszolút így van, tehát olyan nem lehet, és egyszerűen a nagyszámok törvény alapján ennyi futam hétvége esetében elképzelhetetlen, hogy Antonellinél is ez egyszer, de adott esetben többször ne forduljon majd elő. Emberi mulasztás nem történt, Russell sem szidott le senkit emiatt, tehát nem az volt, hogy mondjuk kiálltak kerékcserére, és amíg Antonellivel végeztek 2,5 másodperc alatt, addig Russellé 10 lett. Nem, semmi ilyesmi nem történt, ahogy nyilvánvalóan arról sem lehet beszélni, hogy most direkt szabotálta volna az egyik versenyzőjét a Mercedes, hiszen ne feledjük el, ez egy kettős győzelemnek tűnt, sőt, egészen valószínű is volt azok után, hogy a McLaren elbénázta az elejét, és ők kimentek intereken, mert az esőre számítottak, úgyhogy semmi érdeke nem fűződött volna Toto Wolffnak ahhoz, hogy az egyik versenyzőket így módon kiszedjék, és nullázzon Russell.
2: Igen, amit mondtál, arra rímel például a tavalyi idény is, ahol Piastri ment, vezetett, aztán hirtelen történt, azt hiszem Bakuban, ugye, egy törés, és attól kezdve Norris vett el. Tehát, hogy ez az X-re játszás, ez tényleg létezik. Ugye, amikor Kimi Antonellit leszerződtette Toto Wolff, akkor sokan azt mondták, hogy miért egy ilyen zöldfülű fiatalnak adod a lehetőséget, azóta hát alaposan rácáfolt erre Kimi Antonelli, ugye sorozatban a negyedik győzelmét aratta most Kanadában. Te kinézted belőle ezt, és ehhez, hogy ez a nyilvánvalóan meglévő tehetsége kibontakozzon, ehhez kellettek ezek az idei új szabályok?
0: Kellettek az idei új szabályok, kellett az, hogy idén egyértelműen a Mercedes toronymagasan kilóg felfelé, tehát amíg tavaly ugye az első idényében Antonelli egy olyan Mercedes-szel versenyzett, amelynek bizonyos pályákon voltak esélye futam győzelemre, de alapvetően inkább a McLaren mögött voltak, és Verstappen mögött, addig idén ugye nem ez a helyzet. Viszont azt látni kell, hogy Antonelli elképesztően jól él ezzel a lehetőséggel. Ugye az említett Russell-féle hibákat is folyamatosan kihasználja, és azért az nem véletlen, és mi is így gondoltuk, láttuk, hogy Verstappen óta nem volt ekkora tehetség a Forma 1-ben, vagy annak környékén. Tehát erre lehetett számítani, viszont én továbbra is azt gondolom, tehát 42-43 pont ide vagy oda, én Russellt egy másodpercig nem érnem le, két okból sem. Egyrészt sokkal rutinosabb, mint Antonelli, és az a rutin, amivel rendelkezik Russell a Forma 1-ben, azt egyszerűen te nem tudod behozni, ahhoz éveket el kell töltened. Ott a másik része, hogy ráadásul Hamilton mellett edződött, az egyik legrutinosabb versenyző mellett, aki nem csak mint versenyző jó, hanem elképesztően ügyes abban is, hogy hogyan készítsen ki adott esetben pilótákat. Tehát ugye az, ami csapaton belül időnként szokott működni, ez a bizonyos mind game, amiket elkezdenek, hát ez szintén Hamilton erőssége, és ebben látjuk, hogy egyébként Russell is mondjuk kinyugodtan fölveszi a versenyt a csapattársával. Illetve a másik az, hogy Antonellinek tavaly volt egy borzasztó rossz időszaka, pont az a szakasz, ami most következik majd, az európai verseny hétvégék, amikor gyakorlatilag egységnyi idő alatt a legtöbb futamot rendezték, és nem bírta a sorozat terhelést, mentálisan és fizikálisan sem. Tehát most jön az az időszak, amikor ténylegesen eldőlhet az, hogy Antonellivel számolnunk kell-e, mint a világbajnoki cím első számú várományosával, mert most azt látjuk, hogy kétesélyes, mondom, még a több mint egy futam győzelemi különbség ellenére is azt mondanám, hogy ez abszolút kétesélyes, de hogyha mondjuk a Hungaroringet követően a nagy nyári szünetre is úgy gondolnak, hogy ez a másfél futam győzelemi különbség meg lesz Antonelli javára, én akkor jelenteném ki elsőre, vagy leghamarabb, hogy igen, ő ennek a VB-nek az esélyese.
1: Ugye Kanadában Hamilton második lett, Leclerc negyedik, ez jelentheti azt, hogy a Ferrari kezd összeállni?
0: Hát őket nehéz, hogy őszinte legyek, így bekategorizálni. Tehát Leclerc ugye egész hétvégén azt mondta, hogy élete egyik, hanem legrosszabb hétvégét teljesítette, ehhez képest egyébként ez az eredmény nem rossz. Azt azért tegyük hozzá, hogy ugye említettem, hogy a McLarennek eltaktikázták magukat, ugye más abroncsal mentek ki, ők arra számítottak, hogy leszakad majd az ég, és hatalmas eső lesz. Ebből kifolyólag nagyon hamar ki kellett jönniük. Ha ez nem történik meg, amit egyébként senki nem értett, hogy a top csapatok közül ezt miért húzta meg a McLaren, akkor a Ferrarinak nem lett volna esélye a dobogóra, tehát akkor a legjobb eredményük az egy ötödik hely lehetett volna. Harmadik erő a Ferrari ebben a mostani évben, ez teljesen egyértelmű, és én a folytatásban is arra számítok, hogy ilyen potyadobogók azok csak akkor tudnak majd bejönni, hogyha a két Mercedes-szel és a két McLaren-nel történik valami.
1: De ez a bizonyos hiba az azt jelenti, hogy a többiek szligumika voltak, és ők intermediettel, vagy ez miben
0: hiba? Igen, és arra számítottak a McLaren-nél, tehát ők nem tudom, hogy milyen radarképet láttak.
1: Hát igen,
0: és azért volt furcsa, hogy a legjobb tízből rajtolók közül senki nem húzta ezt meg.
1: Na, pont ezt akarom kérdezni.
0: Ha a mezőny végén vagy, akkor kockáztathatsz, mert igazából nincs veszíteni való. Ha bejön, óriási király vagy, rengeteg pontot szerzel, ha nem, semmi nem történik, kimész, lecseréled, mész a többiek
1: taktikai után. Taktikai okokból előfordul, de én arra gondolok, hogy azért körbenézel, és akkor senkinek nincs, vagy az nem látszik olyankor, mert rajta vannak ezek a melegítő eszközök. Hát látszik, mindenki szliggumin van, az nem gyanús, hogy igen, csak rajtad van inter.
2: Mindenki igen, más erőlejelzéssel dolgozott, igaz? Hogy mikorra várható az eső?
1: Várjál, ugyanazt kérdeztem, amit Piastri, azért ezt felírom. Jó, tehát ezt ismételtek még egyszer?
0: Peri és Piastri, tehát Oscar Piastrihoz hasonló módon gondolkodtál. Nagyon remélem, hogy az utakon azért nem annyival mész, mint Piastri.
1: De kicsivel, kicsivel.
2: De
1: ezzel én csúcsra értem.
2: Annyival.
1: Ezzel én csúcsra értem, köszönöm szépen. Én meg vagyok.
2: Máté, úgy fogalmaztál, hogy potya dobogó, de azért az látszódott, igen, hogy Hamilton és Verstappen nem így érték, ők nagyon-nagyon örültek ennek, és itt a kommentelők azt elemezték, hogy végre a két legendás pilóta megmutatta Antonellinek, hogy hogyan kell igazán pezsgőzni, úgyhogy ez is ilyen szigorúan szakmai elemzés, tehát ez a dobogós helyezés, azt láttam, hogy ez mindenkinek nagyon tetszett.
0: Abszolút, eleve egy nagyon szép pillanat volt, ugye ne felejtjük el, hogy tulajdonképpen három generáció találkozott egymással, ugye Lewis Hamilton a nagy öreg, a már mindent megnyert, és igazából csak a 8. WB címére hajtó, Verstappen korunk legnagyobb zsenie, aki bizonyítja azt, hogy más szakágokban és szériákban is, ha van ideje felkészülni, akkor elképesztően jó. És ugye a feltörekvő ifjú új csillag Antonelli, nagyon-nagyon szép pillanat volt, és rendkívül jó volt azt látni, hogy egyébként Verstappen és Hamilton, akik tényleg mindent megnyertek, hogyan tudták ünnepeltetni Antonellit, és nem felejtették el azt, hogy fordított esetben, amikor mondjuk ők voltak fiatalok, akkor is ezt gyakorlatilag az idősebbektől el lehetett várni. Ugye tavaly többször volt olyan, hogy mondjuk a McLaren versenyzőkön azt láttuk, hogy nem igazán élik meg a pillanatot egymással sem, adott esetben Antonellivel sem, vagy egy olyan versenyzővel szemben sem, aki nem feltétlenül sokszor kerül a dobogóra. Hát ennek most a szöges ellentétét figyelhettük szerencsére, úgyhogy nagyszerű pillanatok voltak, és ugye vannak olyan képek, amikor átkarolja egymást Hamilton és Verstappen. Na most aki emlékszik, hogy 21-ben ők mit műveltek egymás ellen, a rajtrácson, az aszfalton és a pályán kívül is, azért az láthatta azt, hogy igen, a versenyzés az egy dolog, de egyébként a tisztelet az ebben a sportágban is elképesztő módon jelen van.
2: Újvári Máténak nagyon szépen köszönjük, hogy elemezhettük a kanadai nagydíjat, és ugye két hét múlva Monakóba utazik a mezőny, úgyhogy ott egy teljesen más típusú versenyt láthatunk majd minden bizonnyal. Máté, nagyon szépen köszönjük, és további szép napot neked.
1: Köszönjük, szép napot.
0: Sziasztok.
2: Mi pedig hamarosan folytatjuk a Sportreggelt.
3: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, gyere, még kellek! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

A 90-esekben aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi árkot ástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funkadelic Feri Kecskemétről, és dalban nekem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatjuk a Sportreggelt, a stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia. Szia Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek, szia Szilvi!
1: És egy kicsit kézilabdázunk, ehhez hívunk segítséget. Itt van velünk a vonalban állandó szakértőnk Marosán György. Szia Gyuri, neked is jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt!
1: Hát ugye pénteken együtt voltunk adásban, és elemeztük már egy kicsit a Tatabánya férfi kézilabda csapatának teljesítményét, aki vagy amely ugye az Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén 29-28-as vereséget szenvedett hazai pályán az Ohrid ellen, ez egy észak-macedón csapat. Akkor már egy picit elemezted a teljesítményüket, de néhány nappal a mérkőzés után változott-e a tekintetben a véleményed, hogy mire lehet elég ez az egygólos hátrány? Ugye említetted, hogy Észak-Macedóniában azért nem kifejezetten baráti légkör várja majd a magyar válogatottat, szóval egygólos hátrány mit jelent?
3: Igen, mielőtt a hallgatók azt hinnék, hogy mi a jövőbe látunk, annyit javítanék csak, hogy nem pénteken, hanem vasárnap volt. Pénteken
1: ó, tényleg, igazad van.
3: Hát, amiben kapaszkodok, vad leszek egy kicsit, mert a Tatabánya a Nilufer csapatát Törökországból nehezen lehet összehasonlítani az Ohriddal, viszont a Tatabánya már idén egy ilyen oda-visszavágós párharcnál bebizonyította, hogy idegenben is képes két góllal nyerni, miután itthon döntetlent játszott ugye a Nilufer-rel, ez a negyed döntőben volt. Most az Ohrid ellen ugyanez a helyzet, ha kettővel sikerül nyerni idegenben, akkor megvan a kupa, haza tudják hozni. Természetesen ez ennyire nem lesz egyszerű, mert az Ohrid egy sokkal komplexebb csapat, mint a török ellenfél volt, de bizakodóak lehetünk, illetve természetesen a remény az él, de sokkal jobb eredményre számítottunk Tatabányán, hogy egy nagyobb előnnyel, tehát akár egy 3-5 gólos előnnyel is el tud menni Ohridba a csapat, de ezt képest az első fél időben már aláírtuk volna ezt a végeredményt, hiszen ott volt közte 7 gól is. Nagyon rosszul működött a támadójáték az első fél időben, a párharcokat a kapussal, aztán amikor sikerült kialakítani a helyzeteket, akkor elvesztettük, ha jól kutatok az emlékeimben, akkor 8 védése volt a makedón kapusnak, még a második fél időben mindössze 1, ez vezetett oda, hogy a második fél időben fel tudtunk zárkozni, ez is hát nyilván a védekezésünk minősége is beállókori védekezésből sikerült 3-4 labdát szerezni, megállító fautok megjelentek. Tehát most, ha megfordítjuk idegenben, ugyanerre lesz szükség, extra kapus teljesítményre a részünkről, ami ugye a makedónokat jellemezte az első mérkőzés első fél idejében, az nekünk 60 percen keresztül szükséges lesz, és kibírni azt a mentális terhet, amit majd ott ránk helyeznek a hazai szurkolók.
1: Hogyha Tóth Edmond videózza azt a vasárnapi mérkőzést, akkor biztos elmondja majd, hogy azokat a dolgokat, amiket az első fél időben mutatunk, na hát azt felejtsétek el, viszont jött egy olyan második fél idő, ami mindenképpen arra ad okot, hogy bizakodjanak a tatabányai játékosok, tehát hogyha azt meg tudták csinálni, és ahogy említetted, 7 gólos hátrányból felálltak, akkor erre mindenképpen alapozni lehet.
3: Abszolút, és lehet alapozni az egyéni kimagasló teljesítményre is, amit Éles Benedek mutatott. Tehát, hogyha mellé fel tud nőni a visszavágóra, belső poszton más is, akár Grigorász, akár ugye sikerül szélességbe játszani, és Damatrem vagy Pedro, akkor nyílt lehet a harc egészen az utolsó percig.
1: Én emlékszem, hogy mikor a meccs előtt beszélgettünk, akkor mondtad, hogy ez az Észak-Macedón-Japán keveredő stílust alkalmazza az ellenfél. Akkor nem nagyon értettem, hogy mi ez, én nem tudom, szakkönyvekben sem lehet szerintem ilyet olvasni. Szóval azért adott ízelítőt az Ohrid ebből a játékból, egy nagyon kellemetlen stílusú csapat, nem?
3: Igen, ezt, amikor a mérkőzés előtt beszéltünk, és hát elég szokatlan egy jugoszláv stílusú játékban, most legyen a szerb, makedon, horvát csapat, hogy beessen egy japán irányító, de nagyon jól beilleszkedett ebbe a csapatba, és ezeket az egy-egy elleni párharcokat, illetve a beálló volt a játékot előszeretette, alkalmazza, és meg kell dicsérni Boris Rojevic munkáját, mert ebből az Ohridból nagyon jó csapatot csinált, ugye idén vette át, az egykori, hát Vojvodina edző és szerb szövetségi kapitány is volt, egységes, szép játékot játszanak, minden elismerésem nekik, de hát ez az elismerés, ez inkább úgy kéne járjon, hogy a fair play jegyében, miután a Tatabánya megnyerte a döntőt.
1: Tehát egy kicsit akkor beszéljünk Tóth Edmondról is, ugye ő is idén vette át ezt a csapatot, és szerintem még ő maga sem bízott abban, hogy egy ilyen fényes siker történet kezdődik el, vagy íródik, ugye bajnoki bronzérem, magyar kupa ezüstérem után nemzetközi kupa döntőt játszik a csapat, úgyhogy szerintem még saját maguk várakozását is felülmúlták.
3: Abszolút, és hát nem, hogy felhők voltak, itt felhők Tatabánya felett tavaly, hanem gyakorlatilag dörgött, villámlottak, attól az eső, minden volt, tehát nagyon rossz képet mutattak a tavaly évben, és Tóth Edmond átvette őket, rendet tett, játékot teremtett, stílust teremtett, és ami a legfontosabb, hogy eredményt teremtett, magyar bajnokság. Harmadik hely, magyar kupa második hely, és itt vannak az Európa Kupa döntőben, ahol megszerezhetik az aranyat. Ez valóban egy fantasztikus teljesítmény, és mutatja Tóth Edmond szakmai társát, egy nagyon komoly edző szerintem itt Magyarországon, magyarként. Mai napokban, amikor arról beszélünk, hogy van-e szükség külföldi edzőkre, és akár külföldi szövetségi kapitányra, akkor ezek mindig felüdülés, erre gondolni, hogy Magyarországon is vannak jó szakemberek.
1: Hát és a magyar játékosokra is gondolni, mert azért sok-sok magyar fiatalnak adott lehetőséget a tavalyi idényhez képest például, tehát a légiósok száma csökkent.
3: Igen, megtalálta a jó mixét ennek, hogy tavaly rengeteg külföldi volt, és nagyon sok nemzetbeli külföldi, tehát ott a bábeli zűrzavar többek között az is, többféle zűrzavar is volt ott abban, tavaly évben szintén egy spanyol szakember vezette, vagy nem vezette a Tatabányát, még Tóthánul megtalálta ennek a megfelelő mixét, tényleg látszik, hogy rend van, fegyelem van, szép kézilabdát játszanak, eredményes kézilabdát.
4: Kicsit kanyarodjunk rá a Veszprémre. Itt olyan híreket hallani, hogy a Veszprém vezetőség célként tűzte ki, hogy növeli az első csapatban szereplő magyar kézilabdázók számát, illetve nekik jutó játékperceket. Ez egy picit hasonlít a labdarúgásban alkalmazott magyar szabályhoz. Milyen hatása lehet ez a magyar kézilabdára, vagy akár az egész válogatottunkra? Lehet ennek pozitív hatása, illetve hogy mi kényszeríti ezt ki a Veszprémből, hiszen nem szövetségi szabályként jelenik meg ez.
3: Igen, hát Feri, ez olyan, hogy ma kedv van, és én ma elmegyek kondizni, akkor már megdupláztam a mozgásaim számát a héten. Tehát egyelőre ugye nem nehéz megnövelni a Veszprém a magyarok számát, és azoknak játékpercét, hiszen a Ligetvári Patrikon kívül a Bajnokok Ligája mérkőzéseken szinte soha nem jutott szóhoz más. Gáncs Pető még a legelső szakaszában, utána már nem. Én örülök neki, ez nem nagy öröm. Nyilván ezt abban a tekintetből kell vizsgálni, hogy a Veszprémnek a célja a BL4-be jutás. Na most a BL4-be jutáshoz vannak-e megfelelő magyar játékosok? És ugye Imre Bence hazaigazol Veszprémbe, ő egyértelmű, Barta Csabának egy óriási munkája, és munkájának gyümölcse az, hogy Imre Bence vissza tud igazolni. Most ezen kívül, hogy van-e magyar játékos, aki megugorja azt a szintet, abban nem vagyok biztos, hiszen azért, ha arra gondolunk, a BL4-es döntőben nem mostanság járt magyar játékos. És hogyha a Veszprém oda vágyik, akkor a nagyon nagy tömegével nem tud alkalmazni. Mert a játékos, de az mindenképpen örömteli lenne, hogy a bal szélen, most akár az előbb emlegetett Gáncs Pető, ugye azt olvastuk, hogy Ellison elmegy Veszprémből, ott nagy valószínűséggel Gáncs Pető lesz a döntés. Ennek én nagyon örülnék, hiszen visszaemlékszek én olyan veszprémi csapatra, meg ti is szerintem, ahol az egyik szélen Iváncsik Gergő volt, a másik szélen Iváncsik Tamás. Meg persze belső poszton is Éles József és társai voltak. Most egyedül ott nem tartunk szerintem, hogy belső posztokon magyar játékos tudjanak alkalmazni.
1: Hát igen, Molnár Robin ugye szélső volt, őt néha beállósként vetette be Csavi Pászkál, de Robin is eligazolt a Tatabányára, hogy lehetett olvasni. A Szeged-Veszprém bajnoki döntőtől mit vársz? Ugye két olyan csapat mérkőzik meg egymással, amelyik, ahogy említetted, ott volt a négyes döntőbe jutás küszöbén, egyiknek sem sikerült, tehát ilyenkor volt egy magyar kupa, ahol 7 méteresekkel nyert csak a Veszprém, szóval a Szegedben lehet-e inkább ez a bizonyítási, vagy mindkét csapattól azt várod, hogy na még egy utolsó rohamot indítanak a bajnoki címért?
3: Igen, szerintem a Veszprém az esélyes a bajnoki döntőnek. Játékos keretben lehet bármilyen lehetőségben sokkal kényelmesebb helyzetben vannak, és nagyobb lehetőségekkel bírnak, mint a Szeged. Főleg úgy, hogy a Szegednél Lazár Kukić nem lesz a bajnoki döntőn, hiszen ő komoly sérülést szenvedett egy másfél hónappal ezelőtt. Veszprémnél van a pályaelőny, az is rengeteget jelent, hiszen mindkét csapat hazai pályája nagyon erős, bár emlékezhetünk, hogy éppen a nyáron visszatérő és jövőre már újra szegedi mezt húzó Rosta Miklós góljával lett már bajnok a Szeged Veszprémben, viszont most szerintem a Veszprém jóval esélyesebb, de annak a lehetőségét abszolút nem zárom ki, hogy ez 3 meccses döntő legyen, hiszen ugye 2 győztes meccsig tart a párharc, és pénteken Veszprémbe kezdenek, utána kedden Szeged, és ha kell 3. meccs, akkor azt követő péntek.
1: Így van, és valamennyi mérkőzést élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban, és vélhetően te leszel a szakértő, úgyhogy hallhatnak még téged a kedves hallgatók. Térjünk át a női mezőnyre, ugye a női bajnokságban utolsó forduló trendeznek majd, de már minden lényeges kérdés eldőlt. Többek között a Győr a 19. bajnoki címét is megszerezte, miután 26-23-ra nyert Debrecenben. Nem volt sok gól, nem volt olyan nagyon látványos játék, inkább úgy fogalmazok, hogy sok hiba volt, de talán te is mondtad, és a szakértők is azt mondják, hogy a Győr már fél szemmel a Bajnokok Ligája 4-es döntőre fókuszál, és lehet, hogy a csúcsforma majd inkább ott fog kijönni.
3: Bizony, nagy valószínűséggel ez történt, hogy ők most kaptak egy olyan terhelést, aminek a vége majd ugye 2 hét múlva fog kijönni a csúcsforma, hogy ott legyen, és ennek volt köszönhető ez a, hát a Győrtől nem megszokott technikai hibaszám, labdáladás, de mégis, még így is meg tudták nyerni Debrecenben a mérkőzést, amivel hát bebiztosították a bajnoki címet, most már én úgy hallottam, hogy a NASA-val egyeztetnek, hogy ahol földön kívül, ha láttak mozgást, akkor onnan hívjanak egy csapatot, hogy hát ha le tudja győzni őket, mert itt ezen a föld nevű bolygó nem nagyon van.
1: Űrkézilabdát mutatnak be, ugye ezt is szokták mondani.
3: Itt ezen a bolygón nem nagyon van csapat, aki meg tudja őket közelíteni szerintem.
1: Uh-huh. A Ferencváros ugye ezüstérmes lett, és eldőlt, hogy idén nem nyer semmit a Fradi, hiszen a Magyar Kupa is Győrbe került. A Ferencvárosnál szerinted milyen évértékelést tartanak? Tehát ezzel a kerettel elvárható lett volna-e ennél azért jobb eredmény?
3: Az én véleményem szerint igen. Uh-huh. Egy biztos, hogy Jesper Jensen védelmében rengeteg sérültje volt a Ferencvárosnak évközben, és fontos játékosok dőltek ki. Itt Kánor nem volt bevethető, hát szinte a teljes második fél évben Dmitrieva, hát ők belső pozíciókban meghatározó játékosok. Na most, ugye az egész azon, ahogy kezdődött ősszel, sokan kritizáltuk, többek között én is ezt megjelzem, hogy nem akart összeállni az a játék, nem is nagyon látszódott az a stílus, hogy mit szeretne, viszont tavaszra már így a sérültekkel együtt is tisztességesen helytáltak, és tényleg megpróbáltak mindent, de egyszerűen a lehetőségeit nem engedték azt, hogy reálisan beszélhessünk arról, hogy ott kell legyenek az MVM Dome-ban. Azt pedig, hogy a magyar bajnokságban a Győrt nem tudták megfogni, az idén egy megbocsátható bűn. Tehát tényleg ezt a Győrt én nem nagyon látom, hogy ki tudja elkapni annyira. Összerakta őket Per Johansson. Én nem is onnan közelíteném meg, hogy világsztárok kézlabdáznak, mert nem is érzem azt, mint régen, amikor Mörk, Lőke, Amorim, Lekicsi játszott, így Oftadál később. Tehát nem azt mondja, hogy a világon a legjobb játékosok itt vannak, hanem egyszerűen ezekből a nemzetközi szintű klasszisokból Per Johansson egy olyan működőképes gépezetet rakott össze, ami rendkívül jól működik.
1: Hát és igen, egy edző munkáját ez minősíti, mert például Ferivel is beszélgettünk ma már a Real Madridról a labdarúgás világában, tehát nem feltétlenül a legnagyobb sztárokat felvonultató csapat az igazi csapat, hanem ahol tényleg, ahogy említed itt a játékosok, az apró építő kockák így valahogy egy egész rendszeré, vagy egy jó működő csapattá kovácsolódnak.
3: Talán a Paris Saint-Germain a legjobb példa erre, aki ugye a második BL döntőjét játszott. Szóval már mióta Mbappé elment.
4: Így van.
1: Igen.
4: Tehát van egy olyan kimutatás, hogy ugye Messiék előtt is ott volt a négy között BL-ben a Paris Saint-Germain, Messiékkel sohasem, aztán Messiék óta pedig kétszer is döntős, ugye?
3: Igen.
1: Hát
3: igen.
1: Ki kell venni igen, a fékeket a csapatba.
3: Igen, és olvastátok, hogy azt hiszem az Olise és a Kane is hívták a Párizshoz, viszont ők mondták, hogy BL-t akarnak nyerni, így nem mentek. Hoppa. Párizsba. A Bayern Münchenhez írtak alá, és hát most otthonról nézhetik a
1: Igen. A Debrecen viszont egyszer ugye elkapta a Győrt egy Bajnokok Ligája mérkőzésen. Ők a harmadik helyen végeztek végül is a bajnokságban, de róluk is azt mondtátok, hogy kifejezetten jót tett nekik, hogy a Bajnokok Ligájában nemzetközi szinten azt a dinamikát, azt a sebességet fel kellett venniük, és ez jó hatással volt rájuk a bajnokságban is.
3: Igen. Hát Ferivel mi próbálnánk a foci irányába kanyarodni, de csak kitartott a mellett.
1: Jó, az utolsó kérdés Ferié lesz.
4: Győr Radinámák már reménykedtem.
3: Utánadáról nem is beszéltünk, Falkó Szolnok, micsoda döntő volt tegnap, de mindenet maradok ennél a okay. Sportágon, de igen, Debrecen nagyon jól szerepelt a Bajnokok Ligájában, szerintem senki nem várta tőlük, és ők is itt a év végére már sok problémával küzdöttek, és mégis ott voltak a Ferencváros, a Győr nyakán is, nagyon hasznos volt, sikeres és hasznos volt nekik ez a Bajnokok Ligája túra, és rendkívül közel álltak ahhoz, hogy bomba meglepetést érjenek el, ugye, ha emlékszünk az Odense ellen.
1: Igen, igen, igen.
4: Én egy olyan kérdést tennék fel, amit átrakhatsz ugyan futball témára is, de elsősorban a kézilabda irányából azért maradjunk, hogy mi számodra az év legnagyobb meglepetése? Akár csapat, akár játékost megnevezhetsz, és miért?
3: Hú!
4: Na jó, akkor válaszolj futballra!
3: Akartam már bajnoki címe, és
4: igen, ez jó. Akkor is kézivel?
3: A kézilabdában, a magyar bajnokságban nem volt egyébként meglepetés. A női mezőnyben mindenki a helyén van, hogyha itt ugye...
4: Uh-huh. És mondjuk Esztergom? Női?
3: Az Esztergomnak az Európa Liga szereplése, igen, az meglepetés. Bár én ugye szeptemberben mondtam ott az Bezda után, hogy én oda várom őket, de ez nyilván az én elfogultságom Melegábor irányába. Meg az a szakmai munka, amit ő végez, gondoltam, hogy az itt fog valahol kifutni majd, hogy a négyes döntőig eljut. A férfi mezőnyben a negatív meglepetés a Veszprémnek a csoportkörös szereplés. Mm-hmm. Tehát az messze nem megszokott, hogy ha jól emlékszem, 6 veresége volt a Veszprémnek a csoportkörben. Tehát ez évek óta nem fordult.
1: Viszont ehhez képest volt bravúros a tavaszi szereplés, nem? És hogyha azt veszed, hogy egy gólon múlt a Final Four, egyébként a BL Final Four ugyanúgy, ahogy tavaly, tehát kifejezetten ellentétes szereplése volt ősszel és tavasszal.
3: Igen, igen, csak sajnos a végére ugye mégsem lett happy a történet, így, hogy nem jutottak négybe, de valóban tavaszra összeálltak, és hát ebből lett már egy magyar kupa, győzelem is lehet egy magyar bajnoki győzelem, bajnoki cím. Itt a pozitív meglepetés alatt az, a Debrecen BL szereplése és az Esztergomnak az Európa Liga szereplését megosztva adnám oda erre a kérdésedre a választ, mert a Debrecen és a BL-be nagyon nagy meglepetéseket okozott.
1: Gyuriról tudjuk, hogy nagyon szerény, úgyhogy én mondom el azt, hogy én pedig a Békés Csabának adnám, amely az NB egy B-s bajnokságban bronzérmes lett, egy nagyon fiatal, tehetséges csapata, kiváló edzővel, úgyhogy Gyuri, szívből gratulálunk ehhez is. Köszönjük! Köszönjük szépen!
4: Egy hajrá lilákot a te szavadból akkor, ha lehet.
1: Igen. Ez mindenképp.
4: Na, köszönjük
1: Marosán
4: szépen.
1: Györgynek köszönjük szépen, hívunk még, Gyuri, nem csak kézilabdával, szerintem labdarúgásra is, és csütörtök reggel hallhatnak téged a reggelben is, Kornéla. Köszönjük szépen, szia, szép napot!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától
1: különböző sportos helyszínekre kapcsolunk.
0: Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Három játékosunknak is véget ért egyesben a Roland Garros. Drágulhat a taxizás Budapesten. Folytatódik a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: A jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a 7. utolsó előtti helyen végez csoportjában. Nemzeti együttesünk a ma 12 óra 20 perckor kezdődő Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. A férfi kosárlabda NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falkó ellen, amivel visszavette a pálya előnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposváré lett, miután a harmadik helyért játszott 5. találkozón. 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél. 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros. A francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában Fucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott és 4 játszmában győzött. Mondár Anna nagy csatában 3 játszmában maradt alul az ukrán Elina Svitolinával szemben. Míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktória Golubicstól. Egyéniben így már csak Gál Fidalma van versenyben, aki ma lép pályára először. Az idegenben elért gól nélküli döntetlen után a Paderborn hazai pályán hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén. Így 2-1-es összesítéssel nyerve a párharcot feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg, amelyben térdsérülése miatt Dárdai Bence nem játszott, már a 3. percben vezetett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepel az élvonalban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozna a miniszterelnökként eltölthető időt. Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter, a miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felső fokon beszélő Sümegi Klaudia csak nem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felső vezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi cél című filmnek. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxi tarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer, és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcs termésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól.
0: Közlekedés.
2: Az M3-ason Budapest felé 60-nál egy autó a belső szalakorlátnak hajtott, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás továbbra is 5 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Utolsó blokkhoz érkezünk ma a Sport Reggelben. Bene Ferenc és Szabó Szilvia ébresztette önöket ma. Feri, nem nagyon van labdarúgó mérkőzés, ahogy néztem. Ellenben zajlik a francia nyílt teniszbajnokság, a Roland Garros, és tudom, hogy te nagyon kedveled, és nézed a mérkőzéseket, és tegnap a francia párharcban az, hogy Monfils megszorongatta az ellenfelét, azért az igazán bravúros volt. Monfils ugye az utolsó idényét tölti, és Gaston ellen 3-2-re.
2: Így van,
1: csak ki.
2: Így van, ha nem is az elejétől a legeslegvégéig, de érdeklődéssel nyomon követtem ezt a mérkőzést. A 40 éves Monfils, hát nem látszik a kor rajta, hiszen elképesztő dinamikával és valami csodálatos mérkőzés játszott a honfitársa Gaston ellen. De nagyon érdekes volt, olyan hangulata volt a találkozónak, ami teniszpályán nagyon-nagyon ritka. Tehát egyöntetően az egész stadion Monfilsnak szurkolt. Tényleg egy fantasztikus, szerethető karakter. Gyakorlatilag éjfélben nyúló volt a mérkőzés, mert minden egyes labdamenet után olyan szurkolásba tört ki a stadion, mint egy futballmérkőzésen, tehát gyakorlatilag minden nyelven, ami létezik, már elmondta a versenybíró, hogy legyenek szívesek, csöndbe maradni. A szerva folyamat megkezdése után ne legyen hozzá.

0: szólásba bekiabálás. A két szerva között ne legyen bekiabálás, és sorra megszegték a szurkolók minden egyes pontot hosszú másodperceken, de volt, hogy perceken keresztül ünnepeltek, és tényleg futballpályán hallható szurkolói rigmusokat lehetett hallani, szóval csodálatos mérkőzés volt, és ami érdekes, hogy 0-2-es szettállásról visszajött Monfils, és döntőszetre teljesen elkészült az erejével. Hangsúlyozom, 40 éves világsztár teniszezőről beszélünk, aki ugyan már csak 218. az ATP ranglistáján, de hát döntőszettet tudott kicsikarni. Hát sajnos ott már 6-0-es vereséget szenvedett a döntőszetbe, de hát ezt 40 évesen egy ilyen mérkőzésen, ami egészen pontosan 3 óra 22 percen át tartott, talán meg lehet neki
1: bocsájtani. Igen, és ugye Novák Djokovic mondta ki, hogy ő már 5 szettes meccsekre nem képes, és Lám Monfils pedig ott van. Ő is egy tényleg nagyon jó, szerethető karakter, és azért sokat beszélünk erről, hogy az ilyen nagy egyéniségek szépen lassan eltűnnek a teniszben, és nem annyira színes játékosok jönnek, ugye Jannik Sinnert, hogyha említ, ő nem az a mókamester, nem az a színes karakter, de Monfils tényleg sokak kedvence.
0: Igen, és milyen érdekes, hogy gyakorlatilag egy olyan teniszező, mint Medvegyev, egyre nagyobb közönség kedvence a maga pókerarcával, de ugyanakkor az érzelmek, ha az arcán nem is látszanak, azért a játékán rendkívüli módon, tehát képes nagyon nagy mélységeket megélni, és hatalmas hullámhegyeket, vagy egyéb csúcsperiódusokat átélni mérkőzésen belül, de ahogy mondod, én is valahogy, lehet, hogy ez ilyen gyerekkori álom, vagy ilyesmi, de, vagy gyerekkori emlékek megszépülnek, de én is nagyon-nagyon vágyok egy ilyen Agassi típusú játékosra, vagy egy Boris Beckerre, akinek minden egyes mérkőzését élmény volt végignézni, hiszen játszott a közönséggel, óriási amplitúdó érzelmi kitörései voltak a mérkőzések alatt, volt, hogy semmi 40 volt, és akkor összeszedte magát, és ütött ászt, tehát egész egyszerűen elképesztő zsinórba. Óriási játékosok voltak, és ma is ugye sajnálja az ember, hogy nincs ilyen. Meg egy picit azt is, hogy Sinner annyira egyeduralkodó kezd lenni. Talán Alcaraz tudja megközelíteni.
1: Hát ugye Alcaraz most csukló sérülése miatt megműtötték, úgy hallottam, és akkor sem a Roland Garroson, sem Wimbledonban nem lesz ott, tehát Sinner egyeduralma az azért most megint majd előjön nagy valószínűséggel. Amellett, hogy természetesen a klasszisát és a tehetségét aláírja mindenki, abszolút, csak ezt a karaktert. Danyi Gáborral beszélgettek valamelyik szombat reggeli műsorban, és Gábor kint volt a római tenisztornán, és látta Sinner edzését. Azt mondta, hogy egyrészt ilyen 1000-1500 ember ott ült és nézte, hogy hogyan edz. Másrészt azt mondta, képzeld, hogy csak az előkészület az ilyen 2-2,5 óra. Tehát a bemelegítés, a nyújtás, a prevenciós képesség 2,5 óra. Tehát amellé hozzáteszed még az edzésmunkát, tehát az, hogy te ezen a szinten teniszez, és hétről hétre, tényleg tornáról tornára ott legyél, és ilyen kiegyensúlyozott, mert mondhatjuk, hogy ez az ő titka, nem? Hogy kiegyensúlyozott. Tehát neki nincs csak olyan nagyon váratlan vereségei.
0: Igen, meg valahol ez jelenti a profizmust. Tehát én ezt labdarúgásban is egyre inkább tapasztalom, vagy inkább elvárom, hiszen nem arról szól, még egy labdarúgónak se, pláne nem egy egyéni sportolónak az élete, hogy mondjuk van egy másfél órás edzése, utána azt semmit akar, vagy játszik egy ugyan 3 órás mérkőzés, de utána napokig semmi, hanem igenis itt a hengerezéstől kezdve a téppelésen át, a nyújtáson át, a bemelegítő, adott esetben erősítő gyakorlatokon keresztül fel kell készíteni a szervezetet a nagy terhelésre. Hatalmas koncentráció végig kell vinni sporták specifikus edzésgyakorlatokat, és utána levezetést, akkor a megfelelő étkezés, megfelelő pihenés, az izmok karbantartása. Tehát ez tényleg 0-tól 24 óráig tartó munka, és hát látod, effektív egy edzés, amire kimegy több mint 1000 néző még teniszben is, ami tart mondjuk másfél-két órán keresztül, de előtte az előkészületek, igen, van, igen, felkészülés, igen, és mennyi, igen, időt, igen, tesz igénybe.
1: Hát erőléti edzők mondják, hogy az amerikai sportolók, ezek úgy például NFL, NHL játékosok 3 dologra költenek a legtöbbet, az étkezésre, tehát például mindegyiknek szakácsuk van például erőléti edzőre, és az, aki az alvás minőséget garantálja, vagy ki dolgozza nekik, mert ezzel meghosszabbodik a pálya. futásuk. Több pénzt keresnek nyilván, tehát ugye, hogy ez is rendkívül fontos. És hát térjünk vissza a Roland Garrosra és a magyar játékosokra, magyar indulókra. Sajnos egyéniben már csak Gál Fidalmáért szurkolhatunk, aki ma 13:20 perctől lép pályára körülbelül, de a többiek az első körben búcsúztak. Ez számodra csalódás volt, vagy azért salakon ez a realitás?
0: Hát én nem tartom magam teniszszakértőnek, sőt, még csak olyan műkedvelőnek sem, mert én jobban szeretem játszani a teniszt, mint nézni valójában, tehát nem akarok itt ebben a szerepben tetszelegni. Nekem valahogy évtizedek óta ez a nagy fájdalmam, hogy nagyon sok jó teniszezőnk van, akiket élmény nézni és élmény nekik szurkolni, de gyakorlatilag arra bizonyos szintű top szintre nem jutunk el, amire mondjuk Temesvári Andrea eljutott, vagy Taróci Balázs, tehát az tényleg rég-rég adatott meg sajnos magyar szurkolóként.
1: Labdarúgó NB1-nek vége van, NB2-nek is. Milyen olyan futballmeccsek vannak a tévében, amiket követsz most így a világbajnokságig?
0: Hát megmondom őszintén, most ugye amit követtem, az ugye a véghajrá volt az olasz bajnokságban, az angol bajnokságban, tehát ahol még nem dőltek el a nagyon nagy kérdések, aztán most ugyan nem láttam a találkozót, de azért hallottam a Bundesliga osztályzót, ahol a Wolfsburg kiesett Dárdai Bencének a csapata, tehát azt mindenféleképpen sajnálom, hogy jövőre másodosztályú lesz, de ilyenkor egy picit talán jó is fellélegezni, hogy mondjuk napokig nem lát az ember futballt, mert most már kezdek egy kicsit hangolódni a világbajnokságra. Tehát nézem most már a csoportbeosztásokat, rengeteg, elképesztően sok mérkőzés lesz.
1: És ugye 104 pontosan, ugye? Azt hiszem, jól számoltuk.
0: Igen, és minden egyes találkozóról lesz vagy összefoglalónk, vagy élőadásunk, szóval mindegyiket nyomon követjük. Én is a magam részéről jelentkezem a rádióba élőbe, vagy mérkőzés után lefújással, elemzéssel azonnal, tehát és sokszor ez bizony reggeli órákban lesz, mert ugye magyar idő szerint sokszor hajnalban lesznek
1: így
0: a találkozók.
1: Így van, és lehet, hogy a sport reggelben is belenyúlik egy-egy közvetítés.
0: Abszolút, ilyen is lesz pontosan.
1: És mondtad, hogy most már nem csak te nézed, hanem a kisfiad is. Ő végignézi a 90 percet, mert ugye erről is annyit beszélünk, hogy a mai fiatal generáció az gyakorlatilag a TikTokon megnéz egy összefoglalót egy meccsről, nem képes végignézni 90 percet. Az, hogy te ott ülsz mellette, az akkor segít, hogy együtt vagytok, elemzitek, drukkoltok.
0: Igen, érdekes, a nagyobbik fiam, ő az a típus, ő 15, a nagyobbik fiam, ő az a típus, aki általában helyzeteknél vagy góloknál odajön és megnézi, vagy megnézi velünk az összefoglalót, ugye érdeklődik, de nem annyira fanatikusan. A kisebbik, aki 13, ő pedig minden mérkőzést az elejétől végéig. Tehát a Covid időszakban, amikor ki 9 éves volt körülbelül, nem is tudom most pontosan, igen, 10, akkor elképesztő módon gyakorlatilag minden mérkőzést ott, amit lehetett, skót másodosztályú találkozókat végignézett, szóval ő talán lelkesebb is, mint én. Ő biztos vagyok benne, hogy a teljes világbajnokságot végig fogja nézni. Egyetlen egy dolog, hogy azért én láttam olyan 10 óra körül már azért látom mindig a szemeit keresztbe.
1: Hát akkor mi lesz szegény hajnalban?
0: Megszokta, hogy alszik 10 óra után hát rögtön. Tehát erre én is kíváncsi leszek, de az biztos, hogy nyomon fogjuk követni együtt.
1: De szerencsére iskolai szünet lesz, úgyhogy másnap nem kell korán kelni, vagy lehet délután aludni.
0: Ő most nagyon mondja, hogy fordított életünk lesz, hát én ebben azért kételkedek.
1: Meglátjuk.
0: Mert azért a nappali focikat nem fogja kihagyni.
1: Okay. Feri, te legközelebb péntek reggel?
0: Én péntek reggel itt vagyok a reggeli műsorban, mindenféleképpen
1: akkor,
0: így van.
1: Tehát
0: így
1: számíthatnak van a hallgatók. Mindenkinek nagyon köszönjük a mai figyelmet. Ugye pünkös hétfő után ma kedden viszonylag nehéz volt így a hét elején tudni, hogy most éppen milyen nap van. Bele is zavarodtam ugye a kézilabdával, hogy péntek vagy vasárnap volt, de szerintem most már helyreáll mindenkiben, hogy igen, ma kedd van, holnap szerda reggel várja önöket, Harsányi Levente majd és Csonka Zsófia. Ha minden igaz, köszönjük, hogy velünk tartottak, Bene Ferencet és Szabó Szilviát hallották.
0: Sziasztok!
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna Napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok, énekelte Balázs Fecó a rendszerváltás környékén, és a jó idők, rossz napok kitétel mindenkorban ráhúzható egy 9-10 hónapos foci tornára is, amely végeláthatatlanul tart, miközben változnak az évszakok. A 80-as évek végén leomlott a berlini fal, lebontották a vasfüggönyt, kivégezték a román diktátort, a 90-es évek elején szétesett a szovjet birodalom, újraegyesítették Németországot, és a politikai földrengéssel egy időben a világ sportja is átalakult. 1992-től változtak az évszakok az UEFA-nál is, és a legjobb európai foci csapatok már más rendszerben küzdöttek egymással, mint korábban. És már nem bajnokcsapatok Európa kupája néven, hanem a ma is használatos bajnokok ligája keretében. A BL első 7 szezonja kerül szóba a következő 2 órában. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az európai labdarúgó bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a spanyol Real nyerte, majd jött 2 Benfica győzelem, aztán a sorozatban következett 3 milánói, igaz, ezt 2 különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban 3 Becket nyert, majd ugyanezt tette a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig kellett várni, addigra már nyert skót csapat, a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező gárda, 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a Nottingham és 1-szer az Aston Villa. Aztán a 80-as évek második felében néhány döntőben nehéz perceket éltünk át, a cél szentesítette az eszközt. Mondjuk úgy, a célfutball tönkretette az élményt, így érhetett a csúcsra a román Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven és a jugoszláv Crna Zvezda. És ugyan a 80-as évek végén megszületett a holland-olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is csúcsra ért először. Az UEFA illetékeseit is megérintette a változás szele. A politikai Wind of Changes után jött az új rendszerű és nevű vetélkedés, a labdarúgó bajnokok ligája. Ennek első évadáról Cserjés Bendegúz, második évadáról Szabó Bence készített összeállítást.
4: Rendszerváltás a nemzetközi kupasorozatban, elbúcsúzik a BEC, bemutatkozik a bajnokok ligája. Először van francia győztese a sorozatnak, 3 év után ismét döntőzik a Milán. Ilyen volt az 1993-as bajnokok ligája döntője. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. népszerű zenét 1993-ban a trinidadi német származású Hedövé adta ki, tehát éppen abban az évben, amikor az első BL döntőt rendezték. Na de ennyire ne szaladjunk előre. Már csak azért se, mert nem csak a döntőbe jutó csapatokról érdemes beszélni, hanem arról is, hogy hogyan és miért alakult át az egyik legnépszerűbb nemzetközi kupasorozat. Ekkor szűnt meg ugyanis a sokakat nosztalgiával töltő Beck, és alakult meg a BL. Sorozatunk előző részeiben már kitértünk rá, hogy a világ és az európai politika akkora változásokon ment keresztül, hogy ez bizony a labdarúgásra is kiadott. Ezekben az években bomlott fel a Szovjetunió és Jugoszlávia, Németország pedig egyesült. Ezek olyan paradox helyzeteket hoztak, mint például, hogy egy csapat az idényt még kelet-németként kezdte, de már egyesült német csapatként fejezte be. A lényeg, hogy az országok és klubjaik sorsa ingataglában állt, ráadásul tombolt a futballhuliganizmus, elég csak az 1991-es Crvena Zvezda Dinamo Dresda mérkőzésre gondolni. Ha pedig magát a Becket nézzük, az utóbbi években számos olyan csapat jutott döntőbe, amely nem volt ott Európa klasszikusan nagy csapatai között. Elég csak a Steaua Bukarestre, a PSV-re, a Crvena Zvezdára vagy a Marseille-re gondolni. Utóbbi kettő éppen egymás ellen döntőzött, és az emlékezetekben az egyik legunalmasabb döntőként él. A Beckben lévő egyenes kieséses rendszer kritikája 1987-ben jelent meg szélesebb körökben, amikor már az első fordulóban találkozott a Real Madrid és a Napoli, tehát már nagyon korán búcsúzott egy gigász, ez a Maradona-féle Napoli volt. Miközben olyan kevésbé népszerű csapatok jutottak sokáig, mint az Anderlecht vagy a Steaua Bukarest. Mindeközben a külső körülmények és az üzleti élet is úgy alakult, hogy egyre nagyobb igény volt a nagy csapatok minél több szerepeltetésére. Ekkoriban ugyanis egyre több tévétársaság közvetítette egyre jobb minőségben a mérkőzéseket. Az első nagy változás az 1991-92-es idényben történt, ekkor vezették be a csoportkört, de még messze nem úgy működött, ahogy manapság, hiszen ekkor még az elődöntős szakaszt helyettesítette. Az 1992-93-as idényre ez nem változott, csak a név és a logó, illetve bevezették az előselejtezőket, és immár feröer-szigeteki és izraeli csapat is indulhatott a kupasorozatban. Az 1992-93-as bajnokok ligája idényben a Marseille és a Milán jutott a döntőbe. Az első körben a franciák a Glen Torrent, az olaszok az Olimpia Ljubljanát ütötték ki. Ebben a szakaszban a Ferencváros kiesett a Slovan Bratislava ellen, akit aztán a következő körben éppen a Milán búcsúztatott, a Marseille pedig a Dinamo Bukarest ellen jutott tovább. És akkor jött a csoportkör, amelyben 8 csapat két csoportba lett osztva. A Marseille 3 győzelemmel és 3 döntetlennel vereség nélkül zárt első helyen, a Rangers, a Club Brugge és a CSKA a Moszkva előtt. A B csoportot a Milán tökéletesen 6 győzelemmel teljesítette, amelyben mindössze 1 gólt kapott. Kétszer győzte le a Göteborgot, a Portót és a PSV-t is. A két csoport győztes került tehát az 1993-as döntőbe, a Marseille és a Milán. A két csapatról.

A Marseille 1991-ben megdöntőt vívott, de akkor egy erősen eseménytelen meccsen a Crvena Zvezda 11-es párbajban legyőzte. A Marseille viszont nem esett vissza. 1991-ben és 1992-ben is francia bajnoki címet szerzett. Az előző döntő utáni időszakban még inkább összeérett a csapat és a vezetőedző Götze taktikája. Kialakult egy erős támadóhármas Vedel, Pepin és Abedi Pelé személyében. 1992-ben a Furiani katasztrófa megrázta a csapatot. A francia kupa elődöntőjében a korzikai sziget székhelyű Bastia fogadta a rendkívül népszerű Marseille-t, ezért a hazai csapat ideiglenes szektort épített, hogy minél többen férjenek be a stadionba. Ennek az lett a vége, hogy a lelátó összeomlott a tomboló szurkolók alatt, akik a romok alá rekedtek. 18 ember halt meg, és több mint 2300-an sérültek meg. Az idény végén kulcsjátékosok igazoltak el a Marseille-től, akkor nem éppen tűnt úgy, hogy a francia csapat BL döntőt játszhat. Elhagyta a klubot ugyanis Pepin, Mozart és Vedel. Őket viszont minőségi játékosokkal pótolt a Tapé. Ekkor kerültek a Marseille-be olyan későbbi klasszisok, mint Rudi Völler, Boksic, Barthez és Desailly, a kölcsönszerződéséből pedig Didier Deschamps is visszatért, aki már 25 évesen hordhatta a csapatkapitányi karszalagot. Ilyen körülményeken menetelt át a Marseille az 1993-as BL döntőbe. Legalábbis ezek voltak azok a tényezők, amelyek nyilvánosak voltak.

0: tapasztalt volt ekkoriban a nemzetközi kupaporondon a Milán. 1989-ben Beck győzelem Hullit és Van Basten 2-2 góljával, 90-ben címvédés Rijkaard góljával, 91-ben negyed döntőig jutott, ahol éppen a Marseille jutott ki. A következő Beck idényt kihagyta a Milán lévén, hogy a Sampdoria volt Olaszország delegáltja, amely döntőzött is. Az 1992-93-as idényben megújult erővel jelent meg a Milán, elképesztő erőket mozgósított akkoriban Fabio Capello csapata, hiszen sorozatban 58 mérkőzésen maradt veretlen 1991 májusa és 1993 márciusa között. Volt olyan, hogy a kapus Sebastiano Rossi 929 percen keresztül nem kapott gólt. Arról már korábban volt szó, hogy Jean-Pierre Papin 1992-ben eligazolt a Marseille-től, na hát éppen a Milánba, világrekordot jelentő 10 millió fontért. A Milán honlapjának így emlékezett vissza arra az időszakra.
1: Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy 8 éven keresztül játszhattam a Bajnokok Ligájában. Szerintem ez a létező legjobb nemzetközi kupa. A dolgom az volt, hogy gólt szerezzek. Csak ez volt a legfontosabb, hogy minél többször betaláljak. Az AC Milán egy nagy klub, egész Európa és a Bajnokok Ligája történelmében is a valaha volt egyik legjobb csapat, számos trófeát nyert. Én, amikor a Milánba érkeztem, a legnagyobb álmom az volt, hogy BL-t nyerjek. Ekkor egy nagy csalódáson voltam túl, hiszen már elvesztettem egy Beck döntőt a Marseille-jel, éppen Olaszországban, egész pontosan Bariban. Aztán csatlakoztam a Milánhoz. Az egyetlen kupa, ami hiányzott, a BL trófea, és nagyon fontos volt, hogy megszerezzem. 2 éve a tévében néztem a Milánt, ahogy a Steaua a Bukarest ellen játszik, és 4-0-ra legyőzi a román csapatot. Amikor ezt láttam, azt gondoltam, hogy bárcsak egyszer én is a Milánban játszhatnék. Aztán hamar képbe kerültem náluk. Marco van Basten még ott játszott, amikor odaigazoltam. Voltak már problémák a bokájával, de ennek ellenére is ő volt a kezdő, ez nem is volt kérdés. Aztán Marco megsérült, úgyhogy lehetőséget kaptam, és csináltam pár nagyszerű dolgot. És az edző és a csapat is megerősített abban, hogy jól csinálom, amit csinálok, így nagy teher került le a vállamról. Az, amitől viszont mindig nagyon dobogott a szívem, amikor Marcoval együtt játszottam. Sajnos erre nem volt sűrűn példa, mert Marco megsérült és 8 hónapra kidőlt. Egy játékos számára mindig megterhelő egy ilyen eset.
2: È 8 mesi quando non giochi più è veramente difficile.
0: Hihetetlen, hogy egy ekkora klasszisokból álló csapatot képes volt egyben tartani Capello. Meg is lett a gyümölcse, döntőt játszhatott a Milán. A magyar nemzet írása.
3: Elképesztő futballőrület uralkodott tegnap a Bajor főváros sétáló utcájában, híres főterén, a Marienplánon, de egyébként az egész városban. Az olasz és francia tájakról özönlöttek a népek. A kékfehérbe és piros-feketébe öltözött szurkolók egyenesen megszállták München belvárosát, énekeltek, ahogy a torkukon kifért, s elkezdődött a hangpróba, felkészülvén az esti álomfinálira, az immár négyszeres meggyőztes olasz AC Milán és a francia Olympique Marseille csatájára.
0: Az 1993-as BL döntőt május 26-án rendezték a Müncheni Olimpia stadionban. A mérkőzés előtt Barthez elmondta, hogy nem számítottak arra, hogy a Marseille lesz az ellenfelük. A francia csapat vezetőedzője Raymond Goethez pedig arról beszélt, hogy kölcsönösen ismerik egymás taktikáját Fabio Capellóval, így az egyéni teljesítmények dönthetnek. Az UEFA videójából az is kiderül, hogyan készült a Marseille a döntő reggelén. Az első jelenet, hogy az egyik játékos az ágyában fekve néz épp egy teniszmérkőzést. A játékosok addig ágyban maradtak, ameddig csak lehetett, és 9:30-kor reggeliztek. A riporter szerint a feszültség érezhető volt. Mondta ezt, miközben Rudi Föller a zsemléjét vajazta, közben a kamerába mosolygott. A kezdőkkel kapcsolatban érdekesség, hogy Jean-Pierre Papin, a Marseille korábbi és a Milán akkori játékosa a cserepadon kapott helyet. Ez ezért nagy szó, mert éppen egy sérülésből épült fel akkor, és attól félt, hogy a lelátón kell tölteni a mérkőzést. A Marseille 5 védővel állt fel, egy erős, stabil trióval középen, előttük két szűrő, Deschamps és Szózső volt a két középpályás, elől pedig a két szélső Föller és Abedi Pelé szabadon mozoghatott kifelé és befelé is, Boksics pedig középen hivatott kihasználni fizikai fölényét. Az AC Milán 4 védős rendszerben játszott, a két szélső védő Madin és Tassotti többször felfutott, míg az előttük álló szélső középpályások Lentini és Donadoni így előrébb helyezkedhettek. Meglepő döntése volt Capellónak, hogy Ruud Gullit nem került keretbe, amit elvileg nagy felháborodottság követett az öltözőben. Ezt meg is inlette a Milán, hiszen a 43. percben Abedi Pelé elvégezte a szögletet, amely megtalálta Bezi Boli középhátvéd fejét, aki ebből gólt szerzett.
4: Boli dans l'axe, Marcel de Sailly au second poteau, et
5: but de Boli! But de Basile Boli sur ce corner!
4: Eh bien, c'est le moment idéal!
0: Több gól nem született a Marseille Milan BL döntőben. A francia csapat 1-0-ra legyőzte Fembasteniket. A magyar nemzet így írt az 1993-as döntőről.
3: Villámrajtot vehetett volna Milán, ám az olaszok sorozatban puskázták el helyzeteiket. Massaro és Fembasten egy percen belül 2-2 gólt is lőhetett volna. Majd a kőkemény talján védők szigorú őrizetében elakadó francia próbálkozások jellemezték a játékot. A 44. percben aztán pedig jobboldali szögletét az előre lopakodó Boli fejelte az olasz kapuba, felborítván a papírformát, vezetéshez juttatván a francia együttest. Kevesen gondolták ekkor, hogy e találat elegendő lesz a backfinálé megnyeréséhez, ám végül ez történt. A csoda formájában az utóbbi időben megtorpant milánói gárda ellen sikerrel őrizte előnyét az Olympique, így az európai labdarúgó bajnokok bajnoka címet 1-0 arányú győzelmével Raymond Gutász edző csapata a Marseille szerezte meg.
0: Az 1993-as BL döntő történetét még nem áll meg. Sok szó esett már róla, hogy Bernard Tapie egy elképesztően sikeres és tudatos elnöke volt a Marseille-nek. Túl sikeres. Mert hogy az 1993-as BL döntő előtt a Marseille bajnokit játszott a Kovács Kálmánt is foglalkoztató 18. helyezett Valenciennes ellen. Történt, hogy Tapie 19-szer lapot húzott. Félt attól, hogy az ellenfél túl komolyan fogja venni a meccset, és le fogja sérítani a Marseille valamely játékosát, ezért meg akarta vesztegetni az ellenfél csapatot. Így emlékszik vissza erre a Valenciennes egykori játékosa, Jacques Glassman.
6: Pénzt ajánlott fel azért, hogy kisebb erőbedobással küzdjünk. Amikor látszólag belementem az alkuba, akkor átadta a telefont Jean-Pierre Bernének, a Marseille technikai vezetőjének, Bernard Tapie helyettesének. Berné 200.000 frankot ajánlott fel, meg egy új szerződést az első ligába, akkor felkerült Martins csapatához.
0: Biztos volt, hogy botrány lesz. A kérdés az volt, hogy mikor? Mert hogy a francia szövetségnek nagyon fontos volt, hogy meglegyen az első francia BL győzelem. Végül a Valenciennes megóvta a mérkőzést. Az 1992-93-as idényben a Marseille hiába nyerte meg ismét a francia bajnokságot, a BL-ben nem indulhatott. 1994-ben súlyosbították a büntetést, a második helyezett Marseille-t visszasorolták a francia másodosztályba. Ekkor a csapat szétesett és kénytelen volt legjobbjait eladni, köztük a csapatkapitányt, Didier Deschamps-t is. A botrány miatt Tapiét 2 év börtönre ítélték, de ebből végül 8 hónap volt letöltendő. Az egyik játékos Édélié pedig 18 hónapos eltiltást kapott a labdarúgástól, és tőle származik az újabb csavar a történetben. Egy 2006-os írásában azt állította, hogy számára gyanús injekciókat kaptak a Milán elleni mérkőzés előtt. Ezeket az állításokat pedig elvileg Chris Waddle és Tony Cascarino is megerősítette. Ami pedig a Milánt illeti, a döntőben elszenvedett vereség fájó volt, de a csapat továbbra sem esett szét Capello keze alatt, és a következő idényben erősebbek voltak, mint valaha. De ez már a következő rész története.

0: BL döntő 1994. Erről a Bajnokok Ligája döntőről nyugodtan mondhatjuk utólag, hogy az európai klubfutball egyik legemlékezetesebb fináléja. A két részvevő az AC Milan és az FC Barcelona volt. Ez már csak azért is érdekes, hiszen az ezt megelőző idényben a döntőbe jutott a Milan, azonban abban az évben a Marseille jobbnak bizonyult. Az olaszok vezetőedzője az 1993-94-es idényre is Fabio Capello maradt. Azonban a holland aranyhármas korszaka végleg lezárult, mivel Van Basten visszavonulása után nyáron távozott Hulit és Rijkaard is. De a rossonéri keretében továbbra is kiváló futballisták voltak. Albertini, Maldini, Donadoni, Savicevic vagy éppen a világbajnok Massaro. A Barcelona a játékosként és edzőként is legendás Johan Cruyff irányításával 1992-ben már nyert egy BEC címet, amely egyben a klub első ilyen trófája volt. A csapat gerince ahhoz a fináléhoz képest jelentősen nem változott. Szintén a keretben volt Stoichkov, Koeman és Guardiola is, de ezen a döntőn játszott a Barcelona mezében a brazil Romário is. Na de, nézzük az utat a döntőig. Magyar részről a sorozatban a Kispest Honvéd indult bajnokként, a csapat azonban nem jutott a főtáblára, már a selejtezők során kiesett. A milánói vörös-feketék viszont kiválóan teljesítettek, ugyanis a sorozat döntőjéig vezető 11 meccsük alatt mindössze 2 gólt kaptak és 16-ot lőttek. Felülmúlták az Anderlechtet, a Portót és az elődöntőben a Monakót is. Nézzük a másik oldalt, ahol a Barca többek között a Dinamo Kiev és a Galatasaray legyőzése után az elődöntőben a Portót hullta haza 3 góllal. A döntőt az athéni Olimpiai Stadionban rendezték 1994. május 18-án. Előzetesen pedig annyit fontos elmondani, hogy a finálé esélyesének sokan a Barcelonát tartották. Hallgassuk meg a találkozó olasz nyelvű összefoglalóját.
1: Gianluca Pallone, tira, Massaro, gol del Milan, gol del Milan con Massaro. Barcellona, Donadoni, Donadoni in penetrazione, fuori Massaro, gol, gol del Milan, strepitosa azione. E Savicevic gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile. Albertini, Desailly, solo, gol e sono 4 e sono 4 della Coppa dei Campioni.
0: A mérkőzés tehát sokak várakozásával ellentétben egyoldalúvá vált. A Milan már az első félidőben 2 gólos előnybe került Massaro találataival. Majd a második játékrészben Dajan Savicevic és Marcel Desailly is betalált. Az olasz csapat végül 4-0-ra győzött, ami a BL döntők történetének egyik legnagyobb különbségű sikere lett. A Milan ezzel a győzelemmel az 5. címét szerezte az európai futball legfontosabb sorozatában, amivel a Liverpooltól ellépve a 2. legeredményesebb együttessé vált a Real Madrid mögött, amely klub ekkor 6 ilyen trófával rendelkezett. Az AC Milan fényes sikeréről a Nemzeti Sport így írt másnap.
2: 7 év után rendeztek újra Athénban nemzetközi kupa döntőt. Akkor nem a BEC, hanem a KEK legjobb két csapatúsakodott. Az Ajax 1-0-ra verte a hajdani NDK reprezentánsát, az FC Lokomotív Leipziget. A győztes hollandusok gólját a klubtól éppen búcsúzó Marco van Basten fejelte, az edző Johan Cruyff gyönyörűségére. 1994. május 18-án a BEC döntőjében újra Johan Cruyff vezette az egyik csapatát, jelesül a Barcelonát. Marco van Basten viszont csak a díszpáholyban szurkolhatott csapatának, az AC Milánnak. Marco nem árválkodott a VIP ülő kék egyikén, ám elnökét, Silvio Berlusconit hiába kereste volna bárki is mellette, Itália megbízott miniszterelnöke, először hiányzott csapat a nemzetközi kupa döntőjéről. Természetesen igazoltan mulasztott. Szerdán kívánta megszavaztatni új kormányát az olasz törvényhozásban. A 23. percben Savicevic pazarcsellel fűzte be Nadalt a jobb összekötő helyén, az 5-ös sarka előtt nem sokkal eszesen emelte át a labdát balra, és Daniele Massaro, a Milán jelenlegi első számú góllövője, 3 méterről, kisodródva az üres kapuba passzolt. 0-1. Egy esztendős emlék kísértette az olaszokat. A tavalyi, müncheni, Olympique Marseille elleni BEC döntő első helyzetét Daniele Massaro hagyta ki. Szinte ugyanarról a helyről, mint ahonnan most a gólt szerezte. A 48. percben, még az első félidőben, Donadoni 1989-es önmagát idézve hámozta át magát Ferraren. A bal oldalon betört a 16-oson belülre, majd az alapvonal közeléből, felnézve, visszapasszolta a labdát az üresen hagyott Massarónak. Itália legnépszerűbb Danieléje ballal bebikázta a labdát Zubi Sarretta kapujának bal oldalába. 0-2. A második félidő második percében eldőlt a BEC döntő. Filippo Galli előrevágott labdájára a zseni és Nadal rajtolt. A touchvonalnál találkoztak, Savicevic eltalpalta a labdát a katalán elől, aztán csodát művelt. A 16-os oldalvonaláról, jobbal veretes mozdulattal emelte a kint álló Szubiszárretta fölött a hosszú sarokba. 0-3. Az előzetes jóslatokkal ellentétben csak egy csapat volt a pályán, az olaszoké. A 67. percben Dessailly ugrott ki a bal összekötő helyén, s jobbal, 12 méterről parádésen csavarta el a labdát a kilépő Szubiszárretta mellett. 0-4. A Milán álomjátékot produkált, már a bekkek, Tassotti és Maldini is osztották a kötényeket. Az érdemi rész a negyedik Milán gól után véget ért. Az ördögök alig hanem könnyed cselekkel kívántak végig táncolni a mennyekbe vezető úton. Az olasz újságíró kollégák már a meccs alatt tudtak a kettős győzelemről. A Milán mellett Silvio Berlusconi is győzött. A Dottore kormánya egyetlen plusz szavazattal megkapta a bizalmat az olasz törvényhozástól.
0: Ezután pedig nézzük, hogy miként értékeltek az edzők a találkozót követően. Először a győztes vezetőedző Fabio Capello.
3: Végig remekül koncentráltunk, játékosaim fizikailag és pszichikailag egyaránt csúcs teljesítmény nyújtottak. A sikerértékét növeli, hogy Európa két legjobb csapata mérkőzött. Taktikailag is a spanyolok fölé nőttünk, mert megakadályoztuk, hogy a saját játékukat játsszák. A győzelem titkát akaraterünkben és agresszivitásunkban látom. Boldog vagyok, de nem érzem úgy, hogy most revansot vettem Cruyffon, amiért ő többször is azt mondta, gyengébb lett a Milán, amióta Capello az edző.
0: Johan Cruyff, a Barcelona egykori mestere.
4: Nem taktikailag veszítettük el a meccset. Azt szajkóztam a játékosaimnak, hogy nem elég csak játszani, sokkal több kell, mint ami máskor elég. A Milán állva hagyott bennünket. Ők egy 200-al robogó versenyautóban ültek, mi 80-nal poroszkáltunk. Nem a vereség ténye a legkellemetlenebb, sokkal inkább az, hogy lebőgtünk a világ előtt.
0: Következzen Turi Gábor, aki 1994-ben a Pesti Hírlap újságírójaként vett részt a döntőn.
5: Borzasztó meleg volt, és nagyon strappás volt az egész, de nem panaszkodom, mert nagyon nagy élmény volt, ráadásul úgy, hogy nekem a Johan Cruyff az egyik kedvenc játékosom volt, amikor fiatal voltam, tehát így a televízión keresztül, tehát ez a Kovács István féle Ajax, és a Johan Cruyff és a Holland válogatott, és ugye hát ő ugye, amikor elment a Barcelonába, akkor is egészen kiválót nyújtott, úgyhogy én szinte biztos voltam benne, hogy a Cruyff azt edzőként is hozza azt a világszínvonalat, de visszatérve dögmeleg volt ezen az aténi döntőn, emlékszem még este 9-kor is, amikor a meccs kezdődött. Egyébként két baromi jó csapat, tehát hirtelen a Savicevic, tehát ez egyébként a világ két legjobb csapata volt akkor teljesen egyértelmű. És hát az másik nagy koponya, a Fabio Capello, ő a ravasz olasz, tehát egyébként a Capellónak a pályafutását olyannak tartom, mint amilyen játékos volt a Milánban, egy ilyen kicsit óvatos, egyébként jó futballista, de nem a futball tudásával tűnt ki, hanem a taktikai érzékével is azzal, hogy tehát jó helyezkedett a pályán, tehát nagyon-nagyon jó. Úgy hívják ezt, hogy ilyen nézőben, hogy olvassa a futballt.
0: Meglepett a döntőnek a végeredménye?
5: Nem, abszolút meglepett, abszolút, mert gyakorlatilag lemosták a Barcelonát. Arra emlékszem még, hogy a sajtót tájékoztatunk, ugye, mert a Cruyff nagy dohányos volt. Ott ugye akkor már nem volt a 90-es évek, ugye a 94-es döntőről beszélünk, akkor már nem volt divatba, hogy így lehetett, akkor már kiment a divatba a dohányzás tulajdonképpen a sajtótájékoztatón, de azt láttam, hogy a Cruyff az utána szívta a spanglit egymás után szinte lázdohányosként.
0: Tudtál valakivel beszélni, játékosok közül, vagy bárkit?
5: Később volt alkalma, az már jóval később volt, mert én gimnáziumban tanultam olaszul, és akkor még emlékeztem rá. A 2000-es EB-n a Fabio Capellóval beszéltem, pontosan a holland-olasz elődöntőn, amivel 11-esekkel az olaszok mentek tovább, és hátrafordultam, mert ott ültek a sajtóján az olaszok, és akkor hátrafordultam a Capellóhoz, és ugye mivel tudtam olaszul, tehát nem egyébként egy halálnormális ember, tehát és akkor valamit ott kérdeztem tőle, de már nem emlékszem, hogy de eléggé hadarva válaszol, de nyilván iszonyúan szurkolt az olaszoknak.
0: Most pedig következzen Bodnár Zalán, aki a Nemzeti Sport olasz labdarúgással foglalkozó szakírója. Vele beszélgettem a fináléról.
6: Annyival esélyesebb volt a Barcelona, hogy ha fordítva születik az eredmény, tehát a katalánok nyernek 4-0-ra, az volna természetesnek. Úgyhogy ez valójában egy csoda volt, amit a Milán ezen a mérkőzésen művelt. Ez Capello pályafutásának az egyértelmű legnagyobb mesterműve. Hiszen már előző évben is, már a következő évben is döntőbe vezette a Milánt, és az is nagyszerű csapat volt, meg három egymás követő széria idényt nyert meg a Milánnal, meg 50, azt hiszem 57, vagy 58 mérkőzésen át volt veretlen az olasz bajnokságban a Milánnal, de ez volt a korona tetején az égkő, ez a döntő, hiszen a Johan Cruyff-féle Barcelonát sikerült szinte megsemmisítő módon legyőzni, amely akkor sztárcsapata volt, ugye Dream Teamnek is betézték, és ott volt a csatásorban Risto Stoichkov, Romário a középpályán, Guardiola, Baquero, Begisztáin. Szenzációs csapat volt, és mindenki esélyesnek tartotta. Pláne azok után, hogy a Milán két nagyon súlyos sérült el. Sérültek nélkülözve kellett, hogy játszon ezen a aténi döntőn, hiszen Franco Baresi a védelem vezére is megsérült, és nem tudott játszani, illetve hát Costa Curta a másik belső védő, úgyhogy Capellónak meg kellett oldani a helyzetet, és a fiatal Cristian Panuccival és a fiatal Filippo Gallival sikerült gól nélkül megúszni a mérkőzést, tehát Romário és Stoichkov nem tudott betalálni egy ilyen mérkőzésen, és hát annyira uralta a találkozót a Milán, hogy ez valóban egy ilyen hőskötemény. Ugye Daniele Massaro szerzett két gólt a mérkőzés elején, és aztán a második félidő, pontosan az első félidőben, és a második félidő második percében megszületett az a gól, amely én szerintem a BL döntők, back és BL döntők legszebb találata. Tehát nálam még Zidane 2002-es találatánál is szebb, amikor Dejan Savicevic szerzett labdát, és úgy emelte át a 16-oson kívülről ballából Zubizarreta fölött, hogy tulajdonképpen a kapus keze és a léc között egy labdányi hely volt csak, és oda tűpontosan behelyezte, ez szenzációsan látványos találat volt, ezzel el is dőlt a mérkőzés, és aztán még Marcel Desailly szerezte a negyedik gólt a Milánba, ami azért érdekes, mert őt utána vette meg a Milán, hogy a 93-as, tehát az előző évi elveszített, a Marseille ellen elveszített döntőben még a Marseille játékosa volt, és aztán szerződött a Milán, és 94-ben már velük tudott nyerni.
0: Itt említettél pár nevet, esetleg van-e még olyan a Milánból, akit ki lehetne emelni?
6: Az egyik érdekesik az, hogy Marco van Basten ott volt ezen a találkozón, de nem léphetett pályára, és kiderült, hogy már soha többé nem léphet pályára. A 93-as döntőről már lemaradt, a háromszoros aranylabdás holland csatár, és hát utána még végig szenvedte sérüléssel a 94-es idényt. Nem volt benne ez a mérkőzés, de ott volt a kispadon a csapattal, és aztán tulajdonképpen ez volt a pályafutása utolsó momentuma, nem tudott már elmenni a 94-es világbajnokságra sem, és vissza kellett vonulni a 28 évesen rengeteg sérülése miatt. De hát Savicevic és Massaro alkotta elő a csatársort, eddigra már Hulit is kikopott a csapatból, tehát az volt az igazán mesteri Capello részéről, hogy az Arrigo Sacchi féle csapatot kellett tovább vinnie, tehát megörökölt egy óriási csapatot, amelyhez ugye neki is fel kellett nőnie Sacchi másodedzőjéből, és úgy tudta megoldani, hogy kicserélődtek, vagy elvesztek az alapemberei a Sacchi féle csapatnak. Van Basten sérült volt, Hulit addigra már elviselhetetlenül viselkedett, úgymond, tehát tulajdonképpen a vezetőségből mindenkivel összerúgta a port, és már nem kiváltó személyé vált. Frank Rijkaard sem volt már az együttessel, akkor már átment az Ajaxhoz, ahol aztán a következő évben pont a Milan ellen nyert BL döntőt, és aztán sikerült megtalálni az ő utódjaikat, tehát Desailly-t a középpályára, aztán a fiatal Boban, Zvonimir Boban, és hát a védelembe azért ekkor már Baresi és Costa Curta is visszakerült, úgyhogy azért, tehát ezzel a meccsen, ha nem is játszhatott, egyikük sem, de azért olyan helyettesek voltak ott, akik Gali vagy Panucci, akik a következő években azért szerepet tudtak vállalni, komoly szerepet a Milán védelmében. Úgyhogy Capello úgy tudta továbbvinni a Milán siker szériáját, hogy a legfontosabb játékosok elvesztek a csapatból, de megtalálta mindenkinek a tökéletes utódját.
0: Ugye az olasz futballal kapcsolatban sokan vannak olyanok, akik nem szeretik, és fanyalgásokat szokták kifejezni. Na most a Barcelona 4-0-ás elverése az szerintem nem ezt a fajta reakciót válthatta ki.
6: Persze, hát ez egy világszenzáció volt tulajdonképpen, és a barca szurkolóknak, meg a mondjuk a nem olasz érzelmi szurkolóknak egy sok hatásként ért fel, hiszen akkoriban nem az, hogy a barca kapott ki 4-0, de egyáltalán nem volt megszokott, hogy egy ilyen nagy meccsen, vagy egy döntőben 4 gólos különbség legyen. Tehát ott egymás után ilyen döntők voltak, hogy 1-0, 0-0, 11-esekkel, 1-0, következő évben is 1-0, 1-1. Tehát az, hogy mondjuk több gólos különbség legyen egy döntőben, az nagyon nagy titkosság volt. Pont akkor volt ez az időszak, amikor nagyon kevés gól esett ismét, tehát a 60-as évek, Catenaccio korszaka után, ez a 90-es évek megint egy ilyen gólszegény időszak volt. Tehát a 90-es VB is a minden idők legkevesebb gólját hozó VB volt az átlagban, és aztán ugye emiatt kellett bevezetni is új szabályokat, hogy eltörölték a kapusoknak hazadás szabályt, hogy kézzel megfoghatták addig a kapusok a labdát, ekkor eltörölték 92-ben, akkor emelték meg a győzelemért járó pont számot 2-ről 3-ra, hogy motiválják a csapatokat arra, hogy több gólt rúgjanak és győzni akarjanak. Úgyhogy az, hogy 4 gólt kapjon egy ilyen korszakos szupercsapat, mint a Cruyff irányította Barcelona, az tényleg egészen szenzációs volt.
0: Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte az 1994-es bajnokok ligáját a Barcelona ellen 4-0-ra.
7: A Milán 1994-ben már 5-5-ször nyerte meg a nagyfülű trófeát, és ezzel felzárkózott az akkor 6-szoros győztes Real mögé. És a következő évben, 1995-ben minden esélye megvolt, hogy utolérje a spanyol sztárcsapatot a győzelmek számát tekintve. A hírek után az 1994-95-ös BL szezon kerül szóba, amelynek döntője Bécsben volt, és ahová a korábbi itteni döntőkkel ellentétben sok magyar kijuthatott, mert már nem egy szöges dróttal körülvett, fegyveresek által őrzött országban éltünk.
8: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az elit világbajnokságon. Vizsgáló bizottságok felállításáról dönt ma az országgyűlés, folytatódik a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
8: Sporthírek.
2: Jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a 7. utolsó előtti helyen véges csoportjában. Nemzeti együttesünk a ma 12 óra 20 perckor kezdődő Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. A férfi kosárlabda NB1 döntőjének 4. mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falkó ellen, amivel visszavette a pályaelőnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat 3. sikereig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposvár élet, miután a 3. helyért játszott 5. találkozón 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél, 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Pucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott és 4 játszmában győzött. Mondár Anna nagy csatában 3 játszmában maradt alul az ukrán Elina Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktória Golubicstól. Egyénben így már csak Gál Fidalma van versenyben, aki Mali pályára először. Az idegenben elért gól nélküli döntetlen után a Paderborn hazai pályán hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén. Így 2-1-es összesítéssel nyerve a párharcot feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg, amelyben térdsérülése miatt Dárdai Bence nem játszott, már a 3. percben vezetett, ám a 15. percben ember hátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott és története során 3. szerepelhet az élvonalban.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma lesz kormányülés is, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és a pénzügyi kérdések. A Hunrej jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárcavezető. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét, biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. Megfigyelők szerint így akarták megakadályozni, hogy a háborús pusztításról szóló értesülések és felvételek a közösségi médiába kerüljenek. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első, tegnap kiadott enciklikája.

0: Nézetes számra.
1: Időjárás.
0: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

Amikor a Deep Purple először játszotta élőben ezt a dalt a Highway Star-t Magyarországon, amely főcímzenéje sorozatunknak, akkor nekünk, magyarországi rabszolgáknak még csak piros útlevelünk volt, amely 5 országra volt érvényes: Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Lengyelország és a Német Demokratikus Köztársaság. 1987-ről beszélek. Akkor Bécsben rendezték a BEC-döntőt, de meg sem fordulhatott a fejünkben, hogy eljuthassunk oda. Aztán egy éve később, 1988-ban megkaptuk a világútlevelünket, és innentől fogva megnyílt a világ. Ezt az osztrákok is érezték, hiszen vége láthatatlan sorban pöfögtek a magyar kocsik az útjaikon. Tetejükön hűtőládákkal, a csomagtartójukban pedig 2 kazettás music centerekkel. Nyögte Szűrös Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. Aki nem tudná, Szűrös Mátyás volt az országgyűlés elnöke a szovjet elnyomás aloli felszabadulás idején, és ő kiáltotta ki a köztársaságot 1989. október 23-án, de kit érdekelt ő és a távozó szovjet katonák, meg a vele kollaboráló hazai kommunisták, amikor szabadon mehettünk Bécsbe. Amikor 1990-ben a császári városban a Milán 1-0-ra vert a Benficát, már elvileg egy magyar ember is ott lehetett a BEC döntőben. Mert akkor már a korábbi 50 dolláros magunknál tartható külföldi fizetőeszköz keretet is felemelte a hatalom, és így akár össze is jöhetett nagyobb lemondások árán egy jegy. Mondjuk így, a kedvünk meg az útlevelünk meg volt hozzá. Én a Shopping City szűdös villámtúrák után először komoly programon 1993-ban voltam Bécsben a Deep Purple koncertjén, mely Richie Blackmore egyik utolsó fellépése volt az általa alapított bandával, és amely szintén főcímzenénkkel, a Highway Starral kezdődött. A 390 shillinges koncertjegyet vagy 2 évig nyögtem, így nem volt lehetőségem, hogy 1995-ös újabb bécsi foci fináléra, mely már BL döntő néven futott, vegyek egy bilétát magamnak. Az 1000 shillinges jegyért, ami egyébként 10 000 forint felett volt, egy közepesen kereső hazánk fia egy hétig dolgozott. Nekem speciál nem volt 1000 shillingem, de az ennek megfelelő 140 nyugatnémet márkám sem, ez egyébként 7 darab bakerit lemez ára volt, ezért gondoltam egy merészet, és beadtam az akkreditációs kérelmemet az akkori munkahelyemről, a Fehérvári Vörös Marti Rádiótól. Magyarországon 95-ben az egypárt rendszer megszűnése után 5 évvel még egy tévérendszer volt, viszont gombamód szaporodtak a kereskedelmi rádiók, így aztán komoly konkurenciával számoltam. Viszont a Nemzetközi Szövetségnél talán úgy gondolkoztak, lássanak ezek az eddig elnyomott fickók valami számukra ismeretlent. Úgyhogy legnagyobb meglepetésemre megkaptam az akkreditációt. És valami hasonló elv alapján kapott egy tiszteletjegyet a holland szórakoztató elektronikai főszponzortól a barátom is, aki a kereskedelem rögös útját választotta a felszabadult kelet-európaiként. Úgyhogy 1995. május 24-én elindultunk ketten Bécsbe, oda, ahol az Ajax és a Milán játszott. Az első számú klub trófeáért. De mielőtt szóba kerülne az a délután, az az este, elevenítsük fel, hogy hogyan jutott el ez a két csapat ide, a bécsi döntőbe. Ebben az évben 16-os volt.

0: A főtábla 4-4-es csoportban harcoltak a résztvevők a negyeddöntőért. A főtáblára automatikusan került 8 gárda, a további 8 helyért páros meccseket vívott 16, vagyis összesen 24-en nevezhettek a harmadik alkalommal Bajnokok Ligájának hívott sorozatba. A név akkor teli találat volt, hiszen csak az országos bajnokok nevezhettek, viszont kicsit igazságtalan, mert nem mindegyik, hiszen 24-nél több nemzeti pontvadászat volt Európában. A magyar bajnok a Vác nevezhetett, de a létező legerősebb ellenfelet kapta a selejtezőben a Paris Saint-Germain-t. Igen, akkor a francia bajnoknak selejtezőt kellett játszania. A PSG 2-es győzelemmel búcsúztatta a Vácot, majd az egyetlen volt, amely a csoportját is 100%-os teljesítménnyel nyerte. Majd a negyeddöntőben 2-1-1-1-jel búcsúztatta a Barcelonát. A PSG-n kívül még a Benfica és az Ajax tudta vereség nélkül abszolválni a csoportkört. A Milán kétszer is kikapott, mindkétszer 2-0-ra, és soha nem találnák ki, hogy kitől. Hát az Ajaxtól. Ezen két vereség mellett még volt egy X-e az Ajax otthonában a kétpontos rendszerben, az 5 ponttal való továbbjutás igazán olaszos volt. A Manchester United például egy másik kvartettből 6-tal kiesett. Aztán a negyeddöntőben a Milán 0-0-2-0-val búcsúztatta a Benficát, míg az Ajax 0-0-3-0-val a Hajduk Splittet. Az Ajax, a Milán és a PSG mellett a Bayern volt a negyedik csapat az elődöntőben, és ott egy sokáig emlékezetes párharcot vívott az Ajax-szal, olyat, mint 1973-ban. Az összesített eredmény pedig szintén ugyanaz lett, mint amikor Cruyffék verték Beckenbauer-éket 5-2. De ez az 5-2 nem volt olyan egyértelmű kivégzés, és sok minden másképpen történik, ha a magyar játékvezető nem hoz teljesen érthetetlen döntést a müncheni 0-0 után az amszterdami visszavágón. Pul Sándor valószínűleg élete legnagyobb hibáját követte el, amikor egy gólba tartó Bayern lövést Danny Blind kézzel ütött ki, és ezért 11-est adott, de nem állította ki az Ajax játékosát. Pedig ezt akkor is előírták a szabályok. A Bayernnek soha nem volt szerencséje a magyar bírókkal a Beck BL-ben. Az 1976-os döntő első percében a Palotai Károly vett el tőle egy teljesen szabályos gólt, 1995-ben Pul hibázott óriásit a kárára az elődöntőben, míg a 2017-es Real elleni elődöntőben bemutatott Kassai Viktor ámokfutásra már a fiatalabbak is emlékezhetnek, ezt követően mondta Karl-Heinz Rummenigge, hogy annál rosszabb bírói teljesítményt életében nem látott. De vissza 1995-be. Az Ajax a Bayernen jutott túl az elődöntőben, a Milán pedig oda-vissza verte azt a PSG-t, amely veretlenül jutott odáig. És akkor itt folytassuk a döntő napjának személyes krónikáját. A barátom a szponzortól kapott tiszteletjeggyel és én az újságírói akkreditációval elindultunk egy öreg Trabanttal a BL döntőre. Az agyósülésben volt lehetőségem elolvasni a Magyar Nemzetben Erdei Tamás írását.
1: Lassú játékmester. Jegyezte fel cigarettás dobozának hátára Ernst Happel a Hamburg trénere, Louis van Gaal a Sparta Rotterdam futballistájának játéka láttán. 1985-öt írtak ekkor, s a leendő UEFA kupabeli ellenfelet térképezte fel a mester. Azóta sok minden megváltozott. Az egykori szakvezetőről 1992-es halála után a Prater stadionját nevezték el, a hajdani kritizált irányító pedig mostanában az Ajax Amsterdamot dirigálja a kispadról. Az egykoron lassúnak minősített középpályás igencsak rohanós, támadó felfogású gárdát épített, amelynek játéka sokak szerint a 70-es évek elejé aranykort idézi, amikor a totális futballal az Ajax meglepte a világot, és háromszor zsebelte be a bajnokok trófeáját. Csak egyetlen bekdöntőt buktak el a hollandok még a sikerszéria előtt 1969-ben, a Milántól kaptak ki 4-1-re. A Rinus Michels trenírozta együttesben már játszott egy 22 éves fiatalember, bizonyos Johan Cruyff, aki tavaly a Barcelona mestereként megalázó 4-0-ás vereséget szenvedett a lombardoktól, ám most hízelgően nyilatkozott utódairól. Ha az Ajax azt játsza, amire képes, akkor komoly esélyes ennek a 90 percnek. Erről persze más a véleményük az olaszoknak, akik 6. back sikerükre készülnek, ezzel beérnék a rekorder Real Madridot. A szakemberek szerint ma este a rutin és a fiatalság csap össze Bécsben. A Milán kezdő csapatában ugyanis várhatóan csak egyetlen 26 esztendősnél fiatalabb játékos Albertini kap helyet, míg a riválisnál a 33 éves Blind és a 32 éves Rijkaard kivételével minden futballista 26 év alatti. Frank Rijkaard, amennyiben térdsérülés ellenére pályára tud lépni, ezen az összecsapáson fejezi be meglehetősen sikeres pályafutását. 1990-ben például ugyancsak Bécsben, s ugyancsak a Beck döntőjében a mostani ellenfél a Milán az ő góljával győzte le a Benficát.
0: Ezt olvastam 1995. május 24-én a Magyar Nemzetben, és közben megérkeztünk Bécsbe. A Stefan Kirhénél már állt a bál. A tér egyik sarkában 4-5000 olasz, a másikban 4-5000 holland próbálta túlkiabálni a rivális tábort. Az optimistább olaszok már BL győztes Milán 1995 feliratú pólóban feszítettek, és méregették a túloldalt. Valahogy a csodás templom egyiküket sem érdekelte, ahogy a hollandokat sem. És a harmadik csapatot, a bécsi rendőrséget sem, amely olyan üres zónát hozott létre a tér közepén, amilyent messze még a hajnal 3:20-kor sem lehet itt látni. No de kit érdekelt ekkor a hajnal? Mindenki az estére várt. A vehemens tér szélét foglalók és a tehetősebb olaszok és hollandok is, akik megszállták a bécsi belváros luxus etetőit. A kevésbé tehetősek meg a Práter vendéglátóipari egységeit jó sok helyi rendőrt vonzva ezekre a helyekre is. Hogy fellélegezhettek az egyenruhások, amikor már végre egy helyen az Ernst Happel stadionban zsúfolódtak össze a futballturisták. Nekem remek helyen volt, és kényelmesen elnyújtózva néztem a bemelegítő világsztárokat. A holland oldalon Zeedorf, Litmanen, Overmars, Van der Sar, az olaszon Maldini, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Desai, de mégis hiányérzetem volt, mert nem láttam Milán mezben a három hollandot, a Hulit, Van Basten, Rijkaard triót, akiknek köszönhetően a Milán uralta az elmúlt éveket. Pontosabban Frank Rijkaardot láttam, Ajax mezben. Élete utolsó profi meccsére melegített, a Milánnal szerzett két Beck győzelem után most a Milán ellen akart harmadszor ünnepelni a nagyfülűvel. És Nini, itt van Marco van Basten is, de nem a pályán, hanem fél méterre tőlem, ugyanis pont Schreien előttem ült. Akkoriban még nem voltak szelfizésre alkalmas készülékek az embernél, nekem egyébként most sincs, úgyhogy senki nem zaklatta őt. Én is csak egy aláírást kértem tőle a jegyemre, hát nem tudom milyen toll volt az, de mára, bő 30 év elteltével sajnos eltűnt róla a kézjegye, pedig Bécsben még megvolt. Úgyhogy már csak a döntő emlékei nem fakultak meg. Nem volt jó meccs. Ahogy az utálatos újságírói közhely tartja, a tét rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Taktikázás, kevés kockáztatás, még kevesebb helyzet. Mi fog itt dönteni? Tanakodott mindenki a hajrához közelítve. Egy félelmet nem ismerő fiatal döntött, akit a bevállalós edző beküldött, hogy döntsön. Louis van Gaal a 70. percben a finn sztár Jari Litmanen helyére becserélt egy 18 éves tacskót, Patrick Kluivertet. A 85. percben ő lyukra futott, megkapta a labdát a nagyöregtől, Rijkaardtól, és talán maga sem tudja hogyan, de botladozva begyötörte azt a Milán kapujába 1-0.
2: Davids. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert 1-0. Van Ajax.
1: A 19. születésnapját csak július 1-én ünneplő csatár számára ez kétszeres öröm, mivel még 7 éves korában az Ajax kölyök csapatának tagjaként az egyik bajnoki meccsen a felnőtt gárda kabala gyerekeként vonulhatott ki példaképével Rijkaarddal a kezdőkörbe, s az erről készült fotót azóta is féltve őrzi. Emlékezetes összecsapás maradt tehát a fiatalembernek a finálé, de példaképének is. Az Ajaxban 1980-ban először pályára lépő játékos, aki később 5 évet húzott le a Milánban, sőt két Becket is nyert a piros-feketékkel, Belodedic, Ronald Koeman, Savicevic és Desai után az 5. labdarúgó, aki két csapat színeiben is elnyerte a patinás trófeát. Ám az első, aki egykori együttes ellenében gyűjtötte be az újabb kupagyőzelmet.
0: Ezt írta másnap a Magyar Nemzet, ám előtte még nagy ünneplést csaptak az ifjú hollandok a pályán a nagyfülű trófeával. Amikor kiürült a gyep, majd a nézőtér, akkor a sok finom édesség társaságában mi, magyarok lelkesen elemeztük az egyébként rossz meccset. De itt lenni, ezt megélni, sok évtizedig bezárt országból BL döntőre érkezni maga volt a csoda. Mielőtt megkerestem volna a barátomat a Trabantnál, még egyszer kimentem a lelátóra, és onnan egészen különleges látvány fogadott. Egy ember ült az üres stadionban a kispadon, és meretten bámult a pályára. Néha megingatta a fejét, néha arcát a kezébe temette, és néha megmerevedve nézett a pályára, amelyre rátelepedett a tavaszi éjszaka és a síri csend. Ez az ember Franco Baresi volt, a Milán hátvédje. Világbajnoki arany, ezüst és bronzérmes, hatszoros olasz bajnok, háromszoros beggyőztes. Siratta a negyedik cím elúszását. Közben a stadion egy másik részén az edzők értékeltek. Fabio Capello, a Milán mestere, ezt mondta.
1: Az első félidőben fölényben játszottunk, de nem tudtunk gólt lőni. Még az Ajax az egyetlen kapura lövésével betalált. Csalódott vagyok, mert nem a hollandok nyerték meg a finálét, hanem mi vesztettük el. Hivatkozhatnék sok mindenre, hogy hiányzott Savicevic, vagy Rossi hibázott a gólnál, ám most már egyetlen dolog számít, az eredmény.
0: Louis van Gaal, aki 1991. szeptemberében másodedzőből lépett az addigi tréner Leo Benhakker helyébe, érthetően jobb hangulatban volt, egy konyakos pohárral a kezében lépett be a sajtótájékoztatóra.
1: Mérges voltam a fiúkra a félidőben, mert megengedték a Milánnak, hogy hozza a saját játékát. Szerencsénk volt, hogy megúsztuk gól nélkül, ekkor jó esélyük volt a győzelemre az olaszoknak. Aztán cseréltem, átszerveztem a csapatot, és végre úgy játszottunk, ahogy az egész szezonban. Sokan azt mondták, hogy a tapasztalat dönt majd az olaszok mellett. Erre beküldtem két 18 éves fiatalt, akik eldöntötték a kupa sorsát. Azt hiszem, hogy az a gárda, amely egy idényben háromszor legyőzi a címvédőt, az megérdemli, hogy Európa legjobbja legyen.
0: Az Ajax 1995-ben története során negyedszer nyerte meg a BEC BL-t, és egy évvel később is ott volt a döntőben.

0: Két év után újra olasz siker, magyar csapat a főtáblán. Ez volt a Bajnokok Ligája 1995-96-os idénye. Ebben a szezonban a legerősebb 24 bajnokság bajnokcsapata indulhatott el a BL-ben. 8 együttes egyből a főtáblán, további 16 pedig a selejtezőben kapcsolódott be a küzdelmekbe. A selejtezők során oda-visszavágós rendszerben a párharcok győztesei kerülhettek a főtáblára. A magyar bajnok Ferencváros is itt kezdte meg szereplését, a sorsolás az Anderlechtet sodorta a magyar bajnok útjába. Belgiumban Zorán Kuntics góljával 1-0-ás előnyre tett szert az FTC, így várta a hazai visszavágót.
1: Lisztes szerzi vissza, agresszíven kezd a Ferencváros, Kopunovics, Lisztes, na, ezúttal a Grünben akad el, Kopunovics a harmadik gólhelyzete lehet, Kuntics, Kuntics leszi be, gól! Képesztő öröm tör ki, tüzek gyúlnak a lelátón, Kopunovics szinte sír örömében. Vezet a Ferencváros. Nem tudom, hát nem lehet már innen elbukni. Kopunovicstól indult négy támadó elől. Lesről szó nincs egyébként, mert a képernyőn nem látszik, goll is bent van. És be a léc alá, ezt nem lehetett védeni. Telek visszarántotta őt. Gól. Megadta a játékvezető. De Bilde kiegyenlített. Szerintem szabálytalan gól volt. 1-1. Teljes letargiában mindenki. Erre nem számítottunk. Zeng zúga, hajrá Fradi. És Motrem kézbe veszi a labdát, ami azt jelenti, hogy vége. Most már tényleg vége. De nem a Ferencváros kupa menetelésének. Kopunovics és De Bilde góljaival Ferencváros Anderlecht 1-1 itt az Üllőjúton, és mivel Kuntics góljával Brüsszelben nyert a Ferencváros, az utóbbi 10 év legnagyobb magyar kupa sikerét érte el a Fradi. Elképesztő boldogság, bár a nézőknek nem lehet berohanni, de természetesen jönnek a fotósok is. Fantasztikus a hangulat, megérdemelte a továbbjutást a Ferencváros. Csodát tett Brüsszelben, és a csodát megismételte, vagy lehet, hogy érvényben ruttatván már a papírformát, tovább jutott, és első magyar csapatként a Bajnokok Ligájában ott van a legjobb 16 között.
0: A csoportkörös rendszer bevezetése óta így a Ferencváros lett az első magyar csapat, amely főtáblára került. A sorsoláson a címvédő Ajaxot, a rekordbajnok Real Madridot és a svájci aranyérmes Grasshoppert kapta a Ferencváros. Utóbbival kezdett az FTC idegenben, Zürichben. Emlékezetes mérkőzés alakult belőle.
2: Vince Otto, mondtam én, hogy itt még minden pillanat nagyon nehéz lesz. Még akkor is, ha a Ferencváros támadásai azt sugalták, hogy itt a második félidő könnyebb lehet. Nyilas! Még ez is jó! Még ez is, Lisztes lőtt vár be! Bent van! Emberek! Vezet a Ferencváros! Bent van! Te jó ég! Bravo! Nagyszerű a támadás! Gyönyörű a középreadás! Ez az átlépés szenzációs, és Lisztes estében is bekotorja! Nagyon nagy gól, sporttörténelmi gól a Bajnokok Ligájában, az első magyar gól, Lisztes Krisztián. Fatusi kapja, Nagy Zsolt mellette. Hát a másik oldalra, és nem is rossz, Vince Ottónak. Vince Ottó még jó a csel, gól! Gól! Vince Ottó a második félidőben, mintha kicserélték volna. És én remélem, hogy ez lesz az újjászületése. Gyere vissza, nehogy sárga lapot kapj, Otto, gyere! Nem kell! Óriási gól! 2-0 arányban vezet a Ferencváros. 2-0! Remek a labda, és Vince Otto egy szemtelen, egy pimasz, egy hidegvérű csel, és egy nagyon nagy gól. Kérem szépen, a Ferencváros tartalékosan, és így állunk. védhetetlen. 11-es ad a bíró. Ez nem volt az. Ez nem volt az. Hát ez nem volt az. 11-es ad a játékvezető, talán mert egyszer egy vitatott helyzetben nem adott. 38. perc. Na nézzük, itt a becsúszás. Hát még ha Hajdu megfogná. Jakin. Megfogja! Megfogja, emberek! Megfogja! 2-0. Jól fejelik ki a labdát, Lisztesé. Nyilas indul meg előre. Vince Otto jön. Lerántják, nem lehet lerántani. Ott a csel. Ho-ho! Ho-ho! Ho-ho! Vince Otto! Hát kérem szépen, három a magyar igazság, és ez a fiú ma este egy nagy játékos lett. Vince Otto 3-0 arányban vezet a Ferencváros a Grasshoppers ellen. A legmerészebb álmainkat is túlszárnyalva, lerántani sem lehet, megállítani sem lehet, és ugyanaz a pimasz csel, és egy nagyon okos gól elcsavarva a kifutó kapus mellett. Ez a végső pont az íz. Káprázatos gólok, remek egyéni teljesítmények. Fantasztikus, amit ma este láttunk. Ezt még nagyapa korunkban is mesélni lehet majd. Hogy Vince Otto, emlékszünk, milyen gólt lőtt a Harmsul stadionban. És nincs tovább, kedves nézők. Marad a maradéktalan ünneplés, a felhőtlen boldogság. Egy káprázatos, egy szenzációs, egy minden jelzőt kiérdemlő magyar labdarúgó siker után, amely igenis erőt kell, hogy adjon a Ferencvárosnak is, és minden magyar csapatnak a közeljövőben. Zseniális volt a Ferencváros, nagyszerű taktikával, kitűnő elszántsággal, remekül játszottak.
0: Ezután jött a címvédő Ajax elleni hazai találkozó. A Louis van Gaal vezette csapat sokáig nem tudta feltörni az Üllői úton a Fradi védelmét, az 57. percben azonban Jari Litmanen révén megszerezte a vezetést a holland csapat. Az FTC nem adta fel. 2 perccel később 11-eshez jutott.
1: Ez aranyat érhet most. Nyilas a labda mögött, Mázsás kövek egyelőre, rajtunk is rajta. Gól! Nyilas! 1-1 az Ajax ellen! Gól! Egyenlít a Ferencváros! Itt a Ferencváros Nyilas hidegvérrel az ellenkező sarokba, mint ahova vetődött Van der Sar, nagy gól, döntetlen, fantasztikus, ez igen, na, jaj, de szép gól, gyönyörű gól, magyar gól az Ajax kapujában, hát kérem szépen, 6 meccsen odahaza nem kaptak gólt.
0: A meccs hátralévő részében aztán kijött a két csapat közötti minőségbeli különbség. Az Ajax 5-1-re nyert, majd Madridban egy még súlyosabb 6-1-es vereséget szenvedett a Ferencváros a Reáltól. Ezután jött a szépségtapasz hazai pályán. Ifjabb Albert Florian góljával megszerezte a vezetést a madridiak ellen az FTC, és már az akkor 18 éves Raúl González kiegyenlített. A pontszerzés óriási tett volt a zöldfehérektől. A Grasshopper ellen is döntetlen született az Üllői úton. A 3-3 azt jelentette, hogy nem végez az utolsó helyen a magyar bajnok. Bár Amsterdamban magabiztos 4-0-ás Ajax győzelem született az utolsó körben, a Ferencváros így is 5 pontot szerzett, és csoportharmadikként emelt fővel esett ki a Bajnokok Ligájából. Csoportbeli ellenfele az Ajax, ugyanakkor a negyeddöntőben a Borussia Dortmundon 2-es győzelemmel jutott tovább, majd az elődöntőben a Panathinaikost is kiejtette. Így 1995 után ismét döntőbe jutott. A másik ágon az olasz Juventus masírozott el a római fináléig. A csoportkörből a Dortmund, a Steaua a Bukarest és a Rangers előtt első helyen jutott tovább az olasz bajnok, majd a negyeddöntőben a Real Madrid jött szembe. Madridban 1-0-ra nyertek a spanyolok, a Dele Alpiban azonban Del Piero és Padovano góljával megfordította a párharcot és elődöntőbe jutott a Juventus. Ott a Nanta ellen 4-3-as összesítéssel ment tovább az olasz bajnok, és a rossz emlékű 1985-ös Heysel stadionban játszott finálé után újra döntőbe jutott.

0: A Stadio Olimpicóban rendezett döntő 12. percében egy előrevágott labdát az Ajax hátvédje Frank de Boer a magasba fejelt. A kapujából kilépő Van der Sar és de Boer közül elpiszkálta a labdát Ravanelli. Majd az olaszok támadója éles szögből estében az üresen maradt kapuba talált. Megszerezte a vezetést a Juventus. A 41. percben Frank de Boer a másik kapunál is fontos szerepet játszott egy gólnál. 22 méterről jobbról rátűzött egy szabadrúgást, melyet Peruzzi rossz helyre ütött. A labdáját Litmanen keményen megharcolt, majd az ötösön ráfordult és a kapuba lőtt. A finn játékos 9. gólját szerezte a kiírásban, ezzel ő lett a sorozat gól királya. Több gól nem esett, sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban. Jöhettek a 11-esek. Davids lövését védte Peruzzi. Ferrara betalálta, az első kör után előnybe került a Juventus. Ezt követően a hollandoktól Litmanen és Soltán, az olaszoktól Pezzotto és Padovano is értékesítette saját 11-esét, majd a negyedik körben Peruzzi ismét védett, ezúttal Szilói lövését hárította. Vladimir Jugovics lábában volt a BL győzelem, a Juventus jugoszláv játékosa pedig nem hibázott. 1985 után ismét csúcsra értek a torinóiak. Két nap múlva, hiszen a labzárta miatt a másnapi lapszámokba nem fért be az éjszakába nyúló mérkőzés, a Népszabadságban ez volt olvasható a római hangulatról. Kis tárgyi tévedéssel, hiszen a negyedik holland 11-es még nem a döntő rúgás volt.
1: Amikor Peruzzi kivédte Szilói sorsdöntő 11-esét, Olaszországban elszabadult a pokol. Szerencsére a purgatórium elmaradt a római utcákon. A tisztító tűzben csupán egy molotov koktéllal felgyújtott fiat égett el a Piazza del Popolón. A rendőröknek az előzetes félelmek ellenére a meccs után alig kellett beavatkozniuk. Pedig a mérkőzés előtti két napban vagy fél tucat Ajax és Juve szurkolót késeltek meg Róma utcáin. A győzelem éjszakáján azonban senkit. A hollandok ezúttal nem az örökváros kirakatain élték ki dühüket. Ehhez hozzájárulhatott, hogy tucatnyi ultra a rendőrségi fogda tévéjén volt kénytelen végignézni a találkozót.
0: A torinóiak ünnepét semmi nem ronthatta el. De minek köszönhette a győzelmet a Juve?
1: A csütörtöki olasz lapok szuperlatívuszokkal illették a Juventus egészét. A dicséretekből bőven kijutott az edzőnek, Marcello Lippinek, aki a szaksajtó értékelése szerint kitapintotta az Ajax Achilles sarkát. Del Piero-ék vadászkopók módjára saját térfelükön letámadták a hollandokat, akik képtelenek voltak saját teret igénylő futballjukat játszani. A Juve kitartó falkája mindvégig ott lihegett a nyakukon, amivel szemben nem találták meg az ellenszert. Az általában rendkívül szerény Lippi ezúttal nem fogta vissza magát. Közölte, a csapat szerda este magasan felülmúlta az Ajaxot, megérdemelten győzött. Függetlenül attól, hogy végül is büntetők döntötték el a találkozó sorsát.
0: Lippi kollégája Luis van Gaal a következőképp értékelte a vesztes döntőt.
1: A győzelem egyetlen estére szól. Ezt tavaly Athénban is megmondtam. A következő kupaszezonban derül majd ki az igazság. Ha a Juve már a kezdetek során elbukik, akkor csak pillanatnyi fellángolásról volt szó. Ha viszont ismét bizonyít, akkor el fogom ismerni, új királya van Európának.
0: Bizonyítani ismét bizonyított a Juventus. 1997-ben is a döntőbe jutottak.
2: 1996-ban a Juventus másodszor nyerte meg a nagyfülű trófeát. A tragikus 1985-ös fináléban a döntő egyetlen gólját egy jogtalan 11-esből szerezte, 1996-ban pedig több 11-est rúgott jobban, mint ellenfele. Aztán a következő két évben a sors benyújtotta a számlát a két ajándékért. Erről is szó lesz a folytatásban.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az 1992-93-as szezontól hívják az európai klubfutball csúcs sorozatát bajnokok ligájának. Az elsőt az Olympique Marseille nyerte, a jogelőd Beck 37 év alatt soha nem ülhetett a trónra francia csapat. A földközi tenger melléki gárda után az észak-olasz Milán győzött, majd az amsterdami Ajax, utána meg a szintén olasz Juventus. Az ötödik bajnokok ligája szezonban egy olyan csapat ünnepelhetett, amely ezt megelőzően utoljára 1963-ban indulhatott az elit sorozatban. Egy éve később viszont a Beckett kisajátító gárda jelezte, a névváltozás ellenére továbbra is szeretne uralkodni az európai futballban. Regős László Pál foglalja össze az 1996-97-es BL szezont, míg az 1997-98-ast Tóth Béla.
0: Új király a trónon, a Borussia Dortmund nyerte a Bajnokok Ligáját. Ez volt az 1996-97-es BL szezon. Ahogy egyesztendővel korábban, ezúttal is 24 csapat indulhatott el a legrangosabb európai kupa sorozatban. Mivel azonban az olasz bajnok a Milán lett, a BL győztes pedig a Juventus, ezúttal a 23 legerősebb bajnokság előző aranyérmese csatlakozhatott a címvédőhöz. A magyar bajnok az előző őszön BL csoportkörben járt Ferencváros lett, ezúttal viszont nem sikerült túljutni az első akadályon. A selejtezőben a Göteborg ellen játszottak a zöld-fehérek. Svédországban viszont nem sikerült az előző évhez hasonló eredményt elérni. 3-0-ra nyert a Göteborg. A Nemzeti Sportban ez volt olvasható másnap.
4: A magyar bajnok a mérkőzés 60 percében szinte alárendelt szerepet játszott. A Göteborg a 3 gól mellett, amelyekhez azért kellett az elképesztő hibákat vétő magyar védelem, számtalan helyzetet dolgozott ki. Szomorú, de igaz. A 3-0 még a Ferencvároson nézve hízelgő. A Norrköpingben látottak alapján a továbbjutás kérdése nagy valószínűséggel eldőlt. A Ferencváros esetleges továbblépéséhez csoda, na meg egy másik Fradi kellene. Nem az a csapat, amely itt egy órán keresztül szenvedett.
0: A visszavágón a csoda elmaradt. Az 1-1-es döntetlen az Ülői úton a búcsút jelentette a zöldfehéreknek. Novák Dezső, az FTC vezetőedzője így nyilatkozott az MTI-nek.
5: A legfontosabb, hogy ismét bebizonyosodott, mekkora a különbség a hazai bajnokság és a nemzetközi színvonal között. Amíg nem veszük tudomásul, hogy a pályán gyorsabban kell gondolkodni, többet kell futni, addig nem tudunk előrelépni. Én azt hiszem, ez nem csak a Ferencvárosra, hanem az egész magyar labdarúgásra vonatkozik.
0: A csoportkörben egy komolyabb meglepetés történt. A Milán kiesett a Porto és a Rosenborg mögött. A legjobb négy közé a címvédő Juventus, a két évvel azelőtti győztes Ajax, az angol bajnok Manchester United és a német aranyérmes Borussia Dortmund jutott. Az előző esztendő döntőinek megismétlését kettős győzelemmel abszolválta a Juventus. Amsterdamban 2-1-re, Torinóban pedig még magabiztosabban 4-1-re nyertek az olaszok. A másik ágon szintén kettős győzelem született. A Borussia előbb Dortmundban, majd Manchesterben is 1-0-ra győzött. A müncheni olimpiai stadionban rendezett döntőbe így a Juventus és a Borussia Dortmund jutott. A Juventus annak ellenére, hogy 96-ban megnyerte a BL-t, sokat változtatott erre az évre. A csapatkapitány Gianluca Vialli mellett Pietro Vierhovod és Paolo Souza is távozott, utóbbi éppen a Dortmundba. Torinóba igazolt viszont Zinedine Zidane, Christian Vieri, Paolo Montero és Mark Giuliano is, és a megújult csapattal is a döntőig menetelt a Juventus. A Dortmundban több, korábban a zebra csíkosoknál is megfordult játékos is szerepelt. Souzáról már volt szó, mellette Jürgen Kohler és Andreas Müller is megfordult Torinóban. Paolo Souza így nyilatkozott a döntőt megelőzően.
5: Nagyon motivált vagyok, mert bántott, amilyen könnyen lemondtak rólam Torinóban, ahol szerettem futballozni, és a Bajnokok Ligája győzelemben is volt szerepem. Van bennem revansvágy, kár is lenne tagadni.
0: A mérkőzést Pul Sándor vezette, és a kezdősípszó után 29 perccel a Dortmund került előnybe, Karl-Heinz Riedle góljával, aki 5 perccel később újra bevette Peruzzi kapuját. Del Piero a 65. percben szépített, a Juventus pedig mindent megtett az egyenlítésért, újabb találat azonban nem született az olaszok részéről, köszönhetően Stefan Klossnak. Ott már Hitzfeld, a Borussia vezetőedzője így méltatta kapusát.
5: Del Piero gólja után Kloss védései mentettek meg minket, s tudtam, nem állhatunk be védekezni, ezért küldtem a pályára Rikkent.
0: S ha már beállt, 16 másodperccel később első labdaérintésével megszerezte csapata harmadik gólját Lars Ricken. Müller indította őt, Peruzzi messze kinnált a kapujából, Ricken pedig 35 méterről átemelte fölötte, és góljával lezárt minden kérdést. A Borussia Dortmund 3-1-re nyert.

0: A Magyar Nemzetben ez volt olvasható a mérkőzésről.
1: Noha mindvégig a legnagyobb békében lengették az ászlóikat egymás mellett a Borussia Dortmund és a Juventus szurkolói szerda este a labdarúgó bajnokok ligája döntőn, az olasz drukkerek mégis pánikszerűen menekültek ki az olimpiai stadionból, miután Puhl Sándor lefújta a találkozót. Pedig semmiféle atrocitás nem érte a Juve híveket, legalábbis fizikai értelemben, mert lelkileg alaposan megviselhette az egyértelmű favoritként számon tartott zebrákat a 3-1-es vereség.
0: A Juventus érdekes sorozatot folytatott így. 95-ben a Milán, 96-ban az Ajax, 97-ben pedig a Juve lett ezüstérmes címvédőként. A Dortmund győzelméhez az is kellett, hogy Zinedine Zidane-t hatástalanítsák a németek. Ez a feladat pedig a skót Paul Lambertre jutott. A dortmundi játékos a Telegraphnak így emlékezett vissza 2024-ben.
2: Amikor emberfogás van, a 2 méter távolság nem elég. Éreznem kellett a leheletét magamon. Sosem néztem vissza az egész meccset, bár a legfontosabb pillanatokat és a gólokat természetesen láttam. Ami megmaradt bennem, hogy szinte végig Zidane nyomában voltam, aki akkoriban valószínűleg a világ legjobb játékosa volt. Néhány egészen nagyszerű tízes ellen játszottam akkoriban. Krasimir Balakov Stuttgartban, Milinko Pantis az Atletico Madridban, vagy Paulo Sergio a Bayer Leverkusenben. Mindig az én dolgom volt figyelni rájuk. Ottmar, ahogy mindig szokta, akkor is megmutatta nekünk a felvételeket Zidane-ról is. Mindkét lába fantasztikus volt, nagyszerű cselezési technikája volt mindkét irányba is, emellé kiválóan mozgott. Ha elkalandoztál, vagy túl sok teret adtál neki, nagyon meg tudott büntetni.
0: Lambert azonban sikerrel hajtotta végre a feladatát, a Dortmund pedig 3-1-re nyert, és története során először és máig egyetlen alkalommal hódította el a BL serleget. A Juventus pedig arany után ezüstöt szerzett, majd 1998-ban ismét fináléba jutott. Ez viszont a következő adás története.

Real Madrid a hetedik mennyországba ér, 32 évet kellett rávárni. A Juventus mintha örökbérletet váltott volna a döntőbe, de mégis negyedjére bukik el. A sztárparádét pedig egy podgoricai születésű dönti el, tehát egy Mijatovic gól. Ez az 1998-as Bajnokok Ligája döntő krónikája.

A bajnokok ligája már nem csak a bajnokoké. Az 1997-98-as idény volt az első, amikor már nem csak a címvédő és a nemzeti bajnokok vehettek részt az európai futball elit sorozatában. Az UEFA által a 8 legjobbnak ítélt bajnokság két együttes delegálhatott a BL mezőnyébe. A bajnokat a főtáblára, még az ezüstérmest a selejtező utolsó körébe. Az olasz, a spanyol, a francia, a holland, a portugál, az angol és a török liga is két-két együttest adott a 24-es főtáblára, míg a német Bundesliga hármat. A bajnok Bayern München és a második Bayer Leverkusen mellett a Borussia Dortmund a címvédő jogán indulhatott. Bár a létszám nőtt, de a résztvevő nemzetek száma nem változott a csoportkörben. Egy évvel ezelőtt is 15 ország klubcsapata vágott neki a küzdelmeknek. De közben például a román, a lengyel és a skót bajnok is a selejtezőben ragadt, pedig 1996-ban még mindegyikük eljutott a főtáblára. A Steauát 5-3-os összesítéssel ejtette ki a PSG, annak dacára, hogy a bukaresti mérkőzés 3-0-al a zöld asztalnál dőlt el a románok javára. A Vizev Vucsot 7-1-el búcsúztatta a Parma, míg a Rangers a svédi Göteborg ellen bukott el. A magyar bajnok MTK-t pedig a Rosenborg ütötte el a főtáblától, pedig Budapesten 3-2-re vezettek a kékfehérek, amikor 20 perccel a vége előtt egy áramszünet miatt félbeszakadt a mérkőzés. A megismételt találkozót másnap a norvégok nyerték, majd a visszavágó már nem volt esélye a Garami Józsefe vezette csapatnak. Közép-Európát így csak a csehek legjobbja, a Sparta Praha, és a szlovák aranyérmes Kassai együttes képviselte, vagyis a bajnokok ligája egyre inkább csak a nyugat-európai nagyvarak játszóterévé szűkült. De amíg ez a századfordulón újdonságként hatott, addig ma már megszokott ügymenetnek számít. Ebben a kiírásban a főtáblára jutott résztvevőket 6-4 tagú csoportba sorsolták, az egyenes kieséses szakaszba pedig a csoportgyőztesek és a két legjobb csoport második juthatott be.

0: Az amszterdami fináléba ugyanakkor csak bajnokcsapatok jutottak el. A Juventus korszakos csapata az 1996-os diadal és az egy évvel korábbi Dortmund elleni kudarc után egymás után harmadjára vehetett részt a döntőben. Úgy tűnt, mintha Olaszországnak bérelt helye lenne a végjátékban. Az 1991-92-es idénnyel kezdődően mindig volt olasz együttes a fináléban. A sorozat végül a 7. évben szakadt meg. Holott a torinói sztárcsapatnak már a csoportkörből való továbbjutása is csak egy hajszálon múlott. Erre Márta Bence emlékezett vissza a Nem Futball Calcio című 2024-es könyvében.
1: A Manchester fölényesen megnyerte a csoportot, amivel még nem is lett volna nagy baj, ám a Juventus az utolsó előtti körben kikapott Rotterdamban, így a csoport másodikok tabelláján a harmadik helyre csúszott vissza. Az utolsó fordulóban a Rosenborg, a Paris Saint-Germain és a Juventus áll csatarendbe, az Athén-Párizs-Torino frontvonalon. A feszültség tapintható, hiszen tulajdonképpen csak egy hely kiadó, a biztos továbbjutó Leverkusen mögötti második pozícióra pályáznak a versenyzők. Lippiék dolga a legnehezebb, hiszen a 100%-os mérleggel álló Manchester Unitedet kell legyőzniük, ám önmagában még ez is kevés lehet. A Juve továbbjutásához a tabellán előtte álló Rosenborgnak tilos nyernie Pireusban, a már kiesett Olympiakos ellen. A Paris Saint-Germain pedig csak egy kicsit, esetleg közepesen verheti meg a Galatasarayt. A csoportkör hajrájában bitang nagy dráma kopogtat az ajtón. A PSG megteszi a dolgát, a második földő közepére kialakítja a 2-1-es végeredményt, és ezzel továbbjutó helyre tornázza magát, hiszen Torinóban és Pireusban is döntetlenre állnak a felek, 0-0, illetve 1-1. Ez még nem olyan rossz a Juventusnak, hiszen ha besikál egy gólt és legyőzi a Manchestert, jobb gól különbségével megelőzi a párizsiakat. A 69. percben azonban kikerül az irányítás a torinóiak kezéből. A Rosenborg megszerzi a vezetés Görögországban. Fino alla fine. A Juventus tökig nyomja a gázpedált, és legalább a feladat ráeső részét megoldja, amikor a 84. percben Inzaghi közeli fejesével előnybe kerül a Manchester United ellen. Már csak 2 perc van hátra, amikor a Delle Alpiban 60 ezer ember egyszerre jut arra az elhatározásra, hogy leendő fiúgyermekének a Predrag nevet adja. Az Olympiakos szerb legendája Gyorgyevics a szétrebbenő norvég sorfal között a kapuban nyes egy szabadrúgást, ezzel tovább juttatva a Juventust.
0: Kinkeserves továbbjutás ide vagy oda, mindez a folytatásban nem számított. A leggyengébb teljesítménnyel továbbjutó Juventus még kedvező ágra is került. A negyed döntőben a Shevchenkóval és a Rebrovval felálló Dinamo Kijev jött szembe, de hiába az ukrán tűzerő, a párharc hőse Filippo Inzaghi lett. Az ekkor 24 esztendős Super Pippót a szezon előtt vásárolta meg a Juventus az Atalantától, miután a csatára a Serie A előző idényében 24 góljával a legeredményesebb játékosnak bizonyult. Inzaghi a Dinamo Kijev kapujában 4-szer talált be, így a Juve 5-2-es összesítése jutott be az elődöntőbe. Következett a Monaco, és ekkor a torinói sztárcsapat másik klasszis csatára lépett színre. Del Piero mesterhármasával már az első mérkőzésen kényelmes helyzetbe vitorlázta magát a Juventus, amelynek a hercegségbeli szűkös vereség is belefért. A kétszeres győztes öreg hölgy a 6. Bekper BL döntőjére készülhetett. Ott pedig a Real Madrid várt Zidanékra. A spanyol bajnok hátát a Rosenborg, az Olympiakos és a Porto figyelhette a csoportkör végén, ám hiába a kvartett első helye, a roppant nehéz németes ágra sodródott a Real. A Bayern, a Bayern és a BVB mellé. A 8 között a leverkuseni első felvonást Christian Karembő gólja mentette 1-1-re, majd a visszavágón is a francia középpályás nyitotta a gólok sorát, 3-0 a Blancók javára. Az elődöntőben ismét Karembő villant meg, a jellegzetes hajkoronát viselő focista 82 reálmezben lejátszott mérkőzésén összesen 4-szer talált be, egy kivétellel mindannyiszor 1998 tavaszán a BL-ben. A címvédő Dortmund Madridban 2-0-ás vereséget szenvedett, majd hiába erősködött, hazai pályán nem tudott faragni hátrányából. Ennek az összecsapásnak pedig akadt egy meg nem énekelt hőse is. Fernando Sanz.
2: Az elődöntő visszavágója előtti éjszaka nagyon rosszul voltam. Hánytam és lázam volt, valamivel elcsaptam a hasamat. A csapatorvos Alfonso de Corel győzködött, hogy mondjam el a mesternek, de tudtam jól, hogy mivel Sanchez eltiltott, nekem kell játszanom. Amikor Heinkens megkérdezett, azt válaszoltam neki, hogy jól vagyok, kutyabajom, Végigjátszottam a meccset, és közben vagy 5-6 kilót fogytam.
0: A Real Madrid 17 esztendő elteltével 1981 után ismét döntőbe jutott az európai klubfutball csúcs tornáján.

0: labdarúgó bajnokok ligája 1998. május 20-ai döntőjét a Juventus várta esélyesként. Erre a szerepre pedig kétségtelenül rászolgált az öreg hölgy, amely Marcello Lippivel a kispadon egészen addig 4 év leforgása alatt 3-szor nyerte meg a bajnokságot, az olasz kupát és a bajnokok ligáját egyszer-egyszer, és ami a legszembeötlőbb, sorozatban 3. döntőjére készülhetett az elit sorozatban. A legendás edző csupán a sikerkovácsok egyike volt. A profi futballtól 1982-ben visszavonult Lippi a Napoli kispadján hívta fel magára a Juventus figyelmét, mivel az 1993-94-es bajnokságban a 6. helyig repítette a Maradona távozásával elárvult és eladósodott nápolyi együttest. Ezzel egy időben a Juventus vezérkara is teljesen megújult, és ennek szellemében csatlakozott az együtteshez Luciano Moggi. A minden hájjal megkent sportvezető lett a Juve vezérigazgatója. Gianni Agnelli, a torinói klub tulajdonosa így jellemezte Moggit.
1: Ő a királylovász, aki minden lókötőt ismer.
0: És valóban, Moggi főnyereménynek bizonyult, a dörzsölt sportvezető teljesen új arculatot kölcsönzött a klubnak, és egyáltalán nem mellékes dolog, hogy kiváló érzékkel bírt az átigazolások terén is. Ő vitte a Juventushoz Zinedine Zidane-t, Didier Deschamps-ot, Edgar Davidsot és Pippo Inzaghit is. Moggi 12 éven át volt korlátlan úr Torinóban, majd belebukott a Calciopoliba. Mindez persze nem tudja elhomályosítani a tényt, hogy a klub történet egyik legkiválóbb csapata készülhetett a 98-as BL döntőre. A gólvonal előtt mindhárom fináléban Angelo Peruzzi kapott bizalmat. A védelmet Torricelli, Giuliano, az olasz bajnokság egyik legkönyörtelenebb védője, az uruguayi Montero és Pesotto alkotta. A középpályáról kihagyhatatlan Di Livio, a Marseille-jel és a Juvéval is csúcsra érő Deschamps, az AC Milánban kedvét vesztő Davids és a Bordeauxból elcsábított Zidane. A két francia az év nyarán világbajnok lett, Zidane az aranylabdát is begyűjtötte. Elől pedig Inzaghi társa az a Del Piero, aki ekkor, 24 esztendősen, már mindent megnyert a klubbal, és 10 találattal a BL kiírás gólkirályává koronáztatott. Az amsterdami finálé viszont nem róluk szólt.

0: hanem például Predrag Mijatovicsról, vagy említhetném Bodó Jügnert is. És ne feledkezzünk el Hieróról és Sanchezról sem. A Real Madrid 1966 óta várt arra, hogy újra a vitrinjében tudhassa a nagyfülű serleget. Természetesen a 32 szűk esztendő sem telt el sikerek nélkül, hiszen ez idő alatt a spanyol bajnokságot 16-szor, a spanyol kupát 7-szer, az UEFA kupát pedig 2-szer nyerték meg a blankók, de mindez mit se számított.
1: Mert hiába volt a Realnak 1966 után is jó néhány nagyszerű társulata, többek között Camachoval, Stilikével, Juanitoval, Santillánával, Gallegóval, Gordióval, Michellel, Butragueño-val, Valdanóval, Hugo Sánchezzel, jó ég, micsoda nevek. Az utóbbi több mint három évtized legnagyobb fegyvertényét az UEFA kupában 1985-ben és 86-ban aratott kettős győzelemmel produkálta az együttes. Az elsőre mi is elevenen emlékszünk, pedig hol van az már. Bizony a döntőben a Videotonnal rivalizált a csillagú garnitúrája. Ám a Bekben, illetve a bajnokok ligájában nem és nem sikerült felidézni a hajdani fénykort, a szinte kizárólagos európai fölényt.
0: Hogy mekkora nyomás nehezedett a Real játékosok vállára, azt a csapatkapitány Manolo Sánchez idézte fel.
2: Az 1998-as BL döntő volt a Real Madrid történetének valószínűleg legfontosabb mérkőzése. Nem azt mondom, hogy a többi nem volt az, hanem azt próbálom kifejezni, hogy mit jelentett a 32 évnyi várakozás. Ez idő alatt a vágy egyre csak nőtt és nőtt a szurkolókban, a játékosokban és a klub dolgozóiban egyaránt. Így már talán el tudod képzelni, hogy mekkora várakozás övezte a döntő napját.
0: Sánchez 13 esztendőn át viselte a Real Madrid csapatkapitányának járó karszalagot. Hosszú és eredményes pályafutása jelentős részében Fernando Hierro volt a párja a védelem tengelyében. A két középhátvér 1998-ban már második éve játszott, Bodo Ilgner előtt. A világbajnok német kapus Santiago Cañizares-t szorította a kispadra. Szinte egyszerre érkezett a klubhoz Christian Panucci és Roberto Carlos. Az olasz jobbhátvér pályafutása csúcsán, zsebében a Milánóban begyűjtött BL arannyal csatlakozott a spanyol gigászhoz. Ezzel szemben a vele egyidős brazil balbek Európában még semmit nem nyert. Igaz, Milánót ő is megjárta. Panuccival ellentétben viszont a város fekete kék szegletét. Ekkortájt sikerült elcsábítani Lorenzo Sanz klubelnöknek többi közt Clarence Seedorfot, Predrag Mijatovicsot és Davor Šukert. Sokat elárul a Real Madrid erejéről, hogy a horvát klasszis a 98-as BL döntőben csak csereként lépett pályára. Az öltözőben egyre csak bővülő létszámmal jelenlévő klasszisok között az argentin Fernando Redondo helye egy pillanatra sem kérdőjeleződött meg, továbbá a zöldfülű saját nevelés Raúl fejlődése se torpant meg. Az említett játékosokkal a fedélzeten lett spanyol bajnok a Fabio Capello vezette csapat 1997-ben. A következő idényre aztán Carembővel és Fernando Morientessel bővült tovább az így sem szerény repertoár. Az olasz szakvezető helyét Jupp Heynckes örökölte meg. A Münchenben már bizonyító német edző madridi szerepvállalása nem tűnt sikersztorinak. A spanyol kupától szégyen szemre már a 16 között elköszöntek, a bajnokságban pedig a negyedik helyjel kellett beérniük. Az öltözőben egyre inkább elhatalmasodó káoszról Heynckes a klubelnök Lorenzo Sanznak is panaszkodott. Nem ért hát senkit meglepetésként, hogy a német szakvezetőtől az idény végén elbúcsúzott a Real Madrid.

0: Az elbocsátó szép üzenetet azonban megelőzte egy BL döntő és egy Mijatovic gól, illetve a Mijatovic gól. Az amszterdami finálé 67. percében a jobb hátvéd Panucci az alafonal közeléből Pesotto mellől ívelt a Juventus kapuja elé. A labda Raúl fejéről a 16-os bal sarka felé pattant tovább, az odaberobbanó Roberto Carlos erőből középre lőtte a labdát, amely a szerelni szándékozó Giulianóról az ötösön várakozó Mijatovic elé csorgott. A jugoszláv csatár előbb eltolta a kivetődő kapus mellett, majd lőtt.
1: Montero érkezett blokkolni a lövést, ezért meg kellett emelnem a labdát, hogy biztos ne tudja elérni. Egy ilyesfajta döntés annyira gyorsan történik, hogy nincs időd végig gondolni a lehetőségeket. Amikor visszanéztem a gólt, akkor vettem csak észre, hogy milyen szűk résen kellett beférni a labdának.
0: Emlékezett vissza Mijatovic, aki így folytatta.
1: A gólom utáni másodpercek a legnagyobb boldogság pillanatai voltak. Soha nem éreztem még ekkora örömet az életben. A gólomat és a trófeát is a fiamnak ajánlottam. Számomra egy csodálatos, különleges dolog, hogy az én találatommal nyertük meg a Bajnokok Ligáját. Az a gól volt a pályafutásom legszebb és legfontosabb pillanata. Vannak dolgok, amiket egész egyszerűen nem tudsz megmagyarázni.
0: Mijatovic képességeiről 1997. októberében az Üllői úti stadion közönsége is meggyőződhetett, ám kevesen számítottak arra, hogy ő lesz a hőse a BL döntőnek. A Real cserevédője Fernando Sanz viszont közéjük tartozott.
2: Pedje egyetlen gólt sem lőtt abban a BL idényben. Ugye mi négyen mindig együtt ebédeltünk, én, Guti, Davor és Pedje. Egyszer csak mondtam Pedjának, hogy figyeld meg, holnap gólt lősz. Megígérte nekem, ha valóban betalál, akkor azt nekem ajánlja. Mindig is különleges kapcsolatom volt Mijatovicsal, 30 éven át szomszédok voltunk, és amikor megvette a házat, akkor még nem tudta, hogy ki lakik mellette.
0: Máig él a gyanú, hogy Mijatovic lesen kapta a labdát. A felvételek tanúsága alapján a gólszerző, Carlos beadása pillanatában valóban Giuliano és Montero mögött helyezkedett, azonban egyetlen szögből sem látszik, hogy Pesotto hol tartózkodott a centerezés idejében. A Juventus balhát végét ugyanis az alapvonalig vitte magával Panucci a gólt megelőzően, Mijatovic pedig többször megesküdött rá, hogy bizony pont a beragadó Pesotto tartotta őt játékban. Mindez a Juventus mesterét Lippit nem győzte meg, ő máig állítja, hogy lesgól döntött a díszes serlegről. Ugyanakkor az olasz edző azt is elismerte, hogy a Juventus játéka jócskán elmaradt a várakozásoktól.
3: Nagyon rosszul, idegesen, ötlettelenül futballoztunk. A Reálnak több helyzete volt, és egyet Mijatovic ki is használt. Talán jövőre, ha nem esélyesként játszunk a döntőben, több szerencsénk lesz.
0: Jövőre azonban a Juventus lemaradt a Bajnokok Ligája finálé.

0: sikert követően újra elnyerte a kontinens első számú egyesületi serlegét. Ebből a szempontból is érthető, hát ha a spanyol fővárosból érkezett szurkolók jó része egy percet sem aludt a Juventus elleni 1-0 éjszakáján. Az első 25 percben már-már olyan gyors volt a játék, akár a jégkorongban, és a felek még ebben a szédítő tempóban is magától értetődően kezelték, vagy játszották meg egyből a labdát, úgy a bizonyságából a latin magas iskolának. Úgy értesültem, néhány magyar labdarúgó is a helyszínen csodálhatta a döntőt. Felteszem, hasonlóképpen érezhettek, mint magam a repülőgépen, ahol Németh Lászlót olvastam. Ő is írt, meg én is írok. Mijatovics is futballista, meg magyar pályatársa is. Marcello Lippi, a Juve edzője azt mondta a mérkőzés után, hogy csapata nagyon gyengén játszott. Hát abban a fergeteges 25 percben, jelzem, a további 65 sem emlékeztetett a Dunakorzó vasárnapjaira, a Juventus dirigált. Ha akkor gólt szerez a klasszis ellenfelet bámulatosan letámadó torinói együttes, de Itáliában nincs ha. Gólt ugye egyedül Mijatovics ért el.
1: Jegyezte le a Népszabadság hasábjaira Hegyi Iván. A vesző futást sikerkorszak követte. A Real Madrid a BL győzelmet követő 5 esztendőben még kétszer jutott el a döntőbe. A Juventusnak sem kellett soká várni az újabb lehetőségre. 2003-ban újfent Lippivel a kispadon ért el az Éden küszöbére.
2: Franciaország, Olaszország, Hollandia, Olaszország, Németország, Spanyolország. Ezen országokból érkezett a Bajnokok Ligájának hívott 1992 óta létező sorozat első 6 győztese. A 7. győztes nem ezen helyekről jött. Meghallják, hogy honnan, ha velünk maradnak.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: 1-2-3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madara tolláról, embert.
8: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

Az 1998-99-es UEFA Bajnokok Ligája volt Európa legrangosabb klubfutball tornájának a 44. szezonja, és a 7., amely ezen a néven futott. 8 csapat automatikusan került a 24 csapatos csoportkörbe. A két későbbi döntős, a Manchester United és a Bayern München nem volt ezek között, mert mindketten másodikak voltak hazájukban. Ők a selejtező második, akkor utolsó körében szálltak be. Ellenben a magyar bajnok Újpesttel, amely már az első körben beszállt, és majdnem rögtön ki is szállt. Pedig a kisinyovi Zimbrut mosolyogva kellett volna búcsúztatni. Ezzel ellentétben mi mosolyogtunk, akik ott voltunk az első találkozó előtt 2 órával a stadionban, amikor egy testes asszonyság megjelent egy akkoriban szobafestéses használt korong ecsettel, és azzal húzta meg a gólvonalat. Egy európai ország, Moldova fővárosában, az első számú stadionban. Gólvonalat

0: Na a technológia meg videó visszajátszás, na majd a jövőben. Addig az is megteszi, ha valahogy látjuk a gólvonalat. Moldova a kelet-európai térképrendezés egyik nagy vesztese volt, és ma is az. Viszont a magyar küldöttség annak örülhetett, hogy a magyar nagykövet nagy foci szurkoló volt, és ráadásul az Újpestét rajongott, így aztán bármit kérhettek volna a focisták, ha nem rendelnek el nekik takarodót a meccs előtti napon este 9-kor. A pihenés hiányára tehát nem nagyon lehetett fogni a másnapi vacak teljesítményt, meg a szállodára sem, mert az ország legjobb hoteljében voltak elszállásolva a focisták. Talán az zavarhatta az újpestieket, hogy zöld-fehér repülővel utaztak, mert ezt többen is szóvá tették a Ferihegyi induláskor. Lehet, hogy ezért gyújtottak borzasztó teljesítményt a bölények ellen, annak ellenére, hogy szerepelt az Újpestben Mirjuca Laci is, aki oda akart igazolni, de végül nem tette, ezen a meccsen viszont játszott. Majd nyilatkozott a Vasile Mirjuca néven anyakönyvezett játékos a helyi tévének, hiszen Moldovában románul beszélnek. Volt mit magyarázni Mirjuca Lacinak, mert nagyon hízelgő volt a magyar csapat számára az a kisinyovi 1-0-ás vereség, és reményt adott a visszavágóra. Azon, ha nem is sziporkázó játékkal, sőt inkább Mázlival, de meglett a továbbjutás. Mirjuca szerzett vezetést, hozva ezzel a meccs nulltám, az Imbru egyenlített. Kovács Zoltán juttatta ismét vezetéshez Várhidi Péter csapatát, de az akkor érvényben lévő idegenben lőtt gól szabálya miatt ez még kiesést jelentett volna. Kovács Zoli a 90. percben lőtte tovább az Újpestet. A következő körben viszont nagy leckét kapott az akkor sem világverő Sturm Graztól. 4-0 és 3-2 nem ide. Ez 2-7-es összesítéssel való búcsút jelentett. Itt már Mirjuca nélkül játszott, a magyar válogatott focistának a két Zimbru elleni meccs jutott összesen az Újpestnél. Ki tudja miért. Aztán a második körben, ahol kiszállt a magyar bajnok, beszállt a két későbbi döntős is, és egyik sem kettős győzelemmel lépett túl kelet-európai vetétársán. Manchester United, Vidzsev, Vudzs, 2-0, 0-0, Bayern, Obiric, ez egy szerb és montenegrói csapat volt, 4-0 és 1-1. A kiemelt 8 csapathoz, a 8 országos bajnokhoz jött 16 a selejtezőkből, és a 24 társaságot 6 darab 4-es csoportba sorolták. És egy érdekesség, és nem is biztos, hogy ez rossz ötlet volt, a 24-ből úgy csináltak 8-at, hogy csak a 6 csoport első jutott oda, és a két legjobb csoport második a 6-ból. A Manchester United és a Bayern egy csoportba került, és ott szerepelt még a Barcelona is. Halálcsoport. A kevés meccs mindegyike érdekfeszítő volt. A Bayern München oda-visszaverte a Barszát, viszont kikapott a Bröndbitől. A Manchester United csak 2 győzelmet aratott, viszont nem kapott ki. A két Manchester United-Bayern München találkozó döntetlen lett, bizonyítva, hogy egy szinten volt akkoriban a két gárda. Így a kvartett végeredménye a következő volt. Bayern München 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereséggel 11 ponttal megnyerte a csoportot, a Manchester United 2 győzelemmel, 4 döntetlennel, vereség nélkül 10 ponttal második lett, a Barcelona pedig 8 ponttal harmadik, vagyis a Barcelona már itt befejezte, a Bayern elsőként ment a 8 közé, a Manchester United pedig a Real után a második legjobb második lett, és folytathatta. A 8 között Manchester United Inter 2-0 1-1, így az angol csapat úgy jutott az elődöntőbe, hogy az addigi 8 meccséből csak 3-at nyert meg, 5-ön döntetlent játszott. A Bayern a legjobb 4-ért hazai vetétársat kapott, amely megelőzte a Bundesligában az előző évben. A Bayern München Kaiserslauternnek magyar vonatkozása is volt. Mondhatjuk, magyar főszereplője, bár az illető nem biztos, hogy szívesen emlékszik erre a párharcra. Minden idők egyik legintelligensebb, legműveltebb magyar focistájáról, a manapság újságíróként, szakkommentátorként, sőt néha színészként is dolgozó Rutka Jánosról van szó. Az első meccsen Rudi egy ideig jól semlegesítette a bajorok tankját, Karsten Jankert, de a sárgalapja után a 70. percben lehozta edzője Otto Rehagel. Münchenben 2-0-ra nyert a Bayern, így Rutkáiknak maradt esélyük a visszavágón az elődöntőbe jutásra. Hát ez az esély 8 percig tartott. Ekkor Hrutka szabálytalanul állította meg a nyilvánvaló gólhelyzetbe kerülő Karsten Tanker Jankert és piros lapot kapott. A megfogyatkozott védelem nem tudott ellenállni a Bayernnek, 4-0-ra nyertek Mateuszék. És ők kapták a kellemesebb ellenfelet az elődöntőben, a csúcson jócskán túljutó Dinamo Kijevet. Mégis nagyobb megszenvedtek. Ukrajnában 0-2-ről, majd 1-3-ról kellett 3-3-ra hozni a meccset, és a hazai 1-0 sem volt diadalmenet. A Manchester pedig még jobban megszenvedett a döntőért. Otthon csak a 92. percben szerzett Giggs góllal mentette 1-1-re a Juventus elleni meccset, Torinóban pedig már a 11. percben két Inzaghi találat miatt 2-0-ás hátrányban volt. Végül 3-2-re nyert, és a Bayernhez hasonlóan 4-3-as összesítéssel jutott a döntőbe. Az 1999-es Beck-döntő napján, május 26-án a Magyar Nemzet ezt írta.
1: Remélem, még találkozunk ebben a sorozatban. Búcsúzott el Ottmar Hitzfeld, a Bayern München labdarúgó csapatának mestere, Alex Fergusontól, a Manchester United menedzserétől. A két együttes 1-1-es döntetlennel zárult angliai bajnokok ligája csoportmérkőzése után. A német tréner jósnak sem utolsó, hiszen a két gárda az európai futballkupák idei utolsó fináliában a bajnokok ligája trófeáért csap össze a barcelonai Nou Camp stadionban. Fantasztikus lenne nyerni, de túléljük, ha kikapunk, mert már elértük célunkat. A csapat látványos focit játszik, és anyagilag is sikeres, nyilatkozta Uli Hoeness, a bajorok menedzsere. Arra is utalva, hogy minden idők legjobban díjazott futballmérkőzését vívja az újdonsült angol és német bajnok. A 15. Bundesliga diadal után még két kupagyőzelmet szeretne begyűjteni a Hitzfeld legénység, mert ez a bravúr a 70-es évek Beckenbauer, Müller, Mayer fémjelezte sztárgárdájának sem sikerült. A német edző egyébként külön büszke lehet arra, hogy két éve még egy másik együttessel, a Borussia Dortmunddal jutott el a bajnokok ligája fináléjába, s éppen Münchenben el is hódította a trófeát. Sok szempontból a Manchester Európa legnagyobb klubja, ezt most egy újabb diadallal tehetjük teljessé, mondta Alex Ferguson, aki 13 esztendeje irányítja a vörösök edzéseit, és már most is az egyesület történetének legsikeresebb szakvezetője. A legendás Sir Matt Busby-t azonban csak a BL győzelemmel tudná teljesen lekörözni, hiszen Busby irányításával szerezte a United eddigi egyetlen Beck trófeáját még 1968-ban a Benfica elleni 4-1-es győzelem révén. A United egy Concorde géppel érkezett Barcelonába, s azt ígéri, hogy a hangsebességnél gyorsabban repíti majd haza idei harmadik trófeáját.
0: A találkozó előtt talán azonosak voltak az esélyek, a meccsen viszont csak egy csapat volt a pályán, a Bayern München 90 percen keresztül. Ám a foci meccsek már akkor sem 90 percig tartottak. A 6. percben Mario Basler csodálatos szabadrugással szerzett vezetést a Bayernnek, és adott magabiztosságot a csapatnak, talán elbizakodottságot is. Jöttek a müncheni helyzetek, de mindet elszórakozták. A mindenidők egyik legjobb Bayern csatárának tartott, ekkor sérült Giovanni Elber nagyon hiányzott. És a kezdőből Mehmet Scholl is, aki viszont jött a hajrára és rögtön eltalálta a kapufát. Ez volt a második kapufája a Bayernnek azon a meccsen. A Manchester csak nézte a gála előadást kissé szokatlan összetételben, mert Alex Fergusonnak két eltiltott sztárját, Roy Keane-t és Paul Scholes-t is pótolnia kellett valahogy.
1: Bárta a védekező középpályás posztra került, a második megüresedett helyre Alex Ferguson menedzser valami teljesen újat talált ki. Giggs, aki általában bal szélső volt, a jobb szélre került, Beckham pedig a szokásos posztjáról a középső támadó középpályára váltott. Blomqvist bal szélső lett. Ez némi zavart okozott. A Unitednek nehezen sikerült helyzeteket kialakítani, mert a ballábas Giggs folyamatosan a jobb oldalon befelé sodródott, ahelyett, hogy az oldalvonalat érte volna el. A bal oldalon Blomqvistot Babbel jól lefülelte.
0: Ezt a magyar televízióban közvetítő riporter is szóvá tette, aki sajnos már nincs közöttünk, egyúttal megalkotva egy új szakkifejezést Fergusonra, futballvak. Valóban, a 80. percig semmi nem jött be Fergusonéknak, és ez a német futballtábornokát Ottmar Hitzfeldet is elbizakodottá tette. Kulcsemberei közül előbb óriási meglepetésre Lothar Matthäust cserélte le, majd Mario Baslert is. Mateusz a kispad mellett már a bajor közönség győzelmi kórusát vezényelte, az óramutató 1-0-ás Bayern vezetésnél elhagyta a 90. percet.
2: cleared. Giggs with a shot. Sheringham! Name on the trophy. Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it! History is made. Manchester United are the champions of Europe again. And nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this.
0: Sheringham egyenlített, Solskjaer megszerezte a győzelmet a Manchester Unitednak 1999-ben. A futball vaknak titulált Alex Fergusont 3 hét múlva lovaggá ütötte Erzsébet királynő.
1: A Reuters szakírója Mike Hollett nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a győzelemre annyi reménye volt a Unitednek, mint a Las Vegas-i kaszinóban a mindenét elveszítő szerencsejátékosnak, aki az utolsó zsetonjával mégis bankot robbant. Először, másodszor és harmadszor is bámulatosak vagytok, lelkendezett a Mirror, utalva a Manchester United mesterhármasára, a BL diadal mellett az angol bajnokság megnyerésére és az FA kupa elhódítására. A vörös ördögök bámulatos szezont produkáltak. Szezonbeli 62 mérkőzésükből 36-ot megnyertek, 22-szer döntetlenre végeztek, s mindössze 4-szer veszítettek. Mellesleg a BL döntő volt sorozatban a 33. veretlenül zárult fellépésük. Bajnoki összecsapáson az Arsenal, a Sheffield Wednesday és a Middlesbrough, míg angol kupatalálkozón a Tottenham gyűrte le 1-1 a Manchestert. A Bajnokok Ligájában 1998-99-ben egyszer sem kapitulált a Manchester United. 6 győzelem és 7 döntetlen került az évkönyvekbe, 31 rúgott gól mellett. Ennél gazdagabb gólterméssel addig csak a Milán dicsekedhetett még az 1962-63-as Beck sorozatból, amikor is az olaszok 33 találatot jegyeztek. Manchestertől 398 mérkőzés után elköszönő 35 esztendős kapus Peter Schmeichel dánként stílszerűen csak annyit mondott a döntőről, hogy hasonló tündérmesét még Hans Christian Andersen sem tudott volna írni.
0: Ez volt az első alkalom, hogy a Bajnokok Ligáját egy olyan csapat nyerte meg, amely sem a hazai bajnokságát, sem a Bajnokok Ligáját nem nyerte meg az előző szezonban, és ezért a korábbi szabályok szerint nem is indulhatott volna. A döntőn a cserékkel óriási hibákat elkövető bajor tábordok, Ottmar Hitzfeld évek múlva így emlékezett erre a katalán estére.
1: Soha nem voltak rémálmaim, bár a barcelonai vereség az egyik legrosszabb élmény, amit valaha átéltem. Emlékszem, amikor a Camp Nou-ból a csapat szállodájába tartó buszon ültünk, egy vezető leült mellém és azt mondta, ki tudja, lehet, hogy ez a vereség még jól is jöhet nekünk. Azokban a percekben inkább meg akartam ölni, mint sem megérteni szavai jelentését, másnap azonban a leghosszabb csapat megbeszélésemet tartottam. Először is azt mondtam a játékosaimnak, hogy mindenek előtt a Manchester United csapata leckét adott nekünk abból, hogy sose adjuk fel, és higgyünk továbbra is a győzelemben. Ez nagy tiszteletet érdemel. Másodszor felnyitottam a játékosaim szemét az előző este elkövetett hibákra és tévedéseikre. És azt mondtam nekik, hogy ha képesek vagyunk tanulni ezekből a dolgokból, akkor nem kell sok idő, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját.
0: Ott már tábornok 1999-ben csatát veszített, de 2 évvel később, 2001-ben ismét nagy diadalt aratott. De ez már egy másik visszajátszás témája lesz, mert mára a mi időnk lejárt. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint, Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Labdarúgás.
5: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Kazi Tamás, középtávfutó edző. És ahogy nézegettem az adatokat, és ezt azért egy kicsit még nekem is kell értelmezni, 34-szeres bajnok vagy, ha mindent összevetettünk, és van két olyan száma az atlétikának, amelyben a mai napig országos csúcsot tartasz. Hát azért kevesen büszkélkedhetnek ilyen pályafutással, és a műsorunk címe az Bajnokok, aztán rád végképp vonatkozik.
8: Szia Tibi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Valóban nagyon büszke vagyok ezekre a elért eredményekre. Azt gondolom, hogy amit képességeim engedtek, azt hiszem, hogy sikerült kamatoztatni az atlétika pályán, illetve kihozni magamból a legtöbbet, illetve én igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy akár amit az előbb említettél is, mondjuk a magyar bajnoki címeim számát növeljem, de nem ez volt általában véve a fő motivációs tényező, vagy a motivációm. Szerettem volna minél több világversenyre kijutni, és értelemszerűen minél magasabb szintre eljutni, de elég sok magyar bajnokság volt, ahol betegség vagy egyéb okok miatt mondjuk még nem is tudtam rajtozálni.
7: Igazából úgy tűnt a pályafutásod elején, hogy labdarúgó leszel, mert épp nézegettem az MLS adatbankban, hogy milyen paramétereid vannak, és azért ott is volt Magyar Kupa, NB1, sőt, mind a mai napig része az életednek a labdarúgás. Hogy indult a pályád, és miért pont a foci volt akkor a középpontban?
8: Egy kis faluban nőttem fel, és ugye akkor voltam gyerek, utólag azt mondom, hogy talán még szerencsés is vagyok, illetve én magamat szerencsésnek vallom, hogy egy olyan kis községben nőttem fel, ahol egyrészt ugye nem volt még internet, nem volt mobiltelefonok, másrészt maga a gyerekkorom úgy nézett ki, hogy lejártam a horgásztóra pecázni, sokszor akár egyedül, sokat bicikliztem, mezítláb rohangáltam az utcán, fára másztam, tehát szóval ez egy merőben más gyermekkor volt, mint mondjuk most már a saját fiaimé.
7: Ez a település, ez Katymár, a mostani adatok szerint 1400-1500 lakosú, hát, szerb határ közelében.
8: Igen. Még annak idején, amikor én ott voltam gyerek, akkor még inkább Jugoszláviának hívták. Pedig...
7: Mennyire volt inger gazdag a környezet? Tehát hány pláza, mozi, illetve mobiltelefonbolt volt azon a környéken?
8: Ezek közül egyik sem. Tehát volt egy posta, volt egy óvoda, egy általános iskola, tehát nagyjából ennyiben került ki. Kocsma az természetesen volt, illetve a mai napig van. Oda szerintem azért többen járnak most, mint a templomba, de szép gyerekkorom volt, tehát én szerettem ezt az időszakot, meg jó érzésekkel gondolok rá vissza. És visszagondolva, vagy visszatérve a kérdésedre, volt egy labdarúgó pálya is. És bár minket gyerekként, meg a haverokat, barátaimat nem nagyon akadályozott meg, vagy gátolt abban, hogy most ha focizni szeretnénk, akkor ez feltétlen kell akár labda, akár focipálya, akár focikapu, tehát tényleg ez, amikor a pólót, vagy a téglát, vagy nem tudom, két cipőt, vagy valami leteszünk, persze bármi, csak dobjunk le, és akkor az a kettő a ti kaputok, ez a kettő a mi kapunk, tehát tényleg így nézett ki szó szerint, ahogy mondom. És rengeteget jártam le a pályára is, meg mindenfelé haverokhoz kertbe, és fociztunk, de azt gondolom, hogy ez talán a mai napig nem változott, tehát mondjuk akár Magyarországon, akár így Európában egy kis fiú, bár mostanában az elég sok lány is, de hogy nyilván többségében véve srácok, szerintem a labdával kezdik meg a focival, tehát ugye az iskolai szünetekben a sok helyen van ugye egy kis focipálya, vagy ilyesmi, a udvarba azért általában rúgják a bőrt. Úgyhogy így indult nekem, és nyilván láttak bennem fantáziát, nem voltam ügyetlen, tehát azért nyilván eltaláltam a labdát, meg hasonló dolgok, és akkor elég korán kiderült, hogy én ezt komolyabban szeretném művelni, és fel is figyeltek rám, és először Bács-Kiskun megyei válogatott lettem, ahova meghívtak, és játszottunk más megyék ellen, más megyék legjobbjai ellen. Még annó emlékszem, hogy volt egy válogató, ahova jöttek megfigyelők, ekkor lehettem talán 12-3 éves, 13-14, még a volt akasztói Stadler stadionba volt akkor a meccs, és...
7: Megvan még, csak nem néz ki jól.
8: Igen, igen. Azóta azért sokat változott. Akkor az óriási élmény volt, mondanom sem kell, tehát egy kis falusi focipályáról azért egy kvázi stadionba bemenni, és akkor voltak ott megfigyelő különböző kluboktól, Videóton, Vasas, Dunajváros, és nekem akkor sokat nem mondott még azért Dunajváros, meg elég messze volt Kacsmártól, azért ahhoz képest mindenképp egy metropolis, és mivel nagyon sok csapattársam meg barátom úgy döntött, hogy akikkel így megismerkedtünk a meccsek során, és jóba lettünk, sokan Dunajváros mellett döntöttek, ezért én is oda mentem, mert kaptam meghívást, hogy felfigyeltek rám, is lenne kedvem oda menni. Akkor jártam ki a 8. osztályt, és aztán utána eleve kellett egy tovább tanulás szempontjából egy sulit keresni, és akkor egy ilyen sportgimnáziumba Dunajvárosba jártam, aztán ott jártam végig ranglétrát, és ugye korosztályos NB1-es csapatba végzongoráztam ugye azt a 4 évet.
7: Aztán jött az érettségi, illetve a pályaválasztás, és a testnevelési főiskola, testnevelési egyetem lett a kiválasztott, és ezzel nagyjából egy időben, vagy egy kicsit ezt követően váltottál sportágat, az atlétika irányába indultál el. Van is azt hiszem, hogy megnevezhető ember, akinek a segítsége kellett ehhez.
8: Igen, dr. Gyimes Zsoltnak hívják, ő volt a nevelőedzőm, és a mai napig szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát nekem ő ott egy ilyen apa helyett apám, meg legjobb barátom volt, és túl sokat nem is változott ez a kapcsolat, annak ellenére, hogy nyilván már nem vagyunk napi szintű kapcsolatban, versenyeken esetleg összefutunk, vagy felköszöntjük egymást születésnapkor, vagy karácsonykor egymásra csörgünk, vagy írunk. Nagyon sokat köszönhetek neki, illetve talán mondhatom azt is, hogy mindent, amit az atlétikában elértem. Az egy nagyon szép időszak volt, igen, azért ott 19-20 évesen jött egy sportágváltás, ott már ugye azért nem voltam kisgyerek, és ez egy önálló döntés volt. Szerettem volna nagyon focizni, folytatni, illetve minél magasabb szintre eljutni, akár csak magyar szinten is. És azt gondolom, hogy talán a realitása meg is volt ennek, hogy akár egy NB1-es felnőtt csapatba elhelyezkedjek, vagy legrosszabb esetben is szerintem egy NB2, NB3 az nyilván benne volt a pakliban, de valahogy volt bennem egy olyan gondolat, illetve ez azt hiszem, hogy most már így, hogyha visszatekintek ugye a pályafutásomra, ami végigkísért, hogy volt egyfajta ilyen kitűnni vágyás, illetve tehát, hogy ez hogy a legjobb lenni valamiben, hogy most nem akarok itt nagyon elcsépelt, vagy ilyen nagy szavakkal dobálózni, de történelmet írni, tehát hogy azonnal, amikor elindultam az első futásomon, 800 méterre nevezett le a Zsolt, és akkor mondtam neki, illetve kérdeztem tőle, hogy jó, oké, mi itt a magyar csúcs, mert akkor az az elsődleges célom, hogy azt megdöntsem. Tehát, hogy engem ez motivált, és éreztem azért azt, hogy reálisan nézve, a fociban valószínűleg nem tudnék eljutni már ilyen magasságokba, hogy erről beszélgessünk, hogy mondjuk én vagyok a valahelyett legjobb mondjuk ebben a sportágban.
7: A 800 aztán Rieti-ben sikerült országos csúcs szinten, de egy picit azért menjünk vissza a gimnáziumra, mert gondolom, hogy kollégium volt a suli mellett a lakhatás, és aztán amikor Budapestre kerültél, gondolom akkor se az volt, hogy vettél egy lakást az első héten. Ez a típusú élet, ez valahogy úgy érzem, hogy inkább megedzi az embert, mint amikor otthon lakik a szüleinél, kocsival viszik iskolába edzésre. Hogy te hogy érzed ezt?
8: Én nekem erre szoktam is mondani, amikor ritkán, de ilyen téma szóba kerül, gondolok itt arra, hogy volt nemrég egy ilyen 20-25 éves találkozónk Dunajvárosban foci csapattal kapcsolatos esemény, és akkor azért, amikor erről beszélgettünk, akkor mindig jó szívvel gondolok rá vissza, és az életemnek az egyik meghatározó és legszebb időszaka az például ez a Dunajvárosi 4 év volt, és azóta is vannak olyan srácok, olyan barátaim, akikkel tartjuk a kapcsolatot, már kevesebben, és azért nem feltétlen napi szinten, de azért hetente, havonta egy kicsit beszélgetünk, meg egy évben egyszer-kétszer, akár egy vacsorára megpróbálunk összehozni egy találkozót, vagy Pesten, vagy Dunajvárosban, de az nagyon értékes embereket ismertem akkor meg, illetve rengeteg dolog köt oda, tehát annyi szép emlék, első szerelem, meg ugye maga a labdarúgás, ez a koleszos lét, annak is azért megvan a maga feelingje, úgyhogy ez valóban jó fogalmaztál, hogy azért úgy megedzi az embert.
7: Kazi Tamásról beszélgetünk, aki 34-szeres magyar bajnok, és a kérdésem az lenne, hogy amikor atlétika, akkor miért pont 800 méter, ha már futás? Tehát szokták mondani, hogy már a 400-ba is bele kell halni, de a 800, meg aztán az 1000, meg az 1500, az 1000-t azért említem, mert abban is tartasz még országos csúcsot, amikor beszélgetünk, az aztán végképp kivégzi az embert.
8: Ez valóban nagyon gyilkos táv, és furcsa is erről beszélnem, amikor az emberekkel beszélgetünk futással kapcsolatban, vagy futásról, mert mindig úgy érzem, hogy akkor olyan lesz kicsit, mint hogyha én most így hazabeszélnék, vagy tehát most én fényezném magam azért, mert én középtávfutó voltam, ezért azt mondom, hogy nagyon kemény a középtávfutás, de maga nemében nyilván a világ elithez, aki tartozik, vagy akár az európai elithez, mindegy, hogy milyen versenyszámról beszélünk, természetesen rendkívül sok munkát igényel, hogy eljussanak az emberek erre a szintre, de én ettől függetlenül azt gondolom, hogy a középtávfutás az egyik legkeményebb versenyszám, pontosan amiatt, hogy valahol már egyrészt annyira felgyorsult a világ, hogy ez már 800 méter is most már azért egy hosszú sprint, és nem tartom kizártnak, hogy egy pár éven belül akár már eljutunk odáig, hogy már nem feltétlenül lesz középtávfutó szám az elnevezése egy 800 méternek. Úgyhogy egy nagyon komoly sebességgel kell rendelkezni hozzá, tehát gyorsasággal, de azért egy rendkívüli állóképességi munkát el kell végezni hozzá, és akkor még mindig nincs erre garancia, hogyha ezt az ember ötvözi, akkor egy nagyon jó középtávfutó lehet belőle.
7: Hát meg intelligencia kell, illetve tudni kell tűrni azt, hogy az embert lögdösik, rugdossák, és jó pozícióban kell lennie.
8: Hát igen, ez most valamiért az jutott egyből eszembe, hogy lögdösik meg rúgdosság, hogy talán emlékszel rá, hogy a pályafutásom vége felé kétszer is ugye sikerült úgy esnem, hogy összeakadtam ugye ellenfelekkel, és egyszer a csuklóm, egyszer pedig a kúszcsontom tört el elég csúnyán. Úgyhogy ez is benne van a pakliban, ugye itt mi középtávfutók már a táv elejétől kezdve gyakorlatilag bevágunk, és 1500-en ugye azonnal 800-on egy 100 méteres kanyar után, és azért ugye itt benne van a taktika is, úgyhogy az is nagyon sokat számít, hogy az ember mennyire lát a pályán, hogy helyezkedik, mikor indít egy hajrát, mikor reagál, úgyhogy valahol egy csakjátszma is egyben.
7: Ha már a sérülésedet említetted, talán pont a kulcscsont törésed utáni rehabilitációtkor készítettem veled interjút, és azt láttam rajtad, hogy nincs az az Isten, hogy nem térsz vissza. Tehát volt egy olyan elhatározás benned, egy olyan kemény akarat, ami tulajdonképpen az egész pályafutásodat jellemezte, ami minden akadályt elsöpört az útból. Ez segített neked a pályafutásod során? Ez a mentalitás?
8: Miután azt szoktam erre mondani, hogy ha valaki, vagy hogyha kérdezik tőlem, hogy kinek ajánlanám, vagy miért ajánlanám, hogy valaki mondjuk erre adja a fejét, hogy futó legyen, és azon belül középtávfutó, akkor azonnal szoktam mondani, hogy ha kellőképpen mazohista valaki, és szereti a fájdalmat, akkor biztos, hogy jó helyen jár, de ezt enélkül nem lehet csinálni. Tehát valahogy az embernek, aki komolyabb szinten akar középtávfutó lenni, és ezt akarja művelni, ki kell bírni a rendkívüli monotonitást. Én nagyon sokat edzettem egyedül a pályafutásom során, a vége felé már ráadásul nem csak ugye egyedül, hanem szó szerint, tehát már saját magam edzője is voltam. Az már talán egyfajta elkészítése volt az edzői pályámnak, de így alakult. És hát igen, nagyon-nagyon kemény, tehát borzasztó fájdalmakat kell kibírni. Nagyon sokat és ezt is szoktam mondani, hogy fél életemet a tejsavban töltöttem, tehát hogy ez a laktát tolerancia az azt hiszem, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki egy jó 800-1500-as legyen.
7: Ami még szükséges a sportolónak, az egyrészt elviselni a sikert, helyén kezelni, másrészt jól tűrni a kudarcokat. Itt most először azért hozom a 2008-as olimpiát szóba, mert ott minimális idővel maradtál le a kvalifikációról, és arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor mi jár az ember fejében, mert beszéltem olyan sportolóval, aki akkor, amikor lemaradt az olimpiáról, az első gondolata az volt, hogy abba hagyja. A második pedig mindig az egy olyan sportolónál, aki igazán profi módon gondolkodik, hogy nem baj, 4 év múlva megint lesz.
8: Nem mondom, hogy nem törtem össze, tehát emlékszem a pillanatra, mert ez borzasztó nagy trauma volt számomra, hiszen alig pár éve kezdtem el atletizálni, és előző évben lettem először az első felnőtt magyar bajnoki címemet megszereztem 2007-ben, és aztán olyan időeredménnyel is kezdtem a 2008-as szezont valahol egy külföldi versenyen, azt hiszem talán Szlovéniában, ahol 2/10 másodpercre megközelítettem, vagy 2/10-del lecsúsztam a pekingi olimpiai kvalifikációs szintről, ami azért azt gondolom, hogy így, még hogyha csak 2 kört is futunk a pályán, de hát azért az a 2/10 az tényleg borzasztó kicsi és kevés. És aztán egy magyar bajnokságon már egy ilyen mindent egy lapra feltéve utolsó lehetőségként úgy döntöttem, hogy akkor itt most, ha kell, falnak futok, de megcsinálom az olimpiai szintet, és mi lenne jobb lehetőség, mint hazai pályán, akkor ugye ott még Debrecen Szirekbe versenyeztem. Debrecenben volt az országos magyar bajnokság, emlékszem, nagyon meleg is volt, szeles is volt, tehát nem annyira volt ideális arra, hogy az ember a csúcsot fusson kora délután, és nemhogy nem nyertem meg, illetve védtem meg a magyar bajnoki címemet például, ugye, hogy annyira elfutottam az elejét, annyira görcsös volt a mozgásom, futásom, hogy ez a nagy akarásnak klasszikus példája, nyögés lett a vége, hogy ki is kaptam, értelemszerűen szintet se futottam meg, és akkor annyira megtörtem, hogy nekem is megfordult a fejemben az, hogy ezt nem biztos, hogy akarom én folytatni, akkor ezek szerint mégsem én vagyok az úgynevezett kiválasztott, úgyhogy akkor ez egy égi jel. De valóban mutatja talán a hozzáállásomat, mentalitásomat, ami aztán valóban a pályafutásom során végigkísért, hogy azonnal a rákövetkező évre már ugye az első felnőtt világbajnokságomon részt vettem Berlinben, és hát ezt a pekingi olimpiai szintet azt megfejeltem, nem tudom mennyivel, másfél másodperccel jobbat futottam már.
7: És aztán jött London, és oda pedig már kijutottál. Az milyen, amikor az ember egyrészt megkapja a felszerelést, -1, megtudja, hogy kijutott, megkapja a felszerelést, esküt tesz, repülő, megérkezik, olimpiai falu, erről mesélj.
8: Hát ez most egy kicsit ilyen libabörös is lettem, mert ugye azért első olimpia valóban, amit pontosan, ahogy elmondtad, tehát amikor volt már rajtam nyilván előtte válogatott felszerelés, meg hasonló dolgok, de valahogy nem tudom, az olimpia az mégiscsak a csúcsa ennek a, illetve bármelyik sportágnak, de hogy a sportban azért az, hogy az ember egy nyári olimpiára például kijut, az egész ráhangolódás, meg ez a millió, meg ahogy ott találkozik ugye akár a magyar csapat tagjaival, olyanokkal, akiket igazából mindenki ismer, mindenkit kb. Arcról, névről, stb., de kevesek vannak, akik azért ilyen baráti kapcsolatban lennének, hiszen mindenki egy kis burokban éli a saját kis világát, és ugye készül, és kevés lehetőség van akár még az olimpián is olyan komolyabban elvonulni és kommunikálni egymással, de hát az fantasztikus volt, és annak nagyon örülök, hogy például Londonban kint voltam, mert én azt gondolom, hogy szervezés szempontjából, meg ugye utána tudjuk, hogy volt itt Covid is, meg mindenféle egyéb dolgok, de a londoni olimpia az szerintem egy csúcs világverseny volt, hasonló talán, mint itt, ami volt a budapesti világbajnokság. De
7: szerintem a londoni olimpia egy kicsit példát mutatott a későbbi olimpiai rendező országoknak.
8: Igen, mert egyrészt ugye az egy nagyon okos húzás volt a részükről, hogy Londonban például egy olyan helyre tervezték meg a stadiont, a pályákat, a Az olimpiai falut, ugye, ami egy ilyen elhanyagoltabb rész volt, és eléggé, nem is tudom, hogy mi volt ott előtte, de a lényeg, hogy azzal kötötték össze, hogy inkább kicsit ilyen mobil olimpia legyen, és akkor mindent elvittek, utána meg visszabontottak, meg lakópark alakították, stb., és akkor ez így nagyon hasznos és praktikus is volt, de mondom, tehát az, hogy belegondolok, hogy a délelőtti atlétikai előfutamokon egy 90 ezres stadion teljesen tele legyen, szerintem, ha volt is éppen üres szék, az csak azért volt, mert a büfébe mentek ki, vagy a mosdóba, tehát az valami elképesztő élmény volt.
7: Érdekesség, hogy ugye 1:47:10 volt az időd Londonban, és azzal nem tudtál tovább lépni. Hogyha tudtuk volna, hogy a mai napig élő országos csúcsod 1:45:37, amit egy kicsivel később a rákövetkező évben futottál, akkor azzal viszont ott elég jól lehetett volna szerepelni a londoni olimpián.
8: Sőt, erről az jut eszembe, hogy 11-ben Daeguban, Dél-Koreában a világbajnokságon is a egyik legjobb európaiként szerepeltem 800 méteren. Emlékszem, még az előfutamomban is talán európai vagy fehér ember nem is volt konkrétan, tehát hogy nagyon erős mezőnyből sikerült automatikusan tovább jutnom, és aztán az elődöntőben is remek eredményt értem el. Lényegében akik a döntőbe jutottak, azért a világcsúcstartó, mai napig világcsúcstartó Kenyai Rudisa, meg tehát olyan arcok, akik értelemszerűen tehát jobb eredménye rendelkeznek, sokkal jobb eredménye, mint én, tehát ez nem volt reális. De az, hogy 11-ben is nagyon jól szerepeltem világbajnokságon, 13-ban Moszkvában is nagyon jól szerepeltem világbajnokságon, plusz országos csúcsot futottam abba az évbe, ezért nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a londoni olimpia nem úgy alakult.
7: Kazi Tamással beszélgetünk, aki összesen 11 Európa-bajnokságon, 3 világbajnokságon, 1 nyári olimpián és 3 csapat Európa-bajnokságon szerepelt, volt, ahol győzelmet is ünnepelhetett, és aztán mégiscsak eljött egy olyan pillanat, talán a sérüléseid is közrejátszhattak ebben, amikor úgy döntöttél, hogy most akkor ennyi, de én úgy érzem, hogy nagyon logikusan építetted föl az átmenetet a sportolói lét és az edzői lét között.
8: Igen, ezt nagyon jól látod, és ebben valóban volt tudatosság. Én amikor már a karrierem utolsó éveiben még aktív versenyző voltam, de azért már tudtam a helyem a mezőnyben, már annyira nem is éreztem extra motivációt, hiszen, ahogy említetted is a felvezetőben, sok magyar bajnoki cím után bármilyen furán is hangozhat, de nem szeretnék ilyen nagyképűnek tűnni, csak hogy az már annyira nem motivált, hogy most akkor én nem tudom, legyek második, vagy ötödik, vagy bármi. Tehát
7: magyar bajnok, és akkor mi van?
8: Tehát ott én bennem már csak az motoszkált, hogy egyrészt már edzősködtem, meg már megszülettek a gyermekeim, és szerettem volna csak jó példával szolgálni, lássák, hogy az edzőjük, vagy az apukájuk még sportol, még mozog, még lejár, még versenyez, legyenek emlékei a gyermekeimnek esetleg abból az időszakból, amikor még apa futott, vagy versenyszerűen üzte ezt. És aztán én már a karrierem utolsó éveiben már vastagon edzősködtem, akkor főleg labdarúgókkal, leginkább utánpótláskorú labdarúgókkal, de egyébként bármilyen más sportákból is lehetett jönni hozzám, illetve volt egy-két sportolom, de zömében labdarúgók kerestek, és mozgáskoordinációval, gyorságfejlesztéssel, robbanékonysággal foglalkoztam, vagy ott foglalkozom a mai napig, illetve már tervben volt az, hogy a Fradin az atlétika szakosztályvezető már érdeklődött bőszen, hogy ugye, ha visszavonulok, akkor maradok a klubnál, és ugye tervezek edzősködni, tehát hogy azért erősen célozgatott arra, hogy nagyon örülnének, hogyha én ezt folytatnám, csak mondjuk már nem feltétlen, mint versenyző, de abban is támogattak, hogy addig futok, ameddig csak akarok. És aztán, amikor meghoztam a döntést, ugye, ami baromi jól sült el, mert ugye 21-ben, amikor visszavonultam, pont az utolsó versenyem, az a csapatbajnoki döntő volt, amit történelmi siker volt ugye a Ferencvárosi Tornaklubnak az atlétika szakosztály életében, hiszen első alkalommal sikerült megnyerni, és azóta sem. Úgyhogy ennek örülök, hogy részese lehettem, és azt hiszem, hogy talán egy jó csattanó volt ott az utolsó verseny, a szó szerint utolsó körrel, ugye a 4x4-es váltóba is bevállaltam, ugye, hogy futok, és ott derült ki, hogy egy nagyon éles versenyben talán egy vagy két ponttal, de hogy végül mi fogunk nyerni, úgyhogy az utolsó kör, amit szó szerint megtettem a pályán, az ugye egy győztes futás volt, úgyhogy annak nagyon örültem. És aztán azóta igen épülget a kis középtávfutó csoportom, gyakorlatilag utánpótlás versenyzőkkel foglalkozom. Először, tehát én indítottam el a gyerekatlétikát a szakosztályunkban, mert mint kölyök atlétika, vagy így kvázi utánpótlás, az lényegében nem volt jelen a Fradiban. És most már ezzel más edzők foglalkoznak, mert nekem folyamatosan jöttek a megkeresések, illetve a vezetőség is szerette volna, hogyha esetleg egy kicsit komolyabban veszem ezt úgymond, tehát hogy inkább eredménycentrikus legyen mondjuk a csoportom, és hogy kamatoztassam, talán ott kellene inkább kamatoztatni a megszerzett tapasztalatot, tudást. És én azt gondolom, hogy most itt mielőtt jöttem ide, pont azon gondolkodtam, hogy ha csak az elmúlt két évet nézem, azért az, hogy és csak a magyar bajnokságokat, korosztályos magyar bajnokságokat fedett pályán szabadtéren, körülbelül az a 10 versenyzőm, akivel úgy foglalkozom komolyabban, ők több mint 30 érmet szereztek, és ebből nagyon sok az aranyérem. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán az eredmények önmagukért beszélnek, tehát nekem ezek jó visszajelzések, hogy akkor talán jó úton járunk.
7: Létrehoztad a Kazi Tamás Running oldalt is. Böngészgettem, és én úgy látom, ráadásul a visszajelzéseket is kiteszed, hogy ez elég sikeresen működik.
8: Lekopogom, hál' Istennek, túl sokat nem kell, ez valóban működik a weboldalam, de túl sokat nem kell promotálni vagy reklámozni, mert szerencsére azok, akikkel foglalkozom, akik engem megkeresnek, akár a versenyszerű atlétika miatt, akár amatőrfutók, akik mondjuk utcai futásra készülnek, és csak szeretnének teljesíteni mondjuk egy félmaratoni-maratoni távot, vagy az egyéni képzések, kis csoportos foglalkozások, ahol ugye az egy ilyen speciális kiegészítő munka, mondjuk akár a labdarúgók számára, ami rendkívül sokat tud nekik segíteni a focipályán. Mindenki, aki megkeres, továbbadja a nevemet, és nagyon elégedett, és van, akivel nem tudom, már 8 éve foglalkozom konkrétan heti szinten. Úgyhogy ezek mind-mind azt igazolják vissza számomra, és erre nagyon büszke vagyok, hogy valószínűleg szeretik az edzéseimet, kedvelnek engem, szeretnek az edzésre járni, de ami mindennél fontosabb, az az, hogy elégedettek és fejlődnek folyamatosan a kezem alatt a tanítványok.
7: Mennyiben változtatta meg az életedet a gyermekeid születése?
8: Igazság szerint nem változtatta meg, mert azelőtt is sportoltam, most is sportolok, annyiban változtatta meg az életemet, hogy nyilván egy picit fárasztó, picit nehezebbek, úgymond csak nem panaszkodni nem szeretnék, meg ezek fantasztikus dolgok, és a legboldogabb embernek érzem magam amiatt, hogy van egy gyönyörű szép családom, egészséges gyermekeim, két fiam, egy csodás feleségem, aki mindenben mindig támogatott és támogat a mai napig. Őszintén szeretjük egymást, mondom, tehát a legfontosabb az az, hogy ők ott vannak mellettem, körülöttem, próbálom úgy alakítani a mindennapjaimat, hogy üres járatok ne legyenek, tehát amikor csak tehetem, és van egy pici kvázi szabadidőm, amiben azért kevesebb van, akkor imádok elvonulni egy picit és könyveket olvasni. Amikor a gyermekeim is otthon vannak, akkor velük programot szervezni, tehát nincsen tiltva mobileszköz, illetve applikációk, most nem tudom, nem akarok neveket mondani. A lényeg, hogy ez nincsen megtiltva, mert ezt a világot éljük, és azt hiszem, hogy lehet, hogy csak nagyobb hibát követnék el vele, és jobban szeretnék, hogyha az tiltva lenne. Viszont ragaszkodom hozzá, hogy amikor csak tudjuk, menjünk ki a szabadba, a természetbe, biciklizünk, rollerezzünk, amikor csak lehet, focizzunk, kosorazzunk. Most már hál' Istennek érdeklődnek picit az atlétika iránt is, titkos vágyam, hogy esetleg komolyabban is szeretnék majd ezt csinálni. Ennek érdekében azért olyan fegyvereket vetek be, hogy csak azért is benevezem magam meg őket is, mondjuk egy olyan futó eseményre, ahol egy picit így ezt a milliót magukba szívhatják, és akkor azzal, hogy kapnak egy befutó érmet, meg kis ajándékcsomag, stb., akkor ezáltal lehet, hogy még össze is kötik azzal, hogy ez egy klassz dolog, aztán, de mondom, látok benne fantáziát, most jelenleg a nagyobbik fiamban hasonló alkat, mint én, és szereti, de ugyanakkor meg tudom, hogy ez egy nagyon kemény meló, hogy az ember eljusson maga szintre, úgyhogy ráerőlteti nem akarok semmit, de azt, hogy sportoljanak, ahhoz ragaszkodom.
7: Kazi Tamás, köszönjük szépen!
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az Elit Világbajnokságon. Az ötödik mérkőzés dönt a bajnoki címről a férfi kosárlabda NB1-ben. Folytatódik a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
9: A jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló Elit Világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a hetedik, utolsó előtti helyen véges csoportjában. Nemzeti együttesünk a ma 12 óra 20 perckor kezdődő Lettország elleni összecsapással zárta a VB-t. A férfi kosárlabda NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött szombathelyen a Falkó ellen, amivel visszavette a pálya előnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposvári lett, miután a harmadik helyért játszott ötödik találkozón 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél. 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros. A francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában Fucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott és 4 játszmában győzött. Ondáron a nagy csatában 3 játszmában maradt alul az ukrán Elina Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktória Golubicstól. Egyénében így már csak Gál Fidalma van versenyben, aki ma lép pályára először. Az idegenben elért gól nélküli döntetlen után a Paderborn hazai pályán hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén. Így 2-1-es összesítéssel nyerve a párharcot feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg, amelyben térdsérülése miatt Dárdai Bence nem játszott, már a harmadik percben vezetett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepelhet az élvonalban.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Hamarosan kezdődik az új országgyűlés ülése. 13 órakor Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával indul a munka. Majd döntenek több vizsgálóbizottság felállításáról is. Az új kormány megalakulása óta most először hangzanak majd el interpellációk és azonnali kérdések is. 4 fő téma lesz a mai kormányülésen: egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó klikről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, az akkumulátjától újra szabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncesziókról is. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat. Erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósvai Mihály ugyanakkor jelezték Darázs Lénárd rektornak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. már csak pár napjuk maradt a cégeknek, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június elejéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Amelyik cég nem tartja be a határidőt, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Mert nincs lélegeztetőgépen a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A rendőrség halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz.
3: Közlekedés.
9: Az M1-esen a határ felé Herceghalomnál egy műszaki hibás autó foglalta el a külső sávot a 26-os kilométernél. A torlódás feloszlóban van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
9: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az elit világbajnokságon. Az ötödik mérkőzés dönt a bajnoki címről a férfi kosárlabda NB1-ben, amelyben a bronzérem a Kaposvár élet. Három játékosunknak is véget ért egyesben, a Roland Garros. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett tegnap az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a hetedik utolsó előtti helyen végez csoportjában. Nemzeti együttesünk ma a Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. A 12 óra 20 perckor kezdődött találkozón az állás az első harmad 13. percében 1-0 a lettek javára. Csoportunk tegnapi másik meccsén az élvonaltól búcsúzó Nagy-Britannia 6-3-ra kikapott Németországtól, a másik 8-asból Olaszország esett ki. A mieink 3 góljából Erdély Csanád 2-t ütött az amerikaiaknak, majd így értékelt.
2: Maga az a tény, hogy a végén le tudtuk hozni a kapust, és önszorossá tudtuk tenni, az önmagáért beszél. 99%-ban teljesítettük azt, amit elvártunk magunktól szerintem. Még azt is hozzáteszem, hogy azért nekünk olyan nagyon nagy mozgásterünk már nincsen a tabellán, és ennek tudatában kellett egy olyan teljesítményt lerakni, ami übereli a svájc elleni munkánkat. A szívben mindenképpen fölülírtuk, de eredményességben is. Voltak momentumaik, voltak olyan szituációk, amikor tudtunk forgatni a támadó harmadból, úgyhogy ezek mind pozitívumok. Ez a hoki. Valamikor bejönnek a dolgok, valamikor megáll, megcsücsül a gólvonalon kétszer a korong, én is így fogtam fel, hogy dolgozol tovább, és akkor egyszer a szerencse majd átfordul, és egyrészt a csapat szinten is szerencsések voltunk, ugye, mert eldőlt a sorsunk, másrészt én is személy szerint, de hozzá kell tegyem, hogy nagyon komoly sortársaim voltak. Megint van egy olyan szansunk, egy átcsoportos világbajnoki mérkőzés játszani, ahol megmutatjuk, hogy nekünk itt a helyünk, itt lesz a helyünk 3 év után is, és elsősorban magunknak bebizonyítani azt, hogy a olimpiai résztvevő csapatokat is kemény munkára tudjuk készíteni. Az, hogy annak milyen eredménye lesz, azt meglátjuk, de mi semmilyen kevesebbet nem várunk el magunktól, mint a meccsen.
1: Erdély Csanád után a szövetségi kapitány Majoros Gergely is összefoglalta a csapata teljesítményét.
3: 5-5 elmutatott játékunk az kiváló volt, én nem hiszem, hogy ennél ez a magyar válogatott tud bármit jobban csinálni. Büszke vagyok a srácokra azért, amit 5-5 ellen csináltunk. Kijöjj az utolsó egy percet. Az ember hátrányunk, az megint találkoztunk valami, még eddig nem, és nem tudtunk jól reagálni. Ezt megelőzi általában egy-egy kiállítás, és azon, az nagy része teljesen felesleges volt, de miatt bosszankodhatunk, mert ha ez a szegmens jobb lett volna, akkor talán nagy dolgok is történtek volna. Kikapni sehogy se jó, vagy nem szeretünk kikapni, ezt elmondjuk minden mérkőzés után, de azt gondolom, hogy amit végre vittünk, arra büszkék lehetünk. Ha ezt most különbontjuk speciális egységekre, meg 5-5-re, akkor az 5-5 elleni dolgokra elképesztően büszke lehet mindenki, és ez megint azt mutatja, hogy bizonyos dolgok már előre tudtunk lépni tavalyhoz képest, és ennek örülünk. Nekünk kulcsfontosság, hogy itt tudjunk lenni ahhoz, hogy ehhez a szinthez közelíteni tudjunk. Ez most még egy évig adott lesz, ami nagyon fontos a magyar jégkorong szempontjából. Ehhez gratuláltam nekik, és felhívtam a figyelmüket arra, hogy ha ilyen irányból nézzük, akkor nyilván az még fontosabb, hogy most van még meccsünk arra, hogy zárkozzunk, tanuljunk magunkról, erről a szintről, mi az, ami működik a mi játékunkban, és mi az, amit javítani kell, és azt gondolom, hogy nagyon pozitív reakciókat mutattunk a svájc elleni hibáinkra, és ezekből sokkal kevesebbet vétettünk.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott szövetségi kapitányát, Majoros Gergelyt hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A férfi kosárlabda NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falco ellen, amivel visszavette a pálya előnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposvár élet, miután a harmadik helyért játszott ötödik találkozón 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél, 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. A tavaly még más második ligás 2004-ben

0: Bajnok somogyiak 22 év után szereztek újra érmet, történetük során pedig először bronzot. A szolnokiaknál a sérült irányító Somogyi Ádám szerepét Krinyajszki Boris vette át, aki 20 pontjával és 38 pályán töltött percével nagyban hozzájárult a sikerhez. A játékos Korsós Kristófnak nyilatkozott.
1: Behúzta ezt a mérkőzést a Szolnok, és ezzel biztos, hogy lesz mindent eldöntő ötödik meccs. Hogy bírtad ezt a hajtást, 38 percet töltöttél a pályán?
2: 38 perc. Csak a szívem vitt előre. Néha percekre nem is tudtam, hogy hol vagyok a pályán. Próbáltam nyilván az energiával segíteni a csapatomat, de az a lényeg, hogy ilyen csapat van mögöttem. És én vagyok a része, mert akkor a szívük, lelkük van ezeknek a srácoknak, hogy az hihetetlen is. Szerintem ez volt a sorsdöntő ezen a meccsen, hogy pillanatig se úgy mentünk fel a pályára, hogy mi most félünk, hogy 2-1 van oda, mindenki tényleg kitette magát.
1: A BL-ben volt egy olyan meccs az Alcatén ellen, amikor szintén Somogyi nélkül játszottatok, és szinte végig a pályán voltál. Az a tapasztalat kellett ahhoz, hogy megtanuljátok, hogy hogy kell ilyen körülmények között játszani?
2: Amikor az megtörtént, nem gondoltuk, hogy hasznos lehet döntői párharcba. Ilyen meccsre is szükségünk lesz, úgyhogy az ID kihagyja a mérkőzést, nyilván azt nem szerettünk volna, de biztos, hogy ez is egy tapasztalat volt számunkra, hogy kell így működnünk, amikor Somogyi Ádi nincs, mert tudjuk nagyon jól, hogy mennyire számít a kezdő irányítunk.
1: A legutolsó percekben mi történt, mert a Falkó akár lezárhatta volna és bajnok lehetett volna, de valahogy mégis a Szolnok tűnt higgadtabbnak a nagyon nehéz pillanatokban.
2: Erről beszéltünk, hogy emocionálisan nagyon stabilak legyünk és maradjunk fejbe, ami nagyon nehéz a döntőkben, mert tényleg a szív nagyon előre visz, és akkor sok hiba történik, de valahogy sikerült sokkal higgadtabban végigvinni ezt az utolsó 2 percet.
0: A Szolnok férfi kosárlabda csapatából Krinyajszki Boriszt hallották. A Falkó legeredményesebb játékosa a 15 pontig jutó Per Zoltán is összegezte a bajnoki döntő 4. mérkőzését Korsós Kristófnak.
1: A Szolnok nyerte meg ezt a mérkőzést, és ezzel kiharcolta az 5. találkozót, de azért így állt úgy a meccs, hogy akár bajnok is lehetett volna Falkó. Mire jutottatok? Mi ment ez most el?
3: Összességében nem érdemeltük meg, hogy győzzünk, mert rosszul játszottunk. Védekezésben, támadásban a Szolnok jobb volt, mint a kettőben. Sajnálom, ez van.
1: A 4. negyedben talán mentálisan veszítette el ezt a meccset a Falkó. Gondolok arra, hogy például a Szolnokban Bárc akkor talált magára az utolsó negyedben.
3: Jól játszott, fontos pillanatokban szerzett kosarat, mi pedig támadásban nem találtuk meg a jó helyzeteket, nem tudtunk könnyű kosarakat dobni, úgyhogy nem is tudtuk elkapni a ritmust.
1: Nagyon sok tapasztalatod van már neked is, meg a csapatnak is döntőkben, akár döntő 5. meccsben is. Hogyan fogtok így beleállni a szerdeiba, te személy szerint mire fogsz koncentrálni?
3: Elsősorban a regenerációra, plusz edzésünk, videózásunk, kielemezzük a mostani meccset, és megpróbálunk jobban játszani a következő.
0: A bajnoki cím sorsa tehát még nem dőlt el, a bronzérem viszont már gazdára talált az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban. A párharc 5. találkozóján a Kaposvár az atomerőmű elleni hazai 73-66-os győzelmével megszerezte a 3. helyet a bajnokságban. A vesztes paksiaktól Privacevic Marko összegzett.
4: Gratulálnék a Kaposvár csapatának, nagyon jó csapatot állítottak össze az egész évben, megérdemeltem, győztek. Én büszke vagyok a csapatomra, akárhogyan is végeztünk. Sajnos nagyon kis dolgokon múlott az egész párharc. A hazai pályán döntött úgy gondolom, és kis dolgokon, betegségeken, sérüléseken, kisebb hibákon dőlt el az egész párharc. Sajnálom, hogy így alakult, de büszke vagyok én is a csapatra, és remélem jövőre jobban fogunk játszani.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros. A francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában Fucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott, és 4 szetben győzött. Bondár Anna nagy csatában 3 játszmában maradt alul az ukrán Jelena Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktoria Golubicstól. Egyéniben így már csak Gál Fidalma van versenyben, aki Malé pályára először. Elsőként hallgassák, miként értékelte teljesítményét Fucsovics Márton.
6: Elfogytam egy kicsit fizikálisan is, Berrettini elejétől kezdve nagyon jól szervált, sanszom nem volt, amikor ő szervált, ez azért eléggé rám tette a nyomást az én szervagémeimre. Aztán nekem jött egy gyengébb szervagém, ott megbrékelt, és fizikálisan is kezdtem elfogyni. Utális meleg volt, sajnos kevés meccset játszottam salakon, nem tudtam rendesen felkészülni, a vállam még mindig fáj, sajnos nem vagyok 100%-os. Itt voltam, megtettem mindent, ennyi volt benne. Nem gyalog ezen, hogy most nem sikerült Salakon nyernem. Mindig is úgy éreztem, hogy a Salak volt a legtávolabbi borítás, hogy mennyire fekszik nekem. 34 éves vagyok, a többi idősebb játékos se remekel annyira Salakon. Fiatalok jönnek, erősebbek, mint mi. Örülök, hogy vége van a Salak szezonnak.
0: Fucsovics Márton után most következzen Bondár Anna, aki így látta az ukrán Jelena Svitolina elleni meccsét.
7: Az egyik oldalon pozitív tényleg, hogy újra egy ilyen meccset tudtam játszani top 10-es játékos ellen. A másik oldalon nyilván egy picit csalódott vagyok, hiszen nagyobb céljaim voltak erre a Roland Garrosra. A sorsolás nem segített ezen. Kitettem mindent a pályára. Pici múlott, egy újabb döntőzet 6-7-es vereség, mint Madridban Andrea ellen. Hullámvasút volt kicsit ez a mérkőzés, voltak nekem is nagyon jó szériáim, voltak neki is nagyon jó szériái. A végén kicsit döntött a rutin neki. A 6-5-ös game az mindenképpen az ő önbizalmának segített. Nagyon jól szervált abba a gamebe is, és azt hiszem pontot sem tudtam nyerni. Talán ha az a game kicsit szorosabb tudott volna lenni, akkor nem olyan önbizalommal és lendülettel áll oda neki a match tiebreaknek. Sajnálom, hogy nem tudtam közelebb maradni hozzá, hiszen akkor úgy gondolom, hogy lehetett volna szorosabb is ez a tiebreak.
5: Nemzeti Sport Krónika.
0: Kisorsolták a labdarúgó NB3-ból való feljutásra döntő osztályozók párosításait. Az északnyugati csoportot megnyerő Gyirmót a délkeleten bajnok Monorral, míg a délnyugaton aranyérmes Nagykanizsa az északkeleti csoport második helyezettjével a Cigánddal csap össze, mivel a csoport első Kisvárda második csapata nem juthat fel. A párharcok első mérkőzéseit május 31-én vasárnap, a visszavágókat egy héttel később június 7-én rendezik. A Paderborn hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a térsérülés miatt hiányzó Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén, így 2-1-es összesítéssel nyerve a párharcot feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg már a harmadik percben vezetést szerzett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepelhet az élvonalban. Az első harmad utolsó másodperceiben újabb gólt ért el a lett csapat az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott ellen, itt tehát már 2-0-ra vezet ezen a mérkőzésen 20 percnyi játék után. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Let's get down to business.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sportmatú magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a kosárlabda világából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a Beac 19 éves, 20-as válogatott ígéretet Drahos Leila, illetve a Beac NBA csoportos felnőtt csapatának vezetőedzője, a klub szakmai igazgatója Mészárosné Kovács Andrea. Szervusztok!
3: Szia!
2: Nemrég ért véget az NBA 1-es szezon, amelyben az elmúlt évek legjobb eredményét ért el a Beac az 5. helyével, amelyben Leila neked is kulcs szerepet volt, 18 évesen a rájátszásban is már több kiemelkedő meccsed is volt. Először hozzád fordulnék, mennyire vagy elégedett így a szezonotokkal, csapatszinten, egyéni szinten?
3: Én viszonylag elégedett vagyok, így, hogy a Magyar Kupán is tudtunk szerepelni, és az albajnokság szereplés 5. helyezett, ez is szerintem egy nagy dolog a csapatunk számára. Szerintem a szezon végére összeértünk, és ez így csapatként is, és egyénileg is megmutatkozott.
2: Andi, ez várakozáson felüli szezon volt számotokra összességében?
4: Én azt gondolom, hogy ha évelején valaki ezt mondja, akkor nem hiszem el ezt a felvetést. Az év során viszont, bár hullámzó volt a teljesítmény mind a szezonon belül, mint a mérkőzéseken belül, látszott, hogy valami alakul, és szerencsénkre, vagy a munkának köszönhetőleg, illetve mindenképp a csapatnak, stábnak, a klubnál dolgozó embereknek köszönhetően pont a legjobbkor ért össze ez az eredmény. Én azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy értünk a lehetőséggel.
2: Leila, te az NBA 1 legeredményesebb utánpótláskorú játékosa volt ebben a szezonban. Sikerült egy újabb szintet lépned előre. Miben kellett leginkább erősödnöd, fejlődnöd erre az évadra?
3: Mindenképpen szerintem, hogy meg tudjam lépni ezt a lépést, fel kellett vegyem azt, hogy nagyobb szerep hárul rám a csapatban, és hogy ezt mindig fel kell vállalni, nem csak éppen, amikor úgy adja a játék, vagy éppen egy olyan jó napom van, hanem ezt így mindig ott kell lenni egy jó teljesítménynek, és egy ilyen stabil teljesítményt kell hozni, és szerintem ez volt az, amiben mindenképp kellett.
2: Ez már a harmadik szezonod volt ugye az NBA 1 csoportban. Az első szezonodban még epizód szerepet volt, csak nagyjából olyan másfél pontot átlagoltál, a második szezonodban már majdnem 8-at, és most pedig több mint 11 és felett, majdnem 12-t. Mennyire nehéz egyről a kettőre, aztán kettőről a háromra lépni így a felnőtt élvonalban?
3: Mindenképpen nehéz, de szerintem, hogyha egy ilyen közegbe tudok dolgozni, ahol a csapattársaim és a stáb is megbízik bennem, és azt akarják, hogy szintet lépjek, így ezzel nagyon meg tudja könnyíteni a helyzetet.
2: Andi, mennyire nehéz egyensúlyozni edzőként abban, hogy van egy fiatal csapatod, ahol tényleg vannak tehetségek is, akiket fejleszteni kell, megfelelő terhet rakni rájuk, amik nem túl nagy, nem túl kicsi, viszont a csapat eredményesség rovására sem menjen ez.
4: A mi klubunknak a filozófiája az, hogy a fiatalokat menedzseljük elsősorban. Igyekszünk olyanokat a csapatba hívni, és akik vállalják is, ugye, akik munkamorálban, emberileg illeszkednek a mi elvárásainkhoz. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben ez maximálisan sikerült. Mindig hangsúlyozom, hogy elképesztő pozitív hozzáállással dolgoztak az edzéseknek egész azonban a 90%-ában biztos. Persze mindenkinek adódik olyan napja, amikor nem működik a 100%. Mindig fejlődni akartak, ez is nagyon-nagyon fontos, és emberileg is olyan értékeket képviselnek, és ezek az emberek találkoztak, és szerintem ez is hozta ezt az eredményt, illetve azért azt tegyük hozzá, hogy együtt maradt a csapatnak a magja az előző szezonhoz képest, valamint tovább erősödtünk ugye egy Farvas Lizivel és egy Forgasárával, aki nem kicsi erősítést adott ennek a csapatnak, és hangsúlyozom, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok az 5. helyen. A hiányérzet persze maradt bennem a Magyar Kupa miatt, de az is egy tanulópénz volt, és ettől még fejlődtek a játékosok, és amit még ki szeretnék emelni, hogy igen, fiatalokat hozunk, kell a rutin, a rutint azt nem lehet megvenni, nem lehet pótolni, az idő, energia, de az elvárásaink mindig ugyanazok a fiataljaink felé, mint mondjuk a légiósaink felé. Van, amiben igen, engedünk a légiósnak, de én személy szerint elsősorban inkább a tapasztalatnak engedek, mint a annak, hogy légiós vagy magyar játékos, és úgy gondolom, hogy ez látszott a percekben, a játékpercekben is a játékosoknál, ha valaki megnézi az összesített csapatstatisztikát, a fiataljaink legalább annyit játszottak, sőt, többet, mint a egyes légiósaink.
2: Ugye az NBA csoportban már hosszú évek óta van a fiatal szabály, az úszás szabály, ami azt jelenti, hogy a meccsek első fél idejében végigpályán kell lenni egy úszásnak, de nálatok gyakran fordul elő, sőt, igazából az a ritka, hogy csak az első félidőben játszanak a fiatalok. Egyértelmű, hogy a végjátékokban és második félidőkben is mindig megadod a lehetőséget a fiataloknak?
4: Nálunk ez nem volt kérdés. Hál' Istennek gondolkodnom sem kellett, és nem kaptam technikait azért, mert nem volt fiatal a pályán, vagy több külföldi volt a pályán, vagy hasonló. Én azt gondolom, hogy ez is a fejlődés része. Tehát, hogyha a végjátékban nem rakjuk be a játékost, akkor a tapasztalat csorbul. Ráadásul, megmondom őszintén, van olyan légiósunk, aki a végjátékban nem bizonyított kétszer, onnantól kezdve nem is maradt a pályán, mondjuk a Leila pont jó példa, hogy ő a végjátékban meg pont nagyon fókuszált tud lenni, mind a mellett, hogy maximalista vagyok vele szemben is, többet várnék tőle, több kockázatot, de az, hogy én őt a végjátékban pályára tartsam vagy nem, az nem kérdés.
2: Múlt szezonban is többször sikerült megmutatnod, és a kritikus végjátékokban is jó döntést hozod. Összességében a szezonban sikerült megvillanod több alkalommal is. Háromszor is voltál a forduló csapatába, de azt gondolom, talán mégis a szezonban a csúcs az a szekszárdáni meccs lehetett a rájátszásban, amikor 29 pontos karrier csúcsot dobtál. Mennyire meghatározó élmény a számodra eddig a karrieredben az a meccs?
3: Az mindenképpen egy emlékezetes meccs lesz, mert szerintem ugye ez a Magyar Kupa után történt, és a kupa után mindenkiben maradt ez a kis hiányérzet, hogy ott lecsúsztunk arról a mérkőzésről a Szekszárd ellen, és azon a meccsen hiába volt nekem jó egyéni teljesítményem, mindenki a maxot rakta bele, és kitettünk mindent a pályára, úgyhogy ez biztosan emlékezetes lesz.
2: Még nem említettük, hogy a Magyar Kupában a négyes döntőbe jutottatok, ahol végül negyedikek lettetek, de két nagyon jó meccset játszottatok a négyes döntőben is. Andi, mennyire lepett meg az a kiemelkedő meccs a Leilától, vagy már benne volt, érett egy ideje?
4: Nagyon vártam. Szerintem lehet, hogy még nyomasztottam is vele a Leilát, és tudtam, hogy voltak mérkőzései. Amit elsősorban vártam, az az, hogy két mérkőzésen hozzon kiemelkedőt. Ő elért egy olyan szintet, egy átlag szintet, ami ugye elvárássá emelkedett az ő részéről. Mindig furcsán hallgatom tőle, hogy ő védekező játékos, és nagyon jó védő, ami oké, nálunk tényleg ennél kezdődik a fiataloknak a beépítése, de hát azért a vak is látja, hogy nem szabadna őt egy ilyen kategóriába sorolni, sőt, ő egy extra kezű játékos, elképesztő jó érzékkel, olyan ösztönökkel, ami taníthatatlan. Hát én voltam a legboldogabb, hogy ő ülhetett ott mellettem, mint legjobb játékos, és kimerem mondani, igen, hogy nélküle nem sikerült volna, mert egy vezérelvem mindig, hogy az egyéni teljesítmény mindig erősíti a csapatjáték hatékonyságát, és mindenki megtett mindent azon a meccsen, viszont ez is a csapatunk erejét mutatja, hogy megtalálták azt az embert, aki aznap a legnagyobb teljesítményt tudta hozni.
2: Sikerült a szekszárdáni párharcot megfordítanatok, ami nyilván önmagában egy nagy dolog, hogy le tudtátok győzni őket. Aztán pedig a csatát is sikerült megverni, és megszerezni az ötödik helyet. Ez két komoly skalp számotokra?
4: Nagyon nagy dolog az, hogy ezt a playoffba meg tudtuk húzni, hisz az előző két alkalommal, amikor a playoffba kerültünk, egyetlen mérkőzés sem tudtunk megnyerni. Ez is mutatja azt, hogy nagyon szépen fejlődtünk, léptek előre a fiatalok, és egyre inkább meghatározóvá válnak. A Szekszárd elleni első mérkőzésen is jól játszottunk, én azt gondolom, sokan ugye panaszkodnak, hogy milyen problémákkal küzdenek. nincs olyan csapat, aki nem küzd problémával. Mi is küzdöttünk, az, hogy nem beszélünk róla, hanem megyünk tovább és tesszük a dolgunkat. Ez a mi irányunk. Érdekes, hogy arról soha senki nem beszél, hogy milyen szerencséje volt. Nem ezzel foglalkoztunk egész végig, éreztük, hogy benne van a csapatban az, hogy túl tud lépni akár egy szexuális vereségen, hazai pályán mindig csúcsot hoznak a csajok. Én azt gondolom, hogy vegyünk egy Sopron mérkőzést, ahol megint egy nagyon fájó vereség volt, de tudtuk ezt a rájátszásban kompenzálni, ami egy szuper dolog szintén. És a két meccs, ami ugye a Szexárdon a harmadik mérkőzés is, én azt gondolom, hogy végig domináltunk még az elején, és éreztem, hogy nem vezetünk, de érzem, hogy jobbak vagyunk, vagy legalább olyan jók, és bírni fogjuk. És ami még pozitívum a csapatnak, hogy a végjátékra tudunk elképesztő energiákat mozgósítani, és nem számít a fáradtság, a fókusz megmarad, elképesztő egyéni teljesítmények jönnek egyik játékostól, másiktól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is az fejlődést mutatja, illetve hát a csata mérkőzésen, ugye az első mérkőzésen simán kipkaptunk, én úgy gondolom, hogy ott egy hatalmas felfokozott érzelmi hullámból jöttünk vissza a csata mérkőzésre, nem nagy képűség volt az, hogy úgy álltunk volna oda, egyszerűen túl kellett lépni ezen a nagy szexuális győzelmen, az utolsó két mérkőzésen pedig valóban megmutatták, hogy tényleg hol tartanak és hova jutottak.
0: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Önök továbbra is az Utánpótlás Sporton túl magazin műsorát hallják. A vendégeim továbbra is a BEAC 19 éves úszas válogatott kosárlabdázója Drahos Leila, illetve a BEAC NB1 A-csoportos felnőtt csapatának vezetőedzője Mészárosné Kovács Andrea. Hozzád fordulnék ismét, Leila. Még mindig csak 18 éves vagy, de most már 3 szezon mögötted van az NB1 A-csoportban. Kicsit ugorjunk vissza oda, hogyha megengeded, amikor először felkerültél a felnőtt csapathoz a BEAC-nál. Mennyire volt nehéz megugrani a lépcsőfokot és helyt állni az NB1-ben? Mi volt a legnagyobb különbség?
3: Nehéz volt szerintem, hiszen csak én és rajtam kívül egy-kettő lány került fel a felnőtt csapatba, és mindenképpen nehéz volt beilleszkedni. Ugye ott még junior korosztályban is játszottam. Ez volt a legnehezebb, hogy amikor felnőttekkel edzünk, ott nyilván, hogyha meccsre is elkerülünk, ott nincsen annyi perc, sőt, azok a pár percek vannak meg, és ott kell teljesíteni, viszont amikor a saját korosztályba visszamegyek, ott viszont jön a 35-40 perc, és ott meg kell hozni azt a szintet, amit ott elvárnak tőlünk, úgyhogy mindenképpen nekem ez volt a nagy különbség és hát a nehézség, amint túl kellett lendülni így az elején.
2: És a játékban mi jelentette a legnagyobb kihívást, a legnagyobb különbséget mondjuk az utánpótlás és a felnőtt szint között?
3: Hát mindenképpen sokkal fizikálisabb a felnőtt bajnokság. U18-ban még nyilván kevesebb a taktikai is utánpótlásba, és felnőtt csapatban ez is az volt, hogy rengeteg figura, rengeteg taktika volt, ami így bejött, ami utánpótlásban viszont még nem volt meg annyira.
2: Andi, mennyire volt zökkenőmentes a Leilának az akklimatizációja a felnőtt profi közegbe?
4: Szépen lépte a folyamatot, nem várhat senki egy kezdőjátcsoportos fiataltól, olyat, mint egy rutinnal rendelkezőtől. A folyamat működött, nem függőlegesen irányult felfelé, ugye ez a fejlődés, de folyamatosan előrefele lépett, felfele lépett. Nagyon érdekes, mert ő pont amit most említett a Leila, hogy a saját korosztályában kellett ugye más szerepet felvállalni, az nála teljesen működött. Emlékezzünk csak vissza egy junior döntőre, ahol ő képes volt ott a hátára venni az egész csapatot, és extra eredményt hozni, mind a mellett, hogy a felnőtt csapatban meg más szerepet vállalt. Érdekes volt, mert ugye ott még talán egyes poszton játszott a legelején. Szerintem ez nála még inkább zavaró lehetett, hogy mondjuk egy rutinos légiósnak kellett utasítást adni. Nem könnyű meglépni ezt egy fiatalnak, de teljesen jól működött ez az egész.
2: Aztán szépen lassan sikerült előre lépdelned. Már nagyon régóta az Andi az edződ. A BEAC-nál most már lassan 4 éve, előtte pedig Szegeden volt nevelőedződ is. Azért Leila, jól gondolom, hogy ez jóval több köztetek, mint sima edzőjátékos kapcsolat?
3: Hát igen, ez a sok évek munkája együtt, ez már nyilván megmutatkozik. Tudom, mik az elvárások, nagyon régóta ismerjük egymást, és ez szerintem ad egy kis pluszt is nekem.
2: Andi, pontosan hány éves dolgoztok együtt, és a kezdetben is láttad már benne a potenciált?
4: Igen, és nagyon sajnálom, hogy nem előbb került a kezeim közé. Másodéves serdülő volt talán, amikor Szegeden felkerült már az amatőr bajnokságba. Nem is tudom, hogy akkor játszhatott-e már, vagy volt-e ilyen szabály, de ugye mindig felsőbb korosztályban versenyeztettük, hisz őt az húzta előre, egyébként ő pont az a típus, akit húz az erős közeg, viszont a felelősségvállalást még mindig erőltetjük nála, a bátrabb kockáztatást. Nagyon rég együtt vagyunk, de nagyon érdekes, hogy mindenki azt gondolja, hogy milyen nagyon-nagyon szoros, közeli viszonyban vagyunk, fizikálisan is, hogy találkozunk, vagy beszélünk, és egyáltalán nem. Mindenki tudja, hogy a szívem csücske, az életem pályámnak a csúcsa, de pont azért, hogy ne érje támadás, bár úgy gondolom, hogy biztos, hogy érte, sose beszéltünk róla, és talán sokkal keményebben is bántam vele, mint másokkal. Egy kicsit a lányomhoz hasonlítanám, aki a kezemim között volt, és mindig rajta a szemem, sokkal több kritikát kapott, sokkal nagyobb elvárásokat fektettem felé, mert láttam benne azt, hogy hova juthat, és tényleg Leilánál is azt gondolom, hogy még sok munka van. Ma már a sporttudomány rengeteget tud segíteni az ő fejlődésében, de nem voltunk mi annyira ilyen összejárós típusok. Amit még egyébként nagyon szeretnék hangsúlyozni, a szülői támogatását. Ezt ő tudja ugyan a legjobban, és biztos, hogy kapott az édesapjától tanácsokat, de nagyon jó kezelte, illetve az édesanyja olyan szinten megbízott az edzői stábban, a jelenlegiben is, az előzőekben is, ami nekünk egy nagyon-nagyon nagy elismerés, és nagyon ritka az ilyen szülő, és azt gondolom, hogy ezzel segítette Leilát a leginkább, mert mindig csak támogatta.
2: Leila, mennyire volt nehéz megfelelni ezeknek a magasabb elvárásoknak mindig?
3: Nyilván az adott egy nagyobb terhet, és ez, hogy ilyen nagyobbak az elvárások, nyilván a nyomás is ezzel nőtt, de nyilván ez hullámzó, hogy éppen mikor, hogy lehet ezt viselni, de ez csak pluszt tudott hozzáadni szerintem az én teljesítményemhez, és tényleg, hogyha vannak elvárások, akkor szerintem úgy lehet fejlődni a leginkább.
2: Egy kisebb klubból indultál, Szegeden kezdted a pályafutásodat, talán emiatt sokáig nem is voltál annyira szem előtt. Neked édesapád is NB1-es kosárlabdázó volt, mennyire volt egyértelmű választás, hogy te is ebbe az irányba fogsz menni majd?
3: Régebben táncoltam, úgyhogy ez annyira nem volt egyértelmű, hogy még a kosárlabdával születtem, kezdtem, viszont utána általános iskolában igazából a barátnőim hatására mentem le edzésre, egy évvel később is kezdtem, mint a többiek, úgyhogy ez annyira még nem volt egyértelmű az elején, sokáig csináltam a kettőt is együtt, de végül itt a kosárlabdánál kötöttem ki.
2: Andi, kicsit arról kérdeznének, hogy mivel Leila Szegedről indult, így egy kisebb klubból, talán így kevésbé volt meg az ázsiója, az a presztízse sokáig, vagy az elismertsége így a saját korosztályban, mint azoknak, akik nagyobb klubokba szerepeltek közben. Ez mennyire jelentett esetleg problémát az évek során, és mennyire hozta meg az áttörést az, amikor együtt a Beachoz jöttetek szerinted?
4: Abszolút igazad van, előny, hogyha egy nevesebb klubban kosárlabdázol. Azt is hiszem, hogy igenis kisebb klubokból is ki lehet törni. Nem vagyunk jó sok, tehát nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha olyan közegbe kerül, ahol 10 hasonló játékos van minden edzésen és minden mérkőzésen. Láttunk erre példát, hogy oké, neked nem megy be, hát akkor üljél el, majd jön a következő. Tudok példákat hozni, mondjak egy Dubai Deborát, aki a miskolci csapatból került a egyre erősebb klubokba, és ha ő nem játszott jól, akkor nem tudott nyerni a csapata. Ettől ő fejlődött, ő neki kellett azt a stressz helyzetet megélni, átélni, túllépni rajta, és megoldani a feladatokat. Én azt gondolom, hogy ez egy plusz inger. Én nem vagyok híve annak, hogy csak mindig a legjobbakat koncentráljuk egy csapaton belül, mert igenis a csapatban is vannak kiegészítő emberek, vannak vezérek, védekezés, támadás specialisták, nagyon színes a paletta, és van, amikor egy válogatottban is megtettük azt, hogy a 11 vagy 12. emberünk nem feltétlenül a kosárlabda tudása miatt került, hanem mivel ez egy csapatjáték, szükség van sokféle karakterre.
2: lehet, hogy te is megkaptad ebből a szezonban már abszolút ezt a nagyobb szerepet, felelősséget, de tavaly nyáron ugye a válogatottba is sikerült ugyanezt megkapnod az U18-as válogatottban, amikor az EB-n 9-ek lettetek. Mennyire van hiányérzet a tavalyi EB kapcsán esetleg benned?
3: Volt, hiszen ugye nem tudtunk 8-ba jutni, és ott volt a kezünk között az a győzelem, és ezzel nem tudtunk élni. Úgyhogy ez hiányérzetet hagyott így az EB-vel kapcsolatban bennünk, viszont utána az, hogy a 9. helyen nagyon megdolgoztunk, és ott minden meccset megnyertünk, ez szerintem megmutatja azt, hogy igenis ott vagyunk, és képesek vagyunk erre. Szóval ez a hiányérzet bennünk volt, de szerintem így egy pozitív szájízzel tudtuk lezárni ezt az Európa-bajnokságot.
2: Az évek során már jó pár Európa-bajnokságon jártál. Voltál tagja 5., 6. helyezett csapatnak is, meg így tavaly 8. helyezett csapatnak is. Idén nyáron egy jó 20-as EB várhat rád. Tavaly ez a korosztály kiarcolta a visszajutást az A-divízióba. Mit vársz ettől a nyártól, mire lehet képes ez a csapat szerinted?
3: Ez mindenképpen egy jó korosztály szerintem, és hát ugye még nem kezdtük el a nyári konkrét felkészülést, viszont látva mindenkit, ahogy a bajnokságban szerepel, vagy ezeken a rövidnapos összetartásokon így évközben, szerintem egy jó csapattá tudunk összeérni, és hogyha a felkészülést nagyon fókuszáltal csináljuk, és mindenki belerakja a maximumot, szerintem nagy dolgokat tudunk elérni a nyáron.
2: Andi, szerinted a válogatottban is meghatározó szerepe lehet majd Leilának?
4: Nagyon bízom benne. Ugye mi voltunk együtt is korosztályos válogatottban, ott is még hullámzó volt a teljesítmény, de ott is voltak olyan mérkőzései, amikor kellőképp tudta hozni azt, ami valóban benne van, és hitt ő maga is benne, akkor mindig kiemelkedőt tudott nyújtani, egyre erősebb, mindig egy újabb és újabb közegben is a Leila, mind mentálisan, mind teljesítményben, szakmailag. Én bízom benne, hogy ebben is nagyon sokat tudott előrelépni. Ez idő alatt, mondjuk egy szezon alatt.
2: Ebből az 20-as korosztályból már ebben a szezonban többen debütáltak a felnőtt válogatottban, így Rátkai Eszter például, illetve Josepovics Kinga is, mindketten pécsiek. Neked, Leila, mennyire motoszkál már ott a fejedben a felnőtt válogatottság?
3: Nagyon motivál, és látva, hogy a több fiatal egyre inkább kezd beépítve lenni a felnőtt válogatottban, ez nyilván ott lebeg a szemem előtt, és egy motivációt ad, hogy ezért dolgozzak így a szezonban és a nyár során is, hogy ez a McHugh egyszer majd megérkezzen, úgyhogy minden nap ez azért ott van a fejemben, és ezt szeretném majd elérni.
2: Főleg így, hogy látva, hogy nemrég a felnőtt válogatott kiharcolta a VB kijutást, 28 év után lesz ott a női válogatott a világbajnokságon.
3: Ez hatalmas eredmény, hogy a lányok kiharcolták ezt a VB szereplést szerintem. Ez még inkább igen motiváló, hogy időn belül majd én is ott tudjak játszani, szerintem ez mindenkinek egy kis álma.
2: Andi, mekkora lépés hiányzik még Leilának ahhoz, hogy számításba jön a felnőtt válogatottban is?
4: Igen, és úgy gondolom, hogy számít az, hogy ő kis klubban, idézőjelben kis klubban. Mondjuk azt, hogy most már nem annyira kis klub, mert 5. lett ez a csapat, és vannak a 7. helyezett csapatból is válogatottak. Tehát nekem egy kis szívfájdalmam, hogy nem kapta meg idén ezt az esélyt. Nem azt mondom, hogy ő neki a szűkített keretbe kellett volna lenni, de az, hogy egy kicsit beleszagolhasson abba a közegbe, én azt gondolom, hogy megérdemelte volna. Úgyhogy nekem egy kicsit keserédes ez a téma.
2: Mi lehet a következő lépcsőfok így a karrieredben majd?
3: Mindenképp az, hogy ezeket a jó meccseimet meg tudjam tartani, és ezt a szintet, amit most egy átlag alapteljesítménynek nevezünk, azt feljebb tudjam emelni, és ebben még többet tudjak erősödni. Mert most is voltak azért olyan mérkőzések, ahol megdobtam a pontjaimat, és megvolt ez a teljesítmény, amit elvárok és elvárnak tőlem. Viszont voltak ilyen alacsonyabb kilengések is, ahol hát nem közelítettem meg azt a szintet, úgyhogy ez a cél most, hogy ezt közelebb hozzuk egymáshoz.
2: Andi, miután ilyen teljesítmény nyújtott a Leila, mennyire környékezik meg más csapatok, mennyire vagy már esetleg fölkészülve arra, hogy esetleg el kell engedned a kezét idővel?
4: Én már idén is elengedtem volna, megmondom őszintén, hogyha azt éreztem volna, hogy menned kell. Viszont azt ne felejtsük el, hogy most a mi csapatunkban olyan, amikor egy másik csapattal játszunk, olyan elképesztő figyelmet kap védelem szempontjából, hogy mondhatom, hogy mindenki rá készül. Ez is egy lépés, amit meg kell tudnia oldani, hogy amikor megkülönböztetett figyelemmel védekeznek rajtam, akkor mit tudok megvalósítani, akár két védővel szemben. És hogyha ezt meg fogja tudni lépni, akkor két kézzel lökjük ki a csapatból. Másik része annak, hogy ő neki mennyit kell még fejlődni. Igen, vannak a kosárlabdának most olyan elemei, amit gyakorolnunk kell. Ez kiderült most itt a főképp a rájátszásban, hisz nem a legerősebb csapatok ellen kellett megmutatnia. Nyáron is dolgozunk rajta, bár a válogatottban lesz, de a következő szezon, én azt gondolom egyértelműen azzal fog telni, hogy ő ebbe eléri azt a szintet, ami egy felnőtt válogatottsághoz szükséges. Elengedjük a kezét, a kérdésre válaszolva, nem szeretnénk olyan játékost visszatartani, főleg azt, hogy tudjuk, hogy a Leilát húzza felfelé a jó közeg.
2: Szerinted mi kellene ahhoz, hogy több hasonló tehetség legyen a magyar női kosárlabdában, mert gyakran erre panaszkodnak manapság a szakemberek, hogy vannak tehetségek, de hogy kevesebb, mint korábban.
4: Nagyon kevés az a játékos, aki olyan fajta alázatot mutat a sportág irányt, mint ők. Nem tudják elképzelni a hétköznapi emberek azt, hogy ők milyen áldozatot hoznak a nap 24 órájában. Ő egy versenysportoló, nem lehetnek kilengések, mert különben az a fejlődési szakasza visszacsúszhat, és neki van egy célja, ami folyamatosan vezérfonalat mutat, hogy mit kell tennie ezért. Természetesen ebben is maximalista vagyok, és még többet várnék, hogy még többet dolgozzon, akár pluszban, de sajnos a mai világban annyi az inger a fiataloknak, hogy úgy gondolják, hogy ha eljönnek edzésre, akkor megtették a feladatukat, mindig abból lesz játékos, aki többet tesz hozzá, csak azok lépnek előre, akik azon kívül dolgoznak, tanulnak, foglalkoznak vele. Igen, egyre kevesebb, és azt még tegyük hozzá, hogy egyre fizikálisabb a kosárlabda, és ebben sem állunk túl jó. Tehát, hogyha megnézzünk mondjuk egy testnevelési felmérést 15-20 évvel ezelőtt, azt a szintet én úgy gondolom, hogy rendkívül kevesen tudnák elérni.
2: Hogy amikor mondjuk kimegy a csapat egy Európa-bajnoksággal is találkozik a spanyolokkal, franciákkal, akkor is gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel.
4: Abszolút, de nagyon nehéz ez. Ugye mi azért nem voltunk rosszak, mint Magyarország bármilyen sportágban, mindig megtaláljuk azokat a kiváló embereket és sportolókat, akik kiugranak az átlagból. De nagyon picik vagyunk, nagyon kicsi a merítés, jelenleg nagyon sok sportág van, rengeteg dolog szipkázza el a játékosokat, nagyon nehéz dolgunk van, hogy a kosárlabdának szentelje valaki az életét, az edzők felelőssége, igenis, hogy annyira megszerettessük a sportágunkat a kiskorba, hogy eszébe se jusson esetleg váltani, vagy továbbállni.
2: Leila, végezetül egy utolsó kérdés hozzád. Ha egy év múlva beszélgetnénk hasonló körülmények között, akkor mivel lennél elégedett?
3: Azzal, amit az előbb is említettem, hogy azt a stabil teljesítményemet megemeltem, és ebben fejlődtem, és szerintem még mentálisan is kell, és fizikálisan is kell még annyit fejlődjek, azzal nagyon elégedett lennék még. Válogatott behívó az azért még mindig ott lebog a szemem előtt, és annak nagyon örülnék, hogyha jövő ilyenkorra sikerülne.
2: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az Utánpótlás Sporton.hu magazin műsorát hallották Trahos Leilával, Mészárosné Kovács Andreával és Hornyák Balázsral. A viszonthallásra.
0: Ez volt a jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Virányi Zsolt vagyok. Köszöntöm Önöket a Buli külön kiadásában. Azért külön kiadás, és azért más, mint ami eddig szokott lenni, vagy eddig volt, mert hogy jelenleg is zajlik a Zürich világbajnokságon, az elit jégkorong világbajnokságon a magyar és a lett válogatott mérkőzése. Edvi László kollégámmal ülök itt a stúdióban, és hát nem ezt a mérkőzést figyeljük kizárólag, de Laci igen. A lényeg az, hogy a magyar csapat jövőre Németországban is ott lesz majd az elit VB-n, nem kell a divízió egyperes VB-n kiharcolni az egyetlen egy feljutó helyet, mert hogy a francia válogatott biztosan feljut jövőre a világ elitbe, akkor is, ha esetleg a világbajnokságon nem még ez az első vagy a második helyen. De hát nézzük meg azt, hogy milyen úton ért el a magyar csapat, Majoros Gergely és a magyar stáb azt, hogy most már sorozatban másodszor sikerült bemaradni a világ elitben, ilyen korábban nem volt, csak ugye az 1930-as években, amikor többször is szerepelt a magyar válogatott a világbajnokságon, de akkor nem volt még ilyen divíziós rendszer, meg ilyen ABC csoportos jégkorong VB, csak egy jégkorong VB. Szia Laci, hogy áll a magyar csapat a lettek ellen? Ez az utolsó meccsünk, de már biztos, hogy bent maradtunk.
3: Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Hát a második harmad közepén 4 gólos hátrányban vagyunk, ebből 3-at az első harmadban szedtünk össze. Hát pontosan tudjuk, hogy a lettek azért nem a mi szintünkön vannak. Én megkockáztatom, hogy a legtradicionálisabb szovjet hokit játsszák még mindig a lettek. Tehát én magam, megmondom őszintén, nagy rajongója vagyok már évtizedek óta a lett hokinak, hát nyilván egy lett magyar mérkőzésen a magyar csapatnak szurkolok. De hát ez egy különbség a két csapat között. Most, ami még szintén érdekes a lettek számára, hogy nekik ez egy fontos találkozó, mert ugye ők érdekes utat jártak be, mert le tudták győzni az Egyesült Államokat, le tudták győzni Németországot, ám kikaptak Ausztriától, és ezzel hozták magukat kellemetlen helyzetbe. Tehát ezzel a mérkőzésre nekik mindenképp 3 pontot kell szerezniük. Hát most jelenleg valamivel több mint 7 perc van hátra a középső harmadból, és 4-0 arányban vezet Lettország, tehát nem kérdés, hogy ezt a 3 pontot meg fogják szerezni. Igen, ez egy érdekes csoport. Ugye jelen állás szerint 2 csapat, Finnország, illetve Svájc 100%-os teljesítménnyel
2: áll. Este 20 óra 20-kor játsszák a csoport rangadóját.
3: Igen, de most ennek van értelme, nem tudom, van értelme. Nem, ugye csütörtökön mert kezdődik a világbajnokság, kiszámolni nem lehet, hogy melyik
2: kiesés
3: jobb.
2: Szakaszra gondolsz, hogy a negyed döntőtől.
3: Igen,
2: és
3: igen,
2: most első vagy második, vagy az a másik csapat harmadik, negyedike, ezt azért nem annyira lehet.
3: Svájcnak érdekes a történet, mert otthon van Svájc, soha az életben nem nyert még világbajnokságot. Én ott voltam 1992-ben, akkor voltam először átcsoportos világbajnokságon,
2: azt
3: még Csehszlovákiában rendezték meg.
2: Akkor
3: 92-ben.
2: Akkor Prágában voltál?
3: Pozsonyban.
2: Pozsonyban.
3: Csehszlovákia. Akkor még 12 csapatos volt, 2 6-os csoport volt. A csoportok egy részét Prágában rendezték, a másikat Pozsonyban, majd félúton a csapatok cseréltek. Ott sikerült minden pozsonyi mérkőzésen kint lennem. Na, azóta datálódik a svájci jégkorong kis túlzása, mert akkor ezüstérmesek voltak, és azóta ők kisebb megszakításokra a világ közvetlen élvonalában vannak. Az elmúlt években is döntőket játszottak, de soha nem lesz Svájc világbajnok. Tehát ez egy óriási tragédia a svájciaknak, és most otthon vannak. Most
2: 5 VB ezüst után.
3: Így van.
2: Itt van mindenki, aki számít az NHL-ből. Nagyon nagy a hangulat, ugye nekem szerencsém volt, hogy most kint lehettem. Te Tamperében 2023-ban ott voltál, illetve ugye tavaly Herningben volt a világbajnokság, de hát a Tamperein ott végignézted az összes magyar mérkőzést is, meg nem csak a magyar meccseket, de a lényeg az, hogy Zürichben a svájci szurkolók fantasztikus hangulatot varázsolnak, ahogy a másik helyszínen is, de ugye most mi Zürichben játszunk a lettek ellen, kaptunk 9-0 a svájciaktól, egy Nemzetközi Jégkorong Szövetséges kiadványt itt fellapozva, Prága, Pozsony 92-es általad említett 56. jégkorong világbajnokságnak a helyszíne, 12 csapatot mondtál, nem tudom, hogy meg tudod-e tippelni, de nem kell. Az olaszok 9-ek voltak, akkor jött ez a sok honosított kanadai féle olasz válogatott. A norvégok 10-ek, a franciák a 11-ek, és a lengyel válogatott a 12-ek, mert a lengyelek nagyon-nagyon sokáig még a 8 fős átcsoportos mezőnyben is ott voltak 7.-8. helyen. Hát mi például ugye a 30-as években voltunk 5-ek, 37-ben voltunk 7-ek is, de hát akkor fel is teszem a kérdést, mielőtt interjúkat is hallgatnánk, hogy Spiller Istvánnal is ezt beszélgetjük most már napok óta, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, hogy fejlődés vagy stagnálás a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott szintje, mert eljutottunk oda, hogy sporttörténelmi tett, hogy tavaly először bent maradt a csapat, most már másodszor, ilyen sem volt korábban, de mennyiben és miben fejlődünk, vagy miben kellene fejlődni, hogy mondjuk ne kapjunk ki 9-0 a svájciaktól, tavaly ugye 10-0 kaptunk ki, de az osztrákok is kikaptak 9-0, csak ők azért, ahogy mondod, még a csoportban a 4 közéjutásért, a legjobb 8 közéjutásért is harcolnak ma az amerikaiakkal.
3: Amerika kiki meccset vívnak, és hogyha Egyesült Államokat akár döntetlen után legyőzik, akkor is ők fognak bejutni a
2: és akkor még mielőtt válaszolsz,
3: és a világbajnok Egyesült Államok nem jut be.
2: Hát kieshet magyarán az osztrák Egyesült Államok meccsen, na de 22-ben a politikai okok miatt ugye az osztrák és a francia került fel a világ elitbe, az elit VB-be, a franciák most egyelőre lent ragadtak a divízió 1/A-ban, az osztrákok meg nagyon nagyot fejlődtek.
3: Hát tavaly ott voltak ugye már a legjobb 8 között.
2: Így van.
3: És az osztrák hoki tényleg fejlődik, de megmondom őszintén, én nem szeretem az osztrák jégkorongot. Tehát elég csak annyit mondani, hogy tavaly ugye felkészülési meccset vívtunk, közvetítettük itt a Nemzeti Sportrádióban, a második harmadban olyan súlyos sérülést okoztak, ugyebár a legjobb játékosunknak, hát egyik legjobbjuknak, Sofron Istvánnak, hogy nem csak a VB-t hagyta ki tavaly, hanem hónapokra kidőlt. Most Bartalis Istvánnak okoztak nagyon súlyos sérülést, úgyhogy haza kellett utaznia, műteni kell. Én az osztrák hokit egy picit sem szeretem. Kimondottan ellenszemesnek tartom, miközben 5-0 arányban vezet Lettország sajnos Magyarország ellen, szóval én egy kicsit se szeretem, amit én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy piszkos jégkorong, ezt sokan használják, de ha valaki játszik piszkos jégkorongot, akkor azok az osztrákok. Ellenben sajnos ezzel be lehet jutni egy legjobb 8 közé. Én nagyon kíváncsian várom egyébként az Egyesült Államok Ausztria mérkőzést, hogy az osztrákok be tudnak-e jutni, mert az nagyon nagy fegyvertény lenne. De ezt a jégkorongot akkor sem fogom szeretni. Én a játékos jégkorongot szeretem, és akkor most térjünk vissza oda, amit előbb mondtál, hogy fejlődik-e a magyar jégkorong. Igen, szerintem azért fejlődik, mert van benne egy fantasztikus koncepció, nevezetesen az, hogy magyar a szakvezetés. Tehát Majoros Gergely, szaporói hős vezeti a csapatot, Tokai Viktor, szaporói hős. Az egyik segédedző, Szilasi Zoltán, aki a gyakran szoktunk beszélgetni itt a rádiónkban is, hiszen a Gyergyónál is ott van.
2: Teljes magyar stáb, de a válogatottban is Nilsson sérülése miatt nincs honosított játékos.
3: És szerintem a legnagyobb ereje. Jó, ez még ahhoz kevés, hogy egy Lettországot, egy Finnországot, egy Svájcot megszorítsunk. Ez furcsa kimondani, de megszorítani se tudjuk. Legyünk őszinték. Ez a 16 csapatos világbajnokság úgy épül fel, hogy 8 csapat plusz 4 csapat plusz 4 csapat. És miután két csoportra szedik ezt a 16 csapatot, a 8 fős csoportok is úgy épülnek fel, hogy 4 csapat plusz 2 csapat plusz újabb 2 csapat. Na most
2: Mi az újabb két csapat vagyunk. Bennmaradásért.
3: Így van, és a másik ebbe a kategóriába tartozó csapatot kell nekünk legyőznünk a bennmaradáshoz.
2: Tavaly, most a briteket legyőztük 5-0,
3: és Kazaksztán, ez elég legyőztük volt. A briteket, ez megvan. Tudunk esetleg szoros meccseket játszani a másik kettővel szemben, lásd Ausztriával szemben tisztességgel helytáltunk.
2: Abszolút. 3-2 volt, és egyenlíthettünk volna, üres kapura lett a negyedik gól.
3: Másik harmadban jók voltunk, és volt egy-két buta kiállításunk az ellenfél harmadában.
2: Kicsit magunkat vertük meg, mert az osztrák csapat ott, nem azt mondom, hogy ott játszott a legrosszabb formájában, de nem villogtak
3: Nisztárék. Erről mi is tehetünk, hogy ők
2: és ezért fájt nagyon jó. Az a vereség, mert hogy azért a hosszabbítás benne volt abban a meccsben, de hát nem éltünk a lehetőséggel.
3: Igazából mi ezekkel tudunk partival lenni, lásd tavaly Norvégiát, hogy csak 1-0-ra kaptunk ki, tehát az a másik két csapattal szemben tudunk partival lenni, ellenben van 4 csapat, amely kimagaslik a csoportban. Na most ebben a 4 csapatból 3 egészen biztos, hogy mindig bejut a legjobb 8 közé. Itt olyanok fordulhatnak elő, hogy mondjuk Németország helyett most esetleg Lettország fog bejutni a mi csoportunkból a legjobb 8 közé. De ez még mindig nem a mi szintünk. A mi szintünk az, hogy le kell győzni a velünk egy szinten lévő csapatot. És ez addig jó, amíg ezt az A csoportba tudjuk tenni, mert a B csoport tele van ilyen szintű csapatok. Én azt mondom, hogy jelenleg, hogy most, hogy nincsen Belorusszia és nincsen Oroszország,

0: De amíg ilyen a kiírás, és egy győzelemben bent tudunk maradni a világ 16 legjobb csapat közt, hát hány sportba örülnénk, ha ott lennénk a világ 16 legjobb csapata között?
1: És itt egy pont, ugye azt meg nem tudjuk megjósolni, hogy az oroszokat, fehér oroszokat hogy és mikor hozzák vissza, mert akkor azért könnyen lehet, hogy akár a magyar csapat is, meg még például a másik csoport, a másik 8-asból kieső Olaszország is, vagy éppen aki a... Hát jelen pillanatban a britek ugye estek ki, és az olaszok, ez a két kieső az elit VB-n, mi bent maradtunk, bemaradtak a szlovének is, szóval, hogy ezek közül az országok közül azért bárki találhatja magát a divízió egyperes mezőnyben. Edvi Lászlónak köszönöm szépen, még maradj azért a stúdióban, és figyeljük a meccset, viszont Benka Andráshoz kapcsolunk, korábbi kiváló válogatott játékosunkhoz, aki munka közben egy kicsit félretette most azt, amivel foglalkozik, hogy egy pár percben elmondja azt, hogy ő szerinte miben, mennyit, hol fejlődik a magyar jégkorong, hol a mi helyünk. Szia, Andris, hallasz-e?
2: Szia, hallak, igen, üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm szépen. Hát mindenképpen fejlődik a magyar jégkorong, ezt mutatja az is, hogy most már második alkalommal bent tudtunk maradni az alcsoportban, és igen, ahogy az előbb is mondtátok, hogy ehhez most elég volt egy győzelem, ahogy tavaly is elég volt egy győzelem, de ez most erről szól, ahogy tényleg korábban mondtátok, hogy ezek a szabályok, hogy igazából egy csapatot kell a csoportunkból legyőrni ahhoz, hogy bemaradjunk. Ez már régebben is próbálkoztunk ilyennel, akkor nem sikerült. Tényleg ez egy nagy előny nekünk, úgymond, hogy nincsenek a fehér oroszok és az oroszok, mert akkor még telítettebb lenne ez az élmezőny. De mi ennek örülünk, hogy itt lehetünk, és hát évről évre ilyen mérkőzéseket tudnak játszani a srácok. Én úgy gondolom, hogy ez látszik a játékon is, látszik a sebességen, hogy sokkal közelebb kerültünk a top csapatokhoz, mint régebben voltunk.
0: Bocsássak, hogy közbeszólok.
1: Egy óriási gólt lőtt a magyar csapat, és hamarosan azt is megmondom, hogy kilőtte a bal felsőbe 5-0-nál, mert épp azt akartam kérdezni is, hogy szóval mikor lövünk mi gólt a letteknek, mert azért nagyon fontos a Nemes, ha minden igaz, akkor Nemes Márton varta fel a pakkot a bal felsőbe, és arcára van írva, hogy azért már tele van a hócipője, hogy 5-0-ra vezettek a lettek, de most már 5-1.
0: Én meg azt akartam, hogy az Andrásnak mondani, és ide figyelmeztetni rá, vagy emlékeztetni rá, hogy 2016-ban Belorussziát például le tudtuk győzni, csak akkor az egy győzelem ugye kevés volt a bennmaradáshoz, mert úgy alakultak az eredmények a francia, belorusz, magyar hármas között, hogy nem sikerült akkor bennmaradnunk. Tehát egy Belorusszia szintjét is akkor már elértük. De itt az a gond, hogy ugye van, tényleg ez ilyen, én úgy érzem le, Andris, nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet, hogy tényleg olyan három csoportos ez a felsőbb osztály. A 8 csapat, amit mondtam, újabb 4, és van újabb 4 csapat. Nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel.
2: Teljesen így van, igen. És igazából az a pár csapat, aki így liftezik, az még hozzá lehetne venni alulról még egy-két csapatot. És ezek rotálnak igazából, ezek a csapatok rotálnak, hogy divízió egy eleje, hátcsoport alja, vége, és akkor innen próbálkoznak előrébb lépni. Például megnézhetjük az osztrák meg a szlovén csapatot, aki azért most már jó 10-20 éve stabilnak mondható, néha-néha találkozunk csak velük a divízió egyben, hogy ők is azért nem ott vannak, jobbak nálunk, stabilan jobbak nálunk, de mégse tudtak azért a top 6-8-ba úgy bekerülni.
1: Illetve ők mondjuk a második harmad közepéig játszanak szorosat, aztán utána megkapják azt a 2-3 gólt, amivel ők is kikapnak 6-1-re. Hát, hogy mit nem mondjak, a finnek 7-1-re verték ezt a lett csapatot. Lehet, hogy a lettek azt a meccset, nem tudom, ilyen nincs, hogy feladják, de hogy valahogy az nekik nem feküdt. Ki tudja, és ugye 9-0-ra kaptak ki a svájciaktól az osztrákok is, csak hát mondom, ezek a válogatottak azért jobban el tudnak érni egy-egy szorosabb mérkőzés, meg gólokat is tudnak lőni. Mit lehet profitálni ebből játékosként? Utaltál arra, hogy most már akkor a 2024 óta bizony, ez most már a 24-25, a 25-26-os sorozat, amikor 10 ilyen átcsoportos, sőt, tehát összességében a szezonban majdnem 20 átcsoportos meccset játszunk felkészüléssel együtt, ami régebben elképzelhetetlen volt.
2: Hát pont, ahogy mondod, ez egy óriási nagy szám, és erre kell törekedni minden évben, minél több ilyen meccset játszani. Mert ha belegondolunk csak abba, hogy így a magyar hoki történelmében, amikor például Fehérvár bekerült az Erste, az Ebelbe, és ott 16 meccsen keresztül pontot nem tudtunk szerezni.
1: 2007-ben, igen.
2: Kellett az a meccs mennyiség, hogy egyáltalán az iramot fel tudjuk venni, és aztán szépen évről évre egyre jobb lett, egyre jobban fel tudtuk venni az iramot, és ez ugyanezt történik most az alcsoportban. Egyre több ilyen csapattal egy sokkal gyorsabb hokit játszunk, ők látszik, hogy korcsolyázásban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, az összes mérkőzésen ott tudunk lenni, tudunk menni a csapatokkal.

0: azt is látni viszont, hogy sokkal pontosabban passzolnak, fejben gyorsabbak még, és ezt az iramot kell fölvegyük. És ehhez nagyon sok mérkőzés kell.
1: Egykori játékostól kérdeznék, a játékos lélektanban kicsit menjünk már bele. Tehát mi a jobb a játékosoknak, hogyha éles meccseket játszhatnak mondjuk a Divízió 1/A-ban velük egy szinten lévő csapatokkal, Lengyelország, Szlovénia, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, stb. Gyakorlatilag itt van 6-7 csapat, vagy pedig egy nagyon éles meccset játszanak az Elite VB-n, és a további 6 mérkőzésből 4-en nem nagyon vannak partiba az ellenfélel, és 2-nél vannak esetleg partiba. Tehát mennyire tesz jót egyébként a játékos lélektannak, hogy esetleg tavaly 10-et kap Svájctól, idén 9-et kap Svájctól, vagy hogy viszonylag magabiztosan legyőzi egy Németország tavaly is, meg idén is. Tehát melyik a jobb? A Divízió 1-ben győzelmeket aratni azon szinten lévő csapatok ellen többet is, vagy itt az A csoportban nagyon jó kell lejátszani, de esetleg komolyabb vereségeket elszenvedni?
0: Én azt mondanám, hogy mivel profi sportolókról van szó, ők tisztában vannak azzal, hogy hova mennek, és hogy ott mi várja őket. És erre készülnek. És sokkal jobb itt lenni az A csoportban, és azért küzdeni, hogy bennmaradtasson az ember, de ebben a millióben lenni minden egyes mérkőzés teljesen más színvonalú, teljesen más a körítés, mint egy Divízió 1-ben. Ez olyan, mintha amatőrként persze azt mondanád, hogy akkor örülsz, hogyha lemész hokizgatni, és minden mérkőzés megnyersz, mert jól érzed magad. Persze a Divízió 1-ben jó sikereket elérni, de igazából senki nem nézi azt, hogy a Divízió 1-ben ki milyen ügyes, hanem azt nézik, hogy az A csoportban ki van, hogy ki tud oda kerülni, kire stabil a csoportos csapat, és ez sokkal többet jelent az országnak is, meg a játékosoknak is, a játékosok egyéni karrierjénél is, azt már észreveszik, hogy egy ez a magyar válogatott, ez most már évek óta ott van az A csoportban, hát van egy-két ügyes sávó, na nézzük meg őket, lehet, hogy magasabb szinten is megállnák a helyüket. Szóval innen már válogatnak csapatok, meg nemzetek. Divízió 1-ből nem feltétlenül.
2: Mennyit számíthat ez mondjuk Szongott Domán draftolása, NHL-es esetleges draftolása a szempontjából? Itt is több mint 20 évet kellett várnunk, vagy kell várnunk. Ugye 99-ben Gröslő Tamás, 2000-ben Szuper Levente, és talán 2002-ben Vas János, ő volt a legutóbbi, akinek a játékjogát draftolták, de ugye nincs még NHL-es játékosunk, akivel is mutatkozott volna. Szóval mit segíthet egy ilyen, hogy sorozatban ott vagyunk most már harmadszor az Elite VB-n, reméljük, hogy ez így is marad. Jövőre Németországban lesz világbajnokság, és Kazaksztán, valamint ugye Ukrajna jutott fel a második vonalból. És hát az egyik csapattal véletlenül játszunk, vagy Kazaksztánnal, vagy Ukrajnával, ismét bennmaradásért. De a kérdés az, hogy Szongott Dománnak és a fiatal tehetségeknek NHL szempontjából mit érhet egy ilyen Elite VB?
0: Hát például, ha visszanézünk az előző kérdésre, sokkal többet ér egy ilyen Elite VB, mint egy Divízió 1-ben mondjuk lőtt volna 4 gólt, meg adott volna 3 gólt, azt is mondjuk följutunk. Ez a VB sokkal többet ér neki. Mert ha őt leigazolják, ledraftolják, elviszik még magasabb helyre, mert most mint ahogy most játszik, ott neki ez a sebesség kell, majd ezt kell tudnia.
2: Ráadásul nem felnőttek között játszik a finn csapatában, ugye a Kókóban, hanem az U20-asoknál, hiszen ő még csak 17 éves.
0: Hát igen, és ő most már 17 évesen nem az első A csoportos VB-n vehet részt, ahol gólt is lőtt, hogy ez neki egy óriási fejlődési lehetőség. És biztos, hogy figyelik őt a scoutok, és múlhat ezen is, hogy egy-két helyen, kedvezőbb helyen kelljen el, mert reméljük, hogy el fog kelni.
2: Nem vagy benne te most úgy a jégkorongban, de azért a múltad igen jelentős és dicső is, hogy mit kell tenni az utánpótlásban dolgozóknak ahhoz, hogy egyre gyorsabban gondolkodjunk, gyorsabban korcsolyázzunk, hiszen itt a 10 év alatt azért például a merítés is jelentősen mindig nőtt 2009 és 2016 között, és szerintem 16 és most 26 között is, hiszen például csak a tavalyi VB-hez képest 10 új játékosunk van ebben a keretben.
0: Igen, a játékos mennyiség is nagyon nagyot nőtt, ez köszönhető még anno a szaporói feljutás után bejövő TAO rendszernek és a támogatásoknak, hogy sokkal többen tudták megengedni maguknak, hogy ezt a sportot válasszák, mert azért ez egy nagyon drága sport, időigényes és drága sport is, amit nem könnyű a szülőknek segíteni, de hogy most már megvan az a játékos mennyiség, ami régen nem volt meg, és akkor ebből a játékos mennyiségből van most ez a minőségi kiválasztódás, ami a többi, a csoportos nemzetnél már sokkal régebb óta ott van. Úgyhogy ez a cél, hogy a mai magyar utánpótlás nevelésben most már a mennyiségből legyen meg az a minőségi kiválasztódás, és azért látszik, hogy milyen sok U16-os, U18-os, U20-as korú magyar játékos tud már külföldön elhelyezkedni, és ez egy óriási nagy szó, mert ott sokkal jobban tudnak fejlődni, mert profi nemzetekhez mennek Svédországba, Finnországba, pont ahogy a Dománról is beszéltünk, és biztosan és látszólag is ott jobban tudnak fejlődni. Egyelőre még, mint itthon.
2: Andris, köszönöm szépen, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban elmondtad a véleményedet, hiszen a magyar felnőtt jégkorong válogatott sorozatban másodszor bennmarad, az Elite VB-ben bennmaradt, kellett ugye hivatalosan az, hogy a britek kikapjanak mindenkitől, így például vasárnap a lettektől is, és akkor vált hivatalossá, hogy jövőre is az Elite VB-ben lesz a magyar válogatott. Benk Andrásnak még egyszer köszönöm szépen. A maradék köszönöm időben elismétlem azt, hogy ugye a magyar csapat rögtön kezdett a finnek ellen Zürichben egy 4-1-es vállalható vereséggel, aztán jött ez a bizonyos Ausztria elleni üres kapus góllal 4-2-es vereség. A briteket 5-0-ra legyőztük, hamarosan mindjárt a meccs utáni nyilatkozatokból felidézzük majd Bális Bencét, aki nem kapott gólt, illetve még lehet, hogy mást is, de majd elsőként hamarosan Bális Bencét, de addig még végigmondom a többi eredményt. Két szünnap következett, ilyen sem volt még, hogy az Elite VB-n két pihenőnap, például a stábtagjai elmentek, a magyar stábtagok, már mind nem a játékosok, hanem az edzők hegyet mászni, egy 2000 méteres hegyet megmásztak ott Svájcban, aztán sajnos nem sikerült a német falat átugrani, 6-1-es vereség, 9-0 ugye a svájciaktól, és jött egy 7-3-as vereség az Egyesült Államoktól, most pedig 5-1-re, egyharmad van még hátra számunkra a VB-ből, kétharmadnyi játék után a lettek 5-1-re vezetnek. Szóval hallgassuk meg, hogy Zürichben mit mondott a MIG zónában a britek 5-0-ás legyőzése után a kapusunk Bális Bence, aki nem kapott át ott gólt. Bális Bencével folytatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen kapott gól nélkül lehozni mindig óriási dolog. Hogy éled meg? Meg azt, hogy azért a bennmaradáshoz most egy óriási lépést tettetek ezzel a győzelemmel.
3: Hát a kettő közül az utóbbi a legfontosabb. Másik az nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ugyanúgy 3 pont, 3 pont, így van, tettünk egy lépést afelé, hogy ez megtörténhessen, de van még előttünk elvégzendő feladat, én azt gondolom, és könnyebb nem lesz, az biztos.
2: Hát nem, mert ugye jönnek majd a németek, aztán svájciak, lettek amerikaiak. Ezen a mostani meccsen a britek hol veszítették el az összecsapás? 3-0-nál kapus kellett cserélniük, és tulajdonképpen azért volt a brit csapatnak is helyzete, de nem tudott fölénk nőni egyáltalán.
3: Nem tudtak olyan helyzeteket kialakítani, ami relatíve életveszélyes lett volna, vagy mezőny fölint kialakítani, beszorítani minket hosszabb időre a harmadba. Igazából én azt gondolom, hogy csapatszinten vettük meg őket. Teljes mértékben konzisztensek voltunk, nagyon jó teljesítmény nyújtottunk végig. Én nem kíváncsi ezek, mit mondanak majd a videó alapján az edzők, de én nem érzem egyáltalán, hogy lett volna hullámvölgyünk egy pillanatot se.
2: Talán az első harmadban volt 1-2 perc, amikor a britek fölénk nőttek, de utána is szépen mattoltuk őket, és 2-0 volt már az első harmad után. Ez a lényeg, ez a hatékonyság lehet a további meccseken a kulcs, vagy ott mire kell figyelni, mert ahogy elmondta a szövetségi kapitány Majoros Gergely, rögtön pénteken a németek egy másik szint már.
3: Hogyne. Azért ezt nem szabad alapul venni. Azért ez a brit, az nem egy olyan alcsoportos szint, akik mondjuk következni fognak, szóval ebből is le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, mi ment jól. Nyilván ellenük, vagy egy hozzánk közelebbi csapat ellen tudunk dominálni, tudunk erősebbek lenni, de azt gondolom, hogy a következő cél az, hogy a magasabb szinten lévő, vagy egy polccal feljebb lévő csapatok ellen is sokkal több jó momentumot, és hosszabb ideig tudjunk konzisztensek lenni, ez kell, hogy legyen a célunk.
2: Ezek a célok, ebből valami sikerült, valami nem. Szerdán érkezik a válogatott haza délután a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, de vajon mit mondott Majoros Gergely B. Németh Péternek, miután eldőlt, hogy a magyar csapat bent marad az Elite VB-n?
4: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
5: Ugye a bentmaradás azzal vált biztossá, hogy Nagy-Britannia 6-0-ra kikapott Lettországtól, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül az egymás elleni eredmény miatt nem előzheti meg a magyar válogatottat. Elárulja nekem, hogy milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bentmaradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban, hogyan vélekedik?
4: Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Tehát alapvetően túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy mi görcsöseket lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bennmaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzéseken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből szeretnék kihozni a legtöbbet.
2: A Buli című Jégkorong magazinban itt a Nemzeti Sporterdőben a maradék néhány percben Edvi Lászlóval, kollégámmal beszélgetek, hiszen a magyar válogatott bennmaradt az elit VB-n, és hát nagy kérdés az, hogy a legutóbbi számunkra Zürichben rendezett elit VB-n 2009-ben 17 éve, te gondoltál-e arra, hogy majd 2026-ban arról beszélgetünk, hogy sorozatban harmadszor is elit VB, miközben ezek a 9-10-0-ás vereségek ugye nem túl hízelgőek, és hát a játékosok is nehezen viselik, meg hát a szurkolók is.
1: Ezek rosszul néznek ki valóban, de azért tegyük helyre, itt nem arról beszélgetünk, hogy labdarúgásban kapunk 9 góllal ki vagy 10-zel, azért jégkorong kicsiként más sport. Visszatérve az alapkérdése, kicsit visszább mennék. Amikor 1983-ban ugye átadták a Budapest sportcsarnokot, még a régit, és ott rendezték azt a legendás harmadik vonalbeli C-csoportos VB-t, akkor valaki azt mondja, hogy előbb-utóbb mi az A-csoportba fogunk szerepelni, Finnország, Svájc, Egyesült Államok ellen, nyilván kimosolygom. 2008-ban nagy csoda volt a szapporói feljutás, 2009-ben nekem is volt szerencsém ott lenni Klottenben az A-csoportos világbajnokságon. Ha akkor valaki azt mondja, hogy 2026-ban arról beszélgetünk, hogy ugye már zsinórban másodszor maradtunk be, azt is kimosolyogtam volna, de ne feledjük el, hogy az a bizonyos 2009-es világbajnokságon mi nagyon közel voltunk a bennmaradáshoz. Tehát a Szlovákia ellen, hogyha nem kapunk 10-valány másodpercet, gólt a vége előtt, és lehozzuk döntetlen, és esetleg büntetőkkel megnyerjük, bennmaradunk. Ha beloruszok ellen nyerni tudtunk volna, és nem voltunk rosszak, ott egy kimondtan gusztustalan bíráskodást kaptunk, erről beszélgettünk a VB előtt Kangyal Balázssal ugyanitt ebben a stúdióban, szóval akkor is bennmaradhatunk volna. De akkor nem érett meg még ez a csapat arra, hogy folyamatos A-csoportban szerepelsen. Tehát a kérdésre a válasz, nyilván igen, hogyha valaki azt mondja nekem, amikor 2009-ben Léderer Ákossal bejutunk az autóba, és jöttünk haza Svájcból, a németektől kaptunk az utolsó meccsen Bernben 2-1-re, hogyha valaki akkor nekünk azt mondja, hogy majd arról beszélgetünk 2026-ban, hogy már másodszor maradunk benn, akkor jót mosolyogtunk volna. Már látszott a tendencia, hogy jó irányba halad a magyar jégkorong, már akkor is.
2: Innen meg lehet folytatni, természetesen a Fonák és Tenyeresben Kreisz Bálint és Farkas Márton szintén a jégkorong VB-vel kezdő, de lesz a tenisz is bőségesen. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik, 2 hét múlva lesz ismét jégkorong magazin, vagyis a Buli.
6: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.
7: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk tehát a Jégkorongot itt a Nemzeti Sport Rádióban a Buli magazin után, immáron a Fonák és Tenyeres magazinban, amelyben szokás szerint Kreisz Bálint és Farkas Márton vitatják meg, beszélik meg, hogy mi minden történt az elmúlt egy hétben, ami a jégkorongot meg a tenisz világát érinti. Természetesen tenisszel is foglalkozunk majd ma, mert hogy hát vasárnap óta zajlik a Roland Garros főtáblás egyéni versenye, és hát sajnos egyelőre magyar sikerek nélkül, de ma délután adásunk után nem sokkal majd Gálfi Dalma is pályára lép, és bízunk benne, hogy Maja Sheriff ellen meg tudja szerezni a magyar küldöttség első győzelmét Párizsban, egyéniben, mert hogy Marozsán Fábián már ugye párosban most az olasz Bellucci oldalán sikert tudott elkönyvelni, de hát itt azért nyilván elsősorban ezen játékosok kapcsán az egyéni küzdelmekre fókuszálunk, de azért akkor beszéljünk jégkorongról, hiszen ugye hamarosan folytatódik a Lettország-Magyarország mérkőzés, a miénk utolsó csoport találkozója az A-csoportos világbajnokságon, 5-1-re vezetnek a lettek két harmadnyi játék után, de már megvan a bent maradás, és ugye egy évvel ezelőtt, ugyanekkor, ugyanígy, ugye éppen a Svájc-Kazaksztán mérkőzés zajlott a Fonák és Tenyeres adás idejében, amikor eldőlt, hogy a magyar válogatott végül is bent marad. Ugye akkor a magyar csapat hát már úton volt hazafelé, és valamelyik európai reptéren értesültek a játékosok arról, hogy megvan a bentmaradás. Ez így azért most egészen más, hogy már a világbajnokság vége előtt egy-két nappal kiderült, hogy sikerült a bentmaradás, és tulajdonképpen így lehet majd elhagyni a jeget. Ehhez kellett ugye az a britek elleni 5-0-ás győzelem, amelyet pontosan egy héttel ezelőtt kedd este aratott a csapat. Akkor ugye az adásunkban aznap felvezettük azt a meccset, sokat beszéltünk róla, aztán pedig hát megnézhettük azt az 5-0-át. Talán Bálint, kezdjük ezzel, hogy benned az milyen nyomokat hagyott. Szia!
10: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Nagyszerű volt látni ezt a mérkőzést, és azt az 5-0-ás győzelmet, hogy szinte végig fölényben és magabiztosan játszott a magyar csapat. Azt gondolom, hogy megérdemelten harcoltak ki a bennmaradást ilyen játékkal, és én visszadobnám a korongot, vagy visszaütném a korongot egy múlt héten sokat ismételt dologgal, hiszen a párhuzamokat vontunk az idei és a tavalyi év között, amikor a kazakok elleni mérkőzésen Hári a 15. másodpercben szerzett gólt, és itt elhangzott kérdésként, hogy fontos lesz-e a korán feltörni a briteket és megszerezni a vezetést, lehet ez egy sorsdöntő dolog. Mert a harmadik percben Nagy Krisztián beütötte a magyarok első gólját, és arra a britek nem is tudtak válaszolni. Lehetett ez egyik kulcsa, hogy a nekiesés végül is megvolt a briteknek, és korán sikerült is betalálni, ami átrendezte mondjuk az önbizalom kérdését, és kicsit még jobban megdöntötte a jeget, hogy így lavírozzunk a fizikai dolgok között.
9: Hát a jó kezdés az mindenképpen sokat számított, meg is volt, ugye, ha jól emlékszem, akkor talán a 6. percben lőtte Krisztián a gól, de hát ugye alapvetően szerintem annak volt egy óriási töltete, hogy az a Nagy Krisztián szerezte a vezető gólunkat, aki ugye tulajdonképpen arra a mérkőzésre került be egyáltalán VB keretbe, hiszen ugye ne felejtsük el, hogy az utolsó keretszűkítésnek ő esett áldozatául, de ugye Bartalis István megsérült az első mérkőzésén, amin játszott, nem tudta folytatni a világbajnokságot, és ugye még lehetett egyet cserélni, így került Nagy Krisztián a képbe, és ugye a múlt heti adásunkban el is mondtuk, hogy azért Krisztián személyében egy komoly rutin érkezik, vagy társul a kerethez, hiszen 17 A-csoportos mérkőzése volt már a lábában, egyetlen egy pontja sem volt, beszállt ebbe a mérkőzésbe, rögtön ott az első percekben megadta az alaphangot, és egyébként aztán duplázott is ezen a mérkőzésen, csak úgy, mint Erbúcs István, tehát két duplázónk is volt, és hát az, hogy nullára sikerült lehozni, ugye modern jégkorong történetben magyar csapat A-csoportos VB-n még nem hozott le kapott gól nélkül mérkőzést. Tehát az, hogy egyértelműen jobb legyen egy magyar csapat az ellenfelén egy A-csoportos világbajnokságon, ugye azért ezt még nagyon szokni kell. Tavaly Kazaksztánt is sikerült úgy felülmúlni, hogy nem volt kérdés, hogy azért a magyar csapat a jobb, itt a britek ellen pedig abszolút, tehát szebbnél szebb gólok, hát Szongó Domán, amilyen cselt meghúzott ott a brit kapussal szemben a végén, tényleg még 18 éves nincsen még ugye felnőtt meccse klubjában, de van már A-csoportos gólja, szóval nagyon jó volt nézni azt a mérkőzést, tényleg minden sikerült, és Bális Bencének, a kapusunknak volt egy érdekes gondolata a mérkőzés után, amikor nyilatkozott, hogy valahogy a reggeli edzés után, tehát az a brit meccs reggeli edzése után olyan érzést töltötte el, vagy olyan érzést kapta el, amit nagyon régen érzett, és valahogy az volt benne, hogy jó itt lenni, és valahogy ez a csapat most nagyon egyben van, és aztán végül is este is, késő este ezt láttuk a jégen is.
10: Az elmúlt 30 percben a Buli magazinban is elég sok szó esett a válogatottról, mi nem fogunk most 1983-ig visszamenni, de hogyha megnézzük az elmúlt éveket, akkor is szemmel látható a fejlődés. Most csak, hogy egy statisztikát behozzak a sok közül, aztán ezeket tudjuk dobálgatni szerintem a következő percekben, azok a lőtt gólok. Tavaly 8-szal zárt a magyar csapat, most úgy, hogy a lettek elleni mérkőzésből még 17 perc és 50 másodperc hátra van, és ugye 5-1-re vezetnek a lettek, tart a magyar csapat és Majoros Gergely együttes a 14 találatnál. Hogyha sikerülne még mondjuk kettőt lőni, akkor elmondhatnánk, hogy a dupláját szereztük a tavalyi gólmennyiségnek, de így is közel a dupláját. Azért ez egy mindenképp egy olyan statisztika, ami szemben látható, és az ellenfelek nem lettek gyengébbek, tehát tavaly is voltak nagyon erős világbajnoki címet szerző, elérő és a jégkorong történetében meghatározó csapatok, és ez most is így van.
9: Hát ugye ütöttünk tegnap az Egyesült Államnak 3 gólt, tehát ugye a 14-ből mondjuk 5-öt kitesz a briteknek ütött, de mondjuk az USA-nak is tudtunk ütni 3 gólt. Még a létmérkőzés előtti statisztikai adat az, hogy az 5. leghatékonyabb lövő százaléka van a magyar csapatnak ezen a 16 csapatos világbajnokságon, de 14%-os lövés hatékonysággal dolgoztak a fiúk, most nem tudom, hogy így a aktuális adatok mit mutatnának, ugye már ezen a mérkőzésen is van gólunk, de valószínűleg azért ez nagyon nem romlott, és mondjuk ez kiemelkedő, tehát azért a 16-ból 5-nek lenni egy mutatóban egy magyar csapatnak egy A-csoportos világbajnokságon az mindenképpen megsüvegelendő. Hozzátéve az, hogy például amikor az ember hátrányos védekezésben, meg ugye a legvégén vagyunk sajnos ezen a lett meccsen is már 3 hátrányos gólnál tartunk, csak úgy, mint ugye az Egyesült Államok elleni mérkőzésen. Kulcs szó a fejlődés, meg az, hogy ez a csoport az ehhez a mezőnyhöz tudjon tartozni a válogatott. Majoros Gergely szövetségkapitány a világbajnokság előtt is, alatt is nagyon sokat beszél erről, és egyébként ez a szövetség közösségi médiájának jó voltából azért elég jól dokumentálva van, hogy tényleg itt harmadról harmadra, tehát itt 21 nagyon jó harmadot szeretne játszani a válogatott, volt olyan harmad például Svájc ellen a második, ami hát finoman szóval sem sikerült úgy jól, meg amikor kicsit úgy elfáradt a csapat. De hogy egyébként itt az lenne a lényeg, hogy itt ezek ellen a csapatok ellen tényleg folyamatosan a maximumot nyújtani, és ez nagyon nehéz, mert itt azért a játékosainknak más szinttel kell találkozni, tehát a NHL játékosok ilyenkor az évnek ezen szakaszában jönnek velük szemben, évközben nem, tehát évközben mindenki olyan szinten, meg olyan helyen játszik, ahol olyan dolgokat csinál, amit itt, mint magyar válogatott egy A-csoportos világbajnoksága nem feltétlenül lehet megcsinálni. Tehát ugye Máros Gergelynek volt egy nagyon érdekes nyilatkozata ezzel kapcsolatban, hogy itt azért az A-csoport az nekünk a munkáról szól, arról, hogy védekezünk, arról, hogy blokkolunk, arról, hogy visszazárunk, visszafelé dolgozunk, hogy harcolunk a sarokba, hogy próbálunk minél többet ütközni. Effektíve nem a koronggal való játékról, vagy a koronggal való játék élvezetéről szól. És ezért ez nagyon érdekes. És egyébként, ha már behoztad a statisztikát, meg a gólokat, akkor most én is feldobnék egy korongot, hogy az imént pont váltottuk egymást Virányi Zsoltival itt a stúdió ajtajában, őt is megkérdeztem, hogy tippelj, hogy az 5 A-csoportos világbajnokságon, tehát 2009 óta összesen hány magyar játékos szerzett szerinted gólt A-csoportos világbajnokságon?
10: Jó kérdés, mondok egy ilyen 25.
9: Nagyon jó, eddig te vagy a legközelebb hozzá azok közül, akiket ma megkérdeztem, most vettem a fáradtságot összeszámolni. Nemes Márton a 29. magyar játékos, aki A-csoportos világbajnokságon be tudott találni. Ugye 2009 után 2016-ban szerepeltünk újra, 16-ban 9 játékos szerzett gólt, és egyébként ez is csúcs, nem csak a 14 lőtt gólunk, ami ugye csúcs, mert eddig 2023-ban, illetve 16-ban 12-12 góllal tartotta a magyar válogatott a saját csúcsát, hanem hanem az, hogy most már 11 gólszerzőnk van a világbajnokságon, ezen a VB-n. Tehát 11 magyar játékos lőtte ezt a 14 gólt, mert hogy van három duplázónk is, és most már Nemessel együtt 6 olyan gólszerzőnk van ezen a VB-n, akik életük első átcsoportos gólját lőtték, és például ebben benne van a csapatkapitány Erdély Csanád, aki hát rögtön egy Egyesült Államok elleni duplát tudott jegyezni, vagy például ugye Szonkod Domán, ahogy utaltam rá, vagy mondjuk Erzteri a játékos Tornyai Gábor, ki szintén az Egyesült Államoknak lőtt egy nagyon szép gólt egyébként.
10: Igen, sok mindent bele lehet hozni, hogyha már mondtuk a lőtt gólokat, akkor tegyük mellé a kapott gólokat, ami még változhat, de jelenleg ebben is jobban állunk, mint az elmúlt egy évben. Tavaly 39 góllal zárt a magyar csapat, most 35-nél jár, úgyhogy ebben tavaly is volt egy nagyon-nagyon súlyos vereség, akkor 10-0, most pedig egy 9-0-ás vereség. De amit még behoznék, az a felkészülés módja, hogyha már Majoros Gergely kapcsán az építkezést említetted, hogy úgy tűnik, hogy a veletek bárhova turné 2.0 is igazolja azt, hogy a Magyar Szövetség és a szakmai megálmodói ennek a projektnek jó döntést hoztak azzal kapcsolatban, hogy nem olyan válogatottakkal találkozik a magyar csapat, amelyeket könnyen le tud győzni, hanem lehet, hogy úgy ér véget egy felkészülési időszak, hogy a lejátszott rengeteg 10-11 mérkőzésből csak egy győzelme van mondjuk a magyar csapatnak, de mindegyik olyan erősségű nemzet ellen van, hogy kőkeményen kell gyakorolni a különböző játékokat, ez amikor az igazi tét van, akkor úgy tűnik, hogy kifizetődik, tehát nem önbizalmat kell építeni abban a néhány hétben, amíg felkészül a csapat, hanem játékelemeket, amit aztán később csukott szemmel is elő lehet venni. Ezt te is így látod el, hogy ez a veletek bárhova turné már az elmúlt két évben, és az, ahogyan ezt kitalálták, az az egyik kulcs annak, hogy téthelyzetben így tudjon teljesíteni a csapat.
9: Több részre bontanám. Nulladik lépés az, hogy közben a lettek emberelőnyben vannak, úgyhogy óvatosan, de azért figyeljük, hogy mi történik a jégen, és bízunk benne, hogy ez sikerül majd kivédekezni. Ugye az előző két ember hátrányos gólt, azt úgy kaptuk, hogy a lettek már a for vége felé tudtak betalálni. Szóval igen, felkészülés. Éles ellenpélda Nagy-Britannia. Ugye a britek 4 felkészülési mérkőzéssel jöttek erre az átcsoportos világbajnokságra, az olaszokkal játszották mind a négyet, azzal az olasz válogatottal, amely ugye tegnap kikapott este Szlovéniától, és ezzel búcsúzott az átcsoporttól, tehát a britekkel együtt megy vissza a divízió 1-A-ba, ezzel szemben mi játszottunk átcsoportos ellenfele, többnyire átcsoportos ellenfelek ellen, mert ugye az elején a lengyelekkel, meg Japánnal is játszottunk, de többnyire átcsoportos ellenfelek ellen játszottunk több felkészülési mérkőzést. Ezért fontos a bennmaradás, ezért fontos, hogy az A csoport tagjai vagyunk, mert ez évközben is, szezon közben is, ugye, hát másfajta mérkőzéseket edzőpartnereket, de mondjuk másfajta ellenfeleket tud biztosítani. Tehát ha mi a divízió 1-A-ban lennénk, akkor nem tudnánk egy évben, nem tudom, 10-12 átcsoportos ellenfél elleni mérkőzést játszani, így viszont továbbra is megvan ez a lehetőségünk, és ugye Majoros Gergely is ezért mondta azt, amikor gratulált a csapatnak egy taktikai, vagy egy csapat értekezleten a bemaradáshoz, hogy az a fontos, hogy itt maradjunk, és minél jobban tudjuk csökkenteni azt a különbséget, ami egyelőre a magyar válogatott és mondjuk az élmezőny, vagy leginkább a középmezőny között van. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha évről évre játszunk a világbajnokságon 7 ilyen mérkőzést, meg szezon közben például felkészülés alatt, vagy mondjuk ugye a nemzetközi szünetekben tudunk ilyen jellegű mérkőzéseket játszani. És természetesen hát ebben a hétben, csak úgy, ahogy utaltál rá, tavaly volt egy 0-10 Svájc ellen, most ez egy 0-9 hozzátéve, hogy Svájc talán a legerősebb kerettel rendelkezik, nyilván ők itt hazai pályán NHL-esekkel teletűzdelve, hát nekünk is a több száz NHL meccsel háta mögött lévő Román Jossi, a hátvéd, egy NHL egyik legjobb bekje, lőtt például egy klasszikus Mester 3-as, de Niederreiter, Timo Meyer, Hisier, tehát ott NHL sztárok sora jött szembe, ugyanígy a finneknél is azért nagyon komoly nevekkel, Egyesült Államokban is azért most megjött az egyik testér, tehát hogy itt egyszerűen olyan játékosokat találkoznak, akik csak ilyenkor tudnak játszani, és ezért nagyon fontos, mert ezek által a mérkőzések alatt lehet fejlődni. Nyilván ilyen szűk idő alatt ennyi mérkőzés lejátszani érezhetően fáradtság. Tehát például most is a lettek ellen, tehát 20 órával ezelőtt játszott még a magyar válogatott az Egyesült Államok ellen. Itt a letteknek is ilyen komoly tétje van, most már azért elmondhatjuk, hogy meg fogják nyerni ezt a mérkőzést, hogy ott vannak a legjobb nyolcban, de ugye az Egyesült Államoknak is abszolút nagyon kellett kaparnia, mert még nincs meg a helyük a negyeddöntőben. Szóval, hogy ezek által, mérkőzések által lehet fejlődni. Amit még ugye így behoznék, hogy többször hallottuk játékosoktól, Majoros Gergelytől is, hogy azért nem azért jöttek, hogy csak egy meccset nyerjenek, hanem az legyen az előrelépés, hogy mondjuk már nyernek két mérkőzést. És tényleg a britek elleni győzelmet is mindenki úgy kezelte, hogy jó, hát most ez fontos, két szünnap, és hát utána jönnek a németek, akiket talán el lehet kapni, mert ugye már ezt részleteztük a múlt héten, mert végül is ez a mérkőzés nem sikerült, ott a németek megemberelték magukat, és nagyon összekapták magukat, de hát ott is NHL-es játékos, nem mindenki, de hát NHL-es játékosok jönnek szembe, mi ettől sajnos egyelőre még nagyon messze vagyunk. Szóval, hogy azért nagy a kontraszt, meg a különbség, de jövőre is ott leszünk, és azért azt is látni kell, hogy hány éven át óhajtottuk azt, vagy vágyakoztunk arra, hogy mi is stabil liftezők tudjunk lenni. Mert ugye a 2009 után legközebb 16-ban voltunk, 16 után legközebb 23-ban voltunk A-csoportban, ez még nem nevezhető liftezésnek. Aztán ugye 23-ban bár kiestünk, de utána egyből vissza tudtunk jönni, és most jön az, hogy most akkor stabil bennmaradók tudjunk lenni. Annak mondjuk először az útja, hogy mindig megnyerjük azt a meccset, ami mondjuk eldönti a bennmaradást. Lehet, hogy ez mondjuk jövőre nem lesz elég egy meccset nyerni, de hogy így érdemes szerintem folyamatában látni a dolgokat, úgyhogy egyelőre én annak is maximálisan örülök, hogy megint megvan az egy győzelem, és megvan a bemaradás.
10: De és ezt is lehet folyamatában úgy nézni, hogy tavaly egy viszonylag szoros mérkőzésen mindössze 4-2-re tudtunk nyerni, itt a mindösszét azt kontextusába kell értelmezni, úgyhogy idén meg 5-0-ra nagyon simán kapott gól nélkül, tehát hogy ebben is van egyfajta előrelépés, innen most már tényleg jöhet az, hogy ha még egyelőre nem két győzelemben gondolkodunk, akkor legyen egy győzelmünk, meg mondjuk egy hosszabbításos vereség, és akkor az már megint még egyel több pont. De amit még itt behoznék, Majoros Gergely úgy ment oda az amerikaiak elleni mérkőzésnek, hogy örülne annak, hogyha a végén le tudná vinni a kapust.
9: És letudta.
10: Erre volt lehetősége. A Nemzeti Sport interjúját használtuk tegnap a Sportvilágban, és ott is ezzel kezdett Majoros Gergely, hogy nagyon örül annak, hogy le tudta vinni a kapust az Amerikai Egyesült Államok ellen a mérkőzés végén, és az, hogy ütöttünk 3 gólt az Egyesült Államoknak.
9: Ráadásul 3 nagyon, nagyon komoly, nagyon, nagyon szép gólt, tehát ilyen kontratámadásokból, tehát azt ott még Amerikában is szerintem megmutatták, vagy megmutatják.
10: Igen, tehát az, hogy a britek után az amerikaiaknak lőttük a legtöbb gólt, azért ez szerintem megint egy olyan teljesítmény erről a világbajnokságról, amit a vitrínbe akár egy viszonylag magas polcra is el lehet tenni. Tegyük hozzá, hogy még a letteknek üthetünk 2 vagy 3, tehát ez a statisztika még megdőlhet a következő bő 10 percben, de jelen állás szerint a britek után az amerikaiaknak ütötte a magyar csapat a legtöbb gólt, és ezt azért alá kell húzni piros vonallal.
9: És ha már itt pici eredmény mustrát tartunk, még az osztrák meccset hoznám ide, ugye a végén üres kapus gólt lőttek az osztrákok, úgy lett 4-2, Ausztria, aki ki meccset játszik az Egyesült Államokkal, megvan rá az esély, hogy az osztrákok csak úgy, mint tavaly, bejutnak a legjobb 8 közé. Most ebből az osztrák válogatottal játszottunk gyakorlatilag egy szinte X-es meccset, ahol végül is egy olyan gól volt a különbség, hogy a védőnk Kisroli korcsájáról pattant a kapuba. Úgyhogy igen, én azt a meccset is kiemelném. Hát az, hogy van egy ilyen Svájc szereni, ez valahol kalkulálható. Jó lenne nyilván, hogyha mondjuk nincs megint egy 0-9, de ott azért Majoros Gergely azt is elmondta, hogy abban a pillanatban, hogyha már nem tudja 100%-ot adni a csapat, vagy picit fegyelmezetlenebbé válik, picit dekoncentráltabb, akkor egy ilyen szinten lévő ellenfél, ha gőzerővel jön, akkor sajnos ez is benne van.
10: Egy kicsit másfajta színezetet adnék ennek a világbajnoki szereplésnek. A magyar játékosok értékét ez megnövelheti el olyan szempontból, hogy most már nem egy liftező országról beszélünk, nem egy olyan nemzet játékosa valaki, aki magyarként megy mondjuk a különböző klubokhoz játék lehetőséget kérni, vagy megpróbálni eladni magát, hogy egyszerben marad ország, hanem ha valaki megnézi, hogy Magyarország, akkor az elmúlt években ott találja az elit világbajnokság mezőnyében. Ennek lehet a játékosok szempontjából egy értéknövelő hatása? Kaphatnak-e több lehetőséget a nagyobb, jegyzettebb, akár középszinten jegyzett kluboknál?
9: Azt gondolom, hogy lehet, meg hát maga az, hogy egy A-csoportos világbajnokságon játszol, több szem előtt vagy, az gondolom, meg az mondjuk mindenkinek a adatlapján azért jól mutat, ha már nem tudom, van 10-15 A-csoportos VB meccse, és mondjuk még kellően fiatal is emellé, tehát, hogy van, akiknek itt ez be tud jönni, hát például Vagy Ádám, ugye 2016-ban bekerült a válogatottba, volt jó pár nagyon komoly védése, meg jó pár mérkőzése, vereségek mellett is, és hát rögtön a tengeren túlon találta magát utána, és ugye NHL-es farm csapatig jutott. Itt most például ugye Szongor Domán, aki rajta van az előzetes draft listán az NHL-be, neki lehet például, ez is egy kiváló alkalom, meg őt mindenképpen erősítheti azt, hogy ő már egy A-csoport, sőt, őt már tavaly is játszott, tehát már van benne két A-csoportos világbajnokság, ugye még nincs a klubjában felnőtt meccs, de ő már A-csoportos világbajnokságon játszik, gólja is van, tehát igen, nyilván ilyen szempontból is fontos az, hogy legyen. Ha már egyébként most így elmentünk ilyen irányba, akkor itt a jégkorongos szakasz végén, meg ugye válogatott, még Terbócs István emelném ki, aki ennek a világbajnokságnak az egyik legjobb magyarja. 2 gólt ütött, 3 gólpasszt adott, 5 pontja van, és akinek azért egy nagyon nehéz szezonja volt Fehérvárban, nem ment neki annyira játék a végén, nélkülözte is. Őt a vezetőedző a rájátszás bizonyos mérkőzésein 10 pont alatt zárta az egész Ice Age-es szezonjában, és a brit mérkőzés után a Sport TV-nek mondta azt, hogy hát jó vagy nem jó, de gyakorlatilag december óta őt ez az A-csoport meg a válogatott éltette, és azért dolgozott, meg azért küzdött úgy legbelül, hogy itt az A-csoportos VB-n a legjobbját tudja hozni, meg tudja segíteni a csapatot, és hát a britek ellen is az egyik. Tehát oda ment a pofonér, belőtte a nagy gólt, nagyon nagyot küzdött, én amúgy is nagyon szeretem az ő játékát, szóval ez még egy pici ilyen színes, azért ilyen sztorik is vannak, és talán külön öröm, hogy azért egy A-csoportos világbajnokságon 5 pontot jegyezni, az nem mindennapi teljesítmény. Váltsunk akkor teniszre, de természetesen majd adásunk végén beszámolunk meg, ha addig is van bármi fejlemény itt a lett magyar mérkőzésen, akkor azt mondjuk. Roland Garros magyar szereplés, sajnos egyéniben eddig nem a miénkről szól. Azt gondolom, hogy kezdjük azért Bondár Annával, mert hogy egészen hihetetlen, de megint összetalálkozott Elina Svitolinával, az ukrán teniszezőnővel egy Grand Slam tornán, gyakorlatilag egy év alatt 5. alkalommal. Már a legutóbbi 2 találkozót Anna meg tudta nyerni, most Svitolina egy majdnem 2,5 órás mérkőzésen végül is döntőszett tiebreakben, de felülmúlta Annát, nyilván neki volt a legnehezebb sorsolása, már mint Annának, viszont talán ezzel párhuzamosan a legjobb teljesítményt is tőle láttuk, te ezt hogy gondolod?
10: Igen, most ugye nem lesznek bejátszók itt az időrövidsége és a jégkorong mérkőzés miatti rugalmasság miatt, de aki szeretné, meg tudja hallgatni Bondár Anna nyilatkozatát a Magyar Tenisz Szövetség Facebook oldalán. Kifejezetten érdekes az a rész, amikor arról beszél, hogy megkönnyezte a Svitolina elleni mérkőzést. Ez mutatja azt, hogy neki is mennyire sokat jelent ez a találkozó, és az, hogy milyen szorosan alakult a vége. Hihetetlen, hogy milyen rendező az élet néha, hogy ha Grand Slam torna, akkor ismételten Svitolina jön szembe, és az egymás elleni sorozat az tavaly éppen a Roland Garroson kezdődött, tehát ilyen szempontból is reméljük, hogy ez egy keretes szerkezet, és a következő időszakban azért nem őt kapja az első fordulókban, mert Svitolina most már 7. kiemelt, a világranglista 7. helyezettje, tehát ez a legnehezebb sorsolások egyike, úgyhogy rendkívül jó formában is van.
9: De bocsánat, csak a kontraszt, tehát, hogy lásd Gálfi Dalma, egy selejtezőből kapott ellenfelet is kaphatott volna Anna. Ez óriási a különbség.
10: Igen, vagy akár egy szabadkártyás játékost, aki sokszor olyanok kapnak szabadkártyát, akik hazai játékosok, de nem félnének föl a főtáblára, vagy esetleg sérülésből térnek vissza, és így akarják őket jutalmazni a szervezők. Tehát, hogy rengeteg jó lehetőség lett volna. Oké, ott a másik oldal, hogy Szabalenkát is lehet kapni, tehát azt meg sikerült elkerülni, de a Svitolina elleni mérkőzések annál esetében megmutatják azt, hogy igenis tud ezen a szinten játszani. Tud olyan teniszt nyújtani hosszabb időn keresztül, ami a világranglista legjobb 10 helyezetje között rangsorolt játékos ellen is tökéletes sem működik. És a 3. játszmában volt esélye, volt lehetősége arra, hogy mentálisan is megtörje Svitolinát, el is vette az adogatását 2-1-nél, de úgy, hogy előtte 1-0-nál is volt két béklabdája egy maratoni hosszúságú játékban. Izgalmas mérkőzés volt, szép ütésekkel. Kicsit a tiebreakre elfogyott a játszma végén, ott 5-0-val kezdett Svitolina, és hiába 10 pontig megy a meccsről döntő tiebreak. Ez már olyan különbség volt, amit nem igazán lehetett visszahozni, de nagyon sok pozitívum van ebben a mérkőzésben is, és hogyha a kettőjük párharcát megnézzük, ugye Anna beszélt nekünk erről is, amikor itt volt benne decemberben a stúdióban, hogy ő, amikor mondjuk harmadik alkalommal fordult elő, akkor már nevetett ezen, mert írtak neki SMS-t, és akkor egyből tudta, hogy kivel került össze. Most így azért lehet az ötödik alkalomnál már nem a nevetés kategóriában tart, hanem nem tudom, kicsit ilyen kínjába, hogy miért mindig őt. Úgyhogy pozitívumok vannak a mérkőzéssel kapcsolatban. Sajnos nem ő hagyta el győztesen a salakot, de ennek ellenére azért önbizalmat bőven lehet találni ebből a mérkőzésből, és gratulálunk neki ahhoz a teljesítményhez, amit nyújtott, mert ugyanbár vereség lett a vége, de hát a többi magyar játékos sem hozott sikereket. Szerencsére ez azóta azért már legalább párosban megváltozott.
9: Udvardi Panna is ugye elveszítette az első mérkőzését 0-6-2-6 arányban Golubics ellen, de úgyhogy Anna múlt héten Rabatban a 250-es tornán elődöntőig jutott, és egy nagyon érdekes dolgot mondott egyébként szintén a Magyar Tenisz Szövetségnek, hogy két napja volt Párizsban, és mind a két nap edzeni akart, mert meg akarta minél jobban szokni a körülményeket, tudnélik a gyorsabb pályát, a jobban szálló labdákat és a nagy hőséget, de utólag már picit bánja, vagy lehet, hogy jobb lett volna egy napot teljesen pihenéssel tölteni és jobban regenerálódni. És ezért beszélünk akkor Fucsovics Mártonról, vagy éppen Marozsán Fábiánról. Sajnos Fucsovics Marci továbbra sem 100%-os, a válla nem jó, ezt el is mondta. Tehát nyilván a hőség is picit felemésztette, de hogy a válla is elfáradt a mérkőzés második felében, noha az első játszmát ugye rövidítésben meg tudta nyerni. És tulajdonképpen egy salakos győzelem nélkül ment most el neki a szezon ezen része. Hát Berrettini, ugye kiváló szerváló, ezt láttuk ugye a bécsi tornán még tavaly együtt is, illetve 2024-ben. Marozsán Fábián viszont hát Kecsmanovics ellen három játszmában alul maradt. Hozzátéve, hogy Kecsmanovics egy Challenger torna megnyeréséből Valenciából érkezett, Marozsán pedig öt győzelemre és hat vereséggel fejezi be ezt a salakszezont. Te mit látsz? Esetleg Fábiánnak is érdemes lett volna, vagy lenne mondjuk két ilyen jellegű torna között, mondjuk egy mestertorna, meg egy Grand Slam között egy Challenger tornán picit meccsbe lendülni, vagy formába jönni?
10: Nem tudom, hogy ez lenne a helyes út az ő esetében, de az biztos, hogy valamit érdemes átgondolni. Lehet, hogy akár egy pihenőt kéne tartani, vagy kicsit áthelyezni a fókuszt, mert én azt gondolom, hogy bármennyire is az elmúlt években szépen építkezett Marozsán, ez most hiányzik, bár egyelőre ezt a ranglista pozíció nem tükrözi, mert csak 5-6 helyet esett vissza a salakszezon rajtjához képest, de azért nem volt biztató sok mérkőzés. Fucsovics Márton esetében biztató az, hogy saját elmondása szerint hosszú idő után ez volt az első találkozó, ha fájdalomcsillapító nélkül tudott játszani, reméljük, hogy ez így is marad, de azért bevallotta ő is, hogy elfogyott. Kár azt kimondani, bár Gálfidalma még versenyben van, de ha nem történik nagy csoda, akkor azért úgy tűnik, hogy magyar szempontból egyéniben az elmúlt évek egyik legrosszabb Roland Garros szereplése lesz az idei. Reméljük, hogy legalább nyert mérkőzés lesz, mert ha öt játékossal a főtáblán nem sikerülne ezt elérni, az szerintem egy nagyon-nagyon fájó dolog lenne. Belevonva azt is, hogy volt azért, akinek nagyon nehéz sorsolása volt.
9: Ezt majd boncolgatjuk picit jobban a jövő héten. Tegnapi napon 21 évvel azután, hogy lejátszotta élete első meccsét a Roland Garroson, lejátszotta a 68-at és egyben utolsót Gael Monfils, aki egy vereséggel, egy 5-szettes vereséggel búcsúzott Párizstól, talán majd jövő héten erre is kitérünk. 6-1-re vezet Lettország akkor, amikor 4 perc, 20 másodperc van még hátra. Bízunk benne, hogy egy ilyen teniszes végeredmény jelennek ennek a mérkőzésnek. Mondott Svájcban, de még több magyar góllal. Ennyi fért már a mai adásunkba. Fonák és Tenyeres magazinnal jövő héten kedden 2 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra.
10: Viszont hallásra.
7: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
11: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
12: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
13: Blackboard 15-13!
12: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
11: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok!
15: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
16: Torna győzelemmel hangolt a VB-re a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött meg az országgyűlés ülése. Folytatódik napos, meleg idő eső nélkül. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
11: Sporthírek.
16: Kisorsolták a labdarúgó MB3-ból való feljutásról döntő osztályozók párosításait. Az északnyugati csoportot megnyerő Gyirmót a délkeleten bajnok Monorral, míg a délnyugaton aranyérmes Nagykanizsa az északkeleti csoport második helyezettjével a Cigánddal csap össze, mivel a csoport első Kisvárda a második csapata nem juthat fel. A párharcok első mérkőzéseit május 31-én vasárnap, a visszavágókat egy héttel később június 7-én rendezik. A Böröndi Vivien, Dávid Mia, Lelik Réka, Papp Klaudia összetételű egyes számú magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott megnyerte az ausztriai Stokerauban rendezett nemzetközi tornát, amelyen a jövő heti varsói világbajnokságra készülő bőkeret mind a 8 játékosa szerepelt. Nemzeti együttesünk a fináléban 17-15-re verte Ausztria legjobbjait. Az idegenben elért gól nélküli döntetlen után a Paderborn hazai pályán hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén, így a párharcot megnyerve feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg, amelynek keretében a sérült Dárdai Bence nem szerepelt, már a harmadik percben vezetett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott és története során harmadszor játszhat majd az élvonalban.
11: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
16: Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közé tették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A Maltelep helyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között, az emelt szintű majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik.
11: Közlekedés.
16: Az M1-es határ felé vezető oldalán Lébény térségében új terelést építenek ki, melynek során a 159-es kilométertől csak a belső sáv járható. A munkaterület előtt 10 kilométeres torlódás alakult ki, a 149-es kilométertől arra szól a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
11: Időjárás.
16: Országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz. Holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
11: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A következő szűk fél órában a röplabdával foglalkozunk, hiszen az EB-re készülő sorozatban 6. EB-re készülő női röplabda válogatottunk Mariborban, a férfi pedig Fonyódon játszott a MEVZ-ában, vagyis közép-európai liga mérkőzéseken. Ugyanaz a 4 ellenfél volt itt is, ott is. 4 győzelem tehát a nőknél, 2 győzelem, 2 vereség a férfiaknál. A nők a horvátok elleni rangadót nem akárhogy nyerték meg vasárnap este Mariborban, hiszen 2-1-ről a horvátok kiegyenlítettek, egy 32-30-ra megnyert negyedik játszmával, a vége viszont 15-12 ide, meg 3-2, és ezzel jó az alap, majd folytatás jövő héten méghozzá a hölgyek Portugáliában, a férfiak pedig Kecskeméten az Európa Liga mérkőzésein. Ott 3 hétvégén keresztül különböző helyszíneken 6 mérkőzés, ott is lehet világranglista pontokat szerezni, majd az EB, a 2028-as Európa Bajnokságra való kijutás lesz a tét azokon a mérkőzéseken. A nők pedig még megpróbálnak a jövő évi világbajnokságra is kijutni világranglistáról. Ez egy óriási bravúr lenne 1982 után ismét VB-n szerepelni. Az EB az biztos, ahogy az is biztos, hogy megvan mind a 4 győzelem az előbb felsorolt országok ellen a nőknél, a férfiak pedig a megfiatalított csapattal azért 2 győzelmet begyűjtöttek a 2 vereség mellett. Az egyik vereség Ausztria ellen 3-2, az igen szoros volt, az utolsó a horvátok ellen viszont sima 3-0. Mostani adásunkban az elnöknő, a hazai szövetség, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke Batai Gabriella mellett megszólal a férfiak kapitánya Nagy Péter, az egyetlen magyar bajnokok ligája győztes röplabdázó, mint szövetségkapitány, a nők közül pedig a játékosok közül Buzóki Szedmák Rékát hallják. Elsőként őt kérdeztem, belekezdjük.
17: Mennyire fárasztó ez a mostani sorozat, hiszen szokás szerint a szezon vége nem lehet pihenni, hanem jönni kell, de hát ez egy jó dolog a válogatotthoz, komoly célokkal, világranglista pontokat lehetett szerezni a MEVZA tornán, 4-ből 4 győzelem, a horvátok ellen bravúros 3-2-es győzelem, és hát így a világranglistán is tényleg vannak értékes pontok, és ez majd még az EB-selejtező helyetti tornákon is jól jöhet majd az Európa Ligában, hiszen 2028-as EB-n ott lehetünk, de csak úgy, ha selejtezők nélkül egy másik rendszerben is kijutunk, az aztán sorozatban 7. EB lehetne, előtte még lesz egy EB-s. Szóval, hogy vagy, hogy élted túl ezt a 4 meccset?
18: Hát köszönöm szépen, jól vagyok. Természetesen fárasztó, meg leterhelő a klubszezon után úgy érkezni, hogy minden nap helyt kell állni, hiszen nem vagyunk az egész év során ebben annyira bejáratva. Többségünk azért heti egy, max. Kettő mérkőzést játszik. Itt most 5 nap alatt kellett 4 tétmérkőzésen helyt állni. De már az előtte lévő 2 hét összetartásban is volt alkalmunk több edzőmérkőzést játszani, ott is egymást követő napokon játszottunk különböző felállásokban, úgyhogy sikerült több irányból is megnézni a csapatot, úgyhogy készen álltunk szerencsére erre a tornára, és ennek is tudható be ez a szép eredmény, amit sikerült elérnünk.
17: Németh Anett, aki azért húzó név szintén melletted a válogatottban, most még kisebb sérülés miatt nincs, de hát 6 újonc is bemutatkozott. Ezt miként fogadta a szövetségi kapitány, a csapat, ti? Mert azért elég nagy létszám a 6 fős újonc brigád.
18: Így van, nagyon örültünk a lányoknak, mert új szint és új energiákat hoztak a csapatba. Ugye ez a fiatal vér, ez mindig jó. Nagyon lelkesek, szeretnének ők is minél előbb beilleszkedni, mind a csapat életében, mind a pályán kívül. Úgyhogy ők is ezen vannak, és így nagy öröm volt számunkra, hogy itt lehettek velünk ezen a tornán. És szerintem nekik is egy hatalmas élmény volt, hogy egyből egy aranyéremmel tudtak bemutatkozni a nemzetközi felnőtt porondon.
17: Egyértelműen gondolom a horvátok elleni utolsó meccs volt ott Mariborban a legemlékezetesebb. 32-30-ra megnyert negyedik játszma, de azt nem is ti nyertétek meg, hanem az ellenfél, egész pontosan a horvát válogatott, de aztán az 5. játszmában sikerült feltenni az íre a pontot. Mitől volt a vége egy kicsit nehezebb? Azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy papírforma győzelem, ez mindenképpen egy kiki meccs volt.
18: Igen, a horvátokkal nagyon hasonló erőviszonyt képviselünk szerintem már évek óta, és ezért is így készültünk, hogy a tornán talán ez lesz a legnehezebb mérkőzés, ami végül is így is lett. Kicsit lassabban kezdtünk az első szedben, nem

0: Ebben a csapatban te neked most mi a szereped? Német Anetta, ahogy mondtam, még sérülés miatt nincs, és hát a te rutinodra szükség van, hiszen remek nemzetközi szezon is van mögötted, meg egyáltalán a külföldi légióskolás úgy tűnik, hogy inkább bejön, de majd erről is mesélsz.
1: Igen, én nagyon élvezem ezt az új szerepet, azért pont most itt a pár nap alatt idéztünk fel több olyan emléket a lányokkal, amikor annó 16-17 évesen mi kerültünk fel a felnőtt válogatotthoz, és akkor mi is, hogy milyen élményekkel, meg milyen érzésekkel tekintettünk azokra a játékosokra, akik ott voltak mellettünk. Most itt kiemelhetném akár Szakmári Grétát, vagy Dobi Edinát, vagy több olyan név volt, akivel még volt szerencsém együtt játszani, Király Tála Zsuzsanna.
0: Igen, mert te is 15-16 évesen már bemutatkoztál, meg ott voltál a válogatott, felnőtt válogatottnál, igen, Tála Zsuzsi is mindenképpen meghatározó.
1: Igen, tehát hogy akkor ők voltak azok a nagy nevek, és hogy most valamilyen szinten mi vagyunk azok, véletlenül se szeretném egy lapon említeni a saját nevemet velük, de tényleg olyan jó érzés, hogy most ők jönnek, a fiatalok jönnek hozzám tanácsért, most én tudok nekik segíteni, és tényleg nagyon élvezem ezt a szerepet.
0: Mi döntött? Azt mondtad, hogy nem is merült fel benned, hogy ha el is vesztettétek ugye ott 32-30-ra a negyedik játszmát mérkőzéslabdákról is, hogy nem lehet gond az ötödik játszma megnyerés, aztán 14-10-en egy kicsit, hogy is mondjam, csak ott megremegtünk, mert 14-12-re feljöttek még a horvátok.
1: Igazából, ahogy körbenéztem a csapaton, én láttam azt az erőt a szemekben, hogy itt még van bennünk annyi, hogy ezt a szettet be tudjuk húzni. És szerencsére jól is kezdtünk, a fordulásnál ugye mi vezettünk, utána pedig, igen, 14-10-nél még engedélyeztünk az ellenfélnek 2 pontot, de ettől függetlenül ott is tényleg az volt az érzésem, hogy bárki kapja a labdát, meg fogja oldani.
0: Luxemburg, Ciprus, Ausztria, talán ezekre az ellenfelekre mondhatom, hogy kötelező győzelem, de mit érhet ez a mostani 4 siker a MEVZA ligában, azon túl, hogy nagyon fontos világranglista pontokat. És ezek majd ugye a jövő évi világbajnoki részvételben, ami egy óriási álom, ha összejönne, szóval ott majd nagyon jól jöhet, mert onnan juthatunk ki a VB-re.
1: Igen, teljesen ebben a szellemiségben utaztunk erre a MEVZA tornára, hogy nekünk az elsőleges szempont a játékpercek és a tapasztalat mellett az a világranglista pont szerzés volt, és nagyon örülök, hogy ezt a tornát így sikerült zárnunk, hiszen nem akarok hazudni, de talán plusz 10 pontot sikerült így az 5 nap alatt szereznünk a világranglistán, ami azért egy nagy szó, tekintve, hogy ahogy említetted, jövő nyáron világbajnokságot rendeznek, és nagyon nagy vágyunk, hogy ott legyünk.
0: USA és Kanada az nem akármilyen helyszín, tehát önmagában, ha mit tudom én, Lengyelország külsőn lenne a világbajnokság, akkor is önmagában a VB részvétel az évtizedek óta nem sikerült, és ne felejtsük el, hogy az EB-re is 28 év szünet után jutott ki a válogatott, és most már azóta sorozatban a 6. készül. Hol a helye az EB helyezkedik el az EB felkészülés során a következő Európa Liga? Hiszen ott 3 hétvége, június 5-én Portugáliában kezdtek, 2 meccs, és aztán még következő 2 hétvége, lesz Kecskeméten is 2 meccs, meg azután Koszovóban is.
1: Akik látták, hogy milyen csoportba kerültünk az Európa-bajnokságon, azok sejthetik, hogy nyilván nagyon nehéz dolgunk lesz, úgyhogy mindenképpen megalapozó tornája az Euróliga ennek az Európa-bajnoki szereplésnek, de elsősorban itt is most a világranglista pontszerzésre szeretnénk fókuszálni, illetve szeretnénk kivívni az elődöntőben, majd pedig a döntőben való részét. Tehát ugye idén új lebonyolításban zajlik az Euróliga, úgyhogy nem 4-es döntőt rendeznek, hanem a csoport, nem is csoport, mert csak akivel össze lett sorsolva, játszik 6 mérkőzés, és az alapján a legjobb 4 csapat fog bekerülni az úgynevezett első 4-be, és ott pedig lesz 2-2 elődöntő, illetve végül pedig egy döntő oda-vissza vágós rendszerben, úgyhogy ez még nekünk is újdonság. Több olyan csapat van, aki azt gondoljuk, hogy viszonylag könnyű sorsolást kapott, magunkat is ide sorolnám, viszont tényleg nem nagyon lehet hibázni az Euróligán ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljünk.
0: Portugália, Macedónia, Észak-Macedónia, aztán idehaza észtek, megint a horvátok, és lesz Koszovó, Montenegró még idegenben. Melyik lesz a legnehezebb?
1: De nem titok szerintem, hogy megint Horvátországgal lesz szerintem a legnehezebb egymás ellen játszani, főleg most, hogy volt szerencsénk egy kicsit jobban megismerni egymást, ők is jobban tudnak készülni, nyilván nyilván mi is jobban fogunk tudni rájuk készülni, de mind a két csapatban még volt olyan játékos, aki nem lépett pályára, úgyhogy biztos tudunk majd újat is mutatni egymásnak, viszont bízom benne, hogy hazai pályán ismét sikerül majd feléjük kerekednünk.
0: Az EB-n egyébként ez a mostani válogatott, mely nevekről azért volt szó, még nagyon sokat fog erősödni?

0: vagy egyáltalán ez a hat újonc például mennyire reménykedhet, hogy valaki 18-19-20 évesen beférhet, kijuthat egy EB csapatba?
1: Itt most a válogatottnál nagyon kemény munka zajlik, tényleg nagyon hosszú és nagyon fárasztó edzéseink vannak, ami a fiataloknak remek lehetőség arra, hogy palérozódjanak és előrébb kerüljenek a karrierjükben. Szerintem sokan vannak olyanok, akik akár az EB keretben is helyet kaphatnak, és bízom is benne, hogy ott tudnak majd lenni, és ott is ezt a jó energiát tudják magukkal hozni, mert tényleg öröm körbenézni, amikor ott vagyunk a pályán, mindenki mosolyog, küzd a másikért, és ettől ez egy nagyon szerethető gárda.
0: Zsombók Eszter, vagy épp Csereke Zsófia, ugye a Vasasból, Horváth Lili Kaposvárról, Pampuk Gréta Nyíregyházáról, most a teljesség igénye nélkül. Az Európa-bajnokságra már utaltál, hogy ott nem lesz könnyű mérkőzés, Isztambulban egy sem. Öt összecsapás, Szlovénia, és még ki lehet az, aki ellen azért győzelmi reményeink is lehetnek?
1: Hát én azt gondolom, hogy az egyik olyan mérkőzés, amit nagy esélyünk lenne behúzni, az a lettek elleni, illetve hát a szlovénokkal évek óta küzdünk, talán most van egy olyan keretünk, aki meg tudja őket jobban szorongatni, úgyhogy én bízom ebben a két győzelemben utána. Az elmúlt években azért ennek a válogatottnak az egyik jellemzője, hogy a papíron erősebb csapatok ellen mindig nagyon jól teljesítünk, hiszen gyakorlatilag lekerül rólunk az összes teher, és csak szívből a hazánkért játszhatunk, úgyhogy bízom benne, hogy ezt az EB-n is meg tudjuk mutatni.
0: Befejezésül még akkor Európa Liga, ott azt mondtad, hogy ugye a négyes döntőbe, illetve a négy közé egész pontosan szeretnétek bejutni. Ha Horvátországot megelőzve sikerül, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a 2028-as EB az már akár kipipálható, mert úgy emlékszem, hogy az idei meg a jövő évi Európa Liga legjobb négy csapata is ott lehet.
1: Most még így pontosan nem is tudom, hogy van ez a lebonyolítás. Egyelőre próbálunk azokra a feladatokra fókuszálni, amik most ténylegesen előttünk vannak. Természetesen a jövőben is szeretnénk minél több világversenyen részt venni, és ahhoz mindig az aktuális forma fog dönteni, úgyhogy most is mindent bele fogunk tenni az Euróligába, utána az EB-re is bízunk benne, hogy ez jövőre világbajnokságot eredményez, és utána pedig a következő évben meg természetesen szeretnénk megint ott lenni az Európa-bajnokságon.
0: Egyébként a horvátok legyőzése, megelőzése itt az Európa-ligában az azt jelenti, hogy akkor mi jutunk a négy közé, tehát csak egy csapat juthat oda?
1: Nem. Itt a saját mérkőzéseknek a pontrendszerbe fog működni, attól függően, hogy a...
0: Jaj, besorolják a csapatokat, az összeset.
1: Így van, mindenkit összesorolnak, és az első négy, aki a legtöbb pontot szerezte, ő fog küzdeni a további trófeákért.
0: És ez is jó lehet. Jó, és még azt árulja, hogy mi történik, most mennyi pihenő, így ebben a fárasztó menetelésnek nagyon az elején jártok még, de hát kell a pihenő is, aztán újult erővel majd irány Portugália.
1: Sok pihenésre nincsen lehetőségünk a héten. Görögországba utazunk további edzőmérkőzéseket játszani, méghozzá Larisszában lesznek ezek az edzőmérkőzések, onnan majd szombaton este fogunk hazaérkezni, utána érdem fogunk tölteni pár napot, ott már az Euróligára fókuszál a teljes mértékben, és jövő héten pedig elutazunk Portugáliába az első fordulóra.
0: A női röplabda válogatott játékosát Bozóki Szedmák Rékát hallották, a folytatásban férfi röplabda, hiszen ők is szerepeltek a MEBZ-ában, a Közép-Európai Ligában. Itt nem egy játékos beszél most a Nemzeti Sportrádióban, hanem a szövetségi kapitány, az egyetlen röplabdázó, aki Bajnokok Ligáját nyert, Nagy Péter.
2: Két győzelem, két vereség, de hát még csak nagyon az elején vagyunk az egésznek. Milyen ez a magyar férfi röplabda válogatott rendkívül fiatal csapattal, és hát most például a csapatkapitány sem játszott a legutolsó meccsen, vagyis Horváth Kristóf 26 évesen a tornagyőztes horvátok ellen.
3: Én úgy érzem, hogy ez egy lendületes, energikus csapat, a maga hibáival és tapasztalatlanságával, ami a mai mérkőzésen jobban kiütközött, mint az első három meccsünkön. Mivel ez egyvelege a fizikai és mentális terheltségnek, a horvátok pedig a sáncmunkába, nyitásba agresszívak voltak. Ettől függetlenül a mai mérkőzésben van igazából csak hiányérzetem, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan direkt hibát vétettünk, ami nem feltétlenül annak volt köszönhető, hogy az ellenfélnek ilyen ennyivel magasabbak a sáncai, vagy ennyivel nehezebb lenne náluk pontot szerezni. Kapkodtunk, nem megfelelő tempóval támadtunk, és azért ez megbosszulta magát, nyilván az ellenfél is talán a legerősebb ellenfél volt a tornán. Ezek a dolgok nem fértek bele, ott a második szett, és ugye két buta hibával ért véget, ahol ahol azért érzésem szerint be lehetett volna fejezni, ráadásul taktikailag is ott megnyitottak minket röviden, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ott már gyorsabban le kellett volna reagálni azt a szituációt.
2: Igen, 17-14-es magyar vezetésnél beragadtunk egy állásba.
3: Így van, ami jelen pillanatban most ez van, ezek vagyunk mi, helyenként szerintem nagyon jó játékkal, lendületes játékkal, fegyelmezett játékkal, de például, hogy az első mérkőzésen, amikor kaptunk Ausztria ellen 3-2-re, ott is problémát inkább a fegyelmezettségnek a megbomlása jelentette, ami nyilván ez még nem egy kiforrott rendszer, tehát itt az alkatrészek még nem régóta működnek együtt, de ettől függetlenül a röplabdában vannak olyan alaptaktikai elemek, amik nagyjából minden csapat életében hasonlóak, és azokban ma is meg azon a mérkőzésen nem voltunk fegyelmezettek. Ilyen szempontból van bennem egy kis rossz érzés a mai találkozót illetően, mert az akarat szerintem megvolt, a küzdés is. Igen, Kristóf hiányzott a pályáról maga tapasztalatával, de nyilván ez nem egy egyemberes csapat, úgyhogy ha ő vagy bárki más nincs, azt kompenzálni kell tudni, és másoknak át kell venni a felelősség rájuk háruló részét.
2: Itt ugye két győzelem, két vereség, mert hogy 3-2-es győzelem Luxemburg ellen, Ciprus 3-1-re verte a csapat. Mire lehet jó majd ez Kecskeméten, amikor megkezdődik az Európa Liga menetelés, ott ugye hétről hétre két-két ellenfél ellen, hát szerencsére hazai pályán kezdünk, de hát azok is nehéz meccsek lesznek.
3: Nem, hát azok nehezebb mérkőzések lesznek, mint ezek, ugye két ellenfelünk a kecskeméti tornán. A cseh csapat mindenképpen, ugye őket nem kell bemutatni, de a norvégok is úgy gondolom, hogy legalább egy horvát, vagy annál magasabb szintet képviselnek. Hát az idegrendszernek rá kell állnia. A gyorsaságra, a sebességre, az, hogy minél kevesebb rossz döntést lehet hozni. Ugye ez megterhelő ilyen szinten egy játékosnak. Nyilván vannak fizikai paraméterekben is különbségek. Nem mindegy, hogy valaki mekkorát ugrik, milyen erőse tud, milyen könnyedén tud mondjuk pontot szerezni. De igazából annak az elviselése, hogy a hibázásra való lehetőség az jóval alacsonyabb, mint esetleg egy-két játékos megszokott. Na ez nehéz egész mérkőzésen úgymond ennek a terhét elviselni, az idegrendszeri fáradtság ilyenkor előjön, de erre készülünk, hogy minimum ilyen játékerővel fogunk találkozni, hanem nagyobb játékerővel, mint a mai találkozón, de azért úgy érzem, hogy addig van másfél-két hetünk, úgyhogy a mi játékot is fogunk tudni javítani.
0: Buzóki Szedmák Réka és Nagy Péter, tehát a női és a férfi röplabda válogatott után folytassuk és fejezzük is be a hazai szövetség elnökével, Vatai Gabriellával.
2: Vatai Gabriellával, a Magyar Röplabda Szövetség elnökével beszélgetek itt Fonyódon, ahol ugye a Közép-Európai Liga férfi mérkőzései zajlottak, és még tart a magyar-horvát férfi mérkőzés 2-0 oda. Nagyon fiatal ez a magyar férfi röplabda válogatott, ráadásul a rutinos játékosok közül kisebb sérülés miatt Horváth Kristóf nincs itt, Pesti Marcel, tehát itt van Kristóf, csak ugye az utolsó meccsen már nem játszott, Pesti Marcel pedig esküvő miatt hiányzik, de majd az Európa Ligán itt lesz. Számodra milyen tanulságok vannak, és egyáltalán mennyire biztató ez a férfi röplabda válogatott?
1: Én azt gondolom, hogy amit láttunk itt az elmúlt pár napban, az mindenképpen bizakodásra ad okot. A fiúk tényleg mindent megpróbálnak. Az is fontos, és hozzá kell tenni, hogy körülbelül egy hete vannak együtt, tehát még nem volt nagyon idejük összeszokni, de látszik rajtuk az akarat. Abszolút egységes csapat képét mutatják, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a következő évek azok az övé itt lesznek, és el fogják tudni érni azt a célt, amit szeretnénk mi is, meg ők is.
2: Azt számoltam, hogy 2001 után 27 év telhet el, 2028-ban ott lehetnénk végre egy Európa-bajnokságon, ez a nagy álom, de emlékszünk, hogy a nők is 28 év szünet után jutottak ki a 2015-ös EB-re, tehát azóta sok minden változik. Mennyivel nehezebb, vagy könnyebb, vagy mit jelent az, hogy nem lesznek EB-selejtezők majd 2028-ra, hanem ahogy itt a MEVZA-ban, úgy az Európa Liga meccseken is ranglista pontokat lehet szerezni, és majd ez alapján is lehet kijutni a 2028-as EB-re.
1: Így van, az Európai Szövetség tavaly megváltoztatta a lebonyolítási rendszert, amelynek az a lényege, hogy nem rendez külön EB-selejtezőt és külön Európa Ligát, hanem a kettőt egybe vonja, és akkor ez gyakorlatilag fogja azt eredményezni, hogy az ott terjedt eredmények alapján lehet kvalifikálni. Ahogy mi a kollégákkal ezt előzetesen mérlegeltük, hogy ez nekünk jó lesz, vagy nem lesz jó, azt állapítottuk meg, hogy ez a fajta lebonyolítás azoknak a csapatoknak tud kedvezni, akik az európai lista közepén vannak, tehát pont olyanok, mint mi. Ott viszont elképesztően nagy a verseny,
4: ahhoz, hogy, hogy ott azokon a középhelyezéseken a kvalifikációt megcsípjük, de látva a mostani játékot, meg az előttünk álló két évet, mert ugye két év van arra, hogy ezt a kvalifikációt ezt elérjük.
2: Majd ugye az idei, a 2026-os és a jövő évi 27-es Európa Liga mérkőzéseket.
4: Így van, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez abszolút jó lehetőség arra, hogy, hogy a fiúk elérjék ezt a célt. Ha idén még csak mondjuk úgy, hogy rutint szereznek, és aztán jövőre tényleg úgy mennek neki, hogy na, akkor már saját magukban is bíznak, akkor, akkor nem lesz kérdés szerintem. Én nagyon optimistán várom.
2: Egyébként rutinszerzés szempontjából mit érhet egy ilyen mevzatorna? 3-2-es vereség az osztrákoktól, aztán 3-2-es győzelem Luxemburg ellen, volt itt 3-1-es siker Ciprus ellen, és volt keresztbeverés, mert pont Ciprus, ha jól emlékszem, legyőzte a torna legesélyesebb és legjobb csapatát, a horvátot 3-2-re.
4: Igen, ahogy mondtam az előbb is, nagyon a felkészülési időszak elején járunk, és különböző állapotban jöttek a fiúk, valakinek már egy hónappal ezelőtt véget ért a bajnokság, a mieink, akik a magyar bajnokság, tehát akik a magyar bajnokságban játszottak, ugye valaki még csak múlt héten végzett, tehát tényleg elképesztően eltérő labdabiztonsággal és egyáltalán háttérre vannak most itt. Úgyhogy ez az alkalom, ez inkább arra jó, hogy, hogy összeszokjanak, hogy a szövetségkapitány megnézze, hogy ki hogyan tud két helyzetben teljesíteni, viszont mindenképpen nagyon hasznos. Ha megnézzük mondjuk a lányok meg a fiúk motivációját, akkor ez a MEVZA torna, ez jelenleg inkább a lányoknak jelent nagyobb fontosságú eseményt, hiszen a lányok azok a VB kvalifikációért és ezáltal ugye a világranglista pontokért küzdenek.
2: Ugye a világbajnokság majd jövőre lesz ismét.
4: Így van, viszont a fiúknak a effektíve az EB kvalifikációs folyamatban ez az esemény, ez nem számít bele. Tehát ez csak inkább a rutint és az, hogy legyen sok-sok nemzetközi mérkőzés a kezükben, azt szolgálja, de azt viszont maximálisan.
2: Hát ez kell is, Boldizsár Péter 20 éves, Tóth Kristóf, aki most is játszott feladóként, 20 éves a pénzügyőrből, és hát tulajdonképpen a feladó Mikulás Kok Marcel a 23 évével már-már veterán, de mondjuk a horvát Kristóf a csapatkapitány, akit mondtam, hogy sérülés miatt nem játszik, ugye ő is légiós, 26 évével már abszolút rangidősnek számít ebben a csapatban, miközben Szalai Kristóf 20 éves, Varga Péter volt a második játszában egy sorozat, amikor 3 pontot ő szerzett, szintén csak 20 éves, Sziszlavisz Dávid a center 19, Nagy Péter pedig ugye ezt fel is vállalta rögtön az első pillanattól kezdve 2023 januárjától, amikor szövetségi kapitány lett. A szövetség meg ezek szerint maximálisan bízik benne, támogatja, és ez egy jó dolog, hogy nem kapod a szövetség, nyilván ez tudatos. Azért a 2028-as EB az enyém vízválasztó, lehet, hogy addig mit sikerül elérni? Vagy még távolabbra is tervez a szövetség?
4: Én azt gondolom, hogy mindenképpen siker, meg a kitűzött céloknak egy visszacsatolása, megerősítése, hogy érdemes bátran változtatni, érdemes belevágni új dolgokba, vagy érdemes adott esetben olyan dolgok mentén menni, ami elsőre lehet sok embernek negatív, mert azért valljuk be őszintén, hogy nem sokszor van az, hogy egy ilyen drasztikus fiatalitást azt pozitívan fogad a közönség, illetve hát azok a játékosok, akik így nem kerülnek be.
2: Hát így van, mert konkrétan ugye Nagy Péternek kimaradtak az ismertebb játékosok az első pillanattól kezdve, és tínédzserekkel indult el.
4: Így van, a nyomás azért rajtunk van, mert szoktuk hallani a szurkolóktól, hogy miért nincs bent ez, miért nincs bent az, de maximálisan támogatjuk a szövetségi kapitányt abban, hogy az általa eltervezett csapat egységet meg tudja teremteni, és azt gondolom, hogy a türelem ezekkel a fiúkkal szemben maximálisan megvan, hiszen ahogy az előbb soroltad, elképesztően fiatalok, de 10 év még bőven benne van egy férfi játékosnál, egy 30 éves kor az még abszolút a pályájának a közepe is lehet, tehát simán lehet, hogy ez a válogatott még együtt itt 15 évet lesz együtt, akkor viszont ezek az évek, amiket itt most közösen együtt eltöltenek, azok nagyon értékesek.
2: Véget ért a Nemzeti Sportrádióban az elmúlt szűk fél órában a röplabdás kis összeállításunk Bozóki Szedmák Rékával, Nagy Péter szövetségi kapitánnyal, valamint az elnöknőt hallhatták legutóbb, Vatai Gabriellát. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
5: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kellemes délutáni rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Május 26-a van, és 15 óra múltán kezdődik a Hazafutás, amelynek mai szerkesztője Szalai Kristóf. Labdarúgás, labdarúgás, labdarúgás minden mennyiségben a 18 óráig tartó adásunkban. Hangolunk majd a szombati bajnokok ligája döntőre, amit itt rendeznek Budapesten. Készülődünk a világbajnokságra, 16 órától pedig a Nemzeti Sportkörben átbeszéljük majd a hétvége legfontosabb történéseit vendégeinkkel, úgyhogy érdemes velünk tartani egészen tehát a Hazafutással 18 óráig. Mindenek előtt viszont a vendégünk a stúdióban, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa.
5: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Már csak négyet kell aludni, és a Bajnokok Ligája döntőt megrendezik Budapesten a Puskás arénában. Az a Bajnokok Ligája döntő következik, amely egy olyan párosítást hoz, amely a BEK, valamint ugye a Bajnokok Ligája történetében sem fordult még elő, Arsenal Paris Saint-Germain összecsapás, és már csak azért sem fordult még elő ez a párosítás, mert hogy a Paris Saint-Germainnek ez mindössze a harmadik döntője, míg az Arsenalnak a második, ráadásul a londoniak esetében azért arról lehet beszélni, hogy most már történelmi távlatokban érdemes gondolkodni. 22 év elteltével lett ismételten bajnok a csapat, és 20 év elteltével jutott be ismételten a Bajnokok Ligája döntőjébe az Arsenal. Beszéljünk először akkor erről a csapatról a résztvevők közül, mert hogy az már a hétvégén, illetve nem is a hétvégén, hanem még egy héttel ezelőtt biztosan vált a Bournemouth Manchester City döntetlen által, hogy az Arsenal angol bajnok lesz. És ugye vasárnap a Crystal Palace otthonában a serleget is átvehették a londoni játékosok. Hát az Arsenal esetében mindig abba a kérdésbe futunk bele, hogy mit lehet várni ettől a csapattól, amely hát ebben az idényben Angliában a legjobbnak bizonyult, de nagyon sokféle vélemény elhangzott már a csapat játékáról, olyan értelemben, hogy hát a csapat az nem feltétlenül a leglátványosabb játékot nyújtja. Te ezzel mennyire értesz egyet, Csoma?
9: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jó kérdés, sokszor elemeztük ugye az angol bajnokságot, meg a Bajnokok Ligáját is a Nemzeti Sportrádió műsoraiban, és az Arsenal is szóba került, és én általában azon az állásponton voltam. Nyilván az ember nem tudja az összes mérkőzést mindig figyelemmel kísérni, de én nyilván a Liverpoolt, a magyar játékosok, ugye Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, és akár azért is, hogy Pécsi Ervin milyen ügyesen ül a padon, nagyon nagy szeretettel és kiemelt figyelemmel követi az ember, de ha tehettem és ráértem, akkor a másik angol csapat, aminek a mérkőzését követtem, az az Arsenal volt, mert szerintem nagyon szórakoztató, és nagyon, nagyon élvezetes, és nagyon látványos futballt játszik. Úgyhogy én ezeket meglepve hallottam, ezeket a véleményeket, most akkor kijátszott a látványos és lebilincselő futballt a Premier League-ben, hogyha az Arsenalt kritizáljuk. Nyilván a Premier League az egy másik szint, de hát pontosan tudjuk, hogy az olyan csapatok, mint a Liverpool, vagy az olyan óriási hagyományokkal rendelkező csapatok, mint a Manchester United, vagy az utóbbi években páratlanul sikeres Manchester City, ezeket a csapatokat meg tudod előzni. Szerintem az egy önmagában egy óriási teljesítmény. Most ez, hogy milyen teljesítménnyel, hát ez egy... nem akarom idehozni a másik Bajnokok Ligája csapatot, mondjuk a Tottenhamet, mennyire volt szórakoztató, hajszálon múlt a kiesés, úgyhogy én azt gondolom, hogyha bármelyik Tottenham szurkolónak bármilyen arzenálos eredményt felajánlanának, nyilván betegséget színlelve elszaladnának, de ha azt mondanák nekik, hogy egy olyan élvezhetetlen futballal, mint az Arzenál 2025-2026-ban megnyernék a bajnoki címet, én azt gondolom, hogy a Spurs szurkolók mondjuk sírva elfogadnák ezt az ajánlatot, és nem zavarná őket a játéknak a minősége. A történelmi távlatokról tettél említést, és ez igaz is. Jól emlékszem a 2006-os döntőre, nagyon emlékezetes finálé volt sok szempontból, de én azt gondolom, hogy ezt az Arzenált ugye egyértelműen Mikel Arteta nevével lehet összekötni, és az ő szerepvállalása, tudtuk, hogy ugye láttuk játékosként, aztán Pep Guardiola stábjában dolgozott, és onnan azért rengeteget elhozott ő is.
8: Játékosként látva őt, gondoltad volna, hogy belőle ilyen menedzser lesz?
9: Nem gondolkoztam ezen, és azért, mert hosszú távon, hosszú évek tapasztalata az velem azt mondatja, hogy a játékos tudás, a játékos karrier az nincs igazán meghatározó, nem meghatározó igazán az edzői karrierben. Ez egy teljesen másik műfaj. Maga Carlo Ancelotti, aki kiváló játékos volt és kiváló edző lett, írta azt a könyvében, hogy futni a pályán és odapasszolni a labdát az ellenfélhez, és 30 ember előtt beszélni, és kitalálni, hogy abból a 30-ból hogy lehet az a 11, és hogy cserélsz, és fizikailag is, és mentálisan is. Mindenhogy jó állapotban legyenek, az két teljesen különböző munka. Azok nem is hasonlítanak egymáshoz. De egyetértek az öreg Kárlóval, hogy az egy óriási előny, hogyha te az öltözőben eltöltöttél, akár a legmagasabb szinteken hosszú éveket, és tudod, hogy milyen a BL himnuszt a pályán hallgatni, de tudod azt is, hogy milyen, amikor lecserélnek, amikor te úgy érzed, hogy jól játszol, milyen az, amikor ülsz a padon, és úgy érzed, hogy tudnál segíteni, és nem küldenek be, milyen sérültnek lenni. Szóval ez egy nagy előny, de ezen nem mindenki tud élni. Ha az Arzenált veszük, Arzén Wenger teljesen középszerű játékos volt, és nagy riválisa a Sir Alex Ferguson is. Középszerű játékosok voltak. Edzőként viszont világhírűek is, és világsztárok voltak. És aztán ott van még José Mourinho-t idevehetem, aki talán az utóbbi években ez az általánosan elfogadott tézis, hogy lefelé tart a karrierje, de most visszamehet a csúcsra, és van egy óriási bizonyítási lehetőség, amiről hallani lehet. Ő meg egyáltalán nem volt játékosként semmilyen tényező, és aztán edzőként lett.
8: Emlékszem azokra az összevetésekre, még amikor Wenger búcsúzott az Arzenáltól, ugye több évtizedes pályafutását követően, hogy azt megelőzően talán 4 évvel Ferguson is elhagyta a Manchester United-et, az volt ugye 2013-ban, és ott rögtön összevetették a két klubot, hogy hát amikor két ilyen legenda, két ilyen meghatározó személyiség távozik, akkor az feltehetően a klub szervezetében is jelent majd egy hosszú távú visszaesést. És akkor, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy az Arsenal hamarabb lesz bajnok, mint a Manchester United, hát akkor lehet, hogy megettem volna a kalapomat, hogyha ez teljesül, de az valósult meg, hogy az Arsenal állt rá hamarabb arra a pályára, amely a bajnoki címig repítette a Manchester United-dal szemben, ugye itt a két legendás edző távozását követően. És azért az Arsenalnak is megvolt a maga útkeresése, mert Unai Emeryvel próbálkoztak első körben, aztán az ő távozását követően jött szinte hamarjában Mikel Arteta. De hogy látod azt az utat, amit Artetával bejárt ez az Arsenal? mennyire volt ez egyenes irányú, vagy mennyire voltak benne flick-flakkok, mert azt láttuk már az elmúlt években, hogy hosszú távon kihívója lehet a Manchester Citynek az angol bajnokságban, és a bajnokok ligájában és az utóbbi években már rendre odaért a végjátékban az Arsenal.
9: Én talán nem csak utólag, a menet közben is ezt én sokszor elmondtam, tehát lehet, hogy ezt már a kedves hallgatók talán tőlem is hallották. Én ezt nagyjából egyenesnek láttam, és én arra emlékszem, most, hogyha kettőt összevetted, nagyon érdekes, hogy szerintem innen, hát ahogy Budapestről, Kunigunda utcából látjuk az angol folyamatokat, de ugye futball szeretőként akár lehet véleményünk, én mindig hozzáteszem, hogy én nem gondolom, hogy igazam van, nekem ez a véleményem, engem meg lehet győzni, és szívesen beszélgetek bárkivel erről, nyilván a United vagy az Arsenal szurkolók lehet, hogy ezt teljesen másképp látják, és sokkal több információjuk van, de kívülről most úgy látszik, hogy a United-ben sokkal nehezebb volt Sir Alex-et pótolni. Ez
8: egyértelműen úgy látszik.
9: Wengert is nagyon nehéz, az is egyértelmű, de inkább azt akarom mondani, hogy az látszódott, hogy a United-nél nem találták meg, és nagyon bízom, hogy talán most ez másképp van, akiben igazán bíznak. Bárkit neveztek ki, igazán nem bíztak benne, és rész sikerek voltak, de és senki nem volt olyan, mindenkit hozzá hasonlítottak. Én nem nagyon hallottam, hogy Artetát bármikor is Wengerhez hasonlították volna, vagy azt emlegették volna, hogy hát veretlenül bajnokok voltak, és hogy milyen csapat volt Berkán, meg Henry, meg Pires-szel, meg Vieirával, milyen Arsenal volt. Sőt, amikor elkezdte a munkát, akkor ugye rögtön katasztrofálisan indultak, és álltak a 20. helyen. Az a Premier League-ben az utolsó helyezett, és ugye a 18. is kiesett.
8: Annyi, hogy Arteta idén közben vette át az irányítást, tehát emlékszem, decemberi Igen. napon mutatkozott be.
9: És ez a következő szezon. És emlékszem, hogy egy baráti társaságban, ahol az ismerősömnek a gyerekei is ott voltak, akik voltak ki általános iskolás, de focista, és nagyon szereti, és azt játszottuk, hogy melyik bajnokságban ki lesz a bajnok, és kik lesznek a kiesők. 12 éves Ricsi az Arsenalt kiesőnek írta, mert akkor utolsó helyen állt. És emlékszem, hogy mondtam neki, figyelj, ők feljönnek, ők erősebbek, nem? Ő látta a meccséket, ez gyenge csapat. Nagyon aranyos volt. De természetesen a sajtó egyértelműen óriási ostrom alatt tartotta a klubot, és az edzőt, hogy itt nyilvánvalóan ez egy tévedés, és ez nem is lehet Wengerhez hasonlítani, és ugyanolyan rossz döntés, mint amit a Unitednál is sokat hoztak, és itt azonnali váltásra van szükség, és akkor az a sokat idézett mondat, hogy bízunk a folyamatban.
8: Igen, trust the process.
9: Pontosan ez volt, hogy tudjuk, hogy mire képes az edző. Tudjuk, hogy mit akar. Fölvázolt egy olyan hosszú távú tervet, hogy abból a keretből kik azok a játékosok, akik szerinte ahhoz képest, amit nyújtanak, vagy ahhoz képest, amilyen mentális hatással vannak a csapatra, a csapat egységre, hiába jó játékosok, vagy ha túl sokat keresnek, azoktól szépen lassan, fokozatosan szabaduljanak meg, és szépen lassan átalakítja a keretet, és a csapat egység, a tudatosság, és ahogy szép lassan épült a védelem. Ha az emlékeim nem csalnak, akkor a 20. helyről a középmezőnybe simán megérkeztek, sőt, talán már az az idény volt, amikor az utolsó mérkőzésen a Bajnokok Ligája indulásért játszottak, ami ugye az anyagi szempontból döntő lett volna, és ott akkor az nem sikerült. És az egy nagy csalódás volt. De ott megint elhangzott, hogy mi bízunk ebben a folyamatban, ez egy nagy átalakulás, a 20. helyről följöttünk a dobogó közelében, és aztán onnantól már mindig második volt a csapat, és akkor meg az volt, hogy az volt a kritika, hogy ez egy vesztő csapat, ez egy lúzer csapat, ez egy ezüstbánya, ahogy a veszprémi szurkolók szokták a szegedieknek énekelni. Én akkor azt mondtam, hogy ez is egy szurkolói kérdés, ez egy szurkolói felfogás kérdése, amiben lehet, hogy te meg én nem fogunk egyetérteni, hogy mi a sikeresebb. Ha a következő 5 évben, mondjuk most 2026-ban, az Arsenal döntőben van, de elveszíti. Jövőre is döntőben van, de elveszíti. Aztán 28-ban nincs döntőben, de 29-ben megint döntőben van, és elveszíti.
8: Egy idő után az már talán sikertelenségre val.
9: Vagy egyszer bejut egy csapat, és megnyeri. Melyik a nagyobb eredmény? Mert én azt gondolom,
8: háromszor döntőbe jutni.
9: 4 év alatt háromszor döntőbe jutni, az azt jelenti, hogy te folyamatosan a világ két kötőjel három legjobb csapatának az egyike vagy.
8: Csak és azt szerintem hiányzik az a pici, hogy Tenegér a győztes.
9: Tehát az, a siker az a trófeában mérhető, vagy az, hogy közel vagy.
8: Tudod, mi jutott erről az eszembe, hogy Arsène Wengert?
9: Nem, azt hittem, hogy a, nem csak azért, hogy 2023 és 2025-ben is döntőben volt, és közben olasz baj, vagy olasz bajnok volt.
8: Szerintem viszont egyértelműen siker látva az olasz labdarúgás mostani helyzetét.
9: És a bajnokságban is, hogyha az 5 évet megnézed, hogy 20 ponttal bajnok vagy, 1 ponttal lemaradsz, 18 ponttal bajnok vagy, aztán következően megint 1 ponttal lemaradsz, és utána megint nyert 15 pont. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen mind az 5-öt meg kellett volna nyerned, csak a menet közben a sérülések, az a terhelés, szóval. És ha lemaradtál, akkor minimális volt az a lényeg, hogy te mindig nagyon-nagyon-nagyon közel, vagy megnyered nagy előnye, vagy nagyon közel vagy. De én azt gondolom, hogyha 4 év alatt 3-szor bejut egy csapat a Bajnokok Liga döntőjébe, az nálam felér egy trófeával. Az egy világklasszis szakmai munka, én azt gondolom, és ezért ugyanezt az álláspontot képviseltem akkor, hogy az Arsenal folyamatosan a második, ugye talán kétszer a City, és egyszer a Liverpool mögött, és látjuk, hogy oké, hogy a Liverpool megelőzte, de az Arsenal minden évben kiegyensúlyozottan tudott teljesíteni, és az most már elég volt a bajnoki címhez. Úgyhogy én ezt egyenes útnak látom, ez a 12,5 perc hosszúságú válaszom.
8: Igen, egyébként azt akartam mondani, hogy az a kapcsolatban, amit fejtegettél itt, hogy háromszor döntőbe jutni, vagy egyszer döntőbe jutni, és azt megnyerni, hogy amikor Wengernek az utolsó éveiben szinte csak az volt a célkitűzés, hogy a Bajnokok Ligáját érő negyedik hely legyen meg, és akkor az ugye az Arsenal szurkolók körében is nagyjából azért azt mutatta, hogy az nem siker, azzal már nem elégedettek. Holott aztán utána, miután Wenger távozott, folyamatosan lecsúszott az együttes a Bajnokok Ligája indulásról, és akkor már az felértékelődött, hogy hát teljesen más csütörtökönként játszani, vagy kedden, vagy szerdán. Na hát viszont például a Paris Saint-Germainnél kérdés sincsen azt illetően, hogy mikor játszik a csapat, mert a Bajnokok Ligájában szerepel az elmúlt években, sőt évtizedben, és azt látjuk, hogy miközben Franciaországban egyed uralkodó, most már a Bajnokok Ligájában is elérte arra a szintre, ami hát a saját maga költségvetését, azt a minőségű játékos állományt, ami van Párizsban, tehát ide predesztinálja ezt a csapatot a Bajnokok Ligája végjátékába. Luis Enriquének köszönhető ez egyedül, mert láthatóan addig, amíg ő nem érkezett meg a Paris Saint-Germainhez, addig a Bajnokok Ligájában a botlások, illetve az elvárton alulvaló szereplések jellemezték a PSG-t.
9: És fájdalmas kudarcok.
8: Így van.
9: Ugye emlékszünk a Barcelonában a... ugye ott a 4 gólos előnyről estek ki.
8: Unai Emery volt akkor egyébként a Paris Saint-Germain edzője.
9: Igen. Ettől függetlenül gondolom őt rossz edzőnek.
8: Hát az Európa Ligában úgy látszik, hogy a legjobb.
9: És most a Premier League-ben is bizonyított, és ott is katasztrofálisan kezdtek. Hát ha jól emlékszem, most ugye nem róluk van szó, az első 3 meccsen gólt se rúgtak, vagy az első 4 meccsen gólt se rúgtak. Az első 3 vagy 4 bajnokin nem rúgtak gólt, úgyhogy 2 döntetlenjük volt és 2 vereségük, de úgyhogy gólt se rúgtak, és onnan eljutottak a dobogóig, úgyhogy ott is a folyamatot kellett látni.
8: Az látszik, visszatérve most már a Paris Saint-Germainre, hogy ott viszont érezhetően Enriquével, akkor, amikor ő megérkezett abban az idényben, nála is megvolt feltehetően az a folyamat, hogy átnézte a keretet, rábökött néhány játékosra, hogy kire nincsen szüksége, rábökött néhány fiatalra, hogy őket viszont nagyon szeretné, és akkor ez a folyamat érlelődött egészen odáig, hogy a Bajnokok Ligáját tavaly a fináléban soha nem látott különbséggel nyerték meg, még az ebben az idényben való menetelésre megint csak az mondható el, hogy az egyenes kieséses szakaszban nem igazán van ellenfelük. A Bayern München volt az egyedüli ellenfél, őket viszont oda-vissza majdnem megverték, oké, hogy a végén Kane egyenlített hazai pályán Münchenben, de hát az igazából már nem osztott, nem szorzott.
9: Ha folyamatban bízol, vagy látod, itt óriási felelőssége van a vezetőknek, és itt az Arsenalról beszélünk természetesen, de a Párizst is ide lehet venni, ha már valahogy az Aston Villa teljesen váratlanul és meglepő módon bekerült a beszélgetésbe, hogy mikor kell edzőt váltani, és hogy mikor van igazad, amikor bízol a folyamatban, és hogy komoly felelős szakemberre, aki látja azt a folyamatot, ami az edzővel zajlik. Ugye itt a legérdekesebb példa, és talán egy olyan tanulsága a labdarúgásnak, az egyetemes örök labdarúgásnak, amiről szerintem keveset beszélünk, hogyha egy csapatban ott van Neymar és Messi.
8: Nekem még Mbappé, igen.
9: És még Mbappé is, igen, de még sorolja Thiago Silva, ez káprázatos, káprázatos névsor. Az óriási esélyed van, hogy sikereket érjél el, és azt gondolnád, hogy amikor ilyen minőségű, ilyen volumenű a labdarúgás valaha volt legjobbjai között emlegetett futballisták elmennek a csapatottól, akkor ott törvényszerű a visszaesés. És itt a Paris Saint-Germain az élő cáfolat, hogy nem, akkor indult meg igazán felfelé a csapat. Ez egy döbbenetes dolog, és nem tudom, hogy milyen összefüggés van a legnagyobb sztárok távozása, és a között, hogy a többieknek egyszerűen lehetőségük nyílt mondjuk kilépni az árnyékból, vagy...
8: Feltehetően meg csapattá érett talán, nem?
9: És itt már Luis Enriquének valóban. Egyrészt a fiatalok, másrészt a csapategység kialakítása, és a játékstílusnak is a kialakítása, hogy szokták mondani, hogy a magyar labdarúgásban még mindig az utánpótlásban a alacsony termetű játékosoknak nehéz dolguk van, és hogy a 260 centis portugál játékosra rábízod a csapatot, támadó játékát.
8: És az egyik ráadásul még BL elődöntőben gólt fejel.
9: Na hát az mondjuk felfogadatlan, az egy erős kritika az ellenfélre nézve, de valóban, hogy mi az a játék, amit kitaláltak, kik azok, akikkel ezt meg lehet valósítani, miközben lenyűgözően futballozik ez a csapat, amikor nála van a labda, egészen döbbenetes, amilyen futballra képesek, amikor nincs náluk a labda. És szerintem ebben lépett igazán nagyot a Párizs, és ehhez olyan szintű szervezett csapatmunka kell a magas a feltolt letámadás kapcsán, amelyben azt a fajta futómunkát, azt az alázatos, szorgalmas kuli munkát Messi, Neymar, Mbappé nem végezték el. Velük sok minden el lehetett érni, sokféle játékot lehet velük játszatni, de ezt a fajta labdaszerzésre alapuló játékot ez biztosan nem, mert ők úgy vannak vele, hogy ők majd futnak akkor, hogyha előre kell menni, és emlékezzünk vissza, hogy még a tavalyi müncheni BL döntőn is az volt a téma, hogy össze-vissza rohangálnak a párizsi játékosok az Inter 16-osán belül, de valójában ott nem össze-visszaság volt, hanem
8: tudatosság.
9: Olyan szinten megfojtották az Intert, hogy a nyilván kielemezték, hogy mondjuk az olasz bajnokságban és egyébként a BL-ben is egy labdatartásra egészen hátulról induló építkezésre alapuló játékot teljesen tönkretettek, és tényleg az Inter 16-osán belül, vagy a 16-osa környékén szereztek labdákat. Úgyhogy nagyon Luis Enriquének óriási szerepe van ebben, ez nem kérdés. Úgyhogy szerintem ezt majd oktatják a labdarúgás katedrán, hogy egy sztárcsapat, egy sztárokkal teletűzdel csapatot mégis hogyan kell átalakítani, és milyen futball talált ki, és az hogy működik. Úgyhogy nagyon-nagyon sokáig ugye a Real Madrid a 2010-es évek második felében tudott nyerni sorozatban, de egészen addig nem volt címvédés. Sőt, a 90-es években volt egy olyan szakasz.
8: Hát amióta a Bajnokok Ligájának nevezik, azóta csak a Real Madrid. 2017-es, igen, az az első címvédés.
9: De úgy, hogy a 94-es győztes Milán döntőbe volt 95-ben, a 95-ben a Milánt legyőző Ajax döntőben volt 96-ban, de kikapott a Juventustól, és a 96-os győztes Juventus döntős volt 97-ben, de kikapott a Dortmund,
8: és
9: 98-ban is, de 97-ben tudott volna címet védeni, és akkor Borussia Dortmundtól kikapott, vezette Púl Sándor, tehát ott több, minden évben volt lehetőség címvédése, de nem sikerült senkinek. A Real Madridnak ez a korszakos csapata valóban, amikor tényleg a csúcson voltak Cristianoval, Benzemával és a többi Modriccsal, Krosszal, a világsztárokkal.
8: És is ott játszott.
9: És volt benne nagyon szerepe, én úgy gondolom. Szerintem jó játékos volt, de nagyon keveset adott
8: hát
9: ki magából.
8: A kievi BL döntőt, azt viszont ő nyerte meg. Meg hát Kárius, de az már teljesen más.
9: Szóval a címvédés. komoly esély van most a címvédésre, és azért, de amit mondtam az előbb a hosszú távú sikerességben, hogyha bejutsz a Bajnokok Ligája dönt, megnyered a BL-t, és következő évben is döntőben vagy, akkor te a világ legjobb csapatáról beszélhet.
8: Milyen döntőt vársz egyébként május 30-án, tehát mennyire lesz ez egy olyan mérkőzés, ami a tavalyira hasonlít, tehát lesz akkor a különbség a két együttes között, bármelyik oldalra, vagy visszatérünk azokhoz a BL döntőkhöz, amikor mind a két csapat nagyjából kivárásra játszik, nem mer kockáztatni, csordogál a meccs, és majd egy egyéni villanás, vagy egy szépen végigvitt támadás eldönti a dolgot, vagy esetleg egy pont rúgás.
9: Azt nem gondolom, hogy 5 góllal megveri az Arsenal a PSG-t. Azt se gondolom, hogy...
8: Fordítva?
9: Azt sem. Annál szerintem az Arsenal egyrészt jobb csapat, mint a tavalyi Inter. Jobb állapotban van, mert én a tavalyi Intert is figyelemmel kísértem, de ott azt a csapatot, ott nem voltak megfelelő minőségű cserejátékosok, és a Bayern München, aztán a Barcelona kiejtése, és a folyamatos versenyfutás a bajnoki címért úgy felőrölte azt a csapatot, hogy egy kifacsart és végletekig elfáradt csapat volt. Én azt gondolom, hogy az Arsenal azért alaposan megnézte azt a tavalyi döntőt, hogy az miért alakult így, és hogy lett ebből ekkora különbség.
8: Fog mind a két csapat szerinted gólt lőni?
9: Én azt gondolom, hogy erre van esély.
8: Most visszapörgettem a fejemben az elmúlt döntőket, és hát legutóbb 2018-ban volt olyan, amikor mind a két csapat betalált. Ugye 3-1-re nyert akkor a Real a Liverpool ellen, azóta mindig vagy 1-0, vagy 2-0, vagy 5-0. Tehát olyan eredmények, amikor az egyik csapat rugott a győztes egyedül gólt.
9: Hát itt most megint az Inter citálom a 2023-as isztambuli döntőben, ahol Nemzeti Sport szerkesztőinek jó voltából én lehettem a tudósító, hogy a kis csapatomat megnézhetem élőben, és de hát ugye dolgoztam, és ott szerintem az Inter nagyon jó helytált, és óriási helyzetei voltak. Hát, tehát az egy katasztrofális pech volt, hogy ott az Inter nem szerzett gólt.
8: Lukaku a gólvonalról sem.
9: Sem, illetve várította egy ízben Di Marco fejesét, Lukaku, mondjuk nem, tehát véletlenül őt találták el, az egy pek volt, de az, amit azt kikockáztam, mert azt élőben se hittem el, úgy fejelt, hogy a kaputól távolabbi lába volt az ötösön. És úgy, tehát oldalt állt, ugye oldalról jött a labda, és úgy helyezkedett, hogy az egyik lába az ötösön volt, tehát a másik lába kb. Mondjuk a 3-3,5 méterre volt, és úgy odafejelhette volna, és telibe fejelte Edersont, úgyhogy az egy szívfájdalom volt, de valóban én azt gondolom, hogy itt elhangzott a pontrúgás, a rögzített helyzetek, amelyben az Arsenal egészen kiemelkedően teljesített, és a szögletvariációkkal az őrületbe kergették az ellenfeleket, hiába készültek rá, az ellenfelek is, és a játékvezetők is. Nagyon-nagyon a szabályosság határáig elmentek. Az egy másik kérdés, hogy a Bajnokok Ligájában is engednek-e annyi fizikai kontaktust mondjuk az ötösen belül, majd mint a Premier League-ben. Úgyhogy a szögletekre, oldalszabadugrásokra nagyon-nagyon építhetnek. Hát azért nyilván nagy sztori lenne, hogy egy magyar származású, magyar gyökerekkel rendelkező futballista, Gyökeres Viktor Budapesten gólt szerezne. Aki talán nem volt, bár eredményes volt, de nem igazán győzte meg szerintem még az Arsenal szurkolóit, de azért vannak ott klasszis támadók, meg fantasztikus szélsők, és azért azt gondolom, hogy Ødegaard és Rice előtt játszanak 4-5-en, váltak hozzá persze, mind világsztárok, úgyhogy az Arsenalban abszolút benne van a gól. De én úgy gondolom, hogy nagyon nagy tisztelettel kezelik az ellenfelet mind a két oldalon, taktikai szempontból. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy amint a Paris Saint-Germain Bayern München két mérkőzés, hogy a párizsi az egy elképesztő őrült vágta volt, potyogtak a gólok, és teljesen kiszámíthatatlanul alakult a mérkőzés. És akkor ugye arra számítottunk, hogy akkor milyen góleső lehet majd Münchenben, hát ugye ott meg már sokkal. És abból a más, ugye a Harry Kane már tulajdonképpen nem osztott, nem szorzott, és a mérkőzés utolsó pillanataiban esett. A mérkőzést, vagy hát főleg a továbbítást már nem befolyásolta. És ráadásul ugye egy gyors góllal kezdődött a mérkőzés, úgyhogy akkor még inkább azt hittett, hogy akkor is megint lesz 6-8 gól, és aztán nem lett, tehát ezt szerintem lehetetlen kiszámolni. Azt mindenki tudja természetesen, hogy ez a döntő, itt azért nem lehet hibázni, itt nem fér bele egy 15 perces hullám völgy, tehát óriási koncentráció és fókuszáltság lesz mind a két csapat részéről. Én azt gondolom, hogy kellően friss lesz mind a két csapat, talán inkább egy hajszál a párizsiak frissebbek lehetnek, de azért már az Arzenál is ezt a mérkőzést úgy játszotta le Krisztián Pelisz ellen, hogy már bajnok volt, úgyhogy szerintem az a fajta probléma, ami az Interrel előfordult tavaly, az most idén kizáró lehet. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként a mérkőzés hangulatára, amely ugye most kivételesen nem esti kivilágításban, hanem fényes nappal kezdődik a mérkőzés, és még világos lesz, amikor...
8: Ha a rendes játékidőben eldől,
9: így van,
8: igen.
9: Így van. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja majd a...
8: Hát aztán majd utána meglátjuk, hogy a vendéglátó egységek hogyan bírják majd a terhelést 21 óra után. Tehát hogyha hosszabbítás is van, 21 óra után már vagy a csalódott, és vagy az örömködő szurkolók azok el fogják lepni a budapesti belvárost, ebben egész biztos vagyok. Úgyhogy hát ez a szombat este nagyon érdekes lesz, nem csak a Puskás Arénában. Somogyi Zsoltnak, a Nemzeti Sport munkatársának nagyon szépen köszönöm. Beszélünk majd még a Bajnokok Ligája döntőről a híreket követően is.
6: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Vereséggel zárta a svájci jégkorong elit világbajnokságot a magyar férfi válogatott, bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter. Folytatódik a napos melegidő eső nélkül. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
6: Sporthírek.
10: 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoport mérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldölt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. Gyirmót, Monor és Nagykanizsa cigánt párharcokat rendeznek a labdarúgó MB2 bejutásért, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megjelent közleményből. Az első mérkőzéseket vasárnap 17 óra 30 perctől, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik majd. Továbbra is Kárpáti Krisztián marad a PIK Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója. A 42 éves szakember a következő idénytől a Győr vezető edzője lett volna, de egészségügyi okokra hivatkozva a szerződést felbontották a felek áprilisban. Ma a Szegedi Klub bejelentette, hogy Kárpáti marad, és az akadémia irányítása mellett az U20-as csapat vezetőedzői tisztségét is betölti. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormánya, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a Szuverenitás Védelmi Hivatalt is. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdást, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárca vezető. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródás balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológia nemzetközi elismerésében, egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít.
6: Közlekedés.
10: A 4-es főúton Nyírtas térségében két személyautó ütközött össze, a 307-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 83-as főúton Tét térségében garanciális munkát végeznek, a Győr felé vezető oldalt az 51-es és az 55-ös kilométer között lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
10: Országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz. Holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 3 perc múlva 3:44, a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. Egy részeredmény a francia nyílt teniszbajnokságról. Női egyesben az első mérkőzését játssza Gál Fidalma, méghozzá az egyiptomi Sheriffel, és az első játszmában 5-4-re a magyar teniszező vezet. Ezekben a percekben egyébként Sheriff adogat tehát az egyenlítésért, és 40 semmire hozza is egyelőre ezt a játékot Sheriff. A folytatásban továbbra is labdarúgás, ahogyan korábban Somogyi Zsolttal is, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszéltük, hogy a Bajnokok Ligája döntőjét azt Budapesten rendezik majd szombaton 18 órától az Arsenal és a Paris Saint-Germain között, és most Gyenge Balázsral folytatjuk a Nemzeti Sport, valamint a Spieler TV Liverpooli tudósítójával. Szia Balázs!
2: Szia, szia!
1: Angliában milyen a várakozás az Arsenal Bajnokok Ligája döntőjét megelőzően, na meg úgy általában ugye a BL döntőt megelőzően, hogy az angol sajtó mit vár, mit remél ettől a finálétól, és hogyan hangolnak a találkozóra?
2: Abszolút optimistán tekint a sajtó, illetve a londoni, de egészen pontosan Arsenal szurkoló tábor a döntő elé, de ezzel nagyjából ki is merült az optimisták köre, mert mindazon szurkoló tábor képviselői, akik nem az Arsenal mellett vannak, úgy érzik, hogy itt esélyese lesz a londoni csapatnak. Azt mondják, hogy leginkább a két edző közti különbség jön majd ki a döntőn, tehát hogy Arteta ugyan most itt egy ilyen mondjuk úgy hatalmi űrbe sikerült sikeresen befurakodnia magát, meg a csapatát betuszkolni a Premier League-ben, mert hogyha a Manchester City nem ér egy korszak végére, akkor soha az életben nem lett volna bajnok az Arsenal, tehát hogy egy kicsit túlértékelt a londoni csapat. És van persze ebben egy adag, mondjuk úgy, belső rivalizálás itt az angol, főleg a nagyobb csapatok szurkolótáborai között, ahol teljesen egyértelmű, hogy egyszerűen nem szeretnék, hogy az Arsenal fusson be győztesként.
1: Akkor ezek szerint ott Angliában az nem jellemző, hogy minden más csapatnak a szurkolója már csak azért is a döntőben lévő angol vagy brit együttesnek szurkol, hogy legyen meg a közös siker. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországon az azért elképzelhető, hogy a nemzetközi kupában a Ferencváros sikeréért szorít egy újpesti szurkoló is, ez Angliában máshogy van, sőt, mi több, még akár ellenszurkolók is.
2: Meg nem szeretnék feltétlen vitába szállni itt az Újpest-Ferencváros relációban, de
1: hát akkor fogalmazunk úgy, hogy
2: nem mindenki
1: igen, de egy része talán úgy tudja ezt magának.
2: De valószínűbb, igen. Valószínűbb. Ez egyébként a két, most a magyar és az angol futball nemzetet és összehasonlítva mondom ezt, tehát itt, mert a kisebb nációknál ugye ott eleve a koeficiens közös megszerzése sokkal inkább összekovácsolja a riválisokat. Anglia túl nagy ehhez. Ezen kívül az, amit én most itt felvázoltam, azért gyorsan tegyük hozzá, hogy ez nem feltétlen jelenti azt, hogy a komplett angol futball társadalmat felmértem volna, és azt is hozzá kell tenni, hogy viszont azok az impulzusok és ingerek, amik engem Liverpoolban érnek, azért különösen hogy úgy mondjam, antagonisztikusak az Arsenallal szemben, mert egyébként mindenki mással szemben azok. Tehát itt ebben van egy jó nagy adag ebből, de azért többnyire a nagy brit, illetve a nagy angol klubok közti rivalizálás azért az olyan fokú, hogy itt még

0: többség azért nem áll az ősi rivális mellé. Ez igazából ez az ellentét a válogatott futballnál oldódik fel.
1: Tehát ott viszont igen. Jellemző. Jó, hogy az angol válogatottat szóba hozta, mert arról is érdemes beszélni majd, hogy ott milyen keretet hirdetett Thomas Tuchel, és hát az angolokat ezt mindenképpen meglepte, hogy milyen játékosok maradtak ki, de erről egy picit később akkor. Előtte még arról, hogy itt van a lehetőség az angoloknak, hogy mind a három nemzetközi kupaporondban, illetve kupasorozatban, így a helyes, angol győztes legyen. Az Európa Ligában már sikerült az Aston Villának megvernie a döntőben a Freiburgot. Holnap ugye Crystal Palace Rayo Vallecano Lipcsében a Konferencia Liga fináléjában, és az Arsenalnak lesz talán a legnehezebb dolga. Na de ezt hogyan kezelik az angolok? Tehát mennyire bír ez kiemelt szereppel az angol sajtóban, hogy söpörhetnek tényleg az európai kupákban az angol együttesek?
0: Meglepő módon, legalábbis számomra meglepő módon fontosnak érzik, sőt lokálisan még inkább fontosnak érzik, tehát Birminghamben az Aston Villánál és egyébként a Crystal Palace-nál Londonban, mert amit itt az előbb már pedzegetünk, hogy az angol futball nemzet meg a futball közvélemény egyszerűen egy olyan nagyságot lát maga előtt, amit ugye nehéz összevetni kisebb nációkkal, tehát itt lehetne az is, hogy csak a bajnokok ligája számít, mert az a csúcsok csúcsa, oda kell elérni, és az olyan Premier League csapatok, mint mondjuk az Aston Villa, amelyik ugye idén negyedik helyen végzett, és simán bajnokok ligája résztvevő lesz jövőre, de leginkább a költségvetését tekintve nagyságrendekkel veri azt a mezőnyt, amelyik egyébként az ő sorozatában indul, nem beszélve a Konferencia Ligáról, tehát így kezelhetné úgy az angol futball közvélemény ezt a másik kisebb tornát, hogy nem számít annyira, de most, hogy ez a hármas együttállás megvalósulhat, itt azért most már előkerült bőven az, hogy Anglia söpörhet, viszont, és ezt nagyon fontos hozzátenni, amennyiben az Arsenal elbukja a bajnokok ligáját, onnantól kezdve ez egy nagyon csorba siker lenne, tehát onnantól kezdve majd, hogy nem azt mondanám, hogy az Európa Liga és adott esetben a Konferencia Liga diadal az nem érne semmit az Arsenal diadala nélkül.
1: Tehát akkor itt minden vagy semmi az igazából a bajnokok ligájára, hát
0: igen,
1: igaz?
0: Igen.
1: És azt tekintve, hogy például az Aston Villa életében mégiscsak 1982 után jött egy európai trófea ismételten a Crystal Palace számára, tényleg a klub több mint 100 éves fennállása során példátlan az, hogy mondjuk egymás utáni két esztendőben jelentős trófával zárjanak egy idényt, az mégis gondolom a klubok terén sokat nyom alatba, tehát a Crystal Palace-nál és az Aston Villánál is.
0: Ó, igen, igen, igen, igen. Azért mondtam, hogy lokálisan azért ez itt nagyon sokat számít. Mert ugyan fanyalognak ám ezek a csapatok, még talán a szurkolók is az európai kupa idén közben, hogy ez csak veszi el az erőt a csapattól a Premier League-ben, hogy nem tudnak megfelelően a bajnokságban teljesíteni, de amint oda kerülnek a döntőhöz, teljesen megváltozik a kép. És csak hogy egy kiragadott példát említsek, a utolsó előtti PL fordulóban a Liverpool az Aston Villához látogatott Birminghambe, és akkor már kivívta a döntőbe jutást a csapat, és arra lettem figyelmes, hogy a szurkolók zöme valamiért 26-os számú mezben ment ki a meccs. De ilyen elképesztően sokan. Tehát ilyen meg se tudom mondani, hogy milyen nagy arányban, mintha egy ilyen személyi kultusz alakult volna ki a 26-os számú játékossal kapcsolatban, de nem erről volt szó. Mert ahogy közelebb értem, és először megpillantottam a nevet a 26-os felett, azt szerepelt, hogy finalists, azaz döntősök. Tehát egy Premier League meccsre, egy európai kupa siker küszöbén, akkor ugye még csak a küszöbén állt a csapat, tehát egy európai kupa siker küszöbén álló csapat, vagy ezt a sikert hirdetve, vagy akkor még ugye bennem teljesült sikert hirdetve, exponálják magukat a szurkolók, azért az több mint beszédes, hogy mégis mennyit jelent akár egy ilyen nagy egyesület számára, mint az Aston Villa, az európai szereplés.
1: Tiszta sor. Rátérve most már akkor egy picit az angol válogatottra, pénteken emlékeim szerint akkor hirdette ki a keretét Thomas Tuchel, ami a világbajnokságra utazik majd, és kimaradt ebből a keretből többi között Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire és Trent Alexander-Arnold is a nagyobb nevek közül, bekerült ellenben Ivan Toney, és még jó néhányan felhúzták a szemöldöküket azon is, hogy Jordan Henderson is ott lesz majd a világbajnoki keretben az angoloknál. Na ez hogyan csapódott le Angliában, mert hát a közösségi médiában mindenhol lehetett futni olyan mémekbe, ahol hát Thomas Tuchelt érdekes címben tüntetik fel, kritizálják azt illetően, hogy milyen keretet rakott össze. Hát erről is elmondta maga verzióját a német szakvezető, hogy ő csapatot épít, nem pedig sztárokat visz ki. Na ezt hogy látod, és milyen féleképpen csapódott ez le az angol sajtóban?
0: Há, nehéz ez a mostani szituáció, mert mondhatjuk azt, hogy egy ilyen keret hirdetése egy kicsit olyan, mint hogyha 19-re húzott volna a lapot Tuchel, tehát itt akkor ő most megpróbálja kitalálni, vagy feltalálni önmagát, és bizonyítani, hogy az eddigi vonalhoz képest hogy tud megújulni, és hogy most így előzetesen megideologizálni azt, hogy miért így döntött, ami nem feltétlen jelent egyet a sikerrel. A kritikus hangok egyenlőre erősebbek ezzel a keret hirdetéssel szemben. Meg ne felejtsük el azt, hogy Gareth Southgate alatt ugyan nem sikerült trófeát a magasba emelnie Angliának, de hát azért mégiscsak két EB döntő volt, VB elődöntő, szóval azért ott az angol válogatott, főleg az ezt megelőző ínséges, vagy ehhez mérten ínséges időszakokhoz képest kifejezetten fejlődési pályára állt, és alapvetően azért váltottak szövetségi kapitányt, mert ezt az utolsó lépést nem sikerült ilyen-olyan-amolyan okokból megtenni. De az irány Southgate alatt egyáltalán nem volt rossz, arról nem is beszélve, hogy a játékos állománya Angliának hiába van túlnyomó részt a Premier League olyan külföldi klasszisokkal tele, akik úgy tűnik, hogy inkább jelentik a húzóerőt a nagyobb csapatoknál, azért az angol játékosok közül azért bőven több, mint egy keretnyien emelkednek arra a szintre, mint a világ legjobb játékosai. Tehát Anglia elképesztően mély merítési lehetőséggel bír, nagyon-nagyon sok jó játékos van, és ezekből szemezgetni végső soron inkább azt mondom, hogy a bőség zavara az, ami itt felléphet, de az kétségtelen, hogy a válogatásnál itt egy-két nevet, amiket te is említettél, Henderson meg lehet esetleg ideologizálni azzal, hogy kell az a fajta tapasztalat és egyfajta ilyen vezérszerep, nem feltétlen a pályán, hanem inkább az öltözőben, kispadon, amire nagy szüksége van ezeknek a fiúknak, de például Ivan Toney behívását azt azért sokan valóban úgy fogadták, hogy felszaladt a szemöldökük.
1: Hát az Elekliban úgy tűnik, hogy olyan teljesítményt nyújtott, amivel Tuchelt meggyőzte a korábbi Brentfordi játékos. Gyenge Balázsnak, a Nemzeti Sport és a Spieler TV liverpooli tudósítójának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szia, Balázs!
0: Ja, én is köszönöm a lehetőséget.
1: 3 perc múlva 16 óra egy részeredmény Gál Fidalma mérkőzéséről, a Roland Garros első körében női egyesben az első játszmát elbukta a magyar teniszező, 7-5-re nyerte meg ezt Sheriff az egyiptomi ellenfele, és mindez azért lehet igazán fájdalmas Gál Fidalma számára, mert egyébként 4-1-re is vezetett, és 5-3-nál játszmaladdája is volt, innen sikerült elbuknia Sheriffel szemben az első szettet, lehet javítani a második szettben. Mi pedig a Nemzeti Sportkörrel megyünk tovább.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2:16, mikrofonnál Tóth Béla, a mai asztaltársaságot pedig Ballai Attila, Nemzeti Sport Rádió főszerkesztője, Bobori Balázs, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Székely Dávid, az N4 Sport csatorna igazgatója adja. Sziasztok!
3: Hello!
4: Szép délután!
2: Labdarúgással kezdünk, és futballal, mert hogy hát a Ferencvárosnál jelentős változásokra lehet készülni, és már jelentős változás is történt azt illetően, hogy bejelentették a zöldfehérek a vezetőedző távozását. Robi Kín elbúcsúzott az együttestől, be is indult már a találgatás a sajtóban, hogy ki lehet majd a helyettese, felvetődött már Borbély Balázs neve is, de az Eto szakvezetője nagyon gyorsan cáfolta, mondván, hogy neki szerződése van a Győrben, és emellett azért ilyenkor mindig bedobják Nenad Bjelicát, azt a horvát edzőt, aki legutóbb a Dinamo Zagrebnél dolgozott, és hát megindult ugye a vita is azt illetően, hogy magyar vagy külföldi edző legyen inkább a Ferencvárosnál, úgyhogy első körben én is erre lennék kíváncsi, hogy ti mit pártoltok, magyar vagy külföldi szakember? Attila?
4: Valamivel több külföldi edző van, mint magyar, ezt kár lenne tagadni, és egészen addig, amíg a Ferencváros magyar többségű csapat volt, azt mondtam, hogy igenis olyan edzőnek kell lennie, aki tudja, hogy mit jelent a Fradi, akinek pályafutása csúcsa az, hogy a Ferencváros vezetőedzője lett, mert hazaért. Még Nyilasi két edzősködése között egyébként ki is volt írva ott a régi edzőpán arra betonkerítésre, csak ennyi, hogy nyír, felkiált el, gyere haza, felkiált el. Mindenki tudta, hogy a ismeretes szerző mire gondolt. Most más világ van. Ennél a nemzetközi csapatnál igazából annak lenne jelentősége, hogy egy olyan edző legyen, aki elég hamar képbe kerül, akinek nem megy el fél éve arra, hogy rájön, hogy melyik földrészen van, melyik országban, mi a Ferencváros, aki tudjon úgy angolul beszélni, hogy minden játékossal, persze a játékosok nem feltétlenül tudnak mindúgy, le tudjon ülni, úgyhogy mélyen tudjon beszélgetni velük, tehát ne egy 200-as szókincsel dolgozzon, mert úgy nagyon nehéz lesz az elejét az egésznek végigvinni. Akárki kerül most a Fradihoz edzőnek, ennyi szóval nem lesz egyszerű dolga.
2: És nem lesz sok ideje sem, mert az Európa Liga első selejtezőkörében már július elején érdekelt lesz az FTC.
3: Hát június 8-a, a foci VB még nem kezdődik el elfben, amikor a Ferencvárosnak, a játékosoknak jelentkezniük kell az első edzése, az nyilván csak egy állapot felmérés, de mégiscsak. Szerintem ez most nem lehet, tehát nincsen jó döntés jelen helyzetben, mert annyira sok a bizonytalan tényező a Ferencváros házatáján és környékén, hogy most önmagában egy elvi dolog, hogy most magyar vagy külföldi, magyarral is mehetne jól, mert lásd, egy Borbély Balázs az egy olyan döntés lenne, ami szerintem mindenki elfogadna, egész egyszer azért, mert a Győr nem csak hogy bajnok lett, de olyan focival lett bajnok, amit szerintem a Ferencváros szurkolók is elfogadtak volna a magyar bajnokságban, nyilván más játék kell itthon, más külföldön, ez nem is kérdés, külföldre kinek megvolt a játéka, Magyarországra szerintem kevésbé, de hát itt most meg kell várni, hogy mi lesz az elnökkel, mi lesz új elnök, tulajdonos. Én engem az meglepne, én szerintem nagyon furcsa dolog az internet manapság, felelőtlenül írnak nagyon-nagyon sok mindent le az emberek, ami nekem borzasztóan nem tetszik, mert soha nem gondolok bele a másik oldalba, hogy azoknak ez az egész hogyan eshet. Tehát akkor írd meg, hogy azt hallod, hogy már nem Hajnal Tamás a sportigazgató, hogyha felhívtad Hajnal Tamást és megkérdezted, hogy Tamás, te vagy a sportigazgató, vagy nem te vagy a sportigazgató. És értem, hogy blogok azt írnak, amit akarnak, nincsen semmiféle fajta következmény, bármit le lehet írni, aztán amikor 6 különböző dolgot leírnak, akkor utána visszautanak, hogy ahogy mi is megírtuk egyébként korábban ez történt. Én ezt nagyon nem tartom egy fair dolognak, és most szigorúan azért, mert az MTV-t képviselem, nem mondok ennél frappánsabbat erre, hogy ezt milyen dolognak tartom, de szerintem ez probléma. És iszonyatosan nehéz jelen pillanatban bárkit szerintem hosszú távon szerződtetni. Ha engem kérdezel, én nagyon megnézném, hogy Leandro mire menne ezzel a csapattal, akár úgy is, hogy neki a papírja nincsen meg Hajnal Tamással közösen. A következő fél évben itt amíg eldől a klub jövője, hogy októberig szól Kubatov Gábor elnöki megbízatása. Én nem hiszem, hogy addig értelme lenne bárkit hosszú távon kinevezni. És amit én hallok Leandróról, ő egy végtelenül felkészült, nagyon-nagyon jó szakember, nagyon precíz és sokat tudó szakember. Hajnal Tamásnak megvan a prója, ő is együtt ér ezzel a csapattal. Én most biztos, hogy ebbe az irányba indulnék el.
5: Hát az azért lehetett hallani, hogy a Ferencváros akarja Borbé Balázs, és aki mondta is, hogy neki élő szerződése a Nagy Győrrel, de hogyha most jól olvastam, pont kiderült, hogy van ebben a szerződésben egy kivásárlási
3: pont. Nem azt mondta, hogy a
5: pont.
3: Győr kispadján fog kiülni az első NB1-es bajnoki.
5: Tehát van egy kivásárlási záradék ebben a szerződésben, de én nagyon meg lennék most lepődve, hogyha bárki most a Ferencvárosnál ilyen nagy mutatványokra készülne, vagy erre áldozza, hogy most kivásároljuk éppen a rivális edzőjét, úgyhogy azt nem tudom, hogy ki lesz a Fradi edzője, meg hogy milyen szempontok alapján válogatnak, mert most tényleg ilyen vaksötétbe tapogatózunk a Fradival kapcsolatban, és nem látjuk. Én azért abban reménykedem, hogy olyan nevek vetődnek majd fel, ami mondjuk tényleg itthon is a minőséget képviselheti, vagy egy olyan futballkultúrából érkező tréner érkezik, ami magasabb a magyarénál, mert most nem tudom pont, hogyha jól olvastam, Debrecenben egy észt litván edzőpárost szeretnének a lengyel 12. helyezett csapat két pályaedzőjét, illetve erről szólnak a hírek, hogy esetleg ők esélyesek lennek a Debrecen kispadjára. Én ezeket bevallom, nem értem ezeket a gondolatokat. Nyilván ez is lehet, hogy csak kacsa. Nem tudom, hogy jönnek ezek a nevek akkor így a világhálón velünk szembe, vagy tényleg valós alapja van-e annak, hogy egy észtitván edzőpárosa fusson, aki Loki a következő idénynek. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a magyar futballnak már van annyi önbecsülése, meg talán az edzői szakma is kiállhatna önmagáért, hogy azért elég sok prolicenszes edző van ebben az országban ilyenkor, hogy lehetne esetleg gondolkodni magyar edzőben, bár látjuk, hogy még az sem garancia, hogy valaki dolgozhasson tovább, hogyha történesen főült az NB2-ből az NB1-be.
3: És bocsánat, még egyet ide fűznék, a legfrusztrálóbb ebben az egészben, hogy ugye itt most először nem tudom hány év után, nem a Ferencváros, azt tudom, hogy hány év után nem a Ferencváros a bajnok, és van, és erre akartam utalni, igencsak reális esélye annak, hogy egynél több magyar csapat legyen valamelyik európai kupasorozat főtábláján. Tehát ez most pont az az időszak, amikor a legnagyobb biztonság kellene, és a legjobb munkafeltételek, és a legkiszámíthatóbb időszak annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Mert ez a koeficiens pontok gyűjtése szempontjából egy égetően fontos nyár lesz a magyar futballban. Úgyhogy itt most nagyon taktikázni, kísérletezni, ugye, ha már Debrecen beszéljük, szintén európai kupa induló, tehát hogy adjuk már meg azt a lehetőséget, ugye a Győrnél valószínűleg a fél csapatot eladják, igen. Adjuk már meg a lehetőséget a magyar futballnak arra, hogyha már így alakult, hogy ne egyedül a Ferencváros legyen ott az európai főtáblán, és ugye még a Fradinak is azért az Európa Liga nem bajnoki ág, az nem annyira egyszerű, onnan még lehet egy konferenciáliga, ami nyilván a minimum, most már én azt mondom, ennyi csoportkör meg tavasz után, de azért nem annyira jó most így a helyzet, és én nagyon-nagyon szurkolok, hogy az ilyen nehéz időszakot is sikerül leküzdenie, úgy amblokka a magyar futballnak.
4: Igen, a Fradi helyzetében most tipikusan igaz, hogy jó döntés az információ kell, és nagyon észnél kell lenni, nincs a Fradi abban a helyzetben, hogy válogasson kiválóbbnál kiválóbb jelöltek között szerintem, de annyi olyan példa volt a Fradinál, hogy előre nem lehetett tudni, hogy mi sül ki belőle. Itt a rádióban könnyű helyzetben vagyunk, mert bejön egy külsős, 3 hónapos próbaidős szerződést kap, és ha kiderül másfél hónap után, hogy nem stimmel, akkor az tehet kösz, nem jött be. Valamivel komolyabb pozíció a Fradi vezetői edzői pozíció, ott nincsen próbaidő.
3: Ott másfél hónap alatt is tönkre lehet tenni egy szezont. Ott,
4: igen, igen. És most hiába mondott, hogy a horvát edző jó, a Fradi első külföldi edzője horvát volt, Marian Vlach, 100 év után volt először külföldi edzője, rendben volt az ember. Mindenki szerette. Más kérdés, hogy amikor Zágrábból az Anya Egyesülettől az első hívó szó megjött, felült az első vonatra. Jött a másik horvát, Stanko Poklapovics, aki azért nem tartott edzést egyszer, mert mondta, hogy jön a feleségem, ki kell mennem a reptérre. Hát az már egy máskaliber volt, tehát ilyen megfáradt erőművész ne jöjjön. De futóbolond se jöjjön, mint mondjuk Bobby Davison, aki annak idén stoplis cipőbe ült a padon, meg rohangam, féltünk, hogy be fogja cserélni magát. És akkor mondtuk, hogy na még egy angol ne jöjjön, jött a második Craig Short, az egy igazi úriember volt, az első perctől kezdve tudta, hogy hol van. Tehát itt nagyon széles a paletta.
2: És a Robikinnek milyen a megítélése, vagy ti hogyan ítélitek meg az ő másfél éves pályáját a Ferencvárosnál, mert hát hallani lehet az ő esetében is arról, hogy vannak érte ajánlatok, akár a Szlovánt lehet említeni Pozsonyból, vagy a Celticet, hogy ott megüresedett a kispad, és korábban is szóba hozták már őt a Szigetországban több együttessel is. Robikinnél nem az a helyzet, hogy az első adandó alkalommal búcsút intett a Ferencvárosnak?
5: Szerintem azért megint abban a helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy mi történik a Ferencváros klubházában. Tehát, hogy nem tudjuk az indokokat, és senki nem mondja el, hogy Robikin miért döntött így. Tehát, hogy csak tippelgetünk, hát hogy Robikin miért megy
2: el. De hogy hova megy? Szurkoló erre mit mondjanak?
5: Semmit. De, ugyanazt, amit mi.
4: De hogy hova megy, az részben válasz lesz, hogy igen. Taszítás volt, vagy vonzás. Mert ha a Slovan Bratislavához megy, akkor taszítás volt innen.
5: Igen. Igen,
4: ha a Celtichez megy, akkor vonzás volt a Brit-szigetről. Még akkor is azt mondom egyébként, hogy éppen lehetett van itt maradni a Fradira, ha minden rendben van, de egészen más, hogyha mondjuk egy Premier League klubhoz tud menni, vagy a Celtichez tud menni, mint hogy itt a környékbe elmegy valamelyik, tudom én, nem is.
5: Hát azt mondom, nem nincsen magasabb polcon, mint
4: persze, a Fradi. Persze, hogy legutóbb éppen 4-1 nyert a Fradi a téglamezés stadionba.
3: Az milyen este volt. Igen, egyetértek az urakkal abszolút. Annyi, hogy azért Robikint is meg lehet érteni szerintem. Tehát egyrészt kevés az az ország, és kevés az a bajnokság, ahol két nap a bajnokság rajtja előtt szólnak, hogy akkor itt igencsak fontos anyagi tényező az, hogy akkor most hány magyar játszik a csapatban folyamatosan. Emiatt meg aztán nem tud úgy variálni, rotálni a játékosaidat, ahogyan szeretnéd. Hozzám az információt, hogy életre jobb sikerének tartotta volna, hogyha így is megnyeri a bajnokságot a Ferencvárossal. És ez szerintem tényleg nem egy fair rendszer és helyzet, hogy 4 nappal, 3 nappal a bajnokság kezdete előtt kapsz egy ilyen ukázt, hogy már pedig akkor el kell kezdeni játszadozni. És az, hogy télen az amúgy meglévő játékodat teljesen szétszedik, mert hogy Varga Barnabást eladják, még Tóth Alexet azt mondjuk, talán kevésbé fáradtad, de Varga Barnást mindenképp. Tehát szerintem benne gyűlt azért itt feszültség, és ezt nem tudta jól feldolgozni, de az tény is való, hogy nem volt válasza. Tehát a második fél évben, bármilyen is az első fél évben vesztette el szerintem a Fradi a bajnoki címet, hiszen ott hullajtott nagyon-nagyon komolyan pontokat, nem volt válasza arra az új helyzetre, hogy akkor itt most Varga Barnabás nélkül kell megoldani, és ugyanaz maradt a játék, rugdosták befelé a labdákat középre, aztán valaki befelé, de nincs még egy Varga Barnabás. Most azt mondom, hogy Európában sem nagyon, a magyar bajnokságban meg a Ferencváros környékén abszolút nem. Erre jött még irdatlan sok sérülés a vége felé, tehát tényleg azért, ha megnézzük, hogy akkor egyszerűen nem is nagyon hallottunk, mert konkrétan nem játszott már a hajrában, Pešić második edzővel veszett össze, aztán ugye az egy olyan közösségi médiás bejegyzés volt, amit tett a bajnoki ezüstérem után, amit hát szerintem nem igazán elegáns, még ha privát oldalán akkor is. Tehát, hogy itt azért sok olyan baj volt, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen megfáradt kapcsolat lett itt másfél év alatt, egyébként a profi futballban a másfél évben nem egy rövid időszak manapság sajnos, tehát azt nem mondhatjuk, hogy ez
2: 16 időszak volt.
3: 6 hónap, és ha egy ponttal többje van a Fradinak, akkor minden idők egy legjobb szezonja, mert Európában elmentél a 16 közé, megnyerted a kupát, megnyerted volna a bajnokságot, és senki nem szólhat egy szót sem, de szerintem nem meglepő, hogy elment, tehát a hírek azok sokkal inkább arról szóltak, hogy kirúgni nagyon a Fradi nem akarta, de nem is nagyon kellett, és ő se feltétlenül akart maradni. Nyilván egy Tottenhamhez most így nem fog menni, hogy bent maradt a Spurs, a Celtic az egy nyitottabb, ott azért a bukik eléggé előre teszik, de hogy a Szlován lesz, az meg kínos. Tehát akkor már inkább maradj egy kicsit, és várakozz, és mutogass azt, hogy lásd, Európában jók voltunk. Nekem az a bajom vele, hogy nem láttad azt, hogy máshogy futballozna a Ferencváros itthon, és máshogy külföldön. Arra volt meg a játék, ami külföldön kellett. Én azt éreztem, és itt is visszacsatolnék Attilához, hogy neki sokkal fontosabb volt az, hogy az európai futballban jó eredményt tudjon felmutatni, mert úgy volt vele, hogy arra figyelnek fel igazán. És ez egy érezhető prioritás volt az ő esetében, hogy lám, Európában nagy nevű csapatok ellen, amikor mindenki játszhat, és nem a szabályok mondják meg, hogy ki, akkor milyen jók vagyunk. És ez volt az, ami egy kicsit szerintem önző volt a King-féle viselkedésben, és inkább saját magát tolta ezzel előtérbe, és picit kevésbé priorizálta a magyar bajnokságot, ennek meg az lett a vége, hogy a Győr lett a bajnok. Hozzáteszem, a Fradi nem gyűjtött kevés pontot, hanem a György gyűjtött nagyon-nagyon szépet az elmúlt időszakhoz képest.
2: Szinte ugyanannyit hozott a Ferencváros, mint egy évvel ezelőtt, és nagyjából a statisztikája is ugyanaz volt a szerzett gólokat, talán a szerzett gólok még több is volt, mint egy évvel ezelőtt. valóban az Eto'o fejlődött. Na de korábban Dávid, te mondtad azt, hogy realitás lehet akár, hogy két magyar csapatot legyen a főtáblán az európai kupákban a következő idényben. A Ferencvárosnak ilyen lehetséges ellenfelei lehetnek az Európa Liga első selejtező körében. Zsolna, Vojvodina, Kolozsvárról az Universitatea, Alumini, Derry City, Írországból is egy izlandi együttes, a Vestri. Itt azért már lehet egy-két olyan csapatot mondani, amely ellen meg kell izzadni egész biztosan.
5: Az első fordulóban szerintem nagyon nehéz olyan csapat találni, ami biztos, hogy megvan, és nem kell izzadni.
3: Ez egy Derry City.
2: Derry City, Vestri.
4: De nemrég volt itt a Klaksvik azért.
5: Igen, igen, talán valamikor a 2010-es évek közepén a Videóton pedig egy Velszi csapattal küzdött meg úgy, hogy 11-esekig ment a párbaj. Tehát, hogy azért első kör tétmérkőzések nélkül a nyár közepén, tehát, hogy
2: és ez július első hetei, igen, igen, nagyon igen, korán igen. Be kell szállni.
5: Hogy szerintem az még nagyon lútri, kellene egy jó sorsolás nyilván a Fradinak, hogy annyira ne kell megizzadni, mint én most gondolom, hogy egyébként egyik, tehát nincs egyszerű ellenfél, tehát én nem vagyok benne biztos, hogyha el kell menni Izlandra, ott az nagyon kellemes túra. Elképesztő lelkes ellenfél, egy olyan játékmodor, egy stílus, amit általában a magyar csapatok nem kedvelnek, főleg nem egy ilyen a idénynek ebben a szakaszában, amiben mondjuk esetleg a Fradinak oda kell mennie. De egyébként el azt gondolom, hogy senkinek nem kellemes futball az, amit július közepén, aki ebben a szakaszban beszállt, tehát az ellenfeleknek sem, esetleg a motiváció egy picivel más.
4: Egyébként még annyit, hogy kicsit más téma, de az időzítés teljes nonsens, úgy, hogy futball világbajnokság zajlik, és alatt a európai kupameccsek mennek. Nyilván a hírértéke magának egy ilyen meccsnek a szűk kemény magon kívül, aki minden meccsek jár nulla, senkit nem érdekel. Másik pedig nem is vélelmezett, hogy ezekben a csapatokban lehet olyan játékos, aki világbajnoki keretnek a tagja, mert akkor a kénytelen a kettő között választani.
2: Hát és ha már csak Ferencáról Zsozef ott lesz, hát, a haiti válogatottban.
4: Na de igen.
3: Addigra azért, tehát elődöntőig nem megy haiti, de nyilván nekem is figyelnie kell. Tehát ez benne van, hozzáteszem, azzal vitatkoznék, tehát nézettséget tekintve ezek a meccsek, főleg a BL selejtezők egyébként kifejezetten jól teljesítenek. De az Európa Liga meccsek is, tehát bőven bajnokikon fölötti nézettséget hoznak, bármennyire is júliust írunk meg.
4: De VB alatt?
3: Igen.
4: Igen?
3: Igen. Tehát, hogy, jó, tehát hogy az hogy nem lenne fontos, meghatározó egyébként, ott inkább az ős káosz, hogy a csapatok rendelkeznek a közvetítési jogaikkal, úgyhogy csütörtökön délután még nem tudott, hogy jövő hét csütörtökön itthon vagy otthon, és kivel játszik a Ferencváros, vagy a Győr az még reméljük minél tovább lesz kedden szerdán, de mondjuk a Debrecen vagy a Paks, tehát hogy ilyen őskáosz, és mindig egy ilyen iszonyatos fejvesztés az egész, ezt biztos, hogy előbb-utóbb valahogy rendbe kéne tenni, de hát látjuk, a Fradi azért már egyre közelebb van ahhoz, hogy ne kelljen ilyen helyzetben futballoznia, és a magyar futball lenne fontos, hogy most még valaki gyűjtögessen pontokat, és 2-3 évig legyen így, és elinduljunk egy lengyel példán, hogy ott már fix főtáblásaink legyenek.
2: És 4 konferencialiga szereplője volt a lengyel futballnak az előző idényben, de ugye erre visszatérve, igazából a világbajnokság nagyon nem fog ütközni a világbajnokság mérkőzései azokkal a mérkőzésekkel majd, amit a nemzetközi kupában teljesítenek magyar csapatok.
3: Igen, de hajnal. Ugye, ha 8-kor akarsz játszani, mert hogy baromi meleg van, és 9-kor már meccs van, az már nyilván nem megy. Tehát az alkudozás ott indul, hogy játsszál léci 6-kor. Akkor meg, na menj a fenébe, mert 6-kor kell. Tehát itt azért ezek a szezonunk múlik rajta mondattal érkező válaszok, úgyhogy ezek mindig jó időszakok.
4: De szurkolói szemmel, vagy a néző szemével azt mondom, hogy megfekszi a gyomromat ez a sok meccs. Tehát, hogyha az olyan, mint hetente 2 rétes teszel, az jó. Mikor VB van, akkor naponta eszel 4-et, most egyél meg még egyet, az 5-et, az a európai klub meccs. Hát nem fog megnézni 5 meccset egy nap.
2: Világbajnokság 104 mérkőzése.
4: Akkor már nem lesz.
5: Kuraszom akkor mi lesz?
3: Nekem elefántcsontpart Kuraszom az egyik meccsem. Az.
2: Még egy gondolat a Ferencváros házatájáról, hogy várhatóan azért azt már érintettétek, hogy a vezetőségen belül is várható átalakulás, és a játékos keret is alakul, formálódik azt illetően, hogy egyelőre távozóról lehet hallani. Abu Fáni az, aki hát elég komoly kérője van Belgrádból a Zvezda személyében, és feltehetően ő azért a következő idényt már nem a Ferencvárosban kezdi. Hogyan oldható fel, illetve mit gondoltak, hogy mikorra kellene kialakulnia úgy a keretnek a Ferencvárosnál, hogy az még ne késő legyen?
5: Tegnap.
2: Tegnap?
5: Igen.
2: Dávid?
3: Abszolút egyetértek. Hát, régen a Ferencvárosra jellemző volt az, hogy januárban megvette azokat a játékosokat, akikkel utána nyáron...
2: Most érkeztek ilyen játékosok nem. januárban?
3: Szerintem nem.
2: A Kovacevic az, aki januárban csatlakozott, Ákolátsze.
3: Hát nyilván ezeket nem láttuk, ezeket a játékosokat, hogy hogyan.
2: Mariano Gomez?
3: Ő egyébként szerintem jól is vált be, de nyilván például Gartenmanról sem tudunk semmit, neki lejár a szerződése, és senki nem tudja, hogy ma egy marad. És ugye ilyenkor, és megint azt mondom, hogy ezért nem tudjuk ezt eldönteni innen, nagyon jót tudunk erről beszélgetni, de nem vagyunk a rendelkezésre álló információk 5%-ának birtokában sem. És itt tényleg borzasztó nehéz okosat is mondani, meg azt is tudjuk, hogy valószínűleg a Ferencváros sincsen még jelen pillanatban minden létező információ birtokában, amire szüksége volna a különböző döntések meghozatalában. Tehát ez most egy nagyon-nagyon nyakatekert időszak, és nyilván ez az élet több területén is jellemző, meg igaz ezekben a hónapokban, aztán majd nyilván előbb-utóbb minden beáll. Itt inkább az a kérdés, és az az érdekes, hogy mennyire éri ezt az egész új szituáció a magyar sportot, a klubvezetőket váratlanul. Vagy mennyire sikerült felkészülni egy ilyen eshetőségre, most kimondhatjuk, a választási eredmény okozta új helyzet, hogy erre szerintem nem igazán készültek fel úgy a magyar klubok, a és a magyar sport.
2: Sem a zászlós hajónál sem
3: szerintem
2: sikerült?
3: Én azt látom kívül, de mondom, nem látok bele, tehát hogy lehetségesen rosszul látom. Én több bizonytalanságot érzek annál, mint amit egy ennyi időn keresztül az európai futballban, én azt mondom, most már meghatározó szerepet betöltő, a futballt ismerők tényleg ismerik a Ferencvárost mindenhol klub életében, be kellene egy ilyen új helyzet, hogy töltsön.
4: A Ferencváros erre a helyzetre akkor tudott volna felkészülni, hogyha az elmúlt években felhalmozza a bevételéből akkora tartalékot, hogy azt mondja, hogy ha se a TV közvetítésükből, se a szerencsétekből, se onnan nem jön semmi pénz, és nulla néző lesz a rálátón, akkor is megélünk egy évig, és majd meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor a történtek ismeretében fel tudunk készülni az új helyzetre. De mivel a jelek szerint nem ez a szituáció, és valóban nem lehet tudni, hogy... Az a csapda helyzet, ugye, hogy június 30-ig ki kell alakítani az új kereteket, ugye általában a csapatsportágokba. Június 30-ig valószínűleg nem lesz egy olyan egységes sportkoncepció Magyarországon, hogy kőbe lesz vésve, amit eddig úgy tudtunk. Aztán majd lehet, hogy akit most elengedtél, az már a szeptemberi, októberi ismereteid szerint megtartható lett volna, és egybe tartottad volna a csapatot. Csak hogyha kénytelen vagy, vagy nem vagy kénytelen, de óvatosságból azt mondta, hogy gyerekek, menjetek, amerre láttok. Hát én nem tudok semmit ígérni. Ezt mondod júniusban, és októberben azt mondta, hogy gyertek már vissza, mert mégis az ilyen már nem lesz. Igen, hát ez azért nehéz helyzet.
3: Én is azt érzem egyébként, hogy az új kormánynak is meglehetősen fontos a sport. Tehát maga a miniszterelnök is elmondta, hogy Ferencváros szurkoló, és minden egyes nyilatkozat onnan is azt támasztja alá, hogy meghatározó lesz, tehát annyira nem kéne ettől tartani.
2: De azt is mondják, hogy a politikát viszont ki akarják vonni a versenysportból.
3: De nyilván ezt értem, tehát ezért mondom azt, hogy nagyon érdekes lesz az, hogy mondjuk az elnök, Kubatov Gábor marad-e az elnök október után, vagy sem. Sőt, ha nagyon őszinte vagyok, engem meglepne, ha maradna, pont ebből az üzenetből is kifolyólag. De az, hogy a klubot ő úgy adja át, hogy srácok, ezt építettük, egyébként tényleg a békaseggel, bocsánat, hogy itt nem szabad mondani, de hogy nagyon-nagyon lentről kellett felhozni a Ferencváros, és ebben volt sok segítség és támogatás, amit kapott a Fradi, ezt se hallgassuk el, de azért tényleg Európában egyedül a Ferencváros tudott. Tehát én 17 környékén, 17-ben lett bajnok a Vidi, 17-18, ott még a Fehérvár ugyanazon a szinten volt, bevételeket tekintve, játékos állományban, fizetési potenciában volt olyan Ferencváros játékos, akit ki tudott vásárolni, úgyhogy sokkal többet ajánlott fizetésként, és ahhoz képest mennyire eltűnt. A Fradi meg Európában szinte minden évben egyet legalább előrelépett, vagy maradt azon a szinten. Tehát ezt nem tud elvitatni. Azt, hogy, amit Attila mond, hogy sikerült egy olyan klubmodellt ennyi idő alatt kiépíteni, ami kvázi önfenntartó az európai pénzekből, a jegybevételekből, a mörcsökből, minden másból be tud jönni, vagy sem, Az már egy másik kérdés, és ez lesz szerintem a következő fokmérője ennek az elnöki időszaknak. Aztán az is lehet, hogy eladják valakinek a klubot, és azt mondják, hogy akkor csináljátok tovább, srácok, és itt van a befektető, mert hozzáteszem, a futball világában az a pénz, amiből a Fradi gazdálkodik, még mindig nem számít kimagaslóan soknak. Tehát ezben, most érted, egy, egy arab befekt, most nem tudom, hogy állnánk ahhoz a helyzethez, hogy jönne valaki Dubajból, és azt mondaná, hogy akkor én a társaságomat Európában a Ferencvároson keresztül szeretném reklámozni, és nekem ez tökre megéri, fix európai kupainduló a Ferencváros, és akkor Dubaj Air, vagy nem tudom, ami a...
2: Fly Emirates, Ferencváros.
3: Nem kéne névadosztón, de a mellszponzor ott legyen.
2: És hogyha már elkanyarodtunk a sport irányítás felé, akkor ide kívánkozik ez is, és erről is beszélünk. Azt hiszem, hogy Kálnöki Kis Attila lett a sportért felelős államtitkár. Ezt vasárnap jelentették be, korábban is lehetett már az ő nevét hallani. Korábbi öttusa világbajnok, sportújságíró, aki az utóbbi években a 24.hu főmunkatársa volt, és dolgozott a Nemzeti Sport főszerkesztőjeként, emellett könyvei jelentek meg. Az, hogy őt nevezték ki, azt hiszem, hogy abból a szempontból nem volt váratlan, hogy már szerepelt a neve a sajtóban, de az, hogy egy sportújságíró lesz a sportért felelős államtitkár, az mennyiben jelent újdonságot, mennyiben hozhat változást a sport életbe?
5: Nem tudom, én annyit tudok az Attiláról elmondani, hogy egy nagyon korrekt, egyenes embernek ismerem, aki én azt gondolom, hogy nagyon jól látja sokszor a magyar sporthelyzetet, ilyen szempontból mindenképpen jó, hogy ő ül ebbe a székbe. Meg hát azért ő nem csak sportújságírókon dolgozott, tehát ő neki nagyon komoly sportvezetői múltja van, szerencsére sportolói múltja is van, tehát ő sportolói fejjel is tud gondolkodni. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Szerintem nagyon nehéz dolga lesz. Egyébként abban biztos vagyok, hogy az előző államtitkárnak is nagyon nehéz dolga volt, Attilának is nehéz dolga lesz, de miután pontosan annyi mindent látott a sportban, ezért egy jó választásnak tűnik elsőre.
4: Nagyon régóta ismerjük egymást, dolgoztunk is együtt, újságíróként, magánemberként is kifejezetten azt mondom, hogy kedvelem Attilát. Azért is lesz nagyon nehéz dolga, mert amit most elvállalt, azt még pontosan ő se láthatja, hogy mi, és egy másik szakma. Éppen ezért nyilván nem fogok neki tanácsokat adni se így se telefonon. Azt mondanám, hogy azt az egy-két embert, aki közvetlen alatta dolgozik, nagyon-nagyon úgy kell kiválasztania, hogyha kérdeztőlük, akkor azonnal exakt válaszokat tudjon kapni, mert azoknak az embereknek legyen meg az a tapasztalatuk, abban a rendszerben nőjenek fel, vagy kellett, hogy felnőjenek, amelyik a magyar sportirányításnak valamilyen szinten a része, mert tehát hogyha Attilának a legegyszerűbb választása lenne, hogy hasonszűrű kollégáknak, jófejeknek, a magyar sport beártas embereknek szól, hogy gyere, csak hogyha mindegyikük ilyen lesz, akkor és senki nem volt olyan, aki napi 12 órán keresztül verte a szöget ebbe az aparátcsik szakmába, akkor még nehezebb lesz.
3: A korrekt, tehát nekem is az lett volna az első jelző, amit mondtam volna. Párszor beszéltünk munkaügyben, de akkor mindig kifejezetten korrekt volt velem, meg szerintem minden kollégánkkal, tehát ez mindenképpen pozitív, és egyetértek Attilával. Szerintem még ő maga sem látja azt, hogy ez milyen munka folyamat lesz, meg mennyire. Tehát ehhez biztos, hogy idő kell, meg türelem kell. Az önéletrajza az viszont szerintem extra, hogy felsoroltad, tehát hogy gyakorlatilag a sport minden egyes szegmensében dolgozott legalább egy kicsit. A gyermeke ráadásul profi sportoló, tehát hogy meg szakértőnk volt a Magyar Kupa döntőn, tehát hogy pedig akkor még nem tudtuk, tehát nem helyezkedtünk, csak egész egyszer annyi kupa döntője volt, hogy adta magát, hogy őt hívjuk meg, de akkor rákeresztünk volna, hogy tényleg ez van ide az információ, amit egyébként akkor én még nem is tudtam. De a lényeg az, hogy az önéletrajz az abszolút mértékben rendben van, tényleg szerintem minden szegmens megvan, és mindenkit ismer a sportban, ami nyilván meghatározó és fontos. Az pedig megint egy olyan kérdéskör, hogy mennyire látunk bele abba, hogy ez majd mennyire az ő irányítása, mennyire kapja meg azt, hogy mi legyen az irány, és csak azt kell követnie. Tehát azért ez egy hosszabb történet lesz. Izgalmas, hogy most ő kapja meg ezt a lehetőséget. És sok sikert kívánunk neki mindannyian, mert nyilván a sport az szívügyünk, és szerintem az országnak egy igazán fontos része és eleme az, hogy a magyar sport az rendben legyen, mert ha a sport rendben van, az nagyon sok jót hoz magával.
2: Folytatjuk majd többi között Bajnokok Ligája döntővel, kosárlabdával és jégkoranggal is, de csak a híreket követően.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Vereséggel zárta a svájci jégkorong elit világbajnokságot a magyar férfi válogatott. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött meg az országgyűlés ülése. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
6: Sporthírek.
7: 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoport mérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldölt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. 12 légióst hívott be a júniusi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar női labdarúgó válogatott keretébe Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. A magyarok 4 mérkőzést követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel csoportjuk első helyén állnak. A folytatásban jövő pénteken a csoport második Azerbajdzsán vendégeként lép pályára a nemzeti csapat, 4 nappal később pedig Andorrát fogadja az Illovszki Rudolf stadionban. Gyirmót Monor és Nagykanizsa Cigánd párharcokat rendeznek a labdarúgó NB2 bejutásért, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megjelent közleményből. Az első mérkőzéseket vasárnap 17 óra 30 perctől, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik majd. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6, 6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Meglepetésre búcsúzott egyesben Daniel Medvegyev, aki a nála 89 helyjel hátrébb rangsorolt, Adam Weltontól 5 játszmában kapott ki a nyitó fordulóban.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alap forrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A 27 szupermérföldkő az igazságszolgáltatás függetlenségére és az uniós pénzügyi érdekek védelmére vonatkoznak. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamat folyosó két szélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanácsa a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntését. Hozzátette, a Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlaghőmérséklet jellemző.
6: Közlekedés.
7: Az M0-ás autóút keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös autópálya felé két személyautó koccant. A 38-as kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
7: Országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz. Holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 37 perc a pontos idő, folytatjuk Balai Attilával, Bobori Balázssal és Székely Dáviddal a sportkört, méghozzá ott, hogy szombaton rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, futball a sportág, Arsenal Paris Saint-Germain 18 órától itt a Puskás Arénában, és igazából már minden e körül a mérkőzés körül forog a labdarúgás világában. Ti hogyan tekintetek előre erre a találkozóra, mit vártok tőle? Én egy dologban vagyok biztos, az, hogy szombat éjjel Budapest belvárosában nem érdemes tartózkodni, vagy talán pont aki azt szereti, az tartózkodhat. Majd nem rád mutattam, senki ezt nem mutattam.
3: Mondjuk el, hogy én kaptam meg a mutatást egy az egyben.
2: Önkéntelen gesztus volt, de senkire nem akartam mutatni, tehát az biztos, hogy a belvárosban ott hatalmas buli lesz, egyik-másik oldalon, majd kiderül, szombat éjjel. Na de ti mit vártok ettől a találkozótól? Két olyan csapat, amelyik azért ebben az idényben hazájában majdnem mindent vitt. Bob?
5: Óriási büszkeség, meg nagyon nagy esemény, hogy itt lesz Budapesten ez a döntő. Én vidéken élek, és szerencsére én nem leszek itt a fővárosban. Azt sajnálom, hogy ugye jegyhez szinte lehetetlen volt jutni, és a lap nem engem delegál a mérkőzésre, mint kiküldött tudósított, úgyhogy marad a televízió. Szurkolóként én igazából csak annyit várok, hogy jó futball legyen. Ez a két csapat talán garancia erre, hogy lehet ebből egy jó mérkőzés és szép futball. Nyilván a döntők többsége az nem a szép futballról szól, meg a gáláról. De mondjuk tavaly ez pont rácáfolt a Paris Saint-Germain erre, mert iszonyatosan földbe gyarult az Intert. Nem kedvencem sem a Párizs, sem az Arzenán, hogyha ennyit elárulhatok a klub preferenciáimról. A Párizsnak a futballját viszont nagyon szeretem, és minden alkalommal örülök, hogyha láthatom őket a televízión keresztül, mert tényleg Luis Enrique egy olyan csapatot rakott össze, ami megint egy korszakos együttes, és bebizonyította azt, hogy nem csak a Messivel és Barcelonával lehet BL-t nyerni és dominálni Európában, hanem egy másik futballkultúrában, most már egy másik futballban is, mert hát ugye eltelt talán több mint 10 év, amióta Luis Enrique eljött, de több is. Húha, nagyon elszaladtak az évek.
2: 15-ben
5: igen,
2: volt
5: igen,
2: az.
5: Igen, igen, igen. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon várom, mert az Arsenal is játssza a focit, és kiváló stratégia ott is a padon. Meglátjuk. De a legfontosabb az, hogy Budapestre fog figyelni az egész világ, és ez egy nagyon jó reklám lehet a magyar fővárosnak.
4: Most, ahogy mondod ezt, hogy kiváló stratégia ott a padon, kézilabdában mindig megkívülünk, miért van annyi spanyol edzőn, hát mondom, miért futballban, kik az edzők? Hát ott is valami egészen elképesztő a spanyol edzőknek a fölénye, de persze most nem erről akartam.
5: Most néztem meg egy dokumentumfilmet a Liverpool 2005-ös győzelméről, és ott ugye Rafa Benitezről azért elmondják, hogy hát ő egészen elképesztő, hogy folyamatosan vezette a kis jegyzettömbébe a mindenféle statisztikát, lépésről lépésre vitte őket a pályán, mint a gyerekeket, a Gerardékat, mert világsztárok voltak, de sétáltak két hétig a pályán, nem láttak labdát, csak bójára sétáltak, hogy a spanyolok mennyire aprólékosak, és mennyire meg tudják tervezni ezt a játékot.
4: kézilabdában is volt felnőtt válogatott játékos, aki azt mondta, hogy amikor spanyol edzett, akkor tanulta meg, hogy hogy kell védekezni, és mit miért csinál, addig ösztönből csinálta. Na, de én például arra leszek nagyon kíváncsi, hogy mennyi Arsenal szurkoló van Pesten, Magyarországon. Egyszer 2010-ben Lillehammerben voltam, Norvégiában, aznap volt Arsenal Manchester United meccs, és egy őrült Arsenal drukker barátommal voltam, és mondta, hogy mindenképpen van itt egy sportkocsma, menjünk el oda. Én azt, hogy Norvégiában olyat, tehát a fele kocsma Arsenal mezbe, a fele United mezbe őrjöntek, és majdnem összeverték egymást, és akkor mondtam, hogy fel se fogom én, hogy az Arsenal ennyire népszerű csapat, mert én bennem mindig egy kicsit olyan balfácá jellege volt az Arsenal.
5: Van egy generáció, ez a Bergkamp-féle Arsenal, Bergkamp-féle Wenger-féle Arsenal nőtt fel, ami tényleg csodatos futballt játszott, mondjuk engem soha nem.
4: Én meg akkor az addigra már kialakult, ugye, a Charlie George-ékat még nem láttam, tehát pont a kettő közti vákumban volt, és ugye nagyon érdekes, hogy 6 angol klub nyert BL-t, nincs olyan ország, amihez fogható lenne, szerintem 4 BL-győztes csapata sincs egy országnak, se legfeljebb 3. Az angoloknak van 6, de az Arsenal nincs közöttük, tehát ez egy nagyon nagy csalódás lett nekik, most már végre kéne nyerni egyet. Egyébként összességében, amit Bob mond, én csak magyar csapatoknak szurkoltam. Én úgy nőttem fel, hogy akik idejön,

0: kevésbé. Az is később volt, nem 15-ben, de akkor már azért úgy lehetett tudni, hogy lesz. Tehát az, hogy itt ez megvalósulhat, az egy fantasztikusan nagy dolog, és ezért a mindenkinek, akinek szerepe volt, de most akkor emeljük ki a Magyar Labdarúgó Szövetséget, amelyik végigvitte azt, hogy volt itt Európai Szuperkupa, és nyilván itt kellettek a hatóságok is, meg mindenki, az állami támogatás is, hogy például a covidos időszakban mi azt mondjuk, hogy akkor rendezzétek meg itt az Európai Szuperkupát, lett egy Európa Liga döntő is, ki kellett hozzá egy Puskás, ami tényleg kicsi lett, ami 15-ben lehetetlen gondolat volt, és nem ezért a két meccsért, vagy háromért, hogy akkor most itt van egy Bajnokok Liga döntő, és 67 ezeren se férnek be, hanem azért, mert a magyar válogatott meccseire is megtelik, és még Finnország ellen is lehető lesznek ennyien, ami tényleg egy szürreális gondolat, és ez viszont nagy részt az MLS-nek is köszönhető, meg nyilván annak a sikernek, hogy 16-ba kijutott a válogatott, és kapott egy ilyen új lendületet. Zárójel, a női kézi BL minden egyes évben itt ér véget, itt van a négyes döntő, ami szintén egy komoly bravúr, a két legfontosabb sportág, csapatsportág Magyarországon a labdarúgás és a kézilabda, tehát azért ezt el kellett érni. A másik pedig, hogy így, hogy ilyen idő lesz, hogy 25-6-7 fok lesz, ez egy olyan országimázs az egész világnak, tehát szerintem még nem tudják a szurkolók, és a futballban dolgozók sem, hogy Budapest mit tud adni, mint BL döntő házigazda. Ugye az EB-n volt itt 4 meccs, de abból 3 olyan volt, hogy mi azért máshogy figyeltük, 2 játszottunk itthon, és aztán volt, oké, 2 olyan, amikor meg 2 külföldi csapat. De most az egész világ erre a mérkőzésre figyel majd, 6-kor kezdődik, nem 9-kor, mint általában eddig a BL döntőknél, tehát még utána is el lehet menni mindenhol, talán kevesebbet is isznek a szurkolók, de kevesebb idő is van rá, amikor nem baj a meccs előtt, de nyilván ez csütörtöktől kezdve pénteken aztán nagyon-nagyon magas szinten lesz. És miért mondom azt, hogy még nem tudja senki? Most arról ne beszéljünk, hogy a TNT nevű angol csatorna, amelyik az angol közvetítője a Bajnokok Ligájának, az egyik frissen nyitott szálloda 12. emeletéről csinál egész napos felvezető műsort, ahonnan legalább 4, de lehet, hogy 5 különböző hidunkat, ezen kívül a Citadellát, a Parlament, mindent lehet látni, tehát ha csak azok a képek bejárják a világot, már sokkal-sokkal beljebb vagyunk, hanem azért is, mert mondjuk nekem volt szerencsém ilyen olyan feladatkörben 3 különböző BL döntő lenni. Az első az Párizs volt, amikor a Liverpool szurkolók 20 perc késéssel jutottak csak be. Ős káosz volt, az a busz, ami engem is kivitt, mert az nem Párizs, hanem ugye az Saint-Denis, az egy másik település konkrétan, ahol egyébként az atlétika versenyei voltak az olimpiának, de az nem Párizs, az nem a Notre Dame mellett van. Azért ez egy nagyon-nagyon balhés történet volt. Egy évvel később ott volt az isztambuli döntő, ott Isztambulból, nem hazudok, 2,5 óra volt kijutni a stadionba, úgy, hogy az emberek inkább kiszálltak az autóból, és az autópálya leálló sávjában sétáltak, és annyira nem meglepő dolog volt, hogy az árusok ott árulták a különböző cuccokat. És akkor utána még voltam a Wembley-ben, az nyilván a Wembley elképesztően nagy mítosza van, de oda is egy olyan metró van, ami kivisz. Most azért utána 80 ezer ember nem feltétlenül 2 másodperc alatt tűnik el. Most ehhez képest az, hogy a Puskás itt van konkrétan a belvárosban, és a Hősök teréről átsétálsz, vagy akár a Dunapartról is lesétálsz, mert nem annyira durván hosszú idő, az, hogy mindenféle fajta tömegközlekedésed van, ami rendelkezésre áll, és az, hogy ilyen csodálatosan szép városban rendezik ezt a Bajnokok Ligája döntőt, azt szerintem sokkal nagyobbat fog szólni, mint amit bárki gondol jelen pillanatban.
1: Már csak azért is egyébként, mert Róma, London vagy Párizs az a 8 milliárd földlakóból 6-7 milliárdnak ismert. Tehát ott nem egy futballmeccs kapcsán fogják megismerni ezeket a városokat. Budapestre viszont nagyon sokan eljutnak egy sportesemény kapcsán, legyen az mondjuk egy vizes VB, ahol ugyancsak a Nemzetközi Szövetség elnökével, egy öreg Uruguay bácsival adtam át díjat, és ott áradozott, hogy ide vissza kell jönni, vagy legyen egy futballmeccs. Hát ugye a számunkra ez a borzalmas emlékű írmeccs után, amikor az ír szurkolókat hazaérve a Dublinba a reptéren interjúolták, akkor az egyik srác az első mondat az nem a meccs volt, hanem azt mondta, hogy Budapest is the best place I've ever been to. Tehát soha nem volt még ilyen jó helyen, mint Budapesten.
0: De nem tudom, ezt mondja akkor is, ha kikapnak.
1: De... Nem tudom, de ezt mondta. Tehát ez e tekintetben mindenképpen plusz nagyon nagy hozadék. A másik meg az, hogy ha van egy ilyen stadionod, akkor a bármilyen sportesemény, amit ott rendeznek, szétfeszíti a sportesemény határát, és közösségi élmény lesz belőle, és a két lányomat kivittem, a nem minden idők legjobb meccse volt ez a futball magyar kupa döntő, most lássuk be, de azt mondták, hogy az élmény egészen szenzációs volt, hogy ott lehettek. Ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz.
0: És én a PSG-nek

0: szurkolok meg, annyit mindenképpen szerettem volna elmondani. Szerintem extra, amit Enrique csinál, és Guardiola most a legesleg magasabb polcon van, szemben Luis Enrique legalább azon a szinten van, csak nem Angliában csinálja, kisebb a média figyelem, de azért az nagyon különleges. Hozzáteszem, nekem volt szerencsém azon a Paris Saint-Germain, Barcelona Paris Saint-Germain mérkőzésen ott lenni és azt közvetíteni, amiért örökké hálás vagyok, tehát hogy még csak emiatt is azt mondom, hogy én Enriquenek szurkolok.
1: Most már akkor valljatok szinti is.
2: Én a futball miatt a PSG-nek, én is.
1: Attila?
3: Ugye ez egy irracionális döntés, és a PSG szebb, normálisabb futballt játszik, de egy angol és egy francia csapat mérkőzésén nem tudok nem az angol csapatnak szurkolni.
1: Folytatjuk jégkoranggal, a Bajnokok Ligája döntőt majd 18 órakor rendezik szombaton, és ami a jégkorongot illeti, ott befejezte a szereplését a magyar válogatott a svájci elitvilágbajnokságon. Hát a mai mérkőzését, ami egyben az utolsó volt ebben az évben, 8-1-re veszítette el Majoros Gergely együttese Lettországgal szemben, és hogyha azt nézzük csupán, hogy sikerült a bennmaradást egymást követő második évben, akkor azért azt mondhatjuk, hogy a magyar jégkorong még soha nem járt ilyen magasan, de közben ott van a következő statisztika, hogy ezt a világbajnokságot 14 szerzett és 38 kapott góllal abszolválta a magyar válogatott. Egy évvel ezelőtt ugyanez a mutató 8-39 volt, és hát az eredmény sorban van egy 6-2-es vereség a németekkel szemben, a svájciaktól 9-et kaptunk, Amerika ellen 7-3-ra kapott ki a magyar csapat, a lettektől pedig az említett 8-1-es eredmény. Ezek tükrében, meg a bennmaradás tükrében hova kell tenni, hova helyezitek ti ezt a világbajnoki szereplést, mennyire lehet ezt reálisan nézni, mennyire van helyünk az elitben?
3: Hát a 16 csapatos elitben helyünk van, de pont mi mutatjuk meg, hogy lötyög a 16 csapat. Különösen Oroszország és Fehér Oroszország nélkül. Még a jégkorongosok javára mondom, hogy itt nincs a földrészek közti, nem is tudom, ilyen teljesen vélt esélyegyelőség, vagy feltételek egyelősége, tehát itt nincs kenyai
1: ez
3: csapat.
1: Most csak Afrikát azért, hogy nehéz bevonni.
3: Hát nehéz, de egyébként más sportok szerint valahogy kitalálnák.
2: Itt
3: vannak az európaiak, itt vannak az Egyesült Államok, Kanada és a kazahokat, ahova soroljuk, de a többiek európaiak, de sajnos megmutatkozik, hogy tavaly is nyertünk egy meccset, és borzalmas vereségeket szenvedtünk, és én nem tudtam igazán örülni. Tavaly 10-et kaptunk Svájctól, most 9-et. Tehát most lehet mondani, hogy már is egyre jobbak vagyunk, de sajnos mi ilyen komp csapat vagyunk, kompország az A, meg az egyszerűs kedvére meg B csoportot mondok, és amikor BVB van, és van 5 éles meccsünk, akkor az maga a csoda, azt úgy nézem, hogy itt, amikor az A van, akkor néha oda sem merek nézni, mert tudom, hogy csak az a kérdés, hogy mikor kapjuk be az elsőt, és mennyivel kapunk ki, és várom azt az egy meccset, amit megnyerhetünk.
1: Na, de a britekkel szemben úgy marad benn, illetve ugye a Britanniát úgy verte meg a magyar csapat, hogy 5-0-ra lemosta a jégről. Tehát azért itt, amit említettél, tényleg van szakadék az elit mezőnyben is.
3: Nagyon kilógtak a britek.
0: Igen, tehát itt most a britektől ez egy gyengébb év volt, ilyen néha van. Szerintem múlt héten is azt mondtam, hogy én is emlékszem arra az időszakra, amikor remektünk minden egyes meccsen a divízió 1-0 előtte B csoportos VB-n. Itt is rendeztünk, az olaszokkal játszottunk a Paplászlóban, és nem sikerült megnyerni, pedig azzal feljutottunk volna előtte, amikor még Dunaújváros, meg Fehérvár, ilyen tényleg lekopott, ilyen nagyon régi gagyi csarnokok voltak tele, és szurkoltak az emberek, és még mindenki végignézte a jégkorong világbajnokság meccseit, és akkor volt remény, dánokkal kellett játszani, és a többi, és a többi. Én azt mondom, hogy sose felejtsük el azt, hogy mennyit szenvedtünk azért, első mennyi a játékosok, hogy feljussanak először, meg aztán feljussanak azután. És hogy mennyire meg kell becsülni azt, hogy tavaly például sikerült először kiharcolni a bentmaradást. Ez egy nagy dolog. De szerintem hiba, hogy ilyen nagy létszámú az A-csoportos világbajnokság, pont azért, amit Attila is mondta, hogy egész egyszerűen szerintem a világbajnokság megítélését rombolja az, hogy ilyen különbségű mérkőzések és végeredmények születnek. Ez nem néz ki jól. Azért lássuk be, hogy mi nem vagyunk egy Oroszország, most ugye pont nincsenek kint, de nem vagyunk egy Egyesült Államok, egy Kanada, Svájc. Nem várható el, hogy annyi kisgyerek jégkorongozzon, annyi tehetség nőjön ki közülünk. Tehát ez, de először a magyar jégkorongot kéne valahogy rendbe tenni, tehát azt hiszem nem működik, hogy van egy nemzeti bajnokságod, és most már két csapatod nem játszik benne. Tehát az egy olyan dolog, most, mint hogyha Győr meg a Fradi nem játszana a női kézilabda NB1-ben, vagy a Szeged meg a Veszprém a férfiben. Hát az hogy néz ki, hogy a Magyar Kupa az egyetlen, ami, és értem én, hogy így tud fejlődni, de csinálj már valamit azért, hogy ne kelljen külföldre elmenni más bajnokságba, hanem igenis próbáljunk meg itthon valami olyan építkezésbe elkezdeni, ami nyilván hosszú idő, meg folyamat, de én bármikor elcserélném az átcsoportos világbajnoki szereplésünkre azt, hogyha lenne egy izgalmas jó bajnokságunk, amit folyamatosan tudunk figyelni, és ha lenne ilyen biztoságban, hogy megint csak meg lenne előbb-utóbb az átcsoport. Én ettől félre gratulálok a csapatnak, mert szerintem azért az egy nagy dolog, hogy ott vannak, és most már Zsinóban harmadik évben lesznek ott az átcsoportban, ez szerintem különleges. Nyilván, ha előbb-utóbb majd Fehér Oroszország meg Oroszország visszakerül, és mondjuk két csapat esik ki, akkor sokkal inkább nehéz lesz bent maradni, de most ez a helyzet, és mondjuk hány olyan divízió egyperás csapat van, amelyik összetenné a két kezét a Svájc 1-0-9-ér is?
1: Bob?
2: Szerintem Attila sokkal korábban kezdett egy korongmeccsre járni, mint én, de én így a 90-es évek elején csatlakoztam be ebbe a történetbe Székesfehérváron, akkor még ugye talán háromféle színű sisakban játszottak a játékosok, egyszerűen nem volt arra pénz, hogy azonos színe fessék. Van, akinek kék volt, van, akinek piros, van, akinek meg fehér. És a volánban volt ilyen, hogy más színű sisakban voltak a játékosok. A mez az nagyjából ugyanaz volt, de ott sem mindig, mert például volt három orosz légiós, és most nem akarok a reklámot csinálni, de a kiskakas étterem így rátette, mert gondolom ott ebédeltek a játékosok. És hát az a szerencsem, hogy én 2000-től írhattam ezt a sportot Székesfehérváron a Fehér megye írlapba, de 12 évig ebben nagyon benne éltem ebben a sportágban, és több világbajnokságon jártam. 2011-ben ott voltam Krakkóban, amikor másodszor sikerült feljutni az alcsoportba. Ez egy nagyon szívós és kitartó sportág olyan szempontból, hogy szinte itt Magyarországon semmiből épült ez fel. Hát ugye elég csak annyit, hogy 1993-ben lett az első fedett jégcsarnok, ami csak ezért üzemelt, mert ugye a BS-be bevitték a jégkorong döntőket, de akkor egy évben kétszer csináltak jeget ugye a BS-be, és Fehérváron volt ugye az első csarnok, és az talán három évvel később lett Dunaújvárosban. És onnantól lehet arról beszélni, hogy itt normális jégidő van, normálisan lehetett toborozni az utánpótlást, van megfelelő mennyiségű személyi anyag, amiből lehet dolgozni. Most már talán van egyébként sok jégcsarnokunk is, hogy milyen szakmai tartalommal sikerül megtölteni ezeket a csarnokokat. Itt az lesz a kérdés a jövőre nézve. Én most azt látom, hogy mint hogyha elérkeztünk volna az üvegplafon tetejéhez, és ezt most nem tudjuk úgy csökkenteni a különbséget akár az alcsoportos világbajnokság középmezőnye és a hátsó régiók között, vagy köztünk, mint ahogy most már kellene, hogy ne azt mondjuk, hogy benne van, hogy liftező ország leszünk, azt, hogyha visszajönnek a fehér oroszok meg az oroszok, akkor lehet, hogy nem is fogunk liftezni, hanem megmaradunk azon a szinten, ahol mondjuk egy 10-15 évig voltunk így a 2000-es évektől. Úgyhogy nagyon nehéz, és ez egy nagyon szép kihívás. Én minden sportában, minden csapatsportában, minden sportában azt mondom, hogy a leggazdaságosabb és a legjobb működés, amikor a pénz, meg a szakértelem az oda kell az utánpótlásba, és az majd gyümölcsözik a felnőtt mezőnybe. Nem tudom, hogy lehet-e abból építkezni, vagy abból fejlődni, hogy az alcsoportos világbajnokságon ott vagyunk egy évben egyszer, és játszunk mondjuk 7 mérkőzést, mert a jégkorongozóink többnyire nem találkoznak ilyen minőséggel az idény közben. Tehát, hogy igen. Tapasztalatot lehet szerezni, hogy milyen a hangulata, meg mekkora csarnokok, meg... Tehát ilyen szempontból persze, de hogy te mondjuk játszol X sebességen egész idényben, és van 7 meccs, amikor abból 6 X plusz 2 sebesség, Az jövőre nem biztos, hogy kamatozik.
3: De egyébként lehetne, mert pont amit Dávid mondta, hogy ez a jéghegy csúcsa, csak kezd a jéghegy nem látszani alatta. Ez a bajom nekem. Tehát amikor mondod, te elkezdtél hokira járni, akkor hát ugye 1990-ben a Jászberény úgy lett bajnok, hogy teherautó platókról nézték a nyitott hokipályán a meccset az emberek. Két sora volt, egy ukrán, meg egy magyar. Most nem kell, Donyika Vasszúnyi,
2: amíg az oroszok fújtak egy
3: Vlaszov, kicsit. Puskarjov, 50 percet játszottak, igen, azt keveselték, fújtak, akkor igen. Feljött a magyar sor, ez a csapat magyar bajnok volt simán. Úgy voltunk CVB-n, nagy nehezen bennmaradók, a Felvidéken Iglón volt a világbajnokság. Az utolsó meccsen megvertük a bolgárokat, a CVB-n maradtunk benn. És ugye a jégkorongban meccs után a győztesnek játsszák a himnuszt. Magyar himnusz után Szeres Dezső szövetségkapitány a következő nyilatkozatot adta. Nagyon szép és hosszú volt a himnuszunk. Bár ilyen hosszú lenne a jeges idényünk is. Tehát ott tartottunk akkor. És most még mindig ebből táplálkozva mondjuk, hogy hősök vagyunk, hogy már nem vagyunk hősök. Már most megvannak a létesítmények. Megvan minden. Most már szintet kéne lépni. Most már stabilan ott kéne lenni. A lettek azért, mert a Szovjetunió részei voltak, még mindig agyonvernek minket. A szlovákok azért, mert csehszlovák jégkorongban voltak, még mindig. Miért? Hát egy emberöltő eltelt azóta. Most már oda kéne kerülni.
1: Itt ér véget a Nemzeti Sportkör, és aki azért hallgatott minket végig, mert kosárlabdára várt, azoknak ne szomorkodjanak, mert holnap a bajnoki döntő az tényleg eldől, és biztosan lesz szó még a héten a kosárlabda bajnoki döntőről. Bobori Balázsnak, Székely Dávidnak és Balai Attilának nagyon köszönöm a részvételt.
0: Köszönjük.
3: Köszönjük.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
6: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Futballóriások csatáját egy brazil dönti el, a német edző búslakodik, az olasz triumfál, a Real Madrid 14-szer viszi haza a nagyfülű serleget. Ez a 2022-es BL döntő története. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája történetének leggyakoribb döntős párosítása a Liverpool-Real Madrid. A két csapat 2022-ben már a harmadik alkalommal találkozott a fináléban. Korábban 1981-ben az angolok, 2018-ban pedig a spanyolok emelhették a magasba a trófeát. A rekordgyőztes Real Madrid összességében a 17. még a Liverpool a 10. döntős részvételére készült az európai futball legrangosabb klubtornáján. Nem kevésbé lenyűgöző a két hatalmasság mutatója begyűjtött serlegek terén sem. A 2022-es aranymérkőzésig a Real 13, míg a Pool 6 back per BL címmel büszkélkedhetett. Röviden tehát, az európai klubfutball gigászai randevúztak egymással a párizsi Stade de France-ban.

0: A két döntősnél azonban nem csupán a régmúlt nagy sikereit tehették ki az ablakba. A Liverpool FC például ekkor élte az egyik legsikeresebb időszakát a 21. században. A történet 2015. októberében kezdődött, ugyanis ekkor nevezték ki a Liverpool menedzserének Jürgen Kloppot. A Dortmunddal rég látott sikereket elérő német edzőnek évekbe telt, amíg a játékosai elsajátították azt a heavy metal futballt, amit megálmodott a Mersey partjára.
1: Tudom, hogy nem ez a legfontosabb statisztikai mutató, de én szeretem, ha a meccs végén azt látom, hogy a csapatom többet futott, mint az ellenfél. Nem annak vagyok a híve, ha 80%-os labdabirtoklással nyerünk. Én azt szeretem, ha hiba nélkül védekezünk, majd a lehető leggyorsabban váltunk át támadásba, majd váltunk vissza védekezésbe. Az egyéni képességek, a játékosok tudása pedig úgyis megoldja a többit. Azt várom el a csapatomtól, hogy keményen dolgozzanak meg minden győzelemért.
0: Vallotta meg filozófiáját még a BVB edzőjeként Jürgen Klopp. De amíg 2015-ben ezt a futballt Mamadou Sakho-nak, Joe Allen-nek vagy például Christian Benteke-nek kellett volna megvalósítania, addig 2022-ben már Virgil van Dijk, Thiago Alcantara és Mohamed Salah aktuális formáján múlott a zúzós futball sikeressége. Klopp jelentősen átalakította a liverpooli játékos állományt. Azok közül, akik az első angliai edzésén is részt vehettek, csak Jordan Henderson és Roberto Firmino lépett pályára 2022-es BL döntőben. Joe Gomez és James Milner a kispadon ülte végig a párizsi finálét. Mindeközben természetesen fontmilliók egész sora távozott a vörösök folyószámlájáról. A gólvonal elé a brazil Alissont 67, a védelem tengelyébe Van Dijket 75, a középpályára Fabinho-t 39, a támadósorba Sadio Manét és Salah-t egyenként 34 és 36 millió fontért vásárolta meg a Liverpool. A ráncfelvarrás előbb Európában vezetett eredményre. Klopp első idénye az Európa Liga fináléjában ért véget, ám a második számú kontinentális kupasorozat már akkor is Unai Emery és a Sevilla felség területének számított. A következő évadban is egy spanyol együttes parancsolt megállt a Liverpoolnak, csak éppen egy polccal feljebb. A Real Madrid ellen vívott BL döntőt sorozatunk korábbi részében részletesen bemutattuk, ahogyan az egy évvel későbbi Tottenham elleni diadal történetét is.
2: Micsoda idényünk volt. Fantasztikus, hogy egy aranyéremmel fejezhettük be. Nyújtottunk már ennél jobb teljesítményt, de végső soron egyedül az számít, hogy megnyertük a mérkőzést. Remélem ez a siker csak a kezdet. Hiszem, hogy a jövőben még több trófeát szerzünk. Reményeim szerint a folytatásban a Premier League-et is megnyerjük.
0: Jelölte ki a következő célpontot Jorginho Wijnaldum, a Liverpool holland középpályása a 2019-es BL döntő után. Bizony, a legtovább arra vártak a liverpooli szurkolók. A klubtörténet 18. angol bajnoki elsőségét 1990-ben ért el a Kenny Dalglish vezette együttes. A 19. aranyérmet 30 évvel később szállította a klubcsapat. A stuttgarti születésű szakvezető szerencsétlenségére liverpooli regnálása idejére jutott a Pep Guardiola irányította Manchester City csúcsidőszaka. Kloppal csak egyszer nyerte meg a Premier League-et a Liverpool, amely 2019-ben 97, 2022-ben pedig 92 szerzett ponttal szorult a második helyre. Az FA kupában és a Liga kupában viszont nem találtak legyőzőre a vörösök a 2021-22-es idényben. A Mersey parti együttes a bajnokok ligája csoportkörét hibátlanul teljesítette. Az Atletico Madridot, a Portót és az AC Milánt is oda-vissza legyőzte a Liverpool. Az így is imponáló mutatót tetézi a 17 szerzett és mindössze 6 kapott gól. Az első vereség a 8-a döntő visszavágóján érte a csapatot, ez azonban az Inter otthonában elért 2-0-es győzelem után még belefért. A negyeddöntős továbbjutást is idegenben alapozta meg az angol gárda, hiszen Lisszabonban 3-1-re verte meg a Benficát. Az Anfielden a 3-3-os döntetlen ellenére végig kézben tartotta visszavágót a házigazda. A legmagabiztosabb módon az elődöntőből ment tovább a Klopp alakulat, amelynek meg se kottyant a Villarreal. 2-0-3-2. A Liverpool 5 idényen belül harmadjára jutott be a bajnokok ligája döntőjébe.

0: A párizsi fináléban régi jó ismerőse, a Real Madrid várt a vörösökre. A királyi gárda szinte hibátlan idén futott a 2021-22-es kiírásban. A bajnokságot a Barcelona előtt 13 pontos előnnyel, még a spanyol szuperkupát a Bilbao-val szembeni 2-0-ás sikerrel nyerték meg a madridiak. A tökéletes szezonba kizárólag a spanyol kupa negyeddöntőjében bekövetkezett búcsú rondított bele. Carlo Ancelotti tehát kivételes eredményekkel rukkolt elő második madridi eljövetele első évében. Az olasz mester 2013 nyarától kezdődően két esztendőn át ült a Real kispadján. A tizedik back per BL serleget vele a kormányrúdnál szerezték meg a fehérmezesek. A stafétát aztán Zinedine Zidane vette át, Ancelotti pedig nyakába vette Európát. A Bayern Münchennél és a Napolinál egy, míg az Evertonnál két évig dolgozott, míg nem 2021-ben visszatért a Santiago Bernabeuba.
1: Nem ígérek más, csak azt, amit előzőleg már elértem. Látványos támadójátékot. Még intenzívebb, még agresszívabb és még szervezettebb futballt szeretnék, hiszen sokat változott a játék az elmúlt években. Én sem vagyok már a régi, egy másik Carlo Ancelotti érkezik most a Realhoz. Sikereket és kudarcokat is átéltem a közelmúltban, de hiszem, hogy a bukásból lehet a legtöbbet tanulni. Ennek a klubnak a történelme látványos játékot követel meg. Bízom benne, hogy meg tudjuk ismételni azokat a sikereket, amiket korábban már elértünk. Úgy érzem, a jelenlegi keret képes erre. Van pár tapasztalt játékosunk, mint Kroos, Modric, Ramos, Bale és Benzema. Aztán ott vannak az ígéretes fiatalok Vinicius, Rodrigo és Valverde. Ez a csapat ért el nemrég a BL elődöntőjébe, és ezek a játékosok maradtak le kicsivel a bajnoki címről a múlt idényben. Jól ismerem őket, biztos vagyok benne, hogy együtt sokra vihetjük.
0: Adott helyzetjelentést 2021-es visszatérésekor Carlo Ancelotti. A legnagyobb lelkesedéssel természetesen a Bajnokok Ligája küzdelmeibe vetette bele magát az olasz szakvezető együttese. Pedig aztán a Párizsba vezető út nem jó szándékkal volt kikövezve. A csoportkörben a moldáv újonctól a Sheriff Tiraspoltól hazai pályán elszenvedett meghökkentő vereség nagy galibát nem okozott, mert az Intert és a Shakhtar Donetsket is egyetlen kapott góllal verte meg a Real. Következett az egyenes kieséses szakasz, és a sorozat rekordbajnoka megmutatta, még mindig magában hordozza a BL DNS-t. A Kylian Mbappéval felálló Paris Saint-Germain két gólos hátrányból, a visszavágó utolsó fél órájában háromszor beköszönő Benzema vezetésével ejtette ki a spanyol csapat. A francia csatár ezt a teljesítményt Londonban megismételte. A címvédő Chelsea otthonában 3-1-re győzött a Real, ám a negyeddöntő rendes játék idejének utolsó 10 percére mégis úgy fordultak a felek, hogy az angolok álltak továbbjutásra. A Realnak két gól kellett. Rodrigo a 80. percben előbb hosszabbításra mentette a párharcot, majd a túlóra során Benzema tovább is lőtte a csapatát. Aki pedig azt gondolta, hogy a lehetetlen megismételhetetlen, annak csalódnia kellett. A Reálra a négy között az előző idény döntőse, a következő kiírás győztese, a Manchester City várt. A párharc angliai mérkőzésén 2-0-ra 3-1-re és 4-2-re is vezetett a házgazda, ám mégiscsak egy gólos előnnyel utazott Madridba. Aztán a visszavágó 73. percében úgy tűnt, Mares találata végleg elvarja a szálakat. Na de nem a Real Madrid ellen. A rekordbajnoknak két gólra volt szüksége a hosszabbításhoz, ezt végül Rodrigo 84 másodperc leforgás alatt szállította a 90. és a 91. percben. Meccs 0, hosszabbítás, amelyet a BL idény legeredményesebb játékosa, a 15. gólját jegyző Karim Benzema döntött el. Az év végén az aranylabdát is elnyerő francia csatárfenomén az egyenes kieséses szakaszban 10-szer volt eredményes. A Manchester Evening News azt írta.
2: Rodrigo feltámasztotta a Real Madridot a halálból. Elsüllyeszthetetlenek.
0: Írta a Király Gárdáról a francia L'Équipe.
2: Az utolsó pillanatok szörnyetegei.
0: Kommentált a német hírportál a sport.de.
2: Újabb csoda a Bernabeu-ban.
0: Harsogta az elmondó.
1: A futballban vannak dolgok, amiket nehéz megmagyarázni. Hogy miként támadtunk fel az elődöntőben, az is ilyen. El kell fogadni, nem kell rajta sokat agyalni. Hasonló volt a helyzet 2005-ben is. Az a Milán volt a legjobb csapat, amelyet valaha edzettem. És a Liverpool mégis fordított az isztambuli BL döntőben.
0: Elmélkedett a varázslatos továbbjutás után az edzőként 5. BL döntőjére készülő Ancelotti.

0: Real Madrid és a Liverpool 2022. május 28-án a Szentpétervár helyére beugró francia fővárosban, a Stade de France-ban csapott össze. Az eredetileg 21 órára kijelölt kezdési időpont viszont bő fél órát csúszott, mert a rendezői hiányosságok miatt ezerek ragadtak a stadionon kívül, néhányan pedig jeg nélkül szoktak be a kerítést átmászva. A 2018-as BL döntőben elszenvedett vereségért revansot esküdő Liverpooliaktól hatan, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, Henderson, Salah és Mané, míg a kijevi győzők közül öten, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos és Benzema futottak ki a kezdő csapat tagjaként Párizsban is. Az első félidőben a Liverpool játszott fölényben, Salah lövésénél a mérkőzés legjobbja Thibaut Courtois hárított, még Sadio Mané gólját a kapufa akadályozta meg. Bár a szünet után is az angol csapat játszott bátrabban, a gólt első és egyetlen kaput eltalált lövéséből a Real Madrid szerezte.
1: Gyönyörűen hozza ki Carvajal a labdát, hagyja ott Casemirónak, majd a jobb oldalon, de még mindig a Real tér felén üldözőbe veszik Modricot, aki ballal gyönyörűen passzol el két ember között, Carvajal megfordul és megtalálja Casemirót, szépen fejlődik fel a spanyolok támadása, Valverde a jobb oldalon, Benzema mutatja magát, Valverde egy lapos lövés, gól! A túloldalon Vinicius Junior beledobja magát, és az öt és felesen belülről a kapuba talál az 59. percben. Megszerzi a vezetést a Real Madrid. Erőteljesebb, támadó felfogású volt a Liverpool, de továbbra is gólra játsszák a futballt.
0: Ez maradt a végeredmény is. A Real Madrid 1-0-ra győzte le a Liverpoolt.
2: Ez még csak most 14. Íme néhány alapvetés, a föld gömbölyű, a nap keleten kell, a Real Madrid megnyeri a BL-t. A sikerre ítéltek csapatában a főszerepet most a védelem vitte. A kapuban Thibaut Courtois szédítően védett, három alkalommal a szinte foghatatlant is fogta. Sok lehetősége a Liverpoolnak sem volt, de éppen az a legnehezebb, a kevés mindegyikét hárítani. A kapus előtt Éder Militao bámulatosan játszott, úgy szintén nagyszerű volt Carvajal, Mendy, Casemiro. A labdarúgók színvonalán a Liverpoolból csak a középhátvéd Konaté futballozott. A többiek nem tudták a legjobbjukat nyújtani, mert az egy döntőn mindig mód felett bonyolult. A Real Madridnak nem annyira. A 14 olyan különleges szám, hogy a BEC és a BL nyugodtan nevezhető Real Madridnak. Ezek egymás szinonimái. S bizony a mostani csapatra büszke odafenn, vagy idelen Alfredo Di Stefano, Puskás öcsi Pancho, Paco Gento, Raúl González, a fenomén Ronaldo, Zinedine Zidane, meg a klub összes óriása. Marcelo szintén kitűnő, de nem Roberto Carlos, ám 25 trófeát valahogyan összekapart Madridban. És akkor még nem szóltunk Carlo Ancelotti itáliai mesterről, aki nem, hogy Miguel Muñoz, Vicente del Bosque vagy Zidane edző örököse, de a legelső maestro, aki az öt legnagyobb európai bajnokság mindegyikében bajnoki címet ünnepelhetett trénerként, és szintén az egyetlen, aki szakvezetőként 4 alkalommal vitte BL diadalra együttesét. További 2-szer játékosként hódította el a beket. Ki vagy mi nem páratlan ebben a sportkörben?
0: Összegzett a Népszava.

a Real Madrid és Carlo Ancelotti sikersztoria ezzel nem ért véget. A csapat és az olasz edző két esztendő múltán visszatért az európai klubfutball legnagyobb színpadára. A Liverpool és Jürgen Klopp közös története pedig két éve később fejeződött be. Egy ligakupa és egy angol szuperkupa győzelem jutott még erre az időszakra, mielőtt a német szakvezető kimerültségre hivatkozva elköszönt a klubtól. A Liverpool most már Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban küzd az újabb bajnokok ligája diadalért. És hamarosan végére ér a Back per BL döntőket bemutató sorozatunk is, amely holnap a 2023-as finálé történetével folytatódik.

Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Lettország elleni vereséggel zárta a svájci jégkorong elitvilágbajnokságot a magyar férfi válogatott. Sikerrel vették az első kört Marozsán Fábiánék a Roland Garroson. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó válogatott ma megkezdte a közös munkát, ám Schön Szabolcs nélkül. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint Schön egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot, ahol az első edzés előtt Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn kapusa válaszolt az újságírók kérdéseire.
2: Nyilván az előző két mérkőzés tapogatózó volt, az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy biztos szeretném majd egy élvezhető futballdal mutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni. Nyilván amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak. És hát igen, két óriási tehetség van most a keretben még. Árminnal dolgoztam együtt a Puskás Akadémiában is, úgyhogy őt ismerem. Hát részükről elvárásom igazából egyáltalán nincs, hogy segítsenek engem. Igazából az én dolgom lesz feléjük, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy én segítsem őket, hogy minél hamarabb úgy illeszkedjenek be, hogy akár majd lehetőséget is kaphassanak a jövőben, hiszen övéki a jövő. Igazából sose tekintettem kollégával kapcsolatban így rivalizálásra, én mindig csak a saját dolgomat tettem. Dolgoztam kőkeményen, bíztam saját magamba, illetve abba a munkába, amit elvégeztem. Ez a jövőben is így lesz, és tényleg a fiatalokat pedig bármibe fogom támogatni, amiben csak szükségük van.
1: Következzen az egyik újonc, Szendrei Norbert, az Alegerszeg középpályása is nyilatkozott.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, szóval ez egy kellemes dolog, hogy így a szünetből ugye be kellett jönni. Igazából nagyon pozitívak a várakozásaim, tudom, hogy egy jó közegbe csöppennek bele, ismerem a játékosok nagy részét, szóval igazából csak a pozitívan tekintek előre. Arról még nem beszéltem úgymond a szövetségi kapitánya, hogy mit várnak tőlem, erre ilyen konkrét választ nem tudok adni. Hogy én mit várok magamtól, igazából az, hogy felszabadultan tudjak itt teljesíteni az edzéseken, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Hát igazából volt a szezon után bennem egy kis negatív érzés, nyilván az elvesztett kupa döntő után is, meg hogy nem sikerült negyedik helyet mondjuk elérni, de a szezon előtt meg ha ezt mondták volna nekünk, hogy mondjuk nem tudom, az első hatba fogunk végezni, és kupa döntőt játszottunk, akkor biztos, hogy aláírtam volna, szóval mire ide érkeztem, már nem volt bennem semmilyen tüske. Hát most a saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani. Mondom először, ezzel az első héttel foglalkozok. Azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs is mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltban, szóval igazából ennyi az én részemről.
1: 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. Majoros Gergely a Nemzeti Sportnak értékelt, a magyarok szövetségi kapitányát Kaiser Tamás kérdezte.
4: Hogy élted meg ezt a mai meccset a kispadról?
5: Nehezen. Mivel már itt tehetetlenek voltunk, azt gondolom, hogy ami bennünk volt, azt kitettük a jégre, de nem volt bennünk elég ahhoz, hogy szorossá tudjunk tenni egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
4: Ugye 21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat, de 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
5: Hát én azt hiszem, hogy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk, de mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munkamorálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból a technikai fölényből, ami ezen a szinten az ellenfeleinknél van. Ma nem volt elég erő ahhoz, hogy ezt megtegyük.
6: Közelebb kerültünk tavalyhoz képest az A csoport közepéhez, vagy inkább A csoportos már ez a válogatott, mint mondjuk egy évvel ezelőtt?
5: Én azt gondolom, és minden szám is azt mutatta, ha igazán mélyre nézünk, hogy közelebb kerültünk valamivel ehhez a szinthez. Azt gondolom, hogy a finn meccs az jobb volt, mint tavaly bármelyik top csapat elleni mérkőzés. A svájci is jobb volt, csak volt egy harmad, ahol nagyon rosszul néztünk ki, és ott az eredmény elment, tehát ott az eredményjelzőnek ugyanolyan rosszul néz ki, mint a tavalyi, de azt gondolom, hogy összességében azért jobb volt. Olyan meccsünk, mint az Egyesült Államok elleni nem nagyon volt a tavalyi VB-n top csapat ellen. A bennmaradási rangadó, azt szerintem mindkét évben meggyőző teljesítmény nyújtottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk előre. Ma ez a realitás, ahol tartunk. Akkor, ha mindent kiteszünk a jégre, ha nem, akkor nekünk itt nagyon csúnya dolgok történnének, de arra büszke lehet minden játékos, hogy én azt gondolom, hogy mindenki mindent megtett az összes mérkőzésen. Így leginkább, ami történt, az mind vagy nagyon jó, de minimum vállalható.
1: Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílteniszt bajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Marozsán Fábián a hazai szövetség kommunikációs vezetőjének, Siklós Eriknek nyilatkozott.
7: Mindenkinek fontos, főleg, hogy Grand Slamen tud mérkőzést nyerni, legyen ez egyéni vagy páros. Ezt mindig is mondtam, hogy az egyéni a prioritás értelemszerűen, de hogyha párosban tudok nyerni, annak is nagyon örülök. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív.
8: Ez azt is jelenti, hogy kicsit jobban vagy egészségileg, mert tudom, hogy küzdöttél itt az elmúlt napokban azért ezzel azzal.
7: Ezt nem feltétlenül jelenteném ki. Ahogy telnek a napok, azért bízom benne, hogy egyre jobb állapotban, érzésekkel leszek. Mind a pályán kívül csinálom a dolgomat, valószínűleg egy picit kevesebb edzés fogok végezni, jobban tudjak pihenni, vagy regenerálódni és készülni majd a következő hetekre, és meglátjuk, hogy páros közben ez mennyire fog visszahúzni, vagy mennyire lesz nehezebb. Azért itt is éreztem azt, hogy egy idő után azért nehezebb volt a játék, meg a koncentráció, de egy betegség után ez teljesen normális. Hát én eléggé közepesre tenném ezt a sallagszezont abból a szempontból, hogy azért voltak jó sikerek, voltak fájó vereségek. Játszottam ugye a legelső salakos versenyen egy elődöntőt, szerintem ez pozitív. Nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédenem a pontjaimat, és nem feltétlenül előrefelé mentem a világranglistán, hanem egy picit hátrafelé, ez nem annyira jó dolog, de próbálom azt a nagy egészet nézni, és az a fontos, hogy év végén legyek abban a pozícióban, ahol szeretnék, vagy ahhoz inkább közelebb, mint távolabb, úgyhogy meglátjuk, hosszú még viszonylag az év. Jön most egy olyan időszak, ugye a fű, ami nem feltétlenül a kedvencem, és hát soha nem lehet tudni, hogy az mit tartogat. Remélem, hogy egy pár győzelmet azért valahogy össze tudok szedni, és ez nagyon pozitív lenne, és jól is esne a lelkemnek. Főleg így, hogy az elmúlt pár hétben azért nem sikerült annyira sok mérkőzést játszanom sem, meg nyernem sem. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a következő egy-másfél hónapban itt a fűben. Fűben bármi lehet, az biztos. Nem tudom, hogy kell-e bármit mondanom erre a fűre. Bízom benne, hogy ahogy idősödök, egy picit rutinosabb leszek, és valahogy megtanulom majd használni a játékomat, de egyelőre nem annyira látom még magam abban a szempontból, hogy nagyon sikeres fűves szezon tudnék produkálni. De hogyha van egy kicsi szerencsém, és egy jó sorsolás, és jó napokat fogok ki, akkor benne van az, hogy bőven tudok mérkőzéseket nyerni, de ezt meglátjuk majd, amikor a Wimbledon után beszélgetünk remélhetőleg.
1: Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin duó ellen. Női egyesben Gáfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság női egyes első fordulójából, így nem jutott a 64 közé, és meglepetésre férfi egyesben pedig Daniel Medvegyev búcsúzott 5 játszma után. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 4 perccel múlt 17:30, a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a Hazafutást, méghozzá állandó rovatunkkal, a labdarúgó világbajnokság magazinjával, mert hogy vészesen közeledik a labdarúgó világbajnokság június 11-ei rajtja, és utolsó csoportunk következik, amelyet bemutatunk itt a Nemzeti Sportrádióban. Szalai Kristóf helyez minket képbe a G csoport tagjaival.

Folytatódik a labdarúgó világbajnokságok csoportjainak csapatbemutatója. Most a G csoporttal fogunk foglalkozni, amelyben Belgium, Egyiptom, Irán és Új-Zéland szerepel. De még mielőtt a csapatokkal foglalkoznánk, kezdjük a VB hivatalos dalával. Idén is Shakira adja elő a nyár potenciális legnagyobb slágerét. 2010 után újra a kolumbiai énekesnő nevét kell megjegyeznünk. A dél-afrikai VB óta számos neves előadót kértek fel a labdarúgó világbajnokság főcímdalának eléneklésére. Ilyen volt például Pitbull és Jennifer Lopez 2014-ből.

jó, azért hozzá kell tenni, hogy Shakira a 2014-es brazíliai világbajnokságon is kapott szerepet, hiszen a La La La című dalát a záróünnepségen kellett előadnia.

De visszatérve az idei VB-re és azon belül is a hivatalos dalra, 16 év és a Waka Waka után tehát újra Shakira. A szám címe az, hogy Die Die. A Die Die olaszul annyit jelent gyerünk, gyerünk, de ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a dalban, vagyis szerepel a Vigo, Dale, Ale és Let's Go kifejezések is. A nótának angol és nagyobb részben spanyol nyelvű a szövege, a rugalmasságról és a kudarcok utáni talpraállásról szól.

0: Ennyit a kis zenei kitekintésekről. Na de visszatérve a futballra. A GLU kvartettet Belgium bemutatásával kezdjük. A válogatott beceneve a Vörös Ördögök, és a mostanival a 15. VB szereplésüket pipálhatják ki. Belgium rendszeres résztvevője a foci VB-knek, bár 2010-ben nem jutottak ki a kontinens tornára. Legutóbb Katarban azonban leszerepeltek, és óriási meglepetésre már a csoportkörben búcsúztak. Később ez a kudarc egy generációváltáshoz, és Roberto Martinez akkori szövetségi kapitány állásába került. A belgák Horvátországgal játszottak egy 0-0-es döntetlent, majd 2-0-ra kikaptak Marokkótól, végül ugyan 1-0-ra legyőzték Kanadát, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz. Volt nekik egy aranygenerációjuk is, ahol olyan játékosok szerepeltek, mint Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, vagy éppen Thibaut Courtois, de a várt arany az évek során elmaradt. A legjobb helyezésük 2018-ból egy harmadik hely megszerzése volt még Oroszországban. Az idei bajnokságra egyenes ágon jutottak ki, a csoport megnyerésének köszönhetően. A szövetségi kapitányuk a francia Rudy Garcia, aki már kihirdette, hogy milyen kerettel utaznak Amerikába. A régiek közül most is ott lesz De Bruyne, Courtois vagy Lukaku, de a fiatalok között is találunk jó néhány jól csengő nevet. Ilyen például a Manchester City-vel idén duplázó Jeremy Doku, vagy az angol bajnok Arsenal támadója Leandro Trossard. Legnagyobb kimaradójuk a Juventus csatára Luis Openda. A folytatásban pedig Tőzsér Dániel következik. Légióskodtál, Dani, a Henk csapatában 2010 és 2012 között. Belgiumban mennyire várták a világbajnokságot?
1: Ez a generáció, mikor én kinyártottam, ez az úgynevezett aranygenerációjuk, ugye akkor még azért eléggé fiatalnak volt mondható. Szóval akkora nagy, különösen nagy hisztéria, én nem gondolom, hogy lett volna. Szerintem az egyel ezelőtti világbajnokságon vártak tőlük jóval többet. De nyilván azért szerintem minden egyes országnak, akinek megadatik, hogy a futballválogatottja szerepeljen világbajnokságon, azért az felfogozott hangulatot teremt a szurkolók és akár a hétköznapi emberek körében is.
0: Amikor világeseményre készül egy ország, és ott légióskodsz például te Belgiumban, mit vettél észre a csapattársakon, a játékosokon, a médián, a sajtón, hogy készülnek egy EB-re, VB-re?
1: Hát úgy gondolom, azért a futball körül elég nagy a helyette húzta már azért a jelenlegi helyzetben is, tehát vannak jól bevált módszerek egy-egy mérkőzésre való felkészülésbe. Nyilván ilyenkor a reklámok a tévéből, mondhatni a csapból is csak a futball folyik, de hát ez szerintem én úgy gondolom, hogy ez természetes dolog, hogy tényleg minden szinten felfokozott hangulattal vannak szurkolók, a stábok, a tévénézők a világbajnokságot. Szerintem még mi magyarok sem vagyunk ez alól kivételek, úgyhogy sajnos ugye nem tudunk szurkolni a válogatottnak, nem jutottak ki a fiúk sajnos, nem jutottunk ki Magyarország, de én úgy gondolom, hogy azért így is mindenki várja a világbajnokságot.
0: Nálunk ugye az általános vélekedés, hogy mindenki a válogatottat teszi az első helyre. Ott ezt hogy láttad Belgiumban? A válogatottság az előrébb helyezkedett el, mint a klubban való szereplés?
1: Azért nyilván a klubcsapatnak tud az ember hétről hétre szurkolni. Az egy kicsit azért közelebb áll az ember szíve csücskéhez, de az egy fantasztikus dolog szerintem, amikor a magyar nemzeti válogatottért tud szurkolni. Akár Magyarországról teljesen mindegy, hogy melyik csapatnak szurkol az ember, hogyha a nemzeti 11 lép pályára, mindenki egyet akar, hogy a csapat nyerjen. Úgyhogy nehéz ezt megmondani, mert az egyiknél ugye hétről hétre szurkol az ember, a másiknál akár csak havonta, két havonta tud szurkolni a nemzeti 11-nek, de mégis

0: Mire esélyes a belga válogatott?
1: Ez az aranygeneráció úgy gondolom, hogy mondhatni már lassan, hogy kiöregedett szinte, tehát ugye a Hazardon, a Kompanin, hogyha csak ugye ezeket a neveket nézzük, ugye ők már abba hagyták abszolút az aktív labdarúgást, de akár egy Kevin De Bruyne vagy Thibaut Courtois, mind a ketten már azért a karrierjük inkább végéhez közelednek, mint mondjuk amennyi még van nekik hátra. Nem feltétlenül jelenti ez ugyanakkor azt, hogy ne lenne egy nagyon erős és akár egy olyan válogatottja a belgáknak, aki oda érhet az egyenes kieséses szakaszban, még minél több lépcsőfokig akár, hiszen akár, ha megnézzük mondjuk egy Paris Saint-Germain-t, amikor a nagyon nagy sztárokkal volt tűzdelve a csapat, nem tudtak igazán nagy sikereket elérni, míg most ugye Luis Enrique alatt Ginorba másodjára játsszák a Bajnokok Ligájának a döntőjét, idézőjelesen kisebb nevekkel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nincsen egyenes összefüggésbe, és akármi is kisüllyed ebből a világbajnokságból a belgák számára.
0: Ugye 4 évvel ezelőtt Katarban kiestek a csoportból a Vörös Ördögök, most ugye Egyiptommal, Iránnal és Új-Zélanddal versengenek majd az első 2 hely megszerzéséért, akkor egyértelmű innentől kezdve, hogy a csoportból való továbbjutás az alapelvárás a belgáknál is, de nem várják el, nem várjuk el feltétlenül az elődöntőbe, negyeddöntőbe kerülésem, akkor valahol ott van a realitás a kettő között?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a csoportból szerintem is azért mindenféleképpen tovább kell, hogy jussanak, de nem gondolom, hogy akár mondjuk egy... Nem tudom igazán, hogy milyen a sorsolásuk, tehát azt látni kellene, hogy kivel kerülhetnek össze, de nem gondolom, hogy mondjuk elődöntőig vagy döntőig menne ez a belga válogatott azért.
0: Van-e olyan játékos még a légiós korodból, aki esetleg a belga válogatott közelében van, esetleg tudsz róla, jóba vagy vele, napi kapcsolatba kerülni? Van-e ilyen személy esetleg?
1: Mondhatom, hogy jó barátom a Thibaut Courtois, ő vele abszolút, de a stábból vagy ilyen dolgokról nem gondolnám, hogy lenne valaki ott. Akár ilyen orvosi, doktori oldalról vannak még ott a magasan jegyzett szakemberek, de nem tudom, hogy most ők fognak-e utazni a kerettel, vagy nem.
0: Az elmúlt percekben Tőzsér Dániellel beszélgettem, aki 2010 és 12 között légióskodott Belgiumban a Henk csapatánál. A G csoportban kapott helyet Egyiptom is, amely válogatott 8 év szünet után tér vissza a futballvilág színpadára. 2018-ban kiestek a csoportkörből, mivel 0 pontot gyűjtöttek, és ezzel az utolsó helyen zártak. Ha visszaemlékszünk, ez volt az a világbajnokság, ahol egyiptomi szempontból kulcskérdés volt, hogy Mohamed Salah felépül-e a sérüléséből. Hiszen néhány héttel korábban a BL döntőben Sergio Ramos úgy lerántotta a vállánál fogva a Liverpool legendáját, hogy el kellett hagynia a pályát, és sokáig kérdéses volt a szereplése Oroszországban is. De végül vállalta a játékot az egyiptomiak tízese. Az első meccsen kikaptak 2-1-re Szaúd-Arábiától, majd a folytatásban 3-1-es vereség Oroszországtól, végül 1-0-ra kaptak ki Uruguay együttesétől. Egyiptom, vagy becenevén a fáraók, a 4. világbajnokságukra készülhetnek. Először még 1934-ben játszottak, ahol éppen Magyarország ellen kaptak ki, és estek ki utána. Ezek után 1990-ben, majd 2018-ban utazhattak VB-re. Érdekesség, hogy még sosem sikerült tovább jutniuk a csoportból. Az idei világbajnokságra tükörsimán jutottak ki Salahék, 10 meccsen 26 szerzett ponttal és 22-es gólkülönbséggel. Szövetségi kapitányok Hussam Hassan, aki már szintén nyilvánosságra hozta, hogy kikkel utazik a tornára. Talán mondani sem kell, hogy a legnagyobb sztárja Mohamed Salah is ott van a listán. Az egyiptomi csapatkapitány most búcsúzott az Anfield Roadtól, de hamar új lendületre kaphat, hiszen mellette rohamoz majd a Manchester City támadója is, Omar Marmus. Talán tőlük várhatják a csodát a Nílus partján.

Irán. A becenevük Team Melli, vagyis a nemzeti csapat. Irán a 7. világbajnokságára kvalifikálta magát. Először 1978-ban, majd 1998-ban és 2006-ban is kijutottak, de ami érdekesség, hogy a 2014-es VB óta állandó résztvevői a kontinens tornának. Viszont Brazíliában is, Oroszországban is és Katarban is kiestek a csoportkör után. Irán az ázsiai VB-selejtező 3. szakaszából jut,

0: jutott ki, 10 meccsen 23 pontot gyűjtve, Üzbegisztánt megelőzve. Sokáig kérdéses volt a szereplésük az Egyesült Államokban a háborús konfliktus miatt. De végül a FIFA elnöke Gianni Infantino többször is megerősítette, hogy Irán ott lesz a VB-n. A biztonság kedvéért azért az alaptáborukat az USA-ból áthelyezték Mexikóba. A legnagyobb sztárja a Team Mellinek, kétség kívül Mehdi Taremi, aki jelenleg az Olimpiákos csatára, de korábban szép számmal termelte a gólokat a Portóban, illetve megfordult az olasz Inter csapatában is. Új-Zéland, becenevén All Whites. A harmadik világbajnokságukra készülnek, hiszen 1982 és 2010 után sikerült újra megváltani jegyüket. Érdekesség, hogy 2010-ben Dél-Afrikában még Olaszországot is sikerült megelőzniük a csoportban, de tovább jutniuk akkor sem sikerült, és valljuk be őszintén, most sem egyértelmű favoritok az első két hely megszerzésére. Az óceániai térség harmadik selejtező köréből jutottak ki a VB-re, miután legyőzték Új-Kaledóniát 3-0-ra. Új-Zéland legnagyobb nevű játékosa a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest csatára Chris Wood, aki a 2024-25-ös idényben 20 gólt szerzett az angol első osztályban, de korábban játszott a Newcastle-ben és a Burnley-ben is. A folytatásban az új-zélandi sportviszonyokról a korábban 5 évig új-zélandi nagykövetként dolgozó Szabó László Zsolt beszélt Cserés Bendegúznak.
1: Nálunk Magyarországon azért magától értetődő, hogyha mondjuk kijutnánk a VB-re, akkor fesztivál hangulat és örömünnep lenne. Mi a helyzet Új-Zélandon? Ugye most harmadszorra jutottak ki történelmük során a labdarúgó világbajnokságra. Mit jelent ez most nekik?
2: Hát azt ne várja, hogy tömegek fognak az utcára menni Új-Zélandon, bár hogyha a rögbibe történt volna ugyanez, bár ott leginkább világbajnokságot szoktak nyerni, az a nagy eredmény, nem pedig, hogy kijutni egy világbajnokságra. A futball nem ennyire népszerű Új-Zélandon, de ma már a népszerűsége egyre inkább fokozódik. Annak is köszönhető talán mindez, hogy a rögbié pedig egy kicsit visszaesik komoly balesetek és sérülések miatt.
1: És akkor inkább utána nézek egy ilyen biztonságosabb sportnak, mint a futball?
2: Így van. A futballt annak tekintik, hát hiszen a rögbibe azért a testest elleni küzdelem az nem csak a lábakat érinti, hanem a teljes testet, és komoly balesetek szoktak előfordulni, agyrázkódás és stb. A fociban azért ilyen nem történik, és a fiatalok egyre inkább a kereklabdát is szeretik most már űzni a hatalmas parkokba Új-Zéland szerte.
1: És azt gondolom akkor azt is magával hozza, hogy a futballjuk folyamatosan fejlődik, vagy fejlődhet.
2: Így van. Az új-zélandi futball fejlődik, elsősorban persze alapszinten mondhatjuk ezt, hogy szélesedik a bázisa. Az új-zélandi bajnokságban 10 csapat játszik a nemzeti bajnokságban, és van egy csapat, a Wellington Phoenix, a főváros csapata, amelyik az Ausztrál A-ligába, a profiligába játszik. Új-Zélandon nincsen profiliga, tehát a bajnokság az ilyen félprofi alapon működik. Egyébként a Wellington Phoenix, ugye a 12 csapatos Ausztrál bajnokságban vesz részt, mint mondtam, és ugye egyes idegenbeli meccsekre 3000 kilométert utazik oda, és 3000-et vissza, tehát ez nem egy könnyű vállalkozás. Éppen a második helyet érte el a mostani bajnokságban, a legjobb eredményt elérve eddig, mert eddig a harmadik volt a legjobb. Aki futball szerető, az követi a futballt. Egy-két játékosuk eljutott Európába is, hogy csak egy példát mondjak, ugye Chris Wood, aki most a Nottingham Forestbe játszik, ugye ő már elég régóta új-zélandi válogatott, és régóta Angliában focizik különböző csapatokban, de volt korábban egy Winter Rufer nevű játékosuk, akit pedig a Rehagen féle Brémába játszott, és német bajnokságot is nyert valamikor. Ma egyébként az ő fia a Wellington Phoenixnek, és ha jól tudom, akkor a válogatottnak is a csapatkapitánya.
1: Még annyi érdekességet találtam az új-zélandi válogatottal kapcsolatban, hogy Schwanner János, korábbi magyar edző, szövetségi kapitánya volt egy éven keresztül a válogatottnak.
2: Így van, 1967-68-ban ő volt a szövetségi kapitánya az országnak. Ezt én is egyébként meglepetéssel tapasztaltam, amikor még annak idején utána nézegettem az új-zélandi futballnak. Nagyon sok minden nem lehet egyébként, nem lehetett ott Új-Zélandon vele kapcsolatban felkutatni, hogy mennyire őrzik, vagy még mindig emlegetik az ő munkásságát.
1: A közembereknek, a lakosságnak milyen a kapcsolata egyébként a futballal? Tehát itthon Magyarországon, vagy akár egész Európában magától értetődő, hogy nagy eséllyel a fiatalok focizni kezdenek. kezdenek akár a grundon, téren, Új-Zélandon, abban a térségben ez hogy van?
2: Tanítják az iskolában a futballt, és az az érdekes, hogy 11 éves, 12 éves korig a fiúk és a lányok együtt fociznak, csak utána válik ez ketté. Egyébként a új-zélandi lányok jók a fociba, tehát elég jó eredményeket szoktak elérni, talán jobbat is, mint a fiúk. Lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy kiskorban koedukált futballcsapatok vannak, de járnak a meccsre, beöltöznek, szurkolnak, tehát ez nagyon hasonló ez ahhoz, mint ami Európában van. Nyilván kisebb léptékben, mert hát, hogy nem a futball az első számú sportág Új-Zélandnak.
0: Az elmúlt percekben Szabó László Zsoltot lehetett hallani, aki Cser és Bendegúzza beszélgetett. És végül pedig Elpap István VB történeti passzusát lehet hallgatni.
3: A 2014-es világbajnokság selejtezőjében kudarcot valló válogatott élén Egervári Sándort nem kis meglepetésre Pintér Attila váltotta. Őt gyorsan Dárdai Pál, majd a Berlinbe szerződő edző helyén 2015-ben Bernd Stork, és a generációs élményt jelentő 2016-os EB kvalifikációt követően joggal remélte mindenki a VB szereplést is. Hiába. A ferőeri döntetlen, majd a Svájc elleni hazai vereség jelezte, hogy nem osztanak nekünk lapot, és miután Portugália is a csoportban volt, semmi esélyünk nem volt az első két hely valamelyikére, ráadásul a finisben Andorrában is sikerült kikapnunk. Nagyobb bukta volt ez a selejtező, mint az előző, a hollandiai 8-1-jel. Bernd Stork sem maradt, és a 2018 tavaszán kipróbált és gyorsan távozó Zsozs Lékensz után az év szeptemberében megérkezett a válogatott kispadjára Marco Rossi. A Nemzetek Ligájában a B-divízióba jutással kezdett, az A-ligába is sikerült fellépni. 2019 végén beköltözött a Puskás Arénába, és megjárta a 2021 nyarára halasztott EB-t is. Így mindenki abban reménykedett, hogy összejön a 2022-es VB-re jutás is. Aztán hiába vettünk el 4 pontot a lengyelektől, és játszottunk idegenbeli döntetlent Angliával, ha az albánok elleni oda-visszavágós vereségekkel megint elszálltunk.
4: Szalai Kristóf összeállítását hallottuk. A hazafutás a végére ért. A szerkesztő Szalai Kristóf nevében is búcsúzik a műsorvezető Tóth Béla. A hangmérnök Jámbor Tamás folytatja itt a stúdióban, de már Szegő Tiborral. Viszont hallásra.
5: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: ugye hazatér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Női kézilabda.
1: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről. A Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Jámbor Tamás, Jó András, Regős László Pál, Somogyi Zsófia és Szilágyi Dóra. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban sok foci lesz, és azzal is kezdjük. A magyar labdarúgó válogatott úgynevezett doorstep sajtótájékoztatót tartott, úgyhogy hallgassák először a Nemzeti 11 egyik újoncát, Szendrei Norbertet, a Zalaegerszeg középpályását.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, szóval ez egy kellemes dolog, hogy így a szünetből ugye be kellett jönni. Igazából nagyon pozitívak a várakozásaim, tudom, hogy egy jó közegbe csöppennek bele, ismerem a játékosok nagy részét, szóval igazából csak a pozitívan tekintek előre. Arról még nem beszéltem úgymond a szövetségi kapitánya, hogy mit várnak tőlem, erre ilyen konkrét választ nem tudok adni. Hogy én mit várok magamtól, igazából azt, hogy felszabadultan tudjak itt teljesíteni az edzéseken, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Hát igazából volt a szezon után bennem egy kis negatív érzés, nyilván az elvesztett kupa döntő után is, meg hogy nem sikerült negyedik helyet mondjuk elérni. De a szezon előtt meg ha ezt mondták volna nekünk, hogy mondjuk nem tudom, az első hatba fogunk végezni, és kupa döntőt játszottunk, akkor biztos, hogy aláírtam volna, szóval mire ide érkeztem, már nem volt bennem semmilyen tüske. Hát most a saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani, mondom először ezzel az első héttel foglalkozok. Azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs is mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltba. Szóval igazából ennyi az én részemről.
1: Szendrei Norbert után következik Tóth Balázs, a Blackburn Rovers kapusa.
3: Azért nekem volt egy kis szünetem, igazából két hét szünetet kaptam, május 2-án befejeztük a bajnokságot, úgyhogy volt benne egy pici nyaralás, de így a nyaralás felénél így elkezdtem érezni, hogy azért hiányzik megint a foci, úgyhogy úgy jöttem a válogatottba, mint mindig, csak egy kicsit még éhesebben, hiszen hiányzott a foci nagyon. Viszonylag, hogyha az összképet nézem, akkor egy jó szezon tudhatok magam mögött, de tudok ettől jobbat is, úgyhogy nem vagyok feltétlenül elégedett a saját teljesítményemmel, főleg amit a Blackburnben nyújtottam, de bízok benne, hogy ezen tudok majd javítani a jövőben. Nyilván az előző két mérkőzés tapogatózó volt, az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy vissza szeretném majd egy élvezhető futballt bemutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni. Nyilván amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak. És hát igen, két óriási tehetség van most a keretben még. Árminnal dolgoztam együtt a Puskás Akadémiában is, úgyhogy őt ismerem. Hát részükről elvárásom igazából egyáltalán nincs, hogy segítsenek engem. Igazából az én dolgom lesz feléjük, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy én segítsem őket, hogy minél hamarabb úgy illeszkedjenek be, hogy akár majd lehetőséget is kaphassanak a jövőben, hiszen övéki a jövő. Igazából sose tekintettem kollégával kapcsolatban így rivalizálásra, én mindig csak a saját dolgomat tettem. Dolgoztam kőkeményen, bíztam saját magamba, illetve abba a munkába, amit elvégeztem. Ez a jövőben is így lesz, és tényleg a fiatalokat pedig bármibe fogom támogatni, amiben csak szükségük van.
1: Tóth Balázst hallották. A válogatottról váltsunk klubcsapatra. Kohári Zsombor Erős Gáborral, a Vasas vezetőedzőjével beszélgetett, és az előző két évet is értékelték.
4: Egyénileg úgy egymás mellé rakva ez a elmúlt tavaly évi kazincbarcikai feljutás, meg az idei, ez hogy hangzik, hogyan lehet összehasonlítani, lehet egyáltalán ezt a két sikert viszonyítani egymáshoz?
5: Szerintem nagyon nehéz összehasonlítani, hiszen két teljesen különböző klubról beszélünk. Ugye a Barcikával sikerült egy történelmi sikert elérni, de azért remélem, hogy nem bántott meg vele senki, tehát a Barcika azért nem azok közé, a magyar klubok közé tartozik, akik rendszeresen az első osztályban szerepeltek, vagy komolyabb eredményeket értek volna el, viszont a Vasas úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly nagymúltú klub, akikről beszélünk, és azért egy hatszoros magyar bajnok csapat, és ezt azért egészen más volt számomra is megérni, hiszen a tavaly az egy bravúr győzelemnek mondanám, vagy egy bravúr feljutásnak mondanám, viszont az idejét azt elvárták tőlem a vezetők is, tőlünk, bocsánat, a vezetők, és természetesen a szurkolók is, úgyhogy úgy jöttem ide a Vasashoz, hogy ez volt a célkitűzés, hogy fel kell jutni, amíg említettem Barcikán, pedig az, hogy legyen egy jó olyan szereplés, ami nyugodtan be tudjuk építeni a fiatal játékosokat, és ne kelljen a végén azon izgulni, hogy a Kazinc Barcika a másodosztályban marad vagy sem, és ehelyett lett tényleg egy fantasztikus siker, úgyhogy hasonlítani nem lehet, de természetesen mind a kettőnek nagyon-nagyon örültünk.
6: Ha már elvárás volt, akkor nagyon szépen megugrott ezt a feladatot a Vasas, 3 év után lesz ott ismét majd az NB1-ben, és egész szezonban nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt hozott a csapat. Ez volt talán a kulcsa annak, hogy 3 év kimaradás után idén végre összejött a csapatnak a feljutás?
5: Talán igen. Ugye arra is emlékszünk, hogy nem igazán jól sikerült a szezon kezdet, hiszen egy hatalmas pofonnal indítottunk, az is egy történelmi vereség volt sajnos, de utána úgy gondolom, hogy tényleg, ahogy említetted, egy kiegyensúlyozott teljesítményt sikerült nyújtani a csapatnak, és igen, valójában azt gondolom, hogy ez volt annak az eredménye, hogy sikerült a feljutást, és ugye a bajnoki címet is mellé megszereznünk. Ha jól megy a matek, akkor azt hiszem már a 24. forduló után, hiszen akkor 52 pontosak voltunk, azt hiszem a szegedi siker után, tehát már ott feljutottunk volna, hogyha most szigorúan még egyszer a matekot, természetesen ugye nem tudjuk azt nézni, hiszen akkor még nem volt ez matematikailag bebiztosítva, hanem csak a Fehérvár elleni siker után, az pedig 3 fordulóval végelőtt volt, de igen, talán ennek mondható az, hogy a csapat szépen teljesített egész szezonban, nem voltak nagy kiingásaink, és ez emiatt volt az, hogy sikerült ezt a feljutást kivívnunk, plusz ugye a bajnoki címet, és hogy az elején említetted, ezt abszolút soha nem beszélek egyes szám első személyben, hogy ez az Erős Gábornak a sikere, ez egy közös siker, ez a tulajdonos uraktól, a szponzoroktól, akik biztosították nekünk a nyugodt hátteret, ugye a sportigazgatótól, aki minden nap tényleg velünk lélegzik, minden nap, minden edzésen, ott van a csapattal, és természetesen a stábtagok, akik nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak az én életemben és a csapat életében is, úgyhogy ez egy közös siker, és természetesen ide beszoktam venni a szurkolókat is, hiszen ők is kitartottak mellettünk egész évben, plusz ugye az akadémiai dolgozókat, akik pedig a fiatal játékosok, akik keze alatt lérozottak ezek a fiatal, nagyon tehetséges rácok, úgyhogy ahogy már említettem többször több interjúban, hogy ez egy közös siker, ez a Vasas családnak a sikere.
6: Szurkolókra, ha egy meccset ki lehet, vagy egy párosítást ki lehet emelni az idényből, akkor szerintem mindenkinek emlékezetébe jön a Vasas Honvéd rangadó, ami igazi rangadóvá vált idén az NB2-ben. Nagyon jó hangulat volt mind a két mérkőzésen, és most ez a két csapat feljutott az NB1-be. Egy jó hosszú szünet következik, július 25-én indul majd el a Fizliga 2026-27-es szezonja. Egy nagyjából másfél hónapos világbajnokság fog ebbe az időbe beletartozni. Lesz idő mérkőzéseket nézni alatta, vagy már zajlik a munka a következő szezonra?
5: Természetesen fogom nézni is a mérkőzéseket, bár több olyan meccs lesz, ami nem éppen kedvező számunkra, ugye Európában az időeltolódás miatt, de egyértelműen fogom nézni, meg kíváncsi is vagyok, azt nagyon sajnálom, hogy a magyar válogatott nem tudott kijutni a világbajnokságra, de reméljük, hogy a következő már ott leszünk mi is. Úgyhogy a munka pedig számunkra nem nagyon áll meg, hiszen ilyenkor ebben az időszakban is, ugye a játékos igazolások, a játékos mozgások, ugye a menedzserek, ilyenkor azért elég sok játékos nevét dobálják be ugye a klubhoz, és természetesen mi is felállítottunk magunknak egy listát, hogy kik azok, akiket szeretnénk, és ugye szépen rangsoroltuk őket, megpróbálunk ugye nagyon-nagyon tudatosan építkezni, és nem tervezünk ugye nagyon nagy változásokat, viszont egy minimálisat úgy gondolom, hogy főleg osztályváltásnál szükséges, amúgy is azt gondolom, hogy nem árt egy csapat életében, hogyha mindig egy-egy új arc belép az öltözőbe. Úgyhogy mi folyamatosan természetesen dolgozunk, amellett, hogy van pihenő, de a srácoknak is kéthetes teljes pihenőt kaptak, és utána viszont program szerint készülnek, tehát már nem úgy fognak visszajönni, hogy négyhetes kihagyás után is mindent nulláról kell kezdeni, hanem természetesen ez az erőléti edzők által összerakott program, amit mindenkinek el kell végeznie, és meg is csinálják becsületesen, úgyhogy ezzel nem lesz probléma.
6: Arról van egyébként már elképzelés, hogy mely részeit kell, mert említette, hogy nem a teljes csapatot kell kicserélni természetesen, már csak azért sem, mert ezek a játékosok harcolták ki az NB1-es feljutást, megérdemlik a szereplést, hogy játékpercekhez jussanak. Arról van-e már elképzelés, hogy a csapat mely részeit kéne, lenne érdemes megerősíteni, és hogy milyen játékosokkal, külföldi igazolások, vagy esetleg Magyarországról érkeznek új játékosok a Vasashoz?
5: Minden csapat részben szeretnénk egy-egy erősítést, de ahogy mondtam, abszolút nem fogunk kapkodni, és nem arra megyünk rá, hogy legyen egy 30-as nagyon bő keretünk, hiszen ebben a szezonban sem ez volt, hanem nagyon-nagyon tudatosan, és hogyha olyan játékost esetleg nem sikerül, akit szeretnénk, akkor amiatt csak, hogy legyünk egyet többen, nem fogunk játékost igazolni, úgyhogy az előbb említettem, nagyon tudatosan szeretnénk építkezni, és ha van lehetőség, akkor minden csapatrészbe. Egy-egy játékos, de ahogy mondtam, tényleg nagy változás nem várható. Úgyhogy nagyjából így gondolkodunk.
6: A nyári felkészülés menetéről, a tervekről lehet már valamit tudni, hogy fog kinézni a Vasas számára?
5: Igen, az már megvan, még addig nem szeretném elárulni, hogyha nem probléma, amíg ugye mi honlapunkon ez ki nem ment a nagy közösség elé, de természetesen megvan a programunk, ami már biztos, hogy 16-án fogunk kezdeni, azon a héten inkább az orvosi vizsgálatok és bizonyos tesztek lesznek előtérbe helyezve, és utána pedig ugye lesz egy 5 hetes felkészülés a bajnoki rajtig, ebbe természetesen megvannak az edzőmérkőzéseink, mindegyik már le van kötve. Lesz olyan, amikor dupla mérkőzést játszunk, lesz olyan, amikor 2x60 percet szeretnénk, de ennél többet nem szeretnék elárulni, majd akkor, amikor ez már tényleg publikus lesz mindenki számára.
6: Szinte napra pontosan 2 hónap múlva fog indulni az NB1-nek a következő szezonja. Milyen elvárásokkal, milyen célokkal vág neki a Vasas ennek az új idejének? 3 év után ismét az első osztályban ön mit vár el a játékosoktól az új szezonra?
5: Ugyan, ahogy említettem már többször, ez a tudatos építkezés, amiben szeretnénk belevágni és belekezdeni, és én abban bízom, hogy természetesen, ha jobb eredményt érünk el, annak csak örülni fogunk, de én úgy gondolom, hogy az első szezonban az lesz a legfontosabb, hogy a Vasas kivívja azt, hogy az első osztályú tagságát, tehát ne kelljen sem osztályzott játszani, sem ugye kiesni az első osztályból, tehát szeretnénk megragadni, és én azt mondom, hogy ami teljesen egy reális cél lehet, megfelelő erősítésekkel, az a 6.-10. hely, de mint mondtam, hogyha ennél jobbat sikerülne elérni, akkor szerintem mindenki nagyon boldog lenne, mi is, és a szurkolóink is.
6: Hétvégén volt szerencsém Mészői Gézával, a csapat korábbi meghatározó játékosával beszélni. Ő is úgy fogalmazott, hogy egy abszolút reális cél a Vasas számára az, hogy bennmaradjon. Ki lehet mondani, hogy ez a fő cél akkor a szezonra, hogy a bennmaradás meg legyen?
5: Igen, mindenképpen egyetértek a Gézával, úgyhogy az lenne a cél, amit már említettem, hogy tényleg megőrizzük az első osztályú tagságunkat, és ezt ha lehet, akkor minél biztosabb pozícióba tegyük.
6: Ott lesz az első osztályban a Kisvárda is, korábbi munkahelye, ahol a napokban a klubnak a sportigazgatója Révész Attila tett egy olyan megjegyzést, hogy az ő keze alatt számos edző jelentősen jobbá vált, nagyon sok mindent tanulhatott, és az ön nevét külön kiemelte, ami alá aztán egy közösségi média posztba hozzászólt. Mi volt a hátterében ennek a megszólalásnak?
5: Én azt gondolom, hogy mindig nagy tisztelettel beszéltem Attiláról, hiszen ez tény, hogy én 0 kilométeres edzőként ott kezdtem Kisvárdán tevékenykedni, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőle. Csak úgy éreztem, hogy ez már elég sokszor megjelent ez a nyilatkozat, és egy picit így kezd unalmassá válni számomra is, mert még egyszer mondom, nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon tisztelem őt, tényleg nagyon jó kapcsolatban is vagyok vele, úgyhogy mi azért rendszeresen szoktunk beszélni, de azt sem szeretném, hogy minden egyes Erős Gábor siker az a teljes mértékben Révész Attila sikernek tűnjön, mert még egyszer mondom, ugye ott kezdtem edzősködni, és tényleg nagyon-nagyon jó alapokat kaptam, de úgy gondolom, hogy minden évben, minden nap, minden héten fejlődni kell tovább, és azt gondolom, hogy 3 éve, amióta jöttem Kisvárdáról, ez megtörtént, és nem szeretném azt, hogyha azt gondolnák az emberek, még egyszer mondom, azt biztos, hogy van köze hozzá, és tett is hozzá, hiszen hogy mondhatom így, akkor kinevelt, de azért azt se vegyük már, hogy minden évben a Révész Attila feljuttat esetleg egy csapatot. Sikerült tavaly neki a Kisvárdát, de azt nem mondjuk már, hogy a Kazincbarcikát is ő juttatta fel, a Vasast is, és a Honvédot is, mert azt szerintem nem fedi a valóságot, de ettől függetlenül még egyszer mondom, tény, hogy nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon remélem, hogy ez a jó kapcsolat, ez hosszú távon is meg fog maradni közöttünk.
6: Ott lesz megint majd a Kisvárda is a jövő évi mezőnyében az első osztálynak. Hogyan látja a jelenlegi, még talán a többi keret is átalakuláson fog keresztül menni, hogyan látja, van elképzelés, hogy mely csapatok ellen lesz majd a legfontosabb játszani, melyek ellen fognak igazán számítani a pontok a Vasasnak a következő szezonban?
5: Egészen biztos, hogy minden pontnak lesz jelentősége, de ugye nem tudjuk, hogy most milyen erősségű csapatok lesznek, milyen változások, úgyhogy ebben most nem is szeretnék belemenni. Én azt gondolom, hogy az első lejátszott kör után fognak majd körvonalazódni az erőviszonyok, és hogy ebben ki milyen pozíciót foglal majd el, azt most nagyon-nagyon nehéz lenne megmondani, úgyhogy még egyszer mondom, találgatásokba nem mennék bele. Nem tudjuk meg, hogy mit hoz a jövő, mi szeretnénk azzal foglalkozni, hogy a mi csapatunk teljesen felkészült legyen, a mi csapatunk megfelelően meg legyen erősítve, és mi azt a célt, amit kitűztünk magunknak, azt érjük majd el a bajnokság végére.
6: Új csapatoknak mindig nehéz visszailleszkedni az NB1 mezőnyébe, és nyilván nem az első két meccsen, vagy az első 3 meccsen dől majd el a bajnokság. Tűztek ki maguk elé egy ütemtervet, hogy meddig akarnak mondjuk szeptemberig vagy októberig belerázódni az NB1-es ritmusba, és onnantól kell majd igazán megnyomni a teljesítményt? Van-e ilyen kitűzött időtáv, türelmi idő a játékosokkal, ameddig felvetik az NB1 ritmusát?
5: Különösen nincsen azért sok olyan játékos alkotja a mi keretünket is, akik korábban játszottak már az első osztályban. Természetes, hogy lesznek újoncok is, meg nagyon sok fiatal játékosunk van, akik még ugye nem játszottak az NB1-ben. De ezt azért is nehéz megmondani, mert megint csak mondom, hogy sorsolás függő, és nem tudjuk még, hogy a szerencsével is mennyire fogunk hadilában állni, hiszen lehet egy olyan sorsolás, ahol papíron talán az első 3-4-5 legerősebb csapattal fogsz játszani, lehet, hogy idegenbe kell menni, mondjuk egy Fradi pályára, vagy egy Győrbe, az egészen biztos, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, úgyhogy erre nagyon nehéz felállítani egy ilyen tervet, hiszen nem tudjuk még, hogy fogunk játszani, és milyen csapatokkal, illetve az, hogy milyen csapatokkal, azt természetesen tudjuk, csak hogy mikor, és ez most hazai pályán, vagy idegenbe fog történni. Úgyhogy nincsen ilyen tervünk. Az, ami fontos, hogy mi a csapatunkat olyan állapotba hozzuk, mint fizikálisan, mint taktikailag, hogy érettek legyünk az első osztályra, és hogy most éppenséggel melyik ellenfél fog majd szembe jönni, azt pedig majd a sorsolás után meglátjuk.
1: Erős Gáborral, a Vasas labdarúgóinak vezetőedzőivel Kohári Zsombor beszélgetett.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

to win again, to never stop climbing the rising rope.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Csökkentik a felesleges politikai költéseket, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Folytatódik a napos idő, néha záporokkal, zivatarokkal. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Sőn Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto'o középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. Egy év után visszajutott az Eger a férfi kézilabda NB1-be. A hevesi klub közösségi oldala szerint a feljutás azok után vált biztossá, hogy a rivális vecsés a Magyar Szövetség versenybizottsága pontlevonással sújtotta. A tabella második helyén álló Eger előnye ennek köszönhetően 3 pontra nőtt a vecséssel szemben, egy fordulóval az NB1 per B zárása előtt. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson, Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin duó ellen. Női egyesben Gál Fidalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság női egyes első fordulójában, és nem jutott a 64 közé.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Vizsgáló bizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat az elmúlt 2 évből. A Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Minden ellenzéki frakció reagálta a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a papa bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A tegnapi tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett.
0: Közlekedés.
2: A rendkívül erős tranzitforgalom miatt az M0-ás autóúton torlódás alakult ki az M1-es felé vezető oldalon. Dióstól egészen az M0-ás, M1-es autópálya csomópontjáig arra szólnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 8 perc volt, 6:30. Múlt vasárnap lezárult egy korszak. Mohamed Salah 9 év után elköszönt a Liverpooltól. Az egyiptomi játékos ez alatt a rendkívüli eredményes időszak alatt a klub legendájává, a szurkolók egyik kedvencévé vált. Salah Liverpoolban töltött időszakáról Somogyi Zsófia készített összeállítást.

0: 442 mérkőzés, 257 gól és 120 gólpassz. Ez az egyiptomi király Mohamed Salah teljesítménye a Liverpoolban töltött 9 éve alatt. Mindössze két játékos, Ian Rush és Roger Hunt szerzett ennél több gólt az angol csapatban. Mohamed Salah múlt vasárnap az Anfielden a Brentford elleni 1-1-es döntetlennel végződő mérkőzésen búcsúzott el a csapattal. A 33 éves egyiptomi játékos így nyilatkozott a megható búcsú után.
1: Sokat sírtam, azt hiszem többet, mint eddig egész életemben. Nagyon nehéz elhagyni egy ilyen helyet, még az edzőpályán is sírtam egy kicsit. Nem vagyok igazán érzelmes típus, bár lehet a médiában ezt nem igazán látjátok. Általában keménynek, agresszívnak tűnök, de belülről ezt most úgy élem meg, mint egy kisbaba. Fura dolog. Itt töltöttük a fiatalkorunkat, mindent megosztottunk egymással az elejétől a végéig. Álmodni sem mertünk arról, amink volt, de a klubért megcsináltuk. Visszahelyeztük oda, ahová tartozik. Ez az üzenetünk a játékosoknak az öltözőben. Nézzétek, a klub most mindenért küzd. A szurkolók nem fogadnak el ennél kevesebbet. Nem érdekli őket az eredmény, amíg izzadtok, és a véreteket hagyjátok itt. Örökre szeretni fognak titeket, szóval ez az üzenet a nektek, srácok. Nem a tehetségről van szó, hanem mindenről. Ezért szeretik Robertsont félhetően jobban, mint bárki más, mert ő mindent beladott a pályán. Nehéz elhagyni a Liverpoolt, de ilyen az élet. Tovább kell lépnünk.
0: A csapattal a 9 éves időszak alatt egyszer megnyerte a Bajnokok Ligáját, kétszer az angol bajnokságot és a Liga kupát, egyszer-egyszer az FA kupát, a klubvilágbajnokságot és az európai szuperkupát is. Mindemellett 3 alkalommal nyerte el a játékosok által választott évjátékosa díjat is Angliában. Következzék a teljesség igénye nélkül néhány kiemelkedő teljesítménye, illetve momentuma az ott töltött időszak alatt. Mohamed Salah az AS Rómától 2017 júniusában érkezett a Liverpoolhoz, ahol már az első szezonjában 44 gólt szerzett. Salah nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2020-ban ismét Premier League-et nyerjen a csapat 30 év elteltével. Sikerességét szemléltető adat, hogy az akkori 23 gólja a második legalacsonyabb eredménye volt a liverpooli pályafutása során. A 2021-2022-es szezonban, amellett, hogy a Premier League aranycipőjét elnyerte, megkapta első alkalommal a Playmaker díjat, amelyet a legtöbb gólpasszt adó játékosnak ítélnek oda. A 2023-2024-es szezonban a csapat gólszerzői és gólpassz adói ranglistájának is az élén végzett. A 2024-2025-ös szezonban, immár Arne Slot irányítása alatt, Salah az egyik legnagyszerűbb egyéni szezont produkálta, 52 mérkőzésen 34 gólt lőtt és 23 gólpasszt osztott ki, a szezon végén pedig ismét magasba emelhette a Premier League trófeát. Idén pedig ő lett a Premier League rekordere az egy klubon belüli gólokban való részvételek számát tekintve, és az első afrikai játékos, aki elérte az 50 bajnokok ligája gólhatárt. Idén, március 24-én Salah ezekkel a szavakkal hozta nyilvánosságra, hogy távozik a vörösöktől. A távozás soha nem könnyű. Ti adtátok nekem életem legszebb időszakát, mindig is közétek tartozom. A futballtársadalom pedig ezekkel a szavakkal búcsúzott. A legnagyobb, a legjobbak legjobbja, király, legenda. Csapattársa Szoboszlai Dominik egy korábban adott interjújában pedig így beszélt a barátságukról. A valaha volt egyik legjobb játékos. Nem csupán a klubról, hanem az egész világról beszélek, s rendkívül szerencsés vagyok, hogy vele játszhatok, és a barátomnak tudhatom. Minden nap példát mutat nekünk, az új fiúknak, a régieknek, mindenkinek, rajta keresztül láthatjuk, hogyan válhatunk egyszerre jobb futballistákká és jobb emberekké. Az egyik legjobb barátom a csapatban, sülve-főve együtt vagyunk, akár csak Kerkez Milossal, mi vagyunk a nagy hármas. Milos a kisöcsém, Mó pedig a bátyám. Az említett Brentford elleni utolsó mérkőzésen nem csak Salah, hanem Andy Robertson is elbúcsúzott a szurkolóktól. Gyenge Balázs a Nemzeti Sport munkatársa és a Nemzeti Sport Rádió Liverpooli tudósítója, aki jelen volt a mérkőzésen, így

0: kompletten elárasztották azok a relikviák, amiken ez a két játékos szerepelt, és azt mondom, hogy kétharmad, egyharmad arányban Mohamed Salah, illetve hát a mezeken is gyakorlatilag tökéletesen látszódott, hogy itt az egyiptomi búcsúztatására van telepítve ez a mérkőzés, mert ugyan volt matematikailag valamennyi sansz arra, hogy a Liverpool ne érjen oda a Bajnokok Ligáját jelentő ötödik helyre, de az olyan minimális volt, hogy alapvetően a szurkolók ezt szerintem, legalábbis ott a helyszínen azt érzékeltem, hogy nem is igazán veszik számításba, tehát olyan kataklizmának kellett volna bekövetkeznie, nem csak a Bournemouth győzelme kellett volna, hogy óriási legyen a Nottingham Forest ellen, hanem a Liverpoolnak is úgy kellett volna összezuhannia ezzel egy időben, ami gyakorlatilag még ennek a pocsék idénynek a fényében is, vagy tükrében is nonsensnek tűnt. Tehát azt mondom, hogy ünnepi volt a hangulat.
1: Azért mégiscsak egy kiváló játékosról van szó. A Liverpool ugye kétszeres angol bajnok, FA-t kupát nyert, angol liga kupát is kétszer megnyerte, ugye 19-ben a BL-t is elhódították, abból, vagyis hát annak a következményeként UEFA Superkupa győztesek, valamint klubvilágbajnokok lettek, és háromszor pedig az év labdarúgójának is megválasztották Angliában, Liverpool mezben. Tehát azért ennek a fényében azért mégiscsak egy Liverpool legendáról beszélhetünk.
0: Sőt, tehát itt teljesen egyértelműen egyébként ez volt a helyzet, tehát amit mondtam itt már az elején, hogy úgy nézett ki az Anfield a mérkőzés előtt, mintha Mohamed Salah lenne maga a klub. Tehát lehetett kapni Liverpool sálat, meg Liverpool Brentford sálat, tudod, az amikor ugye a két csapatnak van írva a sárnak az egyik meg a másik oldalára, tehát természetesen ezek voltak, de úgy eltörpültek, mert ugye elvesztek a Salah relikviák között. Tehát ez egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy az Anfield, meg egyébként a szurkolók az idénynek a fényében sem mondtak le arról, hogy ikonként tiszteljék Salah. Tehát egyértelműen hősüknek tekintik, már csak azért is, amit itt felsoroltál, és akkor arról arról a rengeteg odaadó és tényleg mindent a csapatért feláldozó munkamorát is ki kell emelni, mert egyébként az egy legendás státuszba emelte Mohamed Salah, hogy rendszeresen az elsők között jelen meg minden egyes alkalommal az edzéseken, ami ugye nincs feltétlen az átlag, még az átlag szurkolónak sem feltétlen a szem előtt, nem hogy a Liverpoolt kevésbé követő futball szeretők szem előtt. Tehát itt van egy olyan morális plusz Szala oldalán, ami az elkötelezettséget illeti, ami már önmagában egy legendává emeli. Na most, hogyha erre egy ilyen eredménysor rájön, aminek persze a komplett csapat a megalkotója, de ő az egyik legfontosabb mozgatórú, akkor teljesen érthető. Na most csak hogy így megvilágítsam vagy rávilágítsak még arra, hogy miként fogadták Salahot, meg hogy miként kezelték Salahot a meccsen. A mérkőzést megelőzően a játékosokat pozíciók szerint szokta bemondani a hangos bemondó most. Annyiban tett kivételt, hogy utolsó előttinek Andrew Robertsont mondta be, utolsóként meg Mohamed Salahot. Gyakorlatilag felrobbant a stadion mind a két esetben. Gyakorlatilag nem is a Liverpoolnak szurkoltak a szurkolók, hanem majdhogy nem végig, vagy Robertsont, de még inkább, mint a relikviáknak kétharmad, egyharmad arányban Salahot éltették. Majd amikor lecserélték Salahot, és ugye említettem, hogy a világ legrövid, vagy leghosszabb cseréje volt mind a kettő, hát mindenki, de tényleg a komplett stadion percekig énekelte a Salahnak szóló végtelenített dalokat. Tehát, és amikor leült a kispadra, akkor is folytatták. Majd a mérkőzés után, amikor lefújták, akkor úgy Salah is, meg Robertson is úgy magától megtapsolta a közönséget. Máskor, mondjuk úgy 5 perccel lefújás előtt már elkezdenek szivárogni a szurkolók hazafelé, nehogy dugóba kerüljenek. Most senki nem mozdult el a helyéről. De tényleg, senki. Majd miután megvolt ez a tiszteletkör, még mindig bemondta hangosan, hogy mindig nem menj, ne tessék elmenni, mert még lesz egy megemlékezés, és akkor meg fölállt díszsorfalba nem csak a Liverpool csapata, hanem a Liverpool komplett vezetősége, tehát vezérigazgatóstól, sportigazgatóstól, ott volt Kenny Dalglish, Ian Rush, tehát korábbi legendák, és megint megünnepeltették őket, már Robertsont és Salahot. És ugyan lement ez a fiesta, mert ugye ott azért van még egyéb média kötelességek.

0: interjút kell adni mi egymást. Nem tudták befejezni, de nem lehetett letessékelni ezt a két játékos, de főleg Salah a gyepről. Ott nem mondom, hogy zokogott, de majdnem. Tehát ott törölgette a könnyeit, és nem bírt elszakadni az Anfield-től. De a szurkolók sem. Tehát ott volt nagyjából, hogyha most a Brentfordi szurkolókat leveszem, akkor is közel 60 ezer ember fél órával a mérkőzés vége után a lelátón, vagy a lelátókon.
1: Elbert Gábor sportkócs és Simon Zoltán a hétfői fociórában szót ejtettek Mo Salah búcsújáról is. Elbert Gábor arról is beszélt Krejsz Bálintnak, hogy mekkora űrt hagy maga után Salah, és milyen hatással lesz az öltözőre az egyiptomi távozása.
2: Az, hogy változik, az nem kérdés. Itt az a kérdés, hogy kit vagy kiket hoznak a helyére. Hogy például azok a fiatalok, akik ebben a szezonban megmutatták azt a saját utánpótlásból, hogy akár helyük lehet ebben a csapatban, azok kapnak el légteret. Ki megy még el? Azok a játékosok, akik meghatározó játékosai a Liverpoolnak, de már élnék a gyanúperre, hogy túl vannak pályafutású csúcsán, mondjuk Van Dijk. Hogy ott hátul mit tudnak kezdeni, tehát hogy tudnak-e hozni olyan védőt, aki egyből bevethető, vagy ott elkezd és fölépül. Andy Robertson a másik, akit elbúcsúztattak, aki megint csak megkockáztatnám, hogy egy erősen közepes balhátvéd volt, amikor elkezdett a Liverpoolban játszani, és aztán Alexander Arnolddal sorra döntötték a csúcsokat, például az asszisztokban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott nagyon komoly átalakítást kell csinálni Liverpoolban, hogy a következő szezonban legyen esélye arra, hogy bármilyen trófeát nyerjenek. Nagyon nehéz lesz, mert nem néz ki jól morálisan a pályán ez a csapat, nem néz ki egységesnek, miközben a Liverpoolnak mindig az volt az ereje, míg a 70-es évek vége, 80-as évek elején, amikor a Beckett nyertek sorra, akkor is, hogy helyben kinövő sztárok vannak, és egyébként nagyon erős csapategység. Salah nagyon jól megtestesíti egyébként azt a karaktert, ami a Liverpoolnak az igazi énjét mutatja meg, tehát hogy oda igazolsz valakit, aki jó focista, és aztán Liverpoolban pedig világsztárrá, istenné, nem tudom mivé növi ki magát. Én azt gondolom, hogy Salah pont ez volt, és ő bármit csinálhatott, a közönség mindig megvédte. És azért, aki látta ezt az utolsó mérkőzést, megkapta a lehetőséget arra, hogy lecseréljék és megünnepelje a közönség, de azért az nehéz volt neki is sírás nélkül elselni, amikor föláll a Liverpool stadion és az ő nevét skandálják. Azt gondolom, hogy egyébként Jürgen Klopp kapta ebből a legtöbbet, amikor ő ott hagyta a klubot, de hogy ez óriási dolog volt, talán az egész szezonban a legszebb pillanat. Egyszer volt már ilyen, amikor összeakaszkodott Arne Slotter, és akkor nem játszott egy meccsen, kihagyta a keretből, majd a következőn ott volt, és ott a közönség állást foglalt. Tehát, hogy ő hiányozni fog. Egy olyan karakter a Liverpool futballklubjának az elmúlt hosszú-hosszú éveinek, aki meghatározta ezt a csapatot, és nem tudom, hogy mennyi idő lesz az, amíg nélkül ez a csapat működni tud, és hogy ő egyébként az öltözőben, azt innen nem tudjuk, hogy milyen szerepet töltött be, de hogy volt neki hatása, az egészen biztos.
1: Nagy Antal át tudja érezni, hogy mit élhetett meg Salah a búcsú során, hiszen a korábbi válogatott labdarúgó, a Honvéd oszlopos tagja, 1976 és 1986 között volt a kispestiek játékosa, ő így nyilatkozott Mohamed Salah kapcsán.
3: Hát én azt szoktam mondani a barátaimnak, hogy nekünk azért lesz könnyebb, ha remélem, vagy 20 év múlva meghalnunk, mert egyszer mi már a pályán meghalunk. Tehát amikor elkezdi az ember, amikor fiatal, amikor álmokkal van tele, akkor el sem tudja képzelni, hogy gyakorlatilag nagyjából az élete közepén valami egyszerűen elmúlik. Nem lesz többé futball az ő életében sem. Hát valószínű, hogy most még lesz azért néhány évig levelhetítottam ott, de ez a nagy sorozat megszakad. Ez a nagy sorozat már csak, ahogy szokták mondani, a történelemkönyvben marad meg, elmaradnak a mindennapos programok, az edzések, a meccsekre való készülések. Tehát az ember lelkében ez egy olyan, hát mondhatjuk azt, hogy fájdalom, amit elég nehéz feldolgozni, és hát nem véletlen az, hogy ilyenkor elég könnyesek ezek a búcsuk, és az ember, ha egy kicsit belegondol, akkor jogosak is ezek a könnyek. Hát az, hogy nem is a saját országában, hanem Angliában és a Liverpoolban csinált egy ilyen karriert, az még különösen hogy mondja, fölnagyítja ezeket az élményeket. Úgyhogy én át tudom érezni azt, amit most ő érez, és én azt mondom, hogy valami fantasztikus dolog, amit ő végigjátszott. Tehát az, hogy ennyi gólt rúgjon, ilyen sorozatban, ennyi mérkőzésen, ez valami tényleg világra szóló esemény volt.
1: Nagy Antal szerint Mo Salahnak nem csak a pályán mutatott teljesítménye, hanem emberi viselkedése is példaértékű mindenki számára.
3: Azon túl, hogy mekkora a szakmai tudása, azért az ember kiszúrja a viselkedéséből, hogy ő nem egy hisztis, nem egy balhés, nem egy őjöngő ember. Ő, ahogy szokták mondani, csak teszi a dolgát, de van borzasztóan magas szinten. És én, ahogy láttam, a Dominikkal ő nagyon jól megtalálta az összhangot. Tehát számomra azért is szimpatikus, mert az ottani villanásokból, a gólok utáni pacsikból, tekintetekből nekem úgy tűnt, hogy a kezdetektől kezdve elismerte a Dominik teljesítményét, és az, hogy a csapatnak az egyik legnagyobb ikonja ilyenkor fiatalon mellé áll egy magyar játékosnak, a számomra különösen szimpatikus volt.
1: Az első hét Liverpooli évében Jürgen Klopp volt Salah edzője. A német szakember így nyilatkozott Mo Salahval való kapcsolatáról. Nem mondom, hogy könnyű volt vele a közös munka, de nehéz esetnek sem tartom. Csak akkor voltak problémák vele, ha nem játszott vagy lecseréltem. Sosem akar leállni, ilyen a felfogása. Folyamatosan fejlődött. Minden nyári szünet után egy új képességgel tért vissza. Jó hatással voltunk egymásra, sokat kihoztunk a másikból. Örökre összekötött bennünket az a pillanat, amikor felemeltük a Premier League trófeáját. A bajnokság egyik legnagyobbjaként fognak rá emlékezni. Az idei szezonban Mo Salah a közösségi médiában is kifakadt, hogy nem kap elég szerepet, Arne Slot vezetőedző nem ad neki elég lehetőséget. Mo Salah e fajta hozzáállásáról és viselkedéséről is megosztotta gondolatait Nagy Antal.
3: Erre csak egy dolgot mondanék, hogy ebből is látszik a mentalitása, hogy ő mindig a pályán akart lenni, és mindig jót akart teljesíteni, de ne felejtsük el, hogy ő már tavaly is, talán már tavaly előtt is, hogy készülődött arra, hogy a Liverpoolból egy könnyebb csapatba megy, ahol alacsonyabb a színvonal és biztosabb a helye, de mégis mindig maradt és még bajnok akart lenni, és egyebek. Tehát én ezt nem csodálom, hogy ő már az elmúlt időszakban néha-néha kimaradt, vagy morgott, vagy sérülés jött közbe. Tehát sok minden befolyásolja az ember karrierét, de minden is látszik, hogy tavaly, amikor megnyertik a bajnokságot, nem maradt kérdés az, hogy marad-e vagy nem, hanem ő még tovább akart menni. Úgyhogy egy szenzációs mentalitása van ennek a srácnak. Az, hogy az edzők hogyan fegyelmezik őt, valószínű, hogy az edzők is kiszúrták, hogy nála a legnagyobb büntetés az, ha nincs pályán. És valószínű, hogy ennek lett az a végeredménye, hogy egy picit morgott, egy picit fájt neki, meg aki már ekkora teljesítményt letesz az asztalra, az elvárja, hogy egy-egy apró, nagyobb problémánál mellé álljon az edző, de hát ez egy olyan profi világ, hogy itt, ahogy szokták mondani, nincs pardon, úgyhogy ezért is lehetett az, hogy néha úgy érezte, hogy őt nem segíti az edző, de hát azt hiszem, hogy a pályán töltött idő, a rugott gólok és a címek azok őt igazolták.
1: Azt egyelőre még nem tudjuk, hogy hol írja tovább fényes pályafutását Mohamed Salah, viszont a hamarosan kezdődő világbajnokságon csapatkapitányként vezeti majd ki az egyiptomi válogatottat. Salah eddig a nemzeti csapatban 115 mérkőzésen 67 gólt szerzett. A G csoportban Belgium, Irán és Új-Zéland szerepel még az egyiptomiak mellett. Nagy Antal arról is megosztotta gondolatait, hogy egy ilyen csoportban milyen erőt képvisel az egyiptomi válogatott, és mire lehet képes a világbajnokságon.
3: Már az előző években is láttuk, hogy azért az egyiptomi válogatott gyakorlatilag ő köré épül, és azért nem a VB esélyes csapatok közé sorolandó, viszont tudni kell, hogy akinek ilyen csapatkapitány van, és aki sorozatban kint van a világbajnokságon, annak a csapatnak mindig vannak álmai, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy ők minél több meccset akarnak nyerni. Ha már ilyen világsztár a csapatkapitányuk, akkor felnőni mellé, és jól szerepelni. Tehát ez a jól szereplés közel sem azt jelenti, hogy a döntőnél alább ne adnák. Úgyhogy én ezután még nagyobb szimpátiával nézem az egyiptomi csapatot. Csoportból adott továbbjutás az azért is nyitott mindenki számára, mert ha nem követnek el egy nagy hibát, és mondjuk valamelyik nagy félváról veszi valamelyik mérkőzést, akkor bármi lehet. Tehát a világbajnokságnak az a lényeg, hogy sokszor ugye valaki nagyon jó a kezdés, megnyeri az első két meccset, akkor utána pihentetnek néhány játékost, egyedeket, és akkor már az akkori ellenfeleknek kinyílnak a kapuk, és lehetőség nyílik arra, hogy győzzenek és továbbjussanak. Hát ez már szerintem majd az ottani mérkőzések után, az első két mérkőzés után lehet látni, hogy ki, hogy áll a következő ellenfélhez, tehát ezt előre megjósolni nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy amennyire lehet szurkoljunk Egyiptomnak is, de hát azért általában ezek a nagy csapatok megcsinálják a továbbjutást.
4: Somogyi Zsófia összeállítását hallották. Maradunk a labdarúgásnál. Holnap este 9 órától rendezik a harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia Liga döntőjét. A tavalyi fináléhoz hasonlóan ezúttal is spanyol-angol párharcban dől el a trófea sorsa. A Rayo Vallecano és a Crystal Palace mérkőzik meg a lipcsei döntőben. Regős László Pál összeállítása következik.

Egy angol csapat már a csúcsra ért idén. Mennyi fogja követni? Jön a második európai kupa döntő. Crystal Palace Rayo Vallecano a Konferencia Ligában. A három európai klubsorozat döntőjének mindegyikébe bejutott egy angol csapat. Az Európa Ligát meg is nyerte az Aston Villa. Hátra van még a Palace a Konferencia Ligában és az Arsenal a budapesti BL döntőben. Ma este a két londoni együttes közül a Crystal Palace fog pályára lépni Lipcsében.

0: Az 1905-ben alapított londoni együttes története legszebb éveiben jár. 2025 előtt két FA Kupa ezüstéren volt a klub legnagyobb sikere, emellett az angol másodosztályban kétszer bajnoki címet is szerzett az együttes. 2025-ben viszont megtört a jég. Oliver Glasner irányításával a Wembleyben 1-0-ra legyőzte a Manchester City-t a Palace, ezzel megnyerte története első igazán komoly trófeáját, az FA Kupát. Ezt követte az angol szuperkupa, azaz a Community Shield, amelyet tavaly augusztusban hódított el a csapat a Liverpool ellen. Kupa győzelmükkel a londoniak kiléphettek az európai porondra, a konferencia liga playoff körében kezdték szereplésüket. 1-0-ás összesítéssel búcsúztatták is a norvég Fredrikstad csapatát. A liga szakaszban 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel a tabella 10. helyén zárt a Palace, amelyre így 4 pár harc várt a döntőig. Sorrendben a bosnyák Zrinjski Mostar, a ciprusi AEK Larnaka, az olasz Fiorentina és az ukrán Shakhtar Donetsk esett áldozatul a Crystal Palace menetelésének. Jöhet a döntő, a klub történetének első nemzetközi kupa döntője. A menedzser Oliver Glasner, aki utoljára ül a londoniak kispadján, nyert már európai trófeát. 2022-ben a Frankfurtot az Európa Ligában vezette csúcsra. Glasner elsősorban Ismaila Sarr góljaira számíthat. A szenegáli támadó 9 góllal az egész sorozat góllövő listájának élén áll. Kérdés ugyanakkor, hogy számíthat-e az osztrák szakember két alapemberére, Chris Richardsra és Adam Wartonra. A Crystal Palace menedzsere minden esetre bizakodó játékosaival kapcsolatban, emellett Oliver Glasner a május elején sikerre megvívott elődöntőt követően nagyon büszkén nyilatkozott csapatáról.
1: Electric, I would say, yeah. Fantastic atmosphere.
2: Elképesztő, fantasztikus hangulatban játszottunk. Nagyszerű este volt a Selhurst Parkban. Egy nagyszerű európai este, természetesen a megfelelő eredménnyel és hatalmas teljesítménnyel. Óriási gratuláció és elismerés jár a játékosoknak, mert azt hiszem mindenki láthatta, milyen jó a Shakhtar. De az elkötelezettség, az erőfeszítés, a fegyelem, a fegyelmezett munka kivételes volt. Ahogy az is, hogy mindig hittünk abban, hogy helyzeteket fogunk kialakítani, és gólokat fogunk szerezni. Számomra a második gól volt talán a döntő, ha valakinek szüksége volt egy utolsó bizonyítékra a csapat jelleméről. Senki sem panaszkodott a negyedik játékvezetőnek, hogy a bíró nem sipolt szabálytalanságot. Azt hiszem, Jeremy Pinoval szemben szabálytalankodtak, de folytattuk a játékot. Sheik Dakuréval szemben is, de akkor is folytattuk a játékot. Ugyanezt történt Tyrick Mitchell-lel, és ő is folytatta. És végül megkaptuk a jutalmat, ami Sarr gólja volt. Szóval igen, hatalmas teljesítmény volt egy fantasztikus európai este.
1: 10, definitely, and I told the players today.
2: 10-es, határozottan, 10-es skálán, 10-es. Ennyire vagyok büszke a játékosaimra. Ma a meccs előtt mutattunk meg nekik 3 részletet az első mérkőzésről, amelyek bemutatták, hogyan működik ez a csapat, hogyan védekeznek együtt, milyen mentalitással. Ahogy ma is sok hasonló pillanatot látunk a 3 középhátvéddel és Dean Hendersonnal, aki egy sikeres védekezés követően együtt ölelkezett a többiekkel, együtt ünnepeltek. Ez büszkeséggel tölt el. Ha megvan bennünk ez a szellem, ez az elkötelezettség, és ha támogatjuk egymást, akkor az a futball. Igen, a mai meccsen sok hibát lehetett találni mindkét oldalon, de az, hogy mindig ott vagyunk egymásnak, a szurkolóinkkal együtt, ez büszkévé tesz. Büszkeséggel tölt el, hogy részese lehetek ennek az utazásnak.
0: Nagyszerű utazás áll a Rayo Vallecano mögött is. Az 1924-ben alapított madridi együttes még a Palace-nál is szegényesebb vitrinnel rendelkezik. Kupa győzelme, sőt, kupa döntője sem volt még. 2018-as másodosztályú bajnoki címe az eddigi legnagyobb sikere a Rayónak. Szerda este viszont megszerezheti első nemzetközi trófeáját.

0: A Rayo Vallecano a 2000-2001-es UEFA kupa kiírásban a negyeddöntőig jutott. 25 évvel később, második európai kupa szereplése során pedig már a döntőig menetelt a madridi klub. A tavalyi bajnokságban elért 8. helyének köszönhetően a Rayo is a playoff körben indulhatott a konferencia ligában. Ott magabiztosan kettős győzelemmel búcsúztatta a fehér orosz Neman Grodnót, a liga szakaszban pedig 4 győzelem mellett egy döntetlen és egy vereség volt a madridiak mérlege, ezzel a tabella 5. helyén zártak. Az egyenes kieséses szakaszban előbb a török Samsun Sport, majd a görög Alcatént is egy góllal múlta felül a Rayo Vallecano, hogy aztán az elődöntőben a francia Strasbourgot 2-szer is 1-0-ra győzze le, és bejusson ezzel a lipcsei döntőbe. Inigo Perez irányításával a csapatnak nincs olyan gólgyárosa, mint a túloldalon Ismail Assar. Ellenben többen is kiveszik a részüket a gólszerzésből. Alemaónak 4, Álvaro Garciának és Isi Palazzonnak 3-3 gól áll a neve mellett. Garcia az elmúlt hónapban sérüléssel bajlódott, de a La Liga utolsó fordulójára visszatért a csapatba. Hiányzója ugyanakkor lesz a Rayónak. A marokkói Ilias Ahomach épp a Strasbourg elleni elődöntőben sérült meg. A franciák elleni sikerrel megvívott elődöntőt követően Inigo Perez egyébként érzelmes nyilatkozatot adott.
1: Hiszek az álmokban. Mindenkinek joga van fiatal korától kezdve álmodozni és elképzelni olyan jövőbeli forgatókönyveket, amelyek boldogsággal töltik el. Ma ez a forgatókönyv, ez a kontextus valóra vált, és nagyon élvezzük ezt a pillanatot. Ami a legboldogabbá tesz, és mellette meg is nyugtat, az az, hogy látom a szurkolókat, akik itt voltak és akik otthon vannak, hogy szenvedélyesen, örömmel szurkolnak, és olyan emlékeket szereznek, amelyek mindegyikük számára biztosan a legfontosabbak közé tartoznak. A csapaton belül is nagy az öröm, amikor egy olyan ember, mint Miguel, elérzékenyül a lefújás pillanatában, azt tudatosítja, az emberben, hogy milyen nagyszerű is ez a pillanat valójában. Annak ellenére, hogy az elmúlt 4 évben ezeket az érzelmeket már megélte. Szóval ez a győzelem nekik szól, Miguelnek, a stábnak, azoknak az embereknek, akik már oly sok éve itt vannak, és a Rayo szurkolóinak. Ők az okai annak, hogy folytatjuk, és ahogy korábban mondtam, nem akartam megállni, amíg ezt el nem érjük. Különösen szeretem az emlékezést, az agy tanulmányozását, az emberek viselkedésének megértését, és az ehhez hasonló dolgokat. És mindig is úgy gondoltam, hogy amikor majd eltelik sok év, és alig marad energiád új élmények szerzésére, akkor az emlékeidből fogsz élni. Ezért vagyok megszállottja annak, hogy a Rayo Vallecano hűséges és rendíthetetlen szurkolói, nos, nem fogom azt mondani, hogy ez a pillanat lesz a legszebb emlékük, de amikor majd eljön az idő, legalábbis remélhetőleg eljön, remélem, hogy visszatekintenek, és a Németországban játszandó döntőt az egyik legfontosabb emléküknek tekintik majd. A mérkőzés, vagy inkább az egész párharc nyugalmat adott nekünk, stabilitást adott, tükrözte azt a szintet, amellyel ezek a játékosok a verseny legfontosabb részében, az elődöntőben rendelkeznek, ahol látod a lehetőséget, hogy döntőben játszhass, olyan közel van a cél, de ott van a Strasbourg előtted, és láttuk, milyen szintet képviseltek. Amióta a Rayo edzője vagyok, elmondhatom, hogy ezek voltak a legjobb pillanatok minden értelemben. Védekezésben, támadásban, érzelmileg is, különösen a kontextust, a légkört és a kritikus pillanatot tekintve, amelyben teljesítenünk kellett. Ezért nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezeket a játékosokat edzhettem.
0: Ami a két csapat bajnoki szereplését illeti, idén a Crystal Palace a 15., a Rayo Vallecano pedig 8. helyen végzett a hazai pontvadászatában. A fináléban viszont nem ez dönt, na nem is a tapasztalat, hiszen ahogy hallhatták, egyik csapat sem szerepelt korábban európai kupadöntőben, sőt, Németországban sem léptek még pályára tétmérkőzésen. Szerda este Lipcsében viszont valamelyiküknek sikerül a csúcsra érnie. Crystal Palace, Rayo Vallecano, konferencia liga döntő, szerda este 9 órától. A Róma, a West Ham United, az Olympiakos és a Chelsea után vajon melyik együttes lesz az 5., amely megnyeri a 3. számú európai kupa sorozatot?
2: Itt a Nemzeti Sportrádió, a mikrofonnál Szegő Tibor. A magyar sport, különösen a látványsportágak úgynevezett ex-lex állapotot élnek, hiszen nincs még döntés arról, hogy ki közvetíti majd a mérkőzéseket, mondjuk a labdarúgó fizligát, vagy a női kézilabda KNTH ligát, és arról sincs még megállapodás, hogy lesznek-e majd tipmix hirdetések, és az ebből befolyó pénzek eljutnak-e a klubokhoz. Kezdődik az átigazolási időszak, és így viszonylag nehéz helyzetbe kerülhetnek bizonyos egyesületek, hiszen két olyan láb is bizonytalan, amely a költségvetésükben nagy százalékkal van jelen. A telefonnál Dénes Ferenc sportközgazdász. Ilyenkor mi a teendő?
3: Stratégiát, ABC forgatókönyveket kell kialakítani, annak függvényében, hogy milyen környezeti változások várhatóak. Nyilván ezt teszik most a nagy klubok vezetői, de minél tovább húzódik ez a bizonyos döntés, kételenség, vagy nincs döntés, addig akkor mindig a legrosszabb verzióra kell készülni. Szerintem ez történik most is. Nyilván a kormányzat azért küld jelzéseket a sportszféra felé informális formában. Most már van államtitkár is, azért az államtitkárságnak a munkatársai, felkészült emberek nyilván beszélnek mindenkivel, aki őket felhívja. Tehát valamilyen típusú információk azért áramlanak a sportszférában, de döntések nincsenek. Mondom, ennek függvényében alakítják, tehát a várható új helyzethez alkalmazkodva alakítják ki a sportszervezetek a stratégiájukat.
2: Hajnal Tamás, a Fradi focistáinak sportigazgatója már jelezte, hogy később fognak majd bejelentések jönni arról, hogy kiket igazol majd a csapat. Aztán lehet, hogy arról is jön egy bejelentés, hogy már nem Hajnal Tamás igazolja majd ezeket a játékosokat, de ugyanakkor Pósfai Gábor belügyminiszter már az általad is említett egyik ilyen informális jelzésben már elmondta, kiposztolta, hogy még semmiféle határozat nem született. Tehát olyan válság értekezleteket összehívni, amelyen esetleg maximálni kell bizonyos játékosok, edzők fizetését, talán még korai?
3: Nem korai. Mindenféle forgatókönyvet szerint dolgoznak, és hát szerintem akkor dolgoznak, vagy akkor gondolkodnak helyesen, ha a legrosszabb kimenetre gondolnak, mert hogy ha jobb verzió van, akkor tényleg jobb a helyzet. Arra kell készülni, hogy esetleg csökkennek a támogatások, hogy hosszú hónapokig nem lesz, esetleg átütemezni a fizetéseket, és azt mondani, hogy gyerekek, a legjobb esetben is csak ennyit tudunk fizetni, de ez is a maximum, és itt most nem akarom ezeket a párbeszédeket lejátszani, meg dramatizálni, de hát szerintem az történik most, hogy amerek elkezdtek számolni, hogy a meglévő szerződések alapján, meg a megbecsült legrosszabb támogatási forgatókönyvek szerint mennyi pénzük lesz, és ahhoz akarják kiigazítani, vagy ahogy igazítják a tervezett kiadásokat. Ha valóban ezt csinálják, akkor szerintem racionálisan cselekszeni.
2: Ugyanakkor te vagy az egyik legnagyobb harcos annak, hogy próbáljanak megélni a klubok a piacról, viszont hogyha rázúdul most a piacra mondjuk 24-26 labdarúgó klub, ki tudja hány kézi, kosár és röplabda klub, és még akár adott esetben a szövetségek is, akkor mi lehet annak a vége, ennek a szponzorszerzési akciónak a vége? Meg egyáltalán látsz-e olyan jeleket, hogy a klubok megkezdték ezeket a fajta tárgyalásokat?
3: Már nagyon régóta megkezdték volna, ha lett volna kivel tárgyalni. Hát ugye az egyik válságjelként éltük meg az elmúlt években azt, hogy gyakorlatilag némi túlzása vagy dramatizálva azt lehet mondani, hogy a sportszponzorálási piac az megszűnt. Van egy-két nagy márka, és vételes kapcsolat, mint például a Ferencváros labdarúgó márka, egy jó, nekem kívülről úgy tűnik, hogy jól felépített, vannak valós szponzorai is, túl ezeken a központi költségvetési, vagy ahogy is mondjam, központi MLS bevételeken kívül, meg a központosított bevételeken kívül is a Ferencvároshoz valóságosan kötődő szponzorok, szerintem azok reálisak. Vagy lehet említeni a győri női kézilabda klubot, ahol szerintem szintén jól működő szponzori kapcsolatok vannak, de ezek ilyen egyedi kivételes kapcsolatok, hiszen nagyságrendileg a sportágok egészét tekintve, szövetségeket, sportszervezeteket tekintve a szponzorálási piac éppen a TAU rendszer miatt rendkívül visszafejlődött, ha egyáltalán volt is ilyen piac. Tehát ezt újra kell építeni, de nem csak azért van, mert a sportszervezők nem tettek ez irányba a lépéseket, hogy kérdezted, hanem azért is, mert a sportvállalatok nem láttak ebben megfelelő fantáziát. Igaz, az is igaz, hogy az állami támogatások rendszere elkényelmesítette a sportvezetőket. Ebből a szempontból jogos a kérdés, hogy most változik a helyzet. Szerintem igen. És most jön elő az a tudás, hogy van-e az a tudás, van-e az a készség, hogyha hogyan kell megszólítani a szponzorokat. Eltelt 16 év, és egészen másról szól szerintem ez a világ, mint 2010-ben, vagy 2010 előtt. Nagyon sok külföldi tulajdonos van a rendszerben, megint olyanokról beszélek, akik nagyságrendi pénzt tudnak adni. De a lokális szponzorokat sem lehet már azzal megszólítani, hogy gyere Pista, kiteszlek ide a pálya szélére, adjál 3 forint 40 fillért. Ez azért már 2026-ban ez nem működik. Most válik el az, van ez a tudás. Ha nincs, akkor pedig szánnak-e arra erőforrást a sportvállalatok, a sportszervezetek, hogy szakértőket, ügynökségeket keressenek meg, hogy ez ügyben segítsenek nekik. Hát, ahogy indult a beszélgetés, és ez érem a teljes a bizonytalanság, de hát biztos, hogy ezt nem fogja megúszni a magyar sportszféra.
2: Lehet-e út az, amit a Zalaegerszeg, a Debrecen, illetve a Győri Eto követett, hogy külföldi tulajdonosok jelennek majd meg a magyar labdarúgásban? Mert azért valljuk meg, hogyha eltűnne minden pénz, tehát a közvetítési jog és a szerencsejáték pénz, akkor csak néhány egyesület tudná végigcsinálni a következő labdarúgó NB1-et.
3: Én ebben nem hiszek. Hát ezzel a fizetési, ezzel a bérszínvonalal, persze nem lehet végigcsinálni. Nem kérlek, ne neves ki, meg a hallgatók se nevessenek ki. Össze lehet számolni, ha eladunk 1000 darab jegyet, 10 forintért, az 10.000 forint, van még 10.000 forint szponzori bevételünk, de akkor 20.000 forintot fogunk fizetni a játékosokra és a működési költségekre összesen. Általában az a hüvegúj szabály, mondjuk a 60-70% között fizetjük a játékos béreket, beleértve a szakmai stábot, 30%-ban megműködhetjük a klubot. Ha 30.000 forintot szerettünk össze, akkor meg abból működtetjük a klubot. Ja, hogy ez nem ugyanez a futball lesz, mert az összes külföldi azonnal elrepül erről az országba, ez igaz. De az nem igaz, hogy itt állami támogatások nélkül nem lehet futballt csinálni. Bajnokok ligája győztes csapatot nem lehet csinálni, nagyon komoly bevételek nélkül, de futballt lehet csinálni. Többfajta alternatívája van a magyar sportnak. Az egyik az valóban ez a multiklub modell, amely egyébként csak a labdarúgásban jelent meg, de ott aztán erőteljesen, tehát az elmúlt 2-3 évben tényleg Európában egy ilyen befektetési hullám megy végbe, és ennek a teremvidékén vagyunk mi. Igen, ez lehet egy túlélési forma azzal, amit látunk is Zalaegerszegen, hogy fél év alatt összeraktak egy nézhető, élvezhető futballt, már amit megint hozzákett a magyar szinten, de én ezt szeretem, ezt a magyar szintet, jó volt nézni, és akkor a edzőt viszik tovább, a játékost viszik tovább, és akkor jövőre jön egy új csapat. Ez a multiklub modellnek a hátrány előnye, hogy véletlenszerűen itt lehet egy 16 éves Messi nevezetű gyerek, akit így Argentinából ide tesznek, akit utoljára mit a Malver Flóriánál vagy Beneferinél láttunk, és fél év múlva elmegy, de fél évig látsz egy Leo Messit Zalaegerszegen, csak most karikírozom, meg kielezem a helyzetet. A másik alternatív pedig az, hogy hát bizony megjelennek a félprofesszionális csapatok magyarán, hogy a játékosok egy része az hivatásos szerződést kap, a másik része pedig amatőr szerződést kap, és az avval a lehetőséggel a pályán lehet, megmutathatja magát, és hogyha tehetséges, akkor vagy ez a klub, vagy egy másik klub leigazolja, és akkor már valódi fizetést kap. Miért olyan lehetetlenség ez a modell egyáltalán? Tehát látom már ilyeneket. A harmadik lehetőség az, amire várunk igazából, és már hosszú évek óta jósoljuk, szerintem ezt nem fogja megúszni az európai sport, hogy regionális bajnokságok legyenek labdarúgásban és máshol is, mert vannak erre kezdeményezések, és akkor azt mondod, hogy nem egy magyar piaccal számolsz, hanem mondjuk egy közép-európai piaccal, ez 70 milliós piaccal, amiben egyébként 4-5 magyar professzionális csapat fér be, és akkor az egész magyar sportstruktúra átalakul. Szóval az forrong a világ, forrong a magyar sport, de azt, hogy itt temetni kéne, hogy itt világvége van, azt nem hiszem és nem gondolom.
2: Zárásként még egy kérdés, eddig élt egy olyan kedvezmény a labdarúgóknak, hogy bizonyos összegig nem kellett, hogy adózzanak. Hogyha ehhez hozzányúl az új sportkormányzat, akkor nem jutunk el odáig, hogy kicsit kiürül a labdarúgó NB1, legalábbis a játékosok tekintetében.
3: Tényleg ilyen játszom azért, miért ürül neki? Jönnek mások helyettük, a kevesebb pénzért. Gyengébb lesz a színvonal? vagy igen, vagy nem. Mindenütt elmennek a jól fizetett, és tegyük fel, hogy jobban játszó játékosok, akkor attól még tud izgalmas lenni a magyar bajnokság, hasonló erőt képviselő, egyébként fiatal magyarokból, vagy ukránokból, vagy nem tudom, szerbekből, nem tudom, tehát fiatalokból, kevés fizetés, vagy kisebb fizetésből játszó fiatalok játszanak az NBA-ben, és az is tud izgalmas lenni, hogy egyébként játéktudásban milyen abban megy, abban nem menjünk bele, mert például az MTK-nál a fiatalok kifejezetten jó focit játszottak, vagy én élveztem, amit játszottak, sok hibában, az 5 kiesés határán volt az MTK, de az MTK azt a modellt, amit csinál, és amit évek óta Lakor Sándor meghirdetett, hogy az akadémiára, Sándor Károly akadémiára épített csapattal próbál üzemelni, és a transferdélból a játékjog értékesítésekből szerezni plusz bevételt, és ebben működtetni a csapatot. Szerintem ez egy értelmezhető modell, amennyire én ismerem, ez egy működőképes modell is. Tehát vannak lehetőségek, korán sem az az egyetlen dimenzió van, hogyha a mostani kormány visszaveszi a támogatást, hogy megszűnik, akkor megszűnik a magyar sport, a magyar futball. De hogy szűnik meg? Más lesz.
2: Dénes Ferenc, köszönjük szépen!
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi kézilabda.
0: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a felkészülési mérkőzésekre, csökkentik a felesleges politikai költéseket, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Folytatódik a napos idő néhol esővel. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
6: Sőn Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto'o középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. Egy év után visszajutott az Eger a férfi kézilabda NB1-be. A hevesi klub közösségi oldala szerint a feljutás azok után vált biztossá, hogy a rivális vecsést a Magyar Szövetség versenybizottsága pontlevonással sújtotta. A tabella második helyén álló Eger előnye ennek köszönhetően 3 pontra nőtt, a vecséssel szemben egy fordulóval az NB1 per B zárása előtt. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin duó ellen. Női egyesben Gálfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott a 64 közé.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Az 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság, amiért közétették a Tiszapártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A holnap megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából. A zsákmány azóta sem került elő. Idén is számos program várja a családokat hétvégén gyereknapja alkalmából Budapesten. A BKK két napon át óriás játékokkal, színezőkkel, kvízekkel és jegyellenőri szerepjátékkal készül a Vasút Történeti Parkban. A MIPA-ban vasárnap zenés és táncos előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és meseprogramokkal várják a családokat.
7: Közlekedés.
6: A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
6: Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
9: Itt a Nemzeti Sportrádió és benne a Körkapcsolás. Jó estét kívánok! A Fonyódi Sport és Rendezvénycsarnok alig néhány éve nyitotta meg kapuit, de már most a Dél-Balatoni térség egyik fontos sport és közösségi központjává vált. A közel 1000 fő befogadására alkalmas multifunkcionális létesítmény nem csak a helyi sportegyesületek és iskolák mindennapjait szolgálja, hanem rangos hazai, de akár nemzetközi eseményeknek is otthont ad. A csarnok szerepéről, működéséről, a közelmúltban rendezett nemzetközi röplabdatornáról, valamint a jövőbeni tervekről Jó András beszélgetett Hargitay Gábor operatív igazgatóval.
10: Hát itt vagyunk egy nagyon impozáns csarnokban, aminek az átadás ideje minden igaz 2024 volt. Hogyan jött ez a terv, hogy szeretnétek Fonyódra is csarnokot építeni?
11: Én már csak ebbe a kivitelezés fázisában csöppentem bele 2024-ben, amikor megkértek arra, hogy vezessem ezt a gyönyörű létesítményt. Ezt az előző polgármester 2016-ban megálmodta, 2018-ban elkezdték építeni, és 2022-re sikerült a Nikiese Taos pénzével együtt fölépíteni ezt a tényleg impozáns csarnokot.
10: Mi volt a fő cél egyébként ezzel a csarnokkal? Utánpótlás nevelés, vagy multifunkcionális sportcsarnoknak kiépítése, tehát többfajta koncert, akármi ilyesmi?
11: Erről nem nagyon tudok nyilatkozni, mert én pont egy ilyen nagyon rövid időszakban voltam, ott volt ilyen polgármester választás. Tehát a lényeg, amikor önkormányzati választások voltak, akkorra nyitották ki. Nyilván ez egy multifunkciós csarnoknak indult. A térségben egyébként nem igazából talán ilyen befogadó lélekszámú létesítményt van. Van Fonyódon egy másik sportcsarnok, ami egy 40 évvel ezelőtti mindenki által ismert Zákányi Kálmán sportcsarnok, ami most már mondjuk úgy, hogy nem funkcionál. Itt viszont hála Istennek mindig nagyon sok sportoló volt, nagyon sok sportot szerető gyerekszülő és politikus, és a jelenlegi polgármester is nagyon szereti és támogatja a sportot. Ezáltal itt nekem délelőtt 7 órától este 9-ig szinte mindig telt ház volt.
10: Akkor mondhatod, hogy nem túl sok ilyen csarnok van a környéken. Ez mennyire tekinthető akkor ilyen Dél-Balatoni sportközpontnak?
11: Hát ha NEK-át leszámítjuk, akkor teljes mértékben, mert a NEK a sportkomplexumával nem veszi föl a versenyt, de ezen kívül ez minden igényt kielégít.
10: Ha kinézünk az ablakon, akkor láthatunk egy nagyon szép kis piacnak az alapját. Miért volt ez a terv, az a célja itt az önkormányzatnak? Erről esetleg tudsz valamit, hogy miért ide a piac környékére szeretik volna, álmodták meg ezt a sportcsarnokot?
11: Az én információim alapján ide egy egész sportlétesítményt próbáltak ide a bereknek a szélére. Itt volt jelenleg olyan hely, a piacot megpróbálják, még most is benne van a rendezési tervben, hogy elfordítani pont ide a hátunk mögött lévő területre, és akkor parkolóként tudna funkcionálni nekünk. Ez egy ilyen természetvédelmi terület, a focipályától kezdve a teniszpályákat terveztek, tehát volt egy ilyen nagyon nagy terv, aztán ez volt az első lépcsőfok, ami ilyen szinten megvalósult belőle.
10: Ugye most, ha jól látjuk, és ez nem is fog változni, gondolom, hogy egy oldalt van lelátó, és alattunk ugye van mobil szerkezet is, mekkora befogadó képessége a csarnoknak?
11: Így becsukott állapotában 300 fő, aki le tud ülni, ha kinyitjuk, akkor 890 főre bővül sporteseményre, de hogyha koncert vagy egyéb, akkor 2-3 ezer ember simán befér.
10: Ez milyen minősítés kapott ez a csarnok egyébként? Ez mire képes? Tehát mondjuk, ha vegyük a kézilabdát, első osztályú mérkőzésre alkalmas a csarnok?
11: A kézilabdában másodosztály NB1-bére lett hitelesítve, de kevés együttműködéssel meg lehetne oldani az NB1-et is, csak miután itt megyei szintű csapat van kézilabdában, így csak az NB1-bére kértük, de pont az elmúlt hétvégén volt egy nemzetközi röplabda verseny, amire jöttek ők hitelesíteni, és azt mondták, hogy a nemzetközi versenyeken kívül az első osztályú röplabdára tökéletesen alkalmas. Kispályás foci, stb.
10: Mitől különleges ez a csarnok? Mi a technikai adó? A különlegessége?
11: Nem gondolnám, hogy különleges. Szerintem itt a humán erő, ami különleges benne, hogy mi beletesszük azt, hogy ez az épület ez ilyen legyen. Egy teljesen jól szuperáló, technikailag nagyon jó, érzed a hőmérsékletet, tehát egy nagyon jó konstrukcióban elkészült épület. Relatíve módon nem túl gazdaságos, mert nincs tele napelemmel, tehát van hova fejlődnünk még, de ami ebben a konstrukcióban benne van, azt szerintem tökéletes.
10: Miért volt fontos a mobil lelátó? Tehát nagyon sok csarnokot ugye már úgy húznak fel, hogy nagyjából a kapuk mögött is van, és esetleg a szembe lévő oldalon, ami most csak fal van, ott nincs, vagy ott van ülő lehetőség. Ennek anyagi okai voltak, hogy mobil lelátóval szeretétek volna megoldani, nem tudom, ebben mennyi látsz bele, láttál bele. Miért lehet ez?
11: Egyetlen nem láttam bele, mert amikor ezt megtervezték, én még a kézilabda szövetség keretein belül dolgoztam, tehát nem volt rálátásom. Viszont ha itt lenézel, akkor egy normál csarnoknak a mérete az kb. Ilyen 800-900 négyzetméter. Itt viszont 1200 négyzetméter küzdőtér van. Ez lehetőséget ad párhuzamban többféle sportnak az együttműködésére is. Nálunk van olyan délután, amikor a jobb felén floorball van, a bal felén tánc van, a bal negyedén még birkózás van. Tehát ezáltal jelentős mértékben megnöveltük a létesítménynek a kihasználhatóságát.
10: Tehát ebben sem tudsz nyilatkozni, azért megkérdezem mindenféleképpen, az átadás után voltak problémák, ugye leginkább a garancia és intézésekkel. Mennyire volt nehéz időszak ez?
11: Hát én pont amikor ide érkeztem 2024 májusában, akkor a komplett tetőszigetelést ki kellett cserélni, egy 40 millió forint.
10: Mert
11: hát azt úgy sikerült, hogy amikor itt eső van, szél van, azért ez egy elég szeles környék, itt a pályán 10 centi nagy magasságban állt a víz, mert mindenhol órán száján jött be az épületnek, tehát kompletten az egész tetőt le kellett cserélni, de azóta hála Istennek jól funkcionál.
10: Nem tartottatok attól, hogy a projekt így ennek okán negatív megítélést kap?
11: Biztos, hogy kapott is negatív megítélést, mert azért egy 2,5 milliárdos sportcsarnokról van szó, amit már azt gondolná az ember józan ésszel, hogy meg lehetne csinálni jól is. Hát ez itt nem sikerült első nekifutásból, de reméljük, hogy most azóta, hozzáteszem, hogy azóta, aki kijavította, ez már garanciálisan, és most tök jó üzemel.
10: Most már alapvetően egyébként akkor teljes kapacitással működik a csarnok.
11: Teljesen. Együttműködve, meg megfelelve a TAO törvényeknek, hogy a délelőtt a szomszédos középiskolai testnevelés órák vannak, tehát reggel 8-tól délután 1-ig, és 1-től meg a Fonyódi Sportegyesületek részére bérér, nagyon kedvezményes díjazásért kiadott időt töltik a sportolók.
10: Tehát ők azok, akik a legaktívabban használják a csarnokot.
11: Igen.
10: Ők a legaktívabbak. Inkább versenysport vagy tömegsport lett a helyszín?
11: Én azt gondolom, hogy ez csak tömegsport.
10: Csak tömegsport.
11: Tehát igen.

0: röplabda eseményt, ami most volt. Ez milyen esemény volt egyébként pontosan?
1: A MEVZA, a Röplabda Szövetségnek egy ilyen közép-európai csapatoknak 5 csapatos férfi nemzetközi tornája volt. Itt volt Luxemburg, Ciprus, Horvátország, Ausztria és Magyarország, és most kezdték ezt a MEVZA tornát valamilyen szinten felemelni, és a férfi versenyt sikerült nekünk megnyerni, a női verseny az Kecskeméten volt.
0: Mennyire nehéz egy ilyen eseményre pályázni, hogy megkapni egyáltalán? Miért választják fonyodott a szervezők, a szövetség?
1: Ez megint csak egy ilyen közös koprodukció a NECA-val, mert a NECA megszorult csarnokkal, mert ott, aki ismeri, az tudja, hogy 3 csarnok van egybe, és ha egyet kiveszünk belőle, akkor ott a sok-sok kézilabdát szerető és tanuló gyereknek fölborul az edzésrendje, úgyhogy így egy nagyon jó együttműködés alakult ki a NECA és köztünk. Ők adták a szállást, mi adtuk a csarnokot, és hál' Istennek mindenki megelégedésére egy nagyon szuper rendezvény volt.
0: Egy ilyen torna milyen hatása van a helyi vendéglátásra, a turizmusra?
1: Én azt gondolom, hogy meglátszik, pláne holt szezonban, tehát amikor 5 országból érkeznek ide szurkolók, csapatok, játékosok, az minden szempontból pozitív hatással van a helyi turizmusra is.
0: És mennyire örülnek neki egyébként, mert ugye lehetett hallani visszhangokat, hogy a Balatonnál épült MotoGP pályának a visszhangja nyilván nem túl jó, egyrészt ugye a zaj miatt, másrészt pedig ugye rengeteg ember van akkor.
1: Itt most én sokkal többre számítottam, pláne a pünkösdi időszakot, tehát a pünkösdi hétvégére csúcsosodott ki ez a rendezvény, és sajnos csak a magyar meccsekre töltöttük meg a sportcsarnokot. Nyilván az egyéb ciprus és a luxemburgi meccsen nem nagyon voltak kíváncsiak, de én azt gondolom, hogy ez összességében, ráadásul azt kell még rólunk tudni, hogy szerda-szombaton piacnap van, és akkor még nagyobb a felvevő piaca mind a mi létesítményünknek, mind a piacnak, és akkor ez egy ilyen oda-vissza kreál egy szerintem pozitív dolgot.
0: Tehát ez most volt a hétvégén ez az esemény, és nyilván nem reggeltől tartott a röplabda torna, de hogy gondolom a piac az egy nagy erővel dübörgött. Ezt hogy tudtátok, hogy tudjátok a dőből megoldani?
1: Mindig nagyon jó az együttműködésünk a piacnak a szervezőivel, tehát ezt mindig össze...
0: Mondjuk ez nekik is jó.
1: Abszolút. Igaz, a piacról ide csak pisilni járnak az emberek, nem pedig meccsre, vagy nem pedig sportolni, de mindenféleképpen jó ez. Együtt kell működni itt is, mert a piacot, aki látta és ismeri Fonyódot, azt látja, hogy a csarnok szinten körbe van véve árusokkal, de nagyon jó volt az együttműködés, és hagytunk egy folyosót a játékosoknak, meg szerencsére van 4 másik bejárat, tehát be tudtuk hozni azokat, akik tényleg csak ide jöttek. A látogatókat meg szívesen fogadtuk.
0: A jók az értesüléseim, akkor strandkézilabdára is készültök majd, nem tudom, idén vagy őre, ezt hol kell elképzelni? Itt azért igyekeztem körülnézni, amikor megjöttem az autóval, én egyelőre nem tudom, nem látom.
1: Igen, próbálunk visszatérni, vagy inkább azt mondom, hogy azt is fölvenni a Fonyódnak a sportfóliójára. Szerintem itt van a Balaton déli partjának a legszebb strandja, ez a Panoráma strand, ami rendelkezik 2 szabályos méretű kézilabdapályával, és most az amatőr rendszerben meg az utánpótlás versenyt próbálunk szervezni. Reméljük, hogy azt is ilyen jó nagy érdeklődés fogja követni.
0: Sporton kívül milyen eseményeket szeretnétek majd még rendezni? Hogy néz ki a portfólió ebben az évben?
1: Én nagyon szeretnék kultúrát behozni, tehát koncerteket, akár esti vagy éjszakai, mondjuk úgy, hogy diszkókat, mert egy viszonylag jó a lokációnk, tehát itt lehet hangosság, lehet szórakozás. Régen a Rock Balaton Fesztivál is itt ennek adott helyet, illetve az nem belül volt, hanem kívül, de mindenféleképpen szeretnék ilyen stand-up esteket, meg mindenféle kultúrával kapcsolatos dolgot is, hogy használjuk ki a létesítményünket.
0: Ugye arról beszéltük, hogy mobillelátókkal együtt mekkora befogadó képesség, de esetleg egy koncert esetén, akkor hány főre képes lenne képes a Fonyódi csarnok?
1: Én azt gondolom, hogy ha itt zenei koncert van, ahol még mondjuk az első sorban kis tánc vagy hasonló van, akkor egy 2-3 ezer ember be tud jönni. Hivatalosan a tűzoltóság által engedélyezve sporteseményre 1150 fő a hivatalos bent lévő, de az a küzdőtér nélkül. Tehát egy-egy ilyen speciális engedélyt meg kiadnak, hogyha egy nagyobb tankcsapda, most mondtam valami tankcsapda megjön,

0: biztos, hogy teltház lenne, és akkor 2-3 ezer ember beférne.
1: Mi lehet ebből 5-10 év múlva?
0: Remélem, hogy ez, remélem, hogy ez ugyanígy feltörekvően fog. Tehát, hogy én a kihasználtságát látom, tehát azt tudom riportolni, és az hál' Istennek fölfelé megy nagyon. Tehát az óraszámok, meg a bevételek, azok hál' Istennek fölfelé mennek. Hozzá kell tennem, hogy szigorúan önkormányzati költséggel rendelkezünk, tehát azért tudunk ilyen jó árakat adni, mert az önkormányzat 1000%-kal mögöttünk van.
1: Ugye többször is említetted a NEKE-t, lehet esetleg az is terv, hogy egy utánpótlás központot építetek ki?
0: Nem gondolnám, hogy konkurálnunk kéne a NEKE-ről.
1: Nem is arra gondoltam, persze.
0: Hanem próbálok, én a 2-3-szor már fölvettem a kapcsolatot a Mocsai Tamással, hogy hozzák ide az NB1-es mérkőzéseiket, mert ez egy olyan, ez a 890 fő, ez egy olyan lélekszám, amivel itt NB1-re jó hangulatot lehetne kialakítani. Nem kéne utazniuk akár Siófokra 40 kilométert, vagy 50-et, hanem csak 8-at. Tehát innen ide még a boglári emberek is átjönnének, szerintem. És remélem, hogy előbb-utóbb pozitív válaszban lesz részem.
1: Ugye most ezt az NB1-es meccset ezt említetted, de ezen kívül mondjuk 5-10 éves távlatban milyen eseményt hoznál ide szívesen?
0: Egy koncertsorozatot, én kézilabda oldalról vagyok érintett, és ezáltal minél rangosabb válogatott mérkőzéseket, ilyen 4 nemzettornákat szeretnék utánpótlás szinten, és most ezen a röplabda eseményen itt volt a röplabda szövetség elnöke, és ővele próbálunk egy közös megegyezéssel egy röplabda edzőközpontot kialakítani, miután azt mondta, hogy őnekik ez az egyetlen siralmuk, hogy a TAO-s időszak alatt nem sikerült egyetlen röplabda sportcsarnokot se kialakítani. Itt meg jön le jövő héten tőlük a műszaki kollégájuk, és fölmérjük pont a lelátó becsukott állapotával, hogyha elfér 2 pálya, akkor valószínűleg, hogy egy hosszú távú megállapodás is kinéz, hogy itt lesz egy röplabda szövetség által preferált edzőközpont.
1: Ez igen, ez nagyon jól hangzik. Mit jelent ma Fonyódnak ez a csarnok?
0: Ezt a fonyódiakat kéne megkérdezni, mert én nem fonyódi vagyok. Remélem, hogy büszkeséggel tölti el őket, ahogy én látom a közösségi médiában, meg a különböző helyeken. Egyelőre még csak ez, de próbálnám őket teljes mértékbe bevonni, hogy ezt magukénak érezzék. Nyilván azok a sportok, itt gondolok a táncra, mert hogy van egy sportegyesület, ez a Crystal Dance nevezetű brigád, ők 60 fonyódi gyereket mozgatnak, és ezáltal ha fonyódi mozog, akkor jön a nagymama, nagypapa, és akkor tud igazából. Tehát ez egy ilyen kicsit lokálpatrióta hely, ami tök jó. Próbálom tartalommal föltölteni, hogy tényleg minden eseményre megjöjjenek.
1: Ugye mondjuk, hogy nagyjából pont a közepére, végére, estébe lezevelve az egésznek a projektnek a lényegébe, milyen érzés neked, amikor meg tudjátok tölteni a csarnokot? Mert sajátodnak érzem, én ezt úgy látom.
0: Igen, és ez én úgy gondolom, hogy elég sok munkát teszek abba bele, hogy itt ilyen kihasználtság legyen, mert amit mondtam, hogy itt az emberi értéket, amit mi tudunk mögé tenni a technikának. Én nagyon szeretem, amikor teltházas lelátók vannak, amikor volt tavalyi év során egy 9 napos vívó esemény, utánpótlás verseny, de ugyanígy ezek a 2 napos táncok is, most már a szomszédos, csak hogy ne csak sport legyen, hanem egy kiállítás van, egy ilyen húsház nevezetű élelmiszeripari nagyvállalat, és ő itt tartotta az éves partner találkozóját, tehát egyre tágabb az a spektrum, lehet még ezen kívül üzleti, ja most csak csapongok egy kicsit, de a Kézilabda Szövetségnek az edzői tanfolyama lesz június 5-én, majd 400 edzővel, úgyhogy bővülünk.
1: Egy dolgot nem kérdeztem meg, hogy hány öltöző van itt a csarnokban?
0: Négy nagy öltözünk van, ami nem szokványos, mert ilyen 50 négyzetméteres, 4 zuhanyzóval. Szerintem ez sokkal jobb állapotban van, mint általában egy ekkora csarnoknak az öltözői, és még van 2 el nem készült rész, itt a bal oldalon egy squash squash pályát terveztek annó, meg egy mászófalat, de hát arra már nem jutott forrás.
1: Az első osztály mérkőzéseket említetted, akkor azt hiszem van közvetítőállás itt pont fölöttünk, és akkor van esetleg VIP-páó is valahol, azt jól tudom, az pedig akkor ott van szemben.
0: Igen.
1: Akkor egészen készen állt tényleg arra, hogy...
0: Ide csak be kéne költöznie. Hozzáteszem megint magam mellett beszélve, a röplabdának jobban örülnénk, meg ez a mostani rendezvény után így néz ki a terem, ha itt van egy ilyen hétvégi ötcsapatos, akkor a Vax az megöl mindent. Tehát ez a kézilabda szépsége is, meg csúnyasága is, hogy sokkal kíméletesebb a parkettával a röplabda sport.
1: Mi lesz most a következő esemény, amire majd készültek?
0: Hála Istennek, én azt gondolom, hogy most a nyárig, tehát eddig lementek a nagyobb rendezvények. Most jön ez a kézilabdás találkozó, uh-huh. ami az edzőképzés, és utána már az edzőtáboroké a főszerep nyáron.
1: És ahogy az korábban Hargitai Gábor is említette, a hétvégén férfi röplabda nemzetközi tornát rendeztek itt a Fonyódi Sportcsarnokban. A Röplabda Szövetség elnökével, Vatai Gabriellával Irányi Zsolt beszélgetett.
2: Nagyon fiatal ez a magyar férfi röplabda válogatott, ráadásul a rutinos játékosok közül kisebb sérülés miatt Horváth Kristóf nincs itt, Pesti Marcell, tehát itt van Kristóf, csak ugye az utolsó meccsen már nem játszott, Pesti Marcell pedig esküvő miatt hiányzik, de majd az Európa Ligán itt lesz. Számodra milyen tanulságok vannak, és egyáltalán mennyire biztató ez a férfi röplabda válogatott?
3: Én azt gondolom, hogy amit láttunk itt az elmúlt pár napban, az mindenképpen bizalkodásra ad okot. A fiúk tényleg mindent megpróbálnak. Az is fontos, és hozzá kell tenni, hogy körülbelül egy hete vannak együtt, tehát még nem volt nagyon idejük összeszokni, de látszik rajtuk az akarat, abszolút egységes csapat képét mutatják, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a következő évek azok az övé itt lesznek, és el fogják tudni érni azt a célt, amit szeretnénk mi is, meg ők is.
2: Azt számoltam, hogy 2001 után 27 év telhet el, 2028-ban ott lehetnénk végre egy Európa-bajnokságon, ez a nagy álom. De emlékszünk, hogy a nők is 28 év szünet után jutottak ki a 2015-ös EB-re, tehát azóta sok minden változik. Mennyivel nehezebb vagy könnyebb, vagy mit jelent az, hogy nem lesznek EB-selejtezők majd 2028-ra, hanem ahogy itt a MEVZA-ban, úgy az Európa Liga meccseken is ranglista pontokat lehet szerezni, és majd ez alapján is lehet kijutni a 2028-as EB-re.
3: Így van, az Európai Szövetség tavaly megváltoztatta a lebonyolítási rendszert, amelynek az a lényege, hogy nem rendez külön EB-selejtezőt és külön Európa Ligát, hanem a kettőt egybe vonja, és akkor ez gyakorlatilag fogja azt eredményezni, hogy az ott terült eredmények alapján lehet kvalifikálni. Ahogy mi a kollégákkal ezt előzetesen mérlegeltük, hogy ez nekünk jó lesz, vagy nem lesz jó, azt állapítottuk meg, hogy ez a fajta lebonyolítás azoknak a csapatoknak tud kedvezni, akik az európai lista közepén vannak, tehát pont olyanok, mint mi. Ott viszont elképesztően nagy a verseny, ahhoz, hogy ott azokon a középhelyezéseken a kvalifikációt megcsípjük, de látva a mostani játékot, meg az előttünk álló két évet, mert ugye két év van arra, hogy ezt a kvalifikációt ezt elérjük.
2: Majd ugye az idei, a 2026-os és a jövő évi 27-es Európa Liga mérkőzéseket.
3: Így van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez abszolút jó lehetőség arra, hogy a fiúk elérjék ezt a célt. Ha idén még csak mondjuk úgy, hogy rutint szereznek, és aztán jövőre tényleg úgy mennek neki, hogy na, akkor már saját magukban is bíznak, akkor nem lesz kérdés szerintem. Én nagyon optimistán várom.
2: Egyébként rutinszerzés szempontjából mit érhet egy ilyen MEVZA torna? 3-2-es vereség az osztrákoktól, aztán 3-2-es győzelem Luxemburg ellen, volt itt 3-1-es siker Ciprus ellen, és volt keresztbeverés, mert pont Ciprus, ha jól emlékszem, legyőzte a torna legesélyesebb és legjobb csapatát, a horvátot 3-2-re.
3: Igen, ahogy mondtam az előbb is, nagyon a felkészülési időszak elején járunk, és különböző állapotban jöttek a fiúk, valakinek már egy hónappal ezelőtt véget ért a bajnokság, a mieink, akik a magyar bajnokság, tehát akik a magyar bajnokságban játszottak, ugye valaki még csak múlt héten végzett, tehát tényleg elképesztően eltérő labdabiztonsággal és egyáltalán háttérrel vannak most itt. Úgyhogy ez az alkalom, ez inkább arra jó, hogy összeszokjanak, hogy a szövetségkapitány megnézze, hogy ki hogyan tud téthelyzetben teljesíteni, viszont mindenképpen nagyon hasznos. Ha megnézzük mondjuk a lányok meg a fiúk motivációját, akkor ez a MEVZA torna, ez jelenleg inkább a lányoknak jelent nagyobb fontosságú eseményt, hiszen a lányok azok a VB kvalifikációért és ezáltal ugye a világranglista pontokért küzdenek.
2: Ugye a világbajnokság majd jövőre lesz
3: ismét. Így van, viszont a fiúknak a effektíve az EB kvalifikációs folyamatban ez az esemény, ez nem számít bele. Tehát ez csak inkább a rutint és az, hogy legyen sok-sok nemzetközi mérkőzés a kezükben, azt szolgálja, de azt viszont maximálisan.
2: Hát ez kell is, Boldizsár Péter 20 éves, Tóth Kristóf, aki most is játszott feladóként, 20 éves a pénzügyőrből, és hát tulajdonképpen a feladó Mikulás Kok Marcel a 23 évével már veterán, de mondjuk a horvát Kristóf a csapatkapitány, akit mondtam, hogy sérülés miatt nem játszik, ugye ő is légiós, 26 évével már abszolút rangidősnek számít ebben a csapatban, miközben Szalai Kristóf 20 éves, Varga Péter volt a második játszában egy sorozat, amikor 3 pontot ő szerzett, szintén csak 20 éves, Sziszlavisz Dávid a center 19, Nagy Péter pedig ugye ezt fel is vállalta rögtön az első pillanattól kezdve 2023 januárjától, amikor szövetségi kapitány lett. A szövetség meg ezek szerint maximálisan bízik benne, támogatja, és ez egy jó dolog, hogy nem kapod a szövetség, nyilván ez tudatos. Azért a 2028-as EB az enyém vízválasztó, lehet, hogy addig mit sikerül elérni? Vagy még távolabbra is tervez a szövetség?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen siker, meg a kitűzött céloknak egy visszacsatolása, megerősítése, hogy érdemes bátran változtatni, érdemes belevágni új dolgokba, vagy érdemes adott esetben olyan dolgok mentén menni, ami elsőre lehet sok embernek negatív, mert azért valljuk be őszintén, hogy nem sokszor van az, hogy egy ilyen drasztikus fiatalitást azt pozitívan fogad a közönség, illetve hát azok a játékosok, akik így nem kerülnek be.
2: Hát így van, mert konkrétan ugye Nagy Péternek kimaradtak az ismertebb játékosok az első pillanattól kezdve, és tínédzserekkel indult el.
3: Így van, a nyomás azért rajtunk van, mert szoktuk hallani a szurkolóktól, hogy miért nincs bent ez, miért nincs bent az, de maximálisan támogatjuk a szövetségi kapitányt abban, hogy az általa eltervezett csapat egységet meg tudja teremteni, és azt gondolom, hogy a türelem ezekkel a fiúkkal szemben maximálisan megvan, hiszen, ahogy az előbb soroltad, elképesztően fiatalok, de 10 év még bőven benne van egy férfi játékosnál, egy 30 éves kor az még abszolút a pályájának a közepe is lehet. Tehát simán lehet, hogy ez a válogatott még együtt így 15 évet lesz együtt. Akkor viszont ezek az évek, amiket itt most közösen együtt eltöltenek, azok nagyon értékesek.
4: Hargitai Gáborral Jó András beszélgetett.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Így a hét elején rendre áttekintjük az elmúlt hét nap legfontosabb sporteseményeit. A hét hősei rovat következik Szilágyi Dórával.
3: 19. magyar bajnoki cím, Európa-bajnoki arany olimpiai számban és magyar világkupa érmek. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit.

Csernyászki, ő viszi Iváncsó Soltics elé, ő megint leüti, aztán lő, és egy óriási gól! Megint Hopten beugrik, és az újabb lövéséből megvan az újabb gólja. Jöhet a hetest elvégezni Hornyák Dóra, aki az utolsó mérkőzését játsza itt a Debrecen színeiben, a Hódos Imre Sportcsarnokban. Nézzük, mi lesz ebből a hetesből. Egy nagy gól!

története 19. bajnoki címét szerezte meg a győrnői kézilabda csapata. Az NB1 utolsó előtti fordulójában 26-23-ra nyert a címvédő Eto a Debrecen vendégeként, így előnye egy fordulóval a vége előtt behozhatatlan a második helyen záró FTC számára. A győri játékosok így ünnepeltek a mérkőzés után a szurkolóikkal.

0: Ezt követően az 5. magyar bajnoki címét ünneplő Fodor Csenge így nyilatkozott.
1: Megnyertétek a magyar kupát és a magyar bajnokságot is, hát kellene nagyobb motiváció a Final Four-ra, a bajnokok ligájában?
2: Nem, egyáltalán nem kell nagyobb motiváció, köszönjük szépen a gratulációt. Nagyon boldogok vagyunk, nagyon elégedettek vagyunk, úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil szezon volt eddig mögöttünk. Voltak nehézségeink, de nagyon szépen megoldottuk ezeket, és tényleg nagyon magas szintű kézilabdát tudtunk játszani. Úgyhogy tényleg csak elégedettek lehetünk, és nagyon boldogok, hiszen tényleg nagyon kemény csatákat kellett megvívnunk ezért a bajnoki címért, és még van hátra egy mérkőzésünk, de matematikailag már ugye bajnokok vagyunk. Úgyhogy tényleg most így nehéz még ebben teljesen belegondolni, hiszen ahogy említetted, egy nagyon nagy feladat vár még ránk a Final Four, úgyhogy szerintem majd azután fog így leesni minden az egész csapatnak, de természetesen ezt is meg kell ünnepelni, és nagyon boldogok vagyunk, és tényleg utána már csak a Final Four maradt hátra.
1: A Final Four-ra mondjuk szerencsés, hogy pont a Debrecennel játszottatok most még az utolsó előtti fordulóban, hiszen azért szokott erős csata lenni, és azért a mai is egy viszonylag kélezett, végig domináltatok, viszont azért gondolom ez egy jó felkészülés volt a Final Four-ra.
2: Így van, nagyon vártuk már ezt a mérkőzést, hiszen az elmúlt hetekben nem is volt olyan magas színvonalú mérkőzésünk, úgyhogy pont ezt beszéltük a csapattal, hogy ez nekünk nagyon jól fog jönni, úgyhogy nagyon vártuk, nagyon készültünk rá, és pontosan tudjuk, hogy a Debrecen is tényleg Bajnokok Ligája csoportkörbe volt, és egy jó csapat, úgyhogy nekünk ez tényleg egy tökéletes időzítésű mérkőzés volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy kaptunk megint egy ízelítőt ebből a gyorsabb játékból, ebből a színvonalból megint, úgyhogy tényleg csak megerősíteni tudom, hogy ez nekünk a hasznunkra válik majd, hogy a Final Four-ra tudjuk vinni innen majd a amatőrtéteket is.
1: Valamit ki tudsz emelni ebből a mérkőzésből, hogy mi az, amire legközelebb oda kell figyelni, ami mondjuk a Final Four-ban nem fordulhat elő?
2: Igen, mindenképpen úgy gondolom, nagyon sok volt a technikai hibánk, tehát az első fél időben mindenképpen beszéltük is az öltözőbe, hogy annyira a gyors játékra törekedtünk, hogy bebecsúsztak a hibák, és erre kell mindenképpen figyelnünk, hogy amellett, hogy tartjuk mi a gyors játékunkat, nem szabad megengednünk magunknak ennyi technikai hibát. A védekezésünk az úgy gondolom, hogy nagy részben jól működött, volt a kapusainktól mind a kettőtől védéseink is, úgyhogy inkább ezt mondanám, hogy nem voltunk annyira összehangolódva mi játékosok most a támadásban, illetve a kontrában, de tényleg így összességében azt mondom, hogy itt Debrecenben egy jó mérkőzést tudtunk játszani, de ahogy ismételni tudom magamat, valahova fejlődünk, és valahova még tényleg a dolgokat összerántani így a Final Four hétvégére.
1: Még egy utolsó, te adtad át a virágcsokról a Győr nevében Hornyák Dórának, aki itt a Debrecen színeiben búcsúzott most ettől a csarnoktól, még azért lesz egy forduló, de ő visszavonul. Tudom, hogy ellenfelek vagytok, de hát azért nyilván magyarok, és milyen volt átadni a Győr nevében ezt a csokrot?
2: Igen, ez mindig egy nagyon érzelmes pillanat, és már láttuk, hogy a Dodó már mennyire meg volt hatódva már, amikor lefújták a mérkőzést is. Én nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok az egész csapat, az egész klub neki a magánéletbe és az utána levő életéhez. Egy fantasztikus ember, egy fantasztikus játékos volt, és egy tényleg nagyon szép karriert futott be, úgyhogy tényleg csak a legjobbakat kívánjuk neki, és nagyon örülök, hogy én is ott lehettem, és gratulálhattam neki ez az egészhez.
0: 20 évvel ezelőtt Debrecenben játszotta első NB1-es mérkőzését Hornyák Dóra. A DVSC játékosát a Győr elleni idénybeli utolsó hazai találkozón búcsúztatták el. A 29-es magyar válogatott játékos az idén végén ugyanis visszavonul. A búcsú sorszerű, hiszen a 34 éves kézilabdázó tagja volt 2013-ban annak az Etónak, amely történetében először nyert bajnokok ligáját. Az érzelmes köszöntés után Hornyák Dóra Török Olivernek adott interjút.
3: Érzelemdús mérkőzés volt mindenféle szempontból, és így kell búcsúzni a pályafutásodtól, illetve a hazai közönségtől is. Góllal, hát mi mással?
4: Igen, nagyon-nagyon nehéz volt ez a nap. Nekem minden másodpercben sírni tudtam volna. Jöttek elő az emlékek, ami az elmúlt nagyon sok évben történt velem. Próbáltam ezt kizárni a meccsen. Én azt gondolom, hogy meg hát próbáltam nem rátenni ezt a csapatra, bár a csapattársaim hamarabb sírtak az öltözőbe, mint én. De én azt gondolom, hogy nagyon szépen küzdöttünk. Nyilván voltak hibáink, de én azt gondolom, hogy szép búcsú volt ez.
3: És a kis családod próbált vigasztalni?
4: Szerintem szándékosan kerültek engem. Nyilván át is vertek egy kicsit, mert szinte mindenki megjelent, amiről én nem tudtam. Nálam ott jött el először. többször a Mécses.
3: Dodo, te voltál a legfiatalabb, aki bemutatkozott annak idején az NB1-ben. Jövő héten a 300. meccsedet játszod majd debreceni színekben. A kettő között azért volt két BL győzelem, két magyar bajnoki cím, két magyar kupa győzelem. Azért ez egy kerekpályafutás volt, akárhogy is nézzük, de inkább te mondd meg.
4: Igen, én is azt gondolom, azért a 20 év az 20 év. Én egyik pillanatát sem bánom annak, ami megtörtént velem ez alatt a 20 év alatt. És még azt is mondanám, hogy nem is csinálnám másképp. Nagyon sokat kaptam minden csapattól, minden edzőmtől, minden játékostól, és én ezért nagyon hálás vagyok.
3: Mihez fogsz kezdeni majd ezek után?
4: Itt maradok a klubnál.

0: A női kézilabda NB1 2025-2026-os idényében az utolsó fordulótól függetlenül a magyar bajnok Győr mögött, a Ferencváros már biztosan ezüst, a Debrecen pedig bronzérmet szerzett.
1: Dávidovicsnak be kell lőnie ahhoz, hogy itt bármiről is tudjunk majd beszélni. Egyelőre a Szigetszemiklós jól áll abban a helyzetben, hogyha belövi, és a túloldalt ugye az Eto'o nyer, akkor Szigetszemiklós marad benne. Na nézzük, Dávidovics a 7 méteressel. Vajon belövi-e? Belövi bizony Dávidovics!
2: Hári újabb 7 méterésvel leülteti a hazai kapusát, 30-29.

0: bepörgeti ezt a 7 métert is Ári Levente, 31-29, leteperik Ágválintot, de nincs jelentősége. A Komló hazai pályán 31-29-re kikap a Győr csapatától. 2014 után ismét búcsúzik az első osztálytól.
1: A férfi kézilabda NB1-ben izgalmas utolsó fordulóban dőlt el, hogy mely csapat búcsúzik az élvonaltól. A Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől. És mivel a Sziget-Szent Miklós 28-28-as döntetlet játszott a Plerrel, a Bányász esett ki az első osztályból. Mivel az idény újonca a Miklós X-et, számukra egy győri győzelem jelentette a bennmaradást. Sziget-Szent Miklóson néhány perccel korábban ért véget a mérkőzés, mint Komlón, így a játékosok a pályán rakták a körmüket, szurkolóik pedig rázendítettek.

0: most idézzük fel a pillanatot Sziget-Szent Miklósról, amikor majdnem 200 kilométerrel arrébb győri győzelemmel lefújták a mérkőzést Komlón.
1: Schmidt Péter áll mellettem, aki a hazaiak legjobb játékosa volt az egész szezonban. Hát egészen eszméletlen, ami itt történt. Gyakorlatilag a lefújás pillanatában még nem tudtátok, hogy bent maradtok-e vagy sem. Nagyjából fél percet kellett még várni. Mit éltetek át ezzel alatt a fél perc alatt?
2: Hát igazából nehéz most mit mondani. Szerintem tényleg ott a fél percben bejött minden a gondolatomba, mindenre gondoltam. És a legjobb forgatókönyv jött ki számunkra, úgyhogy tényleg nagyon boldogok vagyunk. Leírhatatlan érzés. Megkönnyeztem.
1: Nehéz lehetett egyébként lejátszani ezt a mérkőzést, tényleg nem sok volt a két csapat között. Hogyan tudnál ezt az egészet értékelni? Gyakorlatilag végig a Plernél volt az előny, aztán a végén meg sikerült kiegyenlíteni, és az elégnek is bizonyult.
2: Igen, óriási küzdelem volt a két csapat között, ezt mutatja az eredmény is, nekünk hál' Isten ez elég volt.
1: Nehéz most itt mondani?
2: Nehéz, tényleg. Egyelőre most örömmámor van. Nehéz ilyenkor mit mondani, szakmázni nem szeretnék, hiszen tényleg igazából ez szerintem most másodlagos. A legfontosabb, hogy bennmaradtunk, és Sziget-Szent Miklós jövőre is NB1-es.
0: A férfi kézilabda NB1-ben a bajnoki bronzérmes a Tatabánya lett, míg a döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással az utóbbi pályaelőnyével.

0: magyar bajnok Győr labdarúgója, Vitális Milán az idény legjobb játékosa, és az Eto mestere, Borbély Balázs a legjobb edző. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díját adó gáláján díjazták a legjobbakat az M4 Sport stúdiójában. Az idény felfedezettje Szűcs Tamás, a gólkirályok holtversenyben Ájosa Matko és Lukács Dániel. A legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont választották, és a Fair Play díjat az MTK Budapest kapta. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Az edzőként 5. Európa Liga győzelmét ünneplő Unai Emery irányította angolok a döntőben, 3-0-ra győzték le a német Freiburg együttesét. Unai Emery az Aston Villa előtt a Sevillával és a Villarreallal is felért a második számú európai kupasorozat csúcsára. Ki tudja, a spanyol edző legközelebb a villánnyal ért fel a csúcsra? A kérdés természetesen költői, de az viszont nem, hogy az Arsenal a bajnok az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A 37. fordulóban a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Borussia otthonában. Ez azt jelenti, hogy a BL döntős csapat ünnepelhet bajnoki címet, és Pep Guardiola együttesének maradt az ezüstérem. Az Arsenalt egyébként május 30-án a budapesti BL döntőben láthatjuk még játszani a Paris Saint-Germain ellen. Az olasz labdarúgó bajnokság 4. helyén végzett a Como, amely így a következő idényben a bajnokok ligájában indulhat. Érdekesség, hogy 7 évvel ezelőtt a klubban negyedosztályban szerepelt. Harry Kane mester hármasával német kupa győztes a Bayern München, amely 3-0-ra nyerte a VfB Stuttgart ellen. Az angol válogatott csapat kapitánya következik.
1: Annyira boldog vagyok, és annyira büszke a csapatra. Nehéz szezon volt. Rengeteg munka és erőfeszítés volt benne, és így akartuk befejezni. Az, hogy 3-0-ra nyertünk, és hogy így játszottunk, mindenki érdeme. Nagyon izgatott vagyok a szurkolók miatt is, hiszen túl rég volt már, hogy utoljára elhódítottuk a kupát.
0: Megnyerte a női labdarúgó bajnokok ligáját a Barcelona, miután az oszlói döntőben 4-0-ra legyőzte az Olympique Lyont, és története során negyedszer nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot.

0: Bemaradt a magyar férfi válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, miután a brit csapat 6-0-ra kikapott Lettországtól, így továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban, és már nem előzheti meg a magyarokat. A miénk kedden szereztek fontos győzelmet, amikor 5-0-ra verték Nagy-Britanniát. Miután kiderült, hogy a magyarok sorozatban másodjára bennmaradtak, a szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt, B. Németh Péter kérdezte.
1: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk. És azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
0: Izgalmas volt a férfi kosárlabda NB1 alsóházi rájátszása is, ami szombaton ért véget. Mivel a Zalaegerszegnek nem sikerült győznie Szegeden, közben pedig az oroszlány 10 pontos sikert ért el a vendég Kecskemét ellen, a zalaiak végeztek az utolsó helyen, így ezzel búcsúztak az élvonaltól. Noha a Körmend-Pécs mérkőzésnek már tétje nem volt, mégsem mindennapi találkozót rendeztek a körmendi városi sportcsarnokban. 828. egyben utolsó alkalommal lépett pályára a hazai klub és a magyar kosárlabdasport legendája, a teljes pályafutását piros-feketében töltő Ferenc Csaba, aki 20 ponttal és győzelemmel búcsúzott az élsporttól. Aranyérmet nyert Érdi Mária, vitorlázó Ilka hathajó osztály horvátországi Európa-bajnokságán. Világbajnokunk így 2024 után idén nyert újra EB-t ebben a kategóriában. Ez Magyarország 4. Európa-bajnoki címe olimpiai számban. Érdi Máriát ezt követően Laki Barbara ért el telefonon.
2: Az utolsó utamban azon gondolkoztam, hogy ez most tényleg valóság, mert azért nagy volt a nyomás az utolsó futam előtt, és tudtam azt, hogyha teljesítek, és végrehajtom jól a stratégiámat, akkor esélyem van megnyerni a verseny, és aztán tényleg nagyon jól sikerült vitorláznom, higgadtan, és egyszer csak ott találtam, ugye nem a futam elejétől kezdve vezettem, hanem egyre-egyre jöttem feljebb a futamban, és egyszer csak első helyen találtam magamat, és ott azért így körülnéztem, és átéltem azt a pillanatot, hogy most megint Európa-bajnok leszek.
3: 53 ország 344 versenyzőjével kellett megküzdened. Mennyire volt erős a mezőny ezen az Európa-bajnokságon?
2: Igazából ott volt az egész világ. Ugye a vitorlázásban nyílt Európa-bajnokságokat rendeznek, ami azt jelenti, hogy jöhetnek amerikaiak, az ausztrálok, és egyébként egy amerikai lány végzett a második helyet. De nagyon szerettem volna őket is megverni, úgyhogy ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy igazából ugyanolyan mezőim, mint egy világbajnokságon.
0: Ezüstérmes András V. Tibor a férfi párbajtőrőzők berni világkupa versenyén, miután 15-12-re kikapott Mohamed El Sayedtől a döntőben. A szezon záró női párbajtőr csapat világkupa versenyen is nagyszerűen szerepelt a magyar válogatott. Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összeállításban nyertek bronzérmet Franciaországban. Battai Sugár is bronzérmet szerzett, ő pedig a női kardozók perui világkupa versenyén Limában. Az elődöntőben 15-12-re kikapott a dél-koreai Choi Sepin-től. A legerősebb összeállításban szereplő olimpiai bajnok koreaiakat is legyőzve nyert ezüstérmet a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállításuk karcsapata kairói VK-n Franciaország mögött.

0: Öt és egy év szünet után ismét a Budaörs lett a bajnok a nőknél az Asztali Tenisz Extraliga Pécsi 4-es döntőjében. Az aranyérmes Madarász Dóra adott interjút a versenyhétvége végén.
1: Most én pillanatig sem hiszem el, hogy nyertünk. Igazából, hál' Isten, olyan jól bekezdtük ezt a meccset. Ugye ezt mindig említjük, hogy a páros nagyon sok mindent eldönt, és sokszor számít, és szerintem az nagyon nagy löketet adott a csapatnak, hogy azt 3-0-ra tudtuk nyerni. Nem tudok elmenni az a meccs mellett a Maxuti Aneta ellen, ahol az végig kiélezett meccs volt, sőt 2-1-8-4-e volt ellenem. Az a meccs az szerintem az egy sorsfordító volt, és hát az, hogy Imre Leila megvert a Póta Georginát, az nagyon kellett, úgyhogy őszinte leszek, én is így folyamat játszottam, kis 5 perces szüneteim voltak, és egyszer csak azon kapom magam, hogy már 3 van Budaörsnek, úgyhogy még mindig nem hiszem el, hogy nyertünk.
2: Mentálisan mennyire nehéz ezt így végigvinni?
1: A mélypontom az a második egyéni meccsen az első szedben volt, ugye azt ki is kaptam. Ismerjük egymást Nagyváradi Mercivel, de akkor is ott éreztem, hogy van egy mélypont, és ott tudtam, hogy egy picit rá kell kapcsolni, hogy jól tudjak játszani, és a második szetet így is ott el kellett idézőesen lopnom tőle, és utána éreztem, hogy kezdem átvenni az irányítást.
0: A férfiaknál a Pécs együttese megvédte címét, miután 4-0-ra legyőzte a Mosonmagyaróvárt a döntőben. A PTE Peac 7-szer lett a csapatbajnokság legmagasabb osztályának legjobbja. Pető Zsolt és Szántosi Dávid a közmédiának értékelt. Először Pető Zsoltot hallják.
3: Köszönöm a nézőseregnek ezt a szép buzdítást, a csapattársaimnak a jó játékot. És hát igen, kívülről ez egy kicsit ilyen... azt lehetne mondani, elég sima győzelemnek néz ki, de minden esetre tudniillik a csapattársaimmal, erről is beszéltünk a meccs kezdete előtt, hogy nagyon fontos a páros küzdelem. Nyilván, ha a páros küzdelem megvan, akkor azt lehet mondani, 40%-ban már tudtam, hogy közel állunk a győzelemhez, úgyhogy sikerült a párosba Dáviddal jó játszani, megnyerni azt a párost, és az egész meccset olyan irányba elküldeni, ami nekünk felel meg. Nyilván a hazai közönség sokat segített ebben az egészben, és ebbe szeretnék gratulálni a fiúknak.
2: Viszont a nap legizgalmasabb mérkőzését a te egyéni mérkőzésed hozta.
4: Hát igen, az tényleg egy szoros mérkőzés volt, de ahogy mondta Zsolt is, hogy azzal számoltunk azért a meccs előtt már, hogyha a páros meccset meg tudjuk nyerni, akkor ilyesmi eredményre számítottunk. Úgy éreztük, hogy azért kiegyensúlyozottabbak vagyunk, valamennyire úgy jobban is játszottunk, szerintem tegnap is jól ment a játék, meg hát tényleg ez a hazai atmoszféra, ez azért sokat hozzátett nekünk. Csodás élmény volt.
0: Az összetetben éllovas Mercedes-es Andráki Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagy díjat. Az olasz versenyző mögött a Ferrari brit versenyzője Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a Red Bull holland pilótája Max Verstappen állhatott fel. A tavalyi világbajnok Lando Norris, valamint George Russell is kiesett.

19. magyar bajnoki címét nyerte meg a győrnői kézilabda csapata. Európa-bajnoki aranyat szerzett a vitorlázó Érdi Mária olimpiai számban. 2-2 magyar ezüst és bronza vívó világkupákon. Avagy néhány példa a hét hőseire.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
3: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
2: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
4: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
2: Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a felkészülési mérkőzésekre, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Folytatódik a napos idő néhol esővel. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Sőn Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. Egy év után visszajutott az Eger a férfi kézilabda NB1-be. A hevesi klub közösségi oldala szerint a feljutás azok után vált biztossá, hogy a rivális Vecsést a Magyar Szövetség versenybizottsága pontlevonással sújtotta. A tabella második helyén álló Eger előnye ennek köszönhetően 3 pontra nőtt a Vecséssel szemben, egy fordulóval az NB1 per V zárása előtt. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin dúó ellen. Női egyesben Gál Fidalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott a 64 közé.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Vizsgáló bizottságok felállítását kezdeményezi a kormánya a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat az elmúlt két évből, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelyeknek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utastájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó rendkívüli hőség miatt. Az áldozatok közül 5-en vízbe fulladtak, 2-en pedig sportolás közben vesztették életüket. A korai hőhullám miatt több nyugati megyében májusban szokatlan módon riasztás van érvényben, helyenként a 38-39 fok lesz a következő napokban. Extrém hőség sújtja a Nyugat-Balkánt és Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: Közlekedés.
5: Az M0-ás autóúton az M1-es felé egy műszaki hibás jármű vesztegel a belső sávon, az M1-es autópálya csomópontja előtt az 1-es kilométernél. A torlódás 3-4 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Holnap délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Labdarúgással folytatjuk. Havas Máté következik, ő az Eto FC Győr operatív igazgatója. Cseszregi Balázs beszélgetett vele, és az interjúból az is kiderül, hogy ki nem lesz a Ferencváros labdarúgóinak edzője.
2: Keresélye már az Eto Borbé Balázs utódját, hiszen azt hallottuk, leolvastuk, hogy akár a mai napon is bejelentheti, és ma kedden beszélgetünk a Ferencváros Borbé Balázs érkezését.
3: Hát szerintem klasszikusokat szó szerint 2027-ig szerződése van, úgyhogy...
2: Pont.
3: Igen.
2: Nyilván az ő sorsa egyfajta biztosíték is lehet a klubnak, hiszen gondolom ő az, aki meghatározta azt, hogy hogyan épüljön fel a jövő évi keret.
3: Nyugalom van a klubnál, most az első csapat és a stáb és a körülöttük lévő emberek a megérdemelt pihenésüket töltik, mert nagyon korán kezdenek, tehát június elején már munkába állnak. A keret meghatározása az mindig is egy csapatmunka, úgy, hogy a pályán is. Megvan a sportfejlesztésért felelős szakember, megvan a sportigazgató, megvan a stáb, megvan egy scouting, tehát ez egy folyamat része, úgyhogy mindenki kiveszi belőle a részét, és ennek hatására volt kialakítva eddig is a keret, meg ezután is így lesz.
2: Tavaly, amikor beszélgettünk, akkor tulajdonképpen bőven, majdnem azt mondanám, hogy bőven volt ideje az Etónak kialakítani a keretét. Hát most azért ez nem egészen így néz ki, hiszen a BL selejtező az már július 7-én, 8-án kezdődik.
3: Igen, június elején sorsolás. Ugye beosztanak, hogy első, második kör, de nyilván valószínűleg első kör, és akkor július 7-e körül elkezdjük ezt a folyamatot. Nyilván nincs sok idő, tavaly se volt sokkal több, nyilván ott 14 nappal több idő volt, mert a második körbe mentünk be ebbe a történetbe, ugyanakkor azt nagy kulisszatitkot nem árulok el, ahogy általában az eddig, hogyha bármilyen olyan történet adódott feltételekbe, ki versenykírásba változott, mi általában föl voltunk rá készülve, illetve bármi olyan dolog történik, mi az előnyöket próbáljuk benne meghatározni, illetve azokra fókuszálunk, nem pedig, hogy milyen hátrányok lehetnek. Szerintem a keret rendben lesz.
2: Lehet-e nagy felfordulás ebben a keretben, hiszen akár a légiósokra, gondolok itt elsősorban Bembolyra, nyilván Stefújra, akár a saját nevelési játékosokra, Vitálisra, Tóth Roemundra már lehet hallani, hogy érkeznek ajánlatok.
3: Igen, a mai világban a pletykák azok elég gyorsan terjednek. Én azt gondolom, hogy ha a keretértéket nézzük a bajnokság elejéhez képest, akkor a 10-11 millió euróról most 14-15 milliós eurós a keretünk a Transfermarkt szerint. Szubjektíven szerintem többet ér a keret. Ettől függetlenül természetesen van, akinek van szerződése, azt is látjuk, hogy van érdeklődés is, de én úgy gondolom, hogy szokták volt mondani, akkor kell átmenni a hidó, hogyha odaértünk. Egyelőre én azt gondolom, hogy készülünk rá, illetve azokat, akik az elején említettem, szakembergárda, az pontosan tudja, ki az, aki esetleg potenciálisan távozhat, és abban 100%-ig biztos vagyok, sőt, kifejezetten azt is tudom, hogy minden pótlási tervvel rendelkeznek, mert még egyszer mondom, nem tegnap kezdtek el ezzel foglalkozni.
2: Ráadásul ugye, amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor jött be nagyjából, akkor még az MLS fiatal szabályáról tudtunk beszélgetni, aztán nem sokkal, hát majdnem egy hónappal később, de érkezett az NSM-nek a fiatal szabálya, és úgy tűnik, és akkor is azt mondtad, hogy ebből az Eto jól jöhet ki, és nagyon úgy tűnik, hogy ebből az Eto jól jött ki.
3: Így is álltunk hozzá, tehát nem mondom, hogy abban a pillanatban, amikor kimondták a számot, nem mondtuk azt, hogy hú, egy kicsit ez egy magas szám, de ez a 7000 perc, ugyanakkor átgondolva hittük, és tudtuk azt, hogy vannak olyan fiatalok, akik ezeket a percek, ezt a percet tudjuk teljesíteni úgy, hogy a csapat eredményességét döntően nem fogja befolyásolni, és alapból is én azt gondolom, hogy az Eto filozófia egyértelmű, tehát egy fiatalabb játékos átlag életkorra rendelkező keretünk van, konkrétan a második legfiatal volt a bajnokságban. Ezzel a klubnak is van célja, a játékosoknak is van célja, és ezáltal tud teljesülni az, hogy tudtuk ezeket a perceket is biztosítani, és nem mehetünk el szó nélkül, hogy nyilván van egy akadémia, és ha van egy akadémiája egy csapatnak, akkor nyilván butaság nem arra építeni, és nem azokra a játékosokra építeni, és azt gondolom, hogy ez az év is bebizonyította azt, hogy a Fehér Miklós labdarúgó akadémiába komoly értékteremtés folyik, mert azért nem menjünk el szó nélkül, hogy a Vitális Milán 10 éves kora óta játékosunk, a Tóth Rajmiék 11-12 évesen jöttek be Újfalú, Wingler Laciék is, Huszár Marciék is, Bánáti Kevénék, Bíró Barniék. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a játékosok nem egy vagy két éve kerültek a klubhoz, hanem egy folyamat részeként jöttek ki, és azt hiszem, meg tudom is, hogy ez bizonyítja legjobban az, hogy az akadémiára ilyen szempontból lehet építeni.
2: Jó, hogy az ő neveket említetted, mert a következő kérdésem az a középpályára vonatkozott volna. Mondván, ki esett az az Anton, akit mindenki csak tanár úrnak, illetve a legfontosabb láncszemének tartott az Etónál. Vitális átvette a szerepét, nem tudom, hogy az öltözőben is-e, de a pályán egyértelműen mindenfajta szempontból, felelősségvállalás szempontjából, eredményesség szempontjából meg rá is tett. Aztán Vitális szerepét

0: akkor is, amikor sérült volt, is meghatározó szereplője volt, és rengeteget segítette a csapatot. Az meg külön érdekesség, hogy amikor ma fiatalokról beszélünk, akkor van egy olyan, hát nem mondom, hogy megszokás Magyarországon, hogy akkor rakjuk be szélsővédőnek, vagy szélre a fiatalokat. Hát ha Winkler Laci nem sérül meg, lehet, hogy lett volna olyan mérkőzés, hogy Winkler, Tóth, Vitár és középpályával állunk föl, ami óriási eredmény lett volna. Én úgy gondolom, hogy a csapatnak, meg az akadémiának, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy például van egy Décsi Ádámunk is azért, aki szintén középpályán, és ezeket a játékosokat nem elrejtjük szélen, hanem nyugodtan azokban a pozícióból bemerjük tenni, mert hiszük azt, hogy képesek ezeket megoldani, és az elmúlt időszak pedig mutatta is, hogy ezekre nem csak úgy meg tudták oldani, hanem például nagyon sajnál minden sérülés természetesen, a Winkler Laci esetében pedig duplán, mert én azt gondolom, hogy ahogy említetted, hihetetlen mód megoldotta azt a feladatot, hihetetlen minőséget vitt bele, úgyhogy én duplán-duplán sajnálom ezt a helyzetet, de mindig tudtuk pótolni, és mindig jöttek azok a fiatalok, hogy Tóth Rajmi középpályán például, akkor ismételtem abban a pozícióban, aztán meg válogatott lett.
1: És igazából az, ami érdekes, hogy ugyanarról, hogy hasonló posztokról beszélünk, de ha már a három fiatalnál, Vitálisnál, Tóthnál és Winklernél tartunk, három teljesen különböző karakterű játékosról beszélünk.
0: Igen, lehet mondani, viszont vannak alapdolgok bennük, én úgy gondolom, ami a modern focinak az alapjai, tehát vannak olyan motorikus képességek, van erős mentalitásuk, ami mai nap fociba elengedhetetlen, és igen, a stílusuk egy kicsit másfajta, mindegyikük egy kicsit más típusú játékos, valaki elővételezésbe, gondolkodásba, valaki nagyon jól használja, hogy alacsony a vonat súlypontja, a Rajmi meg szerintem egy olyan típusú játékos, aki elnyűhetetlen, mindenhova is odaér, és ezáltal ráadásul olyan ütemérzékkel, olyan szerelőkészséggel rendelkezik, ami egész egyszerűen hihetetlen, és mindemellett akkor se esik kétségben, nála van a labda, hanem tudja folytatni belőle a játékot, ebbe is rengeteget lépett ő is előre. Lehet, hogy más típusú játékosok, de én azt gondolom, hogy mindegyikükre azért egy jellemző, hogy azokat a tulajdonságokat, ami a modern fociba kell, tudják. Illetve van még egy dolog, ami szerintem ők labdával jobban szeretnek játszani, mint labda ellen. Ez mondjuk egy kicsit az akadémiánkon, mi labdával kisszük a futballoktatást. Vannak alapelvek, akik labda nélkül gondolkodnak, az a kiinduló pontjuk mindig labdával, és talán ezért tudtunk ebbe a csapatba olyan játékosokat betenni, mert ez a csapat akkor szerette igazán, amikor nála van a labda, és akkor tudott igazán hatékonyan játszani, de hát azért kevés alkalom volt, hogy az ellenfeleknél volt, hál' Istennek.
1: Ha már a szerelőkészséget említetted, akkor szívedhez kaptál a 92. percben Kisvárdán?
0: Hát a viccesen akarnék fogalmazni, igen, hogy meg ne sérüljön Rajmi. Csinált már ilyen szereléseket, én azt gondolom, és az az ütem, ahogy a 92. percben is vissza tudott térni, és ezt a szerelést megcsinálta. Persze messze voltunk, és lehet, hogy valaki azt mondta, hú, mi történt, de ugye visszanézve egyértelmű volt, illetve pillanatra nem volt kérdés, hogy szabályos szerelés volt.
1: Nagyon sok fiatal nevét említettük, de még én szerintem kettőjét mindenképpen érdemes megemlíteni, Bíró Barnabásét, illetve Bánáti Kevinét. Tulajdonképpen mind a ketten a jobb oldalon, Barni hátul, Kevin pedig elől, és mind a kettőnek azért érdekes mondhatni, hogy hullámzó éve volt, de ez alapvetően talán a fiatalokra jellemző, hiszen Bíró az elején elveszett egy picit, aztán hirtelen éven visszakerült, bekerült, és tökéletes teljesítmény nyújtott, Bánáti Kevin meg hát tulajdonképpen a bajnoki címet jelentő gólt rúgta a Ferencváros ellen.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ennyi idősen azért hullámzik a teljesítmény mindenkinek, de úgy gondolom, mind a két játékos esetében ez áttörés volt ez az év, mert lehet, hogy mind a kettők több lehetőséget szeretett volna kapni, vagy több játékpercet, ugyanakkor, amikor lehetőséghez jutottak, kimondhatjuk, hogy abszolút jól tudtak teljesíteni, sőt, én kimerem mondani, a bajnokság végére abszolút fölnőttek minden típusú feladathoz, sőt, én azt gondolom, hogy ők is olyan szinten szintet léptek, hogy úgymond az átmeneti évüket úgy zárták le, hogy most már ez nem átmenet volt, hanem most megérkeztek teljes egészében, és egy bajnok csapatban tudtak olyan meghatározó teljesítményt nyújtani, amivel bőve hozzáadott értéket képviseltek.
1: Hát lehet azt mondani nyugodtan, hogy a idei fiatal szabályosok, plusz Tóth Rajmi, aki mondjuk fél fiatal szabályos volt, nem azért játszott, mert fiatal szabályos volt.
0: Nem, a Tóth Rajmi esete szerintem a legjobb példa arra, ugye itt a két szabályzónál mindig volt egy vita, és ugye az NSMI úgymond 2004-es játékpercet még engedett limitáltan, az MLS egyértelműen a 2005-ösök mellé tette le a voksát. Én mindig abban hiszek, hogy egy korosztálynak két évet kell adni. Az 66 bajnoki mérkőzést jelent, aki 66 bajnoki mérkőzés alatt nem tudja a helyét stabilizálni, annak Isten igazából szerintem nincs is meg az a potenciál benne, vagy az a teljesítmény, hogy bent tudjon ragadni. Viszont 33 meg nagyon kevés. A Rajmi nem azért játszott, mert 2004-es volt, és kellett a 2004-es perc az NSM-be, ő nyilván ő a teljesítmény miatt játszott, ugyanakkor, ha belegondolunk a

0: Csak emellett szabály van, akkor ő már úgymond nem fiatal szabály, és hogy nem támogatott szabály, bárhogy nevezzük, nem szeretem ezeket a szavakat, viszont a nap végén meg egy felnőtt válogatott meghívót kapott, akkor fölteszem a kérdést, hogy nem lehetne mindenhol ezt a két évet, úgymond ezt az két átmeneti évet megengedni, és valamilyen úton, módon ezt dotálni, ezt a két dolgot. Ha lehetne, nyilván szerintem még inkább, stabilizálni tudják a helyüket ezek a játékosok, és hogyha életkort veszük alapul, akkor ennek a második év végére érhetnek oda, hogy akár ha kinövik a magyar bajnokságot, akkor nemzetközi téren értékesíthetőek lesznek, de még nem csúsznak ki abból a korból, hogy akár több lépcsőfokkal eljussanak akár a top 8, top 5-ös bajnokságig.
1: A jövőre tulajdonképpen a 2006, mondjuk, hogy 2007-esek lesznek, akik akkor mondjuk így a fiatal szabályosok jelen pillanatban, de az Eton már megkezdte a felkészülést erre is, ha ezt nézzük, hiszen Décsi Ádám már nem csak idén, tavaly is szerepet kapott az Etonban, ő 2007-es Szép Mártont, aki szintén saját nevelés Mártélen hazahozta az Eton a Leverkusentől. Most talán mondhatjuk, hogy a 2006-os Umatum Ádámot hazahoztátok a Puskás Akadémiától, hiszen ő is nagyon sokáig az Eton neveltje volt, és hát a kooperációs szerződésben játszó játékosok Tollár Herceg, ti látjátok, hogy mennyi van bennük, de nyilván nem véletlenül ők kerültek kooperációs szerződésben.
0: Hát és kölcsönből visszatér Sehen Bálint, aki ugye a Budafokon végigjátszott az egész évet, és kiemelkedően teljesített. Nyilván ez is egy felépített stratégia mellett történt, hogy azon 2006-osoknak próbáltunk olyan lehetőséget biztosítani kooperációba, kölcsön, vagy természetesen ott helyzetben igazolással, úgymond visszaigazolással, hogy már fölkészüljünk erre a történetre, ők is tapasztalatot szedjenek össze, és a nyári felkészülésen tudják bizonyítani, hogy nekik is helyük van ebbe a rendszerbe. Tehát ez csak így tud működni, hogyha egy kicsit az ember előre gondolkodik, illetve nem inkább a klub előre gondolkodik, és ezáltal lesz egy olyan lehetőség, több oknál fogva, hogy megleszünk úgymond, hogy most mi lesz a fiatal perc, vagy fiatal szabály, én azt gondolom, hogy az már kiderül, de nagy meglepetés nem tud minket érni, illetve én azt hiszem, hogy ennek a klubnak ez lehet a hosszú távú fenntarthatóság, illetve jövője, hogy ilyen típusú fiatal játékosokat próbálunk építeni, fejleszteni, mert ne menjünk el szó nélkül, hogy ezek a fiatal játékosok, akik az első csapatba bekerültek, rengeteg egyéni fejlesztést kaptak továbbra is az első csapat részéről, akár mentálisan, akár fizikálisan, akár labdarúgásban, akár elemzésekben, ez a kevésbé látványos oldalon volt, de nyugodtan házon belül kijelenthetjük, hogy itt nem fejeződik be az akadémián a fejlesztés, hanem az első csapatnál a fiatal játékosok egyéni fejlesztése továbbra is folytatódik, és annak pedig az eredményét lehetett látni a pályán.
1: Tudsz olyan nevet mondani, vagy mersz olyan nevet mondani, amit majdnem azt mondtam, hogy akire ráteszed a terhet, hogy jövőre befut úgy, mint Tóth Rajmond mondjuk például, vagy éppen akár Bánáti Kevin, vagy Bíró Barnabás, vagy Winkler Laci?
0: Nem mondok nevet, mert nekem hosszú a kívánságlistám ilyen szempontból, és a fociban mindig vannak olyan dolgok, amik az előre nem lehet tervezni. Én mindig hiszem azt, hogy vannak olyan akadémistáink, akik arra föl vannak készítve, a lehetőséghez fogják nyitni, akkor tudnak vele élni, és tényleg nem szeretnék azért kiemelni játékosokat, itt jó pár játékosról van szó, és harcolják ki maguknak azt a helyet, mert képesek rá, hogy aztán őről beszéljünk egy év múlva.
1: Az Eto elmúlt 2,5 éve beszélek itt a felnőtt csapatról, az megkönnyíti az igazolástán a dolgotokat, hiszen ugye most már, és a fiatal játékosokról beszélek elsősorban, hiszen Umatum érkezett, Manner Balázsról is szó van, Somogyi Ádámról is lehet hallani a Zuhany híradóban, Mondovics Kevint is emlegették, aki ha nem is Eto nevelés, de ő is győri, hiszen gyirmóti játékosról van szó, vagy gyirmóti nevelésről van szó. Szóval kicsit úgy tűnik, hogy megfordultak bizonyos folyamatok, és most az Eto kapós lett.
0: Igen, ezt a Steven-t kéne megkérdezni, a sportigazgatót. Én azt gondolom, hogy abszolút lehet látni, mit szeretnénk az elmúlt 2,5 évben, és szerintem azért vagyunk érdekesek ilyen szempontból a fiatalok számára, mert amit előbb is elmondtam, hogy mi fejlesztjük őket, tehát ez egy közös érdek az, hogy mindenkiből a maximumot kihozzuk, és tisztában vagyunk vele, hogy nem mindenkinek az az álma, hogy itt törekszik meg az Etóba, hanem mindenki többet szeretne, magasabb szintre szeretne jutni, és hogyha sok ilyen játékosod van, akkor te is magasabb szintre fogsz tudni jutni, mert nyilván húzzák egymást ezek a történetek, de ugyanígy igaz ez a stábra, ugyanígy igaz az akadémián lévő játékosokra és kollégákra is, ha napról napra többet szeretnénk, akkor abból csak egy win-win helyzet alakulhat ki, de visszatérve a kérdésre, szerintem igen, most már, hogyha adott helyzetben megkeresünk egy fiatalabb játékost, büszkén nyit felénk, és lehet, hogy például Sőn Szabolcs erre a legjobb példa, aki minket választott. Én úgy tudom, hogy amikor az Etónak megjött az érdeklődés iránt, egy percig nem gondolkodott, és ő is az a tipikus esete, hogy szerintem az a win-win helyzet alakult ki, mind a válogatott, mind a hozzáadott értékkel, és a végén bajnokcsapat tagjaként tudott ő is ünnepelni, válogatottba visszakerült, és ebből látszik, hogy tudjuk építeni ezeket a játékosokat.
1: Ha már Borbély Balázs pontjával kezdtük, akkor a válogatott pontjával fejezzük be, abból a szempontból, hogy mennyire dobbannak a szíved, amikor megláttad Marco Rossi új keretét, hiszen ha jól számolok, 5 olyan játékos van a keretben, aki itt vagy itt is nevelkedett a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémián.
0: Hát akkor szerintem 6, mert ugye a Pécsi, Gruber, meg a
1: Kerkez.
0: Pécsi, Gruber, Kerkez, ugye tőlünk jött a Csinger, Sön, Tóth, illetve Vitás, akkor bocsánat, igen, így igen, de 4 mostani etós játékos, és akkor azon kívül van 3 olyan játékos, akinek akikhez a klubnak köze volt, akkor így mondom. Hát jó volt ránézni, maradjunk annyiba, és hogyha azt mondom, hogy a Pécsi Ármin 2005-ös, Gruber Zsombor 2004-es, Kerkez 2003-as, Tóth 2004-es, Vitás 2002-es, és akkor Csinger már 2003-as.
1: És valószínűleg Csingert nem is számoltam tulajdonképpen
0: igen,
1: ide.
0: Igen, igen, Sönszab is egy idős játékos, az ő 2001-es vagy 2000-es születésével, akkor azt kell mondani, hogy minden évből van le minimum egy olyan játékos az etóból, és ez, hogy mondjam, ez, én azt gondolom, hogy lehet sok mindennel átvilágítani akadémiákat, sőt leadott helyzetbe kell is, de 2 dolog, én azt gondolom, a produktivitási táblázatot kell megnézni, akkor a felnőtt, illetve az 21-es válogatottainkat. Én azt gondolom, hogy ez lehet az, ami nem mondom, hogy egyértelműen, de objektíven mutatja azt, hogy valamit jól csinálunk, és nem azért mondom, hogy nagy kép és hátra eldőlni, hanem az út az jó, inkább így fogalmazok, mert mindig van hova fejlődni, és akkor remélhetőleg, hogy ezek a számok tovább fognak nőni, de még egyszer mondom, én személy szerint nagyon büszke voltam mindegyik játékosra, mert mind az etónak nagyon nagy köze volt ezekhez a játékosokhoz, és most meg büszkék lehetünk rá, hogy a nemzeti csapatban képviselik Magyarországot.
2: Havas Mátéval Cseszregi Balázs beszélgetett.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A telefonnál Elfa István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztője. Tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi lapban.
6: Természetesen nagyban tart a szombati bajnokok ligája döntő felvezetése. Jerzy Dudekkel, a Liverpool egykori B1-es kapusával van egy exkluzív nagy interjú, aki nem meglepő módon a párizsi és a londoni kapus teljesítményét hasonlítgatja össze, illetve szerinte Hücsa Kvaratskhelia és Declan Rice lehet a két kulcsember, ugye a párizsiak Bruce csatáráról, illetve a angol válogatott tartalá középpályásról van szó, de természetesen nem csak bajnokok ligája van, hanem például konferencia liga is, mert holnap rendezik ugye a legkisebb európai kupa döntőjét, ezt is próbáljuk rendesen felvezetni, mint ahogy közeledik a válogatott két idei júniusi fellépése, ugye Tóth Balázs volt jelen az MLS részéről és Szentei Norbert, Tóth Balázs arról beszél, hogy egyáltalán nem automatikus az, hogy ő az első számú kapus, bár pontosan tudja, hogy pillanatnyilag Rossinál ez a helyzet. Ott vagyunk ugye ugye Zürichbe a jégkorong VB-n, vagy ott voltunk, hiszen befejezte szereplését a magyar válogatott, Kapocsa Szabó Bence már értékelt is Majoros Gergellyel, Győri Ferenc ott van a Roland Garroson, beszámol arról, hogy elbúcsúzott egyesben az utolsó magyar gázfidalma, és Érdi Máriával van még egy nagy interjú, aki ugye Európa bajnok lett, és azt mondja, hogy ilyen mélyen még sosem volt, olyan mély gödörből kellett a gerinc sérülése után visszajönni, mint ahogy holnap bajnokot avatnak férfi kosárlabdában, Fazekas Zoltán Knyelszky Borisszal, a szolnokiak hátvédjével beszélgetett, aki azt mondta, hogy itt már nem a kosártudás, hanem a mentális erő fog dönteni.
2: Elpap István, köszönjük szépen! Sporthely című műsorunkat idézzük fel. Az Olimpiai és Sportmúzeumot mutatja be Berő Emese.

A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit szigeten a Holdudvarban található. Május 1-től ráadásul Margit sziget Sportsziget című kiállítás is látogatható a helyszínen. Mit jelent maga a Sportmúzeum, és miket láthatnak az ide látogatók? Arról beszélgetünk a következő 28 percben. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Salamon Judita a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sportodüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magán a kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogosultsága, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállításnak a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt még igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a múzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a Párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel, tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára. Azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillére épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
0: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány, merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend, csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
2: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
0: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
2: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor tudom. Mondjuk a Dózsa Stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
0: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emlék, ami itt fellelhető?
2: A legkorábbi tárgyak a Margit hídhoz kapcsolódó tárgyaink. Ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba. Partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
0: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
2: Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
0: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
2: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függ, melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot. És azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
0: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki múzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy múzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
4: A múzeológus munkája alapvetően, még ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is. Figyel, a múzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több múzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítás alakítások, vagy a tárlatok elképzeléseibe.
0: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
4: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak, még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszó közönség, ez a Margit uszodának az úszó közönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között, ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
0: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézés, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
4: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga a Margit-sziget, de ugye mind megiklette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sport tematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sport tematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintve megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik, ami ugye a falnál fogad minket, a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátok, ahol az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így az első körben itt a falon, a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázót ábrázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzákapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, hogy az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de hogy ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem hogy ugye ez az épületkomplexum megvalósulhat, hogy annak a mecénását is mutatja.
0: Csak egy mondattal visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként az a plakát?
4: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus állít mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, még a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük. Tehát, hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásukba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozások is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis versfar, rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni. És mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de azt mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegoldás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól előtletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, hogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt. Ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

A sporthelymai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt a Margit szigeten, a Holdudvarban. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a felkészülési mérkőzésekre, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Folytatódik a napos idő néhol esővel. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Sőn Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozón sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoport mérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldölt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6, 6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben, napirendi előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is csürgette. Beszédében kiemelte a korrupciós ügyek feltárását, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is kilátásba helyezte. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, támogatják a minimálnyugdíj emelést, az SZIA csökkentést, a kata visszaállítását és a képviselői fizetések csökkentését is. A korábbi döntések visszavonását azonban ellenzik, tette hozzá. A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közölte, minden a magyar emberek érdekét szolgáló javaslatot támogatnak, de ellenzik egyebek mellett a miniszterelnöki ciklus 8 éves korlátozását. A Mi Hazánk egyetért a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával és a képviselői fizetések csökkentésével. Torockai László frakcióvezető szerint a polgármesterek bércsökkentése ugyanakkor növelheti a korrupció kockázatát. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében a 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: Közlekedés.
2: A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros fő útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra volt a vasárnapi Sportreggel vendége, és műsorunkban nagy bejelentést tett. Szöke Viktória, Kovács Erika és Erdei Márk kérdezte.
2: Hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az élsporttól.
3: Húha, ez most egy nagyon tömör, szűkszabú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
2: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, az egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben utaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
3: És fantasztikusan csináltad.
2: Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
3: És tetszett?
4: És elégedett voltál?
2: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
5: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy nézzük.
2: Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, az M4 Sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
5: Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és mikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csinál az egészet.
3: De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
5: Igen, igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
3: igen, igen. Ez is a profizmus.
5: Szóval jött, hogy jól foglalkoztak vele.
2: Igen, igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
4: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
2: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak a szürke hétköznapokban, igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
4: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb, szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
2: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro-kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
3: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
5: Mert mindig erről beszélgettünk, hogy talán ott...
2: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció. Ugye nekem meniszkuszt is...
3: És az még nem is telt le.
2: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését. Tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a

0: Januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült. Nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 Sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint. Tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átélni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
1: Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és először a vállógrott kiegyedzésen, és utána a kartörése volt, ami... el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le, nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben. És hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt 1 év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt 1 év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
2: Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
1: Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ő sérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire legelsőképp, és aztán én is voltam ott, amikor eljött a kórházból. Úgyhogy igen, sokat beszélgetünk, ezt talán már korábban is mondtam, hogy szerintem fontos az, hogyha az ember kibeszéli a magából, hogyha valami nehéz, valami bántja, nem feltétlen kap megoldást a másiktól, nem tudom, hogy én adtam-e neki megoldást, szerintem nem, de legalább gondolatfolyamatokat elindítottam benne.
2: De ő már csak előre tekint?
1: Igen.
0: És akkor ott kiírt, amikor láttad az eredményhirdetést, vagy láttad azokat a lányokat, akikkel partiban voltál, tehát akivel tudtál versenyezni az elmúlt években, és mondjuk esetleg odaértek a dobogóra, vagy
2: mondjuk
0: a döntőbe.
2: Igen.
0: Igen.
1: Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hú, hát eldördült a startpisztoly, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább, a következő perccel indul, a következő futam elindul, és hát nekem is menni kell vele, különben nem maradok.
0: Nem tölt össze a világ, ugye?
1: Nem.
0: És tudtál szívből ülni, hogy vannak kedvenceid, vagy kedves barátaid, vagy nem tudom, lányok, mert nem szoktuk ezt a szót használni, hogy haverjaid, tehát hogy kikkel vagy úgy igazán jóban, akik mondjuk ott láthattuk őket a pódiumon?
1: Hát én szívből örültem Fontánának, tényleg talán pont a vegyes váltó után, de lehet, hogy az 500 méteres érme után volt az, hogy ilyen kis kecskéket dobáltak be neki a jégre a családja. Hiszen ugye a kecske angolul az a GOAT, greatest of all time, és valójában tényleg ő a minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorsijázója. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddard-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt 3 évben, mondjuk 3-4 évben Kristen Santos mögött ő volt a második legjobb amerikai. Ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról érmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon.

0: és mindig ő esett, és aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani, és, uh-huh. És odaállt, és elhozta azt az eredményt.
1: Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
2: Igen.
1: Hogyha kronológiailag nézzük.
2: Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, a teher alatt. Összetört. Ezt ő is be is vallotta egyébként.
3: És ugye Stoddard is azért elég rutinos.
2: Igen.
0: Igen.
3: Korcsolyázó.
0: Igen. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abba a két helybe, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván egy az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor az tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
3: Akkor most itt vagyunk ennél a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
0: Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. De nem megy a futam.
3: Tényleg sikerül?
0: Hát ez tudatosan, igen.
2: Ez mondjuk a Peking utáni időszak?
0: Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem egyéniben, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő, és menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megjön a következő táv.
3: De közben meg ember vagy érzésekkel.
0: Igen.
3: Szóval ez jó nehéz lehet.
0: Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni. Esetleg, ha valami olyan, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
3: Petra a naplót vezet.
2: Hát nagyon
3: tehát
2: jó dolog.
3: Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
2: Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel,
0: nem,
2: ugye a visszavonulással?
0: Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem. Igazából meglepett.
2: Tagként vagy esetleg tényleg?
1: Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb, vagy a
2: közvetítő állásban.
0: Ugye, amikor kijutottam, vagy kimentem a csapattal a világkupára, akkor örök közvetlen a palánk mellett. Tehát az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tehát, hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is élveztem már. Ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni. Az is nagyon jó volt. Meg hát kintről is nagy élmény volt. Ez tényleg... Az úgy felkerült az élmények polcára.
3: Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
0: Hát azért a jégen.
3: Igen. Ott más a perspektíva is?
0: Hát igen. A jégen, igazából ugye a jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
2: Motiváció.
0: Igen.
3: Tehát ez nem nyugszik benned?
0: Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
3: És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy
2: hát sebesség, adrenalin, és még sorolhatnánk.
0: Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen. Én hűvös.
3: Sőt, egészen szilveszteri.
0: Igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a véremre van, hogy így is mondani. Nem, viccet félretélve. Tényleg úgy minden. Tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
3: De ez már a görkorcsolyán is?
0: Hát,
3: már akkor még kicsi voltál.
0: Igen, de... akkor még kicsi voltam. Akkor szerintem a versengés az, hogy nyilván akkor még inkább egy játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nickkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a szárazedzésen, a szárazedzést hívjuk úgy, hogy mi szárazedzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy hát minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
3: Szegény Nikolász Gucsnak jó szezonja volt, mert tavaly februárban Petra válsérül, és aztán júliusban keresztszaladás, aztán megint jött egy jászapáti, szóval azért neki sem volt egyszerű, ugye tegyük hozzá, hogy a Gucs azért a brit válogatottal ezt már átélte. Hogy gyakorlatilag kiment alól az olimpiai csapat a sérülések miatt, nem?
0: Igen, úgyhogy ebből a szempontból úgymond tudott segíteni is, szóval, hogy...
3: Úgyhogy kell neked ez...
0: Igen, szóval, hogy ott volt végig mellettem, bármikor most is írhatnéd neki, hogy van kedved meginni egy kávét, vagy tehát, hogy beszélgetni lenne kedved, és igen mondana. Szóval, hogy így megmaradt a jó kapcsolat.
2: És ez nagyon fontos.
0: Nekem igen.
2: Hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, vagy nem is olyan kicsit a múltba, akkor 2006, amikor elkezdted, és akkor már a short track volt egyébként, a short track-kori volt a lábadon 20 évvel ezelőtt?
0: Szerintem volt már short track-kori, 2006-ban voltam 7-8 éves, igen, akkor már volt, igen, 8 évesen kezdtem el így
2: Szegeden
0: versenyezni, és aztán, hát ugye nyilván ilyenkor országos bajnokság, Tisza kupa, Jászberényben verseny, nyilván akkor az a nagy verseny, de így utólag az a kisebb verseny, az még ilyen játékos, amikor nem tudom, 2-3 körön keresztül versenyeznek a gyerekek.
3: És ügyes voltam el akkor is? Mit mondta?
0: Nem tudom.
3: Ugye ott akkor Szabó Krisztián
0: volt
3: az edző.
0: Igen, Krisztián látott bennem valamit, ami miatt azt gondolta, hogy ezzel messzebbre juthatok, úgyhogy...
1: Jó szeme volt.
0: Igen. Mondod,
3: sajnos már nincs köztünk.
2: Sajnos nincs köztünk.
3: Kérdezem, talált ki, légy szíves, mert a Petra megosztott velem egy titkot, hogy kitől kapta az első vágásbiztos ruháját Petra?
2: Darás Pista Bársitól?
0: Nem.
3: A versenyzőt mondják.
2: A versenyzőt, jaj, versenyzőt. Hát Heidun Bernitől.
0: Nem, Huszár Erikától.
2: Huszár Erikától? Ó, az egyik nagy kedvencem ő is.
0: Igen. Akkor még az első emeleten öltözött a női sor.
2: Még Lajtos Szandrára gondoltam.
0: Igen, egyébként még emlékszem, megvan, hogy volt berendezve az öltöző, és álltam, megvártam az öltöző előtt, mert hát akkor még nem mehettem be a nagyok öltözőjébe. és kihozta a vágás biztos futóruháját.
3: Ami és még... hogy vitted haza? Így mutattad anyukádnak?
0: Hát így magamhoz szólítottam.
2: És hát 2006, ugye hát a torinói téli játékunk, ahol Erika egy fantasztikus pontszerző helyezést ért Viktorral együtt.
3: De ezekre még annyira nem emlékszel.
0: Az nem, Vancouver
3: meg
0: igen, tehát a Vancouver kabalája, azok így az első emlékek, meg hogy ott akkor a Charles Hamlin, ugye akkor nagyon nagyot ment.
2: Nagyon. Nemzeti hős.
3: Igen. És utána egyébként még 10 évig legalább korcsolj.
0: Igen, 22 után.
3: Na, azért mondom, hogy ez elég sokáig volt a jégen. Igen.
2: És akkor még maradva egy picit a múltnál, ugye 2014-ben már 3 felnőtt OB aranyat gyűjtöttél be, és akkor is még nagyon fiatal voltál. Akkor már mondták rád, hogy nagyon tehetséges ez a kis Petra?
0: Kis csirke. Igen, kis csirke volt annól a becenevünk, így a Sacival közösen. Hát 2014-ben hívtak be először egy menjek el edzőtáborokba a felnőtt kerettel, és akkor még elkezdtem a gimnáziumot Szegeden. 2 évet jártam Szegeden gimnáziumba, és 2 évet jártam Budapesten gimibe. És hát szeptemberben elkezdtem a gimit, és hát októberben jött a kérdés, hogy akkor világkupa jön Ázsiában, jönnél, és... Persze. Egyébként igen, csak hogy ugye akkor ugye volt még az iskola, és akkor ez egy Hát én abszolút igennel, és akkor a szüleim nyilván átgondolták a hogyanját, hogy akkor hol lakni, meg merre, és akkor Heidun Berni volt, aki befogadott igazából, és akkor nála raktam egy olyan fél évet körülbelül, és akkor az első világkupáim.
2: Ez nagyon szép, de Berni mindig is nagyon szépen beszélt Petrára, mindig. Folytatjuk műsorunkban az olimpiai bronzérmes, VB ezüstérmes, Európa bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyázóval, Jászapáti Petrával a beszélgetést, aki itt a műsorunkban jelentette be pénteki napon, hogy visszavonul, és hát a civil életre koncentrál, és ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy Heidun Bernit dicsértük, hogy milyen szépeket is mondott rólad még kislánykorodban, és aztán felnőtt korodban is, és akkor folytassuk ezzel az ázsiai világkupa résszel, hogy oda mikor jutottál ki, illetve melyik évben szerepeltél először világkupán.
0: 2014 volt az első világkupám, Ázsiában volt, ha jól emlékszem, Kína és Japán volt, és hát nagy élmény volt. Egyrészt az volt az első messzebb utazásom, tehát Európán kívüli utam. Másrészt meg hát az első világkupa, és hát jó ég azokkal a versenyzek, akiket eddig a tévében néztem. És aztán januárban jött az első Európa-bajnokság, ahol váltóval bronzérmesek lettünk. Addigra már azért így megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olimpiára menni, és hát egy olyan közegbe kerültem, ahol az olimpia az egy fő téma volt, hiszen a felnőtt válogatott volt, vagy hát felnőtt válogatott, ugye. És ráadásul abban a 4 évben állt össze ugye az a csapat, akik aztán olimpiai bajnokok lettek, szóval az a 4 év az egy rendkívül 4 év volt nekem, tényleg olyan személyek vettek körül, akik nagyon motiváltak voltak minden egyes nap az edzésen. Úgyhogy 15-ben ugye az első Európa-bajnoki érem volt, és utána hát a motiváció az megvolt, mert 16-ban meg már ki lehetett jutni az ifjúsági olimpiára.
2: Ezekben az években kezdtük egyébként az M4 sporton is nagyon komolyan közvetíteni, igen, a rövidpályás gyorskorcsolyát, igen. Igen.
3: És ha azt mondom, hogy 2017 március és Rotterdam, ez bennem azért van meg, mert ugye két idősebb, két nagyon fiatal. Igen. Szóval ez egy olyan nagyon ikonikus VB ezüst érem volt a váltótól, hogy ott már megvolt az át, tehát hogy olyan szépen átment, hogy ott vannak az utódok. Arra, igen, hogy emlékszel vissza, mert ezt mindannyian olyan szépen beszéltek arról az ezüst éremről.
2: 2017,
0: hát,
2: ugye?
0: Igen, hát én imádtam. Tehát nekem az egyéniben is nagyon jó volt az a világkupa, ott ment, vagy világbajnokság, ott mentem az első B döntőt 1000 méteren. Tehát ez nekem egy óriási dolog volt, egy nagy lépés, és hát ugye a váltóban is, és hát egyrészt az ezüstérem, de másrészt az elődöntő, hogy ott a Saint-Gelais-t sikerült megverni az utolsó két körben, és nem hittem el. Szóval, hogy ott, amikor a Kessler Andi átadta a váltót nekem, akkor úgy voltam el, hogy hát egy életem, egy halálom, az utolsó két körön nem fog engem senki megelőzni. És sikerült, és tehát ott a befutó, az ott hárman futottunk be nagyon közel egymáshoz, talán esés is volt abból, utána a célvonal után a Suzanne Schulting, Saint-Gelais meg én.
3: De olyan fura, hogy itt vannak ezek a szép lányok a sportágban, és olyanok, mint a nem vadállatok, de hogy le?
0: Kemény, igen.
1: Hát nélkül nem lehet szerintem.
3: Hát muszáj. Jó, csak hogy itt olyan szépen beszél, ilyen mosolyogva, én nagyon szépen így arról, hogy
2: és mindegyikötök nagyon hülyes.
1: De egyébként milyen érdekes az, hogy 2015-ben, ha jól értettem a szavaidból, akkor tájt kezdett már úgy azért a hitből egy, vagyis hát a reményből már inkább egy komolyabb formát ejteni az, hogy te szeretnél olimpián részt venni. Hát ugye nyilván 16-ban még erősebb lett, 17-ben meg már egyértelmű volt, hogy hát bármi van, én nekem ott kellett már.
0: Nagyon komoly cél volt, de nem volt feltétlenül ez a ha bármi van. Még akkor is kicsit olyan, hogy hát azért 4 év végül is sok idő, de amikor benne vagy, akkor nagyon gyorsan elmegy. És hát akkor ugye már megvolt a cél, hogy akkor olimpia, de azért még mindig ott volt a fejemben, hogy hát nem tudom, hogy sikerülhet el, és aztán jól sikerült a nyári felkészülés, meg hát utána ugye a világkupák is jól sikerültek, és utána 3 távon, illetve a női váltóval is elindulhattam Pyeongchangban.
1: Igen.
3: 2016 volt a Szocsi EB, vagy nem tudom, most már azóta
0: 16, igen.
3: Fedje jótékony, tehát már elég régen történt, de ott lehettem, ugye az által is emlegetett Darázs István behívott, nem is értettem, mit keresek ott a csapat összejövetelen, ahol kihirdették, hogy ki mely távokon fog indulni, és a Petra, és talán a Saci, a Bácska és Árral utca, tehát mint a fiatalok több lehetőséget kaptak, mint az idősebbek, ami teljesen rendjén való volt, ha ezt nézzük. de csak egy pillanatig lehetett látni némi szomorúságot, feszültséget az idősebbek arcán, amit én egyébként kvázi kívülállóként nagyon rosszul éltem meg. Szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez okozott a nő, mert mindig olyan szépen beszéltek egymásról, okozott bármiféle feszültséget az úgymond generációváltás itt a női sorban?
0: Ha volt is bennük feszültség, én sose éreztem, tehát nem, ez nem volt kimutatva az irányunkba, és egyébként szerintem ez arról is tanúskodik, hogy mi most is nagyon jó barátnők vagyunk. Úgyhogy nem éreztem soha ezt a neheztelést, vagy valami rossz, nem tudom, szájízt, amit mondjuk kimutattak irányunkba, de nem is nagyon emlékszem egyébként arra, hogy, hogy lett volna, vagy hogy az ő részükről lett volna ilyen.
2: Ez intelligencia kérdése is, és ez megvan nálatok.
3: Igen, így van. És ha már beszéltünk Pyeongchangról, ahol azért nagyon szépen szerepeltetek, sőt, a női sor az elárultad, hogy hatalmas élmény volt látni a fiúkat olimpiai aranyérmet szerezni. Vissza tudod idézni te azt a döntőt? Ezt még sose kérdeztem meg tőle, hogy hol élted meg, hogy élted meg azt a hat és nem tudom, kicsivel több, mint hat percet.
0: Végtelenséget?
3: Igen. Meg aztán utána a várakozást, tehát hogy te mennyire voltál biztos, ezt nem lehet ilyet mondani. Tehát, hogy mi játszódott le benned?
0: Egyébként, bocsánat, még arra visszatérve, hogy a felnőtt lányok, ők támogatók voltak végig, tehát hogy ők így szinte azt éreztem sokszor, hogy menedzselik. Tehát, hogyha azt érezték, hogy valamit nem úgy csinálok, akkor ők azt megmondták nekem, és ezért rendkívül hálás vagyok, hogy nem volt az, hogy akkor jó, nem baj, csinálja csak úgy, hanem tényleg egy oda.
2: Ők
0: abszolút ebbe beleálltak, és hát ezért csak hálás tudok lenni, mint az, hogy jó, hát majd...
3: Hát ez nem vezet sehova.
1: Fejlődnek, persze.
0: Visszatérve a döntőre, élinken él az emlék a fejembe. Az volt, hogy tehát az olimpián, amikor valaki versenyez, akkor kap egy Field of Play kártyát az akkreditációja mellé. A Field of Play kártya nélkül nem tudsz bemenni már akár a palánk mellé se. Akkor ténylegesen csak fel tudsz menni a lelátóra, ott van általában a versenyzőknek kihagyva egy kis hely, ahova le tudnak ülni nézni a versenyt, illetve be tudsz menni az öltözőbe. És talán szerintem akkor még, mivel nem volt mixváltó, kicsit más volt a rendszere az olimpiának, mi is versenyeztünk még aznap, és utána, vagy lehet, hogy csak egyéni volt, már nem emlékszem pontosan, de nem volt Field of Play kártya, tehát akkor lehet, hogy nem is versenyeztünk, és felmentünk az emeletre, és emlékszem, hogy a lányokkal néztük az emeleten, kapaszkodtunk a vasba, igen, és onnan néztük a futamat. Hát, ugye mondtam, hogy végtelenség, tényleg végtelenségnek érződik egyébként ez a 6,5-7 perc a férfi váltónál, mert ugye az eleje általában kicsit ilyen nyugisabb, kicsit helyezkedősebb, és akkor az utolsó 20-25 kör az viszont nagyon kemény, és ugye amit említettél, a jég, és hát akkor már azért mentek, nem tudom, 26-30 kört a fiúk rajta, úgyhogy 12-en mondjuk. Vagy 16-an.
3: És ez érződik.
0: És ez érződik a jégen, főleg amikor a fiúk korcsíznak rajta. És hát utána, amikor kérdették, hogy megnyerték, hát akkor lerohantunk, akkor nem volt olyan biztonsági őr, aki majd visszatart a magyar válogatott ruhában, amikor éppen megnyerte a férfi váltó a döntőt. Szerintem van is egy ilyen nagyon jó kép, hogy nagyon sok magyar fent a palánkon ül, és akkor a fiúk jönnek oda, és nagy csapatölelés volt.
3: Ott olyankor elhiszi az ember, hogy semmi sem lehetetlen?
0: Igen, hogy ugye addig kicsit olyan távoli célnak érződött, bár ugye addig arra a fiúknak már volt világbajnoki aranyérmük, meg európai bajnoki aranyérmük, de hát igen, azért nyilván mi láttuk őket edzeni otthon, szóval azért volt valami sejtés, de az egy elég döcögős világkupa sorozat volt, a kijutás is
2: hát
0: kérdéses
2: éppen,
0: volt. Igen, éppen, hogy meglett, annak ellenére, hogy egyébként meggyőzően korcsolyáztak végig.
3: Csak ugye a short trackből kifolyólag a sajátosságaiból azért a vége nehéz lett.
0: Igen, igen.
3: Tehát,
0: igen.
3: Hogy nehéz lett.
2: Tehát nem mindenki egyébként emlékszik arra, hogy éppen hol volt abban igen. a pillanatban, amikor ez a történelmi aranyérem megszületett,
0: igen.
2: nem?
0: Igen.
3: Hát én a lelátom.
2: De jó,
3: mondom
2: neked,
3: ezt így
2: igen.
3: nagyon beképzelt életem. Tehát én tudom, megkérdezik, hogy az elmúlt 20 év óta csinálom ezt a sportúságírás. Semmi nem írja fölül.
2: Én pedig...
3: De én nekem még mindig szürreális.
1: Igen. Vasárnapi sportreggelek se?
3: Nem. Nok Viktor rám szólt egy néhány hónapja, hogy ne mondjam már, most már szürreális, mert akkor 7 éve volt, de mondom, nekem még mindig olyan, hogy ez az olyan lehetetlen.
2: Én egy kerekasztal beszélgetést vezettem Budapesten, és a nézők sorából a beszélgetés közben beszólt egy civil ember, hogy hagyjuk abba egy pillanatra, mert óriási híre van, mert hogy olimpiai bajnok lett a férfi váltó, és akkor bemondtuk, és mindenki tényleg annyira meghatottunk, úgyhogy nagyon jó volt.
3: Pyeongchang után hogy folytatódott? Ott ugye jött egy 4 év, covidos 4 év, igen. Covidos is volt, tehát pályakerékpárosztály, és volt ott minden tényleg, igen. Mint a búcsúban, és ezek után azért jött egy nagyon szép Peking.
0: Igen, ez egy érdekes volt. 4 év aha. volt, meg hát az olimpia is, igen, az is furcsa volt. Folytattuk ott, ahol abba hagytam, vagy én legalábbis folytattam ott, ahol abba hagytam, utána szereztem meg a második világkupa érmemet Almatiból, ami nyilván egy óriási löket volt, mert hát olimpia után érmet szerezni, akkor így arra gondoltam, hogy de jó, hogy akkor
3: volt tűz, látod?
0: Igen. Tehát az akkor megyünk tovább. Nekem az volt az első évem, amikor már nem voltam junior, szóval az egy kicsit így másképp érintett meg, hogy most már nincsen junior világbajnokság se, tehát most már tényleg felnőtt vagyok.
3: Tele eredményekkel.
0: Igen. Úgyhogy az egy nagyon jó év volt, és hát utána jött a covidos év, tehát az 18-19 és 19-20-ban volt, amikor a világbajnokságot eltörölték 2020-ban. Az egy érdekes időszak volt. Egyáltalán nem úgy zajlott ez a 4 év, mint az előtti 4 év, vagy az a mostani 4 év. A pályakerékpár egyébként igazából onnan jött, hogy hát többet bicikliztünk annak köszönhetően, hogy nem lehetett egy légtérben edzeni. Ugyan mi edzhettünk tovább bizonyos feltételek mellett. Az alapozásnak a nagy részét a kerékpár tette ki. És aztán ugye volt az a buszbaleset a Margit-szigeten, és akkor...
2: Nagyon-nagyon-nagyon ijesztő volt.
0: Igen. Egyébként akkor már egy kicsit talán jobban figyeltek az autósok a kerékpárosokra, pont a Covid-nak köszönhetően, hiszen többen fogták a kerékpárt, és mentek úgy A-ból B-be. Úgyhogy igen, az egy ijesztő pont volt, de és akkor utána jött Pataki Ibolya kerékpárosoktól, aki mondta, hogy hát ha intervallozni szeretnétek, akkor gyertek le a Millenárisra, ott biztonságos körülmények között tudjátok ezt megtenni, és akkor így jött a pályakerékpár.
2: Mert szintén bajnok lettél.
0: Igen.
3: Aztán utána ugorjunk Pekingre. Uh-huh. Ahol ugye úgy kezdődött az olimpiai, hogy olimpiai bronzérmest lett a vegyes váltó. Gonoszként
2: szinte történelmi eredmény.
3: Igen. Ha nem csinálják azt az ellenfelek, amit most nem szeretném, ez utána végigfut. Szóval, hogy ugye a Konya Zsófit az érről lökték ki, vagy hát igazából annyira jól ment a Zsófi, igen. Hála Istennek, hogy ott a legjobbkor a legjobb igen. helyen, hogy nem tudták másképp kilökni, igen. De ugye a döntőben nincs olyan, hogy tovább jutatják, vagy ez a bronzérem hatalmas eredmény, gyönyörűen csillog bármelyik, de ezt most tényleg komolyan mondom, de lejátszik az emberben, hogy mi van, ha? Vagy nem?
0: Nem. Vagy bennem legalábbis nem.
3: Mert a dobogó a fontos?
0: Igen, meg szerintem inkább az, hogy ne gondolkozunk, mi van hába.
3: Aha.
0: Tehát a mi van, ha az egy nagyon trükkös dolog, szerintem sok esetben elvisz inkább a gondolatokat, nekem legalábbis a negatív irányba. Annak a döntőnek valamiért így kellett lennie. Zsófi nagyon-nagyon jól ment, szerintem mind a négyen, mind az öten nagyon-nagyon jól mentünk. És hát igen, ott hátulról valójában, ha jól emlékszem, az volt, hogy a pengéjébe rúgtak bele, és nálunk a gyorskocsijába, ugye, amikor lök valaki az egyenesben, a pengét hátrafele körözi be, és akkor rúgtak bele. És az volt a jó, hogy pont ott voltam mögötte, szóval nagyon hamar le tudtam váltani, és ráadásul a vegyes váltónál van egy olyan szabály, hogy
3: lány csak
0: lányt válthat, fiú csak fiút válthat, kivéve vannak kanyarok, szóval elég bonyolult, de úgy voltam vele, hogy hát mi más történetne, mint az, hogy maximum kizárnak minket, tehát hogy most menni kell. És akkor sikerült is ugye leváltani, volt talán még egy, akkor nekem még 3 kört kellett menni, vagy 2,5 kört, valahogy így. És igazából én ott azért aggódtam, hogy nem lesz döntés, pedig egyértelműen Kanada hibázott ott. Nekem csak ez volt a kicsit az aggályom, és azt is, hogy nagyon hosszú perceknek éltem meg, bár nem tudom, hogy mennyire volt hosszú, amíg döntöttek.
2: Hát volt izgalom, az biztos.
3: Igen, de ez egy szép bronzérem mindenképpen.
2: És egyéniben is fantasztikus voltál, mert hogy 500 méteren 7. lettel, 1000 méteren 8., 1500 méteren pedig 22.
0: Igen, 1500 méteren ott kizárta.
2: Igen. Mert ott is jól mentél. Melyik eredményedre vagy nagyon büszke?
0: Az 500 méter ez nagyon megmaradt, mert ott nagyon picim volt az áldöntő. Tényleg talán egy pár ezreden ott harmadikként értem célba, de akkor már az volt a szabály, hogy első, második és egy harmadik idő juthat az áldöntőbe, így öten voltak az áldöntőbe, és tényleg nagyon-nagyon éppen közel volt. Éppen lemaradtam. De nagyon jó volt egyébként, nagyon élveztem a versenyt, mindennek ellenére, tehát minden covidos intézkedés ellenére. Úgyhogy tényleg egy élmény volt ott is a korsajázás.
3: És hogyha egy versenyt kellene kiemelni itt a vége felé, vagy nem tudom, hol tartunk a beszélgetésben.
2: Még van azért pár perc.
3: Akkor az mindenképpen a 25-ös Európa-bajnokság lenne. És nem csak az arany miatt, mert ezt már többször átbeszéltük, hogy abban a szezonban hihetetlenül érett versenyzés mutattál be folyamatosan.
2: Arany 2000-est.
0: Igen, szerintem az Európa-bajnokság, de egyébként utána a világ, két világkupa is, tehát a milánói sérülés ellenére is, a milánói verseny is, ott nagyon kemény 1500 métert vezettem le még a selejtezőbe, az egy országos csúcs lett akkor. Igen, talán az Európa-bajnokságot mondhatnám, és nem is feltétlen csak az eredmények miatt, hanem ahogy a rajthoz tudtam állni, hogy mertem nagyot álmodni, hogy ezt kimertem mondani, még ha csak Nick előtt akkor is, és ezért mertem keményen odalépni. Az 1000 méter az szerintem nagyon jó volt, tehát hogy ott belemertem állni abba, hogy előre menni, vezetni, és hát utána nyilván az 500 méteren ott az aranyérem, meg hát azért, hogy a himnusz az egyszer nekem is szólt.
3: Marad. Ugye ott voltak a szüleid?
0: Édesapám és a férjem volt ott, igen.
3: Na, mert ugye, hogy...
2: Hát ez még fantasztikusabb akkor is.
3: Igen, két nem rövidpályás gyorskorcsolyázó szülő, mindkét gyereke rövidpályás gyorskorcsolyázó lett. Két rövidpályás gyorskorcsolyázó házasságából születendő gyermekeknek
2: mert, hogy
3: mi lesz a sorsa?
2: Hallgatók nem
3: ugye?
2: Tudják, ugye a férjed is rövidpályás gyorskorcsolyázó volt.
3: Azt szokta mondani a Petra, hogy neki a sorteknek köszönheti a férjét.
0: Igen, hát ezért mégiscsak összesodort minket a sors.
3: Valahogy, vagy a jég.
0: Vagy igen, a jég, összecsúsztunk.
3: Tehát, nem látjuk előre, mi lett volna, ha mellett az sem jó, hogyha előre beszélünk, de nyilván volt már rólatok, vagy köztetek erről szó, ugye, mert már házasok is vagytok, hogy
0: hát, hogy korcsolyások-e vagy nem, azt szeretném, hogy sportoljanak, mindketten szeretnénk, hogy sportoljanak, szerintem szerintünk, tehát közösen a sport olyan értékeket ad, amit nem nagyon ismerünk más helyet, ahol megkaphatnának. Tényleg a munkamorál, a kitartás, az alázat, tényleg az a nagyon sok lelki dolog, amit most én itt felkaptam magamra ez alatt a közel 20 év alatt, vagy kicsivel több, mint 20 év alatt, azt szerintem nagyon kevés más helyen kap meg az ember ilyen fiatalon, úgyhogy a sport szerintem egy bármilyen sport legyen. Nem is feltétlen kell, hogy élsport legyen, még hogyha csak közösségbejárás és úgy a testmozgás, az szerintem rengeteget tud adni.
3: Csak tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy ez pont az a játék, aminek tudjuk, hogy vége lesz, hogy ez nem fájó.
0: Mikor belegondol az ember, mikor elindulok az elején, akkor nem, de egyébként meg szerintem ez az élet rendje, hogy valami elkezdődik, és aztán van egy közepe, és aztán van egy vége, és lehet, hogy amúgy ez is egy szépsége, most így beszélgetünk róla, erre is megtanít viszonylag hamar a sport, hogy a lezárások is az élet része.
2: Egyébként annyit elmondasz nekünk, Petra, hogy miket tervezel a civil életben, mert azt már tudjuk, hogy a palánk másik oldalán is el tudnád képzelni magad, de azt, ha jól tudom, akkor ez a kérdés. Germanisztika szakot végeztél, tehát a nyelvek nagyon közel állnak hozzád, akkor esetleg fordítóként, tolmácsként is köszönhetünk majd?
0: Nem tudom. Voltak tervek, aztán azok így változtak, így az utóbbi 4 évben, nem tudom, hogy fordítóként nem nagyon látom most magamat. Az biztos, hogy szeretnék még valamit tanulni, találtam is egy diplomát, egy mesterdiplomát, aminek örülnék, hogyha el tudnám kezdeni szeptemberben.
3: És folyamatosan tanulod, amióta ismered.
2: Az újabb kihívások.
0: Igen.
3: És még egy nyelv?
0: Egyébként megfordult a fejembe, de most még nem.
2: És hány nyelven beszélsz?
0: Magyar, német és angol.
3: De azt mondnám, hogy a Jack, a férjed beszél-e magyarul?
0: Tanul magyarul.
3: Wow,
2: és tudtátok beszélni?
0: Nem én tanítom, tanárral tanul, és próbálkozunk, és egyébként ügyes, tehát, hogy...
3: Csak nehéz dolga van valószínűleg.
0: Igen, igen, azért a toldalékokkal meggyűlik a baja.
2: Azt elhiszem.
0: Igen.
2: Talán akkor könnyebb lesz, amikor a gyerekek megszületnek, igen, és akkor igen. Mindenki magyarul igen. beszél
3: de
2: majd.
3: De azt ugye tudjuk, ezt talán még el lehet mondani, hogy nem feltétlen Magyarországon lesz a bázisotok.
0: Nem, igen, a közeljövőben biztos, hogy nem, igen.
3: Uh-huh. De én annak örülök, hogy bár minket megsiratott, vagy megríkatott ezzel a döntésével, de mosolygós.
2: És ez nagyon jó.
3: De hát, hogy úgy tűnik, lehet. Hogy tényleg megérlelt, és végig... gondol döntés
0: igen.
3: volt.
0: Igen, ez egy hosszabb folyamat volt. Nyilván ugye a sérülés az kicsit elindított valamit. A sérülésnek köszönhetően volt lehetőségem kitekinteni, másik oldalról megnézni a sportot. És hát igen, ez egy hosszabb folyamat volt, aminek az lett a döntése, igen, hogy ezért a sporttól elbúcsúzok.
2: Köszönünk neked mindent, Petra, és sok sikert kívánunk a civil életben, és hát reméljük, hogy azért majd a jéghez is lesz még között, és akkor hívhatunk még téged a stúdióba, és kollégaként is akár. Nagyon örülnénk neki.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Műsorunk véget ért. Szerkesztette Kreisz Bálint. Munkatársam volt Jámbor Tamás, Jó András, Regős László Pál, Somogyi Zsófia és Szilágyi Dóra. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Lettország elleni vereséggel zárta a svájci jégkorong elit világbajnokságot a magyar férfi válogatott. Sikerrel vették az első kört Marozsán Fábiánék a Roland Garroson. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: Schön Szabolcs nélkül ma megkezdte a közös munkát a Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot, ahol az első edzés előtt Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn kapusa válaszolt az újságírók kérdéseire.
2: Azért nekem volt egy kis szünetem, igazából két hét szünetet kaptam, május másodikán befejeztük a bajnokságot, úgyhogy volt benne egy pici nyaralás, de így a nyaralás felénél így elkezdtem érezni, hogy azért hiányzik megint a foci, úgyhogy úgy jöttem a válogatottba, mint mindig, csak egy kicsit még éhesebben, hiszen hiányzott a foci nagyon. Viszonylag, hogyha az összképet nézem, akkor egy jó szezon tudhatok magam mögött, de tudok ettől jobbat is, úgyhogy nem vagyok feltétlenül elégedett a saját teljesítményemmel, főleg amit a Blackburnben nyújtottam, de bízok benne, hogy ezen tudok majd javítani a jövőben. Nyilván az előző két mérkőzés tapogatózó volt, az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy biztos szeretném majd egy élvezhető futball bemutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni. Nyilván amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak. És hát igen, két óriási tehetség van most a keretben még. Árminnal dolgoztam együtt a Puskás Akadémiában is, úgyhogy őt ismerem. Hát részükről elvárásom igazából egyáltalán nincs, hogy segítsenek engem. Igazából az én dolgom lesz feléjük, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy én segítsem őket, hogy minél hamarabb úgy illeszkedjenek be, hogy akár majd lehetőséget is kaphassanak a jövőben, hiszen övéki a jövő. Igazából sose tekintettem kollégával kapcsolatban így rivalizálásra, én mindig csak a saját dolgomat tettem. Dolgoztam kőkeményen, bíztam saját magamba, illetve abba a munkába, amit elvégeztem. Ez a jövőben is így lesz, és tényleg a fiatalokat pedig bármibe fogom támogatni, amiben csak szükségük van.
1: Következzen az egyik újonc, Szendrei Norbert, az Zalaegerszeg középpályása is nyilatkozott.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, szóval ez egy kellemes dolog, hogy így a szünetből ugye be kellett jönni. Igazából nagyon pozitívak a várakozásaim, tudom, hogy egy jó közegbe csöppennek bele, ismerem a játékosok nagy részét, szóval Szóval igazából csak a pozitívan tekintek előre. Arról még nem beszéltem, úgymond a szövetségi kapitánya, hogy mit várnak tőlem, erre ilyen konkrét választ nem tudok adni. Hogy én mit várok magamtól, igazából az, hogy felszabadultan tudjak itt teljesíteni az edzéseken, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Hát igazából volt a szezon után bennem egy kis negatív érzés, nyilván az elvesztett kupadöntő után is, meg hogy nem sikerült a negyedik helyet mondjuk elérni, de a szezon előtt meg ha ezt mondták volna nekünk, hogy mondjuk nem tudom, az első hatba fogunk végezni, és kupadöntőt játszhatunk, akkor biztos, hogy aláírtam volna, szóval mire ide érkeztem, már nem volt bennem semmilyen tüske. Hát most a saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani. Mondom először, ezzel az első héttel foglalkozok. Azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs is mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltban. Szóval igazából ennyi az én részemről.
1: A következő idényben már nem Fizliga lesz az NBA neve, azt követően, hogy megszűnik a fiz.hu. Hivatalos honlapján közölte az NBA-es bajnokságot megnyerő Győri Eto FC, hogy érvényesítette a csapatnál tavaly szeptember óta kölcsönben futballozó Schön Szabolcs szerződésében foglalt opciós vásárlási jogát, és végleg megszerezte az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers-től a 25 éves játékost. Borbély Balázsról és a következő idén keretéről is beszélt a labdarúgó NBA-ben szereplő Eto FC operatív igazgatója a Nemzeti Sportrádióban. Havas Mátét Cseszregi Balázs kérdezte.
4: Keresélye már az Eto Borbély Balázs utódját, hiszen azt hallottuk, leolvastuk, hogy akár a mai napon is bejelentheti, és ma kedden beszélgetünk a Ferencváros Borbély Balázs érkezését.
5: Hát szerintem klasszikus gazdag szó szerint 2027-ig szerződése van, úgyhogy...
4: Pont.
5: Igen.
4: Nyilván az ő sorsa egyfajta biztosíték is lehet a klubnak, hiszen gondolom ő az, aki meghatározta azt, hogy hogyan épüljön fel a jövő évi keret.
5: Nyugalom van a klubnál, most az első csapat és a stáb és a körülöttük lévő emberek a megérdemelt pihenésüket töltik, mert nagyon korán kezdenek, tehát június elején már munkába állnak. A keret meghatározása az mindig is egy csapatmunka, úgy, hogy a pályán is. Megvan a sportfejlesztésért felelős szakember, megvan a sportigazgató, megvan a stáb, megvan egy scouting, tehát ez egy folyamat része, úgyhogy mindenki kiveszi belőle a részét, és ennek hatására volt kialakítva eddig is a keret, meg ezután is így lesz.
4: Tavaly, amikor beszélgettünk, ilyenkor tulajdonképpen bőven, majdnem azt mondanám, hogy bőven volt ideje az Etónak kialakítani a keretét. Hát most azért ez nem egészen így néz ki, hiszen a BL selejtező az már július 7-én, 8-án kezdődik.
5: Igen, június elején sorsolás. Ugye beosztanak, hogy első, második kör, de nyilván valószínűleg első kör, és akkor július 7-e körül elkezdjük ezt a folyamatot. Nyilván nincs sok idő, tavaly se volt sokkal több, nyilván ott 14 nappal több idő volt, mert a második körbe mentünk be ebbe a történetbe, ugyanakkor azt nagy kulisszatitkot nem árulok el, ahogy általában az eddig, hogyha bármilyen olyan történet adódott feltételekbe, ki versenykírásba változott, mi általában föl voltunk rá készülve, illetve bármi olyan dolog történik, mi az előnyöket próbáljuk benne meghatározni, illetve azokra fókuszálunk, nem pedig, hogy milyen hátrányok lehetnek. Szerintem a keret rendben lesz.
4: Lehet-e nagy felfordulás ebben a keretben, hiszen akár a légiósokra, gondolok itt elsősorban Bembolyra, nyilván Stefújra, akár a saját nevelési játékosokra, Vitálisra, Tóth Roemundra már lehet hallani, hogy érkeznek ajánlatok.
5: Igen, a mai világban a pletykák azok elég gyorsan terjednek. Én azt gondolom, hogy ha a keretértéket nézzük a bajnokság elejéhez képest, akkor a 10-11 millió euróról most 14-15 milliós eurós a keretünk a Transfermarkt szerint. Szubjektíven szerintem többet ér a keret. Ettől függetlenül természetesen van, akinek van szerződése, azt is látjuk, hogy van érdeklődés is, de én úgy gondolom, hogy szokták volt mondani, akkor kell átmenni idő, hogyha odaértünk. Egyelőre én azt gondolom, hogy készülünk rá, illetve azokat, akik az elején említettem, szakembergárda, az pontosan tudja azt, hogy ki az, aki esetleg potenciálisan távozhat, és abban 100%-ig biztos vagyok, sőt, kifejezette azt, hogy tudom, hogy minden pótlási tervvel rendelkeznek, mert még egyszer mondom, nem tegnap kezdtek ezzel foglalkozni.
4: Ráadásul ugye, amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor jött be nagyjából, akkor még az MLS fiatal szabályáról tudtunk beszélgetni, aztán nem sokkal, hát majdnem egy hónappal később, de érkezett az NSM-nek a fiatal szabálya, és úgy tűnik, és akkor is azt mondtad, hogy ebből az Eto jól jöhet ki, és nagyon úgy tűnik, hogy ebből az Eto jól jött ki.
5: Így is álltunk hozzá, tehát nem mondom, hogy abban a pillanatban, amikor kimondták a számot, nem mondtuk azt, hogy hú, egy kicsit ez egy magas szám, de ez a 7000 perc, ugyanakkor átgondolva hittük, és tudtuk azt, hogy vannak olyan fiatalok, akik ezeket a percek, ezt a percet tudjuk teljesíteni úgy, hogy a csapat eredményességét döntően nem fogja befolyásolni, és alapból is én azt gondolom, hogy az Eto filozófiája egyértelmű, tehát egy fiatalabb játékos átlag életkorra rendelkező keretünk van, konkrétan a második legfiatalabb volt a bajnokságban, ezzel a klubnak is van célja, a játékosoknak is van célja, és ezáltal tud teljesülni az, hogy tudjuk ezeket a perceket, tudtuk ezeket a perceket is biztosítani, és nem mehetünk el szó nélkül, hogy nyilván van egy akadémia, és ha van egy akadémiája egy csapatnak, akkor nyilván butaság nem arra építeni, és nem azokra a játékosokra építeni, és azt gondolom, hogy ez az év is bebizonyította azt, hogy a Fehér Miklós labdarúgó akadémiába komoly értékteremtés folyik, mert azért nem menjünk el szó nélkül, hogy a Vitális Milán 10 éves kora óta játékosunk, a Tóth Rajmiék 11-12 éves, jöttek be Újfalú Wingler Laciék is, Huszár Marciék is, Bánati Kevinék, Bíró Barniék. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a játékosok nem egy vagy két éve kerültek a klubhoz, hanem egy folyamat részeként jöttek ki, és azt hiszem, meg tudom is, hogy ez bizonyítja legjobban az, hogy ez az akadémiára ilyen szempontból lehet építeni.
4: Hát lehet azt mondani nyugodtan, hogy az idei fiatal szabályosok, plusz Tóth Rajmi, aki mondjuk fél fiatal szabályos volt, nem azért játszott, mert fiatal szabályos volt.
5: Nem, a Tóth Rajmi esete szerintem a legjobb példa arra, ugye itt a két szabályzónál mindig volt egy vita, és ugye az NSMI úgymond 2004-es játékpercet még engedett limitáltan, az MLS egyértelműen a 2005-ösök mellé tette le a voksát, én mindig abban hiszek, hogy egy korosztálynak két évet kell adni. Az 66 bajnoki mérkőzést jelent, aki 66 bajnoki mérkőzés alatt nem tudja a helyét stabilizálni, annak Isten igazából szerintem nincs is meg az a potenciál benne, vagy az a teljesítmény, hogy bent tudjon ragadni. Viszont 33 meg nagyon kevés. A Rajmi nem azért játszott, mert 2004-es volt és kellett a 2004-es perc az NSM-be, ő nyilván ő a teljesítménye miatt játszott, ugyanakkor ha belegondolunk, ha csak MLS szabály van, akkor ő már úgymond nem fiatal szabályos, vagy nem támogatott szabály, bárhogy nevezzük, nem szeretem ezeket a szavakat, viszont a nap végén meg egy felnőtt válogatott meghívót kapott, akkor fölteszem a kérdést, hogy nem lehetne mindenhol ezt a két évet, úgymond ezt az két átmeneti évet megengedni, és valamilyen úton, módon ezt dotálni, ezt a két dolgot. Ha lehetne, nyilván szerintem még inkább stabilizálni tudják a helyüket ezek a játékosok, és hogyha életkort veszük alapul, akkor ennek a második év végére érhetnek oda, hogy akár ha kinövik a magyar bajnokságot, akkor nemzetközi téren értékesíthetőek lesznek, de még nem csúsznak ki abból a korból, hogy akár több lépcsőfokkal eljussanak akár a top 8, top 5-ös bajnokságig.
1: Az Eto FC Győr operatív igazgatóját Havas Mátét Cseszregi Balázs kérdezte. Megfelelő erősítésekkel a 6-tól 10. hely reális lehet a labdarúgó NB1 következő idényében, nyilatkozta Erős Gábor, az élvonalba feljutott Vasas vezetőedzője az M4 Sportnak. Ebből az interjúból hallhatnak egy rövid részletet.
6: Arról van egyébként már elképzelés, hogy mely részeit kell, mert említette, hogy nem a teljes csapatot kell kicserélni természetesen, már csak azért sem, mert ezek a játékosok harcolták ki az NB1-es feljutást, megérdemlik a szereplést, hogy játékpercekhez jussanak. Arról van-e már elképzelés, hogy a csapat mely részeit kéne, lenne érdemes megerősíteni, és hogy milyen játékosokkal, külföldi igazolások, vagy esetleg Magyarországról érkeznek új játékosok a Vasashoz?
7: Minden csapat részben szeretnénk egy-egy erősítést, de ahogy mondtam, abszolút nem fogunk kapkodni, és nem arra megyünk rá, hogy legyen egy 30-as nagyon bő keretünk, hiszen ebben a szezonban sem ez volt, hanem nagyon-nagyon tudatosan, és hogyha olyan játékost esetleg nem sikerül, akit szeretnénk, akkor amiatt csak, hogy legyünk egyet többen, nem fogunk játékost igazolni. Nagyon tudatosan szeretnénk építkezni, és ha van lehetőség, akkor minden csapatrészbe. Egy-egy játékos, de ahogy mondtam, tényleg nagy változás nem várható.
6: Szinte napra pontosan két hónap múlva fog indulni az NB1-nek a következő szezonja. Milyen elvárásokkal, milyen célokkal vág neki a Vasas ennek az új idejének? 3 év után ismét az első osztályban ön mit vár el a játékosoktól az új szezonra?
7: Tudatos építkezés, amiben szeretnénk belevágni és belekezdeni, és én abban bízom, hogy természetesen a jobb eredményt élünk el, annak csak örülni fogunk, de én úgy gondolom, hogy az első szezonban az lesz a legfontosabb, hogy a Vasas kivívja azt, hogy az első osztályú tagságát, tehát ne kelljen sem osztályzót játszani, sem ugye kiesni az első osztályból, tehát szeretnénk megragadni, és én azt mondom, hogy ami teljesen egy reális cél lehet, megfelelő erősítésekkel, az a 6.-10. hely, de mint mondtam, hogy ennél jobbat sikerülne elérni, akkor szerintem mindenki nagyon boldog lenne mi is, és a szurkolóink is.
1: Girmót, Monor és Nagykanizsa cigánt párharcokat rendeznek a labdarúgó NB2 bejutásért, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megjelent közleményből. Az első mérkőzéseket vasárnap 17 óra 30 perctől, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik majd. 12 légióst hívott be a júniusi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar női labdarúgó válogatott keretébe Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. A magyarok 4 mérkőzést követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel csoportjuk első helyén állnak. A folytatásban jövő pénteken a csoport második Azerbajdzsán vendégeként lép pályára a nemzeti csapat, 4 nappal később pedig Andorrát fogadja az Ilovszki Rudolf stadionban.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. Majoros Gergely a nemzeti sportnak értékelt, a magyarok szövetségi kapitányát Kajzer Tamás kérdezte.
8: Hogy élted meg ezt a mai meccset a kispadról?
9: Nehezen. Mivel már itt tehetetlenek voltunk, azt gondolom, hogy ami bennünk volt, azt kitettük a jégre, de nem volt bennünk elég ahhoz, hogy szorossá tudjunk tenni egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
8: Ugye 21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat. A 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
9: Hát én azt hiszem, hogy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk. De mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munkamorálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból,

0: Ezenek ugyanolyan rosszul néz ki, mint a tavalyi, de azt gondolom, hogy összességében azért jobb volt. Olyan meccsünk, mint az Egyesült Államok elleni, nem nagyon volt a tavalyi VB-n top csapat ellen. A bennmaradási rangadó, azt szerintem mindkét évben meggyőző teljesítmény nyújtottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk előre. Ma ez a realitás, ahol tartunk. Akkor, ha mindent kiteszünk a jégre, ha nem, akkor nekünk itt nagyon csúnya dolgok történnének. De arra büszke lehet minden játékos, hogy én azt gondolom, hogy mindenki mindent megtett az összes mérkőzésen. Így leginkább, ami történt, az mind vagy nagyon jó, de minimum vállalható.
1: Mi a legfontosabb, amit magaddal viszel erről a VB-ről, vagy amit ez a válogatott magával visz erről a VB-ről?
0: Hát vannak taktikai apróságok, amin érdemes elgondolkodni, hogy hogyan javítsuk, hogyan csináljuk másképp. Általában nekünk két dologra kell gondolni, az egyik az, hogy hogyan tudunk hatékonyak maradni ezen a szinten, a másik pedig az, hogy hogyan tudunk valamennyi energiát spórolni, hogyan tudjuk úgy állítani a játékunkat, hogy egy picivel több energiánk maradjon, tehát ugyanazt elérjük kevesebb befektetéssel annak érdekében, hogy más területre több maradjon. Ezen dolgozni fogunk a nyár folyamán mindenképpen, de mondom, alapvetően azt gondolom, hogy sokkal előrébb járunk, mint tavaly ilyenkor.
1: És magadban hova teszed ezt a VB szereplést?
0: Én nem nagyon szeretek így nagyon elkalandozni abból, ami a realitás. Azt hiszem, hogy a brit meccs az mindenkinek óriási élmény volt. Valamelyest az Egyesült Államok elleni mérkőzés is, úgyhogy ezek kapcsán ez a világbajnokság is természetesen a szívünkben marad, mert elértük azt a célt, ami a magyar jégkorong sport szempontjából szerintem kulcsfontosságú. Bennmaradtunk, újra készültünk egy átcsoportos VB-re, ami mindenkinek óriási kihívás, szakmai stábnak, nekünk mint szervezet, és természetesen minden játékosnak.
2: A finn élvonalban légióskodó 17 éves magyar válogatott jégkorongozó Szongott Domán is adott interjút az NSO TV-nek.
1: Bőven kevesebb, mint egy napotok volt a kőkemény amerikaiak elleni meccshez képest. Ennek volt köszönhető talán a vártnál nagyobb arányú vereség, vagy hogy láttad?
3: Nem, szerintem ezt meg kell oldanunk, profi játékosok vagyunk, van ilyen, hogy nem telik el teljes 24 óra másik bedobásig. Azt gondolom, hogy szerintem a kiállítások miatt volt ez ekkora. Ott az ötben maradtuk volna, szerintem egy jó meccset tudtuk volna játszani.
1: És milyen volt neked ez a VB? Ugye még csak most leszel 18, megvan az első alcsoportos gólod, másodszor maradtál benne az alcsoportban, milyen élményekkel mész haza?
3: Nyilván jó, legfőbb élmény vagy tapasztalat szerintem az, hogy hova kell fejlődni még és mennyit, szerintem ez a legfontosabb nekem, hogy felmérni, de azt gondolom, hogy igen, jó volt, hogy tudtam lőni egy gólt, nagyon fontos meccsen, igazából az volt a legfontosabb nekünk, de nyilván van még hova, és nem vagyok teljes mértékben elégedett.
1: Azért 16-17 évesen lejátszani egy év alatt 14 ilyen mérkőzést, ebből lehet fejlődni, nem?
3: Igen, tényleg, és nem is csak az, hogy jégen, hanem látom szárazon is milyen profik egy kondiba, akár a NHL sztárok, szóval szerintem ez a lényeg.
2: A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. A mai játéknapon a másik csoportban a svédek jutottak negyeddöntőbe, miután 4-2-re legyőzték Szlovákiát. Egy év után visszajutott az Eger a férfi kézilabda NB1-be. A hevesi klub közösségi oldala szerint a feljutás azok után vált biztosra, hogy a rivális Vecsést a Magyar Szövetség versenybizottsága pontlevonással sújtotta. A tabella második helyén álló Eger előnye ennek köszönhetően 3 pontra nőtt a Vecséssel szemben, egy fordulóval az NB1 bezárása előtt. Továbbra is Kárpáti Krisztián marad a PIK kézilabda akadémia szakmai igazgatója. A 42 éves szakember a következő idénytől a Győr vezetőedzője lett volna, de egészségügyi okokra hivatkozva a szerződést felbontották a felek áprilisban. Ma a Szegedi Klub bejelentette, hogy Kárpáti marad, és az akadémia irányítása mellett az U20-as csapat vezetőedzői tisztségét is betölti. Sportvilág. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Marozsán Fábián a hazai szövetség kommunikációs vezetőjének, Siklós Eriknek nyilatkozott.
4: Mindenkinek fontos, főleg, hogy Grand Slamen tud mérkőzést nyerni, legyen ez egyéni vagy páros. Ezt mindig is mondtam, hogy az egyéni a prioritás értelemszerűen, de hogyha párosban tudok nyerni, annak is nagyon örülök, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív.
5: Ez azt is jelenti, hogy kicsit jobban vagy egészségileg, mert tudom, hogy küzdöttél itt az elmúlt napokban azért ezzel azzal.
4: Ezt nem feltétlenül jelenteném ki. Ahogy telnek a napok, azért bízom benne, hogy egyre jobb állapotban érzem.

0: érzésekkel leszek, mind a pályán, mind a pályán kívül. Csinálom a dolgomat, valószínűleg egy picit kevesebb edzést fogok végezni, jobban tudjak pihenni, vagy regenerálódni, és készülni majd a következő hetekre. És meglátjuk, hogy páros közben ez mennyire fog visszahúzni, vagy mennyire lesz nehezebb. Azért itt is éreztem azt, hogy egy idő után azért nehezebb volt a játék, meg a koncentráció, de egy betegség után ez teljesen normális.
1: Aludtál már kettőt a vasárnapi mérkőzésre, és gondolom, hogy beszélgettetek Romival is róla, meg az egész csapattal. Elintéztétek azzal, hogy hát volt ez a hátráltató körülmény, vagy voltak egyéb tanulságok?
0: Beszéltünk a mérkőzésről, belementünk valamilyen szinten a részletekbe, viszont ezeket nem feltétlenül akarnám részletezni abból a szempontból, hogy azért elég nagy százalékot tennék arra, hogy ugye főként azért játszottam elég rosszul, mert volt ez a betegség az előző héten, és kevesebb edzés volt bennem. Nem mindig csak emögé akarnék bújni, tehát nem akarom, hogy ez így tűnjön az embereknek, de azt gondolom, hogy ez most eléggé közre játszott ebben a mérkőzésben, meg a vereségben. Levontuk azokat a dolgokat, amiket le kell vonni egy mérkőzés után. Próbálunk majd rajta változtatni, azért ezt nem mostantól kezdjük el, hanem már elkezdtük. Igen, tudjuk, hogy sok ki nem kényszerített hibám volt, nem volt jó a szerva százalék, stb. De ettől függetlenül nem mondhatom azt, hogy csak azért buktam el a mérkőzést, mert beteg lettem volna, hanem azért ezek a dolgok, amiket például felsoroltam, ezek bőven ott vannak és látszódnak a statisztikában. Szerintem ez nagyon egyéni dolog, valakinek ilyen a szervezete, olyan az állóképessége, az immunrendszere teljesen más. Rengeteget utazunk, nagy terhelésnek vagyunk kitéve, sok az időjárás változás, időeltolódások vannak, más klíma, más emberek, más kultúra. Valaki szerintem sokkal jobban alkalmazkodik ezekhez a dolgokhoz, valaki kicsit kevésbé. Nálam is ez változó, vannak jobb időszakok, amikor mindenen átmegyek, és semmilyen problémám nincs. Voltak időszakok, amikor szinte minden hónapban volt egy vagy két betegségem. Most szerintem az elmúlt kettő évben azért az jóval kevesebb szerencsére. Most viszont ebben az évben megfigyelhető, hogy igen, februárban, amikor Dohában voltam, akkor volt egy betegségem, meg most itt Roland Garros előtt is volt egy, amit még valamilyen szinten húzok magammal. Remélem, hogy ezt minden hamarabb le tudom küzdeni. De igen, ahogy te is mondtad, nagyon sok vitamint, táplálékkiegészítőt szedünk, a nagy terhelés is rájátszik arra, hogy picit gyengébbek vagyunk, úgyhogy szerintem ez teljesen egyéni dolog, hogy kinek mikor jönnek ki betegségek, de mindenkinek vannak problémái, akár fizikális, akár egészségügyi. Hát én eléggé közepesre tenném ezt a sallagszezont abból a szempontból, hogy azért voltak jó sikerek, voltak fájó vereségek. Játszottam ugye a legelső salakos versenyen egy elődöntőt, szerintem ez pozitív. Nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédenem a pontjaimat, és nem feltétlenül előrefelé mentem a világranglistán, hanem egy picit hátrafelé, ez nem annyira jó dolog. De próbálom ezt a nagy egészet nézni, és az a fontos, hogy év végén legyek abban a pozícióban, ahol szeretnék, vagy ahhoz inkább közelebb, mint távolabb, úgyhogy meglátjuk, hosszú még viszonylag az év. Jön most egy olyan időszak, ugye a fű, ami nem feltétlenül a kedvencem, és hát soha nem lehet tudni, hogy az mit tartogat. Remélem, hogy egy pár győzelmet azért valahogy össze tudok szedni, és ez nagyon pozitív lenne, és jól is esne a lelkemnek. Főleg így, hogy az elmúlt pár hétben azért nem sikerült annyira sok mérkőzést játszanom sem, meg nyernem sem. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a következő egy-másfél hónapban itt a fűben. Fűben bármi lehet, az biztos. Nem tudom, hogy kell-e bármit mondanom erre a fűre. Bízom benne, hogy ahogy idősödök, egy picit rutinosabb leszek, és valahogy megtanulom majd használni a játékomat, de egyelőre nem annyira látom még magam abban a szempontból, hogy nagyon sikeres füves szezon tudnék produkálni. De hogyha van egy kicsi szerencsém, és egy jó sorsolás, és jó napokat fogok ki, akkor benne van az, hogy bőven tudok mérkőzéseket nyerni, de ezt meglátjuk majd, amikor a Wimbledon után beszélgetünk remélhetőleg.
2: Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin dúó ellen. Női egyesben Gálfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott 64 közé. A kajakos Balogh Gergely és a kenus Hodován Dávid is indulhat a portugáliai Európa-bajnokságon. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint férfi kajak egyes 200 méteren szétlövést, kenu egyes 200 méteren pedig pótválogatót rendeztek a holttiszán. Előbbi számban Balogh, utóbbiban pedig Hodován örülhetett. Így őket jelölik a szövetségi kapitányok a kontinens viadalra utazó csapatba. Cicslavics Dávid válogatott röplabdázó távozott a Kazincbarcikától és a Csejél vonalba igazolt. A magyar női röplabda válogatott Ciprus, Luxemburg és Ausztria után Horvátországot is legyőzte a ranglista pontszerző maribori Mevza tornán. Torna győzelmével női válogatottunk fontos lépést tett a nyár egyik legfontosabb célkitűzése, a 2027-es világbajnoki kvalifikáció felé. A tornát követően a Lengyelországban légióskodó Bozóki Szedmák Réka Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
3: Német Anett, aki azért húzónév szintén melletted a válogatottban, most még kisebb sérülés miatt nincs, de hát 6 újonc is bemutatkozott. Ezt miként fogadta a szövetségi kapitány, a csapat, ti, mert azért elég nagy létszám a 6 fős újonc brigád.
4: Így van, nagyon örültünk a lányoknak, mert új szint és új energiákat hoztak a csapatba. Ugye ez a fiatal vér, ez mindig jó. Nagyon lelkesek, szeretnének ők is minél előbb beilleszkedni, mind a csapat életében, mind a pályán kívül. Úgyhogy ők is ezen vannak, és így nagy öröm volt számunkra, hogy itt lehettek velünk ezen a tornán. És szerintem nekik is egy hatalmas élmény volt, hogy egyből egy aranyéremmel tudtak bemutatkozni a nemzetközi felnőtt porondon.
3: Egyértelműen gondolom a horvátok elleni utolsó meccs volt ott Mariborban a legemlékezetesebb, 32-30-ra megnyert negyedik játszma, de azt nem is ti nyertétek meg, hanem az ellenfél, egész pontosan a horvát válogatott, de aztán az 5. játszmában sikerült feltenni az írja pontot. Mitől volt a vége egy kicsit nehezebb? Azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy papírforma győzelem, ez mindenképpen egy kiki meccs volt.
4: Igen, a horvátokkal nagyon hasonló erőviszonyt képviselünk szerintem már évek óta, és ezért is így készültünk, hogy a tornán talán ez lesz a legnehezebb mérkőzés, ami végül is így is lett. Kicsit lassabban kezdtünk, az első szedben nem voltunk olyan élesek, de szerencsére meg tudtunk újulni, itt pont kiemelném a fiatalokat is, akik nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe, amikor kellett. És igazából, ahogy mondod, ott a 32-30-as játszmát ugyan sajnos elvesztettük, de ott is több mérkőzés labdánk volt, és bennem egy pillanatig nem volt kérdés, hogy ugyanaz a szett nem lett meg, de bíztam a csapatban, és teljes mértékben olyan szellemiséggel álltunk fel az 5. játszmára, hogy itt ma nem lehet más győztes, csak mi.
3: Mi döntött? Azt mondtad, hogy nem is merül fel menned, hogy ha el is vesztettétek ugye ott 32-30-ra a 4. játszmát mérkőzéslabdákról is, hogy nem lehet gond az 5. játszma megnyerés, aztán 14-10-en egy kicsit, hogy is mondjam, csak ott megremegtünk, mert 14-12-re feljöttek még a horvátok.
4: Igazából, ahogy körbenéztem a csapaton, én láttam azt az erőt a szemekben, hogy itt még van bennünk annyi, hogy ezt a szettet be tudjuk húzni, és szerencsére jól is kezdtünk, a fordulásnál ugye mi vezettünk, utána pedig, igen, 14-10-nél még engedélyeztünk az ellenfélnek 2 pontot, de ettől függetlenül ott is tényleg az volt az érzésem, hogy bárki kapja a labdát, meg fogja oldani.
3: Luxemburg, Ciprus, Ausztria, talán ezekre az ellenfelekre mondhatom, hogy kötelező győzelem, de mit érhet ez a mostani 4 siker a Mevza Ligában, azon túl, hogy nagyon fontos világranglista pontokat. És ezek majd ugye a jövő évi világbajnoki részvételben, ami egy óriási álom, ha összejönne, szóval ott majd nagyon jól jöhet, mert onnan juthatunk ki a VB-re.
4: Igen, teljesen ebben a szellemiségben utaztunk erre a Mevza tornára, hogy nekünk az elsőleges szempont a játékpercek és a tapasztalat mellett az a világranglista pont szerzés volt, és nagyon örülök, hogy ezt a tornát így sikerült zárnunk, hiszen nem akarok hazudni, de talán plusz 10 pontot sikerült így az 5 nap alatt szereznünk a világranglistán, ami azért egy nagy szó, tekintve, hogy ahogy említetted, jövő nyáron világbajnokságot rendeznek, és nagyon nagy vágyunk, hogy ott legyünk.
2: A Sportvilág végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
5: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szabaddobás legújabb adásának nézőit, hallgatóit, megkülönböztetett szeretettel vendégeinket, Pignici Krisztinát, Márián Blankát, Grandpierre Juditot. Először is egy nagy gratuláció, hiszen az a közös nevező bennetek, hogy az ifjúsági leány vagy női bajnokok ligája négyes döntőjében három magyar csapat is lesz. Ugye egyszer előfordult az a csoda a felnőtteknél, hogy volt kettő, hát itt most lesz három, és ti vagytok-e három csapatnak, a Győrnek, a Debrecennek és a Ferencvárosnak az edzői, szakvezetői, lelkei, mindenei. Mielőtt azonban rátérnénk a lényegre, azt szoktam mondani, hogy semmi szükség arra, hogy bemutatkozzanak a vendégeink. Most egy pici lehet, hogy van azért, mert persze, hogy a kézilabdában, meg az utánpótlásban, meg a klubotokban mindenki ismer benneteket, de élünk azzal az illúzióval, hogy olyan széles a szurkolói, meg a nézői, meg a hallgatói bázisunk, hogy talán mégsem mindenki. Pignicki Krisztinát, Pigát ebből kivesszük tőled, majd más kérdezek. Blanka, néhány szót légy szíves, mondjál magadról.
1: A Debreceni Kézilabda Akadémián dolgozom, az U18-as csapat vezető edzője vagyok, és két éve a szakmai irányításban is részt veszek. Nagyon szeretem a klubot, igazából ez a fővonal, ami a mindennapjaimat leköti.
0: Judó, mert neked meg ez a beceneved, bár van egy olyan vezetéknéved is, ami nagyon beszédes, nem Grandpierre.
2: Igen, köszönöm.
0: Mit kell tudnunk erről?
2: Kolozsvári Grandpierre Emil féle családnak a tagjai közé tartozom, úgyhogy ezt a írói vénát igazából édesapám tovább vitte, én azért annyira nem, inkább maradtam a sportnál. 6 éve dolgozom a Ferencvárosnál, és 2 éve dolgozom az akadémián, előtte a kisebb utánpótláskorú gyerekekkel foglalkoztam, azóta pedig az U18-as csapatot hiszem én is, ahogy itt a többiek is, és igazából hát a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen dolgozom egyébként mesteroktatóként, az a másik tevékenységem, szóval a sport mindenek előtt.
0: Hajrá, ilyen éjjel. Pignicki Krisztina, Piga, hát téged azért játékosként, ugye, hogy más nem mondjuk, most rendezik majd ismét másodszor Romániában az Európa-bajnokságot. Európa-bajnokként ismerünk, edzőként a válogatott, a felnőtt válogatott másodedzőként ismerünk. Most utánpótlás edzőként vagy jelen. Ez mennyiben más mentális, lélekben, egyébként mennyire igényel más felkészülést, és te hova sorolod magad elsősorban? Mennyire vagy te valóban utánpótlás edző?
3: Azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, tehát a helyemen vagyok mindenképpen. Nagyon szeretem, szerintem a többiek is egyetértenek ezzel, és mellette pedig szerintem nagyon idegörlő. A sok szépség mellett ugye azért elég sokrétű feladatunk van, de én minden szépségét szeretem, tehát mindig dob valami újat az élet, gyerekeknél kiszámíthatatlan, hogy éppen mi adódik náluk. Szóval szeretem ezt az utánpótlás kategóriát, szeretem, jól érzem benne magam, és tényleg szeretem azt, amit ki lehet hozni így a gyerekekből.
0: Apropónk azzal, hogy már bevezetőben említettem, hogy az IFI női bajnokok ligájában mindhárman ott vagytok, illetve a csapatotokkal együtt természetesen a Final Four-ban, a legjobb négyben. Most egy kicsi fura megközelítést engedjetek meg nekem. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja magára, hogy 55-szörös világbajnok vagyok. Én mondom, nem sok az, hát 5-szörösnek jobb lenne, mert ha 55-szörös vagy, akkor arra már azt mondják, hogy de milyen ott a mezőny. Na most nyilván nem rajtatok kell ezt számon kérni, de mi, már hogy a magyar csapatok ennyire jók, ennyivel komolyabban veszitek, más nevelési fázisban vannak a magyar csapatok, vagy minek köszönhető ez az átütő siker? Zárójelben, ugye gyakran éri az a vád a csapatainkat, hogy jó, persze ott van a Veszprém, vagy a Szeged, vagy a Győr, vagy most már a Fradi is a környéken, de hát mennyi a külföldi játékos? Hát nálatok mennyi a külföldi játékos?
3: Csak hazai anyaggal dolgozunk mindannyian. Én a Győrről tudok beszélni, hogy szerencsére nagyon jó korosztály, ez az U18-as korosztály nálunk, ugye az a serdülő korosztály a bajnokságban. Azt gondolom, hogy látva a nemzetközi mezőnyt, vagy amit én tapasztaltam, ugye mi Porecsbe játszottunk, hogy szerintem sokkal képzettebbek a mi játékosaink, és jobb minden poszton legalábbis a mieink ügyesebbek, tehetségesebbek, nem is tudom, képzettebbek voltak, mint a másik három csapat, ugye a Buducnosztal, ami nem játszottunk, ugye játszottunk a Podravkával, illetve a Hipóval, és azt gondolom, hogy a játék talán minden elemébe mi föléjük tudtunk nőni ebben a korosztályban, és talán ennek tudható be az, hogy most mi vagyunk itt a négy csapatból az egyik, aki oda jutott, nem tudom a többiek, hogy ők hogy élték ezt meg, de ahogy én néztem, mindegyik nagyon sima volt.
0: Hát én is azt hiszem, hogy az izzadságszagú egygólos hetes párbajban kivívott győzelmet nem láttam, de hogy éltétek meg, Blanka?
1: Én nem így éltem meg, tehát még azt éreztem egyébként, bármilyen nagy gólarányal játszunk, hogy ebbe a korosztályba azért egy 5-6 gólos előny az még nem előny, tehát nem lehetett biztosra menni. A mi csoportunk szerintem nehezebb volt, vagy számunkra nehezebb. A csapatomat elég sok sérülés, vagy betegség sújtotta ott a megelőző időszakban, és nagyon szervezetlenül mentünk ki. Igazából az utolsó egy hét volt, amikor már teljes csapattal tudtam edzeni. Biztos ez is nehezítette az ottani perceket. Nagyon jól felkészült csapatokkal találkoztam, egyénileg voltak bennük tehetséges gyerekek, de azt, hogy így akadémiai szinten tudunk dolgozni, és nagyon sok tehetséges gyerekkel, és a padunk azért hosszabb volt, mint az ellenfeleké, ez azért a végjátékban ez sorsdöntő volt mind a két mérkőzésen.
2: Igen, én a kettő között voltam valahol. Hál' Istennek minket nem veszélyeztetett semmilyen sérülés. Ugye mi ugyanezzel a csapattal játsszuk az U18-as bajnokságot, mert ugye ez egy U17-es kiírás tulajdonképpen, szóval teljes felkészülést tudtunk ezáltal véghez vinni. Mi egy szlovén, egy horvát, illetve egy dán csapattal találkoztunk. A dánokkal kerültünk rögtön a legelején össze, és úgy utólag egy kicsit örülök neki, mert egy kicsit azt gondolom, hogy ők azt gondolták, hogy mi sokkal könnyebb ellenfelek leszünk. Szerintem ők is megnézték, hogy mi hol vagyunk a bajnokságban, a harmadik helyen két csoport van, szóval az nem annyira jó. És emiatt egy kicsit így meglepődtek, 6-1-el kezdtük a mérkőzést, és utána nyilván kiegyenlítettek már a fél időre, de aztán nekünk is hosszabb volt a kispadunk szerencsére. Úgyhogy ez a dán meccs az nekünk nagyon sokat adott, nagyon jó volt egy skandináv kézilabda ellen megmérettetni magunkat. Utána már a döntőben nekünk sem volt annyira nehéz dolgunk, de az, hogy így együtt lehettünk kint közösen, a téthelyzetet megélni, mert hogy ez az ő számukra tényleg egy igazi téthelyzet volt, tudták, hogy számítanak ránk itthon, kökénybe a följött hozzánk aznap reggel a döntő előtt, és mondott pár szót a gyerekeknek, és ez szerintem életre szóló élmény volt nekik, úgyhogy azért a megmérettetés része az nekünk is megmaradt így. Nem feltétlenül a sport része, hanem inkább a körítés, az nagyon, nagyon jó volt.
0: Ketten is hangsúlyoztatok, hogy ebben a korosztályban azért jó, hogy ez elhangzott, mert ugye a laikus néző meg hallgatóink azt mondja, ó, hát persze 17 évesek, most már jövök, akkor 22-27 éves korok, 5 éven keresztül folyamatosan három magyar csapat lesz biztos a Final Four-ba, a BL-be. Miközben szoktam mondani, hogy a felnőtt válogatott az U35, tehát ha úgy tetszik, akkor abban 15 korosztálynak vagy 15 évjáratnak kell együtt jónak lennie. Ez a korosztály most, amellyel bejutottatok a Final Four-ba, kiugróan jó, ha nézitek egy-két évvel előre-vissza az összehasonlítási alapot, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon tehetséges, vagy úgy általában hát ilyenek az utánpótlás csapataitok a klubjaitokba. Nem kell mindig tartani a sor, de takja, ahogy gondolja.
2: Én azt gondolom, hogy Blanka dolgozik ugye a 2008-as válogatottnál. Nálunk egyébként a Fradiban a 2008-asok elég jó és magas színvonalú csapat volt, aki így hozta össze az élet szerintem a tehetségeinket, és ezeket a 2009-10-eseinket is ide tudom sorolni. Inkább a 10-es generációnk lesz talán a jobb itt a 9-10-es összetételből, és ugye hát mindig a páros korosztályok azok szerintem, amik így valahogy összejönnek így az országban. Nem feltétlenül csak a versenyeztetés miatt, hanem valamiért szerintem így alakul. Ezt talán a lányok jobban tudják, mint én, hogy miért ők dolgoznak válogatott csapatok mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez visszamenőleg is tendencia. Nyilván a 2004-es, meg a 2002-es generációink azért úgy vitték a prímet, most már sokkal nehezebben érünk oda világversenyeken is, meg EIOF-on, tehát most azért egy picit már azt gondolom, hogy máshol is az utánpótlás nevelés is előtérbe került, de szerintem tartjuk a pozícióinkat, és én azt gondolom, hogy jól haladunk a ránk bízott korosztályokkal.
1: Igen, ezt megerősíteni tudom, hogy tényleg itt a 2008-as korosztály az egy nagyon erős korosztály, jó játékerőt képvisel, egyéninek képzettek, változatos a játékos állomány, és ugye a 2009-esek egy kicsit mindig ilyenkor háttérbe szorulnak, és ezért volt jó most ez az IFI BL, hogy itt voltak olyan 2009-es születési játékosok, akiket azért lehetett monitorozni, figyelni, hogy nemzetközi szinten ilyen téthelyzetben hogyan állják meg a helyüket, és ez valóban nagyon nagy kihívás volt számukra, tehát, hogy nagyon nagy volt az eredménykényszer, ezt le kellett edzőként is róluk venni. Én csapatomban nagyon nagy volt a nyomás, hogy ugye már a Győr bejutott, a Fradi bejutott, és ilyen kötelező élményként éltük meg, én magam edzőként is, hogy akkor most már még egy akadémia, és akkor legyen kerek egész a történet. Tehát nekünk ott a harmadiknak bekerülni, az még egy plusz teher volt. De tényleg ügyes korosztály, és akkor így ez egy nagyon jó lehetőség volt nekik.
0: Ez is nagyon jó, hogy mondod, hogy nagyon nagy volt a nyomás, mert úgy szokták azt is számon kérni, hogy ne számoljunk eredményt, jó, nem U17-ben, amit 14 alatt, mert a skandinávok se számolnak, de erre mindig mondom, de ők skandinávok, mi meg magyarok vagyunk. Mi máshogy adózunk, mi nem lyukasztunk a villamoson, ők mindig lyukasztanak, tehát ne akarjunk csak a kézilabda pályán skandinávok lenni. Az érezhető, hogy akár nektek, akár a szülőnek, akár a gyereknek, a magyar embernek úgy fontos az eredmény, mert az adja a visszaigazolást. Tehát most én is láttam utánpótlás meccset eleget. Hiába mondott, hogy ne számoljuk az eredményt. A szülő még azt is számolni fogja, hogy a gyerekhez hányszor került a labda, nemhogy azt, hogy mennyi az eredmény. Ez érezhető?
3: Abszolút. Ugye azért a mi korosztályunkban most ugye elég komoly elvárások vannak. Szerintem olyan feltételek mellett dolgozhatunk, hogy enélkül nem is lehetne, elvárás nyomás nélkül. Én a Győrben a 2009-es, tehát ugye az én fő generációm, ugye a 2009-es társaság, és ahogy a Blanka említette, a 2008-asok, a válogatott szinten nagyon erősek. Az enyémek nagyon dolgoznak azon, hogy oda kerüljenek, de egyszerűen annyira kimagasló korosztály erősség jó játékosokkal, hogy nagyon nehéz oda bekerülni, és nagyon nagy visszacsatolás, hogyha egy-egy játékosunk akár egy-egy edzőtáborra oda tud kerülni, és nekünk ugye így ez az U17-es kér, tehát mi szinte rendesen a korosztállyal vettünk részt ebben a kiírásban, és egy-két 2010-es, tehát a fiatalabb jött velünk, akik rendszeresen nálunk is edzenek és játszanak, szóval nekünk ez annyira nem okozott feladatot, de az a nyomás, amit ti is mondtok, hogy hát ez valahol elvárás volt, mi is kaptunk üzenetet, videót a felnőtt csapattól, hogy szurkolunk nektek, várunk titeket vissza, sok sikert, meg hozzatok haza ilyen győztes pólót, meg ilyenek, és szenzációs volt, ahogy ezek a gyerekek ezt így megélték. Szóval a szülőktől, a klubtól, önmagunktól, egymástól nagy az elvárás, nagy volt az elvárás, és napi szinten szerintem azért dolgoznak, vagy edzenek, hogy meg én is azt szoktam belé is súlykolni, ha már ennyit beleraksz nyarat, ünnepet, hétvégét, stb., de szerintem mindannyian ezt képviseljük, akkor azért vegyünk már ki belőle valami jót, és akkor ugye az a mérkőzésen lehet meg ugye egy-egy győztes mérkőzésen. Szóval mi igyekszünk jól kezelni ezt az elvárás szülőket, stb., de ezzel azt gondolom, aki ezt választja ilyen szinten, azoknak ezt valahol tudni, bele kell ebbe tanulniuk a gyerekek, de bele kell tanulni, és hozzájuk kell szokni, hogy itt csak így működik.
0: Egyetértés, ellenvélemény, bármi, ami
1: nálunk igazán. Nálunk én nem érzem ezt a nyomást a vezetőség részéről, illetve én sem teszek a csapatomra ekkora nagy terhet. Néha maguknak generálják, mert mindig jobbak akarnak lenni, és az nem baj, hogyha ez a versenyzői kvalitás bennük van, mert így fogják megállni a helyüket. Inkább az, hogy tényleg, hogyha az egyénileg jól képzettek, akkor jön majd az eredményesség is, párosul vele, de nyilván ez a közeg, ez meghatározza az, hogy eredménykényszer alatt kell teljesíteni. És erre fel kell készítenünk edzőként nekünk is a játékosokat.
0: Ráadásul utánpótlás edzőként nyilván van bennetek egy olyan kettősség, hogy hát persze van az eredménykényszer, egyébként lenne a szülő meg a gyerek miatt is, mert ugye minden nap ma van, és azért megy föl, mert meccset szeretne nyerni, a szülő meg azt szeretne látni, hogy a gyereke jól játszon. Ugyanakkor azt mondják, főleg a távlatokban, meg elméletekben gondolkodok, hogy a ti munkátokat majd igazából az ítéli meg, hogy x év múlva hány olyan játékos lesz a felnőtt válogatottban, vagy a klubotok felnőtt keretébe, akit ti adtatok oda. De az, hogy azt ma még nem látod, azért ma még senki nem fog veled kezet, hogy gratulálok, 7 év múlva x vagy y olimpiai érmes lesz. Ma azt látják, hogy ma mi történik. Ezt a kettőséget, ezt hogyan lehet megélni, vagy hogyan fér meg egymás mellett a ma meg a jövő?
2: Hát szerintem mi azért dolgozunk, hogy ezeknek a gyerekeknek tudjunk átadni sok mindent. Az, hogy kiből lesz válogatott, ez nagyon sok minden befolyásolja hosszú távon. Mi azokat a gyerekeket, akiket ránk bíznak, mi kiválasztjuk őket, vagy hozzánk kerülnek, vagy több éve mondjuk nálunk nevelkednek. Egyetlen feladatunk van, hogy a legmagasabb szintre próbáljuk meg eljuttatni. Ez nyilván elég összetett munka, nagyon sokan dolgozunk ezen, de mindig az a célunk, hogy az összes gyerek, aki nálunk van, az megkapja egyrészt a lehetőséget a fejlődésre, másrészt pedig belőle valami váljon. Az, hogy utána mi fog vele történni, azt nyilván nem tudhatjuk, de szerintem ez egy alapelvárás saját magunkkal szemben is, és azért ülünk mi itt szerintem hárman pont ebben a korosztályban, mert azt szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek beérnének, és ők lennének valamik. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy kézzebb a játékosok, mert itt egy nevelő munka van, tehát mi ugyanúgy felkészítjük őket az életre is, és ez is fontos, hogy itt megtanulnak nagyon sok olyan dolgot, a sport, mint nevelő közeg, ugye, megtanulnak olyan dolgokat, amiket tovább visznek utána az életbe. Nem mindenki fog eljutni erre a szintre, és pont talán ennek a kupának, vagy ennek a sorozatnak ez a lényege, hogy itt a gyerekek olyan dolgot tapasztalhatnak meg, amit lehet, hogy utána többet nem fognak. És talán ezért is tették ők is magasra a lécet, hogy ha már itt van egy ilyen lehetőség, mert nálunk a nyolcasok azért ki voltak, hogy nem ők mehettek, a 2008-asok, ugye, mert az ifi korosztály más Magyarországon, és ők szerettek volna menni, mi is nagyon sajnáltuk, de hogy azzal, hogy ezt a korosztályt határozták meg, így a 9-es, 10-esek kaptak most lehetőséget erre.
0: Létezik egy olyan vélekedés, hogy hosszú távon alapvetően nem a vele született adottság vagy a képesség, hanem a karakter, a jellem, a sport emberi erény határozza meg egy pályafutásnak a sikerességét. Ez mennyire igaz, és gyerekeknél ez mennyire tükröződik? Mennyire kell úgy nézned, hogy hát ez egyébként a fülén táncoltatja a labdát, de szegénykémbe a kitartás vagy a megbízhatóság az semmi, és nem lesz belőle semmi.
3: Gyorsan beleszólok, mert ezt nem tud megtanítani neki. Tehát ugye szerintem sok mindent megtudunk. Nagyot ugorjál, erős legyél, videkezzél, dobjál gól, sötét, de akinek nem jön a véréből a küzdés, a csibészség, a 1001 szakszót tudnék meg melléklevet használni, de nem használom, azt nem tud megtanítani. Tehát lehet, hogy nevelhetsz jó kézilabdás, meg tényleg ilyen nagyon ügyes játékos, húha, hogyha de életképtelen, már bocsánat, akkor nem valószínű, hogy előrébb fog jutni. Tehát az, hogyha van egy ilyen gyereked, akkor az nagyon-nagyon sokat ér, azt gondolom, hogyha van egy ilyen kis oroszlánod, vagy nagy oroszlánod, mint sok nyuszi, akkor azért az nagy segítség szerintem egy csapat életébe.
0: Vagyis az, hogy a belső tűz, az ösztönzés, a szenvedély, az, ha nincs meg, akkor külső kényszer, akár edzői, akár szülői kényszer hatására csak ideig, óráig helyettesíthető egyébként, nem az jogos, az igaz?
1: Az igaz, teljes mértékben szerintem.
2: Igen, hát a belső motiváció. Ugye egy ideig, mikor kisebbek, még korosztályban, akkor a külső motiváció apa, a gólok, kapunk egy érmet, stb. Jelenik meg, és ahogy nőnek, pedig a belső motivációnak kéne megjelennie, amikor már ő akarja. Tehát mi ott állunk a pálya mellett, és biztatjuk őket, és nagyon szeretnénk, ha sikerül nekik, de ha ők nem hisznek benne, saját magukban, illetve csapatban, akkor igazából egy edző egy kicsit ott állhat a pálya a szélén, és az a legnehezebb, hogy tűzbe vigyük őket mindig, hogy ők is azt érezzék, hogy ez igen, ez róluk szól, és ez az övék, az ő teljesítményük.
0: Mennyire nehéz, mert egy olyan világot élünk már, amikor tulajdonképpen tévesen azt mondjuk, hogy a sportban is egyenlők az esélyek. Hát az esélyek soha nem egyenlők, mert nem egyenlő képességűek az emberek, de legalább a feltételek, hogy legyenek egyenlők, hogy mindenkivel ugyanannyit foglalkozzál, ugyanannyi figyelem forduljon mindenkire, arra is, akiről az első pillanatban tudod, hogy igazából nem, hogy nem fogja megváltani a kézilabdát, hanem vagy halbiológus lesz, vagy pizzafutár, a másikban meg látod az isteni szikrát, hogy ebből még bármi lehet, de elvileg ugyanannyit kell mind a kettővel foglalkoznod, különben hát nagyon sok minden sérül a mai normák szerint. Ezt hogy lehet megoldani?
1: Nem egyszerű, de...
0: De a probléma létező, ugye?
1: A probléma az abszolút létező, és nyilván ugye azért nem olyan létszámmal dolgozunk még akadémiai szinten sem, ahol megengedhető magunknak ez a folyamatos rotáció, és vannak persze a keretekben olyan játékosok is, akiből nem azt feltételezzük, hogy NB1-es játékossá fog válni, viszont azokat a mentális, emberi értékeit, amivel a csapatból az a játékos eljuthat, tehát ez egy csapatjáték, és minden egyes játékosnak meg kell találni a helyét, hogy hogyan tudjuk ebbe a csapatba beilleszteni, hogy azzal esetleg a másik játékos is hatékonyan fejlődjön, illetve a csapategység is megmaradjon, és az egész évet végig tudjuk csinálni, vagy a szezonokat, amíg a beválás meg nem valósul.
0: az előbb említetted azt, hogy úgy nevelnetek kell, és olyan jókat szórakozom, amikor azt látom utánpótlás meccseket, nem is feltétlen 17-ben, hanem még akár lejjebb, amikor a elsősorban a szülő, de szakember is azt gondolja, hogy azért, mert valakit felküldte a pályára, az már felnőtt. És azt várod tőle, hogy olyan döntést hozzon krízis szituációban, az utolsó pillanatban döntet lenne, mint hogyha már 20 éve felnőtt játékos lenne, és akkor, amikor kiborulnak, hogy mégse ez történik, akkor szoktam mondani, hogy figyelj, mert a táskáját nem tudja még otthon bepakolni, hát még mi főzzük neki a kakaót, hát miért várod, hogy a pályán kész ember legyen belőle? Ezzel mi a teendő? Mennyire kell a gyereknek felnőttebbnek lenni a pályán, mint egyébként a pályán kívül az életében, ahol lehet, hogy még olyan szétszort, hogy azt se tudja, hogy kell hazamenni, vagy a kettő az mennyire van szinkronba egymással?
2: Hát, akkor jövök én. Szerintem ők felnőnek a feladathoz. Tehát a kézilabda az életük, a szenvedélyük, és ők ezt teljesen másképp élik meg. Csapatban dolgoznak, edzőtáborozni megyünk, tudják, hogy mikorra kell odaérni, tudják, hogy milyen cuccokat kell betenniük. Ők készen állnak erre a típusú megmérettetésre. Otthon lehet kicsit henyélni, anya majd segít, ott mindig van valaki, aki bejön a képbe, itt pedig ők tudják, hogy mi a dolguk, és ők ezt végre is hajtják szerintem maximálisan. Nyilván azért, amíg ide érnek, hogy ezek menjenek, addig vannak kis feladatok, hogyha például elkésnek, vagy ha otthon marad valami, tehát a nevelőközeg a csapatnál az működik. Nálunk például énekelni kell, vagy viccet mesélni, hogyha valaki késik, úgyhogy a Bogyó és Babocától elkezdve már mindent meghallgattunk. Mondtam nekik, hogy a mostani csapatomnak, hogy énekesek azért ne legyenek, bízunk benne, hogy a kézadapályán jobban ki tudnak teljesülni. Úgyhogy azért, míg odáig eljutnak, az egy hosszabb út, de hogyha odaérnek, akkor szerintem ők úgymond felnőtté válnak, és én nem tudom, ezt majd megerősítek, hogy vannak olyan típusú játékosok, akik győzni tudnak, és az a jó, hogyha egy csapatban sok ilyen van, mikor ilyen kétes szituáció van, hogyha olyan van fönt a pályán, szerintem gyerekként is, aki nem bízik magába, bizonytalan, az nem fog eldönteni meccset, viszont hogyha van egy oroszlánunk, és ő van ott, akkor ő már gyerekként is megmutatkozik, hogy bizony azt a mérkőzést el tudja dönteni.
0: Az akadémiai rendszerrel kapcsolatban számos szélsőséges vélemény létezik. Most mondok két szélsőséget. Az egyiket ugyan a futballból hallottam, de igaz lett a kézilabdára, hogy van, aki azt mondja, jaj, most ez játék a szavak, hogy akadémia. Hát régen is voltak akadémiák, csak akkor úgy hívták, hogy Fradi ifi, Újpest ifi, Debrecen ifi, Győr ifi. Legfeljebb a gyerek hazament, otthon aludt, nem bentlakásos volt, és amúgy meg minden megvolt. A másik pedig azt mondja, hogy gyökeresen más, azok a segédtudományok, amit most megkap a gyerek figyelem pluszba, azok nem mérhetők ahhoz, ahogy akár ti nevelkedtetek gyerekként x évvel ezelőtt. Melyik szélsőséghez van közelebb az igazság, amit ti megéltek napi szinten?
3: Én a másodikat osztom. Nekünk úgy tevődik össze ez az U17-es társaságunk, hogy nagyjából a fele győri, és ugye a fele körülbelül, aki koleszosján bentlakásos, tehát vidékről jött. Lehetőségeink szerintem sokkal jobbak a háttérrel együtt, ugye a rehabilitációs, ugye az EU stábtól kezdve az edzés lehetőségek, az időbeosztásunk ezzel, az iskolákkal való kooperáció, hogy mi nekünk van lehetőségünk, nem tudom, nálatok is szerintem nagyjából így van, hogy van lehetőségünk egyszer-egyszer délelőtt, akár az első két órába edzést tartani, olyan iskolába járnak a gyerekek, ahol be van építve az órarendjükbe, kedden, szerdán, csütörtökön egy 3 órás ilyen ebédszünet, edzés, ugye labdarúgó akadémiának az iskolájába járnak a gyerekek, de hát meg van lehetőségünk úgymond legügyesebb, legtehetségesebb, a legjobb gyerekeket kiválasztani, de természetesen ugye ez nagyon sokrétű, tehát hogyha van 20 gyerek, nem lesz mind a 20 ugye ugyanolyan szinten, de így ebből összetudunk rakni egy olyan erős csapatot, vagy egy korosztályában erős csapatot, aki meg tud mérkőzni, és van lehetőségünk a rotációra. Szóval így visszatérve arra a kérdésre, hogy én szerintem jobbak a lehetőségek egy akadémián, és a válogatottra egy picit visszatérnék, hogy ugye nekem ebbe a 2010-2011-es korosztályban még nagyon sok fele nyitunk, nagyon sok játékos szeretnénk megnézni, nem csak akadémiáról, hanem kisebb klubokból gyerekeket, és már most nagyon nagy a különbség azok a gyerekek között, akik már bent vannak a rendszerben, lehet, hogy csak fél éve, egy éve, vagy azok, akik még az otthoni kis klubjukból érkeznek, és lehet, hogy nagyon ügyes megnyeri a meccseket U16-ba, U15-be, de például az erőfejlesztés része, a koordinációs képességei gyereknek a játékértései azért már ebbe a korosztályba látványosan észrevehetőek. Szóval én támogatom ezt a részét, legalábbis az én oldalamnak, vagy az én véleményem ez a általad feltett kérdés a második.
1: Én is ezt tudnám alátámasztani, és nyilván itt az ifi korosztályban még jobban kijön ez a különbség. Illetve a személyállományok, meg nyilván a lehetőségek mellett az sem mindegy, hogy ugye napi szinten a legjobb gyerekek, a legjobb ját gyerekekkel találkoznak, és nem mindegy, hogy mondjuk egy induló cselt ki ellen csinál meg, ki ellen dolgozik nap, mint nap. Egyrészt a cselezőkészsége is fejlődik, meg az egyéni védőtevékenysége. Tehát ez, amit mondjuk egy kisebb egyesületben, ahol kevesebb gyerek van, vagy alacsonyabb játékerőt képvisel egy-egy játékos, ott maga a fejlődés mértéke is egy ideig tartható csak fent.
0: Nyilvánvaló, hát az eredmények is mutatják, hogy ennek a rendszernek, az akadémiai rendszernek megvannak az előnyei, hiszen hárman is ott vagytok a BL-ben a legjobb négy között. Az a kérdés, hogy ez a versenyelőny, ez meddig tarthat? Mert most nyilvánvaló, hogy amikor megkapja a gyerek a képzésben mindenben a fokozott figyelmet, a létesítményhelyzet tökéletes. Ráadásul ugye sokkal több időt töltenek együtt, mint egy, nem tudom, mint svájci gyerek valószínűleg a csapattársaival, tehát egymás gondolatát is ismerik, ha úgy tetszik. De aztán egyszer ennek csak időben mindenképpen vége lesz, és kikerül egyesületekbe, klubokba, máshova, ahol nem a régi társakkal lesz, nem a régi körülmények között, hanem egyedül lesz. Meg tud őrizni ebből valamit, vagy pedig rácsodálkozik a világra, hogy hú, basszus, az egyáltalán nem olyan, és olyan, mint a nulláról kezdte volna.
3: Ezt én szoktam használni, ezt a szófordulatot. Hogy a való világ az nem ez az a burok, amiben mi tartjuk
2: igen,
3: őket.
2: Igen, egy kicsit burokba tartjuk igen. Őket. Viszont azt gondolom, hogy túl korán engedjük el a kezüket. Tehát a beérés az nem 19-20 éves korban van, hanem utána. És talán itt van a mi deficitünk, hogy lehet, hogy az akadémiai rendszert kéne egy picit átvariálni, itt azért nézek közben a hölgyekre, hogy hát, ha ők is megerősítik, vagy nekünk kellene valami, például a NECA-nak ugye van felnőtt csapata NB1-ben, fiúknál, lányoknál, még szintén egy labor környezet tulajdonképpen, viszont ott már találkoznak olyan ellenfelekkel, akik valóban azt a mércét kell, hogy megüssék, ami majd a felnőtt létben is őket fogja jellemezni. Nálunk azért BL csapat van, nagyon nehéz oda bekerülni. A vezetőedző sokat nyúl most a fiatalokhoz, nagy örömünkre. Nagyon sok fiatal kap lehetőséget arra, hogy velük együtt edzen, vagy pedig mérkőzésen egy-egy percre bekerüljenek a pályára. Ez tulajdonképpen egy ilyen indító része annak, amivé ők válhatnak. Nyilván vannak itt olyan fiatal tehetségeink, akik ideje korán vagy ideje előtt be tudnak mutatkozni egy felnőtt válogatottban, de azért ez a ritkább. A legtöbb gyereknek az érése azért az 22-23 éves kor körül kezdődik szerintem. Van, aki nyilván 30 évesen lesz válogatott, ritkább esetben, de hogy talán az akadémiai rendszernek a kifutását nem tudjuk még kontrollálni. Tehát dolgozunk velük nagyon, örülünk neki, hogy kapnak megkereséseket, tőlünk is sok mindenkit visznek jó klubok el, csak utána ott még nekik egy picit utánpótlás szinten is kellene fejlődniük tovább, akár erőfejlesztésben, akár koordinációban, akár egyéni képzésekben, és mivel ők a felnőttbe bekerülnek, onnantól kezdve talán egy picit úgy tekintünk rájuk, hogy ők felnőtt játékosok, és valószínűleg az átmenet nincs most még meg. Aztán most majd jönnek a gyerekek, és meglátjuk, hogy velük mi fog történni. Most már azért szerintem mutatható, hogy mennyi számban tudnak felkerülni a NB1-be.
0: Ugyanakkor mind a hárman olyan helyen dolgoztok, ahol már említetted is, hogy felnőtt szinten is BL klub van. Tehát ez nem egy csonka gúla vagy csonka kúp, hanem megvan neki a teteje. Ami szerintem azért fontos, mert hogyha a gyerek maga előtt lát egy példaképet, akkor látja, hogy az igazi bajnok hogyan készül, hogyan edz, hogyan érkezik meg a csarnokba, plusz nem gondolja, hogy ő a világ legjobbja, mert a saját korosztályban ő a legjobb. És szerintem az olyan akadémiáknak, vagy nem csak az akadémiáknak, hanem ugye a trianoni határon túli kézilabdát is bekapcsoltuk a magyar kézilabda vérkeringésébe, és azt látjuk, hogy ahol nincsen felnőtt csapatot tulajdonképpen, ott valami elvész, valami nincs meg, és lehet, hogy a 17 éves gyerek azért, mert egy mikrokörnyezetben látja a többi 17 éves gyereket, és ügyesebb náluk, azt gondolja, hogy ha biztos én vagyok a világ legjobbja, mert akit látok magam körül, azok közül mindegyiknél jobb vagyok. Azért másrészt, tehát oda akarok kifutni, hogy azért ez egy előny, nem, hogy a Győr, a Debrecen, a Ferencváros klasszis játékosait, ha úgy tetszik, bálványait minden nap láthatják a gyerekek.
1: Igen, abszolút előny, tehát a cél az mindig kell a játékosaink számára, de ugyanakkor ez nehézség is számukra. Én abban a szempontból, mondjuk akadémia szempontjában mi nagyon jók vagyunk, hogy azért itt a játékos kialakításánál figyelembe veszi akár a vezetőedző, illetve az ügyvezető igazgató is, hogy kik azok a leendő utánpótláskorú játékosok, akik a későbbiekben be tudnak csatlakozni a felnőtt csapat életébe, illetve kik azok, akik esetleg egy kis kerülővel kölcsönbe mennek, és majd visszaintegráljuk őket. Tehát próbáljuk, igyekszünk felkészíteni ezeket a játékosokat, illetve ami még szerintem nagyon beszabályoz minket, nyilván itt ez a korosztályos versenyzési életkorok. Nagyon sokszor azt azért elfelejtjük, hogy egy-egy játékos életében van egy-egy év kimaradás, mondjuk egy nagyon tehetséges játékos egy térszalag szakadás hosszantartó sérülést követően egy évet kihagy a képzési rendszerből. Az ő játék életkora gyakorlatilag nem ugyanannyi, mint ami a versenyszabályok szerint mutatkozik, hiszen ő egy évet kimaradt ebből a rendszerből. Szóval ez a kis rugalmasság és áthidaló megoldások, ezek biztos, hogy segítenénk a mindennapi munkánkat, mert ezeknek a játékosoknak az életében az a képzési év ugyan, hogy ne lemaradás legyen, vagy siettetés, és minél hamarabb beépülni a rendszerbe, ez szerintem nagyon sokat számíthatna a jövőben.
0: Mennyire igaz az, hogy nehezebb, jóval nehezebb a mai gyerekekkel dolgozni, mint a tegnapiakkal, még nehezebb, mint a tegnap előttiekkel? Ez ugye, tehát realitás, hogyha így van. Én magam edző nem voltam, de mondjuk angol gyerekcsoportoknak tanítottam éveken keresztül, és azt láttam, hogy igenis van egy trend, egyre nehezebb a gyerek figyelmét lekötni, egyre öntörvényűbb lesz, egyre kevésbé hajlandó elfogadni azt, amit te mondasz, hogy ez így van, érezhető, és egyértelmű a trend. Mi a teendő ezzel? El kell fogadni, vagy meg kell próbálni megváltoztatni, lassítani?
2: Én azt mondanám, hogy nem nehezebb, hanem más. Minden korosztály más, és talán ez a legnagyobb edzői kihívás, hogy mindenkihez megtaláljuk a kulcsot. Valóban nem lehet úgy edzést tartani, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, teljesen mások az elvárások. Én ezt viccesen szoktam mesélni, hogy dolgoztam egy idejű U12-es korosztállyal, és sosem gondoltam, hogy táncszünetet kell beiktatnom egy kézabda edzésbe, de hogy volt egy egyperces szünet, amikor azt láttam, hogy mindenki táncol, mondom, úristen, mit csinálják a gyerekekkel, mondom, nagyszerű, akkor táncszünet, mindenki táncolt, egy percig kitáncolták magukat, és utána folytatni tudtam az edzést. Addig semmi, nem tudtam őket rávenni semmire. Szóval igen, a figyelmük már teljesen más, egészen más impulzusokkal lehet őket lekötni, szóval nem vagyunk könnyű helyzetben, nem csak mi, hanem az összes sportágra ugyanezt gondolom. Eleve már kevesebben is jönnek el sportolni, mert a képernyő időnek a megnövekedése ugye őket is arra vezeti, hogy inkább maradjanak otthon, mert sokkal jobb nyomkodni a telefont és egyéb más eszközöket, úgyhogy emiatt is nehéz, de én tényleg azt gondolom, más az a korosztály, más az a generáció, és meg kell hozzájuk találni az utat, és azt gondolom, hogy egy akadémiának a működése pedig mutatja azt, hogy meg lehet találni ezt az utat, tehát hogyha kapnak motivációt, célokat, és ők is értik, hogy miért csináljuk ezt, mi miért történik, akkor viszont beleállnak ők is a munkába, és talán nem mondom azt, hogy mindig könnyű, mert tényleg néha olyanokkal szembesülünk, amit így nem nehéz így feldolgozni, de nekünk is muszáj változni és változtatni, úgyhogy talán, hogyha ha megtaláljuk azzal a generációval a közös hangot, akkor azért szerintem nem reménytelen.
0: Ilyen a pesti gyerek, vagy az a magyar sport keleti és nyugati bástyáin is így van, igaz ez?
3: Így abszolút, én is egyetértek. Alkalmazkodnunk kell a mostani gyerekekhez, a mostani életmódhoz, stílushoz, mert valóban nem belegondolok, hogy mondjuk én miben nevelkedtem fel, az nem biztos, hogy működne. És hogyha, ahogy említette Judo, megtalált velük a közös hangot, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezelhető, nem hálás, mert mindig azt mondták a nagy öregek, hogy hálás sose vár, de egy nagyon jó kis társaságot, egy sikerorientált, jó társaságot, jó csapatot lehet irányítani, és ez ilyenkor is megmutatkozik, mint amiért most itt vagyunk, hogy csillogó szemekkel élnek meg egy ilyen versenysorozatot, mint amiben most nekünk szerencsénk volt részt venni, hogy például az enyémek azok oda meg vissza voltak ebben a 4 napban, amíg mi ott voltunk, hogy teljesen felnőttesen értették, hogy mi a lényeg. Nagyon motiváltan telt el ez a 4 nap nekünk, hogy van azért, ahogy mondtad, Judó, van remény, tehát hogyha megtalad velük a közös hangot, akkor azért nagyon jó dolgokat lehet kihozni belőle.
0: Hát ezzel elérkeztünk beszélgetésünk legneuralgikusabb pontjához most, a szülőhöz, mert akárhogy is tagadnánk, ugye bizonyos szempontból a szülő meg az utánpótlás edző ellenérdekelt fél. A szülő mindig ma akar nyerni, az utánpótlás edző távlatokba gondolkodik, a szülő mindig azt akar, hogy az ő gyereke legyen sikeres, az edző azt akar, hogy a csapat legyen az. Mennyire szabad beengedni, mennyire szabad partnerként beszélni vele, hiszen alapvetően nyilván van egy parciális nézőpontja, másrészt nem ért hozzá, ugyanakkor ő a gyerekének, ha úgy tetszik, az első menedzsere, ha ő nem lenne, akkor el se jutna valószínűleg az edzés színhelyre a gyerek. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Persze létezik egy kézilabda utánpótlás szurkolói szabályzat, aminek a rövidítése poénból KUS, de nyilván nem lehet ezt ilyen egyszerűen megoldani. Mi a viszonyatok úgy általában a szülőkhöz?
3: Nekem elég jó viszonyom van, én azt gondolom, hogy tudom kezelni, aztán majd lehet, hogy a szülők megnézik, az biztos, hogy nem így van. Van egy nagyon jó, ugye most már én 3. éve dolgozom ezzel a társasággal, ugye kezdtük U15, U16, és most értünk ugye U18-ba, hogy az elejétől ugye volt benne egy kis rotáció, szerencsére mindig észérvekkel, vagy hát ha tetszik, ha nem, azért meg lehetett normálisan beszélni a dolgokat, hogy a gyerekek kapcsán, hogy ki az, akit esetleg bent tudunk tartani a rendszerbe, vagy nem, mert sajnos ilyen az élet, meg kell hozni néha azért nehéz döntéseket is. Szóval részemről azt gondolom, hogy van egy teljesen korrekt kezelhető kapcsolatom a szülőkkel, se nagyon bizalmas, se nagyon távoli, nagyon jó közösségünk van, kísérnek minket mindenhova. Most is szenzációs volt ebbe a szurkolótáborunk, illetve mi évvégén csinálunk egy óriási nagy partit, szülőstől, tesóktól, mindenestől, szóval én ebből az oldalról nagyon jól állok.
1: Nekem is jó kapcsolatom a szülőkkel, bár amikor a kezdetén az első csapatom szülői társasága szerintem mindenre megtanított. Úgyhogy jó rutint szereztem az első csapatom által, de azt követően nyilván ahogyan a gyerekek változnak, úgy akkor a szülők is generációkon keresztül más-más módszereket kell alkalmazni, de egy biztos, hogy aki befutott játékos lett, az annak a szüleivel mindig egy olyan kapcsolatunk volt, hogy egy irányba mentünk. Tehát ugyanazt a értékeket képviseltük, és ez egy jó irány az első szülő értekezleten. Ez példaértékű, akár ezüstérmes olimpiai ezüstérmes szülőről is volt szó, tehát igazából azt gondolom, hogy ez a kezdeti hangulatot, vagy alap elemeket megadja a szülőkkel való kapcsolatunkban, és hogyha ez az irány közös, akkor működőképes.
0: Mondják edzőkről, felnőtt edzőkről is, hogy alapvetően igazán két szempont alapján lehet rangsorolni őket, az egyik az eredményességük természetes. A másik az, hogy a mindenkori egykori játékosaik hogyan vélekednek róluk, milyen emlékeket őriznek róluk, hogy érzik, hogy mit kaptak tőlük. Nyilván az utánpótlásban még inkább igaz lehet. Mennyire fontos nektek az, milyenek a visszajelzések, hogy egykori játékosoddal találkozol, vagy a szülő, vagy a Schrom, vagy pedig adott esetben mutat egy szívet rád, mosolyog rád, néz, odajön, megpuszél, hogy álltok, milyen az egyenleg?
2: Én mondhatom, hogy jól állok ezzel. Nagyon örülök neki, mikor kapok egy üzenetet, hogy megszületett a kislányom, és remélem, hogy majd te leszel az edzője.
0: Ez jó.
2: Vagy képzeld, judó lediplomáztam, diplomás lettem, úgyhogy ezek mindig szívet melengetők, ha összetalálkozunk, mindig örömmel nézünk össze. Természetesen kaptam olyan üzenetet is már, hogy tönkretettem valakinek az életét, és ő belőle miattam nem lett sportoló. Ezeket is egyébként ugyanúgy szerintem meg kell dolgozni magunkban, meg nyilván nem mindenkinek tudunk segíteni, hogyha nincs meg az az igazi kémia, ami akár a szülőkkel ugyanúgy értékrendben van, akkor azért ilyen is előfordul, de én azt gondolom, hogy döntő többségében egyrészt büszke is vagyok a tanítványaimra nagyon, másrészt pedig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük, úgyhogy várom a megszületendő gyerekeket, bár nem tudom, akkor én még edzősködni fogok-e. Mondtam nekik, hogy remélem már nem hozzám hozzák, mert addigra biztos, hogy a szakmai tudásom már nem lesz megfelelő, úgyhogy, de hogy abban gondolkodnak eleve, hogy kézilabdázó legyen a gyerekük, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
1: Szerintem én is jó kapcsolatot ápolok a tanítványaimmal, de igazából mindenkinek nem lehet nyilván megfelelni. Igyekszem mindenkit úgy elengedni a klubtól is, vagy a csapataimból, hogy igazából nem tudjuk, hogy mikor keresztezzük ismét egymás útját. Vannak olyanok, akik már befejezték a kézilabdát, és közben mentek tanulni, magasan kvalifikált orvosok lettek, jogászok, illetve tanítási gyakorlatra jönnek vissza hozzánk. Tehát, hogy tényleg egy nagyon sok olyan terület van, hogy edzőkké váltak, és akkor segítséget kérnek. Ez is egy jó példa és visszajelzés, bár nem volt a legjobb sportoló, de mégis a sport mellett maradt. És ez a fajta sértettség, ami akkor inkább a csalódással párosult, az egy idő után, az idő az mindent megszépít, de átértékelődik. És szerintem az a jó, hogyha ezek a játékosok megtalálják nem csak a sportban, hanem a mindennapi életben a helyüket, és aki egy ilyen akadémiai képzést végigcsinált, az szerintem olyan plusz kvalitást kap a sport által, amit akár a munkaerőpiacon is nagyon hatékonyan tud használni.
0: Azt gondolnám én, hogy ez az U17 körülbelül az a határvonal lehet, ameddig, vagy ami alatt még az egész nevelés az lehet szeretet alapú, aztán néha persze elő kell venni az ostort egyre gyakrabban. Mennyire kell elővenni most?
3: Nekem tegnap elő kell.
2: Mi hétfőn.
0: Akkor azért néha elő kell.
3: Néha elő kell venni, igen, nem lehet mindig nagyon barátságos velük az ember, bár ugye tényleg azt gondolom, hogy mindannyian csapatára jellemző lehet az, hogy jó dolgok van a gyerekeknek, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem igen, de azért néha muszáj őket ebből a komfortzónával, vagy kényelmi zónával, hogy jaj, most minden happy, és akkor mindent lehet, azért néha-néha oda kell egy kicsit szerintem pirítani, természetesen nem úgy, ahogy régen, ezt gondolja mindenki azt, amit szeretne, de néha azért kell szerintem a keménység hozzájuk, bármennyire nők vagyunk, és azt mondják, hogy mi érzelmi alapon döntünk, azért

0: jönnek, hogy nem, de mondom, de így van. Szóval ezért néha-néha szerintem kell egy kis keménység nekik.
1: Április 23-án csütörtökön beszélgetünk, és 27-én hétfőn lesz a Final Four-nak a sorsolása, a felnőtt sorsolással együtt. Nálatok is olyan fontos ez, mint a felnőtteknél, és már az, hogy kit lenne jó kapni, kit lenne jó elkerülni, van a kő, vagy jöjjön, aminek jönnie kell?
2: Jöjjön, így jönnie kell. Aki győzni akar, mindenkit meg kell vernie, szóval bárki jön szembe, mi készülünk, mi nagyon szeretnénk nyerni, ahogy szerintem az összes csapat, szóval ez mondható előről a korosztályról, hogy most mi legalábbis nagyon lelkesek vagyunk, és mi az MVM domba készülünk, nekünk ez a cél.
1: Tudnék, úgy, a döntőt reményeink szerint ott rendezik, igen.
2: Már biztos, igen, biztos se vált, hogy ott lesz, legalábbis tegnap a Nemzeti Sportban is, vagy Nemzeti Sport Online-on megjelent, ott olvastam.
1: Pedig biztos.
2: Igen, úgyhogy szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy oda vágyunk, inkább erre készülünk.
1: Hát készültök Ceglédre is, ahol ugyan nem BL-t rendeznek, hanem a hazai korosztályos bajnokságnak a végjátékát. Most már hát szinte matematikai tény, hogy mindben vagytok, nem?
2: Mi még azért nem.
1: Jó, de valószínűleg nem menekültök ezelől. Itt a gyerekeknél mennyire igaz az, hogy minél többször találkozol valakivel, akkor úgy megvan az ellenfél, vagy az ellenségképed, és mint a kis vért sem, mire odaértek a végére, addig már van olyan, akit legszívesebben széttépne, vagy nincs ilyen?
2: Hát én azt gondolom, hogy akadémiák vagyunk. Itt azért mi minden téren összedolgozunk, talán mondhatom ezt. Tényleg az utánpótlás nevelés próbáljuk összeszedni, és a legjobbakat, legjó gyakorlatokat összegyűjtve. A lányok többsége együtt dolgozik a válogatottban, tehát azért a válogatottnak is, nem mondom, hogy a gerincét, de nagyon sok játékosát adják az akadémiák. Úgyhogy ők azért azon kívül, hogy mi találkozunk egymással szemben a pályán, még az edzőtáborokban is nagyon sokszor együtt vannak. Tehát én azt gondolom, hogy inkább barátok, és inkább tényleg ellenfelek, és nem ellenségek. Reméljük, legalábbis szerintem mi erre tanítjuk őket.
3: Abszolút, igen.
1: Most Cegléden, aztán utána majd Budapesten látni fogunk a legígéretesebb klubjaink 17 éves korosztályából 30-40 lányt, akik most a saját korosztályukban a világcsúcsán fognak játszani. Lehet, hogy a 28-as olimpia még egy nagyon merész, meg nagyon közeli kép, de a 32-es az nem az. Szerintetek mekkora esély van rá, hogyan látjátok, hogyan gondoljátok, hogy akiket most itt látni fogunk a következő egy hónapban két porondon is játszani, közülük többen ott lehetnek majd egy 1900, azon nem, azon már sajnos nem, vagy nem sajnos, de egy 2032-es olimpián egy reményteljes felnőtt magyar női kézilabda válogatottba?
0: 22 évesen.
1: Hát akkor a 36-osba egyefele. A 36-osba azt úgyis mi rendezzük.
0: Ott már azért inkább többen, de talán egy-egy azon a mindannyiunknak van szerintem csapatában. Sok ügyes, tehetséges játékos, de szerintem egy-egy befuthat.
2: Bízunk benne,
0: igen.
1: Egy kérdést szentünk a felnőtt kézilabdának, mert szoktuk mondani, ugye, hogy a régi szék sikerek után azért jött egy apály, de azt a 2023-as svédországi VB-t számítjuk úgy, hogy ott megfordult a szél, és azért azóta olimpián voltunk, azóta EB harmadikok lettünk, 27-ben hazai világbajnokságot rendezünk, 28-ban olimpia lesz Los Angelesbe. Felnőtt szinten, ti, akik az utánpótlást is látjátok, hova teszitek a magyar női kézilabdázásnak a tetejét? Mi az, ami elérhető? Nem feltétlen helyezésben, hanem a világ élvonalához való közelségben. Egyértelműen oda tartozhatunk, közelíthetünk hozzá. Mik a reális célok?
0: Szerintem ott vagyunk lassan, tehát közelítünk az elithez. Szerintem azért elég stabil kerettel, vagy egy maggal dolgozhat a szövetségi kapitány. Én szerintem azért közelítünk, tehát most inkább közelebb vagyunk az elithez, mint távolabb. Szép kis feladat vár rá továbbiakban is, de azt gondolom, hogy elég jó az irány, tehát van esélyünk akár a következő olimpián is ott lenni, és akkor ugyanazt elérjük, hogy ugye három olimpián folyamatosan, meg ugye akkor 32, akkor adunk egy-egy gyereket, 36-ban meg már a mi gyerekeink lesznek ott, nagy részt reméljük.
2: Legyen így.
1: Az időnk egyébként úgy is fájdalmasan elszalad, de ha már ezt mondtad, akkor mi egyebet kívánhatnék nektek, mint azt, hogy nagyon sok sikert már most 2026-ban, Ceglédre is, meg a BR-re is, de majd igazán azt kívánom nektek is, meg a magyar kézilabdának is, hogy a 2036-os budapesti olimpia női kézilabda döntője után minél több gyerek akkor már felnőtt lesz, rohanjon oda hozzátok, akik ti a nézőtére vagytok, és ugorjon a nyakatokba a sikeres magyar szereplés után. Lehet, hogy ez túlzó kívánság, de most még

korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: hajrá magyarok!
1: Ami a magyar sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: podcasten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Kovács Erika, Erdei Márk és Szőke Viktória. Kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, hiszen itt van velünk az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok rövidpenyes gyorskorcsolyázó Ján Szapáti Petra, aki egyébként a nők között az első magyar egyéni Európa-bajnoki cím tulajdonosai. Szerbusz Petra, szeretettel köszöntünk.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettek. Sziasztok.
2: Nem volt el olyan nagyon régen itt a stúdióban.
4: A fagypontnál itt volt száz nappal a milánói olimpia előtt, amikor tudtuk, hogy nem indulsz.
3: Igen, igen.
4: Akkor is mosolyogtál, most is mosolyogsz, és mi már beszélgettünk, ez nem titok. Elmondod, hogy...
2: Hiszen egy nagy bejelentéssel készülsz.
4: Elmondod, hogy miért vagy itt nálunk?
3: Igen, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az e-sporttól.
2: Húha, ez most egy nagyon tömör, szűkszavú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
3: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
2: És fantasztikusan csináltad.
3: Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
5: És te elégedett voltál?
3: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
4: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy
3: nem,
4: nézzük.
3: Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, így az M4 Sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
4: Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és mikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csináld az egészet.
2: De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
4: Igen, igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött. De
2: igen, igen. Ez is a profizmus.
4: Szóval ezt, hogy foglalkoztak
3: igen
4: vele.
3: Igen, igen, igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év, és nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
5: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
3: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak szürke hétköznapokban, igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
5: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb, szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
3: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem, a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy a február végén a gondolataimban, hogy igen, vagy nem. És mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro, kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
2: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
4: Mert mi mindig erről beszélgettünk, igen, hogy talán ott...
3: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is...
2: És az még nem is telt le?
3: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését, Tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a váll sérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem, úgy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat, és most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
4: Petra, januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült, nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 Sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint, tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átélni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
3: Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és először a vállógrott kiegyedzésen, és utána a kartörése volt, ami el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le. Nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben, és hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt 1 év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt 1 év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
2: Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
3: Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ő sérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire legelsőképp, és aztán én is voltam ott, amikor eljött a kórházból. Úgyhogy igen, sokat beszélgetünk. Ezt talán már korábban is mondtam, hogy szerintem fontos az, hogyha az ember kibeszéli a magából, hogyha valami nehéz, valami bántja, nem feltétlen kap megoldást a másiktól. Nem tudom, hogy én adtam-e neki megoldást, szerintem nem, de legalább gondolatfolyamatokat elindítottam benne.
2: De ő már csak előre tekint?
3: Igen.
4: És akkor ami ott kint, amikor láttad az eredményhirdetést, vagy láttad azokat a lányokat, akikkel partiban voltál, tehát akivel tudtál versenyezni az elmúlt években, és mondjuk esetleg odaértek a dobogóra, vagy
2: mondjuk
4: a döntőbe.
2: Fontana.
4: Igen.
3: Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hát eldördült a startpiszta, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább, a következő perccel indul, a következő futam elindul, és hát nekem is menni kell vele, különben nem maradok.
4: Nem tölt össze a világ, ugye?
3: Nem.
4: És tudtál szívből ülni, hogy vannak kedvenceid, vagy kedves barátaid, vagy nem tudom, lányoknál nem szoktuk ezt a szót használni, hogy haverjaid, tehát hogy kikkel vagy úgy igazán jóban, akik mondjuk ott láthattuk őket a pódiumon?
3: Hát én szívből örültem Fontánának, tényleg talán pont a vegyes váltó után, de lehet, hogy az 500 méteres érme után volt az, hogy ilyen kis kecskéket dobáltak be neki a jégre a családja. Mert szerintem ugye a kecske angolul az a GOAT, greatest of all time, és valójában tényleg ő a minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorsélyezője. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddart-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt három évben, mondjuk 3-4 évben Kristen Santos mögött ő volt a második legjobb amerikai, ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról jelmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon, és mindig ő esett. És aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani, és odaállt, és elhozta ezt az eredményt.
5: Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
6: Igen.
5: Hogyha kronológiailag nézzük.
6: Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, a teher alatt. Összetört. Ezt ő is be is vallotta egyébként.
4: És ugye Stoddart is azért elég rutinos.
6: Igen.
4: Igen. Korcsolyázó.
3: Igen. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abba a két helybe, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván egy az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor az tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
4: Akkor most itt vagyunk ennél a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
3: Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. Nem megy a futam.
4: Tényleg sikerült?
3: Hát ez tudatosan, igen.
6: A Peking utáni időszak?
3: Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé. Valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem. Egyéniben is, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő. És menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megjön a következő táv.
4: De közben meg ember vagy érzésekkel.
3: Igen.
4: Szóval ez jó nehéz lehet.
3: Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni. Esetleg, ha valami olyan, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
4: Petra naplót vezet.
6: Hát nagyon jó dolog.
4: Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
6: Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel, nem, ugye a visszavonulással.
3: Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem. Igazából
6: meglepett. Vagy esetleg tényleg...
5: Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb, vagy a közvetítőállásban.
3: Ugye, amikor kijutottam, vagy kimentem a csapattal a világkupára, akkor közvetlen a palánk mellett álltam. Az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam, tehát hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is élveztem már, ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni, az is nagyon jó volt, meg hát kintről is nagy élmény volt, ez tényleg az úgy felkerült az élmények polcára.
4: Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
3: Hát azért a jégen.
4: Ott más a perspektíva is?
3: Hát igen, a jégen... Igazából ugye a jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
6: Motiváció.
3: Igen.
4: Tehát ez nem nyugszik benned?
3: Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
4: És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy mi,
6: sebesség, adrenalin, és még sorolhatnánk.
3: Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Igen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen. Én hűvös.
4: Sőt, egészen szilveszteri.
3: Igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a véremben van, hogy így is mondani. Nem, viccet félretélve. Tényleg úgy minden, tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
4: De ez már a görkorcsolyán is?
3: Hát...
4: Már akkor még kicsi voltál.
3: Igen, de... akkor még kicsi voltam. Akkor szerintem a versengés, az, hogy nyilván akkor még inkább egy játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nickkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a száraz edzést hívjuk úgy, hogy mi száraz edzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
4: Szegény Nikolász Gucsnak jó szezonja volt, mert tavaly februárban Petra válsérül, és aztán júliusban keresztszaladás, aztán megint jött egy jászapáti, szóval azért neki sem volt egyszer, ugye tegyük hozzá, hogy a Gucs azért a brit válogatottal ezt már átélte.
6: Korábban, igen.
4: Biztos, hogy gyakorlatilag kiment alól az olimpiai csapat a sérülések miatt, nem?
3: Igen, úgyhogy ebből a szempontból úgymond tudott segíteni is, szóval, hogy...
4: Úgyhogy kell neked ez...
3: Igen, szóval, hogy ott volt végig mellettem, bármikor most is írhatnéd neki, hogy van kedved meginni egy kávét, vagy tehát, hogy beszélgetni lenne kedved, és igen mondana. Szóval, hogy így megmaradt a jó kapcsolat.
6: És ez nagyon fontos.
3: Nekem igen.
6: Hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, vagy nem is olyan kicsit a múltba, akkor 2006, amikor elkezdted, és akkor már a short track volt egyébként, a short track-kori volt a lábadon 20 évvel ezelőtt?
3: Szerintem volt már short track-kori, 2006-ban voltam 7-8 éves, igen, akkor már volt, igen, 8 évesen kezdtem el így...
6: Szegeden.
3: Szegeden, versenyezni, és aztán, hát ugye nyilván ilyenkor országos bajnokság, Tisza kupa, Jászberényben verseny, nyilván akkor ez a nagy verseny, de így utólag az a kisebb verseny, az még ilyen játékos, amikor nem tudom, 2-3 körön keresztül versenyeznek a gyerekek.
4: És ügyes voltam már akkor is? Mit mondta?
3: Nem tudom.
4: Ugye ott akkor Szabó Krisztián volt az edző.
3: Igen, Krisztián látott bennem valamit, ami miatt azt gondolta, hogy ezzel messzebbre juthatok, úgyhogy...
5: Jó szeme volt.
3: Igen, mondod,
4: sajnos már nincs köztünk.
6: Sajnos nincs köztünk.
4: Kérdezem, talált ki, légy szíves, mert a Petra megosztott velem egy titkot, hogy kitől kapta az első vágásbiztos ruháját Petra?
6: Balázs Pista Bársitól?
3: Nem.
4: A versenyzőt mondja.
6: A versenyzőt? Jaj, a versenyzőt. Ja. Hát Heidun Bernitől.
3: Nem, Huszár Erikától.
6: Huszár Erikától? Ó, az egyik nagy kedvencem ő is.
3: Igen. Akkor még az első emeleten öltözött a női sor.
6: Még Lajtos Szandrára gondolta.
3: Igen, még emlékszem, megvan, hogy volt berendezve az öltöző, és álltam, megvártam az öltöző előtt, mert akkor még nem mehettem be a nagyok öltözőjébe. és kihozta a vágás biztos futóruháját.
4: És hogy vitted haza? Így mutattad anyukát? Kednek,
3: hát így magamhoz szólítottam.
6: És hát 2006, ugye hát a torinói téli játékok, ahol Erika egy fantasztikus pontszerző helyezést ért Viktorral együtt.
4: De ezekre még annyira nem emlékszel.
3: Az nem, Vancouver. Igen, tehát a Vancouver kabalája, azok így az első emlékek, meg hogy ott akkor a Charles Hamlin, ugye, akkor nagyon nagyon ment.
6: Nagyon. Nemzeti hős.
4: Igen. És utána egyébként még 10 évig legalább korcsolyázott.
3: Igen, 22 után.
4: Azért mondom, hogy elég sokáig volt a jég.
3: Igen.
6: És akkor még maradva egy picit a múltnál, ugye 2014-ben már 3 felnőtt OB aranyat gyűjtöttél be, és akkor is még nagyon fiatal voltál. Akkor már mondták rád, hogy nagyon tehetséges ez a kis Petra?
3: Kis csirke. Igen, kis csirke volt annó a becenevünk, így sacival közösen. Hát 2014-ben hívtak be először egy menjek el edzőtáborokba a felnőtt kerettel, és akkor még elkezdtem a gimnáziumot Szegeden. 2 évet jártam Szegeden gimnáziumba, és 2 évet jártam Budapesten gimibe. És hát szeptemberben elkezdtem a gimit, és hát októberben jött a kérdés, hogy akkor világkupa jön Ázsiában, jönnél, és... Persze. Egyébként igen, csak hogy ugye akkor ugye volt még az iskola, és akkor ez egy... Hát én abszolút igennel, és akkor a szüleim nyilván átgondolták a hogyanját, hogy akkor hol lakni, meg merre, és akkor Heidun Berni volt, akinél, aki befogadott igazából, és akkor nála raktam egy olyan fél évet körülbelül. És akkor az első világkupáim.
6: Ez nagyon szép, de Berni mindig is nagyon szépen beszélt Petráról, mindig. Folytatjuk műsorunkban az olimpiai bronzérmes, VB ezüstérmes, Európa bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyázóval, Jászapáci Petrával a beszélgetést, aki itt a műsorunkban jelentette be pénteki napon, hogy visszavonul, és hát a civil életre koncentrál, és ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy Heidun Bernit dicsértük, hogy milyen szépeket is mondott rólad még kislánykorodban, és aztán felnőtt korodban is, és akkor folytassuk ezzel az ázsiai világkupa résszel, hogy oda mikor jutottál ki, illetve melyik évben szerepeltél először világkupán.
3: 2014 volt az első világkupám, Ázsiában volt, ha jól emlékszem, Kína és Japán volt, és hát nagy élmény volt. Egyrészt az volt az első messzebb utazásom, tehát Európán kívüli utam. Másrészt meg hát az első világkupa, és hát jó ég azokkal versenyzek, akiket eddig a tévében néztem. És aztán januárban jött az első Európa-bajnokság, ahol váltóval bronzérmesek lettünk. Addigra már azért így megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olimpiára menni, és hát egy olyan közegbe kerültem, ahol az olimpia az egy fő téma volt, hiszen a felnőtt válogatott volt, vagy hát a felnőtt válogatott, ugye. És ráadásul abban a 4 évben állt össze ugye az a csapat, akik aztán olimpiai bajnokok lettek, szóval az a 4 év az egy rendkívüli 4 év volt nekem, tényleg olyan személyek vettek körül, akik nagyon motiváltak voltak minden egyes nap az edzésen. Úgyhogy 15-ben ugye az első Európa-bajnoki érem volt, és utána hát a motiváció az megvolt, mert 16-ban meg már ki lehetett jutni az ifjúsági olimpiára.
6: Ezekben az években kezdtük egyébként az M4 sporton is nagyon komolyan közvetíteni a rövidpályás gyorskorcsolyát, igen.
4: És ha azt mondom, hogy 2017 március és Rotterdam, ez bennem azért van meg, mert ugye két idősebb, két nagyon fiatal. Igen. Szóval ez egy olyan nagyon ikonikus VB ezüst érem volt a váltótól, hogy ott már megvolt az át, tehát hogy olyan szépen átment, hogy ott vannak az utódok. Arra, hogy emlékszel vissza, mert mindannyian olyan szépen beszéltek arról az ezüstéremről.
6: 2017,
3: hát,
6: ugye?
3: Igen, hát én imádtam. Tehát nekem az egyéniben is nagyon jó volt az a világkupa, ott ment, vagy világbajnokság, ott mentem az első B döntőt 1000 méteren. Tehát ez nekem egy óriási dolog volt, egy nagy lépés, és hát ugye a váltóban is, és hát egyrészt az ezüstérem, de másrészt az elődöntő, hogy ott a Szentzselét sikerült megverni az utolsó 2 körben, és nem hittem el. Szóval, hogy ott, amikor a Kessler Andi átadta a váltót nekem, akkor úgy voltam el, hogy hát egy életem, egy halálom, ez az utolsó 2 körön nem fog engem senki megelőzni. És sikerült, és tehát ott a befutó, ott 3-an futottunk be nagyon közel egymáshoz, talán esés is volt abból, utána a célvonal után a Susan Schulting, Szentzselé meg én.
4: De olyan fura, hogy itt vannak ezek a szép lányok a sortekben, és olyanok, mint a nem vadállatok, de hogy le...
3: Kemény, igen.
5: Hát enélkül nem lehet, szerintem.
4: Hát jó, csak hogy itt olyan szépen beszél, ilyen mosolyogva, én nagyon szépen így arról, hogy...
6: És mindegyikötök nagyon nőiesek,
4: ver meg.
5: De egyébként miért érdekes az, hogy 2015-ben, ha jól értettem a szavaidból, akkor tájt kezdett már úgy azért a hitből vagyis hát a reményből már inkább egy komolyabb formát ejteni az, hogy te szeretnél olimpián részt venni. Hát ugye nyilván 16-ban még erősebb lett, 17-ben meg már egyértelmű volt, hogy hát bármi van, én nekem ott kellett már.
3: Nagyon komoly cél volt, de nem volt feltétlenül ez a ha bármi van. Még akkor is kicsit olyan, hogy Hát azért 4 év végül is sok idő, de amikor benne vagy, akkor nagyon gyorsan elmegy. És hát akkor ugye már megvolt a cél, hogy akkor olimpia, de azért még mindig ott volt a fejemben, hogy hát nem tudom, hogy sikerülhet-e, és aztán jól sikerült a nyári felkészülés, meg hát utána ugye a világkupák is jól sikerültek, és utána 3 távon, illetve a női váltóval is elindulhattam Pyeongchangban.
5: Igen.
4: Hát 2016 volt a Szocsi EB, vagy nem tudom, most már azóta
3: 16, igen.
4: Fedje jótékony, tehát már elég régen történt, de ott lehettem, ugye az által is emlegetett Darázs István behívott, nem is értettem, mit keresek ott a csapat összejövetelen, ahol kihirdették, hogy ki mely távokon fog indulni. És a Petra, és talán a Saci, a Bácska és Sára Luca, tehát mint a fiatalok, több lehetőséget kaptak, mint az idősebbek, ami teljesen rendjén való volt, ha ezt nézzük. De csak egy pillanatig lehetett látni némi szomorúságot, feszültséget az idősebbek arcán, amit én egyébként kvázi kívülállóként nagyon rosszul értem meg, szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez okozott, mert mindig olyan szépen beszéltek egymásról, okozott bármiféle feszültséget az úgymond generációváltás itt a női sorban?
3: Ha volt is bennük feszültség, én sose éreztem, tehát nem, ez nem volt kimutatva az irányunkba, és egyébként szerintem ez arról is tanúskodik, hogy mi most is nagyon jó barátnők vagyunk. Úgyhogy nem éreztem soha ezt a neheztelést, vagy valami rossz, nem tudom, szájízt, amit mondjuk kimutattak irányunkba, de nem is nagyon emlékszem egyébként arra, hogy, hogy lett volna, vagy hogy az ő részükről lett volna ilyen.
6: Ez intelligencia kérdése is, és ez megvan nálatok.
4: Igen, így van. És ha már beszéltünk Pyeongchangról, ahol azért nagyon szépen szerepeltetek, sőt, hát a női sor az elárultad, hogy hatalmas élmény volt látni a fiúkat olimpiai aranyérmet szerezni. Vissza tudod idézni te azt a döntőt? Ezt még sose kérdeztem meg tőle, hogy hol élted meg, hogy élted meg azt a 6 és nem tudom, kicsivel több, mint 6 percet.
3: Végtelenséget?
4: Igen. Meg aztán utána a várakozás, tehát hogy te mennyire voltál biztos, ezt nem lehet ilyet mondani, tehát hogy mi játszódott le benned?
3: Egyébként, bocsánat, még arra visszatérve, hogy a felnőtt lányok, ők támogatók voltak végig, tehát hogy ők így szinte azt éreztem sokszor, hogy menedzselik, tehát hogyha azt érezték, hogy valamit nem úgy csinálok, akkor ők ezt megmondták nekem, és ezért rendkívül hálás vagyok, hogy nem volt az, hogy akkor jó, nem baj, csinálja csak úgy, hanem tényleg egy oda.
6: Igen, persze,
3: ők abszolút ebbe beleálltak, és hát ezért csak hálás tudok lenni, mint az, hogy jó, hát majd...
4: Hát ez nem vezet sehova.
5: Ettől fejlődnek, persze,
3: igen. Visszatérve a döntőre, élénken él az emlék a fejembe. Az volt, hogy tehát az olimpián, amikor valaki versenyez, akkor kap egy Field of Play kártyát az akkreditációja mellé. A Field of Play kártya nélkül nem tudsz bemenni már akár a palánk mellé se. Akkor ténylegesen csak fel tudsz menni a lelátóra, ott van általában a versenyzőknek kihagyva egy kis hely, ahova le tudnak ülni nézni a versenyt, illetve be tudsz menni az öltözőbe. És talán szerintem akkor még, mivel nem volt mixváltó, kicsit más volt a rendszere az olimpiának, mi is versenyeztünk még aznap, és utána, vagy lehet, hogy csak egyéni volt, már nem emlékszem pontosan, de nem volt Field of Play kártya, tehát akkor lehet, hogy nem is versenyeztünk, és felmentünk az emeletre, és emlékszem, hogy a lányokkal néztük az emeleten, kapaszkodtunk a vasba, és onnan néztük a futamat, hát ugye mondtam, hogy végtelenség, tényleg végtelenségnek érződik egyébként ez a 6,5-7 perc a férfi váltónál, mert ugye az eleje általában kicsit ilyen nyugisabb, kicsit helyezkedősebb, és akkor az utolsó 20-25 kör az viszont nagyon kemény, és ugye amit említettél, a jég, és hát akkor már azért mentek, nem tudom, 26-30 kört a fiúk rajta, úgyhogy 12-en mondjuk. Vagy 16-an.
4: És ez érződik.
3: És ez érződik a jégen, főleg amikor a fiúk korcséznek rajta. És hát utána, amikor kérdették, hogy megnyerték, hát akkor lerohantunk, akkor nem volt olyan biztonsági őr. Akkor nem volt olyan biztonsági őr, aki majd visszatart a magyar válogatott ruhába, amikor éppen megnyerte a férfi váltó a döntőt. Szerintem van is egy ilyen nagyon jó kép, hogy nagyon sok magyar fent a palánkon ül, és akkor a fiúk jönnek oda, és nagy csapatölelés volt.
4: Ott olyankor elhiszi az ember, hogy semmi sem lehetetlen?
3: Igen, hogy ugye addig kicsit olyan távoli célnak érződött, bár ugye addig arra a fiúknak már volt világbajnoki aranyérmük, meg európai bajnoki aranyérmük, De hát igen, azért nyilván mi láttuk őket edzeni otthon, szóval azért volt valami sejtés, de az egy elég döcögős világkupa sorozat volt, a kiutás is
6: hát
3: kérdéses
6: éppen,
3: volt. Igen, éppen, hogy meglett, annak ellenére, hogy egyébként meggyőzően korcsolyáztak végig.
4: Csak ugye a short trackből kifolyólag, a sajátosságaiból azért a vége nehéz lett.
3: Igen, igen.
4: Tehát,
3: igen.
4: Hogy nehéz lett.
6: De mindenki egyébként emlékszik arra, hogy éppen hol volt abban igen. A pillanatban, amikor ez a történelmi aranyérem megszületett,
3: igen.
6: Nem?
3: Igen.
4: Hát én a leláton.
6: De jó,
4: mondom ezt így nagyon beképzelt életem. Tehát én tőlem megkérdezik, hogy az elmúlt 20 év óta csinálom ezt a sportúságírás. Semmi nem írja fölül.
6: Én pedig...
4: De én nekem még mindig szürreális.
5: Igen, vasárnapi sportreggelek se?
4: Nem. Nok Viktor rám szólt egy néhány hónapja, hogy nem mondjam már, most már szürreális, mert akkor 7 éve volt, de mondom, nekem még mindig olyan, hogy ez az olyan lehetetlen.
6: Én egy kerekasztal beszélgetést vezettem Budapesten, és a nézők sorából a beszélgetés közben beszólt egy civil ember, hogy hagyjuk abba egy pillanatra, mert óriási híre van, mert hogy olimpiai bajnok lett a férfi váltó, és akkor bemondtuk, és mindenki tényleg annyira meghatottunk, úgyhogy nagyon jó volt.
4: Yongchang után hogy folytatódott? Ott ugye jött egy 4 év, covidos 4 év, igen. Covidos is voltál, pályakerékpárosztál, és volt ott minden tényleg, igen. Mint a búcsúban, és ezek után azért jött egy nagyon szép Peking.
3: Igen, ez egy érdekes
4: olimpia volt.
3: 4 év volt, aha. Meg hát az olimpia is, igen, az is furcsa volt. Folytattuk ott, ahol abba, vagy én legalábbis folytattam ott, ahol abba hagytam, utána szereztem meg a második világkupa érmemet Almatiból, ami nyilván egy óriási löket volt, mert hát olimpia után érmet szerezni, akkor így arra gondoltam, hogy de jó, hogy akkor
4: volt tűz, látod?
3: Igen, igen, igen. Tehát az, akkor megyünk tovább. Nekem az volt az első évem, amikor már nem voltam junior, szóval az egy kicsit így másképp érintett meg, hogy most már nincsen junior világbajnokság se, tehát most már tényleg felnőtt vagyok.
4: Tele eredményekkel.
3: Igen. Úgyhogy az egy nagyon jó év volt, és hát utána jött a covidos év, tehát az 18-19 és 19-20-ban volt, amikor a világbajnokságot eltörölték 2020-ban. Az egy érdekes időszak volt. Egyáltalán nem úgy zajlott ez a 4 év, mint az az előtti 4 év, vagy az a mostani 4 év. A pályakerékpár egyébként igazából onnan jött, hogy hát többet bicikliztünk annak köszönhetően, hogy nem lehetett egy légtérben edzeni. Ugyan mi edzhettünk tovább bizonyos feltételek mellett. Az alapozásnak a nagy részét a kerékpár tette ki. És aztán ugye volt az a buszbaleset a Margit szigeten, és akkor...
6: Az nagyon-nagyon-nagyon ijesztő volt.
3: Igen. Egyébként akkor már egy kicsit talán jobban figyeltek az autósok a kerékpárosokra, pont a Covid-nak köszönhetően, hiszen többen fogták meg a kerékpárt, és mentek úgy A-ból B-be. Úgyhogy igen, az egy ijesztő pont volt, de és akkor utána jött Pataki Ibolya kerékpárosoktól, aki mondta, hogy hát ha intervallozni szeretnétek, akkor gyertek le a millenárisra, ott biztonságos körülmények között tudjátok ezt megtenni, és akkor így jött a pályakerékpár.
6: Amiben szintén bajnok lettél.
3: Igen, igen.
4: Aztán utána ugorjunk Pekingre. Uh-huh. Ahol ugye úgy kezdődött az olimpia, hogy olimpiai bronzérmest lett a vegyes váltó. Gonoszként
6: szintén történelmi eredmény.
4: Igen. Ha nem csinálják azt az ellenfelek, amit most nem szeretném, ez utána végigfut. Szóval, hogy ugye Konya Zsófit az érről lökték, igen. Ki. Vagy hát igazából annyira jól ment a Zsófi, igen. Hála Istennek, hogy ott a legjobbkor a legjobb, igen. Helyen, hogy nem tudták másképp, igen. Kilökni, de ugye a döntőben nincs olyan, hogy tovább jutatják, vagy ezért. Ez a bronzérem hatalmas eredmény, gyönyörűen csillog bármelyik, de ezt most tényleg komolyan mondom, de lejátszik az emberben, hogy mi van, ha? Vagy nem?
3: Nem. Vagy bennem legalábbis nem.
4: Tehát a dobogó a fontos?
3: Igen, meg szerintem inkább az, hogy ne gondolkozunk, mi van hába.
4: Aha.
3: Tehát a mi van, ha az egy nagyon trükkös dolog, szerintem sok esetben elvisz inkább a gondolatokat, nekem legalábbis a negatív irányba. Az egy annak a döntőnek valamiért így kellett lennie. Zsófi nagyon-nagyon jól ment, nem minden ilyen, mind az öten nagyon-nagyon jól mentünk. És hát igen, ott hátulról valójában, ha jól emlékszem, az volt, hogy a pengéjébe rúgtak bele, és nálunk a gyorskocsijában, ugye, amikor lök valaki az egyenesben, a pengét hátrafele körözi be, és akkor rúgtak bele. És az volt a jó, hogy pont ott voltam mögötte, szóval és nagyon hamar le tudtam váltani, és ráadásul a vegyes váltónál van egy olyan szabály, hogy
4: lány
3: csak lányt válthat, fiú csak fiút válthat, kivéve vannak kanyarok, szóval elég bonyolult, De úgy voltam vele, hogy hát mi más történetne, mint az, hogy maximum kizárnak minket, tehát hogy most menni kell. És akkor sikerült is ugye leváltani, volt talán még egy, akkor nekem még 3 kört kellett menni, vagy 2,5 kört, valahogy így. És igazából én ott azért aggódtam, hogy nem lesz döntés, pedig egyértelműen Kanada hibázott ott. Nekem csak ez volt a kicsit az aggályom, és azt is, hogy nagyon hosszú percetnek éltem meg, bár nem tudom, hogy mennyire volt hosszú, amíg döntöttek.
6: Hát volt izgalom, igen, az biztos. Volt,
4: igen, de ez egy szép bronzérem mindenképpen.
6: És egyéniben is fantasztikus voltál, mert hogy 500 méteren 7. lettel, 1000 méteren 8., 1500 méteren pedig 22.
4: Igen, nem?
3: Igen, 1500 méteren ott kizárták.
6: Mert hogy ott is jól mentél. Melyik eredményedre vagy nagyon büszke?
3: Az 500 méter az nagyon megmaradt, mert ott nagyon pici volt az áldöntő. Tényleg talán egy pár ezreden ott harmadikként értem célba, de akkor már az volt a szabály, hogy első, második és egy harmadik idő juthat az áldöntőbe, így 5-en voltak az áldöntőbe, és tényleg nagyon-nagyon közel volt. Éppen lemaradtam. De nagyon jó volt egyébként, nagyon elvesztem a versenyt mindennek ellenére, tehát minden covidos intézkedés ellenére. Úgyhogy tényleg egy élmény volt ott is a korsélyezés.
4: És hogyha egy versenyt kellene kiemelni itt a vége felé, vagy nem tudom, hol tartunk a beszélgetésben.
6: Mi van azért pár
4: akkor az mindenképpen a 25-ös Európa-bajnokság lenne. És nem csak az arany miatt, mert ezt már többször átbeszéltük, hogy abban a szezonban hihetetlenül érett versenyzés mutattál be folyamatosan.
6: Arany 2000-est.
3: Igen, szerintem az Európa-bajnokság, de egyébként utána a világ, 2 világkupa is, tehát a milánói sérülés ellenére is, a milánói verseny is, ott nagyon kemény 1500 métert vezettem le még a selejtezőbe, az egy országos csúcs lett akkor. Igen, talán az Európa-bajnokságot mondhatnám, és nem is feltétlen csak az eredmények miatt, hanem ahogy a rajthoz tudtam állni, hogy mertem nagyot álmodni, hogy ezt kimertem mondani, még ha csak Nick előtt akkor is, és ezért mertem keményen odalépni. Az 1000 méter az szerintem nagyon jó volt, tehát hogy ott belemertem állni abba, hogy előre menni, vezetni, és hát utána nyilván az 500 méteren ott az aranyérem, meg hát azért, hogy a himnusz az egyszer nekem is szólt. Marad.
4: Ugye ott voltak a szüleid?
3: Édesapám és a férjem volt ott, igen.
4: Na, mert ugye, hogy...
6: Hát ez még fantasztikusabb akkor is.
4: Igen, két nem rövidpályás gyorskocsajázó szülő, mindkét gyereke rövidpályás gyorskocsajázó lett. Két rövidpályás gyorskocsajázó házasságából születendő gyermekeknek
6: mert, hogy
4: mi lesz a sorsa,
6: hallgatok,
4: ugye?
6: Nem tudják, ugye a férjed is rövidpályás gyorskocsajázó volt.
4: Azt szokta mondani a Petra, hogy neki a sorsnak köszönheti a férjét.
3: Igen, hát ezért mégiscsak összesodort minket a sors.
4: Valahogy, vagy a jég.
3: Vagy igen, a jég, összecsúsztunk.
4: Tehát hát, nem látjuk előre, mi lett volna, ha mellett az sem jó, hogyha előre beszélünk, de nyilván volt már rólatok, vagy köztetek erről szó, ugye, mert már házasok is vagytok, hogy
3: hát, hogy korcsolyások-e vagy nem, azt szeretném, hogy sportoljanak. Mindketten szeretnénk, hogy sportoljanak. Szerintem szerintünk, tehát közösen a sport olyan értékeket ad, amit nem nagyon ismerünk más helyet, ahol megkaphatnának. Tényleg a munkamorál, a kitartás, az alázat, tényleg az a nagyon sok lelki dolog, amit most én itt felkaptam magamra ez alatt a közel 20 év alatt, vagy kicsivel több, mint 20 év alatt, azt szerintem nagyon kevés más helyen kap meg az ember ilyen fiatalon, úgyhogy a sport szerintem egy bármilyen sport legyen. Nem is feltétlen kell, hogy élsport legyen, még hogyha csak közösségbejárás és úgy a testmozgás, az szerintem rengeteget tud adni.
4: Csak tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy ez pont az a játék, aminek tudjuk, hogy vége lesz, úgyhogy ez nem fájó.
3: Mikor belegondolsz, amikor elindulok az elején, akkor nem, de egyébként meg szerintem ez az élet rendje, hogy valami elkezdődik, hát, és aztán van egy közepe, és aztán van egy vége, és lehet, hogy amúgy ez is egy szépsége, most így beszélgetünk róla, erre is megtanít viszonylag hamar a sport, hogy a lezárások is az élet része.
6: Egyébként annyit elmondasz nekünk, Petra, hogy miket tervezel a civil életben, mert azt már tudjuk, hogy a palánk másik oldalán is el tudnád képzelni magad, de azt, ha jól tudom, akkor igen, ez a kérdés, hogy germanisztika szakot végeztél, tehát a nyelvek nagyon közel állnak hozzád, akkor esetleg fordítóként, tolmácsként is köszönhetünk majd?
3: Nem tudom. Voltak tervek, aztán azok így változtak, így az utóbbi 4 évben, nem tudom, hogy hogy fordítóként nem nagyon látom most magamat. Az biztos, hogy szeretnék még valamit tanulni, találtam is egy diplomát, egy mesterdiplomát, aminek örülnék, hogy el tudnám kezdeni szeptemberben.
4: És folyamatosan tanulod, amióta ismered.
6: Az újabb kihívások.
3: Igen.
4: És még egy nyelv?
3: Egyébként megfordult a fejembe, de most még nem.
6: És hány nyelven beszélsz?
3: Magyar, német és angol.
4: De azt mondom, hogy a Jack, a férjed beszél-e magyarul?
3: Tanul magyarul.
4: Wow,
6: tanítottak beszélni?
3: Nem én tanítom, tanárról tanul, és próbálkozunk, és egyébként ügyes, tehát, hogy...
4: Csak nehéz dolga van valószínűleg.
3: Igen, azért a toldalékokkal meggyűlik a bajom.
6: Azt elhiszem.
3: Igen.
6: Talán akkor könnyebb lesz, amikor a gyerekek megszületnek, igen, és akkor igen. Mindenki magyarul beszél.
4: De
6: majd.
4: Azt ugye tudjuk, ezt talán még el lehet mondani, nem feltétlen Magyarországon lesz a bázisotok.
3: Nem, igen, a közeljövőben biztos, hogy nem, igen.
4: De én annak örülök, hogy bár minket megsiratott, vagy megríkatott ezzel a döntésével, de mosolygós.
6: És ez nagyon jó.
4: Tehát, hogy úgy tűnik, hogy tényleg megérlelt, és végig... gondolt döntés volt.
3: Igen, ez egy hosszabb folyamat volt. Nyilván ugye a sérülés az kicsit elindított valamit. A sérülésnek köszönhetően volt lehetőségem kitekinteni, másik oldalról megnézni a sportot. És hát igen, ez egy hosszabb folyamat volt, aminek az lett a döntése, igen, hogy az élsporttól elbúcsúzok.
6: Köszönünk neked mindent, Petra, és sok sikert kívánunk a civil életben, és hát reméljük, hogy azért majd a jéghez is lesz még között, és akkor hívhatunk még téged a stúdióba, és kollégaként is akár. Nagyon örülnék neki.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Vetkületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a Kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
3: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél te hunyt el, őre emlékezünk tehát itt a Grupa Marinában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hát ha Debrecenben más a helyzet, Olasz Gergő.
4: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László, az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
5: Köszönöm szépen. A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis, hogy itt játszik a Diósgyőr, de mint hogyha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatallal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik. A szó Kisvárdáé.
2: Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda, egyelőre úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltában, aztán Nagy Kriszti ellövése is lepattan a győri védőkről, és visszapattan az Radmanovachoz, és most már a győriek megnyugtatják a labdát, úgyhogy Tóth Béla, Grupama Arena.
3: Itt pedig csak most állnak fel a csapatok a kezdéshez, itt a legelején hadd fűzzem hozzá, hogy nekem egy picit furcsa, hogy a négy mérkőzésnek a kezdését nem sikerült összehangolni, mert itt nagyjából most fog megtörténni a kezdőrúgás, ebben a pillanatban az Zalaegerszeg indította útjára a labdát, a vendégegyüttes építheti tehát az első támadását, Skribek passza után már Szendrei a 16-oson belül, 0-0-ás állásnál akkor, amikor 15 másodperc telt el a mérkőzésből. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése még nem történt semmi érdemleges. Debrecenben már megtörtént a kezdés.
4: A kezdés megtörtént egy perce, és most jön ki a kapujából remekül Demjén, úgyhogy elhárítja az újpesti támadást. Az első perc végén megszerezhette volna a vezetést a Lila-Fehér együttes. Erről a találkozóról még nem mondtuk el, hogy a Debrecennek nem saját kezében a sorsa, de mindenképpen nyernie kell, ha egyáltalán esélyt szeretne arra, hogy ott legyen a harmadik helyen, kivéve természetesen, ha a Paks vereséget szenved. De hogy áll a Paks mérkőzése Miskolcon? Marosréti Ervin.
5: Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Márjó egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a Diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Hát itt pedig akár már 3 gólt is szerezhetett volna a Kisvárda. Az 5. percben járunk, és bizony Azt hallották, hogy Soltész és Mesanovic lövése után óriásit kellett véldenie Petrásnak, de a negyedik percben megint Petrás volt a főszereplő, és megint Mesanovic lövésénél kellett nagyot hárítania. Aztán pedig megint jött egy szöglet a csúsztatás mellében. Most pedig a jobb oldalon G az, aki megíromadik Popola mellett. Popola fedezi a labdát és hátraadja azt Popovicsnak, majd pedig Popovics átfordítja a jobb oldalra. Nagy Krisztián. Nagy Krisztián az, aki nézeget, és már hosszan megrúgja a labdát a kisvárdai játékos felé, de az hosszú oldalt kimegy a labda, így aztán győri bedobásra folytatódhat a játék, és mivel nem sokára bekapcsolódik a Kossuth Rádió és egy gyors kört az eredményekért, itt egyelőre nincs gól a Kisvárda Eto mérkőzésen. Tóth Béla.
3: Harmadik perc a Grupama arénában, FTC Zalaegerszeg egyelőre helyzet nélkül 0-0, Debrecen.
4: Harmadik perc, áll a játék a pirotechnikai eszközök miatt, 0-0 az állás a Loki Újpest mérkőzésen. Miskolc.
5: A negyedik percben járunk, a DVTK a Paks együttesét fogadja, és az első percben Hán János fejjel betalált a hazaiak hálójába, így a Paks 1-0-ra vezet a DVTK stadionban. Kisvárda.
2: Itt most már az Eto kicsit talán magához tért a rossz kezdés után, így aztán most többet birtokolja az elmúlt másodpercekben, percekben a labdát, de ugye Petrásnak már 3 nagy védése is volt ezen a találkozón, ráadásul volt egy nagyon szép fejes Bíró Bencétel, ami mellé ment. Tóth Rajmund, ugye ő az, aki bekerült a magyar labdarúgó válogatott legújabb keretében, negyedik győriként, Sőn Vitális, illetve Csinger Márk mellé, utóbbi egyelőre nincs a kezdőben, valószínű betegség vagy kisebb sérülés miatt, de a kispadon helyet foglal. Gavrics teszi vissza a labdát Stefújnak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött 4 Fizzliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE, Tóth Béla.
3: Negyedik perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
4: Debrecen, Újpest az 5. percben gól nélküli döntetlen 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
5: Az 5. percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks, Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: 6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovic kétszer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre 3 nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a baloldalról, Bíró azt hátradobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Grupama Aréna.
3: Támad a Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében. Dibusz Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdelt be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonk András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros kapusáé, most pedig a másik hálóőrnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként az Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében, a Ferencvárosnál 2 változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5,5 perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
4: A Debrecen Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó, 0-0, tehát az állás. Krajcsovics most befele cselezt, próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVSC Újpest 0-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
5: A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég. Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobb oldali paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál, a diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Kripics adja haza a labdát Petr hátráshoz nem változott, egyelőre nincsen gól, tehát 0-0 a mérkőzés állása. Gavri csúsztatására viszont G futhat, de egyelőre Soltész Dominik gyorsabbnak tűnik, és haza is tette Popovics kapusnak a labdát, aki egyből kapásból felrúgta azt. Tóth Rajmund mellett tenné le Vitálisnak, Vitális kénytelen becsúszni, hogy ezt megszerezze, meg is szerezte, oda tette végül Tóth Rajmundnak, Kripics pedig oldalt vált, hiszen átívelje Stefújhoz, illetve Sönhöz a labdát. Stön a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza azt Csefújtól, 16-oson belül beteszi középre, és Bembouali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Sön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembouali-nak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után tehát Kisvárda Eto Bembouali góljával 0-1, Tóth Béla, Grupa Maréna.
3: Támad a Ferencváros egy szöktetés Gruber irányába, Kadutól lesz túl hosszú, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással az Alegerszeg. Itt a ferencvárosi szurkolók még nem értesültek arról, hogy a Kisvárda otthonában vezetés szerzett az Eto. Minden esetre jelenállás szerint bármit tesz itt a Ferencváros a Grupa Arénában, a bajnok az Eto FC Győr lesz. 8 perc telik el a mérkőzésből, egyelőre csupán egyetlen helyzet a találkozón az alegerszegi Csonk András előtt adódott. Dibusz nagyot hárított, egyébként pedig a Ferencváros egyelőre nem tudja átvenni a kezdeményező fél szerepét ezen a találkozón. 9. perc tehát, FTC ZTN 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
4: Több aspektusból is hasonlít a találkozó a Ferencvároshoz. 0-0 ugyanúgy az állás, valamint teljesen tehetetlen. A Loki jelenleg hiába szerezné meg a vezetést, hiába nyerde több góllal is, mivel a Paks jelenleg, ahogyan majd Marosi Ervin is beszámol róla, vezet. Ezért bármit tesz a Debrecen a bronzcsatában, vesztésre áll. Az kellene a Lokinak, hogy pontot veszítsen a Paks. 0-0 az állás, tehát a 10. percben a Debrecen-Újpest mérkőzésen. Marosréti Ervin, Miskolc.
5: Továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK stadionban a Paks, de a diósgyőriek egy veszélyes formás kontrát vezettek a bal oldalon, ami után Kis Bálint tört be a 16-oson belőre. Ott azonban a lövés helyett egy plusz cselt akart megcsinálni, ebbe belebonyolódott, így az ígéretes lehetőségből nem lett kaput eltalált lövés. Minden esetre a diósgyőr most kezdi stabilizálni a játékát, a Paks azonban a gyors góljával ennek köszönhetően vezet a DVTK otthonában. Méghozzá akkor, amikor a 10. perc is letelik. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Itt 1-0-ra vezet az Eto a 10. percben szerzett Bembouali góllal, és hiába kezdett jól a Kisvárda az első valamire való győri támadás végén a gólkirályi cím. Hát nem mondom, hogy várományos, hiszen Lukács 17 találattal vezeti az NB1 a Fizliga góllövő listáját, és ez csak a 15. gólja volt Bembouali-nak, de minden esetre a házi góllövő listát Győrben vezeti, az ő találatával vezet az Eto, és egyelőre ez egy picit talán megfogta a kisvárdaiakat, és még nagyobb erőbedobásra kényszeríti a győrieket. Most a bal oldalon Soltész passzolja rá a labdát Bíró Bence felé, és Bíró Barnabás az, aki nem tudja kiengedni a labdát, Bíró Bence ezt megszerezte, és aztán végül Soltész Dominikról pattan ki a labda, mondom én, de Csonka Bence játékvezető, hogy az ő neve is hangozzon el, azt mutatja, hogy nem Soltészról, hanem Gavricsról ment ki. Jön egy nagy bedobás Soltész Dominiktól, ő az, aki nekifut, és nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban az középre repíti, tovább csúszhatott labda, és egy lövés Boktól, aztán Miangé fejjel tolja meg. Hát a lövés az azért túlzás volt, és végül a bal oldalon Sön szerzi meg, de Söntől egyből visszaszedi Nagy Krisztián. Az biztos, hogy a kisvárdaiak tartják magukat ahhoz, amit Révész Attila ígért, miszerint kifejezetten, hát hogy mondjam, kifejezetten motiváltan fognak és a legjobb csapattal pályára lépni az Eto ellen. Ez egyelőre sikerült is, nagyon jól kezdték a találkozót. Nagy Krisztián kezében van a jobb oldalon most a labda, a bedobás után pedig Soltész kapja, visszateszi Nagy Krisztiánnak. Hátrafelé kénytelen focizni most a Kisvárda, Nagy Krisztián balla középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto Kisvárdán 1-0-ra vezet, a 10. percben szerzett Bembouali góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen.
3: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejlik a védő, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
4: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
5: Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hán János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Egyelőre áll a játék, egy győri néző rohan be valamit mutogatva, hát ha jól láttuk, akkor az, hogy egy társa rosszul lett, és a mentők vitték ki a stadionból, és így aztán Csonka Bence labdaejtéssel folytatja majd a játékot. 15 perc telt el, 1-0-ra vezet az Eto Bembuali góljával. Tóth Béla.
3: A Zalaegerszegnél a labda, Calderon passzolja vissza Szendrének, a csapatkapitány felnéz, nincs elől társ, akit megjátszhatna, úgyhogy Viktorihoz vissza a védelembe. 13. perc a találkozón, nem tudom, hogy értesültek-e már arról a ferencvárosi játékosok, hogy hátrányban a Kisvárra, minden esetre nem látszik a teljesítményükön az, hogy hát bármit tesz itt a Grupa Arénában jelen állás szerint az FTC, akkor ha megveri az Zalaegerszeget, akkor is az Eto a bajnok. Minden esetre a minimum célkitűzés az lehet a címvédő zöldfehérek számára, hogy megverjék az Zalaegerszeget és hozzák a kötelezőt. Most éppen egy Zsozsef labdaindítás, de ez Várkonyi részéről egy remek szerelés, úgyhogy ezt meghiúsította most az ETA védelme. 14. perc a találkozón, gól nélküli állás az FTC otthonában, ahol az ETA a vendég, Debrecen.
4: Szintén a 14. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiász a 11. percben szerezte meg a civisvárosiak vezetését. Jobb oldalról érkezett Zsuzsák Balázs szöglete, a hosszú oldalon pedig teljesen egyedül volt Mehiász. Hiába volt ott a közelében, legalábbis egy újpesti védő nem fogta őt elég szorosan. Ezzel a góllal tehát vezet a DVSC az Újpest ellen 1-0-ra. A 15. percben Miskolc.
5: Zeke beadása után jön ki a kapujából Bánhegyi Bogdán, és Tóth Barna elő lehúzza a labdát. Negyed óra telik el lassan a mérkőzésből, továbbra is 1-0 Paksnak, és a tolnaiak előtt további helyzetek is adódtak. Hán János kontrázhatott, a jobbján érkezett Gyurkics, de nem adta, hanem egy csellel tisztára játszotta magát, 16-ról lőtt, de a diósgyőriek blokkolni tudtak, így szögletre mentettek a hazaiak. Legutóbb pedig Tóth Barna centerezését követően háttal a kapunak a csatár megtartotta a labdát, jól készített vissza Pap Kristófnak, aki érkezett, de a keresztléc fölé durrantott, így a 16. perc legelején a veszélyesebben futballozó Paks továbbra is 1-0-ra vezet Diósgyőrben. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Itt pedig akár 2-0 is lehetne. Egyrészt most Tóth Rajmund került helyzetbe egy szép jobboldali győri támadás után, és Popovics védett nagyot a rövid saroknál. Másrészt a 16. percben Schön szerzett labdát, és gyakorlatilag végigviharzott a fél kisvárdai térfélen. Belépett a 16-oson belülre, és óriási zicserben Popovics megint hatalmasat védett. Most viszont majd egy győri szöglethez készülődnek a vendégek. Gavrics, illetve a szokásos vitális páros van ott a szögletnél, és vitális íveli majd középre a labdát. Egyelőre azonban még csak mutatja, hogy mi történik, aztán most fut neki a válogatott középpályás. Rövidnél Bembuali tovább csúsztatja, és fel tudnak szabadítani Mesánovics révén a hazaiak. Így aztán eltelt 18 perc a találkozóból, Kisvárda Eto FC 0-1, Grupa Maréna, Tóth Béla.
3: 16. perc, ZTE akció, Zsó Viktor kap egy szöktetést, a 16-oson belül Viktor mellé lövi. Dibusz zárta a szöget, a bal oldalról volt kénytelen ballal emelni Viktor a kapu irányába, és az oldalhálót találta telibe. 3-3 ellen támadott az ZTE egy gyors akció végén. Egyébként Viktor a 16-oson belülre érve nagyjából 8-9 méterről próbálkozhatott, ezúttal Dibusznak nem kellett hárítania. A másik brazilnak, Maxwellnek is volt már egy helyzete, akkor finom mozdulattal jobbal pörgetett a kapufa mellé, Egyelőre tehát a helyzetek aránya 3-0 a vendég ZTE javára, de most a Ferencváros akcióban Nagy Barnabás lép be a támadásba, egy az egyben nem tudja megverni Csonkát, Csonka szereli szabályos körülmények között, megint fordulhat az Alegerszeg, fellazult a ferencvárosi védekezés, Kisbence tartja magánál a labdát, átkeveredik a bal oldalra a labda, Zsoa Viktor mellett ott van Kálder, aki mindkét mérkőzésen betalált a korábbi párharcban egy két csapat között, most egy beadással próbálkozott a spanyol bal hátvéd, szereltek a védők, jöhet majd egy ZTS szöglet. 17. perc a mérkőzésen, tehát továbbra is gól nélkül a Grupa Arénában. FTC ZTE 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
4: A 18. percben a DVSC Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, aztán a 15. percben sárga lapot kapott a gólt szerző játékos, nagyjából 21 méterre szabálytalankodott a saját kapujától, a szabadrúgást, amelyet az Újpest kapott, az pedig Mayer éppen hogy csak a felső léc fölé bombázta, így nem született meg egyelőre az első újpesti talált egyben az egyenlítő gól, így a 18. perc közepén DVSC Újpest továbbra is 1-0. Marosréti Ervin, Miskolc.
5: Ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkics szerelte, visszafordult, és mivel Holdanf Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkics lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és újabb szöglet a tolnaiak részéről, amit Pető Milán húz ki a mezőnybe. Tehát úgy néz ki, hogy az első félidő első 20 perce után a Paks nagyon biztosan tartja a kezében a bronzérmet, hogyha lehet így fogalmazni. Diósgyőr Paks tehát 2-0, illetve bocsánat 0-2, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 21. perc, egyenlíthetett volna a Kisvárda, de megint Petrás volt az, aki túljárt ezúttal Jordanov eszén, hiszen a rövid saroknál nagyot védett egy szép jobboldali kisvárdai támadás végén, majd Gavrics lőtt a túloldalon 17-18 méterről ezért csúnyán fölé, úgyhogy 21 perc elteltével továbbra is Bemboli góljával Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Grupa Maréna.
3: Zalaegerszegi labdajáratás ismételten, sokkal többet van a labda a vendégeknél, és veszélyesebbek a zalaiak. Most Amato forgatját a jobb oldalra, Kisbence pedig lelassítja ezt az akciót. 19. perc a mérkőzésen, az állás továbbra is 0-0. Egy dolog változott a kezdés óta, elkezdett esni az eső. Egyébként száraz körülmények között kezdődött a találkozó. Kisbence lő távolról fölé. Nagyjából 25 méterről próbálkozhatott a zalaegerszegi középpályás. Dibusz Dénesnek a pulzus száma nem emelkedett. Közelítve tehát a 20. perchez, egyelőre zalaegerszegi helyzetek, a Ferencváros pedig jelen állás szerint ezüstéremmel fejezi be a bajnokságot, mert hogy FTC ZTE 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
4: A 20. percben tekeredik középre Dzsuzsák Balázs szöglete, Batik fejeli éppen, hogy csak a léc fölé, kirúgással jöhet majd az Újpestit. Kettő dolog változott a kezdés óta, Mehiasz a 11. percben megszerezte a Debrecen vezető találatát, valamint elállt az eső, így 20 percnyi játék után DVSC Újpest 1-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
5: A 21. percben járunk a mérkőzésen, és baloldali szabadrugáshoz készülődhet a Paks együttese, amely jobban fotizik, mint a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK, és nagyon úgy néz ki, hogy Bognár György együttese már szeretné minél hamarabb, ha lehet, az első fél időben rendezni a vitás kérdéseket. Gyurkics most megjáratják a szabadrugás után a labdát, aztán beívelik középre, ott azonban egy diósgyőri fejről kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. A 21. percben tehát az első fél idő feléhez közeledve marad a 0-2, vagyis Diósgyőrben vezet a Paks. Kisvárda.
2: Bíró Barnabás kezében a labda, a félpályánál jön bedobással az Eto, és G-t játszotta meg, G pedig megpróbálja merre venni, Popola érkezik, bocsánat, Bok érkezett és szerelte, újabb bedobás, és ugyanonnan, ahonnan előbb Bíró Barnabás elvégezte, talán egy-két méterrel előbbre. A 23. percben járunk továbbra is, Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1, egy lépéssel vagy egy fél lépéssel közelebb a bajnoki címhez a győriek, de mi a helyzet a Grupama Arénában, Tóth Béla?
3: Megvolt az első kaput eltalált próbálkozása Ferencvárosnak, egy szabadrúgás után Gruber Zsombor kiszorított helyzetből tudott fejelni, Gundel Takács Bence húzta magához a labdát. Most a Ferencvárosnál a labda, viszont Kadu haza kénytelen gurítani Dibuszhoz, változatlanul tehát gól nélkül az Üllői úton, már a 22. perc kezdődik meg FTC ZTN 0-0, de mintha már kezdene magára találni a sokkal veszélyesebben játszó ellenfelével szemben a Ferencváros. Egy indítás Józsefnek a 16-oson belül, már Korbunak visszapasszolja, Korbu lőhet, ellövi fölé. Ballal próbálkozott 20 méterről, voltak előtte védők, megpróbálta a felső sarok irányába tekerni, viszont a román válogatottba meghívót kapó középpályás nem találta el a kaput, maradt tehát a gól nélküli állás. Változott-e a helyzet Debrecenben?
4: Nem változott semmi az előző kapcsolás óta. A 23. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben szerezte meg a debreceni vezető találatot. Most a jobb oldalon kap egy labdát, és veszi le remekül sarkad, ide jött a debreceni erősítés, úgyhogy ebből sem lesz újpesti egyenlítési lehetőség. 23. perc, tehát DVSC Újpest 1-0, Marosréti Ervin Miskolc.
5: Pap Kristóf rúgott oda Holdanf Gergőnek, Diósgyőri szabadrúgás következik, de a saját 16-osán belül a miskolciak, az eredmény nem változott. 23. perc, tehát az első félidő közepénél járunk. DVTK Paks 0-2 Kisvárda.
2: 25. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembo elé 10. percben szerzett góljával. Egy győri szöglet után próbált kontrázni a jobb oldalon a Kisvárda, de Bíró Barnabás áttélt a túloldalról és róla pattant ki oldalra. A bedobás után pedig megint odaívelik arra a része a labdát, és Sőn ráadásul elég rosszul esik és fogja a bokáját, úgyhogy 25 perc játék után Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla Grupama Aréna.
3: Ferencvárosi szöglet, Gruber gurítja be a jobb oldalról Korbot, aztán az ismétlés már magasan száll a kapu elé, Ramakerszelől csúsztatják ki a védők. Ferencváros oldalán pedig valamit jelez a játékvezető Bognár Tamás, hogy Ramakersz vérzik, úgyhogy neki le kell jönni a pályáról. Vérző játékos ugyanis nem lehet a gyepen. 23. perc áll a játék, FTC ZTN 0-0. Azt hiszem, hogy Debrecenben viszont zajlik a labdarúgás.
4: Zajlik, de nem a legmagasabb szinten, legalábbis az elmúlt percek alapján, inkább vagdalkozó a játék, mint hogy a klasszikus értelemben, nagybetűs értelemben vett labdarúgásról legyen. Szóval jobb oldalon Kocsis kap egy labdát, a 24. percben járunk. Debrecen Újpest 1-0. Kocsis egy szép csat megcsinál most, de aztán hosszantól nem lesz ebből sem újabb találat. Marad az 1-0-ás állás. Mi a helyzet Miskolcon?
5: 0-2 továbbra is vezet a Paks, most azonban Macsó Máté húzza meg a bal oldalon, tehát a DVTK próbál kezdeményezni. Kapnál vissza egy kényszerítő után a labdát, de ez is hosszú, úgyhogy kirúgással, paksi kirúgással folytatódik a találkozó. A 25. percben 2-0-es vendégvezetésnél Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Hát itt mindenki azt figyeli, hogy vissza tud-e jönni, Sőn Szabolcs most már lábra áll, de hát majd kiderül, hogy kell-e cserélni, hiszen Borbé Balázs elküldte az összes cserejátékosát az Eto'o kapu környékére mögé melegíteni. Bedobással folytathatja majd a Kisvárda, menjünk tovább Tóth Bélához a Grupama Arénába.
3: 0-0-ás állásnál megvolt a Ferencváros eddigi legnagyobb lehetősége, viszont Gruber nem tudta kellőképpen sarokkal a kapu irányába terelni ezt a centerezést, miközben azért a bal oldalon gyorsít a hazai gárda. Kanikovszki már a 16-oson belőlre, Gruber elől a mentés, nagyon szépen visszazár egyelőre az ETL védelme, most Gomez tör előre a ferencvárosi hátvédsorból, Korbu begurítja laposan, Grubert kereste volna a büntető területen belül, maradt támadásban az FTC Kadu, egyelőre nincsen centerezés, kicsiben az összjáték. Kanikovszki mintha egy kézről pattant volna le, de Szendrei, teszem hozzá, hogy a testéhez szorította mind a két karját, úgyhogy hiába reklamál, illetve hát tüntet itt az egyébként több mint 10 000-es publikum. A játékvezető mutatja, hogy nincsen 11-es. 25. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Jelen helyzetben tehát az Eto'o van jobb pozícióban a bajnoki aranyéremért folytatott versenyfutásban. Na, mi a véleménye erről az eddig elhangzottakról állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek?
6: Nem tudok a megállapításoddal vitatkozni, ugyanakkor érdekes, mert mindkét fontos helyszínünkön, Kisvárdán is, és az Üllői úton is a vendégcsapat kezdett jobban érdekes módon, de mintha hiányozna az élesség, hiszen az igazi, komoly célja vagy veszíteni valója mind a Ferencvárosnak, mind az Eto'nak van csak, és gyakorlatilag az Eto'o a második helyzetét rögtön kihasználta, és ezzel vezet 1-0-ra. Az a Zalaegerszeg ezzel szemben három nagy nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet hagyott ki, és azt látom, hogy nem is jó döntéseket hoznak a támadók. Ugye Csonka volt, aki nem támadóként került oda a gólhelyzetbe, de Maxwell is nagyon-nagyon rossz megoldást választott, viszont az elmúlt 5-6 percben jelentősen feljavult a Ferencváros, főleg a középpályán, ennek köszönhető, hogy most a Fradi nyom, és most már olyan tempomban futballozik, ahogy hazai pályán kellene, de egyelőre a középpályás védekezése az nagyon nem működik. Lehet, hogy megint bele kell nyúlni a Robi Kinnek, hogy a kupa döntőn.
3: 26. perc a találkozón, tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet a bronzért folyó párharcban? Először Debrecen, Olasz Gergő.
4: A 27. percben nem áll jól a Debrecen szénája, ugyan vezet 1-0-ra, de ez egyelőre nem tűnik elégnek, hogy miért, arról majd beszámol Marosejti Ervin. Mehiasz egyébként a 11. percben volt eredményes, ezzel 1-0-ra vezet a DVSC. Most egy ápolás zajlik, de az előbb Krajcsovics 20 méterről egy óriási löketet eresztett meg a hazaiak kapusának, Demjénnek a kapujára. Demjén nagyot tornázva hárította, úgyhogy nem született újpesti találat. DVSC Újpest a 28. percben 1-0, Marosréti, Ervin Miskolc.
5: Hasonló időpontban járunk, vagyis itt is a 28. percben Hány János és Gyurkics Gergő góljaival DVTK Paks 0-2, az elmúlt percekben pedig jobbára a mezőnyben zajlott a játék. Úgyhogy a Paks maga biztosan őrzi két gólos vezetését. Kisvárda.
2: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, a 30. perc közepén járunk, Bembo elé a 10. percben szerezte a gólt, és amilyen jól kezdődött a találkozó, az első 20-25 percen kifejezetten élvezetes focit láthattunk sok helyzettel mindkét oldalon. Most egy kicsit elcsendesedett a mérkőzés, Miengé az, aki átlép a kisvárdai térfélre, aztán röviden választja a Gavricsot kicsiben, a bal oldalon fejlődik fel az Eto támadás, a Stefúj teszi vissza a labdát Sönnek, az egy picit hosszú volt, de Stön azért megjátszotta. Tóth Rajmund, Bíró Barnabás, Bíró is inkább visszafordul, megint Tóth Rajmundot választja, egyelőre passzolgat az Eto a kisvárdai térfél közepén, úgyhogy menjünk megint Tóth Bélához a Groupama Arénába.
3: João Viktor kezében a csukája, azért, mert hogy a korábbi támadásnál leesett a cipő a lábáról, és bár sokáig mutatta a ferencvárosiaknak, akik járatták a labdát, hogy illene kirúgni azt, egyelőre még ott játék közben próbálja valahogy visszavarázsolni a lábára a brazil támadó a cipőjét. Tehát időközben pedig az Alegerszegnél a labda, Szendrei veszi át, Skribek forgatja át Kishez, és nincsen ferencvárosi szerelés, oda-oda egy pillanatra azért közbe tudott piszkálni, Zsolt Viktor pedig most már hát fél térdre ereszkedve összekötötte a fűzőit a cipőjének, és most már minden rendben, tudja folytatni a játékot annak rendje és módja szerint. Közelítünk a fél órához, továbbra sincsen gól a Groupama Arénában, megint az Zalaegerszegnél egy lehetőség, hogyha itt a bal oldalon Calderón centerezik, de egyelőre kivár, és nincsen ebből beadás második szándékból sem, Skribek hiába mutatja a társaknak, hogy merre kellene mozogni, úgyhogy ZTA támadás, de gól továbbra sincs a mérkőzésen. Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
4: Debrecen, Újpest a 30. percben 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes, azóta nem történt jelentősebb esemény a mérkőzésen, sem egyenlítési lehetőség, bár egy Krajcsovics lövést azért fel lehetett jegyezni, de a Debrecen egyelőre nem jutott el addig, hogy egyáltalán megduplázhassa az előnyét. A 30. percben tehát DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
5: Túl az első fél órán a Paks továbbra is 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és ezzel bronzérmesnek érezheti magát. Az elmúlt percben pedig Holdanf Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés. Most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak, a rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diós György fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diós György Paks 0-3. Itt azt gondolom, hogy fél óra alatt nagyon sok nyitott kérdésre választ kaphattunk a bronzérem szempontjából. De mi a helyzet az arannyal? Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Továbbra is az Eto vezet 1-0-ra a 33. percben, de akár lehetne kettő is. Panaszkodtam az imént, hogy kicsit leült a játék. Na most ehhez képest egy olyan támadást láttunk a jobb oldalon a győriektől, ami mindenkit meglepett, talán még őket is. Kripicset sokszor szoktuk dicsérni az előre való labdavezetéséért. Na most itt elfutott gyakorlatilag a jobb oldalon, beadta a középre érkező labdát, Bembuali megfejelte, Popovics pedig egészen elképesztő bravúrral kiütötte a létszalót, de most egy újabb győri szöglet, Vitali szöglete, ez pedig az érkező Kripics lövi fölé olyan 7-8 méterrel, úgyhogy továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, és akkor csak egy nagyon gyors pillantás Bene Ferencre. Azért az, hogy Kripics így előre tudott menni, így adta be, az meglepte a kisvárdaiakat, de ugye sokszor dicsértük Kripicset pontosan a támadó játéka miatt is.
6: Igen, kétségtelenül így van, annak ellenére, hogy most inkább Stefújt kellene megdicsérni, hiszen nagyon-nagyon jól működik az Eto bal oldala, és a gól is onnan jött, meg különböző további gólhelyzetek is, de Kripics főleg a pontrugásoknál, illetve a labdakihozataloknál kult szerepet játszik az Etónak a támadójátékában. Nagyon úgy néz ki, hogy uralja a mérkőzést az Eto, és kontroll alatt tartja a találkozót, levegőbe lógott a második góljuk is. Igazából egyelőre az első 5 percen nem tudnak elszámolni, de ott Petra segített rajtuk, úgyhogy ezért most igazából körvonalazódik az Eto arany.
2: Borbé Balázs nyugtatgatta Csonka Bence, 35. percen járunk, Kisvárda Eto 0-1, és a szó megint Tóth Béláé.
3: Budapesten pedig egyre jobban zuhog az eső, de a helyzet továbbra is változatlan, ami az eredményt illeti. 0-0, megkezdődik a 33. perc a Ferencváros és a Zalaegerszeg összecsapásán, és a Zalaegerszegnek volt egy újabb lehetősége, a védelem mögé ívelték be a labdát a vendégek, Csonka nem tudta átvenni, túl hosszan elpattant tőle a labda, egyébként zicserben lépett volna ki. Fel kellett segíteni a földről Szendrei Norbertet, a magyar válogatott keretében meghívott zalaegerszegi csapatkapitányt egy ütközés után. Áll a játék, mert hogy szabadrúgásra várunk. A Ferencváros egyelőre tehát a vezetést sem tudta megszerezni, és az aranyért folytatott versenyfutásban sem áll jól a szénája a zöld-fehér címvédőnek. 33. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A bronzharc is kezd eldőlni, de Debrecenben mi a helyzet?
4: A 34. percben 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen, a baloldalról jöhetne egy beadás Krajcsovicstól, de bele tudott még csúszni az utolsó pillanatban Terca, úgyhogy egy szöglettel jöhet majd az Újpest. Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, ezzel a góllal vezet továbbra is a Loki, de nem áll túl jól a szénája a bronzcsatát illetően, és hogy miért, arról beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
5: Mert hogy 34 perc játék után a Paks már 3-0-ra vezet a DVTK ellen itt a bajnokság utolsó fordulójában. Hán János kétszer volt eredményes, rajta kívül pedig Gyurkics Gergő talált be Bánhegyi Bogdán és a DVTK kapujába. Így alakul ki a jelenlegi állás. Diósgyőr Paks tehát 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 37. perc, nem változott az eredmény, vezet az Eto Bembuali góljával, ami feltűnő, nagyon sokat csúszkálnak a játékosok, elsősorban a győriek. Egy előre ívelt labdát fejel el, ott Klumecki volt, aki elfejelt a Bembuali elől, de győri bedobást már el is végezték Stefújnál. Sőn kapná vissza, de pontatlan volt Stefúj labdája. Ugye a 37. perc közepén Kisvárda Eto FC 0-1, Tóth Béla Grupama.
3: A labda Rámakersznél, 35. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Egyelőre kevés szó esett arról, hogy a Zalaegerszegnek a szénája sem áll jól, mert hogy ugye a bronzért, ha nem is feltétlen harcolhat a Zalaegerszeg, de a nemzetközi kupaindulást jelentő pozícióért igen, és ez jelen pillanatban a negyedik helyezés lenne a tabellán, de azzal, hogy a Debrecen vezet az Újpesttel szemben, azzal szemben most a Zalaegerszeg is tehetetlen, mert hogy ahhoz, hogy a Zalaegerszeg odaérjen a nemzetközi kupába, ahhoz a Debrecennek ki kellene kapnia az Újpest ellen, a Zalaegerszegnek pedig győznie kellene a Grupama arénában. Hát ahhoz még nagyon sok tényezőnek kellene megvalósulni a zalai szempontból. A labda a Ferencvárosnál, de a félpályán, távol a kaputól tehát a hazai csapat. 35. perc, Ferencváros ZTE 0-0, Olasz Gergő.
4: A 36. percben Debrecen Újpest 1-0, továbbra is Sarkadi jól tart meg most egy labdát az újpestiektől a szögletzászlónál, az ellenfél szögletzászlajánál, ráadásul egy cselt próbál meg Gereiroval szemben, nem sikerül neki, de egy szögletet azért kiharcol. Jöhet egy újpesti sarokrúgás majd tehát. A 36. percben DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
5: Jobboldali szögletből Pető Milán veszélyeztetett, a kipattanót pedig Macsó Milán tenné vissza, de újabb szöglet következik a DVTK, tehát éledezik valamennyire. Pető Milán húzott el a jobb oldalon, Sajbán lövését blokkolták a paksiak, tehát a Diósgyőr is eljut a kapu közelébe, viszont a gólokat a Paks szerezte, így 37 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 39. perc közepe, Kisvárda Eto továbbra is 1-0, Klumecki íveri fel a labdát Mesánovics felé a bal oldalon vele, Biro Barnabás fut, de kint van a labda, nem tudta Mesánovics levenni, Győri bedobása, Győri 16-ossal, illetve inkább az 5-össel egy magasságban Biro Barnabás kezében a labda, egyelőre ő ezt nem fogja elkapkodni, úgyhogy nyugodtan menjünk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, Tóth Bélához.
3: Várkonyi Bencénél a labda, a zalaegerszegiek közép hátvégénél, Gundel Takács Bence a saját büntető területén belül ível előre, mellé leveszi Maxwell, mintha kézzel csapott volna bele. Jött egy sípszó, szabadrúgás az ETL javára, mert hogy Rámekers látta szabálytalannak Bognár Tamás játékvezető, és még egy gondolat az Zalaegerszeg nemzetközi kupaindulást jelentő reményeihez fűzve, ugye, hogyha Debrecen esetleg döntetlent játszik az Újpesten, a Zalaegerszeg pedig nyer, az is üdvözítő lehet a Nuno Campos féle együttes számára, mert győzelemben akkor felülmúlnák a Debrecent, és egy pontazonosság alakulna ki, ez pedig ugye a Zalaegerszeg számára lenne tehát kedvező. De hát tényleg nagyon messze állunk attól, hogy ez így alakuljon. 8 perc van még hátra az első félidőből. Ferencváros ZTE 0-0. A szó Olasz Gergőjé.
4: Itt most egy nagyobb csetepaté, Fenyő Noa kap sárgalapot. Ugyanúgy a 38. percében jár a mérkőzés, mint ahogy lassan a Grupama arénában is jár majd. Továbbra is 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen Mehiász találatával, és éppen egy ápolás zajlik, úgyhogy ez tökéletes alkalom arra, hogy menjünk át Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
5: Ahol pedig a Paks készülődik egy bedobásra, úgyhogy éppen itt is áll a játék. 3-0-ra vezet Bognár György együttese, és jelenállás szerint bronzérmes a paksi gárda, de jön egy beadás középre, élesen belőtt labda, amiben Bánhegyi Bogdánnak kell beleütnie, majd Szakos továbbítja szögletre. Szóval ettől függetlenül, hogy 3 góllal vezet, továbbra is nyom a Paks, és újabb gólokat igyekszik szerezni. De menjünk tovább Kisvárdára, Cseszregi Baláshoz.
2: 41. perc közepén 1-0-ra vezet az Eto Bembuali góljával, amelyet a 10. percben szerzett, és hát nem kapkodnak a győriek, hátul passzolgatnak, egészen Petrásig visszament a labda a bal oldalon. Milyen G kapja meg, és ő az, aki megnyújtja Bembuali felé. Bembualival Klumecki ment felfejelni, végül el is tudta azt fejelni. Mesánovics próbálná tovább tenni, de már megszerzi azt Vitális, és a jobb oldalon elindulna Popola mellett Biro. Popola azonban nagyon szépen lépett be, és szerezte meg tőle a labdát, és megint Mesánovics a bal oldalon. Biro visszaért, és kiért már szerelni Tóth Rajmund is, róla pattan ki, így aztán a győri térfélen a felező vonaltól mintegy 6-7 méterre Kisvárda bedobással folytatódik a játék. 1-0-ra vezet az Eto, a 42. perc is elkezdődött már, de mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésen, Tóth Béla?
3: 6 perc van még hátra a szünetig, változatlanul 0-0, egyre inkább vigasztalanul ömlik alá az eső, a ferencvárosi szurkolók pedig szakadatlanul buzdítják a csapatukat, ugye a zalaegerszegiekkel jó kapcsolatot ápolnak a ferencvárosi szurkolók. Egyébként villongás a két szurkolótábor között, nincsen békés a hangulat, és békés most a hangulat a Gyepen is, mert hogy hát úgy járatja a labdát a házigazda, hogy nincsen zalaegerszegi nyomás. Na most Rommels megtalálta Zsozefet, Zsozef van előtte terület, zárkózik a ZTE 16-osához, a jobb oldalon Kadu, megcsinálja a cselt Calderonnal szemben, aztán Skribek besegítés szerel. 40. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros csupán ezüstérmes lenne. Debrecen.
4: A 41. percben DVSC Újpest 1-0, és jelenleg bármennyire is vezet, és győzelemre áll, a DVSC nem bronzérmes a tabellán, hiszen a másik mérkőzésen úgy áll a találkozó sorsa, de erről beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
5: 3-0-ra vezet a Paks, és úgy néz ki, hogy Hán János pedig egy büntetőt is elvégezhet, mert hogy egy szöglet utáni kavarodásnál a mérkőzés játék vezetője látott valamit, de hát a varvizsgálat mire ezt leellenőrzi, visszanézi, megerősíti vagy megcáfolja, addig percek telhetnek el, úgyhogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy 3-0-ra vezet a Paks, és könnyen lehet, hogy 11-est rúghat, de addig még lemegy szerintem egy kör itt a körkapcsolásban. Cseszregi Balázs, Kisvárda.
2: Akkor egy kicsit pörgessük meg. 44. perc is elkezdődött, és Bíró Barnabás próbált labdát szerezni Soltész Dominiktól, utóbbi kénytelen volt hazatenni a labdát Popovicsnak, aztán átforgatja azt Radmanovácshoz, Radmanovács pedig Popolát választja. Ez minden a kisvárdai térfél közepén történik, aztán Soltész megint visszateszi inkább a labdát Chlumeckinek. Chlumecki most hosszabb megnyújtja, méghozzá Bíró felé, Bíró elől azonban Stefuj elfejeli, de rossz helyre, mennyik szedi össze a győri térfél közepén. Cselezget egy picit, aztán kénytelen megfordulni, mert visszaért Tóth Rajmund. Popola kapja a labdát Bok közbenjárásával, megindul a bal oldalon Soltész, de nem kapja, megint Bok, aztán Melnyik, 30 méter, a középre ívert labda lepattan Tóth Rajmundról, tovább teszi fejjel Mesanovics, majd Miangé tolja meg, és ez már Sőné, azonban Sönt a Nagy Krisztián elválasztja a labdától. 45. perc kezdődik Kisvárdától, 0-1 Tóth Béla, Grupa Maréna.
3: 42. perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Most az elmúlt percekben inkább a Ferencvárosnál a labda, de nem mutatkozik meg mindez a fölényhely.

0: Született-e 11-es, ítéltek-e büntetőt Miskolcon? Marosejti Ervin.
1: Ítéltek bizony, sőt Hán János már ki is hagyta, úgyhogy Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diós Győr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé. Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: Tári szerzett labdát a kisvárdai térfél közepén, Popola volt az, aki szabálytalankodott vele. Itt már a hosszabbításban járunk, 2 percet jelzett a játékvezető, a 45 plusz első percen pedig Győri szabadrúgás a kisvárdai térfél közepéről, de egyelőre dr. Csonka Bence nagyon türelmesen elmagyarázza Mesanovicsnak is, meg Melnyéknek is, hogy miért jár vitálisnak ez a szabadrúgás. Úgyhogy nyugodtan menjünk megint a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a 2 meccses bajnoki döntő második mérkőzésére.
3: Ahol továbbra sincsen gól, most Ramakers hozzá át az ETA térfelére, Ákpe Viktori próbálta keményebben szerelni Gruber Kapek szabadrúgást a Ferencváros. Viktori hiába reklamál, a játékvezető nem fogja megváltoztatni a döntését. 44. perc a mérkőzésen, továbbra is arról tudok beszámolni, hogy ömlik az eső, viszont gólt nem láthatott a Grupa Marina közönsége. Olasz Gergő.
0: A 2 meccses bronz csatában hiába vezet a DVSC az Újpest ellen, egy Nóra Mehiasz 11. percben szerzett találatával a 45. minutumban, továbbra sem túl fényes a helyzete. Arról, hogy miért, megint beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
1: Mert hogy a Paksa DVTK stadionban 3-0-ra vezett, és ezúttal Tóth Barna volt az, aki fejjel veszélyeztette a Diós Győr kapuját. Futószalagon jönnek tehát a paksi helyzetek a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK ellen. Ugye a Diós Győr számára már tét nélküli ez a mérkőzés, hiszen a csapat búcsúzott, és le is fújják az első fél időt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: Lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miengé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt. Azaz 45 plusz 2 perc játék után Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
3: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szereznie a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, és nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az 5. Debrecen, Olasz Gergő.
0: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC, egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevéle labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuba juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát 2 gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Valóban elkezdődött a második félidő, és Tóth Rajmund teszi hátra a labdát Petráshoz. A szlovák kapus meg jó nagyot bikáz bele, de talán még Bembuali meg tudja csúsztatni. Nem, Radmanovac volt az, de ő is végül Vitált választotta, a jobb oldalon pedig már Gini-nél a labda, rálép, egy kicsit visszafordul vele, 1-0-ra vezet az Eto Bembuali állatával továbbra is, és kiugratná Gavricho G, ez azonban hosszú volt Gavricsnak, na a szerb játékos nem is futott érte, Popovicsal pedig felszeretik a labdát, kirugással jön a Kisvárda, a 47. perc is lassan elkezdődik, az Eto 1-0-ra vezet továbbra is a Kisvárda ellen. Természetesen, amint kezdődik a többi mérkőzés, csatlakoztak be sorban, de most megyünk vissza Német Kornélhoz Dijonba.
5: 16 perc telik el kereken a mérkőzésből, passzívnál támad az Esztergom, Ballai megpróbálna bevenni, csak szabad dobás. Balai nagyon szeretett volna egy 7 méteres kiarcolni, 16 perc, 12 másodperc telik el a meccsből, áll az óra törlés miatt, 11 másodperc múlva letelik Kisfaludi kiállítása.

0: indítása. Bukowski jön vissza a kapuba, mert hogy passzívnál az Esztergom. Kettő darab passz maradt, ezt még megvárjuk, aztán megyünk vissza a labdarúgó helyszínre. Faragó, egy megpattanó átlövés! Rabolea, Juide nagyon kellett! 7-6 tehát, 16 perc, 20 másodperc játék után Csesszegi Balázs labdarúgás!
1: Nézhetünk egy Kisvárda lövést és egy Tóth Rajmund blokkot, elcsúsztak ugyanis a győriek, visszaszerezték a kisvárdaiak, jött a lövés, de Tóth Rajmund a 16-oson blokkolni tudta, és most egy győri kirúgás jön, majd Miangé lesz az, aki ezt a kirúgást elvégzi, még egyelőre passzolgatnak egymással Petrásnak, Petrás kapja Miangétól, és ő az, aki felzúdítja a labdát megint Bembuali felé, de megint Klumecki nyerte ezt a párharcot, aztán megfordul Mesanovic a bal oldalon a labdával, kénytelenek visszafelé menni a kisvárdaiak, egészen Klumeckihez kerül, Radmanovac kéri tőle a labdát, de ez a kisvárdai térfélen most lép át Radmanovac az Eto tér felére, kiteszi a bal, jobb oldalra a Nagy Krisztiánnak, ő már íveli is középre, Kripics azonban el tudja fejelni, de csak Popoláig, Popola 30 méterre a kaputól, ő is inkább visszafelé fordul, és hátra teszi a labdát Klumeckihez, és már folytatódik a többi labdarúgó mérkőzés. Megyünk ismét Tóth Bélához, a Grupama Arénába, a bajnoki döntő másik mérkőzésére, Ferencváros Zalaegerszeg.
2: 2 perc telik el a második fél időből, egy zalaegerszegi indítás követett egy ferencvárosi indítást, egyik sem lett igazából gyümölcsöző. Egyetlen csere, Robikin Zakariasennek szavaz most bizalmat a második félidőben Rommens helyén, úgyhogy megpróbálja valamelyest a középpályát aktívabbá tenni az ír szakvezető. A helyzet változatlan, Ferencváros ZTN 0-0, jelen pillanatban csupán tehát az ezüstéremmel kellene beérnie a címvédőnek. Elkezdődött-e a második félidő Debrecenben? Olasz Gergő válaszol.
3: Elkezdődött bizony a 48. percben, DVSC Újpest 2-0, Mehiász a 11. Kocsis pedig a 46. minutumban volt eredményes, ezzel a két találattal vezet a hazai együttes. A félidőben kettőt változtatott az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán, Fenyő és Brodic hagyta el a játékteret, és Ademi valamint Tucsics jött a pályára. A 49. percbe lépünk most már, DVSC Újpest 2-0 továbbra is, és akkor én most Miskolcra, Marosréti Ervinhez passzolom a labdát.
4: Köszönöm szépen, a 49. percben járunk, tehát itt is elkezdődött a második játék része. Macsó és Vécsei fejelt össze, ezért zajlott tápolás a pályán. Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen. A hazaiak két cserét hajtottak végre a szünetben, két fiatal jött le, Komlósi Bence helyett Szatmári érkezett a védelembe, Kis Bálint helyén pedig Bokros Szilárd ugyancsak a védelem szélén. De a Paks továbbra is magabiztosan 3-0-ra vezet, kézilabda Németh Kornél.
0: Szintén 3 gólra különbség a házigazda Dijon javára, a 20. percben járunk, Dijon Esztergom 9-6, Ele Gábor meg is unja és időt kér az elmúlt percekben, egy-két elrontott támadás és egy-két gyors hazai befejezés következtében tartunk itt, tehát a mezőny legeredményesebb jelenleg Düri a maga 3 góljával, az időkérés miatt viszont nálunk áll a játék, Kisvárdán azonban zajlik a meccs, Csesszegi Balázs folytatja.
1: Méghozzá Sőn volt az, aki labdát szerzett a saját alapvonalánál, de aztán eladják a győriek, és el is esik a 16-os vonalánál Popola, úgyhogy kisvárdai szabadrugás jön az alapvonaltól, nagyjából egy olyan 17-18 méterre a jobb oldalról, ezt egy ballábas akár kapura is tudja majd csavarni, hiszen hiába szerzett Sőn labdát, és passzolt jól végül ott Bíró Barnabásék, illetve Vitális, valamint Kripics elügyetlenkedték közösen. Egyelőre a második félidőben még nem volt dolga Samuel Petrásnak, aki az első félidő elején 3-4 nagy védést is bemutatott. Ott van Soltész, illetve ott van Jordanov a labdánál, ugye közülük Soltész az, aki ezt ballal akár kapura is tudja csavarni. Háromtakú sorfal a győrieknél. Soltész fut neki. Lő! Petrás! A rövid sarokra csavarta, és a felső sarok elől Petrás kiütötte. Soltész ezúttal egy szögletet tud elvégezni Petrásnak, ez már a sokadik nagy védése volt, és jöhet Soltész Dominik szöglet rúgása. Ezt még várjuk meg, és utána megyünk tovább, mert hogy ezekből a szögletekből az első félidőben is azért volt bőven baja a győrieknek. Nagy Krisztián kapja kis szögletben a labdát, majd leteszi. Ott egy lövés, az lepattan Bembuali fejéről. Nagy Krisztián, Bíró, Jordanov, és a középre rúgott labdát Bembuali tudja kifejelni, de Sőn nem veszi át, hanem megint Jordanov hátra buknak, úgyhogy mi pedig menjünk, ha nem is hátra, hanem innen egy kicsit nyugatra, Budapestre, a Grupama Arénába.
2: Volt valami a levegőben abban a pillanatban, amikor Petrás édett, mert azzal egy időben Zakariasen találta magát helyzetben, próbálkozhatott tiszta helyzetből, tiszta lövő helyzetből, 13 méterről, viszont itt is a kapus járt túl a támadó eszén, úgyhogy véret gundelt a Kács Bence. Marad a 0-0, 52. perc a mérkőzése, most az zalaegerszegi akció, Szendreit választ ki el a labdától Gruber, és próbál már Korbu gyorsítani a jobb szélen, egy indítás kísérlet, Zsozef felé ez túl hosszú, és már Akpe Viktori veszi el tőle a labdát, úgyhogy ezt az újabb Ferencváros előretörést meghiúsítja az ETE védelme. Jelen pillanatban tehát az FTC annak ellenére áll ezüstérmes pozícióban, hogy hát illetve pont azért áll ezüstérmes pozícióban, mert vezet az Eto Kisvárdán, és még egy hazagurított labda, Gundel Takács Bence lövi a lelátóra. És akkor a bronz párharcban pedig sorrendet változtatunk, mert minden debreceni éremesé a miskolciak kezében van, úgyhogy most Diósgyőrbe megyünk Ervinhez.
4: Pontosabban a Paks kezében, mert ők álltak ugye a fordulót megelőzően a harmadik helyen, és úgy néz ki, hogy ezt a lehetőséget nem is akarják kiengedni a kezükből. 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, a DVT-k ellen most pedig egy keresztbe ellőtt labda Tóth Barna részéről, de ez is kimarad az 53. percben, de a DVT-k is éledezik, mert volt egy baloldali szöglet, ami után átcsúszott a labda a hosszú oldalra, Bárdos Bence pedig a keresztléc alá visszalőtte, Gyetván annak kellett hatalmasat védenie, hogy 0-3 maradjon az eredményjelzőn, de védett, így 0-3 maradt az eredményjelzőn. Úgyhogy menjünk tovább Debrecenbe, Olasz Gergőhöz.
3: Az 53. percben Ademi kapsárgalapos figyelmeztetést a csereként beszállt játékos 7,5 percet bírt ki. Büntetőlap nélkül 2-0-ra vezet a DVSC továbbra is az Újpest ellen, Kocsis valamint Mehiasz találatával, és hogyha Kisvárdáról Budapest egy kicsit nyugatra van, akkor Debrecentől Dijon nagyon nyugatra. Menjünk Németh Kornélhoz.
0: Dijoni 7 méteres és gól, méghozzá Szélin Szivercen a találat szerzője. 10-7, megint csak közte 3. 7 kihagyott Kovácsal egy zicser után, fogtuk a fejünket, téptük a hajunkat, de nem tudott a lehetőségekkel érni a Dijon együttese. Most viszont ugyanúgy, mint ahogy 9-6-nál 10-7-nél is közte 3. A nagyobb baj, hogy Smolek kiállítása miatt ember hátrányban az Esztergom a labda Ele Gábor csapatánál. Szucsánszki horváthoz teszi, ő most a jobb átlövő. Szucsánszki próbálna egy 2 perces kiállítást kiharcolni. Kovácshoz viszont lemegy a labda a szélre, és most Rossz Rájsz lábai mellett gólt szerez Dijon Esztergom. 10-8, irány Kisvárda, Csesszegi Balázs.
1: Itt 1-0-ra vezet továbbra is az Eto, az 55. percen járunk. Tóth Rajmundnál a labda, a kisvárdai térfél közepén kiteszi balra Stefújnak. Stefúj elindul befelé, Gavrics kapja tőle a labdát, vissza Tóth Rajmundhoz. Tóth Rajmund szokásához híven rengeteget melózik, megindul a labdával, akár lőhet is, hanem inkább leteszi a labdát a 16-oson belül, átsorgó Stefújnak, ő íveli át a túloldalra. Ez azonban hosszú volt és magas volt Bembuarinak, Popovics lépett ki a kapujától, kapujából, és már rúgja is előre, és Miangénak bizony futia kell, mert futott Melnyik is, aztán Miangé az egyszerűt választja, sallangmentesen kirúgta a lelátóra a labdát. 56. perc, Kisvárda Eto 0-1, Ferencváros ZT-je, hogy mennyi, azt majd Tóth Bélától.
2: 0-0, 10 perc telt a második félidőből, az imént Kis Bence szólózott, engedték őt a ferencvárosi hátvédek a 16-os közelébe érni, viszont ott megtorpant Kis, és a kapu mellé emelt, úgyhogy marad a 0-0-ás állás. Az FTC mintha a második félidőben bátrabban játszana, hát nincs is más választása a ferencvárosiaknak. Mindenképpen gólt kellene lőniük és nyerniük ahhoz, hogy aztán szurkolhassanak a Kisvárdának. Most Gomez feszül meg a labdáért, viszont nem tudja bentartani a csapattárs Kadu, de ezek szerint bentartotta, megálltak a zalaegerszegiek, viszont a játékvezető egyértelműen mutatta, hogy a vonalon túl nem került a labda. Mindez abból a szempontból indiferens, hogy továbbra is 0-0, és nagyon messze a labda a kapuktól, éppen most zalaegerszegi lábakon. 56. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg tehát 0-0, és miskolci feltámadás kellene a debreceni éremhez. Maros Réti Ervin.
4: és 3 gólos Paksi vezetéssel zajlik a találkozó, már az 57. perc.